albányabb árnyékát sem fejezi ki. Nincs szükség hangos szavakra a haladéktalan engedelmesség eléréséhez. Ne veszítsétek el a jó befolyásotokat ingerültséggel és szidással. Mit csinál a szülő? Az ingerültséggel és a szidással elveszíti a jó befolyását. Lehet, hogy látszólag ő győzött, mert ő az erősebb. De a befolyását elveszíti a gyerekre. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Na, erre vonatkozik az, hogy neveljétek és ne ingereljétek. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Bármennyire is ingerültnek érzik magatokat, hát reális ez a könyv, azt mondja, persze van ilyen, hogy a szülő is belül érzi, és ingerültnek érzi magát. Azt mondja, de vigyázzatok, ezt még a hangkordozásotok se árulja el. Hát egy felnőttnek ezt helyre kell tenni magában, és nem hagyni, hogy a felszínre jusson a gyerek kárára. Azután még egy összefoglaló mondatot idézek végül az 57. oldalról. Egy klasszikus, rövid, tömör mondat. Azt írja, meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a kívánalom. Meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden nemű türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a magas léc a szülő számára. Azután még egy szót a folytonos szidásról. Emlékszem, egyszer fiatal koromban valahol hallottam egy ilyen beszélgetést, és ott egy ilyen, hát már ilyen tisztes, meglett, már gondolom felnőttkorú gyerekkel rendelkező anya nagy buzgalommal és nagy határozottsággal fejtegette, egy tanárnő volt egyébként az illető pedagógus, hogy hát ha nem is mindig vesszővel verjük meg a gyereket, mert a vesszőre nincs mindig szükség, de legalább szóval. Én nagyon fiatal voltam, de nem bírtam megállni. Hallgatag ember voltam akkoriban, nem nagyon szóltam ilyesmihez hozzá, de ezt nem bírtam ki. Úgyhogy szóltam, és azt mondtam, a szóval verés mindennél rosszabb. Ugye emlékezünk arra, hogy példabeszédek könyve mit mond, hogy mint a jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonnyal egy közös házban, vagy mint a szüntelen való csepegés olyan a morgó asszony. Na most ez nem csak a férnek ilyen, de a gyereknek is ilyen. Szóval ha az apa csinálja ezt, ha a fér csinálja, ilyen szóval verni, szóval szidni, mint a záporeső. Iszonyatos hiba, borzalmas hiba. Most hadd olvassak megint a könyvből egy pár nagyon szellemes és találó megjegyzést ezzel kapcsolatban. 194. oldalon. Azt mondja, akik Krisztus iskolájában tanulnak, soha nem beszélnek majd szigorú, méltatlankodó hangnemben, mert az ilyen modor sérti a fület, fárasztja az idegrendszert, fejfájást okoz, és olyan hangulatot teremt, amely lehetetlenné teszi a gyermekek számára, hogy megfékezze indulatait. Gyakran éppen ez az oka, hogy a gyerekek tiszteletlenek szüleikkel szemben. Az ilyen szüntelen való szidás, morgás, méltatlankodás. Valaki tapasztalta, hogy segített? Még a gyerek feleselését se tudja leállítani. Tehát vigyázat, azt mondja, mit csinál ez? Azt mondja, sírti a fület, fárasztja az idegrendszert és fejfájást okoz, és a gyerek számára lehetetlenné teszi, hogy ebben az idegesítő, megzavart légkörben gondolkozzon, vagy bármit magán változtasson. Még a 19. oldalról is, ez különösen tetszik nekem, amit most szeretnék olvasni, azt írja, azokat, akik gyerekeket oktatnak, kerülniük kell az unalmas eszmefuttatásokat. Tudjuk ugye, hogy a prédikáló szülők. Hosszan, magyarázza, mondja magáit, súlykolja. Azt mondja, legyenek rövidek és lényegre törődek. Ha sok a mondani való, osszátok fel inkább többszöri rövid elmondásra. A kevés, de érdekes szó hatásosabb lesz, mint az egész egyszerre. Erre mondom azt, az okosság sehol nem árt, különösen fontos a gyereknevelésben, nem baj, ha egy szülő még szellemes is, találja el a szót, érdekesen mondja, amit mond. És ne sokat egyszerre. Azt mondja, a hosszú prédikációk megterhelik a gyermekek értelmét, a túl sok beszéd egyenesen a lelki tanítás meggyűlöléséhez vezet, ugyanúgy, mint ahogyan a túl sok evés a gyomrot megterhelve az ételhez való megundorodáshoz. Hát ezt a hatást ne akarjuk kiváltani a gyerekekhez. Rövid, lényegre törő, több része elosztva, érdekesen, hatásosan gondoljuk meg, ne ösztönösen beszéljünk. Azután a következő, amire szeretnék utalni, hogy
hogy nagyon nagy hiba, hogyha a kétségbe esett gyermekeket elmulasztjuk bátorítani. Míg vigyáznunk kell a dicsérgetéssel, és mindjárt erről mondok még zárásul pár szót, a dicsérgetés és a megdicsérés és az elismerés és a bíztatás két dolog. Igenis szükség van arra a gyermeknek, hogy megdicsérjük, amiért csak lehet. Elismerjük, amit csak lehet, jó szívvel, örömmel. Bátorításra, buzdításra a gyerekeinknek nagy szükségük van. De ez egész más, mint a dicsérgetés és mint a becsvágy és a hiúság ápolása a gyerekben. Az örömünket mindig fejezzük ki minden apró kis jó mozdanatnál. A szülő adjon példát a gyereknek arra, hogy ő mindent megköszön, és mindent méltányol, és mindent elismer, ami csak jó és ami elismerhető. A gyermek léleknek erre hihetetlenül nagy szüksége van. Gondoljunk csak a Jelenések könyvében azok a bizonyos gyülekezeti levelek. A Jóisten megrója az ember, de mindig ott van a bátorítás is, és mindig ott van a tanács is, és az ígéret is. Egy szülőnek ezt nem szabad elmulasztani, ez épp olyan fontos, mint a fegyelmezés. És most még a hiúság szokását hogyan kezeljük. Itt is nagyon komoly mondani valót kell elmondanom. Megkérdezem, boldog ember egy hiú ember? Boldog ember egy becsvágyú ember? Ugye a becsvágy meg a kisebb rendűségi érzés, az tulajdonképpen egy édes testvérek, szóval csak ugyanannak a dolognak a két véglete. Jó dolog az, hogy ember mindig szerepel, és mindig sóvárogva nézi, hogy másik mit gondolnak róla, és mindig ettől függés. Mint az Iszákos kívánja azt, hogy őt dicsérjék és elismerjék. Jó dolog, ez boldog az az ember, nem? És kicsi gyerekkorban kell, hogy ő tudja, ha jót cselekszik, emelfővel jár, ha méltányolják, vagy nem méltányolják, jót mondanak róla, vagy rosszat mondanak neki, a lelkiismerete tiszta, ő áll a talpán, és ő egyszerű és természetes, és nem akarja, hogy többre tartsák, és nem akarja, hogy másnak tartsák, és... Szóval ez annyira fontos, hogy a gyereknél erre vigyázzunk, és hogy ezt, ami pedig az öröklött hajlam révén benne van, ne fejlesszük, ne tápláljuk, nem ellenkérezőleg gyógyítsuk is a maga helyére tegyük. Nos tehát, a hiúság szokásával kapcsolatban mit ne tegyünk? Azt gondolnánk, hogy ezek teljesen ártatlan dolgok, de már ezekre is vigyázni kell, egészen kicsi gyerekeknél. 21. oldal. Ne szenteljetek túlzott figyelmet a gyerekeknek, hanem hagyjátok, hogy megtanulják elfoglalni magukat. Ne állítsátok őket a figyelem középpontjába, ne mutogassátok a látogatók előtt, mint csodás tehetségeket vagy jó eszűeket, hanem amennyire csak lehetséges, hagyjátok meg őket gyermeki egyszerűségükben. Ne romuljanak el. Manapság sok gyermek törtető és szemtelen. És ennek az egyik fő oka, hogy túl sokat dicsérgetik őket, okos mondásaikat gyakran emlegetik a fülük hallatára. Gyakori szülői hiba? Ó, de gyakori. Igyekezzetek keveset feddeni, ugyanakkor ne árasszátok el őket dicsérettel és kényeztetéssel. Ugye, de ugyanakkor mondom, ugyanez a szerző, hogy viszont minden, ami valóban elismerhető, ami egy jó, ezt mindig soha ne hagyjuk elismerés is, az öröm kifejezése nélkül. Azután a következőt 93. 94. oldalról olvasom. Hát ugye, mert persze a szülőben is ott van a hiúság meg a büszkeség, szeretne hiú lenni a gyerekére, büszke lenni a gyerekére, és ez a bölcs pedagógiai megfontolások közé emelkedik. A szülőnek is helyre kell ezt magában tenni, mert a gyerekének okoz kárt. Azt mondja, sok családban szinte már csecsemőkorban elkezdik a hiúság és önzés magvait vetni a gyermekek szívébe. Aranyos kis mondásokat és cselekedeteiket fülük hallatára emlegetik másoknak, gyakran ismételve, esetleg fel is nagyítva. A kicsinyek megjegyzik, amit hallanak. Dagadnak az önteltségtől, és veszik a bátorságot, hogy félbeszakítsák a felnőttek beszélgetését, pimasszá és szemtelenné válnak. A hízelgés és engedékenység csak táplálja bennük a hiúságot, míg végül sok esetben a legfiatalabb uralja az egész családot. Az ilyen félrenevelés miatt kialakult rossz természet nem szűnik meg, amikor a gyermek éretté válik, és bölcsebb ítélőképessége lesz, hanem vele együtt növekszik, és ami aranyosnak tűnt a kisgyermekben, megvetendővé és gonosszá válik a férfiban és a nőben. Érzi az ember, hogy van mit gondolkozni. És még egy utolsó figyelmeztetés, ami ugyancsak nagyon a helyén van, azt írja, ha a gyerekek vonzó külsővel vagy kivételes képességekkel rendelkeznek, nevelésükre még nagyobb gondot kell fordítani, nehogy ezek az adottságok átokká váljanak a számukra. Rosszul használva a talentumokat, képtelenné válhatnak arra, hogy józanul viselkedjenek, a hízelgés, a hiúság és a kérkedés szeretete miatt alkalmatlanná válnak a jobb életre. Ha a gyereknek
vonzó külseje van, kivételes adottságai, még nagyobb gondot a nevelésre, hogy megmaradjon a maga természetes gyermeki egyszerűségében, nehogy tápláljuk a hiúságot, a becsvágyat, az önteltséget, mert a gyerek boldogtalan felnőtt lesz. És amit ott dicsért, hogy jaj, milyen ez a kis gyerek, ugye itt elszórakoznak a felnőttek rajta, nem gondol, hogy milyen kárt tesznek, akkor majd az utálatos és megvetendő lesz, és senkivel nem tud kijönni, és boldogtalanul rója az élet útját, és mindig úgy érzi, hogy méltánytalanul bánnak vele felnőtt korában. Meg kell mondanom, fel vagyok háborodva a gyermekszélség versenyeken. Szíve, lelke mélyékből fel vagyok háborodva rajtuk. Iszonyú kártételnek tartom a gyermekek ellen. Szóval sajnos a felnőtt társadalom nagyon esztelen. Miért? Egy gyerekbe már azt kell beleültetni kicsi korában, hogy ő attól különböző, és hogy ő amiért semmit nem tett, és amiben semmi erőfeszítése és saját teljesítménye nincs, amit egyszerűen kapott, hogy azzal kérkedjen is, arra büszke legyen, és többnek tartsa magát másoknál. Hát józan dolog ezt a gyerekbe ezt erősíteni. Szóval az erkölcs az nem szólamokban áll, az erkölcs az a végső alapelvekben van, és azokat a végső alapelveket majd megérhetjük és érvényesítjük kicsi gyermekkorban, közben, vagy pedig nagy képmutatás erkölcsről beszélni. Az erkölcsöt nem lehet felnőtt korban, meg kamaszkorban belecsöpögtetni a gyerekekbe valamilyen képmutató, vagy netán vallásos beszédekkel. Azt meg kell alapozni az igazságosság elveivel, kicsin gyermekkortól fogva. És most akkor, ha hogy lezárjuk a témát, talán azt a kérdést tehetném fel, hogy hogyan érezzük magunkat, mint szülők. Azt hiszem, az elhangzottak igazság előtt kénytelenek vagyunk meghajolni, mert nagyon nehéz vitába szállni velük. De valahol nagyon alázatra késztetnek ezek minket, szülőket is, mert azt érezzük, hogy millió hibát követtünk el, és úgy érezzük, hogy nagyon alkalmatlanok vagyunk önmagunkban, de nekünk is szól a bátorítás szava. Milyen csodálatos, hogy a Szentírásban azt olvassuk, hogy így mondja az Ige, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek. És az Istennél a megbocsátás nem csak annyi, hogy az Isten nem haragszik, ahogy sok ember gondolja, hiszen a Biblia szerint még mikor vétkezünk se haragszik ránk, hanem annál jobban szeret és száll. Az nem olyan, mint az emberi harag. Hanem az Isten azt mondja, hogy ő megbocsát, a megbocsátásnál a helyreállítást is jelent. Azt, hogy utána, ha mi teljes szívünkkel hozzá folyamodtunk segítségért, megalázva magunkat, belátva a hibánkat, és hogy szeretnénk újat kezdeni, és szeretnénk jobbat kezdeni, és kérjük, hogy segítsen, akkor az Isten nem csak, hogy nem rója föl, hanem mellénk áll, és segít nekünk, tanácsol, bátorít, ösztönös segíts, hogy a lehető legjobbat tegyük. És szeretnék minden szülőt bátorítani, hogy sereg hibát elkövettünk is. Azért mit mond a Biblia, hogy az Istennek milyen hatalma van? Újjáteremtő hatalma. Van, amit már nem lehetne későbbi neveléssel helyrehozni, de az Isten újjáteremtő hatalmával lehet. És ha mi megkapaszkodunk az Isten kegyelmébe, és teljes szívünkbe azt mondjuk, szeretnénk jobbat, újat kezdeni, igazán, az Úr tanítása és intése szerint nevelni a gyermekeinket, az Isten mellénk fog állni. És rengeteg hibát ki tudunk küszöbölni, és jegyezzük meg, még ha későn kezdjük is a jobbat, de a gyümölcsét megtermi. Minden jó mozdulat, minden helyes elvek szerinti bánásmód a gyerekkel, az gyümölcsöt terem, az nem hiába való. Ne mondjuk azt, hogy reménytelen a dolog. Hát én szívemből kívánom, hogy minnyájan elgondolkozzunk ezeken a dolgokon, és még sokszor átgondoljuk, sokszor felidézzük, és ne rösteljük mi is, mint a kisgyermek megalázni magunkat, ha tévedtünk, ha hibáztunk, el mindenek előtt a Jóisten előtt, és újra kezdeni. És vegyük fel ezt a fáradtságos munkát nap mint nap. Mert itt aztán tényleg érvényesül az, hogy miközben nevelünk, nevelődünk. És nekünk válik a legnagyobb javunkra, ha a gyermeknevelést lelkismeretesen végezzük.

0: Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Csókási Pál vagyok, Győrből érkeztem, biblióoktató vagyok, és 4 gyermek édesapja, és egyszeres nagypapa. A mai alkalommal, ahogy tetszettek látni a meghívónkban, olyan időszerű kérdésekkel szeretnénk foglalkozni, a tegnapi napon az életünkre gyakorolt gazdasági hatásokkal, a mai nap pedig egy olyan témával foglalkozunk, hogy hogyan bánjunk egymással, milyenek az emberi kapcsolataink, és a Szentírás milyen tanácsot ad ezzel kapcsolatban. Éppen most az elmúlt hónap végén, 29-én voltunk a feleségemmel, a 27 éves házasok, és sajnos azt kell mondjuk, hogy a mai világon ez már eléggé ritkaságnak számít. Előfordul azért, de a baráti körömben, az ismeretségi körömben, a tágabb ismeretségi körben sokan második, harmadik házasságukat koptatják, és azt látom, hogy rendkívül súlyos a helyzet az emberi kapcsolatok terén, elég nagy válságot látunk ezen a területen. Körülbelül 20 évvel ezelőtt volt egy olyan előadásom, ahol megvizsgáltam az akkori statisztikák alapján, hogy például a házasságok hogyan végződnek Magyarországon. És már akkor sem volt egy szívderítő a helyzet, mert azt mondta a statisztika, ezt a statisztikai hivatal adta ki akkor még az átkosban úgymond, ami szerintem emberi volt, mint a mostani rendszer. Nem az egész 20 évre gondolok, a kapitalizmus önmagában egy sokkal hidegebb valami, nekem legalábbis így tűnik. Már akkor az volt a jelenség, hogy minden második házasság biztosan zátonyra fut és válással végződik. Néhány évvel ezelőtt látott világot az a statisztikai adat, hogy Magyarországon többen élnek házasságon kívül már, mint házasságban. És nagyon elgondolkodtattak ezek a dolgok, és azért megdöbbentő ez, mert mint bibliaoktató, ismerve a Szentírásnak a gondolatait, megdöbbentő látni és olvasni, hogy mi a Bibliának a véleménye erről. Hallgassák meg, hogy mit mond Mikeás próféta könyve. Vannak-e bibliáik, mert általában az az elvünk, hogy próbáljuk meg együtt olvasni. Géza nincsen? Nincs lehetőségünk. Sajnos kivetítőt sem hoztam, ez nagy hiba volt ezek szerint. A Szentírásnak van egy nagyon érdekes társadalom szemlélete. Mi hogyan gondoljuk az emberi társadalmaknak a sorát? Úgy gondoljuk, hogy folyamatos fejlődés van. Igaz? Ez a reménykedésünk, vagy legalábbis ezt szeretnénk látni. Sajnos a Biblia egy egészen ellenkező helyzetet mutat, azt mondja, hogy a dolgok lefelé mennek pontosan, és minden társadalomnak sajnos az emberi gonoszság rovására írható módon elérkeznek a végnapjai. És Izrael népének is elkövetkezett az életében többször ez az idő, és az egyik ilyen alkalommal a következő látleletet adja az egyik próféta, a nép között tapasztalható emberi kapcsolati viszonyokról. Tessenek meghallgatni, mit mond Mikeás próféta könyve 7. fejezete, ez az ország pusztulása előtt néhány évtizeddel született könyv a Bibliában. Egészen megdöbbentő, hogyha valakit érdekel, olvassa el a 7. fejezetet, megdöbbentő dolgokat mond például a korrupcióról. Aztán arról, hogy ha valaki jóságos és szeretetteljes akar lenni, akkor az hogy nézik ki az emberek maguk közül. Ha valaki becsületes akar lenni, tisztességes, akkor az olyan a többiek között, mint a tüske az oldalukban. Na és tessenek hallgatni, hogy mit mond az emberi kapcsolatokról, egészen megdöbbentő. Tehát egy társadalomnak a végnapjairól hallhatunk most, és sajnos azt kell mondjuk, hogy most sincsenek túlságosan jobb helyzetek a mi kapcsolataink terén. Így olvasom. Ne higgyetek a barátnak. Ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be szád ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő anyósára. Az embernek saját háznépe az ellensége. Tessenek figyelni, milyen pontos a bibliai megfogalmazás. Azt mondja, ne higgyetek a barátnak. Én egy telekommunikációs cégnél dolgozom, és éppen nálam volt tegnap egy fiatalember, akit a barátai olyan csúnyán rászedtek, telefonokat vetettek a részükre, a saját maguk részére, utána nem fizették a számlákat, most a fiatal emberrel ott maradt egy több százezres tartozás, a telefonokkal a barátok a szélrózsa minden irányába elmentek. Nyilván ezek inkább haverok lehettek, de azért nagyon elgondolkodtató, hogyha gyerekkori barátokban nem bízhat meg az ember, akkor milyen a helyzet ebben a világban? Azt mondja a második mondat, hogy ne bízzatok a tanácsadóban. Kitől szoktunk tanácsot kérni? Azoktól a barátoktól, akikben már hosszabb ideje talán jobban megbízunk, nem? És azt mondja a Biblia, hogy egy olyan helyzet is előjön, amikor emberek milyen módon adnak tanácsot. Egy korábbi együttétünk alkalmával tartottunk egy érdekes előadást a korrupcióról és a hízelkedésről. Tetszettek-e már találkozni hízelkedő emberrel? Mire jó a hízelkedő ember? Miért csinálja azt, amit csinál? Kinek akar hasznára lenni? Pedig mit mutat? Kinek hízelkedik? Ki dicsérget? Akitől vár valamit. Volt már olyan eset, hogy önök megejtődtek ilyen helyzetben? Én már voltam, bevallom őszintén. Jól esik, amikor hájjal kenegetnek bennünket? De még mennyire? És az ember ilyenkor óvatlan, pedig ő semmi másra nem törekszik, csak arra, hogy a maga hasznát keresse. Valószínűleg a próféta is ilyesmiket tapasztalhatott. És itt jön a legmegdöbbentőbb, azt mondja, hogy az öletben ülő előtt is zárd be a szád ajtaját. Hát ki ül az ölünkbe? A gyermekünk, vagy férfiak esetében a feleségünk. Ilyenkor mindig el szoktam olvasni más biblia fordításokat. Az egyik igen jól sikerült fordítás úgy fogalmazza meg ezt a biblia verset, hogy abban se bízd meg, aki a kedveden nyugtatja a fejét. Tehát olyan bizalmas viszonyban vagyunk vele. És akkor itt jönnek a családi viszonyok, hogy a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad. Talán tetszenek emlékezni néhány hónappal, vagy majd egy évvel ezelőtt volt az a borzalmas eset, mikor egy fiú az egész családját kiirtotta, emlékeznek rá, megrázta az egész országot. És azt kell mondjuk, hogy ezek nem elszigetelt esetek. Rengeteg ilyen van. Rengeteg ilyen van. Egy is sok, de ha már több van, az rettenetes. És azért érdekes ez, mert biblia oktatóként nagyon jól ismerem Jézus Krisztusnak azokat a szavait, amelyek a Föld utolsó napjaira vonatkoznak, akik régebb óta járnak Jézus nagy apokaliptikus beszédét, amely a Föld végnapjaira szól, nagyon sokszor eleveztük már. Tessenek meghallgatni, hogy mit mond Jézus, szinte ugyanezeket a szavakat mondja Máté evangélium a 24. fejezetében. Megint csak elolvastam egy másik fordítást, és nagyon érdekes volt, a két fordítás csodálatosan egészíti ki egymást. Tessenek figyelni ezt a Biblia verset a 24. fejezetből, Máté evangéliumából a 12. versben. Tehát a Föld végnapjairól szól Jézus Krisztus mondása, aki előre látta, hogy mi lesz. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Még egyszer, hogy érthető legyen. Mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A másik fordítás úgy fogalmaz, hogy a gonoszság elhatalmasodásával. A gonoszság elhatalmasodásával sokakban kihűl a szeretet. Nem pusztán arról szól, hogy megsokasodik és egyre több lesz, hanem úgy fogalmaz ez a másik fordítás, hogy elhatalmasodik. Tehát valahogy kezdi átvenni a hatalmat, a jóságosság, a szeretetteljességgel szemben. És lehetnek szép, hangzatos jelszavak. Isten, haza, család, ismerjük ezeket a gyönyörű jelszavakat. Vajon hol van emögül a tartalom? Hogyan juthatunk igaz tanácshoz ebben a korban? Azért is érdekes és fontos ez a kérdés, mert én, aki házasságpárti vagyok, gondolom a bevezető szavainkból ez sejthető volt. Azt látom, hogy kivesztek az igazi biztos támpontok a mai világból. Ha beletetszenek gondolni, nincs egy biztos mérték, amihez az emberek szabhatnák az életüket az emberi kapcsolatok terén is. És azt kell mondjam, hogy azáltal, hogy a Biblia alól kihúzták a széket a tudomány emberei, és sajnos azt kell mondjam, hogy ma az egyház képviselői is inkább politizálnak sem, mint hogy élő bizonyságot tennének egy igazabb életről, nagyon nehéz helyes életelvekhez és helyes útmutatáshoz jutnunk. Nagyon kemény dolog az, hogy a Bibliánk előre tudta azt, a Jóisten előre látta, hogy eljön az emberiség életében egy olyan kor, amikor globális lesz az Isten félelemnek a hiánya. Megy a szöveg, megy a szavak szintjén az Isten félelem, de hol van ennek a hatalma, a mögöttes óriási tartalma, ami segíthet nekünk? És akkor most olvasok egy nagyon-nagyon szép kifejezést, nagyon sajnálom, hogy nem látta senki a saját szavával, nincs két Bibliánk? Nincsen. Tessenek megfigyelni Bölcs Salamonnak, az egyik legbölcsebb embernek az emberi történelemben a szavait, aki így fogalmaz a Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 6. versében, nem fogok akkor sokat olvasni, inkább próbálom saját szavaimmal idézni a Biblia verseket. Tessenek megfigyelni ezt a nagyon fájdalmas mondatot, és gondolkodjunk el egy picit magunkon, meg a körülöttünk élő embereken, hogy mi vajon hova vagyunk sorolhatók ezzel a bibliai gondolattal kapcsolatban. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá. Ez igaz, ez a mondat? Ebben megegyezhetünk. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá. Most tessenek figyelni a koppanójára, de hű embert, azt kitalálhat. Mit jelent ez a szó, hogy hű?
1: Kitartás.
0: Például kiáll érte. Tudunk még más szavakat találni ehhez, hogy kiáll érte? Ez nagyon szép volt. Vagy amikor az ember, aki keresi a másiknak a hűségét. Van olyan, amikor a mi magatartásunk, a mi magaviseletünk rossz, és tesz alkalmatlanná, hogy a másik szeressen és hűséges legyen hozzánk. Vannak ilyen esetek? Nem feltétlenül erkölcsi buktákra gondolok, hanem olyan helyzetekre, amikor a magatartásunk, a feszültségünk miatt, az ingerlékenységünk miatt nem alkalmas arra, hogy a másik jóságos legyen velünk. Na, ebben a helyzetben hogy viselkedik a másik? Mert a hűség nem ahhoz kell, amikor én jó vagyok, és kedves, és elviselhető, hogy a másik szeressen, hanem akkor kell a másik részéről az igazi kitartás és hűségesség, amikor velem baj van. Mert amikor velem baj van, akkor kell valaki, aki ne nyúljon értem, és felhúzzon. Akkor kell valaki, aki megragadja a karomat, nem egy kemény ellenfélként kell megjelennie. Van egy gyönyörű szép, ezt nem írtam fel a jegyzetemben, egy gyönyörű salamoni gondolat. Azt mondja, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Tetszenek érteni a mondatot? Tehát amikor fel van háborodva mondjuk a társunk, a házastársunk, a szeretőnk, édesapánk, édesanyánk, és a háborgás tombol benne, ha akkor neki megyünk egy ilyen haragos szóval, hogy hát hogy viselkedsz, stb. Ismerjük ezeket a mondatainkat, ezzel lecsitul.
1: Még jobban
0: felháborodik, és a háborgás annál nagyobb lesz. Erre mondja Salamon oly bölcsen, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Ehhez kell az a hű ember, amit Salamon mond, hogy mindenki talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert az kitalál. És sajnos azt kell mondjam, hogy ez egy óriási probléma szerintem a mai világban. A házasságokkal ez egy óriási nagy baj. A barátságokkal ez egy óriási nagy baj. És minden emberi kapcsolatunkra rányomja a bélyegét a gyermek-szülő, a szülő-gyermek viszonyra. Én magam döbbenek meg, amikor anyák szembefordulnak gyermekeikkel, mert azok nem hallgatnak rájuk, vagy nem úgy ugrálnak, ahogy a szülő szeretné. A gyermek szembefordul a szüleivel, mert nem azt kapja tőlük, amit vágyott, vagy amit úgy vélt, hogy jár neki. Örökség, vagy ki tudja mi anyagi haszon. Hol van a hűség? hogyan lehet hozzájutni ehhez a hűséghez. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, a házasságnak az alapító igéjében, a Bibliákban olyan szépen írja le a Jóisten, hogy amikor az Úristen megteremtette a világunkat, akkor egy csodaszép módon ébresztett igényt az emberben, a férfi emberben, a társ iránt. Akik ismerjük valamelyest a Bibliát, valahogy rémlik, önök ismerjük valamelyest a teremtés történetet? Nem nagyon. Tehát arról szól a bibliai történet, hogy nem úgy teremtette meg az Úristen az embert, hogy rögtön megteremtette a férfit és az asszonyt, hanem megalkotta a növényvilágot, az állatvilágot, és amikor az állatvilág is előállt, akkor hívta életre a férfit úgy, hogy az orrába az isteni élet lehelletét lehellette. És amikor a férfi öntudatra ébredt, akkor az Úristen elvonultatta előtte a föld állatait, és az volt az ember első intellektuális feladata, hogy nevezze meg ezeket az élőlényeket. És ahogy Ádám elnevezte őket, mindegyiknek megadta maga jellemző nevét. Nem tudjuk, hogy melyik nem volt ez, lehet éppen a magyar, ezt nem tudhatjuk természetesen. Tehát lényeg az, neveket adott az állatoknak, és amikor szemlélte az állatokat, hogy ezek jönnek mind párosával, akkor Ádám lelkében igény és vágy támadt arra, hogy legyen valaki, aki kiegészítse. És azt mondja az Úristen, látva az embernek a csodálkozását, hogy mindennek van párja, ugye hím és nőstény állatok vonultak el Ádám előtt, maga az Úristen szól, és így mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek néki segítőtársad, hozzáillőt. És nagyon különleges, ahogy a Biblián szól erről a csodálatos dologról, ismerjük azt a kifejezést, az asszonyokra szokták természetesen alkalmazni, hogy oldalbolba. Ismerjük ezt a kifejezést? Miből származik ez a kifejezés? Arról szól a Bibliánk, hogy az Úristen Ádámra mély álmot bocsájtott, és kivette egy csontot a férfiúi testből, és e köré formálta az asszonyt, akit aztán odavitt a férfihez, és társául rendelte. Mit fejez ki ez a nagyon érdekes, szemléletes kép? Teremtette volna az Úristen úgy az asszonyt, hogy szól, mint ahogy a többi dolgot tette. Hogy szól, és legyen, és előáll. Ezt mondja a Bibliák, hogy így teremtette. Az Isten nem ezt tette, hanem oldalról lett. Vehetett volna a férfi fejéből egy csontdarabot? Miért ne? Vagy a sarkából? Mit jelentett volna ez, hogy fölé rendelt, vagy alárendelt szerepet töltve az asszony a férfi mellett, de a magyar nyelv olyan szépen adja vissza ezt a gyönyörű helyzetet, a zsidó kifejezések egyetlen más magánhangzóval térnek el férfi és nő megjelölésénél. Hogyan hívjuk ma a férfiú mellé rendelt asszonyt, aki a házasságban a társa? Tessenek ízlelgetni egy picit ezt a gyönyörű szép szót. Mit jelent ez a szó? Gondolkodtunk már rajta? Feleség, azaz az egyik fél. Az egyik fél. Feleség. Nem egy sallang, biztos láttak már nemzetiségieket, akkor ment elől a férfi, és hátul 3 méterre az asszony, mondván a maga mondókáját, biztos láttak már ilyen gondolók, roma családokat. Ugye ez egy nagyon érdekes, mikor harag van, akkor úgy emlékszem, az asszony erről megy, mikor békesség van, akkor meg hátul van, ami ilyesmi szabály van náluk. De nem erről szól, hogy az asszony valahogy elé vagy hátul rendeltségi lenne, hanem a Bibliánk azt akarja hangsúlyozni ezzel az isteni példaadással, hogy az asszony azonos fél, azonos társa az embernek. Bárcsak sokan lennének itt fiatalok ezen az előadáson, hogyha vannak önök között olyan fiatalok, férfiak, nők, akik párválasztásra adják a fejüket, tessenek valahogy megismertetni őket a Biblia párválasztási tanácsaival. Rögtön a Bibliánknak ezen a legelején azt mondja a szentírási gondolat, hogy az Úristen maga szerez segítőtársat az embernek, hozzáillőt. Ma hogyan alakul ki két ember között a vonzalom? Ugye a legtöbb esetben a fiatalok valahol valamilyen táncos mulatozó helyen, vagy ki tudja milyen helyen bottanak egymásba, és hát gyakorlatilag az ismeretségeik azok, de sose felejtem el egy kedves reklám volt, mindig jót derültem rajta, hogy egy fiatal pár áll a Városligeti hídon és csókolózik. És kiderül a reklámból, hogy ez egy nyelviskola reklámja, és azt mondja, hogy ha ennél is többet akarsz tudni külföldiül, idegen nyelven, akkor járj ebbe a nyelviskolába. Jól érzékeltette a helyzetet, hogy a fiataloknál manapság elsődlegesen a párválasztás nem egy tudatos, egész életre szóló cselekmény, egy komoly felkészülést igénylő dolog, hanem gyakorlatilag a biokémiának a szüleménye. A hirtelen született vágyak, késztetések alapján keresnek maguknak párt, a Biblián pedig arról szól, hogy az Isten maga készséges arra, hogy szerezzen nekünk segítőtársat, hozzánk élőt. Szoktunk gondolkodni azon, hogy vajon a párunk hozzánk élő-e? Keressük-e magunk a társunkat úgy, hogy velünk azonos nézőpontú, azonos gondolkodásmódú legyen, ne csak úgy egymás mellé sodorjon az élet, hanem valami különleges felkészülést igényel ez a dolog. És rögtön ugyanennek a bibliai oldalnak a következő gondolata ezzel kapcsolatban az, ahol az Isten gyönyörűen fölállítja a párválasztásnak a menetét. Akik ismerjük a Bibliát, segítsetek nekem, hogy hangzik ez, Géza? Az első lépés, apját és anyját. De gyakorlatilag azt mondja a Bibliánk, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, de mondhatjuk ezt a nőre is, az asszonyra is. Miről szól ez a gondolat, hogy elhagyja a férfi apját és anyját? Egy elszakadás, de ez ugye lehet dacból is. De ennek megalapozottsággal kell történnie. Milyen fajta, ugye ne elszakadásnak válasz, nevezzük inkább, mert az egy fájdalmas dolog.
1: Külön család.
0: Hanem ugye a külön család az már az, amikor már együtt van a másikkal. De még nem jutottunk idáig.
1: Önállóság.
0: Ugye önállóság. Tehát valakinek önálló személyiségé, önálló lényé, egy önálló egzisztenciájú valakivé kell válnia, ahhoz, hogy egyáltalán neki kezdjen a párválasztásra. Tehát meg kell mondjam, hogy ezt a gondolatot én sem tudtam nagyon elültetni a 19 éves fiamnak a szívében, mert ő is szinte kényszeresen keresi a barátnőit, nem biokémiai szempontból, egyszerűen vágyik mérhetetlenül a szeretetre. Hogy valaki tartozzon hozzá, hogy valaki az övé legyen. És kérlelem, hogy fiam, nézelődjél, gondolkozzál, barátkozzál, előbb legyél önálló ember, saját magad, szakadj el a szüleitől. Nyilván nem az a célom, hogy én most elzavarjam őt, de kísérem az életét azzal a figyelemmel, hogy önálló személyiségé váljon. Mi a második lépés? Akkor kérdezzük a másik biblia ismerőt. Tessék?
1: Ragaszkodik
0: feleségéhez. Tessenek figyelni, hogy az egy testi lételről sehol nincsen szó, ami rögtön elsőként lép be a mai fiatalok életében. Gyakorlatilag ezt kimondhatjuk. Azt mondja a második lépés, hogy ragaszkodik feleségéhez. Nem tudom, hogy van-e valaki közöttünk, aki faiparral foglalkozik. Akkor én vagyok egyedül. Te, mint ha te is szoktál néha fával dolgozni.
2: Ragasztottál már
0: fát. Tessenek elgondolni, amikor összeragasztunk két fadarabot, természetesen nagyon komoly jó ragasztóval, hol fog eltörni? Mindenhol, de a ragasztásnál soha. Mindenhol, de ha nem jól van összeragasztva, az nem volt összeragasztva. Mindenhol törik, csak a ragasztásnál. Döbbenetes dolog. És a Bibliánk ebben a ragaszkodik feleségéhez gondolatban erről szól, hogy olyan erős vonzalom, kötődés jön létre két ember között, hogy ragaszkodik kicsodájához? A feleségéhez. Miért is mondja a Bibliánk azt, hogy feleség? Egyenlőtársak, és ennél sokkal döbbenetesebben fejezi a Biblia, mert hogy fogalmaz aztán az utolsó mondat? Lesznek ketten egy testé. Magyarul a két félből lesz egy egész. Mennyivel másabb ez a gondolkodásmód, mint amit ma a világban látunk. Ezt mondja a Bibliánk. Feleség. És nyugodtan mondhatnánk az asszonyok is nekünk férfiaknak, hogy te a feleségem vagy, hiszen a másik felem vagy. És mi olyan párt, olyan közösséget alkotunk, amely mindenhol törhet, mindenhol szakadhat, de az összeragasztásnál nem. És az a kérdés, hogy ha már egyszer összeragasztódik egy ilyen pár, akkor hogyan lehet ezt megőrizni? Hogyan lehet ezt megtartani? Majd szeretnék néhány dolgot még elmondani akkor, amikor majd a gyerekeinkről szeretnék egy pár gondolatot szólni, de talán azt kell mondjuk, hogy én nagyon sok esetben, amikor kérdeztek, hogy én 27 éve vagyok házas, hát mondom, titeket is kérdeztek már, hogy miért vagytok házasok. Szerintem jó néhányan vagyok, akik házasságban vagyunk. Katiról is tudom, hogy nagyon hány éves házasok vagytok?
1: 24
0: éves. Nagyon szép. Hát azért sokan kérdezik, hogy hogyan. Különösen most én egy olyan munkatársi közösségben dolgozom, ahol ilyen 22, 28, 30 éves fiatalok vannak hozzám képest, ugye még legénykék, leánykák, és kérdezik, hogy, mert hát gombózból is sok 27 esztendő. De hát ezek a mondataik vannak. És mondtam, hogy gyerekek, és azt kell mondjam önöknek, majd az előadás végére szeretnénk eljutni valahol, mindig azt képviseltem, hogy gyerekek, semmi más, csak jó elvek kellenek. És nézzük meg, hogy a Bibliának van néhány nagyon-nagyon egyszerű elve. Én azt gondolom, hogy ha eleve a kialakulásnál alkalmazzuk ezt a három vagy négy elvet, már sokkal jobb pozícióval indulunk, mint azok, akik nem ezt alkalmazzák. Mi volt az első? Ki szerez segítőtársat? Isten maga szerez segítőtársat. Miért? Aki hozzáig. Második lépés? Először elhagyja, tehát mi lesz vele? Ahogy tetszett mondani, önálló emberré válik. Második lépés? Ragaszkodik, létrejön egy mélységes összeragasztódás, és ezután jön az, hogy teljesen egyé válnak. Gézának van egy gyönyörű szép példája, sose tudom kihagyni, mert annyira szép. Ő úgy szokott fogalmazni, hogy milyen a jó házasság. A jó házasság olyan, mint a cserépkályha. A cserépkályha milyen? Tüzelt már valaki cserépkályhával? Kérek szépen. Na, akkor nagyon jó, most akkor az urat kérdezzük. Hogy szokott, mikor szokott melegíteni a cserépkályha? Igen, de akkor rosszul kérdeztem. Tehát akkor melegít, amikor lobog benne a tűz?
3: Amikor
0: parázslik. És mit kell csinálni ekkor, amikor parázslik? Nyitva van az ajtó? Be van zárva az ajtó. Na, a Gézának a példája ehhez kapcsolódik. Azt mondja Géza, hogy olyan a házasság előtt, amikor meggyújtjuk a cserépkáját,

0: meleget adni. Méghozzá minek a melegét? Az igaz szeretet melegét adja. És nem csak a két ember egymás iránt. Mert a kályha nem önmagának melegít, igaz? Hanem adja a melegét a gyermekeknek, adja a melegét a gyermekeken túl a szülőknek, és adja a szomszédoknak, a környezetnek, és majd a végén szeretnék eljutni, hogy hogyan is juthat el az ember ilyen lelki magaslatra. Mindig a saját házasságommal is tudok példálozni. Gyönyörű szép verseket kaptunk annak idején az esküvőnktől. Talán néhányan ismerik Reisinger Jánost, vagy talán legtöbben tetszenek ismerni őt. Képzeljük el, Reisinger János szavalt az esküvőben. Ez nagyon nagy élmény volt. Énekek énekéből, a Biblia gyönyörű szerelmes énekéből mondott el néhány gondolatot. És János gyönyörű szép igéket emelt ki. Hozzá kell tegyem, hogy a polgári esküvőnkön a Magnus szavakból szintén ezek a szavak szóltak. Hogyan szól Salamon, akinek volt? Egyszerűen tudni, hogy hány felesége volt a bibliai Salamon királyra? Tessék?
1: 8-9.
0: Nagyon szerint becslés egy uralkodóhoz. Na hát akkor tessék megfogózkodni a szék karfájában. 700 felesége volt. 700 felesége és 300 ágyasa. De, hogy miért akarom szembeállítani azt a mondatot, az énekek énekét is ő szerezte, és ekkor már 80 királyné volt a királyi lakosztályokban, amikor az énekek éneke írása idején megismerte az igazi szerelmet. És az igazi szerelem megismerésekor írta le azokat a csodálatos gondolatokat, amelyeket az Isten ihletésére jegyzett le, következő szavakat mondja. Így szól egymáshoz a két házasulandó, a mátka és a vőlegény, tehát a vőlegény és a mennyasszony egymáshoz. Tessenek figyelni a szavakat a házasságról. Tégy engem, mint egy pecsétet a szívedre, mint egy pecsétet a karodra. Még egyszer mondom. Tégy engem, mint egy pecsétet a szívedre, és mint egy pecsétet a karodra. A Biblia rengeteg jelképes dolgot használ. Vajon minek a jelképe lehet a szív?
1: Szeretetnek.
0: Igen, egy kicsit általánosabb fogalmat használjunk. Egy olyan lelki tevékenységünket, amit úgy hívunk, hogy érzelmek, ugye? Érzelmek. És a kar minek a jelképe lehet?
2: Tevékenység.
0: A tevékenységnek, a cselekedeteknek. Mi történik a szívvel, az érzésekkel és a cselekedetekkel? Mi kerül rá? Egy pecsét. Mit jelent ez a pecsét vajon? Hát, ugye... Nagyon jó, hivatalos, ez sem rossz, igen, de más is. Mi volt akkor, amikor lepecsételtek például egy levelet? Összetartotta, és nem lehetett felnyitni. Igaz? És másrészt pedig a pecsét minek a jele volt? Emlékszünk, mikor az állatokra sütöttek egy ilyen villogszerűséget?
1: Megjelölték.
0: Ugye, meg volt jelölve, minek a jele volt ez a pecsételés, a bélyegezés?
2: Kinek
0: a tulajdona? Na most felteszem a kérdést, hogy ha gondosan megfigyeljük ezt a szöveget, mit mond? Azt mondja, hogy én oda megyek és lepecsételem a szívedet, meg lepecsételem a karodat. Hanem mit mond? A másik kéri meg, hogy őt tegye a szívére és a kezére, mint egy pecsétet. Csukjam be az ajtót? Tehát tessenek megfigyelni, nem arról szól a bibliai gondolat, hogy én odaülök a másik mellé állandóan. A férfiak folyton lesik a feleségük szoknyája rezdülését, az asszonykák meg a férjüknek a szemöldöke villanását, hanem azzal a nyugalommal és bizalommal fordulnak oda a másikhoz. Fordulok én oda a feleségemhez, hogy drága szerelmem, te pecsélted be az érzéseidet vele. Hogy legyenek lezárva az érzéseid velem.

0: Nem én kényszerítelek rá, én csak kérlek. És ha megteszed, akkor ez egy életre így is marad. Lebecsételed velem az érzéseidet, lebecsételed velem a cselekedeteidet, és ez olyan hatalom lesz, mint amit Géza mondott, hogy ez a lebecsételés, az egymás iránti buzgó szeretet, ez örök életre tartó meleget fog adni mindenki számára. Tetszelek érteni, milyen gyönyörű ez a gondolat? És tessenek megnézni, majd hadd kérjem, hogy olvassák el, mert gyönyörű az énekek éneke egyébként. Meglátják majd, hogy a Bibliában semmilyen prüdéria nincs. A Biblia nevén nevezi a dolgokat. Nagyon szép, gyönyörű az a könyv. És így fejeződik be. Ez az utolsó szó. A mondata, fuss én szerelmesen, légy hasonló a vadkecskéhez, vagy a szarvasnak fiához a drága füveknek hegyei. Tessenek úgy lélekben kimenni a hegyekre, a zöld hegyekre, ahol látjuk a szarvasokat és a, mondjuk a muflonokat ugrálni egyik szikláról a másikra. Mi jut eszünkbe nekünk erről a képről? Abszolút! Miről szól akkor, hogy fogalmazhat így egy szerelmes, amikor arra kéri két sorral előrébb az illetőt, hogy pecsételje a szívét és a cselekedeteit vele, hogyan mondhatja azt a másiknak, hogy szerelmesen akkor most fuss és légy szabad?
1: Ez egy közös szabadság.
0: Ez egy közös szabadság, másrészt pedig nincs egy rabságban az illető. Nyilván nem arról szól már, hogy én ott lihegek a másik nyakában, zöldszemű szörnyként féltékenykedve, állandóan lesve a mozdulatait, hanem megvan az az áldott, nyugodt békesség a szívemben, hogy igen, az érzelmei és a cselekedetei le vannak pecsételve számomra. És innentől kezdve nincs aggodalmam, bárhova mehet. Legyen szabad, mint a vadkecskék a hegyeken, mert tudom, hogy az érzelmei és a cselekedetei mind értem vannak. Hatalmas gondolatok ez? Milyen nagyszerű lenne, hogyha a ma fiatalsága megismerné ezt. Hatalmas dolgok ezek. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindig a tudományos híreket nyomon követem, egészen döbbenetes, hogy a gyerekek leképezik a szülők életében látott dolgokat. Egy olyan tudományos kutatás látott napvilágot egy néhány hónappal ezelőtt, ahol megvizsgálták elég nagy mintavétellel, hogy milyen erkölcsi magatartása lesz az apák után a fiaknak. És elmondják a tudósok, akik nagyon nagy, több ezres kutatási mintát vettek, elmondják, hogy az apának a nők iránti vonzalma, vagy a nők iránti viselkedése mintaként szolgál a fiúk számára. Elmondja például a kutató, hogy hiába volt ellenszenves az apjuk célcsap magatartása a házasságon belül, maguk is ezt a mintát követik. Bármennyire is volt ellenszenves. Éppen ezért, hála jó Istennek, az én gyerekeim olyanok, hogy ilyen mániákusan hűségesek, és én ennek örülök is. Ez egy hatalmas dolog, és az Istennek nagyon hálás vagyok érte, úgyhogy az egyik fiaméknál most már unokánk is született, ahogy említettem. Ezt azért mondom önöknek, mert a gyermek tőlünk kapja a mintát, tőlünk kapja a példát, ahogy mi élünk, ahogy mi cselekszünk, ahogy mi viselkedünk, ő azt viszi tovább. A család óriási sérülést szenved. És azon gondolkodtam, hogy vajon tetszene-e tudni, hogy az Isten miért teremtett így, hogy lett egy családban egy anya, meg egy apa. Én úgy érzékelem, legalábbis ahogy mondjuk az én családomban láttam, az édesanyánkban volt egy ilyen mindent elsöprő, szinte ilyen lázas szeretet irántunk, mi két fiú voltunk a családban. Apánk meg képviselte, talán ismeritek édesapámat, hogy milyen volt, ő egy ilyen következetes ember volt. Apámban volt egy ilyen következetes szeretet. És úgy érzékelem, hogy talán ez lenne az az isteni család eszmény, amit a Biblia elénk állít, hogy az édesanyák ezt a bájos melegséget adják, az édesapák pedig ezt a határozott következetességet, és ez a kettő egy kiegyensúlyozott személyiséget képes nevelni egy fiatal emberből. Azt kell mondjam, hogy a mai világban rendkívüli rontást idéz elő az a fajta szórakozás, amit ma művel nagyon sok ember. El kell mondjam, hogy óriási rombolást okozott már maga a televízió is, de egyre inkább azt kell látnom, hogy még nagyobb rontást idéz elő az emberi kapcsolatok terén a mai számítógépes világ. Nem akarok számítógépes programokra hivatkozni, de szerintem, hogyha egy F betűset mondanék, akkor senki nem lepődne meg. Tessenek megfigyelni, hogy a gyerekeink ahelyett, hogy elmennének barátkoznának, elmennének egymással beszélgetni, ezerrel nyomják éjszakánként ezt a bizonyos programot. És az a döbbenet, hogy néha magamat is rajta kapom, ugye említettem, hogy egy telekommunikációs cégnél dolgozom, nagyon sokszor nem tudok a gyermekemmel minőségi időt tölteni, annyira hajszolja az embert a munka. A tegnapi napon, akik itt voltak, a munkatársunk arról tartott előadást, hogy élni miből, az anyagi javakhoz való viszony hogyan befolyásolja az életünket. Azt kell mondjam, hogy nagyon nagy mértékben kihat, befolyásolja ez a helyzet is, hogy milyenek a párkapcsolataink. És azt kell mondjam, hogy ez a túlhajszolt világ, amiben élünk, sokszor sokakat rákényszerít arra, hogy egy ilyen, hogy is fogalmazzak, egy ilyen lötyögős kikapcsolódást keressenek. De azt kell mondjam, és ezt hadd ajánljam mindnyájuknak a figyelmébe, nekünk a legélvezetesebb pillanataink azok, amikor a gyermekeinkkel beszélgethetünk. Ennél nagyobb kincs nincs. A Bibliánk is azt tanácsolja, ez most fedeztem föl egyébként, a Jóisten azt mondja a zsidó népnek, hogy, hát ezt fel is olvasom, mert ez úgy jó, hogy ezt elolvasom, Mózes 5. könyvében, amikor Mózes, tetszene tudni, ki volt az, aki ketté választotta a tengert, ez ismerős ugye ebből a szempontból, ő volt az, aki a zsidó nemzetnek hatalmas törvényeket adott, amelyeket az Úristen bízott rá, és ebben a 6. könyvben, amikor már a búcsú beszédeit tartja, akkor így szól a szülőkhöz. Tessék! Mózes 5. könyve, 6. fejezetében a 7. verset fogom olvasni. Látom, mi ez ez. 6. fejezet, 7. verset. Tessenek figyelni, hogy milyen. Hogy mikor beszélgessünk a gyerekkel. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, tessenek figyelni a felsorolást. Amikor a házadban ülsz, amikor úton jársz, amikor lefekszel, és amikor felkelsz. Mi a kivétel? Csak amikor alszol. Hát akkor nyilván néha van, aki beszélget álmában is, de az nem igazán hasznos. Tehát nincs kivétel folyamatosan beszélgetni. Gondolják meg, mikor éppen tegnap előtt esett meg velem ez, hogy ugye már régóta készülök erre, és hát próbáltam magamat figyelgetni, hogy hogyan viselkedem. Olvastam valamilyen e-mailt, ugye mi egy ilyen nagyvállalatnál dolgozva, hát ismerős sokaknak szerintem az, hogy e-mailben jönnek az információk. És megnyitottam a számítógépemet, mert néha otthon is dolgoznom kell, és a gyerekem mondott valamit, én meg a számítógépet olvastam, de közben a gyerekem mondta. Tessenek elgondolni, hogy milyen hatást tett ez a gyermekedre. 13 éves kislány. Milyen hatást vált ki a gyermekre ez? Nem figyel oda rám, és hogyha egy kicsit még tovább visszük a gondolatot, milyen érzést kelt a gyermekben, hogy nem vagyok fontos apámnak. Így van? Hogy nem érdeklem. Közben ez nem igaz. De mégis ezt a hatást váltja ki a gyermekemből. Volt már önöknek olyan, hogy ilyesmi esett meg? Hogy figyelni kellett volna másikra, és nem sikerült? Biztos. Nem hisz. Ugye? Tehát ez nincs. Azt kell mondjam, hogy rendkívüli módon koncentrálnom kell arra, hogy ez ne történhessen meg. Sem a gyermekkel, sem a házastársunkkal, sem a szüleinkkel, senki emberrel. Ennél rettenetesebb nincs. Ugye nekünk kommunikációval is tanítják, volt például egy kollega, akit próbáltunk trenírozni, neki például a következő volt a szokása, magyarázott valamit, de közben a számítógépet figyelte, és itt állt vele szemben az ember. Tetszene kísérni azt a kifejezést, hogy szemkontaktus? Mekkora hatalma van? Milyen hatása van annak az embernek ránk, aki nem néz a szemünkbe? Milyen érzés kell bennünk? Valami nincs rendben, ugye? Nem egyenes. Vagy félszeg, hogy nem szeret, vagy nem tisztel. Tehát valamilyen probléma van. Tudom, hogy sokan gátlásosak, vagy félszegek talán. De tudatos neveléssel meg lehet oldani, hogy egymás szemébe nézzünk. Rendkívül fontos. Egymás szemébe nézni, teljes odafigyeléssel bír menni egymás iránt. És holnap majd a munkatársunk Szabó Attila fog szólni az időről, és az idő hatalmas értékéről. Minden bizonnyal ő is szólni fog majd arról, hogy egymással ne csak úgy eltöltsük az időt, hanem minőségi időt töltsük el. Minőségi időt. Annak idején az egyik hozzátartozónak volt egy nagyon hányatott élethelyzete. Ugye volt a családjában egy nagyon komoly családi válság, és nem nagyon fogadta be senki, és azt kérte, hogy menjünk el együtt moziba. Nem tudtam más mondani, nagyon egyedül volt, nagyon megkeseredett, és azt mondtam, hogy jó, menjünk el. És felfedeztem, hogy mi is a mozi, azt hittük, hogy együtt vagyunk. Együtt voltunk? Együtt voltunk? Nem. Testileg. Néztünk valamit közösen. De igazából nem voltunk együtt. Minőségi időnek nevezhető ez? Abszolút nem.
1: Utána beszélgetünk róla.
0: Na, de nem, ez se történt. Ugye este 11-kor vége lett, mindenki elszélett, szia, szia, puszi, puszi, végeztünk. Mi volt ez? Becsaptuk önmagunkat, mert azt gondoltuk, hogy együtt vagyunk, pedig nem. Többenetes. És hogyha belegondolunk, a mozi be van csempészve a lakásunkban? Ugyanezt történik a televízió képernyője előtt? Teljesen ugyanez. Teljesen ugyanez. Gondoljuk meg, azok a percek, azok az órák, amiket együtt tölthetnénk beszélgetéssel. Én órákig vagyok képes beszélgetni a feleségemmel, nem unom meg. Mondja a munkahelyi problémáit, megismerem, megértem őt, és viszont. Vagy bármiről. Csodálatos dolog, hogy 27 éve, a házasságunk 27 éve alatt kialakult egy olyan fantasztikus közösség közöttünk, hogy ugyanaz az érdeklődési körünk alakult. Mert én tudom, hogy ő mit szeret, ő tudja, hogy én mit szeretek, és örömmel megnézzük azt, ami a másikat érdekli. És most már ugyanaz érdekel bennünket. Nagyon szeretjük például, hogyha külföldre megyünk, a történelmi nevezetességet. Önök találtak a párjukkal olyat, amelyik igazán érdekli mindnyájukat? Ennél hatalmasabb nincs. Emlékszem, amikor Párizsban voltunk, az első napunkat úgy töltöttük el, hogy szét gyalogoltuk a lábunkat, aztán beestünk az ágyba. Ilyen a jó házasság, amikor az ember megtalálja a minőségi időtöltést a hozzátartozójával, a párjával. És a gyermekeikkel is. Ugye említettem önöknek azt, hogy minőségi időt tölteni, ez a nagyon fontos, de van egy nagyon nagy dolog, hogy én azt mondtam az imént önöknek, hogy jó elvek kellenek a házassághoz. És jó elvek kellenek az emberi kapcsolatokhoz. Még gondoltam, hogy a barátságról is szólunk, de talán majd azt inkább a beszélgetésben. Én úgy hiszem, hogy most 7 óra körül lehet, ugye? Azért harangoznám. Ugye 7 óra van. Milyen elvei vannak a Bibliának? Szeretnék egy bibliai gondolatot megtanítani önöknek. Amit jó lenne, ha megtanulnánk kórusban. Jézus Krisztus Máté evangélium a 7. fejezetében, a nagy hegyi beszédében, amikor fölvonult a hegyre és onnan szólt az emberekhez, mondott egy nagyon egyszerű és hatalmas mondatot. Ha ezt mindenki megvalósítaná, nem lenne baj a földön. A mondat a következőképpen hangzik. Amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek velük. Próbálom most mai nyelven mondani, ugye, mert cselekedni is szép, de tegyük, ugye most ez a mai szó. Ti is azt tegyétek velük. És úgy fejezi be a mondatát, hogy ez a törvény és a proféták. Tehát, hogy hangzik a mondat? Amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek velük. Tanuljuk meg. Tehát, amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, Ti is azt tegyétek velük. Tessenek lefordítani ezt a mai mi helyzetükre. Ha én tudom, hogy a feleségem mit szeretne. Ő azt szeretné, hogy azt tegyem, amit ő szeretne? Így van. Jó az neki, hogyha én azt teszem, amit ő szeretne?
1: Igen.
0: Jó lenne nekem férfi emberként, ha ő azt tenni, amit én szeretnék?
1: Igen.
0: Erről szól a szabály. Egyszerű. Borzasztó egyszerű. Mi a gátja, hogy ezt meg tudjuk valósítani? Tessék? Félelem, de van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ez a lényeg. Te szerinted, mi az ego? Az önzésünk. Ez a baj. És az a helyzet, hogy amikor ezzel szemben találtam magam, rájöttem, hogy nem az elveken múlik a dolog. És rá kellett jönnöm, hogy a magam erejéből ezt a csodálatosan egyszerű és borzasztóan egyszerű megvalósíthatóságúnak látszó szabály, de nem bírom megvalósítani. Nem megy. Mert a saját józan felfogásom ellenére is ragaszkodtam a saját önző dolgaimhoz. Ismerős ez? Ragaszkodtam a saját önző dolgaimhoz. És amikor ezzel szembesültem, akkor rá kellett jönnöm arra, hogy a mai világ azzal vesztett óriásit, hogy elvesztette az Isten ismeretet. Ugyanis, hogyha megnyitjuk a Szentírást, az első lapjától az utolsóig egy olyan valakinek a lelkülete és a szemlélete sugárzik belőle, aki nekünk, embereknek egy új parancsolatot adott. Mert Jézus azt mondja az előbbi mondatban, hogy egyenlőképpen kell kezelnünk egymást. Ugye ezt mondtuk, hogy amit akarok, hogy velem cselekedjenek, tegyem a másikkal. Tehát egyenlő viszonyban vagyunk, igaz? De Jézus azt mondja János evangélium a 14. fejezetében, hogy én új parancsolatot adok néktek. Mi az új parancsolat?
2: Szeressétek egymást.
0: Nincs vége a mondatnak, mert az volt eddig is.
2: Szeressétek egymást.
0: Ahogy én köszönöm szépen!
2: Ahogy én szerettelek titeket.
0: Hogy szerette Jézus az övéit? Ezt a tanítványoknak mondja.
1: Életét adta.
0: Így van. Szó szerint azt mondja János 15-ben, hogy senkiben nincsen nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Innentől kezdve feltehetjük a kérdést, hogy egyenlő szinten kezelte önmagával a barátait. Önmaga fölé helyezte, ugye? Azt kell mondjam, hogy Jézus valami olyan lelkületet hordozott magában, hogy az a légkör, ami őt körülvette, vonzotta magához az embereket ezért. Mert ilyen lelkülete, ilyen gondolkodásmódja volt. És amióta megismertem a Szentírásból ezt a gondolkodásmódot, én szeretnék ilyen lenni. És amikor az isteni segítséget megkapom, akkor az Isten ad erőt, hogy ilyen is legyek. Amikor meg elveszítem valahogy ezt a kapcsot, akkor ez nem sikerül. Van egy nagyon-nagyon szép mondat a Zsoltárok könyvében. Dávid király az egyik nagy bibliai szerző, aki a Zsoltárok nagy részét írta, a következőt mondja az Isten magatartásáról felénk, hogy bölcsét teszlek, mondja az Isten, és megtaniklak téged az útra, amelyen járnod kell. Tetszenek emlékezni, akik ismerik a Bibliát, hogy hogy fejeződik be a mondat? Bölcsét teszlek, és megtaniklak téged az útra, amelyen járnod kell. És most jön a legfantasztikusabb mondat, amit az Isten ajánl nekünk. Így fejeződik be, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Szemeimmel tanácsollak téged. Ismerjük ezt az emberek közti kommunikációs lehetőséget? Amikor apánk ránk nézett, mikor valami disznóságot csináltunk, láttuk a szemén, hogy baj van?
2: Persze.
0: Vagy amikor anyánknak a szemében láttuk a szomorúságot, hogy már megint csintettél, fiam, láttuk, hogy mi a helyzet? Na de mi kellett ahhoz, hogy apánk a szemében tudjon tanácsolni bennünket? Tessék? Nagy, ennél sokkal egyszerűbb van. Hadd kérdezzem meg, most én erre nézek, tud ön a szemébe tanácsolni engem? Mikor tud?
1: Hogyha
0: ránézek, igaz? És Van egy másik mondat a Bibliában, szintén a Zsoltáros írja, hogy az Úrra néztem szüntelen, így tudod tanácsolni szemmel. Ha az Úrra nézek szüntelen, tud engem tanácsolni? De még mennyire? És azt mondja, hogy azért, mert jobb kezem felül van. Jézus Krisztus, aki meghalt kereszten, de feltámadt, azt az ígéretet adja nekünk embereknek, hogy ezeket az elveket, amelyekről ma beszéltünk, mi a saját erőnkből megtartani nem vagyunk képesek. De felajánlja a segítő kezet, hogy mellettünk áll, és hogyha szemébe nézünk folyamatosan, hogyha azt a lelket befogadjuk a szívünkbe, ami ezt kimunkálja bennünk, akkor bölcsé tesz, megtanít bennünket az útra, amelyen járnunk kell, mert a szemeivel fog tanácsolni bennünket. És tényleg így is van. Emlékezzenek rá, amikor az ördög elvitte a pusztába Krisztust, hogy megkísértse. Minden egyes kísértésre Krisztusnak mi volt a válasza?
2: Megvan írva.
0: Ott volt azonnal a tanács, hogy mi van megírva, mi van a Szentírásban, mit üzent nekünk az Isten. Ő ugyanezt alkalmazta, semmi más, mint amit mi alkalmazhatunk. És azt kell mondjam, hogy a következő hasonlattal tudnám ezt érzékeltetni, hogy mi a különbség az elvek, mert emlékeznek, én azt mondtam, hogy semmi nem kell más a jó házassághoz, meg a jó baráti kapcsolatokhoz, mint jó elvek. Mi a különbség a jó elvek ismerete, és mi a különbség egy ilyen szerető, kedves, igazán megbízható barát segítsége között? Olyan a különbség, mint mikor egy meredek szakadéknak a szélén megyünk. Ott van mellettünk egy korlát. Ezek a szabályok. De ha jön velünk egy biztos vezető, mikor érezzük magunkat nagyobb biztonságban? Biztos. Ha van egy tapasztalt vezető, aki már ezerszer járt azon az úton, és mondja, hogy hova lépj, sokkal nagyobb a biztonság. Szerintem. Lehet, hogy jönnek aztán a korlátok. Csak az a baj, hogy a korlát, volt már olyan korlátnál, ahol ilyen láncokból volt például? Én például voltam édesapámmal fát vágni, és egy ilyen kosaras kocsiban voltunk fenn, és apám ráfeküdt a láncra, és ott vágt a szalagfa a fűrésszel, ugye ezzel a motoros fűrésszel, láncfűrésszel a fát. Hát a szívem majd kiugrott. Mit csináltam? Teljes gőzzel megfogtam a korlátot, és fogtam át a derekát, hogy tartsam. Szerintem mi nagyobb biztonságban volt, mint a láz fogásában. Tehát valahogy így érzem ezt. És azt ígéri az Isten nekünk, hogy ezen az úton kész bennünket vezetni. Ezek a szabályok csodálatosak. Arra jók, hogy az embernek sokszor megmutassák, hogy mire nem képes a saját erejéből. De gondolják meg, hogy ha csak ezt az egy mondatot elvisszük, és valahogy a szívünkben erülteti az Isten azt a vágyat, hogy én ilyen életet éljek. Csak ezt az egy szabályt tessenek elvinni, hogy amit akarok, hogy velem tegyenek, én meg fogom tenni a másikkal. Vigyük el ezt férj a feleség iránt, feleség a férj iránt, és ne elégedjünk meg ezzel, mert ez csak egy szabály. Van valaki, aki mellettünk áll, aki ránk néz, csak az arcunkat kell odafordítani, csak annyit kell kérnünk, hogy adjon erőt és adjon segítséget, hogy ezen az úton járjunk, tegyen bölcsé, hogy ezen az úton tudjunk járni. Rengeteg dolgot lehetne még elmondani erről a dologról, csak még egy utolsó dolgot engedjenek meg. Egy gyönyörű esküvőre emlékszem, a saját esküvőmre, ami 27 évvel ezelőtt volt. Most ez idén elhunyt Egervári Oszkár volt, aki összeadott bennünket, és a Filippi beliekhez írott levélből, Pálnak az egyik leveléből hozott nekünk egy igét, amelyik arról szólt, hogy egy elvetemült és elrombott nemzetség között éljünk olyan tisztasággal, mint ahogy ragyognak az égen a csillagok. És úgy fejezi be az ige szolgálatot a prédikátor, ugye a lelkész, aki összeesvetett bennünket, hogy életnek beszédét tárván az emberek elé. És meg kell mondjam őszintén, hogy csak ezen a héten értette meg a prédikációt. Elég nagy fáziskésés volt. Mert én mindig abban gondolkodtam, hogy kérem szépen az Isten igéje az életnek beszéde. És ez igaz. Csak hogy nem erről szól. Hanem azt mondja Pál, hogy az életetek beszéljen. Hogy az életeteknek a beszédét tárjátok az emberek elé. Tetszenek érteni, mekkora különbség ez? Mert lehet, eljuthatunk humánumból, értelmi felfogásból ezeknek a szabályoknak a megtartására, vagy legalábbis ezeknek egy része megtartására. Eljuthatunk a saját vélbelejtékes akaratunkból is. De az az életbeszéd, amit Pál itt beszél, ez egy sokkal mélyebbről jövő. Isteni lélektől áthatott, egészen más befolyás kellene legyen. És hát az, az igazság, hogy most, hogy én ezt megértettem, meg vasárnap is volt egy nagyon érdekes értekezetünk így a Biblia oktatók között, én azt kell mondjam, hogy most kezdem megérteni, hogy a vezetés az annyit jelent, hogy hogyan teremtünk légkört magunk körül. Mindannyiunknak a szem rezdülése, a sóhajtása, a nézése, a mosolygása, az arcunk játéka befolyással és hatással van a körülöttünk élő emberekre. Azt írja Ellen Goulding, az egyik nagyon, számomra nagyon kedves szerző, biztos sokan ismerik őt, hogy olyan a befolyásunknak a hatása, mint amikor egy követ bedobunk a vízbe. Mi történik a vízzel? Elnyeli a követ, aztán vége. Ez történik? Elkezd gyűrűzni. És meddig, ha megfigyeljük? Hatalmas hatása lehet a mi magatartásunknak. Lehetünk életillata az életre, és sajnos lehetünk a halálillata a halálra. Ha az ember ilyen jellemmel, ilyen lelki tulajdonságokkal tud élni a családjában, hogy megédesíti másoknak az életét, és nem azért, hogy ő visszakapja, hanem úgy önmagától, mint ahogy Krisztus tette. Emlékeznek rá, mit mondott, amikor szögelték át a kezét? Azt mondta, Uram, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekszenek. Fönt lógott még ott a kereszten, akkor is azon gondolkodott, hogy az anyjáról hogy gondoskodjék. És itt tovább, és itt tovább. És ahogy mondtam, a barátait előbbre tartotta maga érdekénél. Hogyha ez a lelkület, ez a jellem rajzolódik ki bennünk, gondolják meg, hogy milyen emberek leszünk. Énekek énekében azt írja Salamon, hogy az én vőlegényem olyan, mint az almafa az erdő fái között. Ugye meglátszik, gyümölcsöző. És azt mondja, hogy az ő árnyékában felette igen kívánok lenni. Tetszenek érteni a mondatot? Hogy a mennyasszony egyszerűen a vőlegény árnyékában is szívesen üldögél. Milyen hatása van ennek? Mit mond el a vőlegényről a mennyasszony felé? Hogy egy olyan szimpatikus, egy olyan vonzó személyiség, akinek a társaságában öröm lenni. És most döbbentett meg Jézusnak az életéből egy nagyon érdekes történet. Emlékezzünk rá, amikor Jézushoz hozzá akarnak menni a kisgyermekek. Emlékszünk rá? És a tanítványok, akkor elmondom, a tanítványok ugye 12-en voltak, a gyerekeket megpróbálják elzavarni. És Jézus erre megszólal, hogy engedjétek hozzám jönni. Mit mutat ez Jézus személyiségéről?
2: Szeretteket.
0: Ez még csak hagyján, hogy szerette Jézus a gyerekeket, hanem? A gyerekek vonzódtak hozzá. Tetszettek már látni olyat, amikor a gyerekek elbújtak egy felnőtt elől? Nekem most mesélt valaki egy ilyen történetet, hogy valami igazgató helyettes meglátogatta a családot, és a gyerekek elbújtak a szekrény mögé. Mert rettegtek tőle, még nem is szólalt meg, csak maga az egész megjelenés milyen volt. Én szeretnék pont az ellenkezője lenni. Hoppá. Olyan ember szeretnék lenni, aki mellett öröm lenni. És mondják meg, a párjuk számára nem akarnak ilyen üdítő forrás lenni? Szeretnének? Ki az, aki nem szeretne? De ehhez az kell, hogy valahogy megtaláljuk ezt a segítő kezet. Isten kész segíteni nekünk ilyenné lenni. Én kívánom önöknek azt, hogy ismerjék meg az Istent a Szentírásból. Látom, azért nagyon sokan tetszenek már ismerni őt. Egyre jobban mélyedjünk el az ő személyiségének a megismerésében, ennek a jóságos szeretetnek a megismerésében, hogy olyan emberek lehessünk, akiknek az árnyékában felette igen jó ülni. Kívánom mindenjüknek ezt az örömteli tapasztalatot. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves gyerekek, hozzátok szólnék néhány szót. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy az Úr Jézus titeket állít példákul elénk, és nem fordítva. Mert ugye a gyermekeknek a felnőttek a példaképei az esetek általános megközelítésében, és az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ha olyanok nem leszünk mi felnőttek, mint a kisgyermek, akkor nem mehetünk be az Isten országába. Mi van bennetek? Mi az a különlegesség, amit tőletek lehet, vagy kell megtanulnunk nekünk felnőtteknek? És arra jutottam, és egy történettel próbálom ezt illusztrálni. Egyszer régen alkalmam nyílt, hogy egy óriási nagy vízeséshez ellátogassak. Ez a világon az egyik legnagyobb vízesés, hihetetlen mennyiségű víz zúdul le egy ilyen nagy katlamban. Akkor tudtam, azóta elfelejtettem, hogy percenként hány köbméter víz, de nem is ez az érdekes. Olyan fűsiketítő robaja van a víznek, hogy az indiánok, akik ott azon a környéken éltek, mennydörgő víznek nevezték. És egy nagyon vakmerő ember, valamikor 100 évvel ezelőtt egy drótkötelet feszítetett ki a vízesés felett, és biztos láttatok már ilyen kötéltáncosokat. A kötéltáncos egy hatalmas udat a kezébe vesz, valahol középen megfogja, és ez a rúd segít neki az egyensúlyozásban, és hát egy erre alkalmas cipőben a drótkötélen átment a mennydörgő víz felett. Vissza is jött. Megkérdezte az emberektől, hogy mit gondolnak, vajon vissza tudok menni, de most már bot nélkül? Hát úgy gondolták, egy kicsit bizonytalankodva válaszoltak, hogy valószínűleg igen, már kétszer oda-vissza megjártad ezt az utat, hát akkor valószínűleg. Ez az ember oda ment, visszament bot nélkül. Fogott egy talicskát, biztosan speciálisan kiképzett kereke volt, és átolt egy talicskát ezen a drótkötélen. Megint megkérdezte az embereket, hogy mit gondolnak, vissza tudok jönni a talicskával, ugyanígy mondták, persze. Na jó, akkor kiül bele. Hát nem volt ember, aki beleüljön. És egy kisgyerek azt mondta, hogy ő beleül. Kérdezték a kisgyerektől, hogy hogy, nem félsz? Hát nem, mert ő az apukám. Na szóval ennek kettős tanulsága van, és ebből okulhatunk mi, mert a felnőttekre nem az a jellemző, hogy amit eszmeileg elgondolnak, azt a gyakorlat területén is olyan készséggel felvállalják, és ebben különböztök ti gyermekek tőlünk. Hogy olyan feltétlen, olyan vissza nem riadó bizalommal tudtok megnyilatkozni, és tudtok vállalni helyzeteket. Elég, hogyha az apu vagy az anyu ott van a közelben, vagy az anyu vagy az apu fogja a kezeteket, és akkor előttetek nincs lehetetlen. Ezt tőletek kell nekünk megtanulni. És mutassatok ebben nekünk jó példát, fogjátok ilyen bizalommal, ilyen odaadó bizalommal apu és anyu kezét, és fogadjatok szót, mert jót akarnak nektek, és mutassatok példát nekünk abban, hogy hogyan lehet bízni. Hogyan lehet bízni a Jóisten szavában, és hogyan lehet bízni emberekben, mert ezt tőletek kell nekünk megtanulnunk. Testvéreim, egy olyan ígét szeretnék felidézni, ami részben összefügg ezzel a vallástétellel, és részben összefügg azzal, hogy a mi testvéreink a Szent Keresztségre felkészültek, mert van egy furcsa gondolatom, és ezt szeretném most az igehirdetés kereteiben megosztani veletek. Mi a protestáns közösségeket, a hitáltali megigazulás tanítását felvállaló közösségeket magunkkal összehasonlítva sok esetben azzal marasztaljuk el, hogy ők eljutottak a hitáltali megigazulás felismerésére, de valahogy itt megrekedtek, és nem léptek tovább. Pál apostol a korintusi gyülekezetet megszólítva a korintusiakhoz írott második levél 13. fejezetének 5. versében ezzel a felszólítással fordul a gyülekezet felé. Azt mondja, kísértsétek meg magatokat,
ha hitben vagytok-e, magatokat próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Úgy gondolom, hogy amikor az ember egy közösség tagjává lesz, és mondjuk a hit általi megigazulásnak, az Isten hazafogadó szeretetének az öröme úgy betölti a szívét, és elhatalmasodik a belső világában, akkor nagyon sokáig táplálkozik ebből az örömből. Ezért van az, hogy az első szeretetre, mint olyanra, mindenki olyan dicsőült, lelkendező örömmel gondol vissza. Igen, tudod, amikor én a Krisztussal találkoztam, amikor én megismertem az Isten minden értelmet feladó szeretetét, és örömmel beszélünk erről. Aztán, amikor az ember egy kicsit komolyabban átgondolja mindezt, vagy meghallgatja mások tanúság tételét, akkor ez a kérdés előnyomakodik, hogy és mi van azóta? A múltkor a családban egy érdekes beszélgetés bontakozott ki, és hát elhangzott, hogy kézen közön, hogy hol van a kereszténységünk látszata? Hol van a látható, mérhető eredménye annak, hogy én megismertem az Isten minden értelmet feladó szeretetét, és én közösségre léptem, szövetségre léptem valakivel, aki képes arra, hogy engem más emberré tegyen, és ha hiszem azt, hogy a szeretetben életet átalakító hatalomban és értéket teremt a szeretet abban, amire irányul, akkor jogos a felvetés, hogy vajon mi kivételek vagyunk. Rajtunk ez nem látszik. Látszani kellene, de talán mégsem. És ezzel a közvetett és negatív irányultságú bizonyság tevéssel mi azt a benyomást keltjük, hogy a kereszténység nagyon szép elvek összessége, de a gyakorlat területén nem nyújtja mindazt, amit ígér. Vajon hiteles-e ez a mi bizonyságtevésünk? Mert nyilvánvalóan az ember őszintén nyilvánul meg, és nem az őszintességgel van baj, hanem az eredménnyel. A Biblia ilyenekről beszél, és ti magatok is szoktátok idézni, hogy erősebb az, aki bennünk van, mint a világban van. Szoktuk ezt társítani az erősebb fegyveresről szóló bibliai tanúságtételt, hogy ha erős fegyveres őrzi a házat, akkor az emberi önző természet Sátán kísértésének, mint egy kiszolgáltatottan, járja a maga útját, még akkor is, hogyha Róma 7 tapasztalata a miénk, és azt mondjuk egyfajta belső nyomorúság és vergődés kifakadásaként, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. És mi az az érzésem, hogy eljutunk az úrvacsoráig. Az úrvacsorában a bűnök rendezéséig. Aztán legközelebb megint a bűnök rendezéséig jutunk el. Mint hogyha az úrvacsorában és a keresztségben az Isten nem ajánlaná fel magát a szövetséget. Azt, hogy közösségben lehetek vele, és ezért fogalmaz itt Pál apostol, valószínűleg ez a gyülekezet is ugyanolyan nehézségekkel és olyan lelki gyötrelmekkel küzdködött, mint talán mi magunk, azt mondja, kísértsétek meg magatokat. Ennek a szinonimája a másik, hogy próbáljátok meg magatokat, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogy a Krisztus Jézus bennetek van. Ha én szövetségben vagyok, ha én a Krisztussal közösségben vagyok, ennek megvannak a következményei. Megvannak a következményei annak is, ha nem vagyok vele közösségben. Ha nem vagyok vele közösségben, akkor eljuthatok Róma 7 tapasztalatáig, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de újra és újra beleütközöm abba, hogy jelen van és működik az életemben egy másik törvény, amely engem fogjulád, rabságban tart, az én önzésemnek kiszolgáltatottan élem az életemet. És engem felettébb zavar, hogy én az úrvacsorára mindig a bűnök rendezésének a kérdésköréről vagyok kénytelen beszélni, mert hogy alkalmazkodnom kell. Alkalmazkodnom kell kinek a lelki élményéhez, igényéhez, és utat kell mutassak az ige alapján arra, hogy hogyan lehet a bűnöket rendezni. De mikor lehet már arról beszélni, hogy milyen Krisztussal járni?
Milyen az, amikor a Krisztus Jézus bennünk van? Milyen az, amikor valaki győzelmes, diadalmas életet él, amikor az úrvacsora és a szövetség megerősítése annak bizonysága, hogy én tudom, mit jelent, hogy Krisztus Jézus bennem van. Én tudom, hogy mit jelent a szőlő tőkén maradni. Tudom, hogy mit jelent épp egészséges szőlőhajtásokat hajtva, gyümölcsöt termve az Isten dicsőségére élni. Lehet, hogy mi a reformáció örökségét képviseljük, de talán nem képviselünk ennél többet. Amikor mi ennek a konzekvenciáiról beszélünk, akkor beszélünk a törvényről. És beszélünk arról, hogy nekünk az életünket a törvényhez igazítva kell élnünk. De hogyan? Formálisan? Nem csináljuk ezt, nem csináljuk azt, nem csináljuk amazt. Ez a törvény? Maga Jézus is felhívta a figyelmet, hogy a törvény betöltéséről van szó. A törvény tartalommal való megtöltése, az a magasabb lelki szint, igazán a törvénnyel összhangban leírt élet, amikor még gondolatban sem, amikor a másik ellen egy ellenséges érzés sem engedek feltörekedni, nem hogy gyűlölném, vagy minősítő szavakat mondanék rá. Meg kívánság okából sem tekintek asszonyra, mert hogy akkor a szívemben valamilyen elmozdulás következik be. Tehát ha én a törvényről beszélek, nem a formai, mert

környezetem felé, annak bizonyságát adni a gyakorlat oldaláról, hogy igen, a kereszténység a győzelem útja. Az Isten szeretetében elégséges hatalom van arra, hogy engem más emberré tegyen, és ennek a más embernek a megnyilvánulásai igenis azt hirdetik, hogy a kereszténység tényleg a győzelem vallása. Tudjátok, hogy engem időnként úgy megkísért, hogy a hasonlataimat az élettan, vagy az emberi természet és működés területéről merítsem. Ugye nagyon sok ember átesik szívátültetésen, ez már rutin műtét. Meddig él az új szívvel? Mi is új szívet kaptunk, az újjászületés gyakorlatilag ezt jelenti. Ha én ugyanazt az életmódot folytatom, mint annak előtte, a szívátültetés előtt, az a szív ugyanolyan lesz. A koszorúerei ugyanolyan eltömődöttekké válnak, és nem fogja betölteni azt a funkciót, amire hivatott. Tehát, hogyha én felülről születtem, és az Isten szeretete megérintett engem, és egy másfajta értékrend irányába mozdultam el, de hogyha az Isten szeretetében nincs elégséges hatalom arra, hogy én más legyek, lassan, de biztosan a lelki agónia útját járom, és nem leszek jobb, mint annak előtte voltam. Lehet, hogy a vallás külső jegyeit magamra vállalom, betöltöm a törvényt, nem is jó a szó, tehát formálisan eleget teszek a törvény elvárásainak, de indítékaimban, vágyaimban, törekvéseimben, egy-egy pillanatnyi helyzetben, a megnyilvánulásaim területén semmi nem változik. És méltán vetődik fel az a kérdés, amire az előbb hivatkoztam, hogy akkor mennyivel vagyunk különben. Nem a kereszténységre hozunk szégyen, hogyha nem mutatjuk fel azokat a lehetőségeket a saját életünkön keresztül, amit a Krisztus szeretete, átalakító hatalma bennünk véghez tudna vinni. Hát azt mondja a Biblia, hogy a megkezdett jó dolgot, ne aggódjon senki, a megkezdett jó dolgot az Isten diadalra viszi. Diadalra viszi, ama napra célba érkezetté teszi. Mindenféle új információval kell most megbarátkozzak. Az 1850-es években például az egészséges életmód területén már olyan felismerésekre tettek szert, amelyeknek a megvalósítása még mindig hibázik sokunk életéből. Hogy lehet, hogy együtt élünk elméleti ismeretekkel, úgy élünk együtt ezekkel, akár a megváltás titkát tekintve is, hogy közben nem próbáljuk meg magunkat, és nem vizsgáljuk azt, hogy vajon az életünk gyakorlata mennyire van fedésben azzal, amit mi elméleti síkon elfogadunk. Lehet, hogy a nyugati gondolkodás áldozatai vagyunk, mert az Arisztotelész és a platoni filozófia teremtette meg annak alapjait, hogy én gyakorlattól elválasztott elméleti síkon is igaznak fogadjak el dolgokat. A zsidó, a héber gondolkodás ezt a lehetőséget nem ismerte. Amit valaki igaznak fogadott el abban a társadalomban, annak az igaz volta, a gyakorlat területén kellett érvényesüljön, mert ez volt a puding próbája. Nem is volt alkalmas sem a nyelv, sem a gondolkodási forma arra, hogy külön éltessen ki a tudatában gyakorlattól elválasztott elméleti, teoretikus kérdéseket. Ez csak mi vagyunk képesek. És ettől nem vagyunk többek és jobbak. Mert elméletileg elfogadunk mindent, ami a Bibliában van. Sőt, azzal hivalkodunk talán, hogy a Bibliát aztán mi hitelesen képviseljük, mert a Bibliát, a Biblia a Bibliát magyarázza, önmagát magyarázza el alapján, értelmezzük, és hézagmentes az érvelésünk, és mégis olyan kevésbé szimpatikus az, ahogy csináljuk. Lehet, hogy azért, mert látják ezt a kontrasztot, hogy van elmélet, hibátlan, hézagmentes érvelés, apologetikus megnyilatkozások, tehát a hitvédelem területén is rögtön sikra.

0: tapasztalunk, hogy ha valaki az elméleti igazságot egy kicsit is érintené, akár egy újjal is hozzányúlna, de azon a területen elég jól el vagyunk, hogy mondjam, magunkban, hogy ennek a gyakorlata nincs mindig tökéletes fedésben az elméletileg igaznak meghirdetett ismeretanyaggal. És hogy olykor magamban is tapasztalom, hogy vajon ennek a felelősségével én hányadán állok. Régi prédikációkat hallgattam, ahol ezek az ígék kerültek elő, hogy a lelket meg ne oltsátok. Kiben? Magamban? Az is óriási veszteség, de a másokban? Ha én másoknak a lelkiismerete számára fogódzó pontot teremtek az én nem egészen vállalható életpéldámmal, miközben az igazság elméleti ismeretét hiánytalanul képviselem, hogy nem azt a benyomást keltem, hogy elég az igazságot teoretikusan elfogadnom, de ezen túl talán többre nincs szükség. Vajon nem oltom meg a lelkesedését? Vajon nem züllesztem le magamhoz a laudíciai állapotra? Miközben az én egész lényem azt hirdeti, hogy nem lehet. A Biblia azt mondja, hogy hatástalanná tehető a Krisztus. Az úrvacsora szereztetés ígéi között szerepel, amit nem szoktunk idézni, mert nem akarunk senkit bántani. Így fogalmaz Pál, azért van köztetek sok beteg, és alusznak sokan, mert nem becsülik a Krisztus testét. Nem azt jelenti ez, hogy Isten káromló magatartási formák törnek elő, kinek a lényéből. Egyébként arról van szó, hogy a Krisztus hatástalan. Hogy a Krisztus szeretetéről szóló evangélium nem éri el a célját egyesek életében. Hogy az úrvacsorára jönnek a bűnöket rendezni, de maga a szövetség az nem működik. Maga Isten és ember közössége nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, mert nem nyújtja azt a pluszt az élet gyakorlati síkján, amit sokan elvárhatnának tőlünk, meg talán mi magunktól is olykor. Előkerestem, mindig sokat segít nekem, hogyha egy konkordanciát úgy fellapozok. A múltkor például átlapoztam, hogy a Bibliában hol szerepelnek betegségre utaló jelek, és véglapoztam az egész Baranyi-féle konkordanciát. Ma reggel meg előkerestem ezt a könyvet, és megnéztem, hogy hányszor szerepel a segítség szó, és ennek egy pontosította változata, segítségül hívni az Úrnak nevét. Ézsaiás könyve meglehetősen nyomasztó hangulatú, árasztó kijelentést tartalmaz ezzel összefüggésben, mert azt mondja, hogy régóta így vagyunk. És minden mi igazság, mint a megfertőztetett ruha. Álogságunk, mint a szél, a lombot elhordó szél működik az életünkben. És hozzáteszi két verssel később, hogy mindez azért van, mert nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, és beléd fogoznék. Nem az a baj, hogy álnokok vagyunk, persze baj. Nem az a baj, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett minket az anyánk. És nem az a baj, hogy a terecsen nem tudja elváltoztatni a bőre színét és a párduc a foltosságát. Nyilván magunkon nem tudunk segíteni. De az egy óriási vétek, hogyha segítségül hívhatunk valakit, aki tud segíteni, és nem tesszük. És ez óriási vétek. Óriási vétek, hogy az Isten a maga részéről megteremtette a bizalmi alapot, a bizalmi alapját annak, hogy segítségül hívjuk a nevét. Mert elénk áll, mint mindenható, mint mindenütt jelenlévő, mint mindenek ismerője. És a szeretetéről is nyilvánvaló bizonságot tesz akkor, amikor ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, és mindent megteremtett azért, hogy én merjem kinyújtani a kezemet felé, és merjem segítségül hívni a nevét, és merjek belé fogózni, mert aki hozzájön, az semmiképpen ki nem veti. Mit tehetne még az Isten, hogy a bizalmunkat életre keltse, és elemjelei ösztönzéseket adjon arra vonatkozóan, hogy megtegyük ezt a lépést. És bevallom most már becsülettel, hogy nem a gyerekekhez szóltam én, amikor ezt a példát elmondtam. Ők csak itt voltak. De az az én nagy problémám, hogy nem merünk bejönni a talicskába. Elmondjuk, én is próbáltam kiszínezni. Elmondjuk, hogy milyen a Niagara. Elmondjuk, hogy mennyi víz ömlik ott le, és hogy milyen a hangja. És hogy amikor a kis hajód elmegy a hatalmas vízesés alá, az ember mindig azon csodálkozik, hogy nem süllyed el az ott létrejövő hullámok forgatagában, és mindig megkönnyebbül az ember, amikor a kis hajó végre elmegy onnan, mert már nincs kitéve életveszélynek. De hogy fölötte átmenni, és beülj egy talicskába, ami annyira bizonytalan jármű, főleg egy bizonytalan ember kezében. Szóval van egy könyvünk, nem akarok senkit bántani, de a borítója az nem valami barátságos. Lehet, hogy ezért nem olvassuk. Ez a cím ennek a könyvnek, Te is járhatsz a vizen. Ha már nem merünk beülni a talicskába, legalább próbáljunk kilépni a csónakból és elindulni Jézus felé. Ez a kereszténység. És ti is olyan jól tudjátok, mint én, hogy amíg Krisztusra tekintünk, és amíg ez a szövetség él, és amíg hitben megragadjuk azt a bizonyosságot, hogy nagyobb az és erősebb az, aki bennem van, mint aki a világban van, addig ott maradok. Az emberileg lehetetlen teljesítményt felmutatva a víz felszínén. És az emberek az Isten fiainak a megjelenését várják, a vízen járókat, a talicskába készséggel beülni tudókat. Talicskáról beszélni könnyű, egy drótkötélről, meg minden egyébről. Persze talicskába beülni is könnyű. És erre várnak az emberek, hogy majd a mi nyomdokainkba lépve beüljenek. Ne legyen minősítésünk a menny részéről az, amit Ézsaiás könyve megfogalmaz. Nem volt, aki segítségi lifta volna az Úr nevét, és belé kapaszkodna. A gyakorlat, vagy a tapasztalat, vagy a látvány ezt igazolja. Szeretnék néhány igét csak úgy felsorolni. Az apostol cselekedetek könyve azt mondja, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. És egy kicsit nektek is, András és Brigi, mondanám. Ha az ige hirdető nem erről szól, akkor vigyétek el már most az előzetes jegyében magatokkal ezt az igét. Pál apostol, amikor bizonyságot tesz arról, hogy ő a damaszkuszi úton megtért, és aztán Anániás házában azt a 3 napot hogyan élte át, a köztük lezajló párbeszédet visszaadva így fogalmaz, Most mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. A bűnök lemosása viszonylag egyszerű. Az úrvacsorában eddig eljutunk, de tovább kell lépni. A keresztség után egy hosszú út vár rátok, ami nem telhet el másképpen, csak így. Segítségül hívni az Úr nevét. Pillanatról pillanatra. Nem elég a bűnöket lemosni. Nyilvánvalóvá kell tenni azt, hogy ez az új meggyőződés, ez az új értékrend, ez az élet gyakorlatában kivitelezhető. Mert az Úr, aki megkezdte bennünk a jó dolgot, ha segítségüljük az ő nevét, akkor célba is viszi. És egy összegző ígét olvasnék most már csak utoljára. Minden, mind az, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, megtartatik. Aki nem, az nem. De mindaz, aki segítségül hívja, megtartatik. Legyünk ezek között. Amen. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében keresünk téged, és hódolattal csodálkozunk a te hosszú tűrésed előtt. Urunk, köszönjük, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk.
1: Urunk Istenünk, látod a mi küszködéseinket, vergődéseinket, látod a mi bizalmatlanságunkat. Látod, hogy bár elméletileg mindent készen elfogadunk, és örömünket lejjük az ige szavában, gyönyörködünk a te törvényedben a belső ember szerint, és mégis olyan gyenge és olyan sekélyes az a tapasztalatunk, amit a Krisztus Jézussal való közösség, mint a győzelem útja kínál nékünk. Úrunk Istenünk, fájlaljuk azt a sok kártételt, amit a hamis és elégtelen példaadás nyomán okoztunk. Segíts kérünk, a bizalom jegyében elindulni feléd. Tudjuk, hogy ha mi egy lépést teszünk, legyen az bármilyen tétova és bátortalan, te százat jössz felénk. Segíts, Urunk. Segíts, hogy meg tudjuk mutatni saját életünkben, környezetünknek és mindenkinek, akivel kapcsolatba lépünk, hogy a kereszténységben, a veled való közösségben életet átalakító hatalomban, hogy a szeretet valóban értéket teremt abban, amire irányos, hogyha valakik befogadnak téged, akkor hatalmat kapnak, hogy fiak legyenek, hogy fiak szerint éljenek. Segíts ebben, kérünk mindannyiunknak. Amen.

A mai témánk tehát a házastársi magatartás problémáival foglalkozik. Ezt érintenénk, ezt járnánk valamennyire körül. Ugye a cím egyben utalás is arra, hogy mi legtöbbször a szétválások a házastársak közötti küszködéseknek a leggyakoribb oka a magatartási problémák, a házasfelek magatartásának a problémája, hogy ott fogható meg, ott ragadható meg leginkább a dolog lényege. Sokszor teszik fel azt a kérdést, hogy talán társamat rosszul választottam meg, és jóval kevésbé teszik fel azt a kérdést magunknak az emberek, hogy mit tettem azért, hogy a társamnak megfelelő társa lehessek én magam. Szóval nagyon sokszor probléma jelentkezik a házasfelek között a magatartásuk problémája, a problémás magatartásuk miatt. Nem tudom, hogy helyén valónak látjátok-e megállapítást, de biztos, hogy nem igazán sokan gondolkodnak azon, hogy miért is válik számukra teherré a másik ember, miért is jut oda egy házasság, hogy sajnos sokszor a válláson gondolkodnak, a szétválláson, mert elviselhetetlenné válik az együttélés. De az ember úgy feltenné szívesen a kérdést, hogy hát hol is hibázza el két ember az egymással való szeretet kapcsolatát, amit bizonyára nagy odaadással, örömmel, reménységgel vállaltak fel a kezdetek kezdetén. Hát mi az, amivel lehet sajnos elérni azt, hogy végül a szétváláson gondolkodjanak? Valószínűsíthető, hogy itt leginkább a hozzáállással és a nem megfelelő magatartással lesz a probléma. Ugye már utaltunk rá, hogy jobbára magatartásunk hibái ott mutatkoznak, hogy nem találjuk meg a helyünket, a szerepünket a családban, a kettőnk kapcsolatában és a gyermekeinkhez való viszonyulásunkban sem, és még abban is, hogy nem tudjuk kezelni megfelelően a konfliktusokat. Azokat, amelyek a társam által képződnek, a társam másságából fakadnak, és azokat sem, amelyek a külső hatásoknak köszönhetően érnek bennünket. Nincs igazán konfliktus kezelő képességünk. Bizonyára ezt máshol, más összefüggésekben is hallottátok már. Nem egyszer önmagunkon le tudtuk ellenőrizni, hogy milyen gyorsan belecsavarodunk egy helyzetbe, hogy más nem mondjak. És csupán arról van szó, hogy gyenge már ahhoz az elménk, gyenge az idegrendszerünk, hogy megfelelően feltaláljuk magunkat egy helyzetbe. Ahogy szokták mondani, úgy, mint ahogy amint a cica mindig talpra esik, mi is valahogy tudnánk megragadni egy helyzetnek azt az oldalát, amivel ki lehet belőle emelkedni, és nem még jobban bele zuhanni, bele fáradni a dolgokba. Hát miért is adódnak problémák két egymás szeretni akaró ember között, akik együtt élésre rendezkednek be a házasságuk elején, hamarosan erőfeszítéseket tesznek, hogy saját otthonuk legyen, 4-5 év alatt vagy 10 év alatt összejön végre az a saját otthon, és ugye ez a kritikus 10 esztendő, amire azt mondják, hogy utána, vagy ez alatt történik meg a válások legtöbbje. Megvan a közös otthon, addig volt egy nagy közös görcölés, és az volt a közös cél, hogy ezt összehozzuk, és amikor ez megvan, mintha minden elfelejtődne, és minden szétesne, tönkre megy a házasság. Nagyon egyszerűen magyarázza meg számunkra a Biblia, hogy miért van probléma az emberi kapcsolatokkal, így a házasságban lévő emberi kapcsolatokkal is. Egyszerűen a bűnesethez vezet bennünket el. Megmutatja azt, hogy a bűneset során megváltozott az egymáshoz való viszonyunk, a házasságban is torzulás állt be. Ugye ezt a kifejezést használja Mózes a első könyve, a 3. fejezetében a Biblia, hogy a férfi uralkodik majd az asszonyon, a nő pedig epekedik a férje után. Biztosan jól emlékeztek ezekre a kifejezésekre. Hát mit is jelent ez, hogy hogyan is sérül kettejük viszonya? Ezt egy kicsit szeretném most részletezni. Ugye a férj uralkodásán mit értsünk, ezt lehet, hogy nem nekem kellene elmondani, hanem a feleségemnek, vagy a jelenlévő feleségeknek. Testhez állóbb lenne számukra, de hát megpróbálok őszinte lenni a férfi társaim nevében is, így könnyebb a terhet viselni, hogy nem egyedül rám jellemző. Ugye a férfire alapvetően az jellemző, hogy elismerést várna, hogy tiszteletet vár, hogy
hogy a férfi úgy uralkodik a feleségén, hogy hatalmaskodik rajta, vagy a gyermekein is, hogy megköveteli szinte, hogy parancsszóra az ő szavára azonnal engedelmeskedjenek. Ez a fajta uralkodása jellemző. Szereti első helyre tenni magát, ez a király a családban, amikor az apa ül egy nagy trónon, és mindenki körülötte leborulva hódol neki. Ugye valóban jól mutatja a férfiúi szívnak a hajlamait, a hajlandóságát, hogy előttünk meg kell hódolni. Nekünk be kell hódolni. Mi férfiak ezt megkívánjuk mindenkitől, a szeretett feleségünktől is, és gyermekeinktől is. Szeretjük magunkat az első, a legmagasabb helyre tenni. Szeretjük fontosnak látni, ami nekünk fontos, és mások számára is azt tesszük kötelező, hogy az legyen fontos nekik, ami nekünk fontos, és ahhoz igazodjanak, amit mi törvénynek szabtunk. Szeretjük, ha velünk foglalkoznak. A női hiúságról nagyon sokat beszélünk, a férfi hiúságról nem divat beszélni, pedig nem hiszem, hogy sokkal kisebb lenne, mint a női hiúság. Csak mi nem úgy jelenítjük meg esetleg, nem a külsőnkön jelenítjük meg. Szóval a férfi uralkodásában ennyit, uralkodó hajlamát ennyivel szeretném érzékeltetni. A férfi tehát szeretné, hogyha fontosnak érezhetné magát. Szeretné emögött, az uralomvágy mögött ez az érzés lehet, hogy fontosnak tartja magát, fontossá szeretne lenni a társa előtt. Most hadd szűkítsem le mindvégig erre a kapcsolatra csupán a magatartásunkat. Szóval fontosnak szeretné érzi magát, és ez a fontosságérzet az diktálja, hogy mindenkitől tiszteletet akar követelni. Ugye? Mindenki felett uralkodni, és ezért mindenkitől megkívánni a tiszteletet. A férfit valahogy így lehetne, a férfi hozzáállását összefoglalni. A nő elpekedésén mit kell értsünk, mit lehet érteni? Ugye a nők is szeretik kisajátítani a maguk módján a férjüket. Csak az övék legyen a férj, a munkájuk és mindenük és minden más, nem csak a többi nőhöz képest legyen az első, legyen ez a feleség az első a férje számára, hanem minden dologra nézve első helyen legyen a feleség, amiben persze sok igazság van. Szeretné a feleség a férjtől érzelmi, anyagi támaszt kapni, támogatást kapni, szeretné folyamatosan ő is az elfogadást érezni a férje részéről, szeretne figyelmességet kapni a férjétől, szeretne segítséget, testi és lelki, vagy anyagi és lelki segítséget kapni a férjétől, és ebben sok helyes momentum van, de ezt majd ha megfigyeljük, hogy hogyan fejeződik ki egy torzult kapcsolatban, akkor látjuk, hogy ebben mennyi eltúzás van ugyanakkor jelen. Szóval a feleség epekedését egyfajta biztonságvágyal szeretné megerősíteni. Szeretné, hogyha ezt a férfihoz való kötődését, a férje a biztonsági érzetet keltve benne megnyugtatná, megoltaná, és folyamatosan, mintha azt sugalná a férjének, hogy bizonyíts nekem, hogy te szeretsz engem. Bizonyára, hogy mondom, talán erről is tudnának a feleségeink beszélni, de a női lélekben, a feleség lelkében, mintha ez lakozna, hogy ki, folyamatosan visszaellenőrzi a férjét, hogy te mennyire szeretsz engem. Mennyire vagyok fontos számodra, mennyire fejezed ki a szeretetedet irántam, és én attól függően érzem magam biztonságban. Ő a szeretetre teszi a hangsúlyt, a nő, a feleség, a szeretetre teszi a hangsúlyt. Neki ez a fontos, hogy ez a biztonság érzete, ez diktálja, hogy bizonyítassa a férjével azt, hogy szeress engem. Ugye sajnos két önző ember nem igazán tudja megadni ezt egymásnak. Az egyik a tiszteletet kívánja durván, eltorzítottan, a másik a szeretetet kívánja epekedve, egyoldalúan érzelmi töltettel. Mit érez a férfi a felesége részéről? Mit érez az a férfi, akinek a felesége nem tudja betölteni a maga szerepét? Nagyon sokszor azt kapjuk mi férjek a feleségeinktől, hogy meg akartok bennünket változtatni. Hogy elmondjátok, hogy mi a probléma velünk. Ez meg az, ezt nem szeretem nálad, vagy ezt nem tartom jónak az életedben, azt nem tartom jónak az életedben.
hogy a feleség folyamatosan meg akarja változtatni a férjét. Nagyon sok lány úgy vállalkozik házasságra, hogy majd mellettem megváltozik. Épp a közelmúltban is elindult egy kapcsolat, és meglehetősen aggodalmakat szült bennem, és ki is fejeztem az egyik félnek, és hát nem szereztem érdemjegyeket ezzel magamnak, de valahogy az, attól féltem őket, hogy, vagy főleg a női szereplőt, hogy ő is ebbe az általában nők számára állított csapdába esik bele, hogy majd mellettem megváltozik. Aztán mikor rájön arra, hogy mellette is ugyanaz maradt a férje, akkor folyamatosan kifejezi, hogy milyen irányba kellene változnia, nem? Hogy ezt kérem tőled, azt várom tőled, ilyen legyél, olyan legyél, amolyan legyél. Feri bácsi ezt úgy mondja, hogy a férje állandóan úgy érzi magát, hogy nem vagy nekem oké. Nem vagy nekem oké. Jó megfogalmazás. Valami baj van veled, és a férj azt érzi, hogy engem igazából nem tisztel a feleségem. Ugye a férj kifuttattuk oda, hogy az uralkodás vágyában megjeleníti azt, hogy engemet mindenkinek tisztelnie kell, még a feleségemnek is. És pont azt kapja vissza a feleségétől, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, nem vagy oké, nem tisztellek. Így éli meg a férje a viszony. Ennek következtében aztán a férj nem érezheti magát fontosnak a felesége mellett, és milyen viselkedéssel reagál, vagy még több agresszióval, még több uralkodási hajlammal és követelőzéssel, vagy pedig passzivitásba vonul a hobbija és az egyéb szórakozások, vagy a munkája felé kivonul viszonylagosan a családi életből. Nézzük végig, hogy mi történik egy nővel, egy asszonnyal, a feleséggel. Ugye, ha azt éli meg, hogy a férje nem figyel rá, hogy nem elégíti ki az ő epekedő szeretet vágyát, nem kapja meg azt a támaszt a férje részéről, ami neki elégséges lenne, hogy biztonságban érezze magát, ahogy ő gondolja, hogy mitől érezheti biztonságban magát, akkor azt mondja, hogy hát a férjem ezt nem adja meg, nem is figyel rám, nem vagyok igazán fontos a számára, tehát nem is igazán szeret. Nem? Könnyen ide futtatja ki egy nő a gondolatait, hogy hát engem nem is igazán szeret. Kik szokták kérdezni a társuktól azt, hogy szeretsz? De ugye főleg a feleségek teszik fel ezt a kérdést a férjüknek, hogy szeretsz? Mert valahogy úgy érzik, mintha lebegnének, bizonytalanságban lebegnének. Nő nem érezi magát a férfi önzése következtében, az elutasítása következtében, az agresszió következtében, nem érzi magát biztonságban a férje mellett, és milyen viselkedéssel válaszol? Felfokozódik a minden, ugye még több kritikával, még több megszólással, sértegetéssel, önzéssel, és megjelenhet a szorongó érzés is benne. Ezt a szituációt, ami kialakul, röviden, vázatosan így lehetne lejegyezni, hogy a férfi egyfajta önző, kihasználó magatartással fordul a feleség felé, a feleség pedig egy bíráló, vádaskodó lelkülettel válaszol. Ugye? Tehát önző, kihasználó lelkület, ez inkább a férfiak magatartása, a feleségé pedig bíráló és vádaskodó. Ezt úgy nevezi a keresztény házasság könyvben a Feri bácsi, a szerző, hogy ez a lelki perpétum mobile. De öröki ez mozog közöttünk, hogy szeretnélek, ha tisztelnél, és tisztelnélek, ha szeretnél. Ez így van leírva, de nagyon jó frappáns megragadása a lényegnek. Lelki perpétum mobile. Évek, évtizedek le tudnak így csengeni házastársak életében, és talán soha nem jönnek rá, hogy milyen ponton kellene változtatni, milyen magatartást kellene megváltoztatni. Ugye ki kezdje előbb, ki változtasson, ki alakítsa át a hozzáállását. Sokszor viták kerekednek abból, hogy hát miért nem csinálja már másképp a társam azt, amit tesz velem. Mi is a megoldás? Tegnap röviden, úgy tudom, volt utalás az Efézus levél 5. fejezetére a Bibliából, ahol Pál apostol a Krisztus és az ő egyháza példáját segítségül hívva tanácsot ad a házastársaknak arra nézve, hogy ők egymással hogyan építhetik fel a kapcsolatukat, hogyan lehet az tartós, tartalmas kapcsolat. Az 5. fejezet 21. versétől egészen a 33. versig
szól a leírás, én nem olvasnám fel az egészet, csak néhány Biblia verset. Az 5. fejezet 21. versétől. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyokat is saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és úgy a nő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek. Eddig szól, és még a 33. verset tenném hozzá, hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, ez majd a férjekre vonatkozik, és itt az asszonyokra vonatkozó rész még ennyivel egészül ki, az asszony pedig meglássa, hogy férje a férjét, és itt a tiszteletadás szó van a görögben. Tehát így kerek, kezdődik a 21. versben azzal, ami mindegyikünkre egyaránt vonatkozik, férje és feleségre, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. És sokszor a 22. verstől kezdjük, és azt mondjuk a mi férjek, hogy látod, asszony, azt írja az ige, hogy engedelmesek legyetek egymásnak, és ez így van rendjén, ugye? Ezt így kívánom tőled, de a 21. vers már ide tartozik, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Kölcsönös az engedelmesség. És az a feleségnél ezt hangsúlyozza elsősorban, hogy engedelmeskedni tudó és tiszteletet kifejező magatartással élő társa legyen a férjének, mondja a végén. Ugye az asszony pedig meglássa, megértse, gyakorolja, hogy tisztelje az ő férjét. Nagyon fontos dolog, nagyon nagy fontossággal bír. Kifejezni a feleség részéről a férjnek azt, hogy elfogadlak tekintélynek az életemre nézve, tekintéllyel bír számomra. Ugye, ha meggondoljuk a Krisztus és egyháza párhuzamot, hát elég furcsa lenne, ha az egyház, a hívő ember nem tekintené maga felett valónak, maga felett állónak, példának, segítőnek az életében Krisztust. Ugye elég furcsa lenne. Ehhez hasonlítja a bibliai leírás a nő magatartását, ahogy az egyház engedelmes. Ahogy az egyház meghódol Krisztusnak, úgy tanulja meg a feleség az engedelmességet és a tiszteletadást a férje számára. Érezze a férje részéről azt, hogy tekintélyként tartja maga előtt, hogy a szavához igazodik, hogy a szavára ad. Ugye majd felvetődnek, vagy bizony felvetődtek bennetek kérdések, majd még azt elaprózzuk az előadás további részében, és elő fog jönni, hogy hogyan tegyük ezt részleteiben is gyakorlattá. A férnek pedig elmondja azt a 25. verstől, hogy ti férfiak szeressétek feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítva a víz fürdőjével, az ige által. És a 28. vers, úgy kell a férfinak szeretni az ő feleségét, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Ugye a férnek azt mondja Pál apostol a Krisztus és egyháza hasonlatból kiemelve, hogy szolgálja a feleségét. Amint Krisztus szolgálja az egyházat, úgy szolgálja ő is a feleségét, mint a saját, megmagyarázza nekünk férfiaknak egyszerűen, azt mondja, hát ahogy törődsz az életeddel, törődsz a külsőddel, törődsz önmagaddal, olyan módon törődj a társaddal. Ugyanolyan értéknek, kincsnek, fontosnak tartsad. Ugye mi férfiak hajlamosak vagyunk ilyen funkcionális jelleggel gondolkodni az életben mindenről, a társunkról is. Ugye ahogy az autót megvesszük és használjuk, kulcsra indul, ugye a feleségünket is leakasztjuk a szökről, és kulcsra indul nála a mosogatás és sok minden egyéb. Ugye mi ilyen funkcionálisan gondolkodók vagyunk, ezt nem lehet fenntartani sokáig. Vagyis hát attól függ, hogy tűri a feleség. Azt mondja, nem, a férfi az, aki először is szolgál. A férfi az, aki arra hivatott, hogy kifejezze a másik felé, ahogy kezdi az elején is, hogy szeressétek. Fejezd ki a társadnak azt, te férj, hogy érték számodra. Hogy a legnagyobb értékkel bír számodra. Hogy valóban igaz az a belső igénye a társadnak, hogy első kell legyen az életedben. Az első helyen kell legyen az életedben. Az Isten után. A Teremtő Isten után. Semmi más nem előzheti meg a feleségedet. De a férj számára ugyanezt a helyet kell biztosítsa a feleség.
se a hivatás, se a szórakozás, se a bármilyen más dolog nem szabad, sem a gyermekek nem szabad, hogy megelőzzék a társunkat az életünkben. Mindig ő kell a második helyen álljon a Teremtő Isten után. Ezután jött bármilyen hivatás, bármilyen szent hivatás, bármilyen szeretett hobbi, bármilyen világbajnok ki foci meccs, bármi. Csak utána jött, ha a feleségemre nézve rendezett az a dolog, hogy ő az első az életemben, utána vagyok jogosult a többi dologgal foglalkozni. Tehát nekünk értésére kell adni a feleségünknek, hogy rendelkezésére állunk, hogy szolgáljuk őt, hogy bármiben támaszt találhat mi bennünk, bármire nézve támaszt találhat mi bennünk. Ez is rendkívül fontossággal bír. Gondolom, feleségek, bőségesen bólogathatnátok, vagy igenelhettek, hogy a Biblia a házasságot itt is, látjátok, egyházhoz hasonlítja, csak két megfogalmazást hadd emeljek ki a keresztény élet szemlélettel kapcsolatosan. Egyaránt férjeknek, feleségeknek érdemes figyelembe venni. Azt mondja Pál apostol, egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztust. Egy igazi keresztény házastárs ezt alapnak tartja meg az életében, hogy a terhét hordozza a másiknak, mert tudja, hogy csak így töltheti be a Krisztus Jézust. Ebben élen jár a férj, majd lesz külön a férfi és külön az apa szerepről, ebben élen járó példa a férj a házasságban. A másik Biblia vers így szól, egymást különnek tartva önmagunknál. Ja, hányszor soroljuk fel magunknak, a másiknak a kiválóságait, az értékeit, ami tisztelünk benne, ami szeretetre méltó benne, amiért éppen belé szerettünk, és nem a szomszédjába, amiért őt választottuk. Szóval hányszor soroljuk fel ezeket az értékeket, vagy kopik el mindez, kopik meg a fénye a társunknak, és marad az a lista, hogy mi minden probléma van, az gyarapodik, emes csökken. Ugye, hogy ezt a folyamatot fel kell számolni az életünkben, hogyha tartós, értékes kapcsolatra vágyunk. Hogy milyen gyakorlati magatartásra van szükség, itt öt dolgot szeretnék majd említeni, és itt előjönnek bizonyos részletkérdések is. Az alap jobbára abból lehetne kiindulni, az lehet az alapja mindennek, hogy meg kell értsük, lehet, hogy erősnek hangzik a kijelentés, de meg kell értsük azt, hogy legtöbbször igazából nem a társunkkal van a baj, hanem azzal, ahogy mi reagálunk rá. Ahogy mi viszonyulunk az ő személyére, az ő magatartására, az ő gondolataira, az ő érzéseire, az ő kívánságaira, tehát ő rá. Legtöbbször azzal van a baj, ahogy mi reagálunk. Járok egy fiatal lányhoz, rendszeresen találkozunk, súlyos pánikbeteg, most már csillapodik, és egy nagyszerű kis tanulmány kötetet tudtam beszerezni, a 15 lecke van benne, a gyógyulás útjára segíti őket, és ott is egy alapszempont az volt, hogy értsd meg, hogy valójában az a problémát, hogy te az egyébként szokásos dolgokra, amire mások normálisan reagálnak, te rosszul reagálsz. A reakcióidra van a probléma. Mikor ezt a lány megértette, mázsás súlyok pottyentek le róla. Megnyugodott, hogy nem vádolta többé magát a betegség tudatával, vagy a betegsége kényszerével, nem is tudom, hogy fogalmazzam pontosan. Nekünk is ezt le kell szögezni, hogy a reakcióinkkal van a probléma, és azt kell szemügyre venni, hogy mind szükséges változtatnunk. Nem tudom, hogy ki hányszor vette már sorra azt, hogy mivel bosszantja fel a másikat. Hogy mik azok a dolgok az életében, amivel kellemetlenséget okoz a másiknak. Amitől tudja, hogy ő most meg fog szomorodni, el fog keseredni, vagy éppen felháborodik, vagy éppen dühös lesz, amivel megkísértjük és vétkezni fog. Sorba tudtuk-e már ezeket venni a hétköznapjaink során? Pedig szükséges lenne. Ugye sokszor a másik hibáira mi úgy reagálunk, vagy a mi hibáinkra is úgy reagálnak a társaink, és mi is az övékre, hogy hát már százszor megmondtam, hogy nem így, nem úgy, nem amúgy. Biztos ismertek azt a gyermeknevelésről szóló könyvet, hogy már százszor megmondtam. A gyereknek is a szülő százszor megmondja, de mit kell megértsen végül a szülő? A könyv is erről szól, hogy nem az a kérdés, hogy a 101-szerre majd már végre leesik neki a tantusz, próbáld meg még egyszer, hanem az, hogy te szülő, értsd meg már végre egyszer, hogy neked kell megtanulni helyesen bánni a gyerekkel.
És itt is ez lenne a lényeg. Sorba vehetjük a hibáinkat, sorba végig gondolhatjuk azokat, és elég könnyű dolgunk van, mert általában a környezetünk gyorsan tudomásunkra hozza, még a társunk is, hogy mik a problémák velünk, de ahogy nekünk sem segít az, hogy már százszor is megmondták, ugye a társunknak sem fog segíteni. Nekünk meg kell tanulnunk másképp reagálni egymás gyengeségeire. Hát mik ezek a megfelelő reakciók? Ebben a Házas párbaj című könyvben benne vannak ezek részletesebben kifejtve. 5 dolog. Az első az elfogadás. Ugye mindkét személlyel kapcsolatosan megemlítettem, hogy mindannyian nagyon vágyunk az elfogadásra. Mindannyian érzékenyek vagyunk arra, hogyan miként viszonyulnak hozzánk. Akit kritizálnak, az védekezik. Akinek szemrehányásokat tesznek, az menekül. És általában azt a hibát követjük el, hogy nem a másiknak a tévedését célozzuk meg a kritikánkkal, hanem magát, a másik embert. Ugye őt alázzuk meg azzal, hogy mikor megkritizáljuk. Nem azt mondjuk, hogy nézd, ezt most rosszul tetted, hanem te ilyen vagy. Ugye valahogy így szoktuk megfogalmazni. Ha nem is így vezetjük be, vagy nem így fejezzük be, de mégis a minősítésünkben benne van, hogy az egész lényéről alkottunk most véleményt. És nem tudtuk külön választani, hogy a szeretett embertársam, aki küszködik bizonyos gyengeségekkel. És ezért mellé állok és segítek neki. Az elfogadás az első dolog. Ráadásul még nagyítani is szoktunk a hibák felfedése terén közben, még nagyítani is szoktunk, megfelelő indulattól fűtötten rárontunk a másikra, hogy ez is az a bajom veled, főleg, ha már gyűjtögettük egy ideje, hogy már, most már aztán elég legyen, és akkor ugye kellemetlenül megszégyenítjük a társunkat. Gúnyolhatjuk sajnos a gyengeségeiben egymást. Hányszor ki csúfolják egymást házastársak? Ugye, ezek már annyira fájó dolgok a két ember kapcsolatában, akik szeretettel kötődtek korábban egymáshoz. Nekünk meg kell tanulni arról azt, hogy elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen. Meg kell tanulnunk azt a képességet, hogy nem mi akarjuk megváltoztatni a másikat. Nagy kívánság, nem? Nagy kívánás, nagy feladat. Lemondani arról, hogy mi akarjuk megváltoztatni. Nem azzal van a probléma, hogy változnia kell, hogy megláttuk azt, hogy a másiknak mik a gyengesége, és hogy változtatásra van szüksége. Lehetséges az, hogy bizonyos megfelelő módon tudomására hozzuk, hogy milyen problémás dolgokat látunk a társunk életében, de itt megállunk. És innét kezdve rábízzuk azt, hogy akar-e változni, vagy nem. Itt meg kell állni. Egy keresztény ember itt megáll. Egy szerető ember itt megáll. A másikat tisztelő ember itt megáll. Az Isten is megáll előttünk. Feltár számunkra valamit, és utána vár, hogy mi mit döntünk. Ugyanezzel tartozunk mi is egymásnak. A másik ember szabadsága megkívánja tőlünk. A másik ember iránti szeretet megkívánja tőlünk, hogy itt megállunk. Feltárjuk a hibát megfelelő módon. És utána hagyjuk, hogy ő döntse el, hogy változtat-e. Persze az ember türelmetlen, és azt mondja, hogy na de mikor akarja már? Meg miért már nem most? Meg ugye türelmetlenek vagyunk. De a szeretet hosszú tűrő és jóságos, mondja a Biblia. Az isteni szeretet hosszú tűrő és jóságos. Gondoljunk bele, milyen nagy hivatás hozzányúlni a másiknak a gyengeségeihez. Milyen mély szeretetünkről kell biztosítani a másikat, akkor miközben felfedjük számára, hogy milyen probléma van vele. Milyen problémát látunk az életében. Hogy az ne megkeményedés, ne vádolást érezzen, hanem vágyat ébresszünk benne, vágyat fakasszunk benne, hogy változtatni akarjon. Ez milyen tapintat kell, milyen finomság kell. Ha az Isten csak egyszer engedné meg magának azt a keménységet, ami nálunk mondjuk csak úgy gyengébb durvaság, nem is a legdurvább vonásunk, akkor azt hiszem, mi nagyon hamar összeroppannánk, nem? Mi pedig egymás iránt milyen sokszor egész durva keményen viszonyulunk, türelmetlenül. Tehát értsük meg, hogy meg kell tanulnunk a szeretetnek azt a képességét, hogy hozzá tudunk nyúlni a másik gyengeségeihez. Mióta ezt jobban megértettem, azóta egyre kevésbé merek megszólalni, egyre kevésbé merem tudomására hozni a feleségemnek, hogy mik a gondok, mert egyre jobban érzem, hogy ehhez még kicsi vagyok.
tényleg ezt jegyezzük meg, és tanuljuk meg ezt az elvet, hogy elfogadom, tudom elfogadni a másikat mindenestől. Férj a feleséget, feleség a férjet. Mindenestől. És rábízom a változást lehetőségét. A következő dolog a megerősítés. Hogy tekintetbe veszem azt, hogy milyen értékekkel bír a társam. Milyen pozitív tulajdonságai vannak, milyen erősségei vannak, és azokat igyekezem kiemelni. Igyekezem a megbecsülésemet ezekre vonatkozóan kifejezni. Nem akarok dicséretről szólni, nem megfelelő szó, ugye, hogy dicsérgetni. A gyereket sem szeretjük, mert felnőttet sem dicsérni kell. De a megbecsülés az nagyon fontos. Amikor házasságot kötöttem Adriennel 10 éve, akkor ez a fogalom lebegett leginkább előttem, hogy megbecsülni. Pozitív és negatív példák sokasága tanított meg erre, és azóta is tanulom betölteni ezt az egy szót, ezt az egy fogalmat, hogy megbecsülni a társunkat. A maga értékeiben, pozitív vonásaiban megragadni őt, és így azon keresztül is, hogy azt kiemelem, hogy azt azok által az elfogadásomat éreztetem vele, így megerősíteni őt, erre nagy szükség van. De nem szoktunk erről túl sokat gondolkodni, főleg amikor már elmérgesedik a helyzet két ember között, hogy mik az erőssége, egy korábban is utaltam már erre. Megbecsülésünket ki kell fejezni őszinte szavakkal, igaz dolgokra vonatkozóan, konkrét helyzetek esetében nem hízelegni kell, nem manipulálni kell, hanem megbecsülni kell a társunkat. Az a lélek forrást fog fakasztani. A lélek, lelket meg fogja erősíteni. Olvastam ebben a könyvben egy leírást, hogy egy férj elhatározta, hogy rájött, hogy ezt hányszor elmulasztotta, és elhatározta, hogy hát most mindent megtesz, hogy a felesége érezze, hogy ő szereti és megbecsüli. És hát látott rajta egy szép cipőt, ami újnak tűnt, és mondta, hogy de gyönyörű cipőd van ez a feleség. Igen, már egy éve hordom. De hogy nem jött be elsőre, de szóval valami ilyesmit kell, ilyen próbálkozásokat kell tegyünk, hogy amit esetleg már nem fény lett úgy számunkra, vagy elfeledett lett a társunkban, azokat vegyük elő, és hozzuk a tudomására, hogy mi azokért szeretjük őt, azokkal szeretjük őt, és nagyon fontos számunkra, éppen hogy azokból tanulunk esetleg tőle. Azokat mi is szeretnénk magunkévá tenni, amikben ő erős. Ezekről biztosítsuk a társunkat. Aztán a harmadik dolog a kiegészítés, a tudatos törekvés arra, hogy a gyengeségeit nem elmarasztalom, hanem mellé állok és segítem. Támogatom őt, hogy sikeres legyen az élete minden hivatásában, mint feleség, mint anya, vagy mint férj és apa, meg mint a foglalkozásában fáradozó embertársam. Mellé állok, hogy az ő tervei az életében pozitívan kibontakozhassanak, és boldog lehessen, érezze, hogy az élete megbecsülést nyert, és támogatást kap, és kibontakozhat, és beérlelődhet, hogy ezt általunk érezhesse a társunk. Ez egy rendkívüli fontos dolog megint csak. De hányszor leszóljuk egymás hivatását, nem? Hogy te csak ennyit tudsz, meg te csak ezt csinálod, te csak ezt tetted, mi férfiak könnyen mellőzzük a feleségünk megbecsülését és a fáradtságainak a kiból való teherátvállalást, pedig ezzel tudnánk nagyon felemelni a társunkat, a feleségünket. Van Vörös Sándornak egy gyönyörű mondata, azt írja, hogy a hiányosságon váljék jósággá benned. Ezt már tegnap este itt vagy valahol, nem is tudom, idéztem, de annyira szép mondat ez, hogy hiányosságon váljék jósággá benned. Ugye, ha meggondoljuk, mit fejez ki, hogy amikor felfedezed, hogy mitben vagyok gyenge, akkor az benned ne panasz szót szüljön, ne elkeseredést, ne csüggedést, ne azt, hogy ennél többre számítottam, ne ilyen gondolatok szülessenek benned. Ne számon kérd rajtam, ne kössél belém, hanem váljék jóságá benned a hiányosságon felfedezése. Fakassza benned azt az érzést, hogyha megláttam a gyengeségét, akkor mellé állok, hiszen egyedül nem tud elég erős lenni, hogy abból kiemelkedjen. Nagyon szép ez a gondolat az ő írásában. A negyedik dolog a visszajelzés lehetősége. Ez arról szólna, hogy
egy közös megegyezés alapján jelezzük egymásnak, hogy mi az, ami nagyon kellemetlen a másik részéről. Hogy mondjuk a férj mondjuk elég arrogáns, túl harsány, túl gyorsan akar döntéseket hozatni a családjával, a feleségével. És akkor van-e valami jel, mondjuk, amiben megegyeztek, hogy a felesége vagy a férj felmutat valamit, vagy mond egy szót, és ezzel megállítja a másikat. Eszébe jutatja, hogy vigyázz, amit most csinálsz, az nekem kellemetlen. Talán kicsit játékos dolognak tűnik, de mégis működésbe tudja hozni a házas feleket, és meg tudja óvni őket a sérülésektől, az újabb és újabb sérülésektől, mikor felpörög a férj mondjuk, főleg ugye mi szoktunk gyorsan intézni dolgokat, és a feleség odá is azt mondja, hogy tudod, most ezt ne. És akkor megállok, megszívlelem, hogy ha ő jelzett, én nem is érzékeltem, de ha ő jelzett, akkor ebbe van valami, elfogadom és megállok. És visszatolatok, és újrakezdem, újraindulok fele akkora sebességgel. Nem? Szóval lehet ilyen jelzésrendszert bevezetni kettőnk között, hogy mi a kellemetlen számomra, vagy a gyermekeink számára, légy szíves, ne csinálj tovább. És fogadjuk el ennek a működését. És az ötödik dolog, ami egy keresztény házasságban természetes kell legyen, a hálaadás szabálya. Azt, hogy hálát tudunk adni egymásért a Teremtő Istennek. De tegnap szó volt arról, hogy az Isten szerzi a házasságot, a maga titokzatos módján találkozik, útjain vezeti egymáshoz a két személyt, és rendezi úgy a dolgokat, körülményeket, a szívünk gondolatait, érzéseit, hogy végül egymást választjuk. Ne felejtsük el, hogy ajándékként kaptuk egymást, akármennyire kis értékűnek, kevés értékkel bírónak is látjuk esetleg később a másikat, akkor is ajándék. Ajándék, nem a saját tulajdonunk. És ne felejtsünk el hálát adni azért, hogy kaptuk. Hogyha megpróbálod, megterhelőbb is a társunk az ő személyében, az ő életével, akkor is ott van egy Biblia vers tanácsul, a Róma 8:28. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Minden együtt munkálkodik a jóra. Az Isten jónak látta, hogy a társam által engem is formáljon. Az ő gyengeségei által akar engem edzeni, erősíteni, még bölcsebbé, még kitartóbbá tenni, még türelmesebbé tenni, és sok minden mégé. Meglátni azt, hogy a társam éppen, hogy eszköz az Isten kezében. Ahogy mondja a költő, Isten oltókése az életemben, hogy engem formáljon és alakítson. Ha ezt a szemléletet elveszítjük, bizony nagyon sok kárt szenvedhet a kapcsolatunk. Hogyha imádkozunk a társunkért, és hálaadással köszönjük meg az Istennek őt, akkor az egyrészt megváltoztatja a magatartásunkat irányába. Megerősít bennünket, hogy megvalósítsuk ezeket a gyakorlati dolgokat, amiket fel is soroltam, hogy másképp tegyünk, és meg fogjuk látni, hogy a mi megváltozott magatartásunk következtében ő is meg fog változni. Így megválaszolt a kérdés, hogy ki kezdje el, aki előbb tud hálát adni a társáért. Az már is kezdheti. És hogyha imádkozunk a társunkért, még egy dologra eljutunk, másképp is fogjuk látni. Másmilyennek fogjuk látni, mint így a hétköznapokban, a küzdelmek során, a harcaink során. Másnak fogjuk látni. Próbáljátok ezeken a dolgokon végigmenni, próbáljátok magatokat visszaellenőrizni, talán csak csendben, belül, talán elmondva egymás előtt is, de átgondolni ezeket, hogy mennyire ismertétek fel ezt a tisztelj-szeres küzdelmet, ezt a perpétum mobilét egymás között, és hogyan próbáltok fölé kerülni, hogy próbáltok ezt végre status quo állapotba hozni, és leállítani, és vége, és átalakítani, és egy másik perpétum mobilét beindítani, ami a kölcsönös tiszteleten alapul, amiben a feleség, az engedelmesség és a tiszteletadás, a férj pedig a szolgálatkészség, a támasz szerepével van jelen folyamatosan.

Kedves hallgatók, kedves jelenlévők, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Visszakapott szabadság, vagy mitől függ az életed? Ez tehát a sorozatunk címe, vagy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt a sorozatunk címe, hiszen az utolsó előadáshoz érkeztünk. És stílszerűen visszakapott szabadság ennek a mai, mostani előadásnak a címe is. Miért? Azért, mert már ősszel, akik itt voltak a sorozaton, azoktól jött egy ilyen reflexió, egy ilyen válasz, hogy ugyan élvezik és szeretik az előadásokat. És nagyon sokat tanulnak abból, hogy a különböző függőségeknek milyen válfajai vannak, hogyan épülnek fel, hogyan lehet őket diagnosztizálni. Mégis talán az egyes előadásokon, mintha viszonylag kevesebb hangsúlyt kapott volna, viszonylag kevesebb szót ejtettünk volna a terápiáról, a megoldásról. És ezért is gondoltunk erre, amikor a tavaszi sorozatot terveztük, ezt a tavaszi hét alkalmat, hogy legyen egy külön alkalom erre, amikor csak erről fogunk szólni. Mert azért azt gondolom, hogy az egyes előadás belül is mindig megvolt az a reménysugár, amelynek mentén el lehetett indulni, tehát az az út, amelyen, hogyha elkezdtünk elindulni, akkor tényleg azt végigjárva várt bennünket ez a bizonyos visszakapott szabadság, de sokszor ezt csak olyan érintőlegesen, olyan finoman tudtuk megtenni. Most viszont van egy teljes alkalom, hogy gondolkodjunk ennek az egész kérdésnek a megoldásról. Elhangzott 10 előadás a függőségről, és azt gondolom, hogy amelyek elhangzottak, azok közül talán nem volt olyan, amiben nem ismertünk volna magunkra. És nagyon remélem, hogy a kedves hallgatókban megfogalmazódott az, ami egyébként bennem is, a szervezőkben is, meg mindannyiunkban megfogalmazott, hogy igen, függők vagyunk. Függők vagyunk, mert nagyon sokszor nem uraljuk az életünket, nem uraljuk a döntéseinket. És amikor ezzel a kis szervező csapattal, akikre az előbb utaltam, körülbelül 7-8 ember alkotta ezt a kis csapatot, és időről időre összejöttünk, két hétről két hétre megbeszélni azt, hogy na most akkor hogyan tovább, mit kellene változtatni a szervezésen, egy picit az előadáson, csiszoltuk állandóan, gondolkodtunk, hogy hogyan is lehetne jobbá tenni ezt az alkalmat, akkor nagyon sokszor ilyen visszatérően megállapítottuk azt önmagunkról is, hogy függők vagyunk. És amikor szóba került az elmúlt előadásnak a kiértékelése, akkor bizony megállapítottuk azt, szinte nem is kellett egymásnak mondani semmit, csak egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy igen, ez érintett engem. Mintha rólam beszélt volna az előadó. És még egyszer mondom, bízom abban, hogy a hallgatók közül sokaknak volt ilyen élménye. És azt gondolom, hogy a szabadulás első lépcsője ez. Mert én erről szeretnék leginkább szólni. Szeretnék szólni a szabadulásról, és néhány lépcsőben arról a folyamatról, hogy hogyan is emelkedhetünk ki ebből a rengeteg függőségből, amely körbevesz bennünket. Lehet, hogy nem mind a 10 esetleg, lehet, hogy csak 8 vagy netán 5 igaz ránk. De akkor is valamilyen megoldása kell, hogy legyen ennek a kérdésnek, hogy hogyan is kaphatjuk vissza a szabadságunkat. Nagyon sokszor, én azt gondolom, tapasztaltuk már azt, vagy talán ki sokszor, ki kevesebbszer, hogyha valamilyen függőséget felismertünk az életünkben, akkor úgy megfogalmazódott bennünk a vágy, hogy igen, szabadulni.

0: akarok. De furcsa módon, amikor netán elindultunk ezen az úton, és ténylegesen a szabadság útjára léptünk rá, és mondjuk egy-két napon, vagy egy-két héten keresztül sikeres volt ez az erőfeszítésünk, akkor lehet, hogy egy idő után jöttek a visszaesések. Egy személyes tapasztalatot hadd mondjak erre el. Kecskeméten tartottunk egy ifjúsági szilvesztert a tavalyi évben, 2006-ban, 2006-2007 fordulóján. És amikor tartottuk ezt a szilvesztert, akkor egyöntetően megállapítottuk a szervezőkkel, ott is voltak előadások, beszélgetések különböző témákról, hogy meglehetősen jó volt az alkalom, valahogy olyan jó légkör alakult ki, de az volt a legmeglepőbb számunkra, hogy amikor meghallottuk ennek az alkalomnak a visszhangját, akkor nagyon sok fiatal azt mondta, hogy képzeld el, nem arról volt szó, hogy most az internet függőségből, például a chat függőségből hogyan lehet szabadulni. De amilyen alkalmak voltak, engem elindítottak azon az úton, hogy valahogy kevesebbet foglalkozzak ezzel a kérdéssel. Mert nagyon sokan bevallották néhány hónappal később, 10 éves volt egyébként a résztvevők átlag életkora vagy többsége, nagyon sokan bevallották, hogy ők bizony internet függők, de az az alkalom segített nekik. Segített nekik elindulni és változtatni bizonyos dolgokon. Igen ám, de itt jött a fekete leves. Mert azt mondták, hogy ez az állapot ez néhány hétig tartott. És azután jött a visszaesés. És legyünk őszinték magunkhoz, hogyha fölismertünk egy függőséget az életünkben, fölismertük azt, hogy valami nem stimmel, valaminek mi a rabságában vagyunk, akkor hogyha elindultunk a szabadulás felé, és ezt önerőből próbáltuk megtenni, akkor valószínűleg törvényszerű volt a kudarc. És megint csak a kis szervező csapatunkra utalok, amikor tartottuk ezeket a megbeszéléseket, rengetegszer elmondtuk azt, és nagyon sokan mondták ezt, hogy igen, megvolt ez a bizonyos függőség az életemben, néha le is tettem, de visszajött. Na, ekkor mi a megoldás? És mi a megoldása egyáltalán ennek a kérdésnek? Továbbra is itt van ez a bizonyos kínzó kérdés, hogy hogyan kaphatjuk vissza a szabadságunkat. Én azt gondolom, hogy itt ennél az első lépcsőnél még mindenképpen el kell mondani, tehát a szembenézés önmagunkkal. Mindenképpen el kell mondanunk azt, hogy a szabadság így önmagában egész egyszerűen nem létezik. És ezzel a cím választással mi pontosan erre akartunk utalni. Utalni akartunk arra, hogy önmagában szabadság, szabadulás, egész egyszerűen ez hiú remény volna, hiú ábránt, hogyha ezt tárnánk a hallgatók elé. És éppen ezért lett ennek a sorozatnak a címe Visszakapott szabadság. Lehellett finoman, éppen csak érzékeltetve valamit. De mégis jelezni akartuk, hogy ezt a szabadságot mi valakitől kapjuk. Vagy egész pontosan, hadd mondjam úgy, hogy kaphatjuk. Vagy még pontosabban fogalmazva a cím szerint visszakapjuk. Azért kapjuk vissza, mert elveszítettük. Az egyes alkalmakon úgy finoman, érintőlegesen volt már szó Bibliáról és Istenről. És én leginkább erről szeretnék most szólni, hogy a szabadulás visszakapásának, visszaszerzésének a legfőbb és legegyértelműbb és legsikeresebb módja, hadd használjam ezt a kicsit talán furcsa fogalmat, az, hogyha őszintén szembenézünk nem csak önmagunkkal, és nem csak kimondjuk azt, hogy igen, én függő vagyok, igen, engem gyötör az internetfüggés, vagy éppen a munkaholizmus, vagy éppen az étkezési függések, vagy bármi más, hanem emellett szembenézünk, és elkezdünk azon gondolkodni, szembenézünk az Isten kérdéssel. Szembenézünk azzal a valakivel, aki mindannyiunkat meg szeretne szólítani. Én azt gondolom, hogy sokan erre nem hajlandók. Egész egyszerűen ezt a kérdést úgy, ahogy van, lesöprik az asztalról. Nem hajlandók szembenézni az Isten kérdéssel azért, mert az egyik ilyen klasszikus kifogás, nincs időm rá. Rengeteget dolgozunk, vagy éppen tanulunk. Ugye elmondtuk már a sorozaton nem egyszer, hogy ennek az előadás sorozatnak a megcélzott korosztálya, megcélzott közönsége az a 18-tól 30 évig terjedő egyetemista, főiskolás réteg, de természetesen bárkit szívesen várunk, és nagyon örülünk annak, hogy ennél idősebbek is vannak. De hát különösen egy egyetemista, meg egy főiskolás élete szól arról, hogy rengeteget kell tanulnia, és különösen egy munkavállaló élete szól arról, hogy rengeteget kell dolgoznia, pláne a mai világban, erről én nem is szeretnék többet beszélni, hiszen ma már tulajdonképpen ez közhely számba megy, hogy mennyire nagy kincs, hogyha valakinek van munkahelye. De erre való hivatkozással nagyon sokszor talán lesöpörjük ezt a kérdést az asztalról. Hogy egyáltalán kicsoda is az, aki nekem segíteni szeretne. És ez, hogy nincs időm, én azt gondolom, ez álkifogás. Megmondom, hogy miért. Hadd mondjak egy tapasztalatot erre. Nem velem történt meg, csak valakitől hallottam épp a napokban egy beszélgetés részletet, amikor beszélgetett valakivel ilyen kérdésekről, hogy hát Biblia, Isten, és hogy talán jó lenne egy picit talán, de mégiscsak foglalkozni ezzel a kérdéssel. És ez az illető, akivel ez az asszony beszélgetett, hát hozta ezt a bizonyos klasszikus érvet, hogy ne haragudj, nincs időm erre. És azt mondja ez az illető, hogy az volt a szomorú, hogy amikor zajlott tovább ez a beszélgetés, akkor egyszer csak kiderültek olyan dolgok, hogy ugyan lehet, hogy az illető ezt mondta, hogy tényleg neki nincs ideje erre. Rengeteget foglalkozik a családjával, rengeteget foglalkozik, ugye családanya volt egyébként, több gyermekre kellett gondot viselnie, de amikor szembesült ezzel a kérdéssel, akkor azt mondta, hogy nincs időm. Csak az volt az érdekes, hogy amikor folytatódott tovább a beszélgetés, akkor kiderült erről a valakiről, hogy a dél-amerikai tévésorozatok közül legalább 3-nak oda-vissza tudja körülbelül a tartalmát, és nyomon követi őket. Tehát erre volt ideje. És azt hiszem, hogy a kérdés lényege itt van, vagy az egyik legfőbb pontja, hogy vajon mi a fontossági sorrend az életünkben. Mennyire tartom én lényegesnek ezt a bizonyos szabadulást? Mert lehet, hogy fölismertem, hogy igen, jó lenne. Lehet, hogy valamiféle vágy megfogalmazódott bennem. De mégis vajon a többi vágy, az édes biztonság, amit olykor ez a bizonyos függőség vagy a rabság nyújt, az lehet, hogy erősebb. És egyfajta küzdelem alakul ki bennem, és egy idő után elnyomom ezt a kérdést, hogy elhagyjuk az egészet. Szembesülni tehát önmagunkon túl, és ez a második lépcső, szembesülni az Isten kérdéssel. De túl azon, hogy sokan talán azt a kifogást szoktuk fölhozni, hogy nincs időm. Én azt gondolom, hogy sokunkban megfogalmazódik az a gondolat is, hogy nincs kedvem. Egész egyszerűen ehhez, hogy szembesüljek. Miért? Azért, mert nagyon sokszor mi a hívőkre tekintünk. Azokra tekintünk, akik úgy előttünk vannak, és tudjuk, hogy valamennyire vallásos életet élnek. A mostani jelenlévő hallgatóságnak talán körülbelül a felét, vagy talán a felénél kevesebbet ismerhetem, de biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk rokonságában, vagy ismeretségi körében van olyan ember, akire úgy azt szokták mondani, hogy olyan bigottan vallásos. Hogyha ránéz az ember, vagy egyáltalán, hogyha beszélget vele, akkor leginkább elkezd menekülni. És sokszor megfogalmazzuk ezen emberek kapcsán, hogy nolám, hétről hétre eljár gyülekezetbe, templomba, és tessék, semmi eredménye az életében. Ugyanolyan, mint eddig volt, ugyanúgy gyötri a családját, ugyanolyan nehéz vele, kibírhatatlan, kiállhatatlan, mi értelme van egyáltalán az egész vallás és egyház kérdéssel foglalkozni. Akkor inkább, és az egész Isten kérdéssel foglalkozni, akkor inkább lesöpröm az asztalra az egészet, nem érdekelnek. Nagyon sokan elkeserednek ettől, hogy nem látnak példamutató embereket maguk között a környezetükben, nem látnak olyanokat, akik mondjuk megszabadultak volna függőségekből, és emiatt azt mondják, hogy köszönöm, ennyi volt, nem kérek belőle. De egy másik dolog, ami itt a nincs kedvem kifogásnál szóba jöhet, hogyha mondjuk nem is az egyes hívőkre tekintünk, és én itt szándékosan nem említek felekezeteket, szándékosan nem említek vallásokat. Ez minden egyházban, minden felekezetben, vagy éppen világvallásban megtalálható. De nagyon sokan az Istent a vallásokkal, illetve az egyházakkal azonosítják. Egész egyszerűen összemossák a kettőt. És azt mondják, hogy ja, hát kérem, nekem ebből a kérdésből elegem van. Mert hát ezek az egyházak. Hát mennyire képmutató, bigott, vagy éppen pénzéhes, begyöpösödött, konzervatív, és így tovább társaságok ezek. Hát köszönöm, én ebből nem kérek. Hát minek? De éppen ezért tartottam lényegesnek itt a szakasz címében, az előadásnak ebben a szakaszának a címében megfogalmazni, hogy a szembesülés önmagunkkal után nem a szembesülés az egyház kérdéssel következik. Mert nem ez az érdekes. És itt a sorozaton én azt gondolom az elmúlt 10 alkalmon nem beszéltünk felekezetekről, nem beszéltünk egyházakról, mert nem ez a lényeg. Hanem szembesülés az Isten kérdéssel. Hogy egyáltalán ki is az, aki hozzám közel szeretne kerülni. És én azt gondolom, hogy vigyázzunk kell, hogy ezt a kérdést nehogy túl késő legyen elővenni adott esetben. Mindjárt elmondom, hogy mit is gondolok ezen, vagy mit is értek ezen. Egy barátom tapasztalatát szeretném itt fölemlíteni, aki tűzoltó. Vagy inkább így kell, hogy fogalmazok, hogy tűzoltó volt. Mert végig szolgálta azt a 25 esztendőt, amit egy tűzoltó végig szolgálhat. Ennél többet egy tűzoltó frontvonalban a munkahelyén nem tölthet, utána nyugdíjazzák. És azt mondja, hogy miután sok-sok évet szolgált, már akkor beszélgettem vele ilyen kérdésekről, azt mondja, hogy mivel nagyon sok balesethez, nagyon sok súlyos, komoly balesethez kellett vonulnia, megdöbbentő dolgokat tapasztalt, természetesen azt kell, hogy mondani, és hihetetlen erős lelkület kellett hozzá, meg természetesen gyomor ahhoz, hogy elhordozza mindazt, amit lát. De azt mondja, hogy nem ez volt az igazán megrendítő. Az igazán megrendítő az volt, hogy amikor élet-halál között talált embereket, akkor azt mondja, kivétel nélkül mindegyik a teremtőjét szólongatta. Tehát akiben még volt egy kicsi szikrája az életnek, aki éppen csak, és most itt sokszoros idézőjelbe értem a csakot, éppen csak annyira sérült meg, hogy még az élet valamennyire pislákolt benne, de egyébként szörnyűséges állapotban volt, azt mondja, és én erre vissza is kérdeztem, hogy ne csináld, tényleg nem volt különbség? És azt mondja, tényleg nem volt különbség. A halál pillanatában, vagy a halál közelettével egész egyszerűen, mintha elgondolkodnánk, ha előbb nem is, de akkor elgondolkodnánk az Isten kérdésről. És ezért mondom azt, hogy nem érdemes félretenni ezt a kérdést. Ha máskor nem, tehát akkor mindenki szembenéz ezzel a kérdéssel, vagy éppen akkor szembenézünk, amikor valami igazán súlyos betegség köszön be az életünkben. Rendben van, ez egy extrém, szélsőséges helyzet volt, amit említettem. Talán sose éltünk át ilyet, hogy élethalál között legyünk egy baleset részeseként. De hogyha valami igazán súlyos betegségbe kerültünk, akkor azt gondolom, hogy mindannyiunk életében elkövetkezik, vagy éppen el fog következni az a pillanat, amikor az Isten kérdés különösen éles és különösen fontos lesz nekünk, ha addig nem is. De én ezért mondtam, ezért fogalmaztam így, hogy nehogy túl késő legyen. Tehát nehogy visszavonhatatlanul esetleg letegyük az asztalról ezt a kérdést, lesöpörjük az asztalról ezt a kérdést, hogy nem érdekel, mert nincs időm, nincs kedvem ilyen-olyan-amolyan okok miatt. És egy olyan költőről szeretnék most beszélni egy kicsit bővebben, aki gyakorlatilag ugyanezt élte át. Ugyanezt élte át, mert az élete utolsó éveiben elkapta egy rendkívül súlyos betegség. 51 évesen halt meg, de az élete utolsó talán 6-8 évét azzal töltötte, hogy gégerákos volt. Természetesen borzasztóan megrázta mindaz, amit közöltek vele egyszer csak az orvosok, és hát nagyon sok minden átalakult benne, és elkezdett gondolkodni kérdéseken. Ez a költő gégerákosan írta meg talán a legnagyobb verseit. És halála évében, 1935-ben adták ki azt a bizonyos Számadás című kötetet, amit ő maga is talán a legtöbbre értékelt, és utólag visszatekintve talán mi is azt mondhatjuk rá, hogy a legmélyebb, legnagyobb kötete. Ez a költő, ez Kosszolányi Dezső. És ebben a Számadás című kötetében, tehát még egyszer 1935 és ekkor halt meg, ebben a Számadás című kötetében olyan versek találhatók, mint például a költő a 20. században, vagy éppen a Vadkovács, két kevésbé ismert verset említettem, de mindegyikkel érdemes foglalkozni, hogyha esetleg egy Kosszolányi kötet a kezünkbe akad, vagy éppen a Halotti beszéd, vagy éppen a Hajnali részegség. És Kosszolányi kifejezetten olyan ember volt, aki az Isten kérdéssel nem foglalkozott. És itt van az óriási tragédiája ennek a költőnek, és ki tudja, hogy hányunk tragédiája is itt van. Itt található, hogy egész egyszerűen amíg valami külső tényező, valami külső erő, valami behatás nem kényszerít rá bennünket, addig egész egyszerűen nem szembesülünk, nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Miért mondom azt, hogy Kosztolányi nem foglalkozott az Isten kérdéssel? 1885-ben született Szabadkán, és valamilyen szinten katolikus neveltetést kapott. Értelmiségi családból származott, de viszonylag korán elkerült ide a fővárosba, Budapestre, és belevetette magát a pesti életbe. Volt hírlapíró, volt költő, volt író, és tényleg nagyon nagy emberként tekintettek rá már akkor is. A művészeknél ez sokszor ritka. Sokszor csak a haláluk után értékeljük azokat, akik valami nagy dolgot tettek le az asztalra, akár festők, akár költők, akár írók legyenek. De nem. Neki megadatott a siker az életében. És talán emiatt is, meg a pályatársak miatt, akik körülvették, az akkor annyira divatos ateizmusba menekült, a gyakorlati ateizmusba. Mert talán az élete, vagy talán a gondolatai legmélyén tudta, hogy az Isten létezik, mégis nem törődött ezzel, és nem is az istenes verseiről ismert. Hanem sokkal inkább az olyan versekről, ahol csillogás van, ahol a rímek tökéletesen szépen illeszkednek egymáshoz. Ő volt a homo aestheticus, a szépségre törekvő ember. Az az ember, aki igazán kereste a szépet, és igazán művelte a szépet, és ezt értő módon művelte. Tehát tényleg egy élmény a művészet, egy élmény egy Kosztolányi kötetet a kezünkbe venni, vagy éppen Kosztolányi prózát olvasni. De mégis 1935, ugye ekkor hal meg, és 1933-ban írja meg a Hajnali részegséget. Ezt a verset nem sokára most meg fogjuk hallgatni. De előtte néhány szóban szeretnék egy kicsit beszélni erről a versről. Hosszú vers, de megéri a figyelmet. Igen, egyszerű az alaphelyzete. Ahogy elindul, tulajdonképpen nem más, mint egy életkép, egy rendkívül egyszerű életkép. És Budapesten hálás dolog Kosztolányiról beszélni. Azért, mert első kerületi lakos volt, ugye a Logodi utcában, vagy a Logodi utcában egy picit becsatlakozó Tábor utcában lakott, manapság is fölkereshető a szülőháza, és abból az életképből indul el, hogy nem tud aludni. Nem tud elaludni, hajnali 3 óra táján lehetünk, és miután nem tud elaludni, elkezd járkálni a szobában föl alá, és egyszer csak kinéz az ablakon. És ahogy kinéz az ablakon, látja, hogy az emberek alszanak. És ekkor kezd el gondolkodni, hogy de egyáltalán mi is az emberi élet? Egyáltalán az, hogy az emberek alszanak, meg egy ilyen négyzet alakú, vagy éppen téglatest alakú valamiben töltik a mindennapjaikat, a hétköznapjaikat, hogy tulajdonképpen mit lehet ezzel kezdeni? Minden lakás olyan, akár a ketrec, mondja ki ebben a versben. Tehát érzi valahol a lelke legmélye, hogy az ember rab, és ő maga is rab, mert azt mondja, hogy ő is egy ketrecben él. És ahogy oda megy az ablakhoz, egyszer csak föltekint az égre. És egy hatalmas bált lát. Egy olyan bált, ami tulajdonképpen nem más, mint egy csodálatos ünnepség. Hát ugye nyilvánvaló módon ezt elképzeli. Elképzeli a tündéreket, elképzeli a hintókat, elképzeli az angyalokat. És valami páratlan szépségű kép tárul eléje. És a vers második részében erről a képről beszél. A szomorú az, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint képzelődés, nem valóság. Mert föltekint az égre, gondolkodik azon, hogy ebből a rabságból valahogy szabadulni kell, és valahogy fölfele kell tekinteni, de mibe is tud kapaszkodni tulajdonképpen. És ez a harmadik szakasza a versnek, amikor visszatér, mint egy az életkép önmagához, ez a harmadik szakasz az erről szól. Hogy mibe is tud tulajdonképpen kapaszkodni a költő. Elkezd önmagáról gondolkodni. És néhány sort hadd olvassak föl ebből a szakaszból, mert elég érdekes dolgokat vonhatunk le, elég érdekes következtetéseket itt ezzel kapcsolatban. Ezt írja. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket, miféle ringyók rabságába estél, mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. Gyönyörű szép egyébként. Tehát ahogy itt a rímek követik egymást, már-már messerkélt, tényleg annyira szépen illeszkednek egymáshoz. De érdekes következtetésekre juthatunk, hogyha itt egy picit elmélyedünk a szövegben. Azt mondja, mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked? Hogy azzal, ami fölötted van, azzal nem törődtél. Önmagát is, meg a képzeletbeli barátját is megszólítja, aki ott áll mellette. És hogyha a Visszakapott Szabadság című sorozat nyelvére lefordítjuk ezeket a kifejezéseket, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy Kosztolányi is függő volt, mint ahogy mindannyian azok vagyunk, és ő ezt be is ismeri. A kézirat fontos volt néki, munkaholizmus. Ringyók rabságába esett, szexfüggés. És a vers elején, ugye, amit már ki is emeltem, azt mondja, hogy az emberek ketrezben élik a mindennapjaikat. És egész egyszerűen elmennek reggel dolgozni, aztán este hazaérnek, lefekszenek, és ez az egész életük. És nem gondolkodnak. És ez is egy függés. Ez a harmadik függés, ami talán a versben megjelenik. Van egy negyedik is, amit szintén olvasnék, szintén itt az első szakaszból. Azt írja, amikor nem tud elaludni, az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Nikotin és koffein függőség. Rengeteg. Rengeteg minden gyötörte, és hát bizony nem véletlenül lett ő gégerákos. Ez a bizonyos 40 cigaretta, meg az a rengeteg szivar, amit elszívott meg mellé, azt gondolom, hogy egyenes következménye lett az, ami őt hatalmába kerítette az a betegség. De továbbra is ott van a vers legfőbb kérdése. Mibe kapaszkodik a költő? Mert egyrészt rendkívül őszinte magához, és egy nagy dolog. Őszinte abban, hogy végre szembesül önmagával, és az egész számadás kötet egyébként erről szól, szembesülni önmagammal. De kibe kapaszkodjon? Istenbe? Egy nagy, ismeretlen úrról igenis ír a versben, és ezt majd fogjuk hallani. De azt mondja, hogy hát őt igazán nem lehet megtalálni. Őt igazán nem tudjuk kikutatni, hogy kicsoda is, meg egyáltalán mit lehet vele kezdeni, meg hát hinni benne. Nézd, tudod, hogy nincsen kibe hinnem, mondja ki a költő. Istenbe tehát nem tud kapaszkodni. Akkor kapaszkodjon talán abba a látomásba, amit lát. Abba a csodálatos égi ünnepségbe, ami ott fölöttünk van. Az égbe bál van, minden este bál van, és ír a tündérekről, az angyalokról, a hintókról, és így tovább, és így tovább. De ebbe se lehet kapaszkodni. Miért? Mert megjelenik a versben egy ilyen kifejezés, amit ugye már olvastam is. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Ezek nem más, nem mások, mint regék. Mesék. Egész egyszerűen alap nélküli dolgok. Kosztolányinál rendkívül fontos volt az, hogy a gyermekkorára visszatekintsen. És amikor az égről beszél, akkor nagyon sokszor a gyermekkorát érti azon. És azt mondja, hogy ez mind rege. Ebbe se tudok kapaszkodni, mert ugyan valaha volt valami, amiben én hittem, ami olyan tiszta, ártatlan korszak volt. De mégis ez sem az igazi. És erre a kérdésre, hogy kibe tud kapaszkodni a költő, erre a kérdésre gyakorlatilag nincs válasz. És ezért minden gyönyörűsége és szépsége ellenére, mert tényleg nagyon szép ez a vers, és rendkívül jelentős vers, létösszegző vers, minden szépsége ellenére nincs megoldás. És csak azt szeretném érzékeltetni ezzel a verssel, hogy mi mindent veszít az, aki időben nem szembesül az Isten kérdéssel. Ez tehát a megoldás második lépcsője. Hallgassuk meg viszont most a verset, amelyet Várkonyi András fog elmondani.
1: Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig, így és úgy, balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is. A fekete. Minden. Hát, fölkelek. Nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba leföl, ingben. Köröttem a családi fészek. A szájakon lágy álombeli mézek. És ahogy botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokra látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, és megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, és ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből. Sántítva baktat. Nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó. Ébredj! A valóra. A ház is alszik. Holtan és bután. Mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyombirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom. Ott fönn a derűs ég. Valami tiszta, fényes nagyszerűség. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az égbolt egészen úgy, mint hajdanába rég volt. Mint az anyám paplanja, az a kék folt. Mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt. És a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át. Ők, akik nézték Hannibál hadát. És most néznek engem, aki ide estem. És állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor. De úgy rémlett, egy szány suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem rég. A gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten. És a szélben a csillagok szikrázva és észrevétlen meg-meglibegtek. És távolba roppant fénycsóva lobbant. Egy mennyei kastély kapuja tárult. Körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj. Künn az előcsarnok fényárban úszott. A házigazda a lépcsőn búcsúzott. Előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása. S mozgás, riadt csilingelés, csodás, halknői suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly. Egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, s rajta egy égkő behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét. Vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacér mosolya lebben, aztán, amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába sok száz batár között patkoljuk föl sziporkáz. Szájtátva álltam. És a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát, te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél és annyi rest éj? És csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen, mint morsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, én tudom, hogy nincs semmibe hinnem. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak. Dalolni kezdtem ekkor az Azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek, se most, se holtan. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
0: A vers után most tovább lépnénk a szabaduláshoz vezető út harmadik lépcsőfokára. Mert ugye szembenézés önmagunkkal, őszinte szembenézés az Isten kérdéssel, én azt gondolom, kizárt, hogy kihagyjuk, és tényleg alap nélküli lenne ez a második pont, hogyha nem beszélnénk néhány szót arról, hogy szembenézés az Isten beszédével. Miért is említem ezt a pontot egyáltalán, miért is lényeges ez? Mert Istenről bárki beszélhet, de hitelesen beszélni az már egy egészen más kérdés. Bárki bármit elképzelhet, ahogyan itt a versben is hallottuk, hogy fölöttünk mi van, hogy az Isten ki lehet, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és így tovább, és így tovább. Na de megbízható ismeretet. Olyan könyvből szerezhetünk, vagy olyan helyről, amely tényleg leellenőrizhető. És nyilván sejti a kedves hallgatóság azt, hogy mely könyvre utalok én itt. Arra a könyvre, amiről már többször beszéltünk, amelyből már többször idéztünk, és ez a Szentírás, a Biblia. Mert ez a könyv vallja azt magáról, hogy tényleg szó szerint az Isten beszéde, az Isten igéje, az Úr szava. Ezek olyan visszavisszatérő fogalmak a Bibliában. Hogy mennyire hiteles magának a Bibliának a szövege, és tudom, hogy ezzel egy nagy témát vetek föl, de szándékosan ez csak fölvetés. Én szándékosan nem szeretnék erre kitérni bővebben, csupán egy könyvet ajánlanék, hogy tényleg mennyire bízhatunk mi a Bibliában. Szabó Ferenc írt erről egy kis könyvet, Bízhatunk-e a Bibliában címmel. És Ferenc ebben a könyvben azt veszi sorra, hogy milyen problémákkal szembesülhet az, aki a Bibliával egyáltalán elkezd foglalkozni. És aki egyáltalán rászán időt, fáradtságot, és kézbe veszi azt a könyvet, amely meggyőződésem szerint igazán hitelesen beszél az Istenről. Azért, mert leellenőrizhető. Azért, mert amit mond, például jövendőléseket, proféciákat, azokat meg lehet nézni, hogy beteljesedtek-e. Feri könyve ebben is nagy segítség egyébként, de én erről most tovább is lépnék. Inkább egy igét szeretnék idézni, egy olyan igét, amely remélem, hogy sokunknak segítséget jelent itt a szabadulásért folytatott küzdelemben. És ez Jézus egyik kijelentése a hegyi beszédben, Máté evangélium a 5. fejezet 6. versében, a 8 boldog mondás közül az egyik. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Tehát boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Én azt gondolom, hogy ez a szabadulás útja. Amikor Ugye említettem már ezt a fogalmat, a fontossági sorrend egyszer csak megváltozik az életünkben. Mert a szabadulást mi óhajthatjuk, vágyakozhatunk rá. De ugye ez az ige egészen másról beszél. Éhségről és szomjúságról beszél. Van egy szobanövényünk otthon. Nagyon érdekes. Maga az egész növény egy pálmafajta. Pandánusznak hívják. És mindig el szoktam csodálkozni rajta, mert egyszer csak, hát ugye megkaptuk, és hát egy néhány hét után kerültünk csak kapcsolatba egy kertésszel, aki elmondta, hogy hogyan is érdemes gondot viselni erről a pandánuszról. Mert addig úgy locsolgattuk, de hát tudják a kedves hallgatók, hogy hogy szoktunk egy virágot locsolni, már úgy általában, hogy úgy néha meglocsoljuk, aztán hagyjuk, hogy fölszáradjon, hogy fölvigye a vizet, várunk egy kicsit, egy-két napot, aztán megint adunk neki. A legtöbb virág körülbelül ilyen gondozást igényel. De nem ez. Ennek a virágnak, ennek a növénynek van egy egészen különleges tulajdonsága, ennek állandó napfény és állandó víz kell. Tehát egész egyszerűen, hogyha nem kap vizet, akkor mindenféle baja lesz, csak rá kell nézni. Össze lehet hasonlítani az előző állapotát, meg azt az állapotot, amilyenbe azután került. És meg kellett, hogy tanuljuk ennél a virágnak a gondozásánál azt, hogy bizony állandó tápláldékra van szüksége. Tehát egy-két napot sem lehet kihagyni tulajdonképpen az öntözésénél. És nagyon nagy tanítás van ebben, én azt gondolom. Mert ez az az igazi éhség és szomjúság, amely tényleg segíthet a rabságból kiemelkedni. Segíthet a függőségből kitörni. Mert rengeteg napfény és rengeteg víz kell ennek a virágnak, vagy ennek a növénynek, de ez a vers, amit felolvastam az előbb, ugyanerről beszél. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák, nem csak az igazságot, hanem itt a görög eredetében egy picit más kifejezés szerepel, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. Tehát nem csak az elméleti igazságot, amely egyébként egy lefoglalt fogalom a Szentírásban, és mindig a Szentírás önmagát érti alatta, hanem boldogok azok is, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, vagyis a szabadulás utáni vágyat. És itt megint csak ehhez a ponthoz érkeztünk el, hogy mennyire akarjuk, mennyire szeretnénk, hogy ez a szabadulás tényleg végbe menjen az életünkben. Vajon éhezzük és szomjúhozzuk-e ezt a dolgot? Én azt gondolom, hogy akkor érhetjük el a szabadulást, akkor válhatunk ténylegesen szabaddá, hogyha ez az érzés, ez a gondolat, ez megszületik bennünk, és figyelem, ez nagyon fontos, meg is marad. Mert amikor a kis szervező csapatunkkal beszélgettünk arról, hogy de most akkor hogy van? Hát függők vagyunk. Ki internettől, ki túróruditól, ki egészen másról. Hát próbáltunk szabadulni, és igenis értünk erre is sikereket, de nem ment. És azt gondolom, hogy nekik is segítség lehet, meg mindazoknak segítség lehet, akik talán először találkoznak ezzel az igével, hogy éhezni és szomjúhozni az igazságot, ez az eredeti szövegben folyamatos időben van. Folyamatos jelen időben. Ez egy állandó dolog. Egész egyszerűen elkezdődik, és ez van. Ez tart. Mert hogyha egy picit is elfeledkezünk erről, hogy nem éhezzük és szomjúhozzuk annyira, más válik fontosabbá, akkor természetszerűleg vissza fogunk zuhanni. De nagyon sokszor tényleg ilyen az ember élete, valljuk meg őszintén. Magamról is elmondhatom, másokról is azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, hogy ismerjük ezeket a küzdelmeket, hogy már 10-szer, meg 20-szor, meg 30-szor próbáltam meg, és nem ment a szabadulás. De boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. És aztán ehhez nagyon szépen kapcsolódik egy másik ige, János evangélium a 8. fejezet 32. verse, amelyik így szól, hogy az igazság, miután megismertétek, szabadokká tesz titeket. Ez is Jézus szava. Az igazság szabadokká tesz bennünket. Egész egyszerűen, amit igazán megtanultunk érdekelni, azt tesz szabaddá. Más nem tesz szabaddá. Más ugyanúgy ott hagy a rabságban. De az igazság a szabadokká tesz bennünket. Hogyha azzal az Istennel, aki az egész Szentírás mögött áll, mi kapcsolatba akarunk kerülni, akkor egy dologra viszont nagyon-nagyon érdemes vigyázni. Van egy érdekes latin mondás, amivel tulajdonképpen az egész ókori vallásrendszer leírható. Ez a latin mondás ez úgy hangzik, hogy do ut des. Do ut des. Annyit jelent magyarul adok, hogy adj. Ez az adok, hogy adj elv a legtöbb ókori vallást, és egyébként a kategóriát nyugodtan kitágíthatjuk, talán a legtöbb mai vallást nyugodt mondhatjuk így is, jellemezte. Mert ilyen viszonyt ápol nagyon sok ember azzal az Istennel, akit követni akar. Ilyen viszonyt ápoltak nagyon sokan az ókorban, és ilyen viszonyt ápolnak nagyon sokan ma is. Do ut des, adok, hogy adj, azaz, valamit adok az Istennek, tehát rendben van. Tegyük fel, elkezdek foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nyitott leszek, és meg akarom ismerni az igazságot, meg akarom fogadni, de várom az ellentételezést. Tehát, hogy akkor Isten, te segíts rajtam. És te mindenféleképpen add meg azokat az áldásokat, amelyeket kilátásba helyeztél. És ez viszont nem a szabadulás útja. Ez viszont egy újabb függőség útja, és itt már megint a vallás függés témaköréhez kapcsolódnék, amelyről ugye hallottunk is előadást. Tehát ez nem a valódi szabadság, mert a valódi szabadság, a Biblia szerinti szabadság az az, hogy az Istent értékelem, és ő a fontos számomra, és nem azok az áldások, vagy azok a dolgok, amelyeket ő képes adni. Mert mi van akkor, hogyha nem adja? Mi van akkor, hogyha én küzdök ezért, de mondjuk az eredmény nem születik meg egy hét után, meg nem születik meg egy hónap után? És amikor olvastam egy könyvet, akkor döbbenten tapasztaltam, hogy például Charles Spurgeon, aki az egyik legnagyobb igehirdető volt, egy baptista igehirdető. Szóval ő is fantasztikus prédikációkat írt, és rendkívül mély kapcsolata volt az Istennel. De mégis rengeteg betegség gyötörte, halálos betegségek gyötörték, viszonylag hamar meg is halt, és mindemellett súlyos depressziótól is szenvedett. Egy Spurgeon, gondoltam én, akinek az írásait valamennyire ismerem. De ez nem hatástalanítja az Isten hatalmát. Mert én azt gondolom, az Isten akkor szeretne rajtunk segíteni, amikor az számunkra a legalkalmasabb. De hogy mikor jön el ez az idő, ez csak azt tudja, aki bennünket teremtett. És egyébként ez a gondolatmenet, amit itt az utolsó 2-3 percben említettem, gyakorlatilag e köré íródott, vagy ennek mentén íródott ez a könyv, amit a kezemben tartok, Új élet, avagy valódi szabadság. Az előadásomhoz nagyon-nagyon kapcsolódik ez. Lawrence Krebb írása, érdemes elolvasni. Azoknak is ajánlom, akik most kezdenek talán kapcsolatba kerülni az Istennel, vagy most kezdik őt megismerni, de azoknak még inkább, akik mondjuk már valamennyi ideig keresztények, hívők voltak, vagy éppen próbálkoztak hívők lenni, vagy valamennyi időt eltöltöttek az Isten közelében, vagy éppen egy egyház vagy gyülekezet közelében. Mert nagyon-nagyon élesen mutat rá ez a könyv arra, hogy az Istent nem az áldásaiért kell megismernünk, és vágyni megismerni, és szeretnünk, hanem önmagáért, egész egyszerűen azért, mert ő akar maga a szabadság lenni. A vele való összekapcsolódás nyújtja azt a szabadságélményt, ami tényleg valódi lehet, és tényleg igazi lehet. És azt gondolom, hogy ez személyes küzdelem. És ez a megoldáshoz vezető út talán negyedik lépcsőfoka. Mert megnéztük azt, hogy őszintén szembe kell néznünk önmagunkkal, őszintén szembe kell néznünk az Isten kérdéssel, aztán a harmadik, megnéztük azt, hogy szembesülnünk kell, vagy szembe kell néznünk az Isten szavának a kérdésével, de nem spórolhatjuk meg azt, hogy ez személyes küzdelem. Hogy ezt mindannyiunknak önmagunknak kell megküzdeni, hogy a másik ezt nem küzdheti meg helyettünk. Akár hitvesről legyen szó, akár barátról, akár ismerősről. Itt egy filmet szeretnék ajánlani, egy nagyon érdekes és aranyos filmet. Egyszer láttam, de talán ennyi kibírható volt belőle, mert hát egy elég sajátos film, egy paródia. Néha, hát ugye nekem, aki a kereszténységhez vagyok szokva, idézőjelbe téve, ugye a Bibliához, nekem nagyon sokszor furcsa volt, de mégis rendkívül tanulságos. Ez a Brian élete című film. És ebből szeretnék egy jelenetet említeni, ehhez a ponthoz, hogy ugye ez személyes küzdelem, és ezt nem spórolhatjuk meg. Ugye a Brian életének az alapmotívuma az, hogy van ugye Brian, akire azt hiszik az emberek, hogy ő a messiás, és van a tömeg, aki őt követi. És valahol a film közepe táján van ez a jelenet, amikor Brian áll egy erkélyen, a tömeg pedig lent van, és Brian próbál beszélni a néppel, próbál beszélni a lelkükre, hogy őt ne kövessék. Nem ő a messiás. Ez csak egy óriási félreértés. De a tömeg egész egyszerűen nem hajlandó erre is, és egész egyszerűen csüngnek a vezér ajkán, hogy akkor mit is mond. És egyszer csak ezt mondja Brian, amikor már végképp kifogyott az érvekből, ezt mondja, hogy ne hagyjátok magatokat az orrotoknál fogva vezetni. A tömeg erre kórusban válaszol, hogy így van, nem hagyjuk. Aztán a másik dolog, közvetlenül ezután Brian azt mondja, ha nem hagyjátok, akkor azt is vegyétek figyelembe, hogy ti mind egyéniségek vagytok. Tömeg természetesen kórusban felel. Igen, mi mind egyéniségek vagyunk. És erre valaki megszólal a tömegből, én nem. Szóval most akkor ki is az egyéniség, meg ki nem az. És csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy igazából ez, hogy mi valamilyen körhöz tartozunk, akár gyülekezethez, akár családhoz, emögé nem bújhatunk el. És nagyon szeretném, hogyha az itt lévők között, hogyha esetleg meg is fogalmazódott, de talán elhalványulna, vagy inkább az a vágyam, hogy eltűnne az a megfogalmazás, hogy ha már valamibe beleszülettem, valamilyen vallásba, egyházba, akkor én abba is szeretnék meghalni. Ez a nem gondolkodás útja, ez nem a szabadulás útja. Mert igenis ezzel is szembesülnünk kell. Nagyon sokan mondják ezt, hogy amibe születtem, abban is akarok meghalni. És nem szembesülnek ezekkel a kérdésekkel, hogy egyáltalán nekünk személyesen felelősségünk van. És nem bújhatunk el mások mögé. És még egyetlen dologról szeretnék beszélni, tulajdonképpen záró pontként. Arról, hogy itt van ez a előadás cím, hogy visszakapott szabadság, és hát valószínűleg az itt lévők közül mindannyian látták ezt a meghívót. Minden előadáshoz illesztettünk egy képet. Nagy munka volt. Igyekeztünk megfelelő képet találni, olyat, ami tényleg kifejezi annak az előadásnak a mondani valóját, lényegét. És különösen örültem ennek a képnek, amit itt az utolsó előadás mellé illesztettünk. Mert ugye van itt egy madár, amelyik száll a felhők, és itt van az érdekesség, felhők fölött. De a felhőket, hogyha megnézi az ember, akkor ezek gomoly felhők. És igazából nem szépek. Szürkék, meg fehérek, meg sötétek, meg mindenféle színük van, csak az az igazi kék ég nincs ott, amit talán várnánk egy ilyen képtől. Amikor gondolkodtunk ezen, hogy milyen képet illeszünk ide, akkor fölmerültek ilyen lehetőségek is. Hogy egy szárnyaló madár, mint a szabadság jelképe, és az égszínkék, ugye az azurkék égbolton. De aztán mégis emellett döntöttünk, és nem véletlenül, mert nem illúziót akarunk nyújtani. Nem azt szeretnénk, hogy a kedves hallgatók egy olyan élménnyel menjenek el, hogy egyfajta hurrá optimista korszak következik most az életükben, mert valamerre elindulnak, és akkor garancia, hogy ezt teljesen sikeresen és mindenkor sikeresen fogják ezt végigjárni. Nem, ez igenis rögös út, küzdelmes út. És magával a képválasztással is azt akartuk érzékeltetni, hogy felhők igenis vannak az életünkben, meg lesznek is. Valahogy nagyon sok felhő lesz az életünkben. De a felhők fölé lehet emelkedni. Megint csak egy személyes tapasztalatot hadd mondjak. Néhány nappal ezelőtt, hát pont tegnap jöttünk haza Mátrában, pihentünk néhány napot a feleségemmel, és ugyan nem tapasztaltunk ilyet, de amikor lapozgattam ott egy-két ilyen ismertetőt, például a Kékestetőről, annyira jó volt azt látni, hogy volt ott egy fotó is, meg egy kis leírás is, arról, hogyha az ember fölmegy a Kékestetőre és onnan letekint, akkor nagyon sokszor egy különleges élményben van része, a felhők alatta vannak. Nem fölötte, amit megszoktunk, hanem alatta, mert egész egyszerűen annyira leszállnak, lehúzódnak a földre. És ez rendkívül fontos. Rendkívül fontos, hogy az ember ne hagyja figyelmen kívül azt, hogy igenis egy nehéz, egy küzdelmekkel teli élet vár rá, de a felhők fölé lehet emelkedni. Néha az emberek nem látják a napot, noha az az égen ragyog. Mondja egy másik ige a Bibliából, Jób könyvéből. De szél fut át rajta is, kiderül. És hogyha ott vannak ezek a bizonyos felhők is az életünkben, akkor is, hogyha a felhők fölé emelkedünk, és még egyszer az Isten meg a Biblia segítségével ezt meg lehet tenni, na akkor léptünk rá a valódi szabadulás útjára, és arra a visszakapott szabadságra, amelyet az Isten mindannyiunknak szeretne nyújtani. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm, hogy meghallgattak. Ennyi volt tehát a Visszakapott Szabadság című sorozatunk. Köszönöm még egyszer a figyelmet.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök a szívbefogadott igék előadás sorozatunknak. A mai alkalmán a 10 parancsolat második kőtáblájáról lesz szó. Hogy hol kezdődik ez a második kőtábla, már az előző előadáson jeleztem, hogy viták vannak. Ha valaki bemegy régi zsinagógákba, lát olyan ábrázolásokat, hogy ott van a két kőtábla és 5 parancsolat. Vagy ha valaki katolikus

Első kőtáblán van 4 parancsolat, és a második kőtáblán van az 5-től a 10-ig, tehát összesen 6 parancsolat. Azt is említettem, hogy miért ilyen a szerkezete a 10 parancsolatnak. Azért ilyen, mert ha valaki Istent nem képes megismerni és megszeretni, akitől csak jót kap, soha nem fogja tudni az embertársait megszeretni, akitől nem csak jót kapunk. Hát ez egy nagyon nagy összefüggés. Az első 4 parancsolat az Isten iránti szeretet kötelezettségeinket szabályozza. Isten mindenkit úgy szeret, ahogy egy embert szeretni kell. Isten pontosan azt adja egy embernek, ami a javára válik. Se többet, se kevesebbet. Ha nem tudjuk ezt az Istent megismerni és megszeretni, akkor nem várható az, hogy az embertársainkat igazán tudjuk szeretni. Ezért ez a beosztása a 10 parancsolatnak. Ha most rátérünk majd a második kőtáblára, ugyanazt a logikai láncot látjuk, mint az első kőtáblánál, hogy az egyik parancsolat a másikra épül, nem hagyható ki egyetlen egy parancsolat sem, és csodálatosan építi tovább az egyik parancsolat az előzőt. Rögtön olvasnám az 5. parancsolatot, ami tehát más felosztásokban, például a római katolikus és evangélikus felosztásokban ez a 4. parancsolat, mert ott a 2-at kihagyták, és ezért ott a számozás más lett. De a Bibliában az 5. parancsolat Mózes 2. könyve 20. fejezet 12. versében így hangzik, tehát Mózes 2. könyve 20. fejezet 12. versében: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áld te néked. A parancsolatok rendkívül rövidek, de a rövid parancsolatokban minden szó ezáltal nagyon fontos. Nem azt mondja a parancsolat, hogy szerest atyádat és anyádat, azt mondja, hogy tiszteld. A Biblia szerint a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretet. Mi eléggé lejárattuk ezt a szót, hogy tisztelt vagy tisztelettel, így szoktuk a leveleket is befejezni, vagy tiszteletem szoktak így köszönni, de a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretet, a szeretetnek egy különleges válfaja, és az 5. parancsolat előírja számunkra, hogy a szeretet megkülönböztetett válfajával kell körülvennünk bizonyos embereket. Kiket? Egyrészt a test és vér szerinti apánkat és anyánkat, másrészt minden embert, aki idősebb nálunk, vagy jóval idősebb nálunk, tehát akik idősek, akiknek sokkal több küzdelmük volt már az életben, mint nekünk, és még egy harmadik csoport is ide tartozik, akik talán nem idősebbek nálunk testileg, de olyan tisztségekkel járó felelősséget hordoznak, több emberért felelősek, vezetők, akár egy községben, vagy egy városban, vagy egy ország vezetői, akiknek kijár az a tisztelet, amit itt a 10 parancsolat előír. Tiszteld atyádat és anyádat. Megkülönböztetett szeretettel kell szeretnünk figyelmességben, odaadásban, tapintatban, előzékenységben a szüleinket, az idős embereket, és mindazokat, akik százakért, ezrekért, vagy talán milliókért felelősek. Biblia nagyon megindító történeteket ismertet például, hogy amikor Salamon fogadta az édesanyját, leszállt a trónszékéről, meghajolt előtte, hellyel kínálta, és amikor leült az édesanyja, akkor ült le ő is. Ez egy kis mozzanat, de benne van Királyok könyvében ez a kis mozzanat. Ezt meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk nekünk meghajolnunk például azelőtt, aki egy vezető ember, akinek felelőssége van. Meg kell tanulnunk azt, amit Pál így mondott az egyik pásztori levelében, hogy az idősebb embert ne dorgáld, hanem incsed, mint atyádat. Tehát aki idős ember, azzal nem úgy kell viselkedni, mint aki 10 éves. Aki 70-80 éves ember, annak más jár, mint annak, aki 30-40 éves. És erről sokszor el szoktunk felejkezni, a tulajdon vér szerinti apánk és anyánk szeretetéről is, és ezért halljuk nagyon sok ember részéről, hogy a halála után vádolják önmagukat, hogy nem úgy szerettük őket, de most már ezt nem tudjuk helyrehozni. Ezt a Biblia azért teszi számunkra erkölcsi kötelességé, mert hol lehet megtanulni igazán a szeretetet, mint azoknál, akik az életben a legtöbbet adták és adják nekünk.
Hát ha azoknál nem tudjuk megtanulni, akik felneveltek bennünket, akik terheket vállaltak, vagy most is vállalnak, akkor mi várható tőlünk olyan emberi kapcsolatokban, ahol nem ilyen előnyös

ezek a kapcsolatok, és nem kaptunk ennyit emberektől. Nagyon érdekes, hogy ez a parancsolat nem csak azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hanem ezt is mondja, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened áttenéked. Sokszor visszakérdezek gyerekekhez is, felnőttekhez is, hogy miért van még ez a parancsolatban, és sokan ezt az egyszerű toldalékot nem értik. Hogy mit jelent ez, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened áttenéked, és külön el kell magyarázni, hogy a szülők és az idősek és a felsőbbségek iránti szeretet és tisztelet az azért is erkölcsi kötelesség, mert ahol ezt nem tartják be, akár családban, de főleg országban, nemzetben, annak a nemzetnek alapvető problémái lesznek. Sokszor nemzetek tönkrementek, sőt kihaltak emiatt, hogy az időseket nem tisztelték. Európa most is ennek a tönknek a szélén áll, nem? Elidősödött földrész, és Európa bizonyos gazdag országaiban, Hollandiától Svédországig már olyan szanatóriumokat építenek, ahol az időseket szépen meghalasztják. Van is egy ilyen új kifejezés, hogy meghalasztó intézetek. Kultúráltal segítjük őket a túlvilágról, hogy szokták mondani. Ez borzalmas. Ez borzalmas. Ugye, tehát gondoljunk csak egy nagy nemzetre, például a kínaiakra. Kínában él 1.300-400 millió ember. Kínában nem ismeretes a Biblia, se a 10 parancsolat, de a kínai szokások és a bölcseiknek a régi mondásai, a kínaiakat ránevelték arra, hogy a szülőket, az időseket tisztelni kell, ott ha valaki megüti, például megüti az apját és anyját, vannak olyan tartományok, ahol kivégzik. Mert azt mondják, hogy aki a tulajdon apját és anyját képes megütni, az egy idő után még többre is képes lesz más emberekkel szemben. Tehát ennek a toldaléknak ott van az értelme és jelentősége, hogy figyelmeztet bennünket Isten ezzel, hogy egy ország élete akkor lesz örömteli, és a jövője akkor lesz biztosított, hogyha tisztelik azokat az embereket, akik olyan sokat fáradoztak a fiatalokért, a következő nemzedékekért. Ahol ez a tisztelet kihal, ott az ország is ki fog halni. Ott nem leszünk hosszú életűek azon a földön, melyet az Úr, a mi Istenünk ad mi nekünk. Figyeljük meg most a logikai lépéseket. Először tehát az ötödik parancsolat azt kéri tőlünk, hogy azokat tiszteljük és szeressük, akik a legtöbbet fáradoztak értünk. Ezután milyen parancsolat jöhet? Csak egy olyan parancsolat, ami erkölcsi kötelességünké teszi minden ember életének a védelmét és tiszteletét. Ez a híres ne ölj parancsolat. Ne ölj. A hatodik parancsolat mindösszesen ennyit jelent, hogy ne ölj, de ez az eredeti héber nyelvben egy olyan igével van kifejezve, ami szó szerint ennyit jelent, hogy ne ölj jogellenesen, ne ölj törvényellenesen. Ugyanis a Bibliában kétféle ölés szerepel. Az ölés, vagyis az élet elvétele. A Biblia szerint kétféle lehet. Van, amikor jogtalanul veszik el az életet, erre mi is azt mondjuk, hogy megölték, meggyilkolták, elvették az életét. De a Biblia szerint van az életnek egy jogos elvétele is. Az életnek a jogos elvétele akkor képzelhető el, amikor valaki jogtalanul vett el a másik ember életét. Ez az Ószövetségnek, a 10 parancsatnak és a hozzá csatlakozó következő előadásokon erről szeretnénk majd szólni, polgári törvényeknek a szíve és lelke, hogy a Biblia arra figyelmeztet bennünket, hogy ha valaki veszi a merszet és elveszi a másik embertől az életet, az legyen elkészülve arra, hogy tőle jogosan fogják elvenni az életet. Legalábbis a zsidóknál ez volt, mert a zsidók nép körében ezt gyerekkoruktól fogva tanították a fiatalokkal, hogy nincs jogod elvenni a másik ember életét. Természetesen most bevezetni Magyarországon a halálbüntetést hiba lenne, mert erre nem neveltek, már nemzedékeket nem neveltek, de attól még az elv igaz, hogy ha valaki odáig vetemedik, hogy elveszi a másik ember életét, attól a Biblia szerint el lehet venni az életet, természetesen bírói igazságszolgáltatás és nem vérbosszú útján, és ezért a helyes fordítás így, hogy ne ölj törvényellenesen, ne ölj jogellenesen. A bírákat és a hóhérokat ez a parancsolat tudnék nem marasztalja el. Az Ószövetségben, aki elvette a másik ember életét, sőt volt még egy halálbüntetés, például aki ellopta a másik embert. Tehát az ember lopást is
halálbüntetéssel kellett szankcionálni. Mert ha valaki odáig vetemedett, hogy túszulejtett valakit, vagy zsarolt egy családot, mint hogy ma ez szinte már mindennapos kérdés, de ezt Isten nem engedte meg. Isten azt mondta, hogy sem az életet nem vehetitek el, de a másik embert nem kezelhetitek úgy, mint egy vagyontárgyat, hogy egyszerűen ellopjátok, és akkor nem tudom én milyen kincseket kértek a szabadon engedése fejében. A ne ölj parancsolat védi minden ember életét. Nem csak úgy védi, hogy tetlegesen ne öljünk meg embereket. Ismerjük Jézus híres magyarázatát erről a ne ölj parancsolatról, Máté evangéliuma 5. fejezetében található. Jézus azt mondta, hogy nem csak az öl, aki késsel, baltával öl, vagy újabb korban ugye pisztollyal, lézer, sugárral, stb. Öl, hanem az is öl, aki szóval öl, az is öl, aki tekintettel öl, az is öl, aki lelkülettel öl. Tehát Jézus azt mondta, hogy aki azt mondja a másik ember, hogy ráka, vagy azt mondja, hogy bolond, ami pedig mennyire szokássá vált, hogy az emberek egymást lehülyézik például. Lemarházzák. És ez még csak a finomabb dolgokat mondtam. Hát ezzel károsodást hoznak létre a másik ember életében, mert ezzel az élet pusztítják. Az életet lehet gyorsan pusztítani, de lehet lassan is pusztítani. Mindenféle életpusztítást tilt ez a 6. parancsolat. Ne ölj! Amilyen rövid ez a felszólítás, annyira tág és annyira mély a tartalma. Sőt, még egy 3. dolgot se felejtsünk el. És erről nagyon sokszor el szoktunk felejtkezni, hogy a ne ölj parancsolatba mi magunk is beletartozunk. A ne ölj parancsolat nem csak mások életét védi tőlünk, hanem a magunk életét is védi mi magunktól. Mire gondolok? Nagyon sokan ölik a szervezetüket. Ölik a szervezetüket helytelen szokásokkal, narkotikumokkal, szeszekkel, nem tudom én mivel, az emberi szervezet, egyszer mondta nekem valaki, atombiztosra van építve. Ennyit ölik az emberek magukat, és még mindig élnek. Ebben nagy igazság van. Amikor hallunk ilyesmiről, hogy 50 évig volt alkoholista, vagy kábítószerezett 15 meg 20 év, és még mindig él. Szóval a ne ölj parancsolatban védelem található a saját magunk rossz felfogása, rossz szokásaival szemben is, és természetesen arról se felejtkezzünk el, amit ezelőtt hangsúlyoztam, hogy itt a parancsolatok általában tiltó parancsolatok, de a tiltó parancsolatok olyanok, mint az érme, fordítsuk meg az érmét, és az egyik oldalán tiltás volt, a másik oldalán felszólítás van. A ne ölj parancsolatban milyen felszólítás van? Hogy ne csak ne ölj, hanem építs, táplálj, adj, szolgálj. Tehát azzal még nem töltöttük be a parancsolatokat, hogy nem fogtunk kést és baltát, vagy még szúrós tekintetet sem, vagy nem tudom én mit, hanem akkor töltöttük be ezt a parancsolatot, amikor azon gondolkozunk, hogy a másik embernek mire lenne szüksége. Mivel tudnék én segíteni neki, hogy jobb legyen az élete, hogy emberhez méltóbb legyen az élete. Mivel tudok segíteni a másik embernek? És ugyanez vonatkozik a 7. parancsolatra is, megint logikailag nagyon szoros a láncszem, védi a szülők és idősek életét. Utána védi minden ember életét. Ezzel a teljesen kitágult a kép, tehát a horizont már ennél szélesebb nem lehet, mint a neőinél. Most nagyon érdekes, hogy mi a logikai továbblépés. Azt mondja, ne paráználkodjál, vagy szó szerint ne légy házasságtörő, ne törj házasságot. Most ugye ezt már nem lehet tágítani, mert ugye minden ember védelme után most mit mondjunk az emberi világra? Hát most már itt nem lehet tágítani a dolgot. Itt most egy érdekes szűkítés jön, hogy kitágította, most teljesen beszűkítés, egy embert véd. De azt mondom, hogy itt megint csak nem szűkítés van, tágulás, mert melyik egy embert véd ez a 7. parancsolat? Akit mi választottunk, mi szerettünk meg, és kiderül, hogy őt se tudjuk igazán szeretni. Ez döbbenetes. A 10 parancsolatot, hogyha mélyében végig gondoljuk, minden parancsolatnál valami szégyenféle fog el bennünket. Mert ne törj házasságot. Hát aki megházasodik, hát elvileg azt veszem el feleségül, vagy ahhoz megyek férjhez, akit megismertem, megszerettem. Most már ugye nem kényszer van, nyilván vannak országok a földön, még arab országok, más országokkal hozzá kell menni, mert a papa vagy a mama kiválasztotta. De hát ugye a világon
a legtöbb országban, főleg a mi kultúránkban nem kényszer a házasság. De akit én megszerettem, akinek azt mondtam, hogy hát mind, te vagy a mindenem, és mindenre képes vagyok, és azt a valakit ott hagyni, azt a valakit megcsalni, annak a valakinek ilyen keserűséget okozni. Na most itt Istennek védeni kell még azt is, ahol mi úgy gondoljuk, hogy van szeretet. Mert nagyon sokszor kiderül, hogy a házasságokban fogyatkozik meg leginkább a szeretet, ahol a legtöbbre lenne szükség, és ahol az emberek legtöbbet fogadnak is, és fogadkoznak is, hogy, holtod iglan, holtá iglan, stb. Stb. Külön előadást lehetne tartani erről a helyes fordítás szerint ne törj házasságot, vagy ne légy házasságtörő. Mi nálunk is a Bibliaház bejáratánál ezzel a helyesbített fordítással szerepel. Többen már a szemünkre vetették, hogy hát akkor ez csak arra vonatkozik, hogy aki megházasodik, hogy az ne legyen házasságtörő, de házasság előtt lehet házasságtörőnek lenni? Ha valaki még nem házasodott meg, akkor beleavatkozhat egy család életébe, és elszerethet valakit? Vagy aki nem házasodott meg, akkor az még szabad ember, és az most azzal él együtt, meg azt csinálja, amit akar. És ez nagyon jó alkalom arra, hogy az emberek ilyen kérdéseket fölvetnek, mert ilyenkor legalább módunk van elmondani, hogy te hogyan készülsz a házasságra. A házasságra mikortól fogva kell készülni? Attól a pillanattól fogva, amikor már kiválasztottam valakit? És azelőtt, ami belefér, azt csinálok, amit akarok? Vagy pedig a házasságra már akkor kell készülni, amikor kamasz vagyok, kamaszodom, amikor ifjú leszek, hát nem valakinek készítem én az életemet, hogy valakit én boldoggá szeretnék tenni, hogy méltó házastársa legyek, vagy pedig úgy készítem magamat, hogy amikor már a házasság révébe belevezek, akkor már szinte tönkretettem magamat? Tehát gondoljuk meg. A házasságra nem csak akkor kell készülni, amikor valaki már készül a megházasodásra, házasságra tulajdonképpen már a kamaszkortól kell felfogásban, udvarlásban készülni, hogy tisztelem a másik embert, és akivel még nem tudom eldönteni, ott bizonyos határok vannak, hogy ott, mint ember az emberhez, de nem mint a férfi a nőhöz. Tehát ennek a kultúrája, mondom erről, egyébként nem csak egyes előadásokat, külön sorozatokat is tartottunk, mert hiszen Európa odáig jutott a mai világban, hogy pár évvel ezelőtt Európában már megfordult a helyzet, és körülbelül 55 a 45-höz, bizonyos országban 60 a 40-hez, ahol már nem kötnek házasságot, mert a házasságot az emberek nem tisztelik, nem becsülik, úgy gondolják, hogy a házasság már lejárt intézmény, és ezért sokan nem is kötnek házasságot, együtt élnek, élettársi kapcsolatokat ugye legalizáltak az államok, újabban elterjed most már az azonos neműek együttélése is. Tehát látjuk, hogy ezen a területen bizony elég sok felvilágosításra és elég sok bibliai tanács felmutatására van szükség. Nem tudom megszámolni a két kezemen azoknak a fiataloknak a számát, akik azt mondták nekem, amikor elmondták, hogy ők már nem tudom hányszor éltek együtt, és amikor megismerték a bibliai tanítást, jaj, hát én ezt nem ismertem. És ezt el is kell fogadni, annyira a szekularizált világban élünk, hogy lényegileg a fiatalokat szinte semmi erkölcsi dologra nem tanítják. Emlékszem, egyszer mondta nekem valaki, hogy ő neki már 3 együttélése volt, de azt mondja, még nem házasodtam meg. Hát mondom, ez már akkor 3 válás is volt. Tehát azért nem házasodtam meg, ez nem válás. De mondom, lelkileg ugyanaz a következménye. Most az, hogy te nem írtál alá az anyakönyvvezető előtt egy papírt, de annak a lelki terhei, hogy te együtt éltél először 2 évig, utána 5 évig, utána 3 évig valakivel, és akkor elváltál, és akkor ő ment erre, te mentél arra, hát mondom, ennek csak a lelki terhei. Nem is szólok azokról az esetekről, ahol már gyermekek is születtek és születnek, és szerencsétlen gyerekek, tanítók, tanárok tudják a legjobban, hogy valamikor nem tudják, hogy tulajdonképpen kit tiszteljenek apjuk vagy anyjuk gyanán. Tehát félelmetes itt az elfajulás, ezt egy külön parancsolatba kellett Istennek szabályoznia, hogy mi a házasságot szent intézménynek tartsuk. Ezt nem mi találtuk ki, milyen jó kitalálására nem vagyunk képesek, az elrontására igen, de kitalálására nem. És ha már itt tartunk, akkor hadd hivatkozzam vissza a Mózes első könyve 2. fejezetére, hogy a házassággal együtt Isten
Isten még két ajándékot adott, tehát összesen három nagy ajándéka van az Istennek, amit mindenki megkap az Istentől, és ezt a Bibliánk második fejezete nagyon szépen kifejezi. Az első nagy ajándék a gondolkodás, fogalomalkotás és beszéd ajándéka, ami egy kulturális, civilizációs ajándék. Ettől vagyunk emberek, hogy gondolkozunk, fogalmat alkotunk, beszélünk. A második ajándék a munka és a megpihenésnek a szabályos váltakozása, a 6 plusz 1-es időbeosztás, és a harmadik nagy ajándék a társ, a barát, a barátnő és a házastárs, a férj és feleség. Ezeket Isten a teremtés hajnalán, ott az Édenben eleve adta az embernek, és ez mind a három ajándék ma olyan, hogy szinte azt látjuk, hogy nagy tömegek nem érzékelik az ajándék jelleget, és semmibe veszik. Van gondolkodás? Tiszta fogalmak, egyenes beszéd, szeretetteljes kifejezés, egyre kevésbé. Van a munkának és megpihenésnek szabályos 6 plusz 1-es váltakozása, szinte az emberek erről nem is tudnak már. És tisztelik azt, hogy az életben egy valaki lehet, aki hozzád olyan közel jut, hogy testileg, lelkileg, azt mondta Jézus Máté Evangélium a 19. fejezetében, többé már nem kettő, aki férj és feleség, már nem kettő, hanem egy test. Egy test. Az azonosulásnak, a szeretetnek, az egybeolvadásnak lelkileg és testileg egy olyan formája, amit az Isten gondolt el, amit az Isten adott, és amit ha az Isten szándékai szerint használunk, akkor az csodálatos erő lehet az életben, úgy, ahogy az énekek éneke is mondja a 8. fejezetben, hogy a tiszta szerelem és házasság az láng, de az Úrnak lángja. Az Úrnak lángja. Azt, ha úgy használjuk, hogy az Isten adta, az csodálatos meleget ad az életnek, és megadja az életnek a jó ízét. Tehát még egyszer mondom, először azt mondja Isten, hogy tiszteljük az atyákat, anyánkat, az időseket, felsőbségeket, utána még kitárul a kör, hogy minden embert tiszteljünk, különben ez, hogy minden embert tiszteljünk, ez benne van Péter első levele második fejezetében, így, hogy minden embert tiszteljetek. Tehát ez bibliai, tehát én megdöbbenve hallgatok ilyen kijelentéseket magukat kereszténynek való emberektől, hogy ő az ateistát nem tiszteli. Hogy ő az ateistát nem tiszteli. Vagy akinek ilyen eszméi vannak, ő azt nem tiszteli. És akkor mindig újra el kell mondani, hogy Jézus Krisztus mindenkiért adta az áldozatát, mindenkinek végtelen lehetőségei vannak, hogy ő most ateista, azt nem biztos, hogy te el tudod dönteni, hogy miért ateista. Lehet, hogy önhibáján kívül, lehet, hogy tudatlanságból, lehet, hogy makacságból, konokságból, de az az ő hibája és az ő szenvedése, nem a tiéd legfőképpen. Tehát ezt a Biblia kimondja, hogy minden embert tiszteljünk. Jézus, amikor a földön járt, minden embernek megadta a figyelmet és a tiszteletet, azt nevezhették Annásnak, Kajafásnak, Pilátusnak, vagy bárkinek, Jézus nem válogatott. És a ne paráználkodjál, vagy ne törj házasságot, ne légy házasságtörő parancsolatban is, azt láthatjuk, hogy a kör bizonyos értelemben, illetve ez a sík bizonyos értelemben tágul, annak ellenére, hogy itt csak egy ember életét védi Isten, a tulajdon házastársunkét, vagy jövendő házastársunkét, de azért tágul, mert erre is figyelmeztetni kell bennünket, és ezt is parancsolatba kellett adni, hogy azt a valakit, akit mi megszerettünk, azt ne csapjuk be, azt ne hagyjuk ott, azt ne halázzuk meg. Ezután még a következő logikai lépés, a 8. parancsolat, az élet, mert ez a három parancsolat lényege a tiszteld atyádat, a ne és ne paráználkodjál, ez az életet, az emberi életet védi. Most az emberi élet védelme után jön az ember tulajdonának a védelme. A ne lopj. Nem csak az életet kell védeni, hanem védeni kell azt is, ami az ember tulajdona. Mindenki tudhatja, hogy a ne lopj parancsolat a legszélesebb körűen megszegett parancsolat az emberi társadalmakban, és az emberek nagyon, nagyon szabadon és lazán bánnak ezzel, hogy mi az, hogy lopás. Ugye még a hétköznapi nyelv is azt mondja, hogy van időlopás. Például az időlopás bűnében hány és hány ember vétkes. Ezen kifolyik az a kezünkből az idő. Nem jól hasznosítjuk az időt. Ez is lopás. Ki hogyan használja fel az időt, olyan ember lesz belőle. Hát a legtöbb emberen látszik, hogy nem jól használta fel az időt, élhetetlen, tunya, lassú, nem összefogott, nem tud koncentrálni, egyszerűen szétszórt, tudom, hogy itt betegségek is vannak a háttérben, civilizációs ártalmak is,
De hogy a betegségeknél is meg szokták jegyezni, a 60-70% mi rajtunk embereken áll. Sajnos nagyon sok ember lopja az időt. Otthon is, munkahelyeken is, más alkalmakkor is lopja az időt. Aztán, hogy a lopásnak a konkrétabb formáira térjünk, de hát még a büntetőjog is ugye megkülönböztet, nem tudom, tolvajlást, rablást, garázdaságot, nem tudom én milyen kategóriák vannak, mert a lopásnak nagyon széles skálája létezik, sajnos minőségben is, meg mennyiségben is, mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy én 10 forintért visszamegyek a kasszához, és visszaadom, hogyha túlszámláztak, és vannak emberek, akik a milliók eltulajdonítását tulajdonképpen nemzeti hőstetüknek veszik, hogy ők csak ennyit loptak, miközben mások milliárdokat lopnak. A ne lopj parancsolatnál szeretnék majd emlékeztetni arra, és erről részletesen is szeretnék szólni, hogy Isten a gyakorlatban hogy szabályozta a lopást és a kártérítést. Nagyon borzalmasnak tartom, hogy a római jog és az európai jog erről nem vett szinte tudomást. Isten azt mondta, hogy az emberi élet elvétele után a második égbe kiáltó bűn azt elvenni, amiért az ember megdolgozott, és ami az övé. Bibliában két dologra használja a Biblia, hogy égbe kiáltó bűn. Mózes első könyve, 4. fejezetében az emberülésre, a Kain-Ábel történetében, a te atyád fiának vére kiált én hozzám az égre. Tehát az emberülés égbe kiáltó bűn. De Jakab levele, 4. és 5. fejezetében olvashatunk olyan tulajdonosokról, vagy főemberekről, akik nem adják meg a munkabért a munkásaiknak, és azt mondja, az általatok lefoglalt munkabér, kiállt én hozzám az égre. Ez is égbe kiáltó dolog. Én is mindig felszoktam háborodni azzal, amikor az emberek elmondják, hogy elmennek egy munkahelyre, megegyeznek, talán szerződés is van, papír is van, nem fizetik ki nekik. Vagy amikor megvesznek egy árucikket, még egy év múlva se fizetik ki nekik. Hogy tele van az ország ugye ezzel, az elmúlt másfél évtizedben máshol se hallunk, mint erről a körbetartozásról és a körbelopásról. Isten ezt szankcionálta. Röviden, mert erről majd a következő alkalommal szeretnék beszélni, 2%-ot jegyezzünk meg. 20% és 400%. A legkisebb lopásért is, vagy a kölcsönvett dolog vissza nem adásáért is, 20%-kal többet kellett visszaadni, mint amit elkért. Ha valaki elkért mondjuk egy 100 000 forintnak megfelelő összeget negyedévre, és azt nem adta vissza, akkor neki a negyedév első napja után már 120 000 forintot kellett visszaadni. Erre kötelezték a mózesi törvények. De ha valakit súlyosabban károsítottak meg, például ellopták az ökrét, vagy lovát, vagy szamarát, és lefülelték a tolvajt, ott a 400%-ig menő kártérítés volt hatályban. Mai példát mondok, ha valaki tényleg megdolgozott azért, hogy legyen egy gépkocsija, és az a gépkocsi ér 2 millió forintot, és őtőle ma ellopják a gépkocsit, nagy dolog, ha Magyarországon visszaszerzik a gépkocsit. Ugye? Körülbelül így állnak a dolgok. Ezt a mózesi törvények szerint 4-szeresen kellett visszaadni. Tehát nem tudom, hogy mekkora lenne a kocsilopás, ha most kimondaná a törvény, hogy aki kocsit lop, az kérem 4 kocsit adjon vissza az illetőnek. Na, erre mindenki persze tiltakozna, mert ezt túl drasztikusnak tartják. Az arab országokban, aki lop, bizonyos országokban, például Algériában, amely kézzel lopott, voltak olyan időszakok, levágták azt a kezét. Valaki azt mondja, hogy nagyon drasztikus, de mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy sokszor nagy tömegekben elrettentéssel lehet visszatartani valamitől. Tehát ha a BKV azt mondja, hogy neki a vonaljegye nem tudom én 200 forint, hogyha valakinek nincs vonaljegy, attól nem 500 forintot kér, hanem 10 000 forintot kér. Ott senki nem tartja drasztikusnak, pedig az is drasztikus, nem? Hát 200 forintért mehetnék, és esetleg nem tudtam váltani jegyet, stb. És nekem 10 000 forintot kell. Hát miért? Miért nem ott mondjuk, hogy drasztikus? Én azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott társadalomban védeni kell a tulajdont, mármint az olyan tulajdont, amihez tényleg tisztességes munkával jutott hozzá az ember, de amihez tisztességes munkával, hogy régen mondták, hogy egy életmunkája van benne. Régen például egy házban egy életmunkája volt. Nem? Hát
Most is, csak most más a szerkezet, mert most ugye kölcsönökből, meg egyéb más dolgokból ez most nem úgy néz ki, mint egy életmunkája. Régen, ha valaki megházasodott, az nem tudott rögtön kézházba, általában nem tudott kézházba költözni, arbérlő volt, vagy kivett házat, vagy a szülőkkel együtt lakott. Azért én, amikor az előadásomat kezdtem a 80-as években, az Alföldön egy orvos mondta nekem, hogy a szüleim, meg a nagyszüleim 20-30 év után költöztek a maguk által megspórolt és felépített házba. És én nem akarok 5 éven belül házba költözni, én szeretném tisztességes munkával megkeresni rá a pénzt. Ki is nézte magából az orvostársadalom, hogy ő egy kis házikóban nyomorgott. Tehát most más lett a szerkezet, most sok a kölcsön, ugye függő helyzetbe akarják hozni az embereket, bele akarják kényszeríteni az embereket egy iszonyatos élettempóba, hogy azt a kölcsönt vissza is tudják fizetni. Most erről nem akarok beszélni, majd a következő előadáson erről is lesz szó. Én csak most annyit szögeznék le, hogy a Biblia nagyon komolyan veszi ezt a ne lopj parancsolatot. Például mindenkinek eszébe juthat Lukács evangélium a 19. fejezetéből Zákeus története. Zákeus sokat lopott, mint ahogy egy vámszedő, vagy egy pénz közelében élő embert ma is sokszor megkísért ugye a gonosz, hogy többet tulajdonítson el, és vegyen el a másik embernél, mint amit a törvények lehetővé tesznek. Zákeus, amikor megtért, mit mondott? A vagyona felét szétosztja a szegényeknek, és amit valakitől patvarkotásból vett el, 4 annyit ad cserébe. Ezt nem azért mondta Zákeus, mert nem tudom, én most nagyot akart mondani, ismerte az ószövetségi törvényeket. A 4 annyit nem hirtelen fellobbanásból mondta, vagy megindulásból mondta, ő nagyon jól tudta, és igazságnak tartotta, hogyha ő sokat vett el, és emlékezett, hogy azt az embert nagyon megkárosította, akkor ő utólag 4 annyit fog visszaadni. Ezt megtért embernek nevezhetjük. Ez megtért ember. Ez az ember igazán megtért. És hogy a vagyona felét szétosztja a szegényeknek, ez mit fejezett ki? Hogy nagyon sok embert nem tudott fejbe tartani, hogy ő kiket, miket károsított meg. Ott viszont azt mondta, hogy amihez hozzájutottam, ehhez az óriási vagyonhoz, egy zsarolt nyereséggel, ennek a vagyonnak a felét szét fogom osztani a szegények között. Azt mondom, hogy ez megtért ember. Beismerte a bűnét, megbánta a bűnét, és ne felejtsük el, annak a megbánása az igazi, aki jóvátételt fizet. Én nem tudom elfogadni azt a megbánást, ha valaki megbánja a bűnét, beismeri, és egy várándítással azt mondja, hogy na és. Az nem igazi megbánás, de aki ezért jóvátételt fizet, aki azt mondja, hogy kérem, én kártalanítani szeretném azokat az embertársaimat, akiket megkárosítottam, ott Zákeus igazán megtért ember volt, ezért is mondta Jézus, hogy ma lett meg üdvösség ennek a háznak. Figyeljük meg, a tulajdon után mit kell még védeni? A tulajdon után még egy nagyon érzékeny dolgot kell védeni, és a 9. parancsolatban ez be kellett, hogy kerüljön, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Mit kell védeni a tulajdon után? A másik ember jó hírét. Mert sokszor nem ölik meg az embereket, meg se lopják az embereket, de befeketítik az embereket. Rágalmazzák az embereket. Sokszor olyan dolgokat mondunk emberekre, amelyeket az ő jelenlétükben soha nem mondanánk. De egy harmadiknak könnyű valakiről azt mondani. Egy negyedik, ötödik embernek könnyű úgy állítani be a helyzetet, hogy az mindig a magunk malmára hajtsa a vizet. Tehát a 9. parancsolat tiltja azt, hogy mi a másik embert befeketítsük, hogy mi a másik embert vádoljuk és károztassuk, tehát a másik ember jó hírét úgy kell vennünk, mint a tulajdon életét. A másik ember jó hírét úgy kell vennünk, mint a tulajdon vagyonát. Ezért nagyon vigyázzunk, hogy kiről mit mondunk. Mert azzal, hogy valakit így és így állítunk be, egy másik emberben önkéntelenül rossz érzést kelthetünk, annak a másik embernek a magatartása meg fog változni azzal szemben, az emberrel szemben, akit mi befeketítettünk. Tehát erre nagyon vigyázni kell, inkább nem mondjunk semmit, inkább maradjunk semlegesek. Nem arról van szó, hogyha valamit tudunk, nem a titkolódzásról és nem az elvtelen meghunyászkodásról van szó, de például a Biblia nem hatalmaz fel bennünket arra, a keresztény közösséget se hatalmazza fel arra, hogy például az a legsúlyosabb, egyik legsúlyosabb hibákról, a jellemhibákról
túl sokat beszéljünk, mások jellemhibáiról túl sokat beszéljünk. Máté evangélium a 18. fejezete szerint Jézus csak arra hatalmazta fel a keresztény közösséget, ha valaki nyilvánvaló és durva bűnt követel, és országvilág szemelátára műveli azt a bűnt, akkor lehet figyelmeztetni és eljárni, és másoknak elmondani majd, ha nem tér meg a gyülekezetnek elmondani. Na de azt, hogy például valaki ilyen és ilyen, vagy velem ilyen volt, mondjuk lehet, hogy velem türelmetlen volt, vagy lehet, hogy nekem egyszer hazudott. De hogy akkor úgy állítani be a másik embert, mint aki maga lenne a megtestesült idegesség, vagy maga lenne a megtestesült hazugság, ez nagyon nagy bűn, mert lehet, hogy csak velem, és egyszer volt ilyen, ki tudja, hogy miért, ne állítsam be a másik ember életét úgy, mint hogyha össze lenne nőve a bűnével. Tehát a régi jó tanácsa, a Biblia egyik nagy tanácsa, bűnt és bűnöst ne azonosíts. Bűnt és bűnöst ne azonosíts. Mert mi azért élünk, hogy a bűnével szembeforduljon a bűnös. És megint a logika. Ugye, hogy védi az idősek életét, védi minden ember életét, védi a házastárs életét, védi a tulajdonát, védi a vagyonát, de még valamit bele kellett foglalni Istennek a 10 parancsolatba. Mert most már ezek után nem tudunk mit mondani, tehát ugye az élet, a tulajdon, a jó hír után már nem tudunk mit mondani, de még a 10. parancsolatra sor kell, hogy kerüljön, nem azért, hogy meglegyen a 10, hanem azért, hogy a római levél 7. fejezetére hívnám fel a figyelmet, hogy Pál apostolnak igaza legyen, aki azt mondta, valaki lehet, hogy úgy gondolkozik, hogy mind a 9 parancsolatot már ismeri, és megtartja. De ő személy szerint Pál apostol a 10. parancsolatból döbbent rá arra, hogy ő kicsoda, és hogy ő benne mi van. Mert amikor kezdte a 10. parancsolatot úgy hányni, vetni magában, hogy mit jelent ez a ne kívánt parancsolat, akkor kezdte megérteni Pál apostol, hogy jó, ő nem ölt. Már olyan szintig sehogy. Vagy nem lopott, már olyan szintig sehogy, és akkor el lehet ezt mélyíteni. Igen, mind a 9 parancsolatra azt mondhatjuk, hogy nem is közönséges ismeretünk és küzdelmünk van, hogy ezeket a parancsolatokat Isten segítségével megtartsuk, de mi van akkor, hogyha van egy tartomány az életünkben, amit senki nem lát, senki ember, csak mi, hogy a lelkünk mélyén hogy tekintünk a másik ember tehetségére, vagyonára, előrehaladására, és akkor megirigyeljük a másik embert. A legmegfoghatatlanabb bűn az irigység. A Jakab levelében olvassuk ezt a 4. fejezetben, hogy irigységre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik. Az emberi természet önkéntelenül irigy. Akár akarod, akár nem. Az emberben úgy benne van az irigység, hogy általában az ember csak már utólag látja. Valljuk be magunknak, hogy hányszor jött az, jaj de jó a másiknak. Jaj de szép ruhája van, micsoda kocsija, micsoda háza, hova megy. Már csak azután, hogy már belevettük magunkat az ilyen gondolatokba, már belül úgy jól meg is keseredtünk, hogy nekünk se ez nincs, se az nincs, se amaz nincs. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Ne irigykedj a másik életében semmire. Vagyis hogy mondhatnám, hogy a 10. parancsolat logikailag hogyan jön az előző 5 után? Hogy védeni kell a másik ember életét, tulajdonát, jó hírét egy bennünk lakozó és legmélyebb dologgal szemben, amit csak mi tudunk, mert ezt más nem tudja. Az irigység megfoghatatlan. Ezért mondta bölcs Salamon, hogy a búsulásban kegyetlenség van, a haragban áradás, de kiállhat meg az irigység előtt. Egy neki búsult ember, egy haragvó ember kiabál, csapkod, hát azt mindenki látja. Az irigység az láthatatlan. És sokszor nem csak az emberek számára láthatatlan, mondom, valljuk be őszintén, sokszor mi is utólag látjuk, amikor megvizsgáljuk az indítékainkat, miért mondtam azt a másik embernek? Miért csináltam ezt? Mi vett rá arra, hogy most én ezt és ezt megirigyeltem? Irigy voltam. Az irigység nagyon be tud csapni, nem csak a másik embert csapja be, tulajdon magunkat is becsapja az irigység. Jézust végül is miért végezték ki?
az apostolokat miért börtönözték be? Olvassuk el a történeteket. Pilátus látta, hogy csak irigységből adják a kezébe. Apostolok bebörtönzése, és betelt a szájuk irigységgel. Tehát a Biblia rámutat arra, hogy a legtöbb bűnnek a végső oka az irigység. Az irigység a bűnöknek az a gyökere, amit hogyha a 10. parancsolat nem világítana meg, és nem kérne bennünket, hogy vágjuk el ezt a gyökeret, akkor akár a többi 9 parancsolatnál csodálatos tapasztalatokat szereznénk, de az életünk még mindig elveszett életlen, mert ott van lent a mélyben a gyökér. Lehet, hogy nem öltél, nem loptál, nem csaltál, nem mondtál rosszat más ember, és erre nagyon figyelsz, és kéred az Isten segítségét, de ott van belül az, hogy te mindig hasonlítasz. Ott van a vetekedés, a versengés. Isten mindannyiunknak ad adottságokat és képességeket. De miért ad talentumokat? És miért ad különböző talentumokat? Mert mindenkinek az erejéhez képest adja. És miért ad? Azért ad, hogy azzal foglalkozzunk, hogy a másiknak milyen van. Nekünk csak azzal kell és szabad foglalkoznunk, hogy amink nekünk van, azzal mi csinálunk. Egy nagyon fontos dolog ez. Az emberek többsége sajnos azzal foglalkozik, hogy a másiknak milyen van. Ugye a második világháború idején nagyon sok embert följelentettek. Sokáig nagy beszédtéma volt. Emlékszem, a 70-es, 80-as években kezdték ezt pedzegetni, hogy például Magyarországon miért jelentettek föl annyi embert? Azért jelentettek föl annyi embert, mert többje volt nekik, mint azoknak, akik följelentették őket. Aztán a 60-as, 70-es években nagyon sok névtelen levél ment Magyarországon. Talán erre is emlékszünk. Akkor is megkérdezték, miért megy annyi névtelen levél, névtelen följelentés? Azért, mert nem tudják ugyan, hogy a másik hogyan jutott ahhoz. Lehet, hogy becsületes úton jutott valamihez, de nekem nincs annyi, mint a másiknak, tehát följelente. Van, amikor vállalni kell a nevünket, és rámutatni arra, hogy igen, a másik ember az most ezt lopta és ezt harácsolta össze, de ez nagyon ritka, hogy ezt valaki veszi a bátorságot, a merszet, hogy megteszi. De nagyon elterjedt dolog az, hogy az emberek irigységből adják föl a másik embert, hogy szokták mondani, hogy a másiknak ne legyen több, mint nekem. Ez borzalmas. Az emberi társalmakat ez áthatja. És amikor ebből már nemzeti sport lesz, nemzeti szokás lesz, mondom, sok ország van így, hogy nem az a fontos, hogy a másiknak mennyi van, az a fontos, hogy nekem kevesebb van, mint neki, ezért följelente. Tehát az irigység, hogy irigységre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik, és tudjuk jól azt, hogy az irigységet kitalálta fel, és az irigységgel hogyan jött a világra az összes többi bűn is, mint az irigység következménye. Ézsaiás könyve 14. fejezetéből, Ezékiel könyve 28. fejezetéből látjuk, hogy a mennyben volt egy nem közönséges teremtmény, az angyalok fejedelme volt, aki irigységből, Krisztus és Istennel szembeni irigységből ellene fordult az Istennek. Tehát ezért a 10. parancsolatnak le kell világítani a lélek mélyére. Semmilyen más emberi törvény nem világít le ilyen mélyre. Különben hát nem is várható polgári törvényektől, mert hát egy polgári törvény örül, hogyha a cselekedeteket helyre tudja tenni, nem hogy még az emberi vágyakat, meg irigységről beszéljen, de Isten törvénye nem fejeződhetett be enélkül a 10. parancsolat nélkül, hogy ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáját, se ökrét, se szamarát, és semmit, mint a te felebarátodét, tehát összefoglalja a második kőtábla összes részét, az életet, a tulajdont, a hírnevet, stb. És arra világít rá, hogy Istennek, ha tökéletes parancsolatot akart nekünk adni, akkor a legmélyebb dologtól is védeni kellett az ember életet, és ezek pedig a kívánságok. Az emberben eluralkodó irigység és rossz kívánságok, ami ellen az emberi életet védeni kell. De hogy mennyire csodálatosak ezek a tiltó rendelkezések is, befejezésül egy új szövetség igeverset hadd olvassak fel. Pál apostol már előbb említett efézusi leveléből szeretném megmutatni, hogy Pál apostol az őskeresztény gyülekezeteknek milyen
egyszerű szavakkal, de milyen mélyrehatóan magyarázta ezeknek a parancsolatoknak az értelmét. Az Efézusi Levél 4. fejezetében a 28. verstől olvasom, és figyeljük meg, hogy akik megértették a 10 parancsolatot és ezt a második kőtáblát, milyen mélységben értették meg, és azt is tudjuk, hogy kinek köszönhetően. Jézus magyarázta a ne ölj parancsolatot, magyarázta a ne paráználkodjál parancsolatot, ugye Máté evangélium a 5. fejezetében, és hogy az evangéliumok terjedtek, és hogy az apostolok hirdették az igét, most figyeljük meg, hogy a második kőtáblát milyen mélységben értették meg. Efézus 4.28, nálam a 230. oldalon az Új Szövetségben. Aki orozott, tehát aki lopott, többé ne lopjon. Jó, hát ezt még én is el tudom mondani. De ami most következik. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Ugye ez mélység? Mert azt mondja, hogy eddig loptuk az időt, eddig nem csináltunk problémát egy-egy kis tikliből, de amikor én keresztény lettem, amikor megtértem, akkor erkölcsi kötelesség a munka. Ugye a fiataloknak szoktam mondani, csak azt a pénzt köszönd meg, amiért megdolgoztál. Amiért nem dolgoztál meg, ne fogadd el. És akkor néznek. Hát mondom, ez tartozik hozzá az emberhez, hogy munkálkodjék, cselekedvén a kezeivel azt, ami jó. Tehát olyan munkát végezzünk, ami jó. Hát manapság már ugye megkérdezik a utcanőket is, hogy végzik a munkát. És akkor nyilatkozik az egyik, hogy az embereknek szeretetre van szükségük. Nekem annyit panaszkodnak, hogy nem kapnak szeretetet. Én nyújtom a szeretetet. Útszélen, ugye? Meg ilyen körülmények, meg így nyújtja a szeretetet. És hát el kell ismerni, mert hát ez a munkája. És hát nagyon sok embernek olyan munkája van, ami enyhén szólva nem jó. Ne menjünk bele olyan munkába, ami nem jó. Ne menjünk bele seftelésbe, trafikálásba, határon átmegyek, jövök, hozom a benzint, az olajat, kereskedek. Fél Magyarország, ugye, sajnos ebből él, erről bizonyságot kell tenni. Nekem is szokták fölajánlani, amikor szoktam a nyírségben egy hétig ott tartózkodni, hogy ennyit meg ennyit tudok megspórolni. Hát mondom, nekem az időm nem arra való, hogy ide-oda menjek, és ott a vámosoknak még ezt adjunk, azt adjunk. Inkább megveszem itt a drágább benzint, ez engem nem érdekel. De nagyon sok ember, jaj, hogy most itt lehet 2 fillért nyerni, ezért belemegy. Ezért mondja, hogy cselekedjél azt, ami jó. És mondja a harmadikat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Ha valaki keresztény, ez a mérce. Tudunk adni a szűkölködőknek? Rendelkezésre tudunk állni embereknek? Oly sok mindent kell adni olyan embereknek, akik valóban szűkölködnek, nem azok, akik megjátszák és hazudoznak, hogy ők szűkölködnek, és nem arra kérik, ami jó. De csak mondom, hogy ezt a parancsatot, hogy ne lopj, Pál apostol milyen mélységben állítja a gyülekezet elé. A következő. Jön a 9. parancsolat. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. A 9. parancsolat. Mi az, hogy rothadt beszéd? Mi az, hogy rothadt? Nem a durva beszédet érti csak ezen, hogy rothadt beszéd. Itt van magában az igében, ebben a versben itt van a magyarázat. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki nem száll, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre. Megint figyeljük meg a mércét. Ha nekem mondanom kell valamit, mert tételezzük fel, hogy akkor teszek jót, mondjuk, ha nem mondok semmit. Ez is egy kategória. Akkor nem mondjak semmit. De ha mondanom kell valamit, akkor most jó időben mondom? A másik ember elbírja, és valószínűleg el fogja fogadni, mert ha úgy látom magam is, hogy nem, akkor nem mondjam. Azt mondja, hogy ami hasznos a szükséges építése, mi akkor a rothadt beszéd? Ami nem tartozik ebbe a kategóriába, hogy hasznos a szükséges építésre, így naponként sajnos nagyon sok rothadt beszédet mond az ember.
az az igazi beszéd, ami hasznos a szükséges építésre. Hasznos nem csak az építése, a szükséges, ma szükséges építése. Se több, se kevesebb. Jézus erre mutatott példát, mindig csak annyit mondott, adott levegőt az embereknek, teret. Gondold meg, visszakérdeztek, megint mondott valamit. Annyit mondott, gondold meg. Az embereket nem lehet a beszéddel lerohanni, az embereket nem lehet megtéríteni, az embereknek nem lehet ráerőltetni. Hagyjuk meg a másik ember szabadságát, akkor szereted a másik embert, és akkor vagy igazságos, amikor a szükséges építésre szólsz a másik embernek. Ha nem ebbe a kategóriába tartozik a te beszéded és megnyilvánulásaid, akkor az a rothadt beszéd kategóriájába tartozik. Milyen mélység ez? Meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Az Isten szent lelke mennyit küzd értetek? Az Isten szent lelke el akarja érni, hogy ti a törvényt betöltsétek. Ti ne öljetek, ne lopjatok, ne csaljatok, de a legkisebb dolgokba se, mert hiszen tudjuk jól azt, hogy nem a durva nagy dolgoknál kezdődnek ezek az ölés, meg lopás, meg csalás, meg mások befeketítése, hanem csak úgy a kis hazugságok, csak egy kis elferdítés, csak egy kis ilyen, csak egy kis olyan. Aztán meg ne szomorítsátok az Istenek szent lelkét, a Szentlélek a lelkiismereteken keresztül a legkisebb rezdülést is jelzi, hogy ez nem helyes, ez nem hiteles, ez nem idevaló, ez nem jó. Hogy jelzi a Szentlélek? Többek között úgy, hogy ha veletek a legkisebb rossz dolgot teszik az emberek, rögtön följajdultok. Nem így van? Velünk a legkisebb rossz dolgot teszik. Nem annyira kedves valaki. Nem azt adja, amit adhatna. Rögtön megjegyezzük a legkisebb rossz dolgot is. Hát akkor fordítsuk magunk számára is ezt a tanúságot. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás ki vettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Ezt ki kell vetni, mint azt szoktuk mondani, ki kell dobni az ablakon. Ki kell tessékelni az ajtó. Itt az ember nem, hogy mondjam, nem lehet nyámnyila. Ha az ember látja, hogy valami rossz, azt ki kell vetni. A magunk életében nem szabad megtűrni. És én azt ajánlom, hogy a gyermekneveléstől fogva a más emberekkel való viszonyulásig, igenis ki kell vetni, például egy egyszerű példa, sokan kérdezik tőlem, hogyha találkozom egy emberrel, állandóan káromkodik, mint a vízfolyás. Hát mit csinálok? Hát nyilván felnőtt emberről van szó, nem vagyok fölhatalmazva arra, hogy én őt leckésztessem, meg úgyse fog rám hallgatni. De azért némán elhallgatok. Én megszeppenek helyette. Ezt meg kell csinálnom. Ezt meg kell csinálnom. Nem mosolyoghatok közben, hogy ha, hát ma ez a beszédstílus, akkor vagyok modern ember, hogyha én is ezt fölveszem. Ez is egy kivettetés, egy jelezni kell, hogy én amikor a hithez közelítettem, és kezdték velem a Bibliát megismertetni, hogy nagyon érdekesnek, egyik legérdekesebb dolognak találtam a hívő emberek hallgatását. Például panaszkodtam valamit, vagy nem tudom, mondtam valaki, és akkor látom, hogy a másik hallgat. Akkor úgy gondoltam, hogy nem akar nekem igazságot osztani. Olyan megnyerően mondom, hogy nekem van igazam, nem a másik. Akkor még rátettem, hogy a másik így megint hallgatott a másik ember. És egy idő után én megvallom őszintén, erről tudtam eldönteni, hogy ki a hívő, ki a nem hívő. Hogy aki hallgatott, aki nem is igazolt, de nem is mondta, hogy most ne így beszélj, hogy hallgatott. A hallgatás az nagyon beszédes dolog. És ők is érzékeltették azt, hogy ő hozzájuk ez nem tartozik. Jó, oké, meghallgatják, mert ott vannak, udvariasan meghallgatják. Ő hozzájuk, ki volt vetve az életükbe. És akkor láttam, hogy a hit a gyakorlatban annyit jelent, hogy én nem vádaskodom, nem rágalmazok, nem feketítek be, nem panaszkodom. Hol vagyok én ettől gondoltam? Hol vagyok? Hol tudok én ilyen? Soha az életben nem tudnék jelenni. Később megértettem, hogy a szívnek egészen a belső részünknek kell megváltoznia. Nem is lehet úgy törekedni, most fogom az ollót és lenyesegetem most ezeket a mondatokat, ezeket a szavakat, most nem. Erre így nem lehet törekedni. A jó fa majd jó gyümölcsöt hoz. A rossz fa, mi vagyunk mindannyian, az csak férges rossz gyümölcsöket tud hozni. Meg kell térnünk, meg kell változnunk, hagynunk kell, hogy az Isten átalakítson bennünket. Ezért fejezi be így ezt a csodálatos dolgot. Tehát áttekintette a ne lopj parancsolatot,
a ne tégy hamis tanúságot, a ne ő parancsolatot, azt mondja, minden mérgesség, fölgerjedés, kivetessék közületek, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett néktek. Legyetek jóságosak, irgalmasak. Emlékszem, amikor először hallottam ezt a keresztény közmondást, mert bátran mondhatnám, hogy egy legszebb keresztény közmondásnak tartom, nem a Bibliából származik, gyakorlati életből, de teljesen a Biblia szellemének megfelelő, inkább az irgalmasság javára tévedjünk, mint az igazság javára. Inkább legyünk irgalmasok, beleértve ezen, hogy talán valakire valami rosszat ráhagyunk, de inkább legyünk irgalmasok, mint hogy olyan igazságosak legyünk, amelyben nincs irgalom. Az Isten dolgaiban a szeretet és az igazságosság együtt jár. De ha mi most nem tudjuk a jó magatartást, vagy olyan kétesélyes a dolog, hogy nem tudom pontosan fölfogni, hogy hogyan döntsek, akkor inkább az irgalmasság, inkább akkor mondja másik emberek, hogy majd folytatjuk, majd megbeszéljük, adjunk egy szívélyes buzdítást, hogy mi is küzdünk a jóért, és hogy együtt vagyunk vele, mint hogy embereket vádoljunk, vagy kritizáljunk, vagy embereknek olyanokat hozzunk a tudomására, amelyek még nem érett a lelki fejlődésük. Szóval ez csak egy kis bepillantás, de aki olvassa az apostoli leveleket, olvassa az új szövetséget, az látja, hogy milyen képtelen az a teológiai felfogás, ami manapság azt mondja, hát a 10 parancsolatot nem is ismerti el az új szövetség. Mert van ilyen teológiai felfogás. Kérem, hát a 10 parancsolat csak az Ószövetségben van. Hát hol van így leírva az új szövetségben a 10 parancsolat? Hát 100-szor mélyebben. A mélységei ott vannak a 10 parancsolatnak, mert a parancsolat szent, igaz és jó, mondja a Római Levél 7. fejezetében Pál apostol. Aki a 10 parancsolatot megérti, aki elmélyed ezekben a parancsolatokban, az látja, hogy Isten milyen szeretetre, milyen megújult más életre akar bennünket elvezetni, és lehetséges ilyen élet. Magunktól nem lehetséges. Magunktól, amire képesek vagyunk, az, hogyan is mondta Luther Márton, a legnagyobb erényeink csak tündöklő bűnök. Ez nagy igazság. Luthernek a legnagyobb, amit mi úgy tartunk, hát én jó ember vagyok, becsületes, én nem loptam, nem csaltam, ilyen és ilyen. A legnagyobb erényeit, amiket te hajtogatsz, az Isten szemében tündöklő bűnök. Ha az Istent elfogadod, ha elfogadod a megváltást, ha Jézus Krisztus ott van a te életedben, gondolkodásodban, akkor majd ő segít betölteni a törvényt, és akkor nem tündöklő bűnöket teszel, hanem tündöklő csodálatos cselekedeteket, de azt már nem te teszed, hanem ő teszi benned.

Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Péter első levele, első fejezetéből a harmadik verset. Így olvasom az igét. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ezek a bibliai ígék, különösképpen az apostoli levelekben sokszor nagyon tömörek, próbáljuk csak számba venni, hogy mi minden van ebben az egyetlen tömör mondatban. Először is azt mondja, hogy azért ad hálát Istennek, lám a hálaadásra az egyik ok, most beszéltünk a háláról, hogy ő újonnan szült minket élő reménységre. Jelentőség teljes, szép kifejezés.

Ez, hogy élőre mínség. Gondolkozzunk egy kicsit, hogy a magyar nyelvünkben milyen kifejezések vannak a reménységről. Például ilyesmit, hogy halvány reménység. Aztán van ilyen, azt mondjuk, hogy valakinek kihunyt, kialudt a reménysége. De itt a Biblia élő reménységről beszél. Mintha azt mondaná, hogy viruló reménység, amely mindig erős, mindig bizonyos, mindig tápláltatik, mindig örömet ad. És azt mondja, hogy Isten újonnan szült minket élő reménységre. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember ezt fölfogja, felismeri ezt a reménységet, az olyan, mintha újra született volna. Illetve egy valódi hitrejutás, egy igazi újjászületés áttélése nyomán lesz az ember tulajdon ez az élő reménység, és mindig egy viruló, erős reménység lesz, és mindenkor vele marad. És azután így olvastuk Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ez a legkülönösebb, és ma tulajdonképpen erről szeretnék szólni, hogy látjuk-e Jézus feltámadásának ezt a jelentőségét, hogy azt mondja, ez az alapja ennek az élő reménységnek. Mert a Jézus Krisztus halálból való feltámadása által szült minket újjá Isten egy élő reménységre. És így mondja az ő nagy irgalmasságából, még ez egy ugyancsak kiemelkedő gondolat, mintha azt mondaná, a Krisztus feltámasztása az Atya nagy irgalmasságából történt, és ez lett az alapja, ami mindenkor élő reménységünknek. Hát ilyen nagy dolog fordul meg a Krisztus feltámadásán, hogy ennek alapján van élő reménységünk. Én úgy gondolom, hogy nem foglalkozunk annyit a Krisztus feltámadásának a valóságos történeti tényvoltával és a jelentőségével, hogy ezt igazán megértsük. Egy pillanatra zárójelben megemlítem, lehet, hogy most valaki azt gondolja, hogy itt vagyunk a karácsony küszöbén, hát most erről inkább húsvétkor kéne beszélni, de hadd tegyem hozzá magyarázatul, hogy igazából a karácsony, mint családi szeretetünnep, gyerekeknek örömet szerzés az, szép dolog. Vallásos ünnepként mi azért nem tartjuk meg, mert az elnépiesedett karácsonnyal pont az történt, amit a Jóisten láthatóan minden áron elkerülni és kiiktatni akart, tudnélik, hogy egy kisdett kultusz legyen a keresztény vallásból, ami egyébként számos pogány vallásra jellemző. Hiszen a Bibliában nincs megírva se Krisztus születésének éve, se a születésének a napja, semmiféle eredeti bibliai adat erre vonatkozóan nincs, és bizonyára azért, mert a Jóisten a felnőtt Jézusra, a megváltó Jézusra akarja terelni a figyelmünket, és nem pedig arra, hogy a mi vallásosságunk egy ilyen édeskés, érzelgős kisgyermek kultuszban merüljön ki. És a Krisztus feltámadása pedig nem olyan tény, amiről egy évben egyszer húsvéttáján valami évforduló kapcsán helyén való megemlékezni, mint a történelmi ünnepekről, hanem itt azt olvastuk a Szentírásban, hogy a Krisztus feltámadása az, ami élő reménységünk alapja. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által születtünk újjá élő reménységre, tehát ezt nekünk mindig szem előtt kell tartanunk, és ez nem egy évben egyszer, hanem mindenkor időszerű téma, ami számunkra. Tehát még egyszer felteszem a kérdést, olyan óriási dolog fordul meg, a Krisztus feltámadásán, hogyha ő valóban feltámadt, akkor lehet élő reménységünk, van élő reménységünk, ha ez nem történt meg, akkor nincs élő reménység. Szeretnék egy másik bibliai szakaszt is idézni a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetéből, ahol ugyanezt mondja az apostol. Így olvasom a következő igéket, először a 14. verset, ahol Pál apostol ezt írja. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, és hiába való a ti hitetek. Elég erőteljes, igenem. Ilyen nagy dolog fordul meg azon, hogy Krisztus valóban feltámadt-e vagy sem, mert ha ő nem támad fel, akkor hiába való a prédikálás, hiába való a hit. Olvasom a 17. verset. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akkor nincs bűnbocsánat. Akkor nincs feltámadás reménye a mi számunkra sem. Aztán olvasom a 18. 19. verset. Akik Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha pedig azok is elvesztek, akik Krisztusban elaludtak, nincs feltámadás,
akkor azt mondhatjuk, hogy a kereszténység se old meg semmit, mert ha csak ebben az életben reménykedünk, ennyi az összes, ez minden. És semmi tovább, és sehol egy isteni igazságszolgáltatás, sehol egy új ég és új föld, amelyben igazság lakozik, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert úgy tűnik, mintha mondjuk azt, hogy van élő reménységünk, de a valóságban még sincs. Tehát akkor most tegyük fel azt a kérdést, miért ennyire Krisztus feltámadása az alapja minden nemű élő reménységnek? Miért? Most próbáljuk elképzelni az ellenkezőjét, ha Krisztus nem támadt volna föl. Ha Krisztus a sírban maradt volna, akkor milyen következtetést kellett volna levonni? Valami olyasmit, hogy hát mégsem ő volt a messiás. Valami különös káprázat volt, hogy ő milyen nagy dolgokat cselekedett, meg milyen csodálatosan tanított, de hogy messiás nem volt, az világos. Mert végül mégiscsak az emberek megölték, azt tettek vele, amit akartak, szaporította a mártírok számát, vége a történetnek, szétfoszlott a múltban. Vagy úgy is lehetett volna gondolkozni, mégse volt ő bűntelen, mégse volt bűntelen Isten fia, csak volt valami saját vétke, hogy ő rajta is, ugyanúgy, mint minden emberen, érvényes volt a bűnzsoldja, a halál törvénye. Vagy olyan következtetést is lehetett volna levonni, hogy hát ő tényleg a mi bűneinket hordozta, de azok megbocsáthatatlanok. Azt ez az áldozat sem tudja megbocsáthatóvá tenni. Nincs reménye mi számunkra sem. Jézus örökre a sírfogja maradt. De mit jelent az, ha ő valóban feltámadt? Azt olvassuk a római levél első fejezetének a 4. versében, hogy Jézus hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Olyan hangsúlyos ez a szó, hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Mert mi történt? Beteljesedett az a messiási prófécia, amit a 16. Zsoltárban találunk, hogy mivel ő földi életében sem vétkezett soha, ezt igazolta az ő feltámadása. Hogy Isten nem hagyja lelkét a sírban, nem engedi, hogy az ő szentje rothadást lásson. És az ő feltámadása azt jelentette, hogy amit ő maga mondott, hogy őt bántalmazzák, megölik, de harmadnapon feltámad, ez maradéktalanul beteljesedett. Azt is jelenti, hogy mivel ő nem a saját vétke miatt halt meg, ő az Isten szentje volt, akinek egyetlen, a szeretett törvény egyetlen megszegését sem követte el egész életében, a földi körülmények között sem. Tehát a mi bűneink okozták a halálát. Akkor a feltámadása, annak az ünnepélyes, hatalmas meghirdetése volt Isten részéről, hogy ő érte az ő helyettes áldozatáért, megbocsátja ezeket a bűnöket. Olyan mértékig, hogy a halál törvénye alól föloldja mindazokat, akik ebben a helyettes áldozatban bíznak. És Krisztus feltámadása hasonlatosságára feltámadnak ők is. Ezért mondja a Korintusi első levél 4. fejezete 25. versében, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, a mi bűneink vitték a sírba, és feltámadt a mi megigazulásunkért, a mi bűnbocsánatunk meghirdetéseképpen, a mi feltámadásunk előképeként támad fel Jézus. Egyetértünk, hogy az élő reménység alapja Krisztus feltámadása? És most felteszem azt a kérdést, de valóban feltámadt az Úr? Sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy csak olyan közömbösen olvassuk. És van, akiben talán kételyek is vannak, vagy a Krisztus feltámadására vonatkozóan, vagy pedig a mi feltámadásunkra vonatkozóan. Ó, hányszor hallja az ember még úgynevezett hitvalló keresztényektől is, vagy templomba járó keresztényektől is, hogy hát sok szép dolog van a kereszténység, na de a feltámadás, azt én nem tudom elhinni. Ugye tudjuk, hogy a 20. században is volt olyan keresztény irányzat, amely azt mondta, hát a Krisztus feltámadása az is egy mitosz. Legfeljebb annyit lehet ténynek venni, hogy a sír harmadnapon üres volt. Belegondoltunk erre, hogy valóban feltámadta Jézus, és mi ennek a jelentősége? Ha ezt racionális ésszel is, hogy így mondom, mindent végig gondolva bizonyosra vehettük, hogy Jézus feltámadt, és ez nem mitosz, és ez nem mese, és nem legenda, akkor élő reménységünk van. Akkor mindaz a következmény igaz, amiről beszéltünk. És felteszem azt a kérdést, hogy tényleg valóság volt Jézus feltámadása? Nem csak önmagunkért beszélünk arról, hanem körülöttünk mindenütt találkozhatunk emberekkel, akik Jézus feltámadására azt mondják, hogy na hát itt az én
Én már nem tudok tovább hinni ezekben a dolgokban, mert hát ez olyan könnyen lehet az a magyarázata, hogy hát a Jézus tanítványai vagy hiszékenyek voltak. Hiszen ma is vannak olyanok, tudjuk, Mária jelenések, hasonlók, azt mondják, emberek ők láttak. És hát milyen lehetne a Jézus feltámadása is ilyen, hogy akik annyira ragaszkodtak hozzá, annyira bíztak benne, hát azok most beleélték magukat, valamelyiknek talán volt valami víziója, vagy úgy vélte, hogy látta őt, és akkor ebből elterjedt és dagadt a mitosz, és hát végül egy egész nagy történet kerekedett ki belőle, hogy Jézus feltámadt. És hogy a tanítványok nem akartak belenyugodni a kudarcukba, hogy Jézus meghalt, vagy a mesterük halálába, és hát tulajdonképpen a tanítványok szőtték ezt a mitoszt, hogy Jézus feltámadt. Hogy nagyon könnyen gondolkoznak emberek így, és tesznek ilyen állításokat. Ezzel kapcsolatban azonban én szeretném feltenni azt a kérdést, tényleg hiszékenyek voltak a tanítványok? Tényleg egy ilyen önszugesszió áldozatai lettek, vagy ilyen tudatos csalók voltak, vagy ilyen vallásmitoszgyártók, hogy ők így akartak valami nagy dolgot kovácsolni, és nem akarták a csalódottságukat végleg elismerni és deklarálni az emberek előtt, és hát így akarták megerősíteni, hogy az az út, amin elindultak, jó, hogy ők mondjuk összeszövetkeztek, és akkor azt állították, hogy Jézus feltámadt. Szeretnék olvasni Pascaltól néhány sort, aki nagyon találóan ezt írja. Az a feltevés, hogy az apostolok csalók voltak, teljesen képtelen valami. Gondoljuk csak végig, képzeljük el, ez a 12 ember összegyűl Jézus Krisztus halála után, és összebeszél, hogy azt fogja állítani, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ezzel minden lehetőséget kihívnak maguk ellen. Az emberek szíve különös módon hajlik az álhatatlanságra, a megingásra, az ígéretek, az előnyök csábítására. Elégséges, hogy csak egyikük is megtagadja fogadalmát a csábításoknak engedve, vagy ami ennél is könnyebben megy, a börtön, a kínzás és a halál szorításában, és mindnyájan elvesztek. Gondoljuk csak ezt végig. Aztán ezt írja. Az apostolokat becsapták, vagy ők maguk csalnak, mindegyik lehetőség nehézségbe ütközik, mert lehetetlen valakiről azt vélni, hogy ő feltámadott. És utána feltesz még egy nagyon lényeges kérdést. Amíg velük volt, Jézus Krisztus erőt önthetett szívükbe, de ha utána nem jelent meg nekik, mi bírta őket cselekvésre? Ugyanis ez már történelmi tény, már vita nem lehet. Egy emberöltő alatt a római birodalom tele lett keresztény gyülekezetekkel. Azok az egyszerű emberek, Jézus tanítványai valami fantasztikus lendülettel indultak el, annak a görög-római kultúrának a környezetében és vallási világnak a környezetében, amely hihetetlen távolságban volt Krisztus tanításaitól és a Krisztus evangéliumától. És egy emberöltő alatt hatalmas diradalfutása volt a kereszténységnek. Pascal azt kérdezi, ha letörtek és tüggettek voltak Krisztus halálakor, mint hogy az evangéliumok is írják. Mi adott nekik ekkora hallatlan lendületet és erőt, hogy nem számított üldözés, nem számított nehézség, nem számítottak az óriási különbségek. Ezek az emberek mentek, és megrázták a világot egy emberöltő alatt, és egy óriási változás ment végbe vallásilag, de ennek megvoltak a megfelelő társadalmi kihatása is az egész akkori világra. Most én szeretném, ha egy kicsit a Biblia felé is fordulnánk, és a Bibliában is látnánk azt, hogy a Biblia hogyan erősíti meg Krisztus feltámadásának a valóságát, és teszi megingathatatlanná az élő reménységünket. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében felsorolja, hogy Jézus feltámadása után ki mindenkinek jelent meg. Nem tudom, ki olvasta ezt végig, vagy ki gondolta végig. Ugye én most nem fogom itt az egész szakaszt olvasni, ugye mondja, hogy megjelent Péternek, ugye ennek is külön jelentősége van, megjelent Jakabnak, ugye az egyik testvérének, akiből később apostol lett, megjelent a 12-nek, ugye amit az evangéliumokból is olyan jól ismerünk, de különösen szeretnék csak egy verset kiemelni. Így olvasom a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében a 6. verset. Azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, akik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak.
Gondoljuk meg, azért ez nagyon sok tanú, akiket az apostol felsorol, és az egyes személyek meg a 12 apostol után, aztán végül több mint 500-nak. Nem tudom, tudjuk, hol volt ez. Ugye Jézus még halál előtt mondta, hogy feltámadásom után előttetek megyek Galileába. Galileában, ahol a legtöbb tanítványa volt, ahol a legnagyobb hatása volt a szolgálata, ott Jézus nem csak a 12-nek, hanem egy sokkal szélesebb tanítványi körnek megjelent. A korintusi első levelet Pál apostol időszámításunk után 52-53-ban írta, Jézus meg 31-ben halt meg és támadt föl, tehát teljesen érthető, hogy az apostol azt mondja, hogy ezek közül a legtöbben máig is élnek, csak némelyek haltak meg közülük. Ugye a mesékben van ilyen fordulat, hogy aki nem hiszi, járjon utána. De itt nem mesefordulatként, hanem komolyan lehetett azt mondani, hogy Jézus valóban feltámadt, aki nem hiszi, járjon utána, mert itt több száz tanú létezik, akik látták az Urat. Egy másik nagyon fontos dolog, ami az evangéliumi leírásokból kitűnik, azt olvassuk, hogy azok, akik akkor Jézus feltámadásával szembesültek, hozzánk hasonló emberek voltak, és bizony kételkedtek. Egyáltalán nem hiszékenyek voltak, hogy azon nyomban azt mondták, hogy feltámadt az Úr. Végig azt olvassuk az evangéliumokban, három szó ismétlődik a Jézus feltámadása történetében. Mindenki futott, mindenki félt, és nem hittek. Ez volt a jellemző. Mit jelent az, hogy mindenki futott? Amikor kezdtek a hírek terjedni, olvassuk, hogy Mária Magdaléna felfedezte, hogy a sír üres, illetve csak annyit, hogy el van gördítve a kő, futva rohant a tanítványokhoz. A tanítványok futva rohantak a sírhoz. A 12 emmauszi tanítvány, akiknek Jézus megjelent útközben, és fölismerték, mikor behívták őt, hogy velük vacsorázzon, futva ment vissza Jeruzsálembe, noha ez egy 11 kilométernyi út. Tehát annyira életeleven, annyira életszerű a leírása a Bibliában. És mindenki azt mondja, féltek, megdöbbentek. És mi történik itt, és milyen természetfeletti dolgok zajlanak itt, vagy netán milyen ármány zajlik itt, vagy megtévesztés zajlik itt. És ismétlődik az, hogy nem hitték, nem akarták elhinni, hogy ez a valóság. Egyáltalán nem arról van szó, hogy gyorsan gyártottak egy mitoszt, vagy nagy hiszékenyen valakinek a látomására, vagy a halicinációjára elindultak. Egyetlen kivétel János apostol. Ezt csak így szóban elevenítem föl egész röviden. Azt írja, hogy a 12 apostol közül csak ő volt, aki aznap, rögtön, ahogy az első hírt meghallották, hitt. És ez is olyan nagyon, még én azt mondom, életszerű leírás. Leírja, hogy mikor Mária Magdaléna ő hozzá meg Péterhez szaladt, hogy elhengerítve a kő a sírról, akkor ők futva mentek. Még egy ilyen pici kis mozdanat is benne van, hogy ő együtt futottak, de János előbb ért a sírhoz. Aki nem szemtanú, vagy nem életszerű a leírás, ilyen kis jelentéktelennek látszó mozdanat nem lenne megörökítve. És még azt is írja, hogy hát ugye olyan megdöbbentő volt az egész, ő be se lépett, noha előbb ért oda, csak egy pillanatra behajolt, megvárta Pétert, együtt mentek be. És azt mondja, látták, hogy ott vannak a lepedők, letéve, összehajtva, és látták, hogy a kendő, amivel a feje volt bekötve, külön egy másik helyen összehajtva. És János azt a megjegyzést teszi, és ő hitt. Ő látott és hitt. És ugye az ember végig gondolja, hogy ugye ő se kiabálta ki, hiszen a többiek még mind hitetlenkedtek, és mind aggódtak, és féltek, de azt mondja, ő a lelkében azonnal hitt. Miért hitt? Világos volt, hogy itt nem sírrablók jártak, mert azok itt egy romlit hagynak, gondosan nem hajtogatják össze. Az ember arra is gondolhat, hogy ő együtt élt Jézussal 3,5 éven át, ismerhette a mindenben tökéletes mestert, akire még a rendszeretete is példás volt. És ő benne rögtön az a benyomás maradt, hogy ebből a sírból valaki nyugodtan, tudatosan, méltósággal távozott. Még a temetési kellékeket is rendben hagyva maga után. De nem ez volt a jellemző. A többiek csak nagyon nehezen vették komolyan, hogy Jézus feltámad. Lukács evangélium a 24. fejezetéből idézek egy részletet. Ez is egy olyan megkapó és nagyon életszerű részlet a Bibliában. Így olvasom. Lukács evangélium a 24. fejezetében, a 36. verstől. Éppen megérkeztek az előzményekben, azt olvasom, hogy éppen visszaért a két emmauszi tanítvány a hírrel, hogy nekik megjelent Jézus, és elbeszélték, hogy mit tapasztaltak, és a 36. versben, és mikor ezeket beszélték, megállt Jézus maga ő közöttük, és mondta nékik, békesség néktek. Nézzük csak, hogy hatott rájuk.
Megrémülvén pedig és félvén azt hitték, hogy valami lelket látnak. Tudtak a feltámadás hitéről az ószövetségi hívők, de fertőzte őket a pogány környezet is, és hát valami szellemet látnak, vagy lelket látnak. És mondta nékik, miért háborodtatok meg, és miért támadtak a szívetekben okoskodások. Tehát Jézus úgy látszik, tudta, hogy milyen gondolatok, meg kételyek kavarognak bennük, és azt mondta, lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok, és tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. És ezeket mondván megmutatta nekik kezeit és lábait, mikor pedig még nem hitték az öröm miatt. Örültek volna, de nem mertek örülni, még mindig nem merték hinni. És csodálkoztak. Mondta nekik, van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak néki egy darab sült halat és valami lépes mézet, ami éppen kéznél volt, amelyeket elvett és előttük evett. Megkérdezem, vajon Jézus éhes volt? Hogy olyan magasabb rendű testben támad föl, nyilván nem erről volt szó, de hogy milyen megható volt, ahogyan ő lehajolt a tanítvány, nem csak azt mondta, hogy tapogassatok meg, én testben mindenestől valósággal feltámadtam, hanem hogy meggyőzze őket, kérdezte, fiaim, van valami ennivalótok, és a szemük láttára evett. És ezzel még mindig nem volt vége a jelenetnek, olvassuk a 44. versben, és mondta nékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. És mondta nékik, így van megírva, így kellett szenvedni a Krisztusnak és feltámadni a halálból harmadnapon. Hát azt gondolom, ez volt a végleg meggyőző. Jézus ott folytatta, ahol abba hagyta. Megint ő volt a csodálatos tanító. Nem csak megmutatta, hogy tapogassák meg, nem csak evett előttük, hanem elkezdett tanítani. És megint ott volt az a hasonlíthatatlan élmény, hogy megnyilatkoztatta az elméjüket, hogy értsék az írásokat. Hogy neki így kellett meghalni, és így kellett harmadnapon feltámadnia. Lássuk az írásban azt, hogy még mindig a tanítványok milyen nehezen hisznek, még mennyire nem arról van szó, hogy bebeszélték maguknak, vagy mitoszt gyártottak, hanem ők és nekik is sok minden kellett ahhoz, hogy valóságnak vegyék Jézus feltámadását. Olvassuk János evangélium a 20. fejezetéből a feljegyzést. János evangélium a 20. fejezetében olvassuk, hogy amikor Jézus így megjelent, egy tanítvány nem volt ott közöttük, mégpedig Tamás. És így olvasom a 25. verstől. Mondták azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Elég kemény beszéd volt, nem? Azt mondta, én nekem a saját tapintásommal kell meggyőződni, hogy ugyanaz, akit keresztre feszítettek, ugyanaz, akit ott van a sebeknek a helye, kőben, én semmi szín alatt nem hiszem el. 26. verset olvasom talán. 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, és Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, ugye ne felejtsd, Jézus magasabb rendű testben támad fel. Nem volt úgy a fizikai feltételeknek alávetve, mint mi. Tehát azt olvassuk, noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, megállt a középen, és a földi életéből jól ismert kedves köszöntéssel mondta, békesség néktek. Aztán mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, nézd meg az én kezeimet, hozd a te kezedet, bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ekkor már Tamás nem tudott mást mondani, és felel Tamás mondta, én Uram, és én Istenem. Nem csak azért, hogy a saját érzékszerveivel győződhetett meg, hanem azért, hogy ahogy földi életében is tapasztalták, Jézus tudja a gondolatát. Nem kellett informálni senkinek. Jézus közben nem jelent meg közöttük, mégis azzal kezdte, hogy Tamás tudta, mit mondott, tudta, hogy fogadkozott, hogy semmiképpen el nem hiszem. Most akkor győződj meg róla. És szeretnék egy összefoglaló igeszakaszt is olvasni Márk evangélium a 13. fejezetéből, ahol olvassuk azt, hogy mennyire nem a hiszékenység jellemezte Jézus tanítványait Jézus feltámadása után. Bocsánat, nem a 13. fejezetéből, hanem a 16. Márk evangélium a 16. fejezetéből,
A 9. verstől a 13. tehát Márk evangélium a 16. fejezetéből a 9-től a 13. verse. Mikor pedig feltámadt reggel a hét első napján, megjelent először Mária Magdalénának, akiből 7 ördögöt üzött ki. Ő elmenvén megjelentette azoknak, akik vele voltak, és keseregtek, és sírtak. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta, nem hitték. Ezek után közülük kettőnek jelent meg más alakban útközben, mikor a mezőre mentek. Ezek is elmenvén megjelentették a többieknek, ezeknek sem hitték. Tehát látjuk, mennyire nehezen bizonyosodtak meg, hogy ez valóság. És utána olvassuk a 14. verset. Azután, mikor az asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hitték. Megkérdezem, oka volt Jézusnak, hogy szemükre vesse a hitetlenségüket és a kemény szívűségüket? Hát milyennek ismerték Jézust földi életével? Látták az ő csodálatos cselekedeteit, hallották az ő hasonlíthatatlan tanításait, meggyőződhettek a mesterük igazmondásáról. És Jézus ismételten mondta nekik, az emberfiát bántalmazzák, megölik, és harmadnapon feltámad. Mi lett volna a természetes, hogy mikor a legelső hírt hallják, hogy ő feltámad, azonnal tudják, hogy Jézus szava, Jézus ígérete igazolódott. Ehelyett ők még nem hitték, még mindig nem hitték, még fogadkoztak, hogyha az érzékszerveikkel meg nem győződnek, nem hiszik. És megkérdezem, Jézusnak ez a szemrehányása nekünk is szólhat? Meg az is, amit Tamásnak mondott, hogy boldogok, akik látnak és hisznek, és még boldogabbak, akik nem látnak és hisznek. Vagyis azt mondja, ha egyszer meggyőződtünk arról, hogy az Isten beszéde, és az ő beszéde igazmondó, akkor nekünk egyedül az Isten beszéde elég biztosíték kell, hogy legyen, hogy amiben van, az valóság és igazság. És azért beszéltünk már erről a témáról, mert ugye így mondja az ige, hogy Isten újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Mert még egyszer mondom, ha ez valóság, ha Jézus tényleg feltámadt a halálból, akkor van élő Isten. Akkor Isten fia tényleg eljött a világra. Akkor ő hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának. Akkor van helyettes áldozat, akkor van bűnbocsánat. Akkor van az ő feltámadásához hasonló holtak feltámadása. Ugye? Ha pedig nem támad föl, és ez nem valóság, akkor nincs. Tudjuk, hogy szoktak ilyen hazugságvizsgálatot csinálni. Néha pszichológusokat hívnak segítségül, hogy valamiről ítéljük meg, hogy az életszerű valóság-e vagy hazugság lehet. Hát én úgy gondolom, hogy ha bármely elfogulatlan józan embernek kellene ilyen vizsgálat alá vetni az evangéliumi történeteket, hogy az evangéliumok megörökítik Jézus feltámadását, akkor azt kell mondani, hogy ki kell oltani az értelmünket ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez mitosz, vagy legenda, vagy mesebeszéd, vagy valótlanság. De ha igaz, akkor testvéreim, ebből még egy következik, hogy nem ez az élet, az összes életünk, és ez csak egy átmeneti próbaidő, és bizony valóság az Istennel való személyes találkozás, bizony valóság, hogy egy végső, egyetemes, igazságos, abszolút igazságos és abszolút irgalmas ítélet eldönti az örök sorsunkat. És ahogy Jézus mondta, feltámadunk, vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozat feltámadására. Tehát valahol akkor nekünk nem volna szabad, hogy ez a földi élet a teljes látóhatárunkat kitöltse, és ezek a pillanatnyi dolgok abszolút foglalkoztassanak minket úgy, hogy nem marad időnk az Isten dolga, nem marad időnk a szeretet szolgálatra egymásért, mert nekünk lekötnek ezek a feladataink. Valahogy más szemmel, másképpen kellene gondolkoznunk. Azzal fejezem be, hogy csak két rövid gondolatot idézek, az egyiket Pascaltól, a másikat Luthertől. Pascalnak van egy döbbenetes mondása, azt mondta, hogy köztünk és az örökké valóság között, vagy az örök sorsunk, vagy az Istennel való találkozás között csak az élet van a legbizonytalanabb dolog a világon. Döbbenetes mondás. Köztünk, és hogy ezekkel a természet felett és örökké való dolgokkal találkozunk, e kettő között csak az élet van a legbizonytalanabb dolog a világon. Ezt a földi életet azért kell megbecsülnünk, mint próbaidőt, mint az összes lehetőségünket,
hogy az élet feltámadásában részesüljünk, hogy Krisztust valóban megváltunknak ismerjük meg, fogadjuk el és kövessük őt valóban, és az életünk alkalmassá váljék az Isten országára. És Luther Mártont is hadd idézzem. Ezt írja, igen kevesen vannak, akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják, és olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukének érzik, mint jelen való életüket. Kevesen vannak, akik ezt az ideig való életet csak homályos vaküvegen át, a másik örökké való életet pedig tiszta és nyitott szemmel nézik. A boldog reménységet s égi örökséget sajnos sokan elfelejtik, e rövid élet múlandó javaival pedig sokat is törődnek. A múlandó mindig előttük van, gondolnak rá, aggódnak érte, örülnek neki, az örökké valónak pedig hátat fordítanak. Azt éjjel-nappal hajszolják, ezt szélne keresztik. A keresztény ember azonban az ellenkezőt tegye. Az örök életre mindig távra nyitott szemmel nézzen. Ezt várja mindig, örvendező, bizonyos reményben. Kedves gyülekezet, szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy ez legyen a mi meggyőződésünk, valóban feltámadt az Úr. Ha pedig feltámadt, akkor áldott az Isten, aki újonnan szült minket élő reménységre. Ennek a valóságos történeti tény volt a Isten minden ígéretét, és Isten minden szavát valósággá teszi. És szívemből kívánom, hogy így legyen ez a mi számunkra, és vonjuk le azt a következtetést, a jelen élet, és az örökké való élet, és az örökké való világ. A kettőt a súlya és a jelentősége szerint mérlegeljük az életünk minden hétköznapi döntésében. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és Urunk, bárcsak mikor kimondjuk ezt a nevet mindannyiunknak, mint úgy hatná át a szívünket, hogy ő a mi élő, személyes megváltunk, és ami áldott reménységünk, ami élő reménységünk alapja, hogy ő valóban feltámadt, és ma élő megváltunk és szószólunk, aki hamarosan dicsőségben visszatér. Úrunkat, hogy ezt a bizonytalan életet úgy becsüljük meg, mint egy előkészületi időt, mint egy próbaidőt, de ne úgy viszonyuljunk hozzá, hogy mindent itt akarunk megnyerni, mert akkor bizony mindent itt fogunk elveszíteni. Kérünk téged, Urunk, segítsd, hogy a szemünk egészséges legyen, hogy mindig helyes arányban lássuk a dolgokat, mindig igazi értékük és jelentőségük szerint tudjuk mérlegelni a döntéseinket, és úgy tudjuk értékelni az időt. Urunk, arra kérünk téged most az esztendő végén is, segíts, hogy ha amikor egy kis időnk van, jól megválasztuk, hogy mit mire fordítunk, add, hogy tudjuk, hogy mi az igazán szükséges, és add, hogy ugyan hűségesen és szeretettel feleljünk meg földi kötelességeinknek, és mindenben megtaláljuk a józan egyensúlyt. De ahogy olvastuk is, az egyik szemünk és a tágra nyitott szemünk, az mindig az Isten országá legyen, az eljövendő és bizonyos örökké valóságon, az ég és mennyei dolgokon, amelyek valóságok, és amelyekkel szemtől szembe fogunk mindannyian találkozni. Kérünk, vezess mindannyiunkat élő hitre és élő reménységre, és add, hogy ennek az örömét soha semmikor semmi el ne tudja venni tőlünk. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal, kegyelmeddel, szereteteddel és békességeddel.

Szeretném megkérdezni a mai esti beszélgetésünket. Ez egy kicsit más, mint a jogi kari sorozat. Először egy egyórás rövid előadás hangzik el, és utána a hangsúlyt a megbeszélésre helyezzük. A mai alkalommal a Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai című sorozatunkban, hogy látjuk a táblán, a kenyeret kérő, vagy más néven a tolakodó barát példázatát vesszük szemügyre. Minden egyes alkalommal egy példázat a témánk, ezt felolvasnám, röviden elemezném, és utána lehet hozzászólni, és megbeszélgetnénk. Tehát ez a sorozatunk, ez nagyobb hallgatói aktivitást igényel, mint a másik, a jogi kari előadás sorozat. Két héttel ezelőtt egy általános bevezetőt nyújtottam Jézus példázataihoz, és a mai alkalommal elkezdenénk ezzel a példázattal az egyes történetek tanulmányozását. Ahogy említettem önöknek, külön szeretnénk hangsúlyozni ezeknek a példázatoknak a mai időkre vonatkozó jellegét, illetve fontosságát. Lukács evangélium a 11. fejezetében szeretném felolvasni a példázat elmondásának az előzményét az első versben, és utána az 5. verstől olvasnám fel magát a példázatot a 8. versig, majd a 9., 10., sőt még a 13. versig is felolvasnám Jézusnak ehhez kapcsolt magyarázatát. Tehát kérném szépen, hogy akinél van Biblia, lapozzuk fel Lukács evangélium a 11. fejezeténél, és az első versben a következőt olvashatjuk. És lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Az 5. verstől, és mondta nékik: Ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná: Ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél, és ad néki, amennyi kell. És a magyarázata Jézusnak így hangzik: Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad-e néki? Avagy ha tojás kér, vajon skorpiót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati mennyei atyátok néktek, atyátok szent lelket azoknak, akik őtőle kérik. Idáig olvasom. Kedves hallgatók, ez egy viszonylag rövid és talán ismeretlen példázat. Nem hallunk erről a példázatról, a kenyeret kérő vagy tolakodó barát példázatáról sokszor, de ha magunk elő idézzük ezt a példázatot, azt láthatjuk, hogy ez Jézus tanításai közül az egyik legfontosabb példázat és a legidőszerűbb példázat. Ugye a példázatnak rendkívül egyszerű a cselekménye, hogy valakihez váratlanul ének idején beállít a barátja. Ő erre nem számított. Felkelti. És miközben ez az illető ember már az ágyban van a gyerekeivel együtt, a barátja mégis felkelti, kér tőle, és ez az illető elmegy, hogy valamit beszerezzen, mert neki otthon nincs ez a bizonyos 3 kenyér. És a példázatban Jézus arról szólt, hogy ha valaki kér az embertől, és alkalmatlanok vagyunk arra, hogy adjunk neki. Mert nincs még, nekünk sincs mit adnunk neki. De látjuk azt, hogy az ember nagyon nagy szükségben van. Nagyon rászorul erre a valamire, akkor az ember, hogyha kér nem magáért, hanem a barátjáért, akinek szüksége van, akkor az ember be tud szerezni valami olyasmit, amivel a másikat kisegítheti a helyzetéből.
És Jézus ezt a rövid példázatot egy még hosszabb magyarázattal látta el, amelyben összefüggésbe hozta a kenyeret kérő barát példázatát Istennek a válaszával arra, amikor valaki kér őtőle. Mindjárt meg fogjuk vizsgálni a példázat elmondásának az előzményeit, magát a példázatot és a példázatban azt a 2-3 rendkívüli mozzanatot, amire felhívtam a figyelmet, de engedjék meg, hogy a kezdet-kezdetén azt hangsúlyozzam, hogy mennyire időszerű ez a példázat. Mert egy olyan világban élünk, amelyben tényleg az emberek kimerülnek és lemerülnek. És az embereknek szükségük van arra, hogy feltöltődjenek, egyrészt azért, hogy éljenek, a munkájukat végezzék, másrészt meg azért is, hogy hát tényleg ellássák a családjaikat, meg ember módra tudjanak élni. És úgy gondolom, hogy egy keresztény embert nagyon közelről érint ez a szükséglet, hogy sokszor kérnek tőle, és egy keresztény ember sem tud adni. Sokszor váratlanul kérnek, váratlan helyzetekbe kerül, és elkezd gondolkozni azon, hogy hát én is ugyanabban a taposó malomban élek, mint a többi ember, ugyanabban az időnek a szorításában, és hát magam is úgy vagyok, hogy szinte sokszor lemerülök és kimerülök, hát mit tudok én a másik embernek adni? Pedig azt látjuk, hogy a családtagjaink is éhezik ezt, hogy adjunk valamit. Ugye aki gyerekeket nevel a mai világban, tudja, hogy a gyerekek is hogy jönnek haza az óvodából, meg az iskolából, hogy mennyire kell nekik az, hogy a szülők elbeszélgessenek velük, és helyre rakjanak dolgokat, és megnyugodjanak otthon a gyerekek, mert az életnek ez a forgataga rettenetesen kimerítő. Házastársak is tudják, hogy mit jelent egymáson segíteni, barátok is, ismerősök is, mert valahogy mindenki egy ilyen kérő helyzetben van, még akkor is, hogyha ezt nem meri bevallani, de a szeme pillantásából, vagy elejtett szavaiból lehet látni, hogy az emberek rendkívül kiszipolyozottak, és rendkívül meggyötörtek, és rendkívül kimerültek. Úgy gondolom, hogy a mai napokban ez a példázat Jézus tanításai közül nagyon hozzánk szól, nagyon közvetlenül a mi problémánkra utal, és engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban el is mondjak egy történetet. Óvónő között voltam egy ízben, és az előadás után rögtön azt vetették fel, hogy ők egész nap foglalkoznak ezekkel a kis csepségekkel, ugye 2-6 éves korú gyerekekkel, de amikor hazamennek, rendkívül fáradtak, és otthon jut a legkevesebb idejük és erejük a saját családtagjaikra. Ők szeretettel viseltetnek a más emberek gyermekei iránt, és megpróbálják a legjobbat adni, de amikor hazamennek, érzik, hogy itt valami baj lesz, mert vagy egy ingerültség fellép, vagy valami más dolog, szóval ők nem tudják a saját legszeretettebb családtagjaik iránt azt adni, amit hát idegen szülők gyermeke iránt adnak. Erre kértek választ tőlem. Roppant nehéz egy ilyen kérdéssel választ adni, mert mindenféle nevelői testületben, akár óvodában, akár iskolában vegyülékes a gárda. Tehát ott vannak legteljesebben merev ateista emberek is, akiket ugyanúgy tisztelni kell, mint minden más ember. Vannak vallásos emberek is, meg vannak komoly személyes hittel rendelkező emberek is, szóval csak úgy szeretném érzékeltetni, hogy egy ilyen kérdésre az ember nem rögtön a Bibliából adhat választ, vagy éppen nem idézhettem fel a tolakodó barát példázatát, hogy Noéme, hát azért erről is gondoskodik a Biblia, mert erre is van válasz. Kezdtem így körbe tapogatni a helyzetet, hogy így kezdtem a választ, hogy hát én két megoldást ismerek az ilyen lemerülésnek a feltöltésére. Az egyik bizonyos népek szokásai. És itt idéztem azt a japán szokást, ami már nekem régen szöget ütött a fejembe, és nagyon tetszik, hogy állítólag én ugye nem jártam soha Japánban, mert úgy különösen nem is búvárkodtam a japán kultúrában, de olvastam valahol, hogy ha a japánok hazamennek, akkor megfürödnek és felveszik a legszebb öltözetüket. Ezzel akarják kifejezésre juttatni, hogy ők most a munkából hazajöve nem egy fáradt gőzt akarnak adni a családtagjaiknak, hanem ők többet akarnak adni a hozzájuk közelállóknak, mint azoknak, akiket szintén szeretnek, tisztelnek a munkájukon, de hát mégiscsak az a legnagyobb érték, aki ott van, aki a családom. És ez nekem nagyon megtetszett, és elgondoltam, hogy ezt sokszor el fogom mondani, mert a mi gyakorlatunk egészen az ellentéte.
Mi akkor öltözködünk ki, amikor reggel elmegyünk a munkahelyre, vagy valamilyen alkalomra, ott kivágjuk a rezet, ott próbálunk teljesíteni, meg megmutatni, hogy mire vagyunk képesek. Aztán jó fáradtan hazamegyünk, akkor otthon elhagyjuk magunkat, mindent leszórunk magunkról, fölveszünk egy ócska köpenyt, vagy valamit, és akkor így éljük a legszeretettebb lények között az életünket, akik már csak ebből is látszik, hogy joggal panaszkodnak, hogy őrájuk csak ez jut. Szóval mondom, így próbáltam ezzel a példával, hogy nem rögtön a Bibliával, vagy nem rögtön mondjuk Jézus tanításaival, hogy lám-lám bizonyos népek gondolkoznak, és feje tetejére állítják a világot, de azt hiszem, hogy inkább azt lehet mondani, hogy ők élik józanul a világot, és mások állítják feje tetejére. Utána pedig belevágtam abba, hogy tudok én egy másik utat is erre, hogy hogy lehet feltölteni a lemerülő telepet. De mondtam, hogy ez a Bibliából tudom, és hát itt legyenek megértéssel, hogy olyan fogalmakat fogok használni, meg olyan összefüggésekre mutatok rá. Én nem akarok senkit se téríteni. Mindig mondom, kicsit mondom,

könyve 40. fejezetét, sokaknak ismerős Biblia részlet lesz ez, de ennek a szépségében nem tudunk elég sokszor gyönyörködni, és ez épp a tolakodó barát példázatához kapcsolódik. Ézsajás könyve 40. fejezetében a 28. verstől olvastam a 31-ig tartó részt, amit azért érdemes megjegyezni, mert itt a Biblia válaszol arra, hogy mit tegyünk olyan esetben, amikor kimerülünk, amikor megfáradunk, amikor érezzük, hogy nincs erőnk az általunk elképzelt, elgondolt jó dolgokra sem. Ézsaiás 40. fejezet 28. versétől, tehát így szól a Biblia. Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradottaknak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Itt meg szoktam állni, és itt felszoktam hívni a figyelmet, hogy ezt nagyon komolyan kell venni, mert amit a Biblia mond Istenről, az valóság. Ha valaki ezt még nem tapasztalta, bármikor beteljesedhet az életében, ha elfogadja, hogy a Biblia igaz módon mutatja be az Istent, tehát a Biblia úgy mutatja be az Istent, aki erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Mondtam, hogy ez egy csodálatos kijelentés, mondom, ez egy olyan ígéret, aminél szaván lehetne fogni az Istent. Próbáljuk ezt ki. De ezután jön talán a legszebb vers, a 30. vers, amely ezt mondja, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Nagyon megindító részlet ez ugye a Bibliában, hogy az ifjak is elfáradnak. A legerősebb életidejében is az embert fenyegeti a kifáradás, a kifulladás. Az, hogy reggel felkel az ember, de már úgy délkülül érzi, hogy már nem az az ereje, se fizikailag, se lelkileg. És ezt az Isten ismeri. Az Isten tudja jól, hogy mi milyen utat választottunk akkor, amikor elfordultunk tőle, és ő ezt látta előre, és most is látja, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Micsoda kijelentések ezek, ugye? Szóval az Isten mennyire ismer, mennyire biztosít arra, hogy ő nem kárhoztat, ő nem vádol, ő látja a mi helyzetünket. És most jön a megoldás. Mert az eddigi versek azért voltak, hogy valahogy a bizalmunkat növeljék, hogy az ilyen Isten, aki látja az életet, meg látja az életünket, ő tud segíteni, ő látja a valódi problémákat. És mi a megoldás a 31. versben? De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szálnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És itt elmondtam az ottani kollégináknak, hogy az Úrban bíznak. Mondom, sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel, hogy hit, meg Istenben való bizalom. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Mondok egy példát. Ha az előbbi példánál maradunk, hogy a gyerekek hazajönnek, és hozzák az iskolából a sok feszültséget, és ott kibeszélik a szülőnek, vagy aki otthon van szülő, micsoda nagy dolog az, hogy valakiben megbízhat az a gyerek, hogy mindent elmondhat neki. Hogy megértést remélhet. Hogy beavathatja a legtitkosabb zúgaiba a lelkének, mert az apám, az anyám meghallgat, megért, ha nem is hagy mindig jóvá, de meghallgat, megért tanácsot fogadni. Hát én is ezt válaszoltam, ha az emberi világban is létezik ilyesmi. Hogy az emberi világban is a bizalom, hogy valaki bizalommal hozzám fordul, meghallgat, elkezd gondolkozni, hogy mi legyen itt a megoldás, ad tanácsokat. Én is észrevettem a gyerekeknél, hogy szintén úgy megújulnak. Nem csak azért, mert elmondtak valamit, ez nem úgy van, hogy kibeszélünk valamit, ebben én nem hiszek ebben a kibeszélésnek a lélektani magyarázatában. A kibeszélés önmagában nem sok dolog, sőt, az még gyengítheti is az embert. De én úgy gondolom, hogy azért erősödnek meg a gyerekek, ha megbeszélhetik a szülőkkel. Mert az a bizalom, az szinte erőt ad nekik, az úgy felvillanyozza őket, az vagy, hogy újra tölti a telepet az életükben. És mondom, hogy ha az emberi világban ilyen lehetséges, akinek van egy igazi apja vagy anyja, vagy van egy családi háttere, az egészen más életet fog élni az a gyerek már kisgyerek korától fogva, mert tudja jól, hogy valakivel megoszthatja az élete problémáit. Ha ez az emberi világban lehetséges, hát akkor tegyük föl, hogy van Isten. Próbáljuk meg szólni hozzá. Hát ő biztos, hogy jobban megért, ha van. Hát ha nincs, akkor
mondhatnám Pascállal, aki a híres fogadást ajánlotta az

ateistáknak, ha nincs, akkor úgyse veszítünk semmit. Ha meg van, és úgy viselkedünk, mintha nem lenne, akkor mindent elveszítünk. Ugye egy matematikusnak az okoskodás. Ha nincs Isten, és mégis szólok hozzá, hát akkor legfeljebb akkor nem történt semmi. Rossz nem történt. Ha meg van, de nem szólok hozzá, akkor viszont mindent elveszítek. Tehát a puszta valószínűség alapján is ki kellene ezt az embereknek próbálni, hogy mi lenne akkor, hogyha bizalommal én is feltárnám az életemet meg a lelkemet valakinek, akiben talán most még nem annyira hiszek, vagy még nem tapasztaltam meg azt, hogy mit jelent ő benne hinni vagy bizakodni. Említettem önöknek ezt a példát, hogy egyik kedves barátom meglátogatott egy 40 év körüli házaspárt, akinek egyetlen lányuk volt, és nagyon sok öngyilkossági kísérlete volt, és a legutóbbi kísérleténél alig tudták megmenteni, éppen kórházban volt a kislány, 16 éves lehetett. És meglátogatta ezeket a szülőket, és a szülők teljesen kétségbe voltak esve, tudnék amiatt, hogy mi lesz majd, ha kijön a gyerek a kórházból. Mert 16 éves gyereket nem lehet már parancsuralmi módszerekkel igazgatni, hogy már pedig verd ki ezt a fejedből, meg legyél józan, meg nem lehettek mindig a sarkában, hogy megakadályozzák mondjuk az újabb öngyilkossági kísérletét. Azt se tehették, hogy ráhagyni a dolgokat, mert ott azt meg a lelkiismeretük nem engedte, mert hát féltek attól, hogy kijön a kórházból, és kis idő múlva újra próbálkozik ezzel a borzalommal. És a kedves barátom, hogy látta az elesettségüket, látta a tanácstalanságukat, és azt hiszem mi is át tudjuk érezni egy röpke idő alatt, ha ezt a történetet megismerjük, hogy mélyen fohászkodott magába, hogy milyen választ adjon, és akkor azt mondta nekik, hogy hát tudom rólatok, hogy ti nem hallottatok Istenről, titeket nem így neveltek, én sem most akarom nektek bizonyítani, hogy van Isten, de azt kérem tőletek, hogy próbáljátok meg a magatok egyszerű szavaival elmondani az életeteket, és kiönteni Isten előtt, és segítséget kérni. Hát rögtön az egyik azt mondta, hogy hát ők soha életben nem imádkoztak, ők nem tudnak beszélni így, vagy nem ismernek imaformát, de a barátom nagyon józan volt, és mondta, hogy az ima az nem egy betanult szöveg, az nem annyit jelent, hogy valaki tud imádkozni, vagy nem tud imádkozni, hanem őszinte legyen az ember, tárja fel a lelkét, és forduljon Istenhez. Hát csak a végeredményt hadd mondjam, ez az ateista házaspár, mivel hát tényleg emberileg se volt más reményük. Otthon elkezdtek ketten, felálltak, meghajtották magukat, és amit tudtak a maguk egyszerű hétköznapi szavaival, kérték az Istent, hogy segítsen, mert ők nem tudnak itt már mit csinálni. És a család élete megváltozott, a gyermek hazajött, utána is nyomon kísérték így imáikkal az életét, és él még. Tehát azt tudom mondani, hogy tényleg van valami hatalom, és van valami erő abban, hogy amit itt mond az Ézsaiás próféta könyv, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amikor elmondtam ezt a két lehetséges választ ennek az óvodai közösségnek, valaki jelentkezett és azt mondta, hogy ő nem tud rajta kívüli erőben hinni. Ő nem tud Istenbe hinni, ő csak magába hisz. Ha az embernek meg kell oldani a problémáit, mondta, akkor ez túl olcsó megoldás, hogy akkor kell az Isten, és akkor az Istenhez fordulok. Azt mondja, én csak magamban hiszek, és ő elmondta, hogy erre a problémára, hogy hazamegy valaki, és gyenge, és nem tudja azt adni a családja körében, amit szeretne adni, ő milyen megoldást javall. Azt mondja, én amikor veszem a kabátomat, és hazamegyek, akkor elgondolom magamba, hogy igenis nem leszek mérges, nem leszek indulatos, nem fog kihozni a gyerek a sodromból, mert tudom, hogy ott rám ugyanúgy szükség van, mint itt az óvodában, és elkezdem magamban ezt tudatosítani, és én felkészítem magamat, hogy hogyan fogok találkozni a családommal. Szóval nekem ez a megoldásom. Mindenki nézett. És akkor én erre azt feleltem, hogy van a Bibliában a Jakab levele első fejezetében egy nagyon nagy vers. Mondom, ezt az elgondolást, amit eltetszek mondani, ez is az Istentől származik. Mert az emberek sajnos ezt nem nagyon gondolják el. Az emberek ösztönösen élnek, és indulatosan élnek, és hazamennek, és ahogy esik puffan, úgy mennek a dolgok. Mondom, ez, hogy valaki önnek egy ilyen gondolatot adott, hogy készüljön föl lelkileg,
tudatosítson valamit, hogy nem fognak kihozni a sodromba. A gyerek majd szemtelen lesz, akkor sem fog minden összeomlani kártyavárként, hanem majd én szépen elindítom úgy a dolgokat, hogy lehűtöm azt a gyereket, és elkezdem kezelni a problémát. Mondom, ezt is a Jakab 1.17 szerint az Isten adta, mert van a Bibliában ilyen kijelentés, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről származik, és a világosságok atyától száll alá, akiben nincs változás, sem változásnak árnyéka. És érdekes módon erre megnyugodott, és erre semmit nem mondott, nem vitatkozott. Mondtam neki, hogy van ilyen eset, hogy valaki nem hisz az Istenben, vagy azt gondolja, hogy ő kevesebb lesz azáltal, hogy Istenbe hinne, mert hát hiszen akkor nem ő oldja meg a problémákat. De mondom, az ilyen elgondolásokat is, amikor az ember ezt tudatosítja, hogy hogyan álljon meg majd a közelgő küzdelmekben, mondom, ezt is csak egy szeretetteljes és jóságos lény adhat ilyen elgondolást. Mondom, hát ez is tőle származik. Kedves hallgatók, azért hangsúlyoztam ezeket a személyes példákat, hogy rámutassak arra, hogy a kenyeret kérő barát példázata mennyire mai történet. Ezt a példázatot Jézus mikor mondta el? Ezt a példázatot Jézus akkor mondta el, amikor jó ideje tanított már, körülbelül 2,5 éve. Ez ugye az evangéliumi harmóniából, vagy eseményrendből világos, Lukács 11. fejezet, ez már jóval túl van Jézus szolgálatának a delelő pontján, és a tanítványok kezdték észrevenni Jézus küldetésének a titkát. Ez nagyon nagy dolog ám, hogy a tanítványok erre rögtön nem jöttek rá, szóval nem 1-2 hónap után jöttek rá, ehhez kellett egy olyan több mint 2 év, hogy rájöjjenek, hogy mi Jézus életének a titka. Tudnék, mit értek ezen, hogy hogyan tud Jézus úgy élni, ahogy senki más nem él. Hogyan tud Jézus úgy élni, hogy ő belőle mindig jól jön. Ő mindenkit tud erősíteni, mindenkit tud vigasztalni, mindenkit tud bátorítani. Soha kétségbe nem ejt embereket, soha nem panaszkodik. Ugye ez elég világosan kitűnt azért a kezdetétől, de itt a dolognak a titka meg a nyitja, hogy miben van, erről a tanítványok csak későn kezdtek gondolkozni, mégpedig elmondja a 11. fejezet első verse nevezetesen akkor, amikor egy ízben, valószínűleg ez reggeli órában lehetett, Jézust nem találták. És Jézus keresésére indultak. És ahogy Jézust föllelték, hallották, hogy Jézus imádkozik. Jézus azt, hogy a napot így kezdte, hogy elvonult magában és imádkozott, ez tulajdonképpen egy ószövetségi proféciának a beteljesedéséként tette Jézus, és ez meg van írva Ézsaiás könyve 50. fejezetében, a Jézusra vonatkozó egyik legszebb proféciában. Ez nem az Ézsaiás 53, az a híres szenvedő szolgáról szóló példázat, hanem az Ézsaiás 50. fejezet 4-től a 7. verséig szóló rész. Engedjék meg, hogy ezt is felolvassam, mert ennek a jövendőlésnek a szépsége, ez valami felülhaladhatatlan dolog, de az is, ahogy Jézus ezt betöltötte. Ő felőle tehát így szólt a jövendőlés, Ézsaiás 50. fejezet 4. versétől. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, mikét a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Kedves hallgatók, ez egy életprogram lehet. Ez ma minden embernek ez a legrövidebb életprogram. Egy napnak a kezdetén, hogy az ember felkel, amikor legerősebb még, fizikailag is, meg hát az értelmi képességeinek is a legjobb tudatában van, tehát a legerősebb formájában van. Jézus így vonatkozott a profécia, hogy felserkenti majd minden reggel, felserkenti fülét, hogy hallgasson, miként a tanítványok. Ezért mondhatta Jézus egy ízben az életében János 14. fejezet 24. verse szerint, hogy amilyen beszédeket én mondok, nem az enyéim, hanem amiket az atyától hallottam.
Ezen semmi misztikumot ne keressünk ebben. Jézus minden reggel, ahogy könyörgött Istenhez, a mennyei atyához, hogy erőért, kitartásért, álhatatosságért, Isten adott neki erőt, és ő valóban nem a saját bölcsességét árulta Jézus az emberek között, hanem minden nap azt a megfrissült, megtisztult, tiszta szemléletmódot és erőt tudta közvetíteni az embereknek, az emberiségnek. És ezt látták a tanítványok, és hallották is, hogy Jézus imádkozik. Hogy közel mentek hozzá, Jézus úgy látszik, nem vette észre őket, tehát Jézus imádkozott hangosan, és a tanítványok elkapták a Jézus imádságának a foszlányait, és megrendültek ezen, és most jöttek rá arra, hogy Jézus hogyan tud olyan életet élni, amilyet ők nem élnek, pedig ott vannak Jézus közelében. Most jöttek rá arra, hogy az igazán emberi élethez, az igazán hívő élethez az imádság nélkülözhetetlen. Mert Jézus sem tudott volna úgy élni komoly ima élet nélkül. És akkor, amikor a tanítványok látták, hogy Jézus befejezi az imádságát, akkor hozzámentek, és azt mondták neki, hogy hát Uram, taníts minket imádkozni, mert látjuk, hogy ez a mi nagy bajunk. Mert elvileg látni az igazságot, eszmeileg valamit befogadni, ez még a dolgoknak csak az egyik része. De hogy az ember kitartson az igazság mellett, hogy szégyent ne valljon. Ugye tessenek megnézni, hányszor van benne ebben a jövendő, és szégyent nem vallok. Olyanná teszem képemet, mint a kova. Ha ellenségeskedéssel találkozom, ha lenéznek, ha becsmérelnek, ha bármit csinálnak velem, én akkor sem fogok erre rosszal válaszolni. A rosszra soha nem fogok rosszal válaszolni. Ezt hogy lehet megtenni? Hát ehhez erő kell, erőfelesleg kell. És a tanítványok kezdték átlátni, hogy ők ott vannak Jézus közelében, de lelkileg nem igazán tanítványai. De vágytak a tanítványságra, vágytak egy igazi lelki közösségre, vágytak egy igazi életre, és ezért ezek a halász emberek, hát meglett emberek, ugye nem szégyelték azt mondani, sőt, hát ki budjan belőlük, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan Keresztelő János is tanította az ő tanítványait. Még arra is visszaemlékeztek, hogy Keresztelő János életében is ez volt a titok. Tehát kezdték összekötni a dolgokat, hogy nem csak Jézus győzelmes életének volt a titka az ima élet, hanem az ő előfutárának, Keresztelő Jánosnak az életéből is ezt láthatták, csak ők nem sajátították el. Ők, hogy úgy mondjam, ott sütkéreztek Jézus napja vagy világossága alatt, és ugye hallgatták Jézus tanításait, követték Jézust, látták azokat a mindig tökéletes megoldásokat, amiket Jézus tett. És ugye az ember nagyon kényelemszerető, és az embernek nagyon jól esik, hogyha mondjuk egy derék ember közelében van, vagy valakinek a társaságában van, és neki semmit nem kell tenni, mert a belőle származó világosság rá is hull. De a tanítványok most már olyan mélyen megindulva és megkeseredve azt mondták, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait. És ezután Jézus először újra elismételte a mintaimát, ezt nem olvastam fel, ez a második verstől a negyedikig van, tehát ez a mi atyánk elmondásának a második alkalma. Ugye a mi atyánk először a hegyi beszédben hangzott el Máté 6. fejezete szerint, de a mi atyánk még egyszerben van a Bibliában, és ez Lukács 11. fejezet 2. versétől a 4. tartó rész, és miután Jézus ezt elmondta, azután mondta el a tolakodó barát példázatát. Na most már, hogyha itt vagyunk a példázatnál, emeljük ki ennek a példázatnak a legfontosabb összetevőit. Az első. Ebben a példatörténetben Jézus mit helyezett élre, mit helyezett a középpontba? Én azt gondolom, hogy azt helyezte a középpontba, hogy ez a tolakodó barát nem magának kér, hanem egy barátjának. Ebbe egy roppant mély dolog van belerejtve. Ebbe az a roppant mély dolog van belerejtve, hogy mindannyiunknak vannak szükségleteink, és mindannyiunknak vannak kéréseink, de ezek is akkor elégíthetők ki igaz módon, ha nem csak magunknak kérünk. Ha felszámoljuk azt a felfogást, azt az önző felfogást, hogy nekem ez kell, és nekem az kell, és amaz kell. Ha van tekintetünk és figyelmünk mások szükségleteire, és mi másokért akarunk élni, és másoknak kérünk valamit, akkor nekünk is több lesz. Ugye ez a bölcs Salamon mondásaiban a híres mondás, hogy aki másokat felüdít, maga is üdül. Ez egy nagyon nagy mondás.
aki másokat felüdít, maga is üdül. Vagy amit Pál apostol idéz Jézustól az apostolok cselekedetében, hogy nagyobb öröm adni, mint venni. Tehát ha valaki ad valakinek, és mások szükségleteit ugyanolyan fontosnak tartja, mint a sajátját, akkor az ő életének a szükséglete is meg fognak oldódni, és be fognak töltetni. De hogyha valaki az egész életét azzal a gondolkodással éli végig, hogy most nekem ez kell, meg erre van szükségem, meg a családomnak, és még mindig mozog csak a saját maga körében, és soha nem másokért kér, hanem az imádságaiban is önző az ember, mert ezt nagyon könnyű megcsinálni, hogy még ez kell, és az kell, és amaz kell, akkor az ember tulajdonképpen nem igazán fordul az Istenhez, nem igazán hisz az Istenben, és nem igazán bízik abban, hogy az Isten ki tudja elégíteni a szükségletet. Tehát ez a példázatban rendkívül fontos, ez a mozzanat, hogy valakit fölkeltenek, kérnek tőle, és ez az ember, ez másoknak a javára, másoknak a szolgálatára szeretne állni, és nem magának kér. Szeretném a második mozzanatot is kiemelni, és ez pedig az, hogy a váratlan kérések. Amikor azt érezzük, hogy ha más valaki kér tőlünk, de váratlanul kér, és úgy érezzük, hogy mi nem tudunk adni a másik embernek. Most nem testi dolgokat értek ezen, vagy pénzt, vagy vagyont, hanem lelki dolgokat. Valaki tanácsot kér. Valaki valamilyen nehéz ügyben eligazítást kér. És magunk is, amikor halljuk a kérést, valahogy belül azt érezzük, hogy hát mi erre teljesen képtelenek vagyunk. Ez meghaladja az erőnket. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Jézus élettörténetében van egy olyan mozzanat, amikor Jézus ezt nagyon szerette volna hangsúlyozni, és ez a kenyérszaporítás története. János evangélium a 6. fejezet 51. versében van ez a különös mondat, János 6.51-ben, hogy amikor ott volt az a nagy sokaság, kb. 15 000 főnyi tömeg, és beesteledett, és étlen szomjan ott voltak az emberek, és ott voltak a tanítványok, akkor Jézus azt mondta e vers szerint a tanítványoknak, hogy adjatok nekik ti enni. Hát Jézus ezt miért mondta? Ez egy képtelenség volt, hogy ez a 12 tanítvány tudjon adni 15 000 embernek, akkor kiderült, hogy pár árpacipó, meg néhány hal volt ott a tömegben. Hát miért mondta ezt Jézus? Miért mondta ezt a saját tanítványának Jézus, hogy hát adjatok nekik ti enni? Én úgy gondolom, hogy Jézus ezt azért mondta, mert tudatosítani akart, hogy a mi életünkben, az őt szerető emberek, a Krisztus követő emberek életében nagyon sok ilyen eset fog adódni. Amikor váratlanul enni kell adni a jelképes 15 000 embernek, amikor váratlanul egy nehéz helyzetben kell mondani valamit, most tudtam meg, hogy hirtelen gyászért valakit, hozzám jön először. Hirtelen kell valamit adni, és nem vagyok rá képes, nem vagyok rá felhangolva, nem készülhettem elő, nem tudom végig gondolni a dolgot, és mégis érzem, hogy nem mondhatom azt, hogy majd gyere el holnap után, vagy egy hét múlva, akkor pontosan szükséglete van a másik embernek, ki kell elégíteni. Nagyon sok ilyen van az emberi életben. Sokszor úgy gondolom, hogy Isten ezeket azért engedi meg, mert ahogy kudarcot vallunk nagyon sokszor, utána elkezdünk gondolkodni, hogy mi tulajdonképpen akkor szeretetben élünk, vagy hogyan élünk mi emberek, hogyha nem tudunk a másiknak adni, meg a másik szükségletét kielégíteni. Váratlan helyzetekbe kudarcot vallunk, de hát az élet tele van váratlan helyzetekkel, nem? Hát az életet nem, a forgatókönyvet nem írjuk előre, hogy majd XY jöjjön hozzám, és annak majd tudok adni, másnak nem tudok adni. Én úgy gondolom, hogy Jézus ezzel, hogy ő maga mondta a tanítványoknak, hogy adjatok nékik ti adni, arra akarta felhívni a figyelmet, hogy az ilyen esetekben mindig tekintsen fölfelé az ember. Mindig keresse az Istent, mert Isten nagyon gyorsan tud tanácsot adni, nagyon gyorsan tud megvilágítani dolgokat. Nagyon váratlan helyzetekben nagyon tökéletes megoldásokat tud sugallani és mozgósítani az emlékezetet, a gondolkodást, a tudást, az érzéseket. Szóval ne álljunk ott magunkban szerencsétlenkedve, hogy most mi nem tudunk. Hát bocsánat, de hát én nem vagyok képes. Önmagunk soha nem tudunk jót adni. Mindig keresni kell az Istennek a közelségét, és
és a tekintetünk irányítása az az, ami a mi hatalmunkban van, és a tekintetünket mindig irányítsuk Istenhez. Ne hiányozzék az ember életéből a rövid fohászkodás, az Istenhez való vágyakozó kérés, mert Isten ezeket a szükségleteket nagyon gyorsan ki tudja elégíteni. A harmadik dolog, amit szeretnék itt kiemelni a példázatból, hogy ez a tolakodó barát, mert nagyon jogosnak tartom azt, hogy nem csak kenyeret kérő barát, mert hát elő is fordul ez a szó a példázatban, hogy ha azért nem ad, mert ő a barátja, mert hát még a barátjának se ad azért az ember sokszor ilyen esetben, nem azért ad, mert a barátja, hanem azért ad, mert az ő tolakodása miatt enyhül meg, vagy szóval hajlik felé a szíve. Szóval Jézus nagyon nagyon kiemelt ebben a példázatban a kitartó kérést. A dolgot fel nem adó, a türelmes, kitartó kérést, vajon erre miért van szükség? Mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hát ha valami jogosan megillet, vagy egy másik embernek, hát hogy legyen étele, itala, vagy cipője, ruhája, és én ezt kérem egyszer imádságban, és ez nem lesz meg, hát akkor ez katasztrófa. Sokan azt mondják, hogy nincs is Isten, aki ezt a sok igazságtalanságot és nyomorúságot elnézi. Hát miért kell ilyen egyszerű dolgokat annyit kérni? Miért van erre szükség, hogy ennyire kérjük ezeket a dolgokat? Na most itt van ez a kis füzetke, ahol tetszenek látni, hogy minden ilyen példázathoz 6-7 kérdés van. A kérdéseknél ott vannak más bibliaversek, vannak idézetek. Ez itt, amire most értem én, ez tulajdonképpen a negyedik kérdés, és itt a következő megjegyzést hadd olvassam fel önöknek. Szilárdan, tántoríthatatlanul kell bíznunk Istenben. Az Úr sokszor késlelteti a választ, hogy megpróbálja hitünket és kérésünk őszinteségét. Ha igéje szerint kérünk, higgyünk ígéretében, és imádkozzunk olyan céltudatos kitartással, amit nem lehet megtagadni. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, álhatatosan imádkozunk. Imádkozzunk. Ha kitartunk a könyörgésben, buzgóságunk erősbödik, és még jobban vágyunk arra, amit kérünk. Krisztus is így szólt Mártához Lázár sírjánál, ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Nagyon szíven ütött engem ez a mondat, hogy Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer és megkapod. Nagyon sok ember így gondolja, hogy ez az imádság. Kérd egyszer és megkapod. Mennél egyszerűbb valami kérés, hát az minek ezt ragozni, mondják az emberek. Hát ez olyan megalázó dolog, hogy az embernek ennyit kell kérni egyszerű dolgokat. Tessenek ezen elgondolkodni, nem azt mondom, hogy most mindenki ezt fogadja el, de én már régen gondolkoztam ezen a kérésen, illetve kérdésen, és arra jutottam tényleg, hogy mi emberek annyi mindent szoktunk kérni, de nem komolyan. El is felejtjük már másnapra, meg harmadnapra. Borzalmasok az olyan imádságok, amikor az ember már azt se tudja, hogy egy napja vagy két napja, hogy tulajdonképpen mit is kért az Istentől. Hát egy emberrel szemben ezt megengednék magunknak, akkor jól néznénk ki. Nem? Valakitől kérek valamit, aztán két nap után találkozom vele, és csak nézek rá, ő már mondja, hogy mit akar adni arra, amit kértem, én meg elfelejtettem, hogy mit kértem. Ugye mondjuk nem egészen rendes dolog lenne ez, hogy így elfelejtünk. Gondolom, hogy nem is nagyon felejtjük el, hogy ha emberektől kérünk valamit, hogy az azért ott van a fejünkben, a másért nem, hogy azért, mert nem adta még meg. De hogy Istennel kapcsolatban ezt megengedi magának az ember, tényleg helyes az a mondás, hogy az emberek úgy szeretik szögről leakasztani az Istent. Most kell az Isten, most kell. Gyorsan megadja vissza a szögre. Most aztán élünk magunkban, majd valamikor, ha kell, újra leakasztjuk. Szóval ez egy annyira nem a személyes viszonyhoz illő dolog. Mert Isten személy, mondta Jézus a Samária asszonynak, és akik őt keresik, szükség, hogy lélekben és mint személyként igazságban imádják. Tehát Isten arra vágyik, hogy az ember azzal, hogy kér, megerősödjék a jóban. Egyrészt hát ugye az imádságnak az is a feladat, hogy egyáltalán kitisztázza előttünk, hogy mi a jó. De hogy amikor már kitisztázódik előttünk, hogy mondja itt a megjegyzés, hogyha az ő akarata szerint kérünk, amikor már látjuk, hogy mi az ő akarata,
akkor is, hogy álhatatosan kérjünk, tehát tudatosítsuk azt, hogy, hogy a, ezen a világon, a bűn birodalmában nem törvényszerű, nem természetes dolog, hogy jó dolgok meglesznek. Szóval ahhoz az Istennek sincs joga, hogy jó dolgokat adjon akkor, amikor az emberek az felemás módon vagy nem is teljes szívvel kérik. Az Isten erkölcsi lény, az Isten csak olyan kapcsolatban tudja az ember kérését kielégíteni, amikor az ember valóban komolyan gondolja azt, amit akar csinálni, vagy amit kér. Nagyon érdekes, hogy ezzel kapcsolatban a példázat a 8. versben azzal az érdekes kijelentéssel fejeződik be, hogy ugye felkél ez a barát, és ad neki, amennyi kell. Ugye 3 kenyérről volt szó. Azt mondja, felkél, és ad neki, amennyi kell. Jézus ezt azért mondta el, hogy hozzáfűzhesse magyarázatként, hogy Isten sokkal többet ad az embernek, amennyi kell, meg amennyit kért az ember. Mert ugye a példázatokban sokszor az ellentétes tanulsága fontos. Tehát a példázatokban Jézus sokszor azért beszélt, azért formált meg bizonyos helyzeteket, nem azért, mert az lenne igaz Isten és az ember viszonyára, hanem annak az ellentéte az igaz. Az emberek sokszor annyit adnak, amennyi kell. 3 kenyeret kértél, itt van a 3 kenyér. De az Isten sokkal többet ad. Az Isten pontosan tudja, hogy az embernek mi válik a javára, és ezért mondta Jézus, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál. Nem skorpiót, nem kígyót, hanem kenyeret, tojást, szent lelket, tehát önmagából ad az Isten. Önmagát adja az Isten. Az ember kér valami jót, és ehelyett a legnagyobb jót kapja meg, hogy az Isten önmagát adja vezetőül és irányítóul. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy döntő igehelyre hivatkozni, ezt fel is írtam a táblára, a Filippi levél 4. fejezetét olvassuk el egy pillanatra, mert ez is a példázathoz csatlakozik egészen szorosan. A Filippi levél 4. fejezet 19. versében Pál apostol a következő vallomást tesz, ez egy nagyon szép vallomás. Filippi 4:19. Így kezdődik az én Istenem pedig. Szóval azért úgy Pál apostol szinte a lelkét kiteszi, és azt mondja, hogy higgyetek, mert én tudom, hogy ki az Isten, én tapasztaltam az életben, és a Bibliában is így mutatkozik be az Isten, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Tehát Isten nem olyan barát, aki annyit ad, amennyit kérünk. Isten mindig többet ad. Ha valaki végig tekint az életén, és józanul és a valóságnak megfelelően tudja már értékelni az élete eseményeit, azt hiszem, hogy az az ember el tudja mondani, hogy az életben sokkal többet kapott, mint amennyit érdemelt volna, vagy mint amire szüksége lett volna. Szóval az Isten nem épp ahogy teljesíti az ember kéréseit, hanem az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Tehát itt a tolakodó barát példázatában ez például nem áll az Istenre, hogy csak annyit ad, amennyi kell. Jézus ezt nem is azért mondta el, hogy mi úgy higgyünk az Istenbe, hogy épp, hogy annyit ad, amennyit kérünk, hanem így, hogy a Filippi levélben mondja Pál apostol, hogy be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Jó lenne azért ezeket számba venni az embernek az életben. Mi emberek sajnos eléggé követelődző lények vagyunk, kérő lények, de nem megköszönő lények. Ha az ember megtanulná ezt, hogy számba venné, hogy mi teljesült abból, amit kértem, és számba venné azt, hogy annak a duplája meg a triplája, akkor egészen más lenne az ember viszonya az Istenhez. Mert mondom, ha valaki józanul és a valóságnak megfelelően mérlegel, akkor ezt minden ember így mondhatja ki a maga életével kapcsolatosan. Szeretnék még arra is rámutatni, hogy ebben a kérésben, ebben az álhatatos kérésben, amikor sokkal többet kap az ember az Istentől, mint amit remélne, egyáltalán még ezzel az elhúzódó kéréssel, meg azzal, hogyha még rögtön nem jön válasz az Isten részéről, mit kell tudatosítanunk. A Római Levél 8. fejezetéből szeretném felolvasni a 26. verset, és itt felhívni a mindenkinek a figyelmét, hogy a páli levelekben az imádságnak a gyakorlatáról olyan mély kijelentések vannak. Ezt ugye, ha valaki így olvassa Pál leveleit, az megdöbben ezen, hogy micsoda mélységek tapasztalata fűződött az ő életéhez. Azt mondja a Róma 8:26-ban,
Hasonlatos képen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. Micsoda mély megfigyelés. Azt mondja, hogy sokszor mi emberek nem tudjuk azt kérni, amit kell, vagy nem tudjuk úgy kérni, amire szükségünk van. Róma 8:26. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk. Sokszor tényleg az embernek se szavai nincsenek, se világos látása ahhoz, hogy tulajdonképpen mire lenne leginkább szükség, és hogy kellene ezt kérni. De azt mondja a Pál apostol, hogy ne csüggedjünk el, mert a lélek is segítségére valami erőtelenségünknek. Tehát ha valaki, mint az előbb említettem, ateista házaspár, csak egy kicsit elcsendesedik, és kéri az Istent, hogy mi szeretjük a gyerekünket, hát segítsél Istenem, hogy életben maradjon. Akkor mivel számolhat az ember, hogyha Istenhez fordul, hogy akkor ott van az a különleges isteni személy, a Szentlélek, aki bármilyen egyszerű vagy kezdetleges fohász során kezdi az ember gondolatát vezetni. Beszéltem erről már előadásokon, csak röviden említem, hogy a 32. Zsoltár ennek a prototípusa. Amikor Dávid elmondja az imáját, és közben érzi, hogy vezeti őt a lélek, talán egészen más irányba, mint ahogy ő elkezdte, mert nem is tudta, hogy egészen pontosan honnan induljon el, és mit is kérjen. Azt mondja, maga a lélek segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Kedves hallgatók, aki komolyan veszi az imádságot, olyan értelemben, hogy őszintén Istenhez akar fordulni, annak egy hatalmas nagy tapasztalat terület nyílik meg az életében, hogy az imádság közben olyan dolgokra jut el, amit semmi más nem pótol, még a Biblia olvasás sem. Az imádság közben vagy érzi ez az ember, hogy vezeti az Isten a gondolatait, és elkezdi titokzatos módon, mert hát a gondolatok, hát hogy lehet a gondolatokat megragadni, hogy lehet azokat szétszálazni, hogyan lehet azoknak a folyását egyáltalán nyomon követni, nem hogy még irányítani. Sokszor annyi minden gondolat rajzik az elménkben, meg nem vagyunk tisztában, hogy honnan indul, hova megy. De amikor a lélek belekapcsolódik az ember életébe, az imádság olyan biztos, arasznyi vezetés, sokszor egy biztos vezetés, amikor úgy érezzük, hogy most ez az, igen, ez az, nem azt kell kérni, ezt kell kérni, nem ez a fontos, az a fontosabb, nem ez az Isten akarata, ez az Isten akarata, mert a Szentléleknek van egy ilyen különleges, tényleg isteni képessége, hogy a gondolatokba rendet tud teremteni. A gondolatokat ki tudja egyenesíteni. Az ember életében a belső labirintusból egy világos és egyértelmű utat tud formálni. Én is ezt is már elmondtam önöknek, hogy főleg a gyerekekért való imádságban tapasztaltam ezt sokszor. Mert az ember úgy gondolja, hogy hát a gyerek, hát 20 évvel vagy 30 évvel idősebb vagyok, mint ez a taknyos gyerek, hát csak azért tudom őt nevelni, vagy tudom ugye irányítani. És aztán hány csőd van a nevelésben, meg hány kudarc. És amikor aztán komolyan imádkozunk a gyermekeinkért, akkor a Szentlélek elkezdi vezetni az ember gondolkodását, hogy az a gyerek nem egészen olyan, mint amilyennek te látod. Hiába vagy az apja, vagy az anyja, félreismered, vagy nem figyeltél erre a dologra, vagy nem figyeltél arra a dologra. Szóval ebben a Róma 8:26-ban egy óriási segítségünk van, amire a Biblia rávezet bennünket, hogy amikor mi imádkozunk és komolyan imádkozunk, isteni segítségre számíthatunk. És az isteni segítség az imádságban az valami olyan hatalmas tapasztalat, hogy talán nem is ezért akartam imádkozni, és ez jött ki belőle, akkor értem meg, hogy mire van szükségem. Akkor értem meg, hogy hogyan kell gondolkozni és élni. Ezt nem lehet eszmékkel, meg filozófiákkal megoldani. Ehhez tapasztalat kell. Ehhez Istennel szerzett tapasztalat kell. És ha valaki még ezután is felteszi a kérdést, na de miért kell annyit várni sokszor az imádságoknak a beteljesedésére? Akkor itt a János első levelét szeretném befejezésül felidézni, a János első levele 5. fejezetét, amelyben a következőket olvashatjuk, és ez is egy roppant mély megfogalmazás, és jó, hogyha mindig eszünkbe jut, hogyha
esetleg elégedetlenkedünk, hogy már mióta, hogy szeretném, hogy a gyerekem kijöjjön ebből a válságból a kamaszkorban, vagy felnőttkorban, vagy szeretném, hogy a családi életem rendeződne, vagy szeretném, hogyha megtalálnám az igazi célomat az életben, és sok ember ezt nem kapja meg máról hónapra, de hogyha ezért nem küzdünk, ha ezért nem imádkozunk, akkor valóban nem is lesz ebből semmi sem, de miközben küzdünk és nem kapjuk meg, mit tudatosítsunk, ezt mondja el a János 1, 1 János 5, 14-15. És ez az a bizalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, melyeket kértünk ő tőle. Hát mondanom se kell, hogy itt mi a legfontosabb kijelentés, megvannak a mi kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle. Nehogy azt higgyük, hogy Isten elfelejti azt, amit mi kértünk, nehogy azt higgyük, hogy ha valóban az ő akarata szerint kértünk valamit, akkor az Isten egyszerűen ezt felülbírálja, vagy hát milyen kis porszem emberek vagyunk mi, hát majd ő tudja, hogy mit kell teljesíteni. Istennél megvannak a kérések. Istennél el vannak téve a kérések. És Isten sokkal tökéletesebb időben hozza újra elő és teljesíti ezeket a kéréseket, mint mi, ahogy azt remélnénk vagy várnánk. Ez is egy óriási tapasztalat. Szóval Jézus ebben a példázatban először is arra hívta fel a figyelmet, hogy másokért kérni, aztán arra hívta fel a figyelmet, hogy kitartóan kérni, aztán arra hívta fel a figyelmünket, hogy Isten sokkal többet tud adni, mint ami kell. Annak a kis szónak ilyen értelemben az ellentéte igaz a példázatban, ami kell, és ezzel Jézus a hozzákapcsolt magyarázattal kitárta előttünk ezt az utat és ezt a lehetőséget, hogy az életben, ha megfáradunk is, ha elfáradunk is, ha testileg, lelkileg a hétköznapok igénybe vesznek bennünket, akik bíznak az Úrban, azok szárnyra kelhetnek, mint a saskesejű, és nem lankadnak el. Tehát folyton folyvást megújulhat az embernek az ereje. Nem kell arra hivatkozni, hogy most fáradtak vagyunk, most betegek vagyunk, most kedvetlenek vagyunk, most nem úgy sikerültek a dolgok. Egy keresztény embernek azért egy jó értelemben vett állandóságot kell, hogy mutasson az élete. Bármilyen nehézségek között is ugyanolyannak kell maradnia, hiszen ha valaki jól van, vagy ha valakinek sikerei vannak, hát akkor könnyű vígan élni. Akkor legyen valaki boldog, örömteli és kiegyensúlyozott, amikor erre talán semmi jel nem mutat, vagy semmi indok nem látszik a környezetében, de hogyha ennek ellenére olyan tud lenni, én azt hiszem, akkor az emberek fölkapják a tekintetüket, és akkor azt mondják, hogy igen, hát ez hogy nem emberi erőből van. Ez valami más. És a tolakodó barát példázatában Jézus ezt akarta tudatosítani, de a következő alkalommal látni fogjuk, hogy Jézusnak az imádságról nem ez volt az egyetlen példázata, hanem Jézusnak az imádságra nézve három példázata volt, tehát ami bekerült a Bibliában, három példázat, és két hét múlva a hamis bíró és az özvegyasszony példázatával folytatjuk tovább a Biblia körünket. Az ugyanide csatlakozik, nagyon hasonló a tolakodó barát példázatához a hamis bíró és az özvegyasszony, és amit nem tudunk venni az imádságra vonatkozó példázatok közül, ez a farizeus és vámszedő példázat. Ez nem fért bele a sorozatba, nem fért bele ebbe a kötetbe sem. De azok számára, akik tovább szeretnék tanulmányozni a kérdést, és esetleg megvan otthon a Krisztus példázatai című könyvük, ami szintén kifogyott sajnos, akkor azok ezt a három példázatot egymás mellé állíthatják. Én úgy gondolom, hogy ez a tolakodó barát példázata is egy rendkívül mély és a mai időkre nézve rendkívül időszerű példázat. Én az egy órán belül maradtam, tehát a Biblia körünknek ez a jellege. Most egy kis szünetet fogunk tartani, egy 10 perc szünetet, és utána kérném szépen, hogy aki szeretne hozzászólni, kérdezni, a Biblia körünkben mindig egy adott témát beszélünk meg, ma ezt az adott témát beszéljük meg, ha kifogytunk a kérdésekből, majd fel lehet tenni más kérdéseket is, tehát erre készüljünk, egy 10 perc múlva itt a terem előső részében elkezdenénk a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát kérném szépen, hogy akkor foglaljunk helyet.
és akinek kérdése van, nyugodtan tegye fel a kérdéseit, hozzászólását is nyugodtan tegye meg. Hát körülbelül erre is ugyanannyit szánunk egy-egy órát a beszélgetésre, akkor átadom a szót. Még arra gondoljunk, hogy Jézus Krisztus a jelenések könyvében azt mondta az ateista emberekről, hogy bárcsak hideg lennél vagy hév, de mivel langymeleg vagy, ki foglak vetni a számból. Tehát Jézus szemében nem az ateista emberek a nagy probléma, hanem a langyos vallásos emberek a nagy probléma. Ugye, mert hogyha ott abban a kijelentésben, a Laodicea üzenetben a forrót vagy a hévet, azt az igazán őszinte, mélyen hívő vallásos emberekkel azonosítjuk, akkor a hideg az csak a ateizmus lehet, akár tudatos, akár nem annyira tudatos, de abból még mindig van tovább lépés. De ami az igazán nehéz lelki állapot, amikor valaki önmagának magyarázza be a vallásosságát, vagy önmagát nyugtatja azzal, hogy ő mennyire hívő vagy vallásos, és ebből az öncsalásból kiemelni embereket. Ez sokkal nehezebb, mint az ateizmusból, mert lényegileg az ateisták nagy része a tudatlanság miatt ateista, és nem a gonoszság vagy a megáltalkodottság miatt. Egyszerűen nincs ismerete Istenről, nem mutatták meg neki, rossz példákat látott. Sokszor hozzájárul a vallásos emberek vagy egyházak rossz példája, és nagyot néznek azért ateista emberek, amikor a Bibliából akár csak 2-3 Biblia verset felidéznek nekik, hogy hát, hogy ilyen az Isten. Nem tudom, hogy valaki felfigyelte rá, hogy amikor felolvastam az Ézsajásnak ezt a részét, én különben azért gondoltam, hogy ezt felmerem olvasni mondjuk egy ateista közösségben is, bár ez az egyik legmélyebb része a Bibliának, a személyes istenhitről szóló mély rész, de nem tudom, hogy valaki felfigyelte rá, hogy ez hogy kezdődik. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökké való az Isten, az Úr, aki teremtette a föld határait? Tehát azért kezdődik így, mert Ézsajás is számolt azzal, hogy nagyon sok ember nem hallott az Istenről, meg nem tudja, hogy ki az Isten. Ezért mondja, ugyanebben a fejezetben van ez, ugyanebben a 40. fejezetben van ez a kérdése Ézsajásnak a 18. versben, hogy és kihez hasonlítjátok az Istent, és milyen képet készítetek ő róla? A bálványt a mester megönti, és az ötös megaranyozza azt, és olvaszt ezüstláncot rá. Aki szegény az íj áldozatra, oly fát választ, mely meg nem rothad. Okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, mely nem ingadoz. Szóval a legtöbb ember bálványisteneket hisz, vagy bálványistenként képzeli maga elé az Istent, és ezért kérdez itt is, hogy hát milyen képet készítetek az Istenről, és mihez hasonlítjátok őt? Tehát itt ne legyünk elkeseredvén az ateista világ miatt, soha nem vagyok elkeseredve, mert ott még sok minden jó dolog kialakulhat. Ami nagyon lehangoló, az a keresztény világ. Idézőjelben, igen. Témánál maradva, mert ugye a mai témánk azért mégis a tolakodó barát, hogy a bálványistenekkel nem lehet tapasztalatokat szerezni, azok nem tudják megsegíteni az embert. Szóval itt azért az istenhit, a keresztény értelmevet istenhit, azért az a személyes tapasztalatokra van felépítve. És a Zeusszal, meg a Baállal, meg az Aserával nem lehet olyan tapasztalatot gyűjteni, hogy el vannak téve a kéréseink nála, meg a lélek fohászkodik bennünk kimondhatatlan fohászkodással. Tehát ezért mondom, hogy Jézus nem véletlenül mondta, hogy a keresztény vallásnak igazában a gyakorlata a próbája. Ugye ez a János Evangélium a 7. fejezetében, amit Jézus mondott, hogy ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát, megismerheti arról a tudományról, hogy ő tőle van. És a Nikodémusnak is azt mondta Jézus, hogy az emberek azért nem hisznek az Istenben, mert nem próbálják ki, nem fogják szaván, nem cselekszik, hanem ragaszkodnak az addig életvitelükhöz. Ugye az a híres János 3:20 vagy 21, most nem emlékezem pontosan, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy a világosság a világba jött. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak tetteik. Tehát ha valaki ragaszkodik az addigi önző,
dolgaihoz, és arról nem akar lemondani, nem akarja kipróbálni, hogy mit jelent egy más életet élni, amiben talán értelmileg meg van győződve már, hogy az önzetlenség igazabb élet, mint az önzés. De ezt ő nem akarja valóra váltani, hanem tapad, ragaszkodik az addigi életviteléhez, akkor hiába jött a világosság a világba. Annyi a jelentősége, hogy a mi atyánknak a szövege szó szerint nem egyezik, hogy van több ilyen részlet is a Bibliában, hát hogy a mi atyánkhoz hasonló fontosságot említsek maga a 10 parancsolat. Amikor először elhangzik, az a teljes, tehát az a 2 Mózes 20, a mi atyánknál a Máté 6. Úgy gondolom, hogy utána azért nem szó szerint hangzik el, mert a 10 parancsat is újra elhangzik az 5 Mózes 5-ben, de nem szó szerint úgy, mint a 2 Mózes 20-ban. És a mi atyánk is újra elhangzik, de nem úgy szó szerint, mint a Máté 6-ban, itt a Lukács 11-ben. Eztán azért van, mert Isten azt szerette volna hangsúlyozni, hogy ez nem annyit jelent, hogy a szavakkal való mágia, hanem az értelme, a lényege, a tartalma fontos, tehát senki ilyen gondolkodásba ne menjen bele, amiben sajnos belesétált a nagy kereszténység, hogy lényegileg a mi atyánkot mágikus céllal használják, mert az, hogy nagy tömegek elmondják, hát ez mondjuk a mágia eszköztárából való. Jézus nem azt mondta, hogy a mi atyánk az közösségi skandált ima legyen, hogy most mindenki mondja, hanem Jézus világosan mondja ott Máté 6-ban, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az atya, aki titkon van, megfizet néked nyilván. Tehát a mi atyánk az egyén imának a minta imája. Egy közösségi ima azért más. Soha a mi atyánkot közösségi alkalmakkor nem mondták el az apostolok. Az egyéni, ugye az egyéni ima a legmélyebb és legösszeszedettebb, legösszefogottabb iba, annak a mérföldköveit, illetve annak a lépcsőfokait mutatja be a mi atyánk, hogy mi az első kérés, mi a második, mi a harmadik, hogyan illeszkednek ezek egymáshoz. Ez kifejezetten az egyéni ima mintaimádsága, persze nem úgy, hogy a szó szerint kell mondani, hanem értelemmel, hogy mit helyezzünk az érre, mi jön utána. A mindennapi kenyér is jogos kérés, de hát az csak a negyedik kérés, ugye, a mi atyánkban, és így tovább. Tehát én ebben látom ennek az okát, hogy a Biblia még a látszatát is kerülni akarja a mágiának. Mert az minden pogány vallásban megvan ez, hogy ugyanazt elmondani, hát ugye ezt mantrázásnak nevezik a keleti vallásból, hogy sokszor ugyanazt elmondani, és akkor abban valami földön túli erő van, mert ha már sokat mondja az ember, akkor már az Isten teljesíteni is fogja. De ezen alapul sok minden szokás a kereszténységen belül is, ugye a rózsafüzérig bezárólag. Az ugyanaz, mint a mantrázás. Tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy vegyük komolyan Jézusnak ezeket a tanításait. Ebben is tanítás van, hogy Jézus ezt nem ugyanúgy megismétli, hanem a lelkét, a lényegét helyezi újra a tanítványok elé. Ez nagyon jó kérdésfelvetés volt. Itt a 14. lapról, a tanulmány 14. lapjáról csak egy mondatot ezzel kapcsolatban hadd idézzek. Az imának nem az a rendeltetése, hogy Istent megváltoztassa, hanem hogy bennünket összhangba hozzon Istennel. Nos, bennünket hogy lehet összhangba hozni Istennel? Itt egy kicsit kitérnék arra, amit tetszett mondani, hogy hát Isten értelmes lény, ő előtte nem egy szószaporítása fontos, de sokszor úgy van ez, hogy amikor megismételünk kéréseket, akkor mi magunknak is sokat jelent, hogy egy kicsit másképp ismételünk meg, mert annak a kérésnek más oldalai jutnak érvényre, vagy lesznek világosak előttünk. És azért nem mondja a Biblia, hogy mondjuk el egyszer, és akkor ezzel minden el van rendezve, hanem sokszor látunk a Bibliában példákat, hogy a Bibliában nagyon sok imádság van. Ezzel kapcsolatban csak úgy figyelembe idézném a Dániel 9. fejezetének imáját. Az hányszor és hányszor visszatér ugyanarra a dologra, de másféleképpen, mert az úgy mélyebben tudatosul az emberben. Tehát erre nem Istennek van szüksége, nekünk van szükségünk. Vagy hát a legnagyobb példa a 176 versből álló 119. Zsoltár, ami tulajdonképpen egy mondatban megragadható, hogy mit kér ott a zsoltáros. Talán azt a mondatot lehetne így összefoglásképp mondani, amit ott így szó szerint elhangzik, hogy kebelembe rejtettem beszédedet, vagy törvényedet, hogy ne vétkezzem ellened.
Ez mondjuk ennek az egész imádságnak a lényege, hogy Istenem, én szeretnék állandóan annak a tudatában élni, hogy mi a jó, mi a helyes. Én ezt ide bele akarom rejteni, mert ugye az ember csak azt tudja tenni, ami benne van. Nem külsődlegesen cselekszünk, vagy ha valaki úgy teszi, hát az ne tegye azt, hanem ugye az embert a belső meggyőződése, hite vezérelje, de ezt olyan sokféleképpen elmondja, hogy elmondja, hogy én gyönyörködöm a parancsolatodban, mint aki nagy nyereséget talált. Vagy hogy ne engedj eltávoznom a te beszédettől, mert abban van az én életem. Ugye érezzük, hogy tulajdonképp ugyanazt mondja, de mégis mindegyik annyira mély és annyira szívbemarkoló, és ezt Dávid ennyire tudatosította, szóval ennyire közel akart maradni az Istenhez, hogy ne a magam útján induljak el, és akkor ugye mindig az, hogy most itt hibáztam, most itt nem kellett volna itt tenni, hanem eleve már vérteződjünk fel a hibákkal szemben, hogy ne is kövessük el őket. Na most ez olyan léleki elindító dolog, hogy ez mondjuk nem az a kategória, hogy valaki szószált jár, mert ezt Jézus is elítélte ott a Máté 6-ban, mondja, hogy ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ugye, tehát Jézus a mágiát, meg ezt a pogány vallásosságot mindig a leghatározottabban elutasította. Nagyon jól tetszett észrevenni, hogyha Isten személy, vagy egy értelmes lény, hát ki az az értelmes lény itt közülünk, akinek mindig a fülét kell rágni, és akkor ötször tisz, hát sajnos megtörténik ilyen az emberi életben, de fázunk tőle, nem? Amikor valaki csak mondja ugyanazt és ugyanazt, szóval az emberi világban sem a legszebb magatartás, akkor Istennel kapcsolatban se engedjük ezt meg magunknak. Azért ajánlja a Biblia mondjuk a hangos imát, mert amit az ember kimond, az még erősebb, még nyomatékosabb, mint amit az ember elgondol. Van gondolatíma is, tehát van néma belső fohászkodás is, de hogyha az embernek erre van módja, hát hiszen most láttuk a Lukács 11.1-ben Jézust is, hogy ő is hangosan imádkozott. Gecsemáné kertben is hangosan imádkozott. A főpapi imáját is fel tudta jegyezni János apostol, mert ott az olajfák hegyén hangosan imádkozott. Valahogy az, ami emberi személyiségünkben megvan ez, hogy amit kimondunk, az aztán vissza is hat ránk. Tehát a külső és a belsőnek ez az egymást erősítése, ez azért működik. Tehát ha csak lehet, az ember keresse azt az alkalmat, hogy maga legyen, hogy el tudjon vonulni valahova, arról már nem is beszélek, hogyha hangosan imádkozunk, akkor nem fenyeget az a veszély, amire sok ember panaszkodik az ima élettel kapcsolatban, hogy elkalandozik a figyelme. Ugye, mert hát a gondolatok azok tényleg nehezen megfoghatók és megragadhatók, ott nagyon könnyű az eltérés, eltérítés. De azért a beszédben az ember, annak súlya van, annak jelentősége van. Ezt látjuk mindannyian, és az, hogy a zsoltárokat is, azt a 150 zsoltárt még le is jegyezték utána. Ezt én csak úgy tudom elképzelni, hogy lejegyezni is csak azt lehet. Nem hiszem, hogy lejegyezni azt olyan könnyen lehet, amit az ember úgy gondolatban fohászkodott. Az sokszor megfoghatatlan, vagy szóval csak olyan foszlányokban ragad meg. De amit az ember úgy azt mondja, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass könyörgő szavamra, legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Ha bűnöket számon tartott, kiállhat meg erőtted, Uram. De nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Szóval annyira lehet érezni, hogy ez egy beérlelődött ima, és ezt Dávid ki is mondta. Ez a 130. Zsoltár, ez valami hatalmas mélység, és akkor mondja, hogy várjad lelkem az Urat, mint őrök a reggel, mint őrök a reggel. És sokszor az ismétlés az a nyomatékosítás. Nagyon sokszor a zsoltárokban látjuk, hogy ismétlés visszatér, paralelizmus, mint szerkezet. Ez, ha valamit komolyan gondolunk, vagy egy megfontolva mondunk, azt hogy nyugodtan lehet nyomatékosítani, az nem egy szófecsérlés. Különben a művészetekben is, azok a nagy művészi alkotások a zenében is, vagy az irodalomban is, az idői művészetekben, azoknak is a lelke az állandó visszatérés és ismétlés, és akkor újra kiindulás, újra visszatérés. Az embernek ez alapvető sajátsága, tehát itt semmi újat nem mondtam, csak tudatosítani szeretném, hogy mennyire fontos számunkra az imádság. Az imádság tényleg
hogy mondani szokás a léleknek a lélegzetvétele, mert imádság nélkül az ember elúszik, vagy elszáll, vagy hogy mondja a mai nyelven, szóval nem tud lekötődni, vagy nem tud egy súlyt kapni az ember élete. Ugye az egyik híres Zsoltár, a 139. Zsoltár, még ajkamon sincs a szó, te már jól tudod, hogy mi van bennem, Uram. Hát ennek ugye az a magyarázat, hogy az Isten gondviselés az valami csodálatos dolog, mert az Isten gondviselés az mindig több, mint az ember maga gondviselése. Ez a kiinduló pont. Hogyha az ember úgy tudna magáról gondot viselni, csak a tized vagy század részében, hogy az Isten gondot visel, akkor nagyon jó lenne a helyzet. De mi emberek sokszor nem látjuk a céljainkat.

hogy ma, amit általában az emberek imaként ismernek, egy rendkívül eltorzult imakultúrát látunk. Mert ez az eltorzult imakultúra azon alapszik, hogy én így nevezem, hogy mágikus imakultúra. Mondunk valami szöveget, meg különböző kis imakönyveket kiadtak, ahol minden kázusra van egy szöveg. Reggel 5 órára, 9 órára, ebéd előtt, délután, este, szóval ilyen betanult imák. Most ezért mondom, hogy ez egy eltorzult imakultúra, mert hát az imádság az Istennel való beszéd, párbeszéd. Az ember hétköznapi életére valaki előírja azt, hogy reggel 6-kor mit kell mondanom a feleségemnek, vagy a gyerekemnek, vagy 10-kor, vagy ugye képtelenség ilyesmit föltételezni. Tehát a Biblia nem ír elő ilyen imát, mert a Bibliában mindenki az adott szükségletnek megfelelően az adott helyzetben fordult Istenhez. Több 100 ima benn van a Bibliában, csak tessék megmondani, hogy csak a Zsoltárokban 150 ima van. Akkor tele van Mózes könyvei, Mózes imája a vöröstengeri átkelés után, Miriam imája az átkelés után, Debóra éneke, esethez, na de ilyen kell, hogy legyen a mi ima életünk is, mert a Biblia azt mondja, hogy minden percben hálát adhatunk, és minden percben más szavakkal, vagy másért köszönetet mondva, tehát nem szükséges, sőt, nagyon káros az, hogyha lenne egy ilyen imaforma, az rendkívüli kárral járna. A Biblián kívül persze bizonyos vallási iratok csőstül döntik az ilyeneket. De hát ez rossz. Tehát ez az emberek elgondolását teljesen eltávolítja az Istentől, mert akkor magában egy szöveg elmondásában hisznek. Ez a mágia. A mágiának az a lényeg, hogy vagy tárgyban hiszek, vagy egy helyszínben hiszek, vagy pedig egy szövegnek a mormolásában, vagy elmondásában hiszek, annak tulajdonítok egy szentségi erőt. Annak tulajdonítok egy olyan kivételes erőt, ami képes változást hozni az életben. Most ez mondom, minden pogány vallásnak ez a jellegzetessége. A Jóisten azonban úgy akarta nevelni az embert, hogy ahogy Jézus mondta, hogy azt mondja, hogy barátaimnak mondalak titeket. A szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura. Én barátaimnak mondalak titeket. Mindazt, amit az én nevemben kértek, megadom néktek. Tehát itt mindig az adott szükségletnek megfelelően kell Istenhez fordulni. Persze én azt nem mondom, hogy a mi atyánkot nem lehet elmondani, de akkor azt úgy mondja az ember, hogy értse is, hogy mit ért rajta. De hogy minden nap a mi atyánkot mondani, hogy többször a mi atyánkot mondani, ez óhatatlanul elcsúszik a mágia felé. És ma a templomi gyakorlat ez. Akkor ott hangzik, és az emberek azt mondják, hogy mivel nem egy ember mondja, hanem 200 vagy 500, hát ez majd eljut a seregek ura füléhez. Hát erre az Illés prófétának a szavait tudom idézni, mert a Baál papok ott ilyen betanult imát mondtak, hogy Baál, hallgass meg minket, Baál, hallgass meg minket. Ezt kurjongatták, Baál, hallgass meg minket. És azért hadd mondjam, hogy Illés itt megengedett magának egy kis iróniát, és azt mondta ott a Királyok első könyve 18. fejezetében, lehet ezt elolvasni. Azt mondja, hogy szóljatok tán hangosabban. Hát nem hallja az a Baál. Azt mondja, kiáltsatok még hangosabban, tán elvonultán félrement, a dolgát végzi. Szóval kifejezetten gúnnyal illette ezt, mert ez rombolja az embert, az ilyen imaforma. Ez egy mágikus, pogány imaforma. Mi nekünk nem egy szövegben kell hinnünk, és nem abban, hogy mi hányszor mondjuk el, nekünk az élő, személyes Istenben kell hinnünk, aki már előre látta azt a helyzetet, már örök időtnek előre látta azt a helyzetet, amiben mi belekerülünk. De nekünk kell úgy látnunk, ahogy ő látja. Ezért kell nekünk felemelkedni az imádság által ő hozzá. Tehát ezért én az imádságra az egyik legnagyobb mondatnak tartom ezt, hogy az imának nem az a rendeltetés, hogy Istent megváltoztassa. Ez a pogány ima. Az imának nem az a rendeltetés, hogy Istent megváltoztassa, hanem hogy bennünket összhangba hozzon Istennel. A pogány ima az, hogy Isten ide a mi szintünkre, és amit kérünk, azt tedd meg. Keresztény ima, hogy az imádság által mi jussunk arra a szintre, ahonnan Isten megmutatja, hogy az életünkben az a helyes, amit ő megenged, vagy amit ő elrendel. És hogy ebben nyugodjunk meg, és ezen az úton járjunk. Ez teljesen két különböző út. Ezért nincs a Bibliában. A Bibliában mondjuk van egy áldásforma, ugye Mózes 4. könyvének az elején ez az ároni áldás, hogy amikor a közösség szétosztott, vagy amikor egy istentisztelt után hát a pap megáldotta az embereket, akkor ott elmondta az ároni áldást. Az egy áldásforma volt.

0: annak ugyanúgy mondták a szövegét. De azért annak az ároni áldásnak, itt most a Postás Művközpontban erről beszéltem a múlt hét, ugye múlt héten volt, azért annak csodálatos mélységei vannak annak az ároni áldásnak. Hogy az Úristen könyörüljön rajtad, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és adjon békességet néked. Szóval azon a három mondaton azon tényleg el lehet gondolkozni. Ez mondjuk egy kötött forma volt. Vagy a keresztény, vagy az egész Bibliában még ilyen kötött forma például az üdvözlések. De nagyon érdekes, hogy az üdvözlésekben sincs egyforma. Tehát van olyan üdvözlés, hogy Jézus megjelentés azt mondja, hogy béke veletek. Vagy Boász kimegy a szérűre, és azt mondja, hogy áldjon meg tégedet az Úr. Tehát ott van egy-két ilyen forma, hogy hívő emberek így köszöntötték egymást, hogy kegyelem és békesség néktek. Vagy béke veletek. Vagy Isten áldjon benneteket. Vagy ilyesmi. De erre is vigyázni kell, mert ha ez formasággá válik, akkor ennek is vége van. Ebben a helyzetben ez tényleg egy nagyon súlyos megrázkódtatás volt az ön életében. Ebben a helyzetben a legjobbnak én azt tartanám, hogyha tetszene olvasni a Bibliát, mert ott is nagyon sok ilyen eset van, hogy emberek elvesztették fiatalon a gyermeküket, vagy Ezékiel prófét elveszítette fiatalon a feleségét. De valahogy én úgy gondolom, hogy ebben valahogy abban a hitben kellene megnyugodni, hogy Isten ígéretei között van az egy, a legnagyobb ígéret a viszontlátásnak az ígérete, a föltámasztásnak az ígérete, az örök életnek az ígérete. Ami megtörtént, megtörtént, azt nem tudjuk visszahozni, de Isten igazságos. Istennek van ilyen kijelentés, hogy nem hagyod, hogy a te szented rothadást lásson. Nem hagyod a testemet a sírban, mondja a Szentírás, hanem tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Tehát ebben kellene meggyökerezni, ebben a hitben, mert hogy valaki meghalt, eltemették, hogy most sírban van, vagy felveri a gaz, vagy urnában, vagy bárhol, ez lényegileg olyan nagy jelentőséggel nem bír. Ne tessék engedni, hogy ez önt kihozza a sodrából. Az embereknek az életben van nagy jelentőségük. De Istennek van ilyen ígérete, hogy ő vissza tudja adni az életet, amiben nem is annyira a hatalma nyilvánul meg, mint az igazságossága, hogy ő vissza fogja azoknak az életét adni, akik nem egyeztek bele a bűnbe vagy az önzésbe, hanem tényleg igaz módon akartak élni. És hát, hogy ön viszont életben maradt, és hát messze túlélte a kislányt, erre tessék törekedni, hogy most egy élet lezárult, de egy másik élet még nyitott. Az ön élete még nyitott, hogy ön úgy tudjon küzdeni a hétköznapokban, hogy tényleg békesség és nyugalom legyen. Hogy ne perlekedés legyen, ne feszültség legyen, ne tessék úgy perlekedni az Istennel, mint aki igazságtalanabb, mint mi vagyunk. Mert ha mi igazságérzetünk is mond valamit, hát akkor mennyivel inkább mond az Isten igazságérzete, ő sokkal inkább igazságos. De valahogy tényleg egy lelki megnyugvása, megbékélésre van szükség. Biztos, hogy ezt megtetszik kapni, eltetszik ezt nyerni. Beszéltem. Nem ez ellen. Köszönjük szépen, ez igaz dolog, amit tetszett mondani. Tessék, természetes. Igen, ez természetes, hogy amikor... Mivé? Hogy önerőből való a keresni. Kiejtettem azt a szót, hogy mágia, akkor még egy ilyen pogány vallásokra vonatkozó dolgot, hogy mondjak, szóval az imádság az nem egy talizmán. Az nem egy olyan dolog, hogy most előveszem, és akkor most 5 órakor, 6 órakor, ahhoz, hogy az ember beszélni tudjon az Istennel, ahhoz azért egy alapjában vett békesség szükséges. Szóval azért mondja Pál apostol, hogy minden kéréseteket háladással terjesszétek az Isten elébe. Tehát az imádság az nem olyan dolog, amiben az emberek magát fel kell tornászni, vagy éppen óránként, vagy 2 óránként, hanem az imádságnak az előszobája az, hogy először én hallgassak az Istenre. Hagyjam őt beszélni, tehát ez a Biblia olvasás. Ha valaki a Bibliából olvassa, hogy az Isten mit mond, és komolyan olvassa a Bibliát, vagy akár csak naponta egy-egy Zsoltárt olvas, hogy az ottani imádságokból nyerjen valamelyes világosságot és útmutatást, az másféleképp fog majd imádkozni az Istenhez. Nem lesz egy olyan, hogy mondjam, rúdugrás az imádság, hogy most nekem fel kell tornáznom magamat, nem tudom, 10 méter magasságba, hanem akkor az Isten maga segít, akkor a Szentlélek maga segít ahhoz, hogy vágyakozzon az ember szólni ahhoz az Istenhez, aki beszélt hozzá, és akinek a szavában igazságot tapasztaltunk. Tehát az imádságot hosszabb távon nem lehet elképzelni csak imádságként. Az egy egyoldalú dolog. Így fejlődnek ki a követelődző vagy meghiúsult imák, hogy mondja Péter első levele 3. fejezete. Nagyon sok embernek ezért vannak követelődző és meghiúsult imái, mert ő állandóan imádkozik, de nem véve tekintetbe, hogy az Isten mit akar neki mondani. Az imádság az egy kétoldalú dolog. Az imádság közben Isten is utat mutat, és már előtte ő is fel akar készíteni arra, hogy a jelenlétébe érkezzünk. Tehát bibliaolvasás nélküli imádságot nagyon nehezen tudok elképzelni. Akkor azt hiszem, hogy itt a kiindulási pont, hogy az életben egy vitás helyzetben, amit még mi magunk se zártunk le egészen, hogy ott jusson nyugvó pontra a gondolkozásunk. Tehát ezt az embernek el kell döntenie. Én is voltam nem ilyen, de egy kicsit hasonló helyzetben, tehát már említettem önöknek, hogy a nagynéném engem nagyon szeretett, és én voltam a legkisebb gyerek, és hát mindig rám akart mindent hagyni. És mondtam neki, hogy hát ez nem járja, mert hogyha rám hagy mindent, vagy akár a gyerekeimre, hát akkor én leszek a legrosszabb a családban. Tehát ezt értse meg valahogy. De külön, hogyha nem értette volna meg, akkor se fogadtam volna el. Mert ugye tisztázni kell az embernek ezt a kérdést, hogy vagyunk 4 testvérek, akkor ő mit mond 81 néhány éves korában, azt nem vagyok köteles tudomásul venni, mert hát ugye agyérelmeszesedés és egyéb más dolog. És hát természetes, hogy meg kell osztani akkor a dolgot, mert az a testvéries, vagy az az igazságos. És nekem attól a pillanattól nem létezik ilyen probléma. Most én nem gyötrődöm most ezen, hogy nekem lehetett volna 100%, így 25%-on. Ezt a kérdést egyszer s mindenkorra az ember elintézte. Függetlenül attól, hogy 10 forintot örökölt, vagy 10 millió forintot örökölt. Itt is ebben a kérdésben ezt el kell dönteni, hogyha az ember egy kocsmáról lemondott, mert azt mondja, hogy ezzel én nekem nincs mit kezdenem, vagy ezt nem is akarom pénzésre tenni, és hogyha erről lemondott, akkor ez akkor ebben nyugodjunk meg, akkor már ahogy így röviden értem ezt a dolgot. Ha meg ezt rosszul döntöttük el, akkor próbáljuk ezt valahogy helyrehozni, de nem jó örlődni dolgokban évekig vagy évtizedekig, hanem jusson nyugópontra az ember. De ahogy mondja Pál a Római Levél 14. fejezetében, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja abban magát, amit helyesel. Tehát ha én lemondtam arról, akkor arról mondjak le. Tehát az most ne legyen egy kísértés a számomra, hogy most elkezdek számolgatni, hogy akkor mennyi is lenne most nekem, ha nem mondtam volna le. Amit egyszer az ember lelkiismeretében, hitében eldöntött, az bízza a Jóistenre, majd az Isten ad máshonnan, vagy más csatornát, nem fog hiányozni az. Szóval ettől meg kell szabadulni. Ezt nem az imádsággal lehet, mint egy ilyen, nem tudom én, ilyen aszkézissel, hogy most akkor továbbra is megvan, és akkor imádkozom, hogy víz alá lehessen a problémát nyomni. Ezt elvileg kell értelmileg megoldani ezt a kérdést. Itt az imának olyan nagy szerepe nincsen, mint ahogy azt kivennénk első látásra. Az életben erre nagyon vigyázzunk, hogy nagy döntéseket fontoljunk meg, de utána, hogyha láttuk azt, hogy minden ok és minden törvény arra mutat, hogy így döntsünk, akkor utána ne sajnálkozzunk amiatt, hogy mit tudom én, mi következett be. Egyszer ezt így eldöntöttük, ezt az Istenre kell hagyni. Ha az ő törvénye szerint döntöttük el, akkor majd ő gondoskodik arról, hogy nekünk mindenünk meglegyen, amire szükségünk van. Mit jelent pontosan az Isten akarata szerint élni, ezt talán kérni? Mit jelent az Isten akarata szerint kérni? Mert ez egy nagyon sokszor előfordul. Igen. De hát a János Evangélium a 15. fejezetében is ez van, a 7. versben, hogy kérjetek, amit csak akartok, mindaz meg lesz néktek, mondja Jézus. De előtte mondja.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket. Kérlek, hogy nyissátok meg velem az igét Máté evangéliumánál. Máté evangéliuma 5. fejezetének a 16. versét fogjuk olvasni ma, mint az ige hirdetésünk, ige tanulmányunk alapigéjét. Így hangzik Krisztus nagyon ismert gondolata a hegyi beszédből. Tehát az 5. fejezet 16. verse. Úgy fénylék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nagyon ismert ez az ige, és ennek ellenére számomra az utóbbi hónapokban új tartalommal telt meg. Ugyanis az ember, mikor arra gondol, hogy jó cselekedet, akkor valamiféle karitatív dologra gondol, hogy valaki nehézségben van, segítünk, egy bűnös, akit meg kell látogatnunk, vagy egy beteg, akit fel kell karolnunk. És valóban az Úr is szól erről. Emlékeztek, amikor a nagy beszédében a végidő eseményeiről beszél, akkor tényleg ilyen eseteket, ilyen eseményeket sorol, éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, beteg voltam, fogoly voltam, meglátogattatok engem. Azonban az elmúlt időszakban azt látom, hogy nem pusztán kiragadott jó cselekedetekről van szó, amikor az Isten igéje erről szól, ismeritek azt a kijelentést is, hogy az Úr maga előkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Nem arról szól pusztán az ige, hogy elénk vet egy hajléktalant, vagy egy idős asszonyt, egy idős embert, aki segítségre szorul, hanem hogy ez a gondolkodásmód, ez a lelkület, ami ebben az igében megnyilvánul, ez az életünk minden napján érvényesüljön. Pista bácsinak olyan szép volt az imádságában, hogyan is pont a testvérünk emlékeztek, hogy az életünknek milyen dolgaiban vezessen bennünket a Jóisten. Figyeltétek az imájban? Apró cseprő dolgokban. Hatalmas volt. Nagyon köszönöm neki, mert igazából erről szeretnék szólni, hogy az életünk apró cseprő dolgaiban készíti el az Úr minden egyes napon, szinte minden egyes lépésben, hogy valóban azokban járjunk. És azt mondja itt az ige, hogy az emberek előtt a világosságunk az ne szavakban legyen. Beszélhetünk mi az igéről, Isten gondolatairól az embereknek, de ha ez nem megy át az életünkbe, van egy hozzátartozom, aki ezt úgy szokta mondani, hogy ne prédikáljak. Amikor mi csak pusztán szólunk, de nincs mögötte töltés, nincs mögötte az életünknek a mindennapi, kitartó, szüntelen való gyakorlata, akkor ez csak prédikálás, tartalom nélkül. Krisztus, amikor prédikált, amikor hirdette az igét, emlékeztek, hogy mitől volt hatalmasabb, mint az írástudók? Azt mondja, hogy úgy beszélt, mint akinek hatalma van. És miért volt hatalma? Mert mindaz, ami a szájából elhangzott, az a saját jelleme volt. Az az élethosszig tartó szüntelen gyakorlat, amelyet ő követett. Ettől lesz az életünk olyan, amilyen ebben az igében megfogalmazásra kerül. Hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Nem mindenki fog megtérni. Nem mindenki fog megváltozni, de mi az elvárás, amit az Úristen elénk tár? Azt, hogy a jó cselekedeteink, az életünk láttán mit tegyenek? Isten iránti dicsőítés fakadjon a szívükben. Ez az, ami átformáló erő egy ember életére nézve. A mai napon három hitben ősünknek az életét szeretném e tekintetben összehasonlítani egymással. Három hatalmas bibliai személy, mindkettő kedvencem, az első József, a második Mózes, a harmadik pedig Dániel. És szeretném ennek a három embernek az élettörténetét áttekinteni veletek ennek az igének a fényében.
hogyan lett ezeknek az embereknek az élete olyan, hogy látták a jó cselekedeteiket, és dicsőítették mennyei atyukat. Kezdjük a legelején. Mindhárom fiatalember esetében valami hatalmas dolog az, ami alapvetésként szolgált. Ugye a legnagyobb részünknek itt már a teremben vannak gyermekeink, kisebbek, nagyobbak, itt van három egészen fiatal, vagy vannak köztünk olyan fiatalok, akik éppen nemrégiben házasodtak össze, például Csongor és Karolin. Itt van Mihály Petra, egy hamarosan egybekelő pár Máté és a mennyasszonya. Testvéreim, nektek is szól. Mindhárom fiatal esetében mi volt az az alapvetés, ami ennek a három óriásnak az életét meghatározta? József, Mózes és Dániel. Hogyan szól ez az ige hozzánk, minnyájunkhoz és hozzátok? Mindhárom fiatal esetében meghatározó döntőfontosságú tény volt a szülői házban szerzett Istennel való tapasztalat. Hogyan érvényesült József életében az Istennel való tapasztalat? Ha kérhetlek benneteket, tudjátok, mindig szoktam házi feladatot adni nektek. Néhány gondolatot olvasok majd Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvéből, József életére nézve. József életében hogyan érvényesült a hitbeli tapasztalat? Olvassátok majd el, hogy Jákob nem elméleteket tárt a fiai elé. Hanem majd, ha elolvassátok, Jákob szájából számtalanszor elhangzott az a tapasztalat, amit ő az Istennel szerzett. Elmondta a fiainak azt, amikor elindult a szülői házból, emlékeztek, Ézsau elől menekülve, hogy az Isten egy bottal a kezében, és párnaként egy követ használva a nyomorúság útján haladó fiatalembernek mit ígért? Azt ígérte, hogy vele lesz és megőrzi az úton. És amikor Jákob tért vissza a családjával, és elközelgettek ehhez a helyhez és megérkeztek, akkor Jákob mit tapasztalt? Olvassátok el, milyen gyönyörűen szól, és ezt megosztotta a fiaival, megosztotta a gyermekeivel, hogy Uram, Te ezen a folyón engem egy szál bottal engedtél át, és emlékeztek rá, amikor Ézsauhoz ment, akkor egy egész sereggel érkezik. Emlékeztek rá, hogy csak a kiválogatott állatok, a fiatalokkal erről beszélgettünk két héttel ezelőtt, csak a kiválogatott állatok, amelyeket Ézsaúnak ajándékként küldött az embereivel. Emlékeztek, milyen számosak voltak? Százával küldte az ajándékot. Azt mondja, hogy Uram, csak egy bottal mentem át, és most két sereggé lettem. Emlékeztek, hogy Ézsau elől menekítve a családját két csoportra osztja, hogyha az egyik sereget majd Ézsau elpusztítja, akkor a másik életben marad. És Jákob családjában ez a tapasztalat, az Isten gondoskodásában szerzett tapasztalat átlengte az egész családnak a légkörét. És emlékezzetek rá, hogy amikor a fiúk Józseffel elkövették azt a borzalmat. Az apai példaadás az életüknek a végére, mire Józsefhez elkerülnek Egyiptomba, már mit érlelt? Bűnbánatot, Isten előtti megalázkodást, bocsánatkérést egymás iránt, a dolgaik lerendezését. Tehát József életét meghatározta ez az atyai példaadás. Olvassátok el, majd én is el fogom olvasni nektek, hogy hogyan gondolt vissza József erre a tanításra, és hogyan szentelte az életét az apja nyomdokaiba lépve az Istennek, hogy ő az Isten szolgája lesz. József életét így alapozta meg az atyai ház tanítása. A következő Mózes. Hogyan volt Mózes esetében az atyai ház, az anyai ház tanítása mérvadó? Emlékeztek, Mózest eltették a nádasba, és amikor a fáraó leánya megtalálta, akkor a testvér nővére, a nővérkéje odament, hogy szerezze ki egy szoptatós asszonyt, aki majd neked felneveli. Hány évet töltött Mózes
az anyai gondoskodás alatt? Hány évesek vagytok most, Danikám? Te 16 vagy, igaz? Tehát Mózes 4 évvel fiatalabb volt, mint most te. Ti hány évesek vagytok, gyerekek? 8, te? 10. Na, akkor már közel olyan vagy, mint Mózes. És te? 6 éves. Tehát 10, 8 és 6. Gondoljatok bele, még Mózes ebben a korban ott volt a szülői házban, és emlékeztek, hogy Jókéved, az édesanyja, mire használta föl ezt az időt? Hogy megismertesse Istennel. Hogy ennek a fiatalembernek a szívében, ennek a kicsin gyermeknek a szívében olyan mélyen gyökerezzen az Isten melletti odaadás, hogy meg tudja őrizni Egyiptomnak a nehéz körülményei között. Hatalmas befolyás volt 12 éves koráig. Jön a következő emberünk, Dániel. Dániel esetében semmit nem tudunk a szülői házról, így van? Mi mondatja mégis azt, hogy valami hatalmas szülői házbeli példa kellett álljon ezelőtt a fiatalember előtt? Igen. Na de milyen állapotok uralkodhattak Jeruzsálemben, hogyha az Úr ítéletét vonták magukra? Borzalmas állapotok kellett uralkodjanak, mégis abban a családban, ahol Dániel nevekedett, valami mélységes Isten iránti ragaszkodás és odaadás érvényesült. Nem egyszerű az a fiatal kor, amiben Dánielék voltak. Nyilván már felnőttebb ifjak lehettek, amikor a babiloni fogságba kerülhettek, hiszen a birodalomnak a képzését kaphatták meg, ilyen felsőfokú képzést, ami már a birodalom munkatársaivá, komoly adminisztrátív embereivé tehette őket. Minden esetre azt látjuk, hogy amikor egy fiatal ember kikerül az otthoni élet szorításából, és már nincs rajta a szülői kontroll, akkor, hogyha nincsen megtanítva az önfegyelemnek, az isteni Istenhez való ragaszkodásnak a tanulságaira, akkor, amikor egy fiatalember kikerül, akkor, mintha az istrángot leszakított ménes szabadjára szalad, és teszi az életben mindazt, amire a szíve vágya hajtja. De Dániel, emlékeztek, hogy hogyan viselkedett? Mi az a fantasztikus kifejezés, ami megmutatja, hogy ő milyen volt az Isten törvénye iránt? Eltökélte a szívében. Eltökélte a szívében. Az a fantasztikus, emlékezzetek rá, Ellen White-nak vannak ezek az elképesztő mondatai, hogy a legkisebb gyermekeknél az az első 3 év, a leglényegesebb idő, emlékeztek rá? Amikor a benyomásokat szerzi a gyermek, amikor elveti egy édesanyja az Istenben vetett bizalomnak a magjait. Testvéreim, szerintem mind 3 férfi, akiről beszélünk ma, ezt az alapot megkapta a szülői házban. És amikor az ember a saját munkájára gondol, akkor hát nem egyszerű végignézni a saját gyermekeit. Nézzük tovább. Mózes, József és Dániel esetében. Mind a 3 férfi esetében egy nagyon érdekes dolgot látunk, amikor az ember nekiindul az életének, ami rá következik, akkor örömteli lelkesedéssel veti magát az élet dolgaiba, mert hát egyikünk sem abban reménykedik, hogy rossz lesz, nehézségekkel teli lesz az élet. Csongoréknak is mondtam egy verset az esküvőn, amelyben van egy ilyen nagyon szép mondat, hogy most 100 örömmel kecsegtet az élet. És mi álmokat hordunk a szívünk rejtekén. Ki tudja, hány válik valóra az úton, és hányszor csal meg az eltűnő remény. Ki tudja, nyári verőfénybe hány vihar ront majd bele vadul. Ki tudja két ember sorsát úgy előre, mint az Isten, ki minden felett úr. És valóban az ember így indul neki az életének, hogy úgy lelkesen, örömmel, és nyilván reménykedve a Jóistennek a segítségében. Ha ennek a 3 férfinak az életét megnézzük, milyen volt az az élet, amiben ők belekerültek? Benne maradtak-e ezek az emberek a komfortzónájukban? Próbáljuk meg így megközelíteni ezt a dolgot. József benne maradt a komfortzónájában?
Józsefnek mi volt a komfortzónája? Zsóka néni már mondja is, egy elkényeztetett legényke volt, a szülői szeretet ne továbbja. Az édesapja nyilván egy csomó nyikhaj, bocsánat a kifejezésért, testvérrel, gyermekkel körülvéve emlékeztek, Ruben mit csinált? Felhágott az atyai ágyba. Simeon és Lévi mit műveltek? Megszegték a Jákobi ígéretet, a szerződést, amit Sikemmel, a királlyal kötött, és lemészárolták Sikem lakóit. Menekülésre kényszerültek. Tehát a három legidősebb fiú, mondhatni, alkalmatlanná vált, hogy elsőszülött legyen. És ráadásul József, ez a gyermek mely feleségétől született Jákobnak? Ráheltől, a kedves, legszeretettebb asszonytól. Emlékezzetek rá, amikor Józsefnek meg a testvéreknek visszaemlékezik az úton, az egész 130 éves életére hogy emlékezik vissza? Egy dolgot mond. Emlékeztek rá? Meghalt mellettem Ráhel. Ennyire szerette. És ráadásul időskorában született a gyermek, és amikor a testvérbátyai elkövették ezeket a gazemberségeket, akkor József iránti megbecsülését mivel tette még nyilvánvalóbbá? Egy fejedelmi köntöst csináltatott a gyermeknek, és ezzel őt a többiek fölé emelte. És József hogyan került ki a komfortzónából? Borzasztó kemény zuhanás. Tehát számunkra, tessék? A saját testvérei. És ha visszaemlékeztek rá, mikor a testvérek már Egyiptomban József kegyetlenkedései alatt vannak, és úgy beszélgetnek egymás között titokban, úgy gondolva, hogy József nem érti őket, mit mondanak a testvérek? Biztos azért, de mit mondanak az esetről? Mert láttuk az ő lelki szorongását. Képzeljétek el, hogy ott volt a szemük előtt az a kép, amikor József könyörgött, és nem irgalmaztak neki. Gondoljátok meg, talán olvassuk is el, figyeljétek meg, mit ír a 177. oldalán ennek a könyvnek József odakerüléséről. Azt mondja, hogy József ez alatt útban volt rabtartóival Egyiptom felé. Mi alatt a testvére ugye széttépik a ruhát, bemártják vérbe. Így olvasom tovább. Miközben a karaván délnek Kánoán határa felé tartott, a fiú felismerte a távoli dombokat, amelyek között atya sátorozott. Gondoljátok meg ezt az érzést? Mikor mi közeledünk, mondjuk Moson-Magyaróvár irányából, látjuk a gyönyörű győrőbaráti dombokat, már látjuk az otthonunkat, és öröm tölti el a szívünket. Milyen érzést tölthette el József szívét, amikor látta a dombokat, amelyek között az atya sátrai feküdtek, és nem volt mód, hogy jelezzen, hogy szóljon. Belegondolni is iszonyat. Na, egy nagyszerű film József életéről, nagyon kedves alkotás, kiváló színészekkel, és abban is megdöbbentő, amikor Józsefet elviszik, és ahogy a testvérei eladják, megrendítő. Így olvasom tovább. Keservesen sírt, amikor megpróbáltatásában szerető atyára gondolt. Ismét felidéződött benne a dótáni jelenet. Látta maga előtt haragos fivéreit, és érezte vad gyűlölködő pillantásaikat. Könyörgéseire adott durva, sértő feleletük még mindig fülében csengett. Remegő szívvel gondolt a jövőre. Micsoda változás, a forrón szeretett, dédelgetett fiúból megvetett, tehetetlen rabszolga lett. Mi lesz majd sorsa egyedül és barátok nélkül abban az idegen országban, ahova hurcolják? És figyeljétek meg most ezt a döbbenetes mondatot. Józsefen egy ideig a rémület és rettegés lett úrrá. Rémület és rettegés. Teljesen kikerült abból a komfortzónából, amelyet elképzelt magának. Figyeljétek meg Mózesnek az életében. Egy kicsi gyermek számára mi a helyes, mi a jó? Ha a szülei körül nőhet föl. Jókébednek 12 esztendeje volt arra, hogy megerősítse Mózesben az isteni iránti ragaszkodást. De utána Mózes, mondhatni, bekerült egy fantasztikus helyre, nem de?
Úgy olvassuk, majd fel is olvasom nektek Mózessel kapcsolatban, hogy megtanított az egyiptomiak minden bölcsességére. Ha elolvassuk a pátriárkák és prófétákból, hogy Mózest minek szánta a nagyapja? Emlékeztek rá? Olyan tehetséges volt, annyira kiváló volt ez a fiatalember, hogy Mózest az uralkodói tisztre szánta a nagyapa. Annak ellenére, hogy vér szerint nem ő lett volna nyilván az, aki erre a tisztre a legméltóbb lett volna, de a kiválósága ezt eredményezte. Úgy olvassuk, gyönyörű szép, olvassátok el István vértanúnak a leírásában, hogy megtanított mindenben az egyiptomiak bölcsességére. Kiváló hadvezér volt, figyeljétek meg majd a pátriárkák és prófétákban. A sereg előtt a nagyszerű tettei hatalmassá növelték a tekintélyét. Tehát Mózes egy olyan valakiként állt ott a saját szemében, aki jogosan várhatta azt, hogy majd ő lesz Isten népének a megszabadítója. Mózes hogyan esett ki a komfortzónájából? Agyonütötte az egyiptomit, és az Isten kiszakította arról a helyről, ahol volt, és elküldte egy teljesen idegen országba, ahol 40 esztendőt töltött. 40 esztendőt késlekedett az isteni tervek megvalósulása Mózes miatt. Nézzük Dánielt. Dániel hogyan esett ki a komfortzónájából? Úgy, hogy jöttek a babiloniak, és a szülői háznak abból a szép békességéből. Nyilván úgy érzékelem, hogy egy komolyan istenfélő család kellett legyen, aki Dániel mögött állt. Emlékeztek rá a babiloniakkal kapcsolatos fogságra, az Úr mit mondott? Azt, hogy hajtsátok magatokat a babiloni király jármába. Babilon nem akarta elpusztítani Jeruzsálemet. Arra bátorította Jeremiás próféta az aktuális királyt, ugye Sedekiást, hogy hajoljon meg a babiloni király előtt, ne vegyen fel vele a kesztyűt, és az Úr megirgalmazni fog a városnak. Dániel elkerült egy teljesen idegen országba. Emlékeztek rá, mi volt éppen az a probléma miatt el kellett tökélje magát Dániel a szívében? Hogy az isteni törvényekkel ellentétes dolgot kellett volna csináljanak. És szerintetek milyen következményekkel fenyegetett az, hogyha ők megtagadják az engedelmességet Babilonban? Élet-halál kérdése volt. Emlékeztek, maga az a tisztartó, akit kértek, hogy más étellel táplálja őket, ő maga is félt attól, hogy ha nem táplálja őket úgy, ahogy a király megkívánja, akkor még az ő állása, sőt az élete is veszélybe kerülhet. Tehát mind a három férfi esetében azt látjuk, hogy a Jóisten kiszakította őket abból a helyzetből, amiben úgy eltervezték magukat az életben. Testvéreim, mit mond ez számunkra? Ha magunk életét nézzük, akkor mi elképzelünk egy bizonyos, nagyon kellemes, ilyen autópályaszerű életutat, ami az Isten országába vezet bennünket, de a Jóisten mást akar. Hogyan akar mást? Ugye a mi elgondolásunk szerint két pont között a legrövidebb út, ugyebár az egyenes. Az Isten pedig valami más egyenest képzel el. És úgy vélem, hogy az Isten útja, amin vezet bennünket, ténylegesen az az egyenes, és amit mi elképzelünk magunknak, az mindenfelé másfelé vezetne bennünket, csak nem arra, merre a jó Isten akar. Úgyhogy én azt látom a magam életében is, hogy azok a kitérők, azok a nehézségek, amelyeket a Jóisten megengedett az életemben, az mind-mind azt a célt szolgálta, hogy valahová eljuttasson. És ide szeretnék majd eljutni a mai ige tanulmánynak a végére. Legyetek nyugodtak! Bármerre vezet bennünket az Isten, megmutatja, hogy merre kell lépnünk. Biztosan ti is hallottátok már, ismeritek azt a gondolatot. Édesanyámmal szoktunk így megállapodni ebben, hogy van egy, mintha egy ajtókkal teli folyosón haladna az ember, és a Jóisten bezárja az összes ajtót, ami előttünk van, de egy ajtót mindig nyitva hagy. Emlékeztek, az Isten igéjében is így olvassuk Jelenések könyvében, hogy adtam eléd egy nyitott ajtót, amit senkiben nem zárhat. Az az ajtó nyitva van. Volt eset nektek már az életetekben, amikor az bezárt ajtónak mentetek neki fejjel? Hát én el tudom mondani nektek, hogy bizony volt.
És utána, amikor beütöttem a fejemet, akkor 10 évekbe tellett, mire a Jóisten helyre tudta hozni azt a kárt, amit én csináltam. Mert úgy véltem, hogy az az út, amin ő vezet, az nem feltétlenül az a komfortzóna-szerű, amit én elképzelek, és másfele léptem, mint amelyet a Jóisten előirányzott volna, és bizony, mire ő azt helyrehozza, nagyon nehéznek tűnik. Szerintetek József úgy képzelte, hogy rabszolga lesz? Szerintetek Mózes, amikor a Fáraó palotájában tudatosan készült ő Izrael megszabadítására? Dehogy nem. Olyannyira, gondoljatok bele, maga az Úr kijelentette Mózesnek, hogy ő lesz az, aki által megszabadítja. Amikor Mózes agyonütötte az Egyiptomit, úgy vélte, hogy neki erre Izrael megszabadítójaként joga van. Dániel, ugye az ő élete egy kicsit másabb, mert valahogy valami fantasztikus módon egy olyan lelki tisztaságú embert látunk az ő személyében. Mindenesetre az ő komfortzónája is nagyon komolyan sérült, hiszen egy idegen országban, idegen emberek között, idegen Isten tisztelet között találta magát. Tehát legyünk nyugodtak, az Isten vezérlete kacskaringósnak tűnik, de az a legegyenesebb. Nézzük a következőt. Mindhárom férfi esetében valami elképesztő dolgot látunk. Az első történet ugye Józsefnek a története. A fiatalokkal erről beszélgettünk több héten át, hogy hogyan vált ezeknek az embereknek az életében, mondjuk József életében az, amit Jézus mond, hogy úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó cselekedeteiteket dicsőítsék mennyei atyátokat. Meg tudjátok mondani? Olvassuk fel ezzel kapcsolatban Mózes első könyvéből a 40. fejezetnek az első néhány versét. Mózes első könyve 40. fejezetének az első néhány versét keressétek meg. Bocsánat, szerintem a 40. fejezet helyett csak 2-t kerestem meg, a 39-est, bocsánat. 39-es fejezet első versei. Így olvasom. József pedig alávitették Egyiptomba, és megvette őt az izmálitáktól, kik őt odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. És az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt. Látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencsésé tesz kezében. Kedvessé lett azért József az ő ura előtt, és szolgált néki, és háza felvigyázójává tette, és mindenét, amilye volt, kezére bízta. Mondjátok, betöltötte József a Jézusi gondolatot? Azt olvasok itt az igében, hogy József, mivel az Úr vele volt, ezért az Úr megáldotta. Nézzük meg a pátriárkák és prófétákból, hogy József hogyan változott meg röpke néhány pillanat alatt. Figyeljetek, így olvasom tehát Ellen Gould White szavait. Az isteni gondviselés azonban még ezt a tapasztalatot, folytatás az előző után, tudjátok, ahol József átadta magát a rettegésnek és a félelemnek, ez a következő mondat. Az isteni gondviselés azonban még ezt a tapasztalatot is áldássá változtatta. Néhány óra leforgása alatt megtanulta azt, amit egyébként évek folyamán sem érthetett volna meg. Atya noha gyengéden és forrón szerette, dédelgetésével és kényeztető kivételezésével mégis ártott neki. Ez a szerencsétlen megkülönböztetés szította fel fivérei haragját és hívta ki ellenségeskedésüket, mely végül is otthonától elszakította, s kegyetlen rabszolgasorsra juttatta. De az atyai részrehajlás következményei jellemében is megmutatkoztak. Kezdett önelégült és követelődző lenni. Jellemében jó néhány kijavítandó hiba volt, mivel hozzászokott a gyengéd atyai gondviseléshez, úgy érezte, nem tud majd megküzdeni az előtte álló nehézségekkel, amelyeket kitaszított idegen rabszolga keserves sorsa tartogatott számára. És most figyeljétek, mi okozta a változást? Gondolatai ezután Atya Istene felé fordultak. Gyermekkorában megtanulta, hogy szeresse és félje őt,
Atya sátrában gyakran hallgatta a látomás történetét, amelyet Jákob akkor élt át, amikor otthonából menekülnie kellett. Elmondták neki, milyen ígéreteket nyert atya az Úrtól, és azok hogyan teljesedtek. A szükség óráiben Isten angyalai mellé álltak, hogy oktassák. Most ezek az értékes tanítások mind felelevenedtek emlékezetében. József hitt abban, hogy atyái istene lesz az ő istene is. Akkor és ott teljesen átadta magát az Úrnak, és imádkozott, hogy Izrael megtartója legyen vele, számüzetése földjén is. És figyeljétek meg, milyen érdekes, Mózes, illetve Józsefről azt mondja az ige, hogy szerencsés volt, hogy az Úr megáldotta őt. Először is mi kellett ahhoz, hogy Józsefet megáldja az Úr? Isten kezére kellett bízza magát. Elhatározta, hogy teljesen átadja magát Isten gondviselésére. És szerintetek, József miért volt olyan szerencsés Potifárnak a házában? Hallgassátok meg, mit mond erről Ellen Gould White. A szemmel látható eredményesség, ami József munkáját és intézkedéseit kísérte, nem közvetlen isteni csoda következménye volt. Figyelitek? Szerintetek minek a következménye? Figyeljétek meg, ezt mondja, hanem szorgalmát, gondosságát és kitartását koronázta Isten áldása. Figyelitek a különbséget? Józsefről mit mond az ige? Azt mondja, hogy nem várta, hogy a sülgalamba szájába repüljön, hanem mit tett? Gondos volt, szorgalmas és kitartó. Amikor Isten gyermeke elkerül egy munkahelyre, testvéreim, mi kell jellemezzen bennünket? Gondosság, szorgalom és kitartás. Pál mit mond, gyönyörű szép ez az ige, sokáig ki volt téve a monitoromra jelmondatként, sajnos ezek a jó nagy monitorok már megszűntek, nem tudom kiírni, de ott dobog mindig a szívemben, a fejemben. Pál a következőt mondja, bármit dolgozol, úgy szolgálj, mintha kinek szolgálnál? Istennek szolgálnál, és nem embereknek. Az az ember, aki Istent, a mennyei atyát tekinti például, hogyan gondolkodik? Emlékeztek, Jézus mit mond a mennyei atyáról? Az én atyám mit csinál folyton? Hogy mondja? Az én atyám szüntelenül munkálkodik. És Jézus hogy folytatja? Én is munkálkodom. A hívő ember, testvéreim, ezt a példát kell leutánozza, úgymond. Józsefről így olvastuk, gondosságát, szorgalmát és kitartását koronázta Isten áldása. És így folytatja. Sikerességét pedig nem magának, hanem Isten kegyelmének tulajdonította, és még bálványimádó ura is ezt tartotta a páratlan eredményesség titkának. Testvéreim, úgy higgyétek el, hogy ez saját tapasztalatom. Most a vállalatnál egy új munkát kaptam, és ezen való gondolkodás keltette föl ezek iránt a történetek iránt a figyelmemet. Egy olyan munkát kaptam, testvéreim, ahol a Jóisten eredményességet ad. Az énekarnak már beszámoltam ezekről az eredményességeimről, és megkérdezték a kollégáim 2 hétnyi munka után, hogy mi a titka a sikerességnek. És képzeljétek el, mit tudtam mondani a vezetőimnek, egy egész dunántúlnyi embernek, azt, hogy én Jézus elveit alkalmazom a munkámban. Nagyon sokszor elmondtam már nektek Jézusnak azt az 5 lépéses figyelmeztetési rendszerét, emlékeztek? Bemutatkozás, dicséret, feddés, tanács és ígéret. És mondtam, hogy gyerekek, én ezt az 5-öt alkalmazom. És fantasztikus volt, egy olyan értekezleten ültünk, ahol a gyengén teljesítőknek a felzárkóztatásáról volt szó, és az anyagban, amit a vezetőnk készített erre az értekezletre, úgy szólt volna, hogy először el kell mondani, hogy mi a rossz. Jézus meg mit mond először? Mutatkozz be, és mit csinálj? 2. lépésként dicsérd meg. És amikor már elmondtam ezt a dolgot így a vezetőimnek, hogy én először a dicsérettel kezdem, mikor a főnökünk elkezdte tartani az értekezletnek az anyagát, nem volt ugyanott a táblán, hogy dicséret, de ő is mivel kezdte? Dicsérd meg! És utána a szituációs játékban le kellett játszani ugyanezt a dolgot, és amikor a 2 szereplő, ugye az egyik a vezetőt, a másik a beosztottat játszotta, a vezető mit gondoltok, mivel kezdte?
dicsérettel. Testvéreim, hatalmas dolog ez. A saját életünkben, jó Isten, mondtam nektek, hogy nagyon komoly vargabetűknek látszó dolgokon vezetett el ehhez a munkához, amit most kaptam, de amikor a vezetőimnek elmondtam, hogy én nem a magam sikerének tulajdonítom ezt, hanem Isten áldásának, mit gondoltak, mit csináltak rá az Isten áldása kifejezésre? Bólogattak. Bólogattak. Testvéreim, ez az, amit a jó Isten szeretne általunk megvalósítatni. Titeket azért helyezett a munkahelyetekre, mindenhol vagytok,

a mennyei atyát. Ugye az ő esetében, olvassátok majd el, vitatkozott az egyiptomi papsággal a bálványimádás és az élőisten szolgálata között. Ért el Mózes valamit ezekkel a szavaival? Amikor az egyiptomi udvarban volt? Semmit az ég adta világon, sőt, kiváltotta az ellenségeskedésüket. Úgy olvassuk, a testvérünk leírja, hogy mivel Mózesnek rendkívül magas volt a rangja, ezeket a stiklijeit úgymond elnézték. De rögtön, mihelyt találtak rajta egy fogást, és agyonütötte az egyiptomit, azonnal ellene fordult a hangulat, emlékeztek rá, amikor a király fülébe jutott, hogy gyilkosságot követett el, hát egy trónörökösnek már bocsánat, de ha agyonüt egy munkafelügyelőt, hát tudjátok, a mai világban is úgy elsikálják, vagy hogy szokták ezt mondani. De Józsefet azonnal, vagyis Mózest azonnal elővették, emlékeztek, és menekülnie kellett. Hogyan tudott Mózes életében kikristályosodni az, hogy mégiscsak a cselekedetein dicsőítették a mennyei atyát? Az Úr kiragadta a komfortzónájából, 40 évig képezte. Mivé képezte az Úr? Pásztorrá. Mit kellett megtanuljon Mózes, gondoljatok bele, egy ember öltőnyi idő alatt? A türelmet és a szeretetteljes gondoskodást. És a szelídséget. És mit mond róla az élete végén az Úr? Hogy nem volt ennél az embernél szelidebb ember. De Mózesnek tényleg ez volt az alaptermészete? Honnan tudjuk? Mert amikor kicsúszott ebből a Jóistenben való nyugalomból, akkor rögtön odavágott. Testvéreim, mekkora hatalmas erő volt az, amit az Isten 40 év alatt elért Mózesnél. És amikor visszamennek Egyiptomba, ezt most olvastam a Biblia sorbaolvasásában, feleségemmel együtt olvastuk, emlékeztek rá, hogy mit mondanak, amikor már jön a békás meg a tetves történet a csapásoknál? Azt mondják az egyiptomi varázslók, mágosok, hogy az Isten újja ez. Volt egy ember, akinek komoly kapcsolata volt az Istennel, akit az Isten vezetett, aki bement az egyiptomi király udvarába, hogy kiszabadítsa az ő népét. Most már nem erővel és hatalommal, nem kardot ragadott meg agyonütött embereket, hanem egyszerűen csak az Istenben való bizalom odaállította Mózest a fáraó elé, és ott érvényesült az, hogy valóban az Isten újja ez. És emlékezzetek rá, hány egyiptomi volt, aki hitt az Úrban, az Izrael Istenében. Emlékeztek rá? Mikor Izrael elhagyja Egyiptomot, mit olvasunk? Ez kevés. Emlékeztek, mi történik? Figyeljétek meg az egyiptomi kivonulást. Azt mondja, hogy csatlakoztak hozzájuk az egyiptombeliek közül. Nem tudjuk, de azt mondja, hogy sok elegyvel egy nép, így fogalmaz. Sok elegyvel egy nép csatlakozott. Voltak emberek, akiket magukkal ragadott Izrael Istenben való bizodalma, és látva az ő jó cselekedeteiket, elmentek és követték őket. Nézzük Dániel esetében. Dániel milyen volt? Emlékeztek arra a döbbenetes 6. fejezetre, erről is beszélgettünk a fiúkkal, mikor van az oroszlánok verme történet. Hogyan érvényesül József életében ugyanez, ami Józsefnél? Emlékezzetek rá, lapozzunk oda, mert fantasztikus, szép ez a fejezet. Dániel könyve 6. fejezetében van két nagyon fontos kifejezés, szerintem már szóltunk erről nemrégiben. Így olvassuk a 6. fejezetben, hogy Dániel próféta, emlékeztek rá, bekerül az új birodalomnak a vezető testületébe, és azt olvassuk róla, hogy a király őt szándékozott a három igazgató fölé emelni, hogy az egész uradalmat, az egész királyságot ő vezérelje. És akkor az egész társaság, az egész igazgató tanács mit próbál meg Dániel életében találni? Emlékeztek rá? Valahol az ügyvezetésben hibát találni. És figyeljétek meg, hogy emberek, akik keresnek, szerintetek egy egész gépezet rá lett állítva, hogy Dánielben valami hibát találjanak, nem? Zsolka Jani, gondolj bele, hogy egy egész élet. Dániel nem fiatal ember volt már ekkor, hanem 70 éves fogság után a végén vagyunk. Testvéreim, iszonyatos távolság. És az egész birodalmi tevékenységében egy szálkát nem találtak. Érvényesült ugyanaz, mint József esetében? Szorgalom, gondosság, kitartás. És még egy nagyon fontos kifejezést tegyünk hozzá, a hűség.
Azt mondja Dánielről,

hogy mert hűséges volt. Testvéreim, legyünk mi a hűségességnek, a szorgalomnak, a kitartásnak az emberei, és ezt az Isten megáldja. És figyeljétek meg, Dárius a király milyen Isten hitre jutott. Emlékezzetek Krisztus szavaira? Lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Hogy szól a király kétszer is Dánielhez? Emlékeztek, a múltkor erről már szóltunk. Dániel az élő Istennek szolgálja. Mondjátok, hogy hangzik a következő mondat? Nem emlékeztek rá? Két hatalmas mondat. Dániel az élő Istennek szolgálja, mondja a király. Pista bátyám, megtaláltad? Akinek szüntelen szolgálsz. Testvéreim, figyeljétek meg ezt, Dániel. Emlékeztek, mit mondtam az elején? Hogy életünk minden lépésében, az apró cseprő csípcsú dolgokban is, Dánielnek az életében volt-e kivétel, amikor nem az élő Istennek szolgált? Mit mond a király, aki idegen istenek követője volt, aki sose látott még Isten gyermekét, de egy rövid, néhány hónapos tapasztalat azt mutatta erről a Dánielről, hogy ez a Dániel olyan, hogy ő az élő Isten szolgálja, akinek ő szüntelen szolgál. És egy olyan ember, akire rá lehetett bízni, aki hűséges volt. Most beszélgettem az egyik friss munkatársammal, akinek az édesapja komoly vállalkozást vitt, és elmondta, hogy azért hagyta ott a vendéglátóipart, amiben az édesapja több üzletet épített föl, mert egyszerűen belefáradt. Volt néhány ilyen büféjük, ilyesmik, tudjátok, amikor embereket kiflévittél, hot dog, hamburger, stb. Azt mondja, hogy éjjel-nappal dolgoztam. Vasárnaptól szombatig. Reggel 8-tól este 8-ig. Miért nem lehetett ott maradni az üzletnek nélkülem, mint tulajdonos nélkül? Mert az emberek, akiket alkalmaztunk, nem voltak hűségesek. Nem lehet rábízni. Testvéreim, ez az általános tendencia az emberek között. Vannak becsületes emberek még. De figyeljétek meg, ma beszéltünk a fiatalokkal ezekről a broker botrányokról, te is halljátok, biztosan a híreket olvassátok. Miről szól ez a történet? Vannak emberek, akik nem a becsületességből élnek. Nem attól félnek, hogy embereket megkárosítanak, hanem egy dolog, ami rettegteti a szívüket. Nehogy lebukjanak, csak a büntetés. De a hívő ember miben különbözik attól a világtól, amely körülveszi? A hívő ember abban különbözik, testvéreim, hogy míg őket erőszakszervezetek kényszerítik rá arra, hogy becsületesek legyenek, és ezt megpróbálják kijátszani, a hívő embernek hol van a törvény? Ebben különbözünk, testvéreim. Lássák az emberek a jó cselekedeteinket az életünk épp apró cseprő dolgaiban, mint Dánielnél, hogy ne lehessen hibát találni. Nyilván tévedni lehet, de amikor valaki szándékkal rendetlenkedik, azzal szemben nincs mit tenni. Testvéreim, itt van József, itt van Mózes, itt van Dániel. Látjátok, az Isten áldása nyugodott meg rajtuk, betelt az, hogy látva a jó cselekedeteiket, a munkájukban való precizitást, álhatatosságot, szorgalmat, kitartást, az emberek dicsőítették mennyei atyukat. Látjátok, József esetében Potifár. És aztán a végén, amikor József felkerül, olvassátok el, fantasztikus, azt olvassuk, hogy amikor a fáraó meghozza a döntését, és azt mondja, hogy nincs más ember, akiben az Isteneknek a szent lelke van, mint te benned, József, akkor mit hall? Utána néz és megkérdezi, hogy milyen volt József előélete. És hallja, hogy mit tett József Potifár házában. Megszerezte az információt, hogy mit tett József a börtönben. És ezek az információk és az a bölcsesség, amely Józsefről sugárzott, meghozta a döntést, hogy felkerüljön arra a pozícióra, amelyet az Isten szánt neki. Testvéreim, erről szól. És most jön a legérdekesebb tanulság, ami számomra a legmegdöbbentőbb volt, hogy a Jóisten adhat nekünk sikert a mindennapi életben. A szorgalmunkat, a kitartásunkat, az álhatatosságunkat koronázhatja siker. De ennek a három embernek az életében, testvéreim, mi volt, amit az Isten legfőképpen szánt? Józsefet nem pusztán Potifár házában, a börtönben és a fáraó házában akarta sikerre vezetni. Mózessel az egyiptomiak bölcsességére való megtanítatás nem azt a célt szolgálta, hogy Mózes egy sikeres hadvezér legyen.
Egyiptomban. Dániel esetében nem az volt a cél, hogy egy remek hivatalnok legyen a babiloni, majd a méd-perzsa birodalmi gépezetben, hanem mi volt a célja mindhárom embernek az életével? Hogy az Isten munkáját erősegítsék, és ezzel teljesedjen ki az életük. Emlékezzetek vissza, József nem azt mondta, hogy az Úr azért tartott meg, hogy én nagy emberré legyek, hanem amikor a testvéreinek összefoglalja az életét, azt mondja, hogy a ti gonoszságotok az Isten jóra fordította, azért, hogy titeket el tudjanak látni. És azt mondja József, olvassátok el a Pátriárkák és Prófétákban, visszaemlékezett arra, hogy az atyáknak, Ábrahámnak emlékeztek rá? Megadja az Úr az ígéretet, hogy elviszi őket egy olyan földre, ahol majd nagy népé leszek, és visszahozlak. És amikor József behunja a szemét, emlékeztek az élete végén, mit mond? Hogy az Isten bizonnyal meglátogat titeket, és ahogy az atyáinknak megígérte, majd elvisz, vigyetek engem vissza. És fantasztikus, amikor a mózesi történetről írja a testvérünk, leírja, hogy Józsefnek ezek a szavai örök bizonyságként ott lüktettek az izraelitáknak a fülében és a szívében, hogy igen, József, akit az Isten ilyen nagyjá tett, nem abban hit, hogy itt kell nagyjá lennünk, hanem az Isten országában. Józsefnek az életében ez volt az isteni cél, hogy az Úr népe nagyjá legyen, majd visszavihesse őket Egyiptom földjére. Mózes esetében ugye azt mondhatjuk, hogy az Úr erre szánta őt, hogy kivezesse az ő népét Egyiptomból, és elvezesse egészen a megígért föld határáig. Testvéreim, látjátok, Mózesnél nem is kérdés. Dániel és esetében mi volt a helyzet? Hogyan munkálta az Úr az ő munkáját Dániel által? Emlékeztek, erről már szóltunk egyszer ige hirdetésben. Lapozzunk ennek a megtudakolásaik Dániel könyve első fejezetének a végére. Dániel első fejezete utolsó verséig lapozzatok vissza, a 21-es verset így olvasom. Ugye ez az első fejezet, emlékeztek, amikor elhatározza, eltökélte, hogy nem eszik a király ételéből, és így fejezi be a fejezetet az ige, és ott volt Dániel Círusz király első esztendejéig. Emlékeztek, mi történt Círusz király első esztendejében? Círusz, olvassátok el Esdrás könyvét, Királyok, Krónikák könyvének a végét, így szólt Círusz a perzsa király. Az egek istene azt mondta nekem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben. És ki volt az, aki bemutatta az igét Círusznak? Testvéreim, azt akarja az Úr, hogy ebben az életben sikeresek legyünk. Szorgalommal, kitartással, az ő áldása megnyugszik rajtunk. De nem ragadhat le a tekintetünk, a szemünk ennek az életnek a dolgainál. Az Isten szolgáit, akik az ő útján akarnak járni, ezek a dolgok igazából csak eszközök ahhoz, hogy mi legfőképpen Isten munkáját végezzük. És ez lesz majd igazán az, ami az Isten dicsőíti. Emlékezzetek rá, Círusz mit mond? Az Isten parancsot adott nekem. Mózes, amikor kivezeti Izraelből Egyiptom, illetve Izraelt Egyiptomból, akkor az egyiptomiak végig látják, hogy igen, ez az Isten keze. József pedig, emlékeztek gyönyörűen, ahogy megjósolja az isteni ígéretben, végig megtörténnek gyönyörű szépen a hét kemény esztendő, két drága jó esztendő, utána a hét kemény esztendő. Testvéreim, legyünk mi az Isten emberei. Az életünk csip-csup, apró cseprő dolgaiban, mert az Úr azt mondja nekünk, emlékeztek a talentumok példázatának a végére, melyik mondat hangzik el minden egyes alkalommal az Úr szájából, mikor az ő szolgája hűséges volt? Jól vagyon jó és hű szolgám? Kevesen voltál hű, és? Sokra bízlak ezután. Testvéreim, amit kicsiben csinálunk, ezt mondja az igenem, de az nagyban ugyanúgy megvalósul általunk. Legyünk hűségesek az életünk mindennapi kicsi dolgaiban. Itt van ez a három hitbeli elődünk, József, Mózes, Dániel. Hatalmasan látszik a szülői háznak, az atyai, anyai nevelésnek a hatalmas eredménye. Látszik, hogy az Úr nem arra vezette őket, amerre ők szerették volna,
Nem így van a mi életünkben is sokszor. Nem minden úgy lesz, ahogy szeretnénk, nem? De amikor visszanézünk, én még csak 50 éves vagyok, de hogy visszanézek, látom, hogy javamra vált, amikor az Úr kemény dolgokkal látogatott meg. Testvéreim, megáld az Úr bennünket ebben az életben, hogyha szorgalom, kitartás, gondosság jellemez bennünket, az Isten áldása megnyugszik rajtunk. Dicsőítik mennyei atyánkat, és azt mondják, hogy igen, te az Isten áldott embere vagy. Ezt várja el az Úr tőletek. De mindez az eszköz csak arra való, hogy Isten munkája megvalósuljon általunk. Testvéreim, adja meg az Isten mindnyájunknak ezeket a tapasztalatokat. A gondosság, a szorgalom, a kitartás munkáját, és majdan az, hogy az Isten munkájában a legfényesebbet tehessük. Az Isten hallgasson meg bennünket, hogy ezért kérhessük őt, és valóban az emberek lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék őt. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus beszélgetései című sorozatunk harmadik előadásán, melynek témája Jézus beszélgetése Péter apostollal, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, eddig a Nikodémussal való beszélgetésről szóltam, majd két héttel ezelőtt a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott jézusi beszélgetésekről. A mai témánk nagyon nagy lenne, ha minden beszélgetést végig akarnánk tekinteni, amit Jézus Péter apostollal folytatott. De hát ez lehetetlenség. Péter apostol a 12 tanítvány közül az egyik legtöbbet szereplő tanítvány, sőt a legeslegtöbbet szereplő tanítvány az újszövetségi szentírásban. Ott volt a három legszeretettebb tanítvány között is, János, Jakab mellett ott van Péter, akit Jézus felvisz a megdicsőülés hegyére, akit kiválaszt, hogy vele menjen az olajfák hegyén, a Getsemáné kertben, közvetlen közelében imádkozni. Ez az a három tanítvány, aki külön kérdést is föltesz Jézushoz, és erre mondja el Jézus a nagy apokaliptikus beszédét Máté evangélium a 24. fejezetében. Péter apostolnak olvashatjuk az elhívását. Tudhatjuk jól azt, hogy Kapernaumban volt a háza, ismerjük azt, hogy Jézus hogyan vett szállást több alkalommal ebben a házban, tudjuk azt is, hogy anyósa is volt, tehát hogy házas ember volt, a hideglelésből gyógyította meg egy ízben Jézus az anyósát. Tudjuk jól azt, hogy nem sokkal Jézus halála előtt Péter felteszítette a délvidéken a kérdést, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, mindent érted otthagytunk, mi lesz hát minékünk. Tapasztaljuk azt, hogy Péter a kezdeti lelkesedés után visszavonul, ezt se felejtsük el Péter jellemrajzából, visszavonul az északi országrészbe halászni, mert hiszen ez volt az eredeti foglalkozása, de Jézus utána megy, és a többi tanítvány után is, és itt következik be az a híres jelenet, amelyet Lukács evangélium a 5. fejezete jegyez le, hogy amikor éjszaka nem fogtak semmit a tanítványok, és reggel mossák a hálóikat, hogy elmennek aludni, akkor Jézus váratlan kéréssel fordul hozzájuk. Ez a váratlan kérés aztán, amelynek Péter engedelmeskedik, szinte visszahelyezi Pétert a tanítványok közé, újra követik Jézust, és Péter mondja azt a gyönyörű szép vallomást a nagy galileai válság után, János evangélium a 6. fejezetében olvashatjuk. Amikor Jézus felteszi nekik a kérdést, hogy ti is el akartok-e menni, mert akkor nagyon sokan elhagyták Jézust. Akkor Péter mondja ezt a gyönyörű vallomást, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Aztán, amikor Jézus még éjszakabbra Cezárea Filippinél jár, és feltesz egy újabb kérdést, hogy engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek, akkor a tanítványok mondogatják, hogy némelye Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak mondanak téged, akkor ismét arra a kérdésre, hogy és ti kinek mondotok engem, Péter apostol lép elő. És Péter apostol mondja itt át Cezáre a Filippiben ezt a gyönyörű vallomást, hogy Uram, mi tudjuk, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Tehát Péter apostolról nagyon sokat olvashatunk a négy evangéliumban, szinte mindent tudhatunk róla, összevéve az összes tanítványról nem olvasunk annyit, mint Péter apostolról. Ez nagyon sokakat a csalatásba is vitt, mondván, hogy Péter apostol egy rendkívüli jó személyiség lehetett. Nem, Péter apostol egy rendkívüli küzdelmet folytató személyiség volt, önmagával való küzdelmet folytató személyiség volt. Nem azért szól róla a Biblia sokszor, mert Péter volt a legderekabb a tanítványok között, hanem azért, mert Péter állt a legközelebb ahhoz, a tanítványhoz, aki végül is kiesett a tanítványok közül. Igen, a Júdás árulása és a Péter tagadása között nagy különbség nincsen. Hogy Júdás elárulta a mesterét, emellé tegyük oda, hogy Péter semmivel sem visszataszítóbb módon megtagadta a mesterét. És mint ahogy az emberi történelemben szokás, általában a rossz dolgok fennmaradnak. Ugye elmondhatjuk itt is a híres Shakespeare-i mondást, hogy a jó az sírba száll az emberekkel, a rossz az pedig tovább él. Arany János is azt mondja az Évnapra című versében, hogy mint tanítvány mesterét nehéz időkben megtagad. Szóval ez a Péter tagadása, ez szinte Pétert túlnőve, túlszárnyalva megmarasztotta őt az időben. Egy tanítvány, aki ilyen rútul és ilyen gyalázatosan megtagadta a mesterét. Csakhogy. Júdásért is küzdött Jézus, és Júdásnál nem ért célt. Péterért is küzdött Jézus, és Péternél célt ért.
Mi a különbség akkor Júdás és Péter között, ha az árulás és a tagadás között nincs nagy különbség? Hogy az egyik tanítvány elveszett lett, Júdás felakasztotta magát, Péter viszont megmentett tanítvány lett, noha a bűne semmivel sem volt kisebb, mint Júdásé. Ne tessenek elfelejteni, Máté evangélium a 26. fejezete jegyzi le, hogy Péter átkozódva és esküdözve tagadta meg Jézus. Nem akárhogyan, átkozódva és esküdözve. Azt mondta, hogy ő nem ismeri ezt az embert. Az a Péter, aki azt mondta egyszer Jézusról, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. Te vagy a Messiás, az élő Isten fia, és pár hónappal később most már csak ember, akire azt mondja, hogy soha nem ismertem ezt az embert, és átkozódik, esküdözik, és háromszor megtagadja a mesterét. Itt a nagy kérdés, hogy Péterből hogyan lett megmentett tanítvány. Még egyszer hadd mondjam, Júdás árulása és Péter tagadása között a külsőségeket tekintve semmi különbség nincs, mind a kettő gyalázatos volt. Júdás azonban elveszett, noha Jézus küzdött érte, Péter megmenekült, Jézus ugyanolyan küzdelme folytán, minek köszönheti Péter azt, hogy ő megmenekült? Egy olyan beszélgetést kell találnunk a sok-sok Péterrel folytatott beszélgetés közül, amely a legjobban megvilágítja az egész péteri életutat. Nem választhatjuk a János első fejezetét, a Péter elhívását, az is egy fontos beszélgetés volt Jézusnak Péterrel, de az csak egy bizonyos részét világítja meg az életútnak. Nem választhatjuk az előbb idézett János 6-ot sem, itt az északi ország részben, mert az sem annyira átfogó jellegű beszélgetés. A Máté 16, amelyről én egy külön kis füzetet írtam, már több évvel ezelőtt megjelent ez az ominózus nagy kérdés, hogy ki a kőszikla, ezt most is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ezt sem választhatjuk, mert ez is egy más vonalra viszi a dolgot. Egyetlen egy beszélgetést szeretnék most önökkel megismertetni. Ezt a beszélgetést három evangélista jegyezte fel. Leginkább Lukács evangélium a 22. fejezetét fogjuk alapigeként majd kezelni, de Máté 26. már 14. fejezetét is két ízben segítségül fogjuk hívni. Tehát három evangéliumból állítjuk össze ezt a beszélgetést, mert a tanítványok közül aki amire emlékezett, és akinek a lélek megvilágította, az jegyezte le. Máté ugye szem és fültanú volt, Márk és Lukács később jegyezték le ezt a beszélgetést. Mikor is volt ez a talán legdöntőbb beszélgetése Jézusnak Péterrel? Az utolsó vacsora után, amikor kivonultak Jeruzsálemből Jézus és a tanítványai, elérkeztek az Olajfák hegyére, de még nem érték el a Gecsemáné majort, tehát az Olajfák hegyének az alján folyt ez a beszélgetés. Jézus az utolsó vacsora után énekszóval vonult ki az Olajfák hegyére, de az Olajfák hegyénél megállt Jézus. És mielőtt elkezdte volna az imádságát, azt a hihetetlen küzdő imát, amikor ő vérrel verítékezett, akkor maga köré gyűjtötte még a tanítványait, és ekkor fordult Péterhez, elsősorban Péterhez. Nagyon érdekes azonban, hogy Péter válaszai, a Péterrel folytatott beszélgetés az egész tanítványi csapatot áthatotta, tehát ők is megnyilatkoztak. Olvasnám már is ezt a beszélgetést Lukács evangélium a 22. fejezetének a 31. versétől. Jézus tehát kint van az Olajfák hegyének a bejáratánál, és ekkor Péterhez fordul. Lukács 22.31. verse szerint. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ime a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Kedves hallgatók, biztos, hogy ez a Bibliának is egy félelmetesen nagy beszélgetése. Hát maga ez az első mondat. Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát. Olyan félelmetesen hangzik. Egy ószövetségi jövendőlést idéz vissza Jézus, amely Ámos próféta könyve 9. fejezetében található. Ámos 9. fejezetében van szó arról, hogy az emberi történetben minden ember kivétel nélkül rostára kerül. Minden ember számára Isten megengedi azt a megpróbáltatást, amit sátán gondol el minden emberrel, tudnék, sátán mindenkit kikér, kivétel nélkül, hogy bizonyítsa, hogy ez az ember, ez nem Isten mellett van, hanem ő mellette van.
És Isten kinek-kinek az életében, mindenkinek az életében megenged megpróbáltatásokat, mégpedig jókora megpróbáltatásokat, soha nem anélkül, hogy fel ne készíteni az embert, hogy fel ne vértezni az embert, de sokszor az ember nem veszi igénybe ezt. És az ember belesétál ezekbe a kísértésekbe, belemegy ezekbe a kísértésekbe, és nagyon sokan kiesnek a rostán. Jézus azt mondta itt Péternek, hogy Péter, most te rád és a tanítványokra egy soha nem látott megpróbáltatás következik. Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát. De Jézus még hozzátette, hogy én bár elszakadok majd tőletek, de én veled vagyok, én veletek vagyok. Én imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Mit mondott Jézus másodszor Péternek? Azt mondta Jézus Péternek, hogy minden kikéretés, minden sátáni kísértés mire megy ki? Nem rögtön arra, hogy egy ember essen el, nem rögtön arra, hogy egy ember nyíltan szembeforduljon az Istennel, hanem az, hogy a hite megcsappanjon, a hite megfogyatkozzon. A Biblia szerint Istennek van hatalma megőrizni az embert bármilyen megpróbáltatás van az életben, de Isten csak egyféleképp tud megőrizni. Ezt egyébként Péter apostol fogja kimondani az első levele első fejezetében, az 5. versben, amikor azt mondja később, hogy Isten hatalma őriz minket, hit által az üdvösségre. Tehát itt van egy nagy törvényszerűség. Istennek hatalma van minden embert megőrizni, de Isten nem az erejét veszi igénybe egy ember megőrzésén. Nem a hatalmát, nem kényszereket alkalmaz, nem elrendezi a körülményeket, hanem Isten az emberen keresztül, az ember közreműködésén keresztül, vagyis a hit által tudja az embert megőrizni. Ahogy egy embernek növekszik a hite, iszonyú nehézségekbe kerülhet, Isten meg tudja őrizni. De ha egy embernek csappan a hite, ugye a múlt alkalommal éppen a hit kérdéseiről beszéltünk, akkor Isten hiába akarja őt megőrizni, hiába nyújtja le Isten a kezét, az ember nem nyújtja föl a maga kezét, hiszen ha nincs hit, akkor nem néz fölfelé az ember. Jézus ezt is hozzátette. Jézus nem csak a félelmetes dolgot mondta ki, hogy sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát, hanem azt mondta Jézus, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, sőt még egy harmadik dolgot is mondott Jézus, hogy te aztán idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát, hogy úgy mondjam, Jézus beszélgetése, amit Péterrel folyt, rögtön az elején egy nagyon hangsúlyos, komoly beszélgetés, tulajdonképpen olyan-olyan fajsúlyú, mint a Nikodémussal való beszélgetés, amit 4 héttel ezelőtt láttunk. Nikodémusnak is rögtön azt mondta Jézus, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Itt is ebben a beszélgetésben Jézus tudta, hogy kevés ideje van hátra. Tudta, hogy rögtön jönnek majd a porosztók, Júdás kíséretében elfogják őt, és ezért Pétert a legfontosabb dolgokon keresztül próbálta felvértezni arra, ami aztán valóban be is következett. Kedves hallgatók, mit válaszolt Péter erre? Erre a végtelenül gyengéd, de végtelenül komoly és elszánt Jézusi kifejezésre és küzdelemre Péter mit válaszolt? Így mondja Lukács a következő 33. versben, ő, mármint Péter pedig mondta néki, Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. Mi volt ebben a válaszban? Az volt ebben a válaszban, hogy Péter egy szót nem hiszel abból, amit Jézus most mondott neki. Jézus teljes komolysággal, ennél komolyabban nem lehetett volna mondani Péternek, hogy sátán kikért titeket, de én imádkozom érted. Hát olyan súlyos szavak hangzottak el. Péter azonban rögtön hallatlanra veszi. Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind a halálra menni. Engem kikér a sátán megrostálni. Nekem fogyatkozni fog a hitem, dehogy is. Én teljes erőbedobás, én ugyanolyan lelkes tanítványod vagyok, mint 3,5 év alatt voltam. Én kész vagyok veled mind a tömlöcre, mind a halálra menni. Kedves hallgatók, Péter visszautasította azt, amit Jézus mondott. Önmagában ez a kis jelenet is elég lenne ahhoz, hogy az emberi szabadságot komolyan vegyük. Istennel szemben az ember azt tesz, amit akar. Isten a világegyetem teremtője és fenntartója. Ott állt az Isten fia Péter előtt, mondott Péternek valamit, Péter megcáfolta. Miért mondják azt, hogy nincs szabadsága az embernek? Az embernek óriási szabadsága van, még az Istent is szabad megcáfolnia. Péter rögtön meg is tette. Mit tett erre Jézus? Ez az, amihez most egy másik evangéliumot kell fellapoznunk, a Máté evangélium a 26. fejezetét, hogy Jézust megdöbbentette ez a gyors válasz, megdöbbentette azt, hogy Péter nem hisz neki, hogy Péter nagyon bízik magában, és ezért Jézus egy újabb kérlelő
szózatot mond Péterhez. A beszélgetés ugyanis így folytatódik, tehát Máté evangélium a 26. fejezetében a 31. verstől. Akkor mondta nekik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondta néki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Jött a második kérlelés Jézus részéről. Nem hitt először Péter Jézusnak, Jézus tulajdon szavainak, Jézus most akkor elővesz egy ószövetségi proféciát. Visszaidézi Zakariás könyvét. Zakariás könyve 13. fejezetében olvashatjuk ezt a döbbenetes jövendőlést, hogy majd megverik a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. Jézus ezt önmagára vonatkoztatta, azt mondta, hogy ezen az éjszakán meg fogtok botránkozni bennem, engem elfognak, ti pedig úgy szétszórótok, mint az oldott kéve egyik pillanatról a másikra mindenki. Jézus utalt egy jövendőlésre, hogy egy jövendőlés fog beteljesedni ezen az éjszakán. Jézus nagyon kíméletes volt, nem Péternek mondta ezt, már most az egész tanítványi közösségnek mondta. Természetesen Péter állt elől, a beszélgetés vezérfonalát ő tartotta a kezében, de Jézus mindenkinek mondta, tehát Péter nem gondolhatta azt, hogy Jézus őre haragszik, vagy Jézus ő iránta bizalmatlan. Ezt nem gondolhatta Péter, hiszen a második kijelentésében Jézus minden tanítványt megszólított. De tessenek megfigyelni, hogy ismét Péter felelt. És Péter felelete döbbenetes volt. Még egyszer hadd olvassam. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mi volt Péter feleletében? Említettem önöknek, hogy a mi sorozatunkat azért kezdtük el, hogy rámutassunk arra, hogy egy beszélgetésen milyen sok múlik. És hogy a beszéd mennyire leleplezi az embert. Mit leplez le ez a mondat Péterből? Ez a Máté 26.33, ez Péterre néz az egyik legfélelmetesebb mondat a Bibliában. Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én soha meg nem botránkozom. Ez a mondat rávilágít arra, hogy mi történt Péter lelkében. Mi történt Péter lelkében? Péter megsértődött. Péter sértésnek vette Jézus kijelentését. Péter azt mondta, hogy Mesterem, nem bízol bennem? Hogy mondhatsz ilyet, hogy én, aki magamról úgy gondolom, hogy kész vagyok veled a tömlöcre és halálra menni, te azt mondod rólam, hogy a sátán kikért engem, mint a rostáni való búzát, meg te fogsz imádkozni, értem, hogy az én hitem el ne fogyatkozik, hát én hittel követlek téged, és odaadó tanítványod vagyok. Péter magabízó volt, ez igaz. Ez az egész négy evangéliumból látjuk, hogy Péterben a legfélelmetesebb ellensége a túlzott magabiztossága volt, a magabízása volt. De most a magabízásába valami vegyült még. Ha mindannyian megbotránkoznak, én soha meg nem botránkozom. Péter összehasonlította magát a tanítványokkal, és azt mondta, hogy ők igen, ő rájuk igaz lehet, amit mondasz, Mesterem, de én rám nem. Ez mutatja azt, hogy Péter megsértődött. Péter azt hiszi, hogy Jézus nem bízik benne. Azt hiszi, hogy azért figyelmezteti őt meg a tanítványokat, mert nem bízik benne. És Péter ekkor belül megsértődik, persze nagyon vigyázzunk arra, mert a felnőtt ember, ha megsértődik, az csak egy kis szóval mutatja ki, csak egy szóból lehet megragadni, ha mindnyájan megbotránkoznak, és én benne meg nem botránkozom, ez mutatja a sértődöttségét, hogy különösképpen kívülről, külső szemek számára a sértődöttség a felnőtt embernél ritkán tapasztalható. A gyerekek azok elárulják magukat, mert hogyha, ha kicsit dulcásak, akkor már mindenki látja, de a felnőtt ember nagyon jól tudja palástolni a sértődöttségét. De a sértődöttség kicsapott ebben a két szóban, ha mindnyájan. Péter elkezdte hasonlítgatni magát a többiekkel, és azt mondta, én nem vagyok olyan, mint a többi tanítvány, hogy én jobb vagyok, én nem fogok megbotránkozni benned. És a másik szó, én soha meg nem botránkozom. Itt lehet látni, hogy a sértődés tulajdonképpen mire megy ki, hogy a magabízást még inkább elmélyítse. A sértődés az emberi életnek egyik legfélelmetesebb lelki ténye. Sok ember úgy gondolja, hogy a sértődés az egy jogos felháborodás. A Biblia rávilágít arra, hogy a sértődés az tulajdonképp mindig igazságtalan és jogtalan. A sértődés, mint lelki tény, mint lelki állapot nem kívánatos dolog. Ezt jegyezzük meg ebből a történetből is. Aki olyan könnyen megengedi magának a sértődést, azzal egy olyan ellenség költözik a lelkébe, ami később aztán ebből kiindulva még inkább a magabízást erősíti az emberben. Ha mindannyian, én soha
ebben az egy mondatban nagyon, nagyon világosan tetten érhető az, hogy Péter hogyan is gondolkodott magáról, mennyire megerősödött az önbizalmában, és ezt a megerősödést a sértődékenysége táplálta. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel itt a kérdést. Péter válaszolhatott volna másképp is Jézusnak a beszédére? Amikor Jézus először mondta neki, hogy Sátán kikért titeket, mondhatta volna másképp is a válaszát Péter mondhatta volna? Például válaszolhatott volna így Péter, hogy Mesterem, most hallom tőled először ezeket a félelmetes kijelentéseket, ugyan már többször figyelmeztettél, már egyszer mondtad itt az északi országrészben, hogy távozz tőlem Sátán, ez éppen akkor mondta, amikor Péter vissza akarta tartani Jézust a kereszthaláltól, és akkor Jézus nagyon súlyos kifejezéssel azt mondta, hogy távozz tőlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaival, hanem az emberek dolgaival. De Mesterem, te most miért mondod ezt nekem, hogy Sátán kikért engemet? Megrostálás előtt vagyok? Hogy gondolod ezt? Mondjál erről többet. Igen, válaszolhatta volna ezt Péter. A második Jézusi kijelentése, hogy megverik a pár... Válaszolhatott volna erre is másképp Péter? Azt hiszem, igen. Mondhatta volna Péter, hogy Krisztusom, én megdöbbenek, amit mondasz. Én nem feltételezem ezt magamról. De mivel te mondod, szóba kell, hogy álljak ezzel. Hadd tegyem hozzá még azt, hogy ebben a bizonyos Lukács 5. fejezetében megörökített galileai beszélgetésben, Lukács 5. első verstől a 11. terjed, Péter egy csodálatos bizonyságát tette annak, hogy igenis legyőzhető a magabízás. Igenis nem kell megsértődni. Amikor Jézus azt mondta Péternek és a tanítvány társainak, reggel jöttek ki, és nem fogtak semmit éjszaka, és Jézus azt kérte tőlük, hogy evezzenek most be a tenger vízére, hogy onnan tudja tanítani a nagy sokasságot, közben nagyon sok ember gyűlt itt össze, és Péter erre hajlandó volt. Péter ott a csónakba leülve hallgatta Jézus tanításait, de aztán Pétertől Jézus még nagyobb dolgot kért, akkor azt mondta Péternek, evezzél be mélyre a vízre, és vessétek ki a hálóitokat. Emberi számítás szerint ennek a háló kivetésnek semmi értelme nem volt. Hát egész éjszaka fáradoztak Péterék, és nem fogtak semmit. Nappal nem lehetett nagy halfogásra számítani. De Péter akkor az életének a legcsodálatosabb mondatát mondta ki. Ez hogy is hangzik? Ez így hangzik, ezt mondta Péter Jézusnak. Mesterem, mi egész éjszaka fáradoztunk. Mégse fogtunk semmit, de a te parancsolatodra kivetem a hálót. Miért mondom, hogy ez az egyik legszebb mondata volt Péternek az életében? Mert ez a hit. Ez a hit. Hogy mi a hit, ezen az egy mondaton lehet érzékeltetni. Mi egész éjszaka fáradoztunk, mégse fogtunk semmit, de mivel te mondod, kivetem a hálót. Én nem magamnak hiszek. Én halászember vagyok, tudom, hogy kell halat fogni. Most csődöt mondott a tudományom. És nem is gondolok arra, hogy napközben lehetne halat fogni, de mivel te mondod, kivetem a hálót. Péterben csodálatosan megnyilatkozott ez már az életében, tehát joggal lehet várni, hogy itt az olajfák hegyének a lejtőjén Péter valami ilyesmit mondhatott volna Jézusnak, hogy én nagyon bíztam magamban. Én azt hiszem, hogy én vagyok a legjobb tanítványod. Én kész vagyok veled a tömlöcre és a halálra menni, így gondolom legalábbis magamról, de mivel ennek az ellenkezőjét mondod, ezért én most gondolkodóba essem. Ezért én most elkezdem vizsgálni magamat. Hogy van ez? Ennyire más az ember, mint amit magáról gondol? Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy minden embernek nincs erről tapasztalata sokszor az életében? Hogy magunkról azért magasabb fogalmaink vannak. És amikor az életben meghazudtoljuk a magunkról alkotott képet, és elszégyelhetjük magunkat, hogy nem úgy viselkedtünk, hogy a magunk fogalmai szerint mi tartottuk magunkat, azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen eset van az életben. Ez nem egyszer kell ilyenen megrendülni, hanem nagyon sokszor. Aki őszinte ember, az meg is rendül ezen. Hogy én minek tartom magamat? Hát én olyan csodálatos valakinek tartom magamat. Én magam előtt olyan szép, olyan jó, olyan igaz vagyok. Aztán jön egy élethelyzet, és ott levizsgázom magam előtt is. Hát akkor ez lennék én. Hát egy kicsit a magabízástól megmenekíthetne bennünket az ilyen tapasztalat. És Péter tehát válaszolhatott volna Jézusnak így is, de Péter nem válaszolt. Péter másodszor is cáfolta Jézust, és miért cáfolta? Mert megsértődött. Péterben a sértettség kezd most uralkodóvá válni, és ezért Jézus
újra küzd érte. Jézus nem hagyja annyiban. Tehát Jézus első mondatai ezek voltak, a második mondatai ezek voltak, és most Jézus a harmadik mondatával, amelyet most már szinte minden evangélista lejegyez, a következőt mondja. Máté 26. fejezet 34. versében olvasom. Mondta neki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Tessenek csak figyelni, milyen beszélgetés volt, miért rendkívüli beszélgetés, miért lehet ezt kiválasztani az egész Péter életének megmutatására? Jézus először figyelmezteti Pétert, nem hisz neki Péter. Utána visszautal egy jövendőlésre, Zakariás próféta proféciájára, annak se hisz Péter. Most Jézus maga mond proféciát. Most Jézus maga megmondja előre, hogy Péter, ha ezen az úton jársz, akkor még ezen az éjszakán, mielőtt a kakas szól, te háromszor megtagadsz engem. És megint csak egy kicsit gondolkozzunk el. Ha Péter magánál lett volna, miért mondok ilyen súlyos kifejezést, hogy Péter magánál lett volna? Mert a sértődött ember nincs magánál. Ha Péter magánál lett volna, akkor ha valamire erre már csak el kellett volna gondolkoznia, hogy azt mondja nekem az én mesterem, hogy én őt megtagadom, és ennyire pontosan elmondja, hogy mielőtt a kakas szól, háromszor én őt megtagadom. Hogy lehet ez? De Péter, mintha nem is hallaná ezt. Mintha ez álom lenne. Mintha nem is neki szólna a dolog. Mert rögtön így válaszol rá. Ugye, Máté evangélium a 26. fejezetében a 35. vers. Mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Péter egyre inkább megerősödik a magabízásában. Péter most már azt mondja, hogy Jézus tévedsz. Te tévedsz, mintha ezt mondaná, nem tudod, miről beszélsz. Nekem ilyesmit mondani, hogy én téged megtagadlak, mielőtt a kakaszol, háromszor én, hát újra megerősítem, hogy én veled kész vagyok meghalni, bizonyosan tévedsz. Honnan volt meg Péterben ez a feneketlen magabízás? Ez a feneketlen önteltség, hogy Jézust, hogy mai szóval mondom, csípőből cáfolja már a harmadszor is. Innen volt meg. A sértődött ember nem ura önmagának. Ha valaki hagyja a sértődöttségét növekedni az életében, nem tud már magával mit kezdeni, mert mindig magára gondol. A sértődött embernek megszűnik már az arányérzéke, megszűnik már a valóságérzéke. Mindig csak magára gondol, mindig önmagát akarja igazolni, mindig önmagáról akarja kiállítani a bizonyítványt, hogy tényleg így lehet mutatni, a sértődött ember útja az ilyen. Jézus szól még Péternek, Péter hallja, de visszautasítja. Megint szól Jézus, megint visszautasítja. Megint szól Jézus, és most már Péter egyenesen cáfolja Jézust, egyenesen azt mondja, hogy Jézus, hogyan is mondhatsz ilyet? Már itt vagyunk. És kedves hallgatók, itt jön Jézusnak egy negyedik mondása. Ez az, amit csak Lukács evangélista jegyzett le, ezért visszalapozunk Lukács evangélium a 22. fejezetéhez. Jézus még negyedszer is próbát tesz. Tehát figyeljük meg Jézus küzdelmét. Jézus nem hagyja annyiban. Jézus tudja jól, hogy Péter, ha belemegy ebbe a megkísértésbe, és elbukik, akkor egy borzalmas vargabetű kezdődik az életében. Jézus próbálta megmenteni Pétert ettől a vargabetűtől. Ezt mondja Jézus. Lukács 22. fejezet 35. versétől. És mondta nekik, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondta azért nékik, de most akinek erszénye van, elővegye, hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott. Mert amik reán vonatkoznak is, elvégeztetnek. Azok pedig mondták, Uram, van itt két szabja. Ő pedig mondta, elég. Kedves hallgatók, Jézus még negyedszer is próbát tesz, de többet már nem tud próbát tenni. Ötödik mondatot már nem olvasok. Miért? Jézus azt mondja, hogy elég. Nem tudok már küzdeni, érted, Péter? Nem tudok már küzdeni, értetek, tanítványaim? Semmiben nem hisztek nekem. Mit tudjak mondani nektek?
Jézus azt mondta, hogy egyszer elküldtelek titeket, ugye az egész országban Jézus elküldte a tanítványait, Máté 10 és Lukás 10. fejezete mondja ezt el, és Jézus mondta a tanítványnak, hogy a legegyszerűbbben menjenek, ne vigyenek két váltás sarut, ne vigyenek erszényt magukkal, pénzzel, ne törődjenek, táskát se akasszanak ugye a vállukra, hogy oda az emberek betegyenek bizonyos ajándékokat, nem, csak menjetek gyalogszerrel, egyszerűen az Isten és az isteni Szentlélek veletek lesz. Volt valamiben akkor fogyatkozásatok? Nem, mondják a tanítványok. De azt mondja Jézus, aki most engem követni akar, az mindent adjon el, az mindenről mondjon le, nem testi, nem materiális értelemben mondja Jézus, hanem azt, hogy magatokról, az önbizalomról, a magatoknak való tetszelgésről mondjatok le. Egy valamire figyeljetek, hogyan is mondta a próféta, és most Jézus újra egy jövendőlést idéz, de a Zakariásnál híresebb jövendőlést. Talán önök is ismerik Ézsaiás könyve 53. fejezetét, amelynek a végén az Ézsaiás könyve 53. fejezetnek a legvégső, egyik legdrámaibb kijelentés ez a 12. versben, a gonoszok közé fogják a Messiás számolni. Gonoszok közé, latrok között fogják felfeszíteni Jézust. Rabszolgaként fogják kioltani az életét, a gonoszok közé fogják számlálni. És Jézus azt mondta, hogy ez még be kell, hogy teljesedjen, de aki ezt meg akarja érteni, vegyen szabját, vegyen kardot. Itt se szó szerint értette Jézus, a Bibliában a szabja vagy a kard mindig az írásnak és a prófétai beszédnek a jelképe. Azonosítja ezt a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, Efézusi levél 6. fejezet 17. verse, Máté evangélium a 10. fejezet 34. verse. Ezeket itt mind leírtam a sorozatunkban, az egyes beszélgetésekhez összeállítottam egy kis négy nagy oldalas tanulmányt, aki szeretné beszerezni, itt van ezen az asztalon. Tehát minden beszélgetést szeretnék le is jegyezni, részleteiben is megmutatni, talán bizonyos értelemben részletesebben, mint itt el tudom mondani önöknek, hogy hazavíve utána tudjanak nézni ezeknek az összefüggéseknek, meg hallatlanul nagy összefüggések ezek. Jézus azt mondta tehát Péternek, hogy most, aki követni akar engem, ha hisz a Bibliában, tud követni, ha hisz a prófétai szóban, tud követni, ha azt nem veszi, komolyan el fog esni. Ennyire egyszerű. Ez a kard. Erre a tanítványok teljesen félreérték. Előhoznak két kardot. Ott itt van két kard, itt van mester, két kard. Jézus azt mondja, hogy elég. Miért mondja ezt Jézus, hogy elég? Az az ember, aki magabízó, egyre inkább leszűkíti a kört. Aki megsértődik, még inkább leszűkíti a kört. És akihez még így is szól az Isten, mert az Isten szól a magabízókhoz is, meg a sértettekhez is, de azok az emberek nem tudják már befogadni az Isten beszédét. Az az ember, aki a lelkében megenged magának olyan keserűséget, mert a lelkünkben sok bánat lehet, meg sok szomorúság, de a szomorúság, bánat, keserűség és sértettség között azért vannak fokozatbeli különbségek. Szomorúságot nem tudjuk kikerülni az életben. És a Biblia is mondja, hogy van is bennünk szomorúság, meg legyen is bennünk szomorúság, mármint így mondja Pál apostol, Isten szerinti szomorúság. Például a bűneink fölötti szomorúság, az csak legyen meg bennünk. A szomorúságot nem tudjuk kikerülni az életben. Keserűséget sem. De van egy érzékeny határvonal, hogy a szomorúság, a keserűség, ha sértődésbe vált át, ott biztos, hogy a nagy én vitézkedik. Ott biztos, hogy az emberi önzés, az emberi természet veszi kezébe a pálcát. A sértettséget ezért ne engedjük meg magunknak. Aki megsértett ember, az már félreért mindenkit. Biztos voltak így az életben, hogy beszélnek egy emberrel, látják, hogy küszködik magával, aztán, hogy sértődik, jobb nem mondani neki többet. Félreért mindent. Nem azt akarja meghallani, amit akarunk neki mondani az ő javára. Azt hiszi, hogy mi nem szeretjük őt, mondjuk. Vagy azt hiszi, hogy mi górcsővel, nagyítóval nézzük a hibáit. Dehogy is. De hogyha ezt észrevesszük egy embernél, akkor ott azt kell mondani, mint Jézus. Elég. Nem lehetett többet mondani. Annyira félreértették Jézust a tanítványai meg Péter, teljesen, most már nem egy nyelven beszélnek, előhoznak két szabját. Hát, hogy az egyik szabja Péternél volt, azt a későbbiekben tudjuk, ugye, mert egy bizonyos Málkus nevű katonának a fülét ugyebár Péter vágta le. Ugye a másik szabja kinél volt, azt nem tudjuk, de az egyik szabja Péternél volt. Péter még később is, még forgatja is azt a szabját, amikor Jézus azt mondja, hogy hát tegyétek ezt le, nem erről beszéltem. Ő ott viseli a szabját, és nem akármilyen bajba sodorja Jézust és a tanítványokat. Tessenek csak meggondolni, hogyha
mondjuk Jézus ott nem gyógyítja meg annak a bizonyos Málkusnak a fülét, nem illeszti vissza a fülét, akkor kellett volna Jézust 6 kihallgatáson kihallgatni? Kellett volna koncepciós pert rendezni, hogy a zsidók ezzel vádolják, Poncius Pilátus előtt azzal vádolják, de hogy kellett volna? Akkor azt kellett volna csak mondani, hogy kérem, a tanítványai kardot viselnek, zendülők, felbújtók, forradalmárok, kész, statáriális bíróság ítéljék el az egészet. Óriási bajba keveredett ezzel Péter, ezzel a karddal, amit ott rejtegetett a ruhája alatt. Óriási bajba keverte Jézust és az egész tanítását, hiszen Jézus az életben soha nem használt kardot meg erőszakot. Elmondtam többször Jézusról, hogy ő nem tudást jött hozzá.

Péter szívében, hogy Jézus marad az ő életének az öröme. Bárcsak Jézus maradt volna Péterhez közel, nem csak fizikailag 1-2 méter választott el őket, de lelkileg most már nem egy nyelven beszélnek. Péter elesését ez fogja magyarázni. De mielőtt erre rátérnénk Johann Sebastianba, Jézus maradj az én örömem, korál előjáték, a feldolgozást előadásában a Kolumbia Szimfonikus Zenekar adja elő Rozsnyai Zoltán vezetésével.

Kedves hallgatók, lépjünk tovább. A beszélgetés tehát befejeződött. Jézus és a tanítványok útja szétvált, Jézust elvitték, elítélték, Péter Jánossal együtt követi őt a főpap udvarába, tehát innen a kertből be Jeruzsálem belvárosába. De mielőtt mi is követnénk Pétert és a tagadásnak a szem- és fültanúi lennénk, szeretnék még egy másik kérdést is fölvetni ezelőtt. Péternek az elesését a magabízása és azon belül is a megsértettsége okozta. Még valamit hadd kérdezzek meg erről. Kinek lett volna oka megsértődni a beszélgetés után? Péter megsértődött, és ezért válaszolt így Jézusnak, és ezért félre is értette teljesen, és hozták a két szabját. Azt hiszem, Jézus sértődhetett volna meg. De hogy Jézus ki volt, és most ezután, és ezt jelzi itt a sárga nyíl, amit majd át kell tekintenünk, a bibliai részleteket, talán kellőképp nem annyira megfigyelt részleteket, hogy Jézus ki volt. Ez mutatja azt, hogy Jézus nem sértődött meg. Én ezzel nem azt mondom, hogy Jézus nem volt szomorú. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy Jézus leírhatatlan.

0: Úgy szomorú volt. Jézusnak ez a beszélgetés, mint valami keserű emlék égett ott a lelkében. De Jézusban a szomorúságot és a keserűséget mindig mi nyomta el? Az emberekért érzett együttérzés és részvét. Mert Jézus látta előre, hogy Péter most már nem fog megállni. Jézus látta előre, hogy Péter meg fogja tagadni. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Péternek nem volt szükségszerűen megtagadni Jézust, legalább annyira nem, mint hogy Júdásnak se volt szükségszerű elárulni. Jézus nem azért küzdött Péterért, hogy elárulja őt, hanem azért küzdött, hogy visszatartsa az elárulástól. De Jézus látta, hogy az események nyíl egyenesen mennek a végkifejletig. Mert milyen a sértődött ember? Tényleg már se lát, se hall. Péter ugyan követi Jézust János apostollal együtt a városba, de mi a nagy különbség János követése és Péter követése között? Az, hogy János egészen Kajafás palotájának a tornácáig, az emeleti részéig elkíséri Jézust, mert János mindent akar hallani és látni. Péter miért nem ment föl, hogy meghallgassa, hogyan hallgatják ki a mesterét? Azért, mert Péter közömbösséget akart színlelni. Péter ott maradt az udvaron, innen is hallom, amit hallok, látok, amit látok, én itt is jól vagyok, mintha nem is tartozna Jézushoz. Mintha nem is érdekelné már annyira, előbb még mit mondott, kész vele a tömlöcre és halálra menni. Nem, az első emeletre nem volt kész elmenni. Miért? A sértettsége miatt. Ott maradt lenne az udvaron, gondolt, hogy sötét van, itt biztonság van, úgy se lát senki, de hát egy valamit nem tudott kiszámolni szegény Péter, amit nem tudott Napóleon se kiszámolni, pedig ugye nagy alakja a történelemnek, hogy milyen hideg lesz Oroszországban. Továbbá Hitler se tudott kiszámolni, hogy mekkora köd lesz Anglia fölött, Péter se tudta kiszámolni, hogy hideg lesz az éjszaka, és ott rőzséért szaladnak és tüzet fognak gyújtani, mert a katonák is fáznak, a szolgálók is fáznak. A tűz fellobbant, megvilágosított ott mindenki arcát. Hát mit csinálnak az emberek, ha sok idejük van? Évődnek egymással, nem? Ugratják egymást. Tessék megnézni a munkahelyeken is. Nincs munka, van tevékenység, egymás ugratása. De bárhol, ahol emberek találkoznak, van idő, egymás szekálják. Hát rögtön rá mentek Péterre, hiszen kirít a sorból, meg ott lehetett Málkusnak egyik másik ismerőse, rokona is már, akinek a fülét levágta, szóval volt itt elég ok, hogy Pétert meg lehetett szólítani. Először megtagadja, másodszor megtagadja, harmadszor, nem akarom felidézni, gyalázatos dolog volt. El lehet olvasni Máté evangélium a 26. fejezetét, az írja le a legmegrendítőbben, mert átkozódva és esküdözve szinte látjuk azt, hogy Péter tehetetlenül kapálódzik, mint akit hirtelenül ért valami. Miért ért hirtelenül? Hát egy sértett ember, aki magával törődik, az nem foglalkozik, nincs veszélyérzete. Csak azzal, hogy ő önmag előtt nagyon nagy, azzal foglalkozik. Péter, hogy úgy mondjam, észre se veszi, olyan gyorsan bekövetkezik a tagadása. És talán itt álljunk meg egy pillanatra, és újra erősítsük meg. Jézusban nem volt sértettség. Ha Jézusban sértettség lett volna, akkor Jézus ezután nem tette volna azt, amit tett. És ez a Bibliának egy kicsit homályba hagyott része. Ez az, amit nem nagyon ismernek az emberek. Mit tett Jézus akkor, amikor Péter háromszor megtagadta? De mielőtt erre rátérnénk, a magyar irodalomból egy vers szólal meg. A verset most nem előtte vezetem fel, és nem előtte elemzem, különösképp nem is akarom elemezni. A versnek vannak erényei, de még súlyosabb hiányai vannak. Mégis szólaljon meg egy vers, 20. századi magyar költőt is hallgassunk, főleg akkor, hogyha már erről verset írt Kakasszó címmel. A vers végén néhány megjegyzést fűznék majd a vershez, most azonban adjuk át magunkat a vers hallgatásának.
1: Vas István, Kakasszó. Kardját, melyel a főpap szolgájának fülét levágta hetvenkedve, elhajította rég. Már csak ketten maradtak. János, meg ő maga. Körül fustélyos őrök, kihűlő éjszaka. A főpap kapujában megállt és remegett. Az udvaron a szolgák megraktak nagy tüzet. János, a könnyű János már bejutott előbb, s kiszólt az őrizőknek, hogy engedjék be őt. Egy szolgáló kaput nyit, s ránéz, amint belép, meglátja zavarát, s vidéki külsejét. Ez is a názáreti embere, mind ilyen. S ő szól, kiről beszélsz te, asszony? Nem ismerem. A tornácon, poroszlók és vallatók között meghallja ezt a mester, a megvert, leköpött. És gyulladt szemhéja mögött lobog a láz, még mennyi kín halál jön, még mennyi vallatás. A tűzhöz odakullog, kezét melengeti. Egy papi szolga látja, és odaszól neki. Azok közül való vagy, hiába tagadod. Mellére ütve mondja, ember, nem, nem, nem vagyok. És tudja fenn a mester, hogy elvégeztetett, s föléje hengerítik az irdatlan követ. És görgetheti félre, nem másul a jövő, lesz törvény, főpap, egyház, és kő, és újra kő. És megszólal egy másik. Beszédjén hallani, hogy ez is csak a féle vad galileai. Mit is beszélsz? Nem értem. Egyiptomi fene az Isten egy fiával Názáretibe. Röhögnek a cselédek a rémült bogdison. A mester visszanézett, mert Róma, Babilon és Jeruzsálem egy már, halál, feltámadás. A szikla, az alapkő, csak te lehetsz, Kefás. Te lészel itt a kőszál, te kötsz vagy oldozol. Mindig kilép az ember fia a kő alól. És pofoz a poroszló, röhög a konyhalány, s felhangzik a kakas szó a főpap udvarán. És felszáll a kakas szó, és feljebb száll a köd az olajfák hegyéről a Józsefát fölött. Istennek fia vagy hát? Te mondád. Hátra néz. A nap vérezve kelt föl, mint az elvégezés. És nevetnek a lányok, és fut a volt halász, fújtatja, rázza izmos mellét a zokogás, és tengerek, jövendők hallják a jós panaszt. Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz.
0: Milyen erényei vannak ennek a versnek? Hát például Vas István elolvasta a Bibliát méghozzá tisztességesen olyan szempontból, hogy például a vers elején mondja, hogy János viszi be Pétert a főpap udvarába. Igen, János ismerős volt a főpap udvarában, ő szólt az ajtón állóknak, hogy engedjék be ezt. Ez is egy evangéliumból derül ki, ez nagyon dicséretes, ha egy költő ír egy témáról, elolvassa előtte a Bibliát, tudnénk, nem minden költő olvasta el. A második dolog, hogy ahogy Vas István kifejezi, hogy mindig lesz hatalom, mindig lesz egyház, mindig lesz Kajafás, aki azt mondja, hogy jobb, hogyha egy meghal, mint hogy az egész nép ne bennünket követne. Nagyon jó ez is. De a versnek van egy roppant gyenge pontja, ami az egész verset végveszélybe sodorja. Ezt nem tudom, hogy első hallásra tetszettek-e hallani. Hogy azt mondja Vas István, hogy azért lett Péter az egyház alapja, mert csak egy gyenge és ingatag embert lehetett megbízni azzal, hogy tudnék, ő majd megérti a többi gyenge és ingatag embert, és ezért lett az egyház alapja. Hát ezzel én nem foglalkozom, az egyház alapja nem Péter, az egyház alapja Krisztus. Krisztus világosan mondta, nem így mondta Péternek Jézus, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel az én egyházamat, hanem azt mondta Jézus Péternek, te Péter vagy, Petrosz, és én ezen a Petrán, akit te előbb megvallottál Messiásnak, hogy is magamon építem fel az egyházamat. Erről szól ez a kis könyvecske, én elmondtam erről a véleményemet, most nem szeretnék ebbe részletesebben belemenni. Egy költőnek azért javára vált volna az is, hogy ezt a kőszikla kérdést megnézze, utána járjon ennek a kőszikla kérdésnek. Ezt nem tette meg Vas István, ezért a vers egy óriásit esik, körülbelül ugye a háromnegyedénél, és ugye a nagy patetikus kizengés a háromszori tagadással sem feletteti azt, hogy végül is ő ebbe az irányba akarja beállítani a verset, hogy épp azért lett Péter az egyház alapja, hogy ő meg tudja érteni a többi gyalázatos, tagadó, áruló, stb. Embereket. Ezzel tulajdonképpen a költő menlevelet ad az egyházaknak és az egyházi vezetőknek a sok gyalázatossághoz. Ehhez viszont nem menlevél kell, ehhez más kell. Na, de hadd menjünk vissza az eredeti kerékvágásunkba. Amikor megtagadja Jézust Péter, akkor Lukács evangéliumának ugyanebben a fejezetében, a 22. fejezetben, a 61. és 62. versben ezt olvassuk. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre, és megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint néki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Tetszenek emlékezni, ez is jelzést kapott a versben egy szempillantásnyi ideig, de én azt gondolom, hogy nagy verset inkább erről a pillantásról lehetne írni. Tudnilik, hogy Jézus mennyire nem sértődött meg a tanítványára, ő, aki megsértődhetett volna. Péter sértődött meg, ugye? Jézus nem. Csak zárójelben, az emberi életben is sokszor tapasztaljuk ezt. Aki megsértődhetnék, általában nem sértődik meg. Akinek meg semmi oka nem lenne a sértődésre, azok az emberek nagyon sokszor megsértődnek. Ugye? Fájdalmas dolog ez az emberi életben. Ez még csak tetézi azt a sok nyomorúságot, amit itt a Földön át kell élni az embernek. Figyeljük meg, hogy ennek az ős példája is az evangéliumokban van. Jézus megsértődhetett volna, de dehogy sértődött meg Jézus. Dehogy is önmagával foglalkozott Jézus. Jézus, akit már agyba főbe vernek, akit éjszakára most félretesznek, hogy majd a katonákot űzzék vele a csúfot, bekötik a szemét, leköbdösik, kiabálnak rá, verik, ütik, verik. Ez a Jézus, ahogy kivezeti Kajafás terméből, tehát első emeleti kihallgató terméből, ez a Jézus keresi Péter pillantását. Kedves hallgatók, miért mondom ezt, hogy a Biblia legszebb része ez? Mert hogy az Isten szeretet, és hogy az Istennek semmi nem kerüli el a figyelmét, és Isten nem önmagával foglalkozik. Istenről azt mondta már a 113. Zsoltár is, hogy kicsoda hasonló a mi Istenünkhöz, aki önmagát megalázva tekint szét a földön, és keresi azokat, akiken segíthet. Jézus is az Istent jött bemutatni, azért jött közénk Jézus, hogy bemutassa, hogy ki az Isten. Jézus bemutatta, hogy ki az Isten. Amikor talán a sebeivel, a gyalázattal kellett volna törődni, dehogy is azzal törődött Jézus. Amikor talán a szomorúságával, keserűségével kellett törődni, hogy még a tanítványa is hogy állnak hozzá, dehogy is azzal törődött Jézus. Hanem Jézus keresi Péter tekintetét, hát ott egy nagy tumultus volt azért. És Jézus keresi Péter tekintetét. Fölteszem önöknek a kérdést, hogyha a Bibliában nem lenne benne ez a két vers. Vétkesnek tartanánk Jézust, hogy nem kereste Péter tekintetét. Azt hiszem, semmelyikünk nem mondaná, hogy mekkora mulasztás, hogy Jézus, aki alig él már, akit már halálra korbácsoltak és megszégyenítenek, nem keresi a tanítvány pillantását. De kedves hallgatók, Isten, amikor itt járt közöttünk, az utolsó leheletéig az embert kereste. A szeretetnek nincs nagyobb foka ennél. Amikor valaki önmagával kellene, hogy törődjön, vagy legalábbis törődjön, hát örül, hogy él, és mégsem önmagával törődik, hanem keresi Péter pillantását. Aztán a második dolog, micsoda pillantás volt ez? Nem véletlenül nem színezi ki a Biblia, nem lehet ezt leírni. Én se tudom leírni, senki se tudja leírni, hogy ebben a pillantásban gyengétség volt, hogy ebben a pillantásban megértés volt, hogy ebben a pillantásban nem volt vád, károsztatás, ugye megmondtam, Péter? Nem volt ebben a pillantásban. ebben a pillantásban vigasztalás volt, együttérzés volt. Mert azt mondja a következő vers, hogy akkor megemlékezett Péter, hogy Jézus mit mondott neki. Hát érdekes, amikor Jézus mondta neki, akkor a füléig eljutott fizikailag a hang, de a tudatáig nem jutott el. Hát most emlékezett meg. Miért most emlékezett meg? Kedves hallgatók, az Isten mindenkiért küzd az utolsó lehelletig. Nem annak az utolsó lehelletéig. Jézus a maga utolsó lehelletéig küzdött mindenkiért. Jézus nem fejezte be a küzdelmet itt, amikor azt mondta, hogy elég. Csak azt mondta, hogy most ezen a szinten, itt most többet nem mondhatok. De ez nem annyit jelentett, hogy Jézus kivetette volna a szívéből Pétert. Nem annyit jelentett, hogy Jézus neheztelt volna, pláne nem az, hogy megsértődött. Jézus kereste Péter szempillantását, és az a szempillantás az egy beszédes, az egy értékes, az egy leírhatatlanul csodálatos és gyengéd szempillantás volt. Péternek ez kellett ahhoz, hogy Péter szembeforduljon magával, hogy Péter lelkéből kiégettessék a sértődöttség. Hogy Péter lássa azt, hogy aki ennyire szeret engem, aki ennyire meg akar menteni engem, aki ennyire erkölcsi fegyverekkel küzd, ameddig csak él, ameddig lélegzet van benne, keservesen sírt. Igen, ez az igazi megbánás sírása volt. Jézus ezt Júdásnak is felajánlotta. Amikor Júdás jött vele szemben, azt mondta Jézus, barátom, barátom, miért jöttél? Júdás, csókkal? Csókkal árulod el? Jézus ugyanezt megtette Júdásért is. Csak itt van a nagy különbség a két személy között. Ki az, aki az Isten szeretetére válaszol? Mert az egész életünkben ez a döntő kérdés. Semmi más. Az Isten a maga szeretetét olyan döbbenetes módokon mutatja be. Itt az a kérdés, hogy van 100 000 000 bizonyság. Ki az, aki egyszer erre azt mondja, hogy igen. Elismerem, hogy az Isten szeretet, elismerem, hogy az Isten az Isten, és én nem magamnak akarok élni, nem magammal akarok élni, hanem az Istennel. Én az Isten keresem, és ővele szeretnék szövetségben, ővele szeretnék együtt élni, mert az Isten ezt ajánlja föl nekem. Ez az életünk nagy kérdése. Azt mondja Alfred de Musset, a francia költő, hogy Isten szól, felelnünk kell folyton. Igen, Isten szól. Minden hétköznapban, mindenféle módokon az Isten a szeretetével keresi az embernek azt a mérhetetlenül hideg, kemény belső részét, amit csak a szeretet heve tud felmelegíteni és felolvasztani. De befejezte Jézus itt a Péterért való küzdelmet? Korán sem. Amikor Jézus feltámad, Márk evangélium a 16. fejezet 7. versében olvashatjuk, és ott egy angyal fogadja az üres sírnál, az asszonyokat, a tanítványokat, akkor ha elolvassuk a Márk 16:7-et, ott is van egy érdekes dolog, hogy Jézus először a tekintetével kereste Pétert, utána meg egyetlen egy szavával kereste. Azt mondta Jézus, mondjátok meg a tanítványaimnak és Péternek, hogy előttetek megyek Galileába, ott várlak benneteket. Tehát Jézus, amikor látta, hogy Péterben lerombolódik valami, a magabízásig, a sértődöttségig, amikor már többet nem tudott beszélni, milyen érdekes ez az egész folyamat, Jézus akkor ránéz Péterre, a pillantásával keresi. Ez a pillantás valamit eredményez Péterben, elkezdődik a megbánás, az önmagával való szembefordulás. Jézus után akkor már tud egy szót mondani Péternek. Mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, miért mondja ezt az és Péterneket? Jézus, hogy Péter ne essen kétségbe. Péter, én tanítványnak tartalak azután is, hogy megtagadtál. Mi van ebben az egyetlen egy szóban? Hogy én megértem a megkísértést, az elesést, mert én előre megmondtam, hogy Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát, de én, Jézus Krisztus, tirátok emberekre, nem csak akkor tekintek együttérzőn, amikor a kísértésbe vagytok, hanem a kísértés után is, az elbukás után is. Kedves hallgatók, itt egy-másfél évvel ezelőtt egy sorozaton, a Hol a határ című sorozaton beszélhettem a Hol a határ a bírálat és a vádolás között. Most azt meg kellene ismételnem. Sátánnak a leghatalmasabb fegyvere nem csak a kísértés, nem csak az, hogy bennünket, embereket el akar ejteni, törbe akar ejteni, hanem Sátánnak ugyanolyan nagy fegyvere az elesésünk után az önvád. Amikor egy ember elesik, amikor egy ember olyat tesz, amiről ő se gondolta, hogy ő ezt meg fogja tenni az életben, ha érzékeny a lelkiismerete, vádolni fogja utána magát. Az önvád félelmetes dolog. Jézus tudta azt, hogy a tanítványa az önvád karmaiban vergődik. Jézus tudta azt, hogy szükség van egy pillantásra, de nem lehet elfelejteni egy szót sem. Mert ha Jézus csak így üzent volna, hogy mondjátok meg a tanítványaimnak, hogy jöjjenek majd Galileába, ott találkozom velük. Mit tetszenek gondolni, hogy Péter elment volna? Nagyon nagy veszélye lett volna, hogy nem ment volna el Péter. Péterben ott volt az önvád, ott volt az, hogy milyen ember vagyok én. Hát én, aki esküdöztem, hogy kész vagyok veled a tömlöcre halára menni, én megtagadtam a mesteremet. Nem csak a kísértés, nem csak ez a bizonyos három tagadás volt a félelmetes Péter életében, hanem ami utána következett. Nem ír erről egy szót se a Biblia. De kérdezem önöktől, ki érzi jól magát azután, hogy elesett? Hogy erkölcsileg valamiben elesett? Átéltük már az önvádat? Átéltük már azt, amiről a szerencsétlen Juhász Gyula azt mondta, hogy minden ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Szerencsére csak egy féligasság, az ellen is lehet védekezni, az önvád is vád. A vád pedig soha nem igaz a Biblia szerint. Isten fed, Isten int, Isten dorgál, de soha nem vádol. Soha nem kárhoztat. Soha sem ítéli meg az embert véglegesen. És ezért Jézus, hogy ez bizonyítsa, nem elégedett meg Jézus, hogy csak ennyit tesz Péterért, hogy rápillant, aztán utána majd történik benne, ami történik, hanem Jézus még erre is gondot viselt. Mondjátok meg a tanítványimnak és Péternek. De jön még egy harmadik Jézusi küzdelem is Péterért. Hogy amikor végül elmennek a tanítványok Galileába, ugye hát a feltámadás itt volt, Jeruzsálemben, 100 kilométernyi út ez, tanítványok persze Galileából valók voltak, Júdás kivételével. Tehát mindannyian ott vannak, akkor a János evangélium a 21. fejezete feljegyzi, hogy amikor hát étkezés után leülnek, melegednek a tűz körül, akkor Jézus, ugye tavasz van, Jézus fölteszi a kérdést Péternek, hogy Simon, Jónának fia. És most mi legyen az első kérdése Péterhez? Milyen érdekes ez a első kérdés, mert három kérdést tesz fel Péternek. Azért három kérdést, mert Péter háromszor tagadta meg, Jézus három kérdésére adott igennel iktatja vissza a tanítványok közé Pétert, hogy lám-lám ez a tanítvány, ez megváltozott, ez megtért, ez visszatért hozzám, de mi volt az első kérdés? Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Nem ennyit kérdezett csak Jézus, hogy Simon Jónának fia, szeretsz engem? Azt majd a másodszor, harmadszor kérdezi. Miért így kérdezi, hogy jobban szeretsz engem ezeknél? Hogyan is mondta Péter? Máté 26.33. Ha mindannyian megbotránkoznak, én soha. Erre utalt vissza Jézus. Miért kérdezte Jézus így, hogy Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mert ha Péter most netalántál ilyesmi választ adott volna, hogy hát mesterem, én ezeknél persze, hogy jobban szeretlek. Én aztán nagyon szeretlek, ők nem annyira, mint én. Hát ha ilyen választ adott volna Péter, akkor láthatnánk, hogy Péterbe semmi nem változott meg. De hogy Péter erre azt mondta, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Ez mire utalt? Hogy Péterben az igazi megbánás, a sértettséget és a magabízás teljesen eltávolította a lelkéből. Az igazi megbánásnak sok ajándéka van az ember számára. Az igazi sírás, a boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, ahogy Jézus mondta, nagyon sok ajándéka van az ember számára. Kedves hallgatók, ne legyünk restek az önmagunk felülbírálására. Ne legyünk restek a megbánásra, ez csak akkor rossz, amikor az ember ezt átéli. De utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak, hogy mondja Pál a zsidókhoz itt levélben. Hogy Péter keservesen sírt, nem csak a könnyei potyogtak, belül egy belső megtisztulás volt. Hogy Péter erre a szóra is megrendült a lelke, és hogy Péter itt azt mondja, hogy Uram, te tudod. Nem én mondom, nem én állítom ki magamról. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Nem csak ez a mozzanat, hanem a Bibliában van két fejezet még, ami arról beszél, hogy Péterben a sértettségnek hírét hamvát nem találjuk ezután. Legyen ez számunkra vigasztaló. Jézusnak borzalmas, hosszan és nagy nehézségekkel, de valamit sikerült elérnie. Ó, bárcsak a mi életünkbe is ez bekövetkezne. Milyen jó lenne, hogyha egyszer mi se lennék sértődékeny emberek. Nem is lehetne bennünket megsérteni. Mint Jézusról mondta a Jövendőlés az Ézsaiás könyve 50. fejezet 7. versében, ő olyanná teszi képét, mint a kova. Bárcsak mi is tudnánk olyanná tenni képünket, mint a kova. Nem, hogy sértődékeny emberek ne legyünk, megsérteni se lehessen bennünket. Péternek az életéből kiiktatódott a sértettség. Ki tudjuk mondani, mert van a Bibliában erről két fejezet. Az egyik a Galata levél második fejezete, hogy tudnilik egyszer Péter más hibájába esett bele, képmutatóskodott. Pál apostol elébe állt, és Pál apostol figyelmeztette Pétert. És Péter elfogadta a feddést. Rögtön, azonnal. Nem olvassuk azt, hogy Pálnak azt mondta volna Péter, hogy hát azért már mégiscsak sok, hogy te itt nyílt színen engem képmutatóskodással vádolsz. Nem mondta ezt Péter. Sőt, a második Péter levél harmadik fejezetében azt olvashatjuk, hogy Péter védte Pált. Pál bírálta Pétert. A természeti ösztönei szerint Péter megsértődhetett volna Pálra. Ki nem sértődik meg, aki csak magában él, a másik ember, aki bírálja. Ne mondják azt, hogy valaki nem sértődik meg, mindenki megsértődik. Egyedül az igazán hívő ember nem sértődik meg. Az igazán hívő ember, mint Dávid, aki menekül a fővárosból, és olyanokat szór a fejére sémei, nem csak port, meg követ, meg többit, hanem olyan szitkokat, amiben az ember belerendül, hogy te vérszopó, és aljas, és álnok ember, és Dávid nem sértődött meg. Miért? Mert Dávid hívő ember volt. A jogtalan sértése se sértődött meg. Mi meg sokszor a jogos bírálatra is megsértődünk. Mondom, hogy nem mondjuk, hogy nem sértődünk meg. Ha valaki nem mélyen hívő ember, megsértődik a jogos bírálatra is. A jogtalanról meg ne is beszéljek. De Péter azt mondta Pálról, hogy én megvédem Pált, mert Pálról sok minden rosszat mondanak, de Pál írásai tiszta Istentől ihletett írások. Ez is azt mutatja, hogy Péter nem sértődött meg. Péter örömmel vette, hogyha Pál figyelmeztette őt. És Péter Pál védelmére kélt, ahogy Jézus sem sértődött meg, hanem utána küzdött Péterért továbbra is. Kedves hallgatók, hatalmas dolog ez. Jézus igazsága, Jézus tiszta élete is, egy tiszta jellemvonása, egy ember igazsága is, egy ember tiszta jellemvonásává vált. Ezt tudta Jézus elérni a beszélgetéseivel. De hogyha megszólaltattunk egy magyar költőt, most ismét ez a költő hadd szólaljon meg a vetítésünk előtt, mert a vetítésünk vége is Péter halálával fog foglalkozni, Michelangelo híres freskója nyomán, de előtte ismét szólaljon meg ugyanaz a magyar költő. Ez ugyan nem Bibliából származó hagyomány, keresztény, ókeresztény, hogy úgy mondjam, legenda, de Péter apostol élettörténetének a végére talán ez is odailleszthető.
1: Vas István, Via Appia. Látta-e Jézust Péter a Via Appián? Mennyi gyerek elképzelése, hogy hát ha mégis járt ott a fehér úton a holdsütésben, és mennyi kétely és talál. És aztán a könnyű magyarázat, hogy azt látta, amit belül látott. Hiszen akkor is testileg, és akkor is azt a testet, amelyet mindnyájan úgy szerettek, hogy föl kellett támadnia. Quo vadis? Hová még? Itt Rómában hova? Én mindig megértettem Péter eszét. Nem volt könnyű belátnia, hogy mégis meg kell halni Krisztusért. Nem volt elég. Meg aztán kezdte tudni már, milyen a kezdeti gyülekezet. Igen, mi ismerjük a csontokat, meg az üregeket a víjapján, az ügyetlen rajzokat a katakombák falán, a bárányt meg a halat, a pásztor antik testén redőző hosszú keresztény újruhát, meg az iparosok jeleit, a mozsarat, még a kanalat, még láthatjuk a világtalan emeleteken és labirintusokon át, mélyen a víjapja alatt. De ő láthatta azt is, ami a katakombákon kívül maradt. És kezdte látni talán az életüket, és azt, hogy a földön nem csak meghalni, élni is lehet. És azt is, hogyan. De csont azban, de üreg azban. Hány sír volt? 100 000. Kívül a falakon. Ezeknek nem kellett az, ami belül volt. Nem az a hatalom. Nekik nem volt elég az a róma, az ívek, oszlopok, az a világkeverék. Én pedig azt hittem, az volt a legszebb. S ha nem is a legjobb, de a legnagyobb. Valami egyszer volt a nemes. Valami majdnem végleges. És talán mégis több lehetett, mint ez a mai, mint az autók bogárzó tébolya, a hibalkodva szikrázó kirakatok, a szövetek, bőrök, műanyagok, ruhák és dolgok bűvölő divatja, meg az édeskésen pávázó barokk, meg este a neonkáprázatú Zsibáros utca, a gépkocsik stoplámpáinak piros ördögvillogása, több tán, mint a tej és mézigéretű lányok sötét szemének villanása, s több, mint együtt a Vatikán, meg a Quo Vadis Dancing a Via Appián. Mégiscsak több lehetett. És mégse kellett nekik. Akik jöttek egyre többen a Via Appián, többnyire az apostolok lován, ahogy küldte őket a kelet, s a falak mögül is az elégedetlenek, a tétova és misztikus remények, az iparosok, a rab és szabad szegények, s mint ahogy tudva levő, volt köztük előkelő igazi római, bár legtöbb ilyen nő. S a falakat, az íveket, oszlopokat szét akarták porlasztani mélyen a víjapja alatt. Meg tudod érteni? És te hol álltál volna akkor, Karsziuszom? És én? Bizony én se tudom. Mi minden történt a víjapja? Régebben és azután. Hiszen itt állt az a 600 kereszt, rajta a 600 rabszolgatest megfeszítetten, akkor még nem szerepelt az Isten a köztársaság korában. Nem úgy haltak meg, mint a hitükért elesettek, nem úgy, mint aki vértontani nem tud, nem akar. Ők verekedtek vadul és bátran. Melyik ügy volt a reménytelenebb, és melyik az erősebb? És melyik a bátrabb? Az elbukottakért bosszút álltak, ha nem is hamar, az auróra ágyúival. És akik győztek, meghúznád-e a határvonalat a víjapja fölött és a víjapja alatt, kedves Karsziuszon? Bizony, bizony. Keresztek jobbra-balra végig a Via Appián. Korán volt még, korán, a köztársaság idején. Még nem volt remény, nem látszott még, hogy Róma elfajul, s hogy mi a régi, mi az új, nem voltak még túl dekadensek, s azt hiszem, az a város még virulensebb lehetett, mint ez a mai pénzvilág, mely Jézus után 2000 évvel Mammonhoz ereget még egyre új neonimát, s vonaglik érte a Via Venetón, s a zsibárusok sikátorain át a legszentebb helyekig, de nekik mégse volt se szép, sem elég. Ezért kellett uraiknak keresztek kell szegélyezni a viapját, és azt hiszed, a keresztjeiket nem őrzi a kereszt. Vagy azt hiszed, közülük senki sem maradt, aki ott lenne a többivel a viapja alatt. Nem. Te sem hiszed ezt. Vagy ha itt volnál, talán te különbséget tennél itt a via appján, és elválasztanád a szívtől a májat és vesét, s megmondanád, melyik az igazi hit, és mi a merő anyagelvűség. Quo vadis, Domine? Ma is ezt visszhangozza Róma dzsungele, ahogy egymásra épült rétegeken, és egymásnak felelő ezredéveken át összegabajodott. Vagy jobb lett volna, ha hagyják úgy, ahogy volt, azt gondolod? De nekik nem kellettek az ívek, oszlopok, és ha Róma sem élte túl a végzetet, mi lehet, ami végleges? Mert akármit látott Péter a via pián, mindig keresztezi utunkat a teremtő hiány, és megcsúfolja Péter földhöz ragadt eszét, amelyet úgy megértek, és vele az enyémet, bár berzenkednek józan érvei, és oly nehéz megérteni, hogy nem volt elég, hogy nem lesz elég, hogy mindig új útra küld a még és újra még. S ha egyszer szembe jön veled, te is már tudva kérdezed, hová mi?
0: És befejezésül a szép versmondás után nézzük meg a nagyon jelentős képzőművészeti feldolgozásokat. Beleférünk még a kazetta időnkbe, tehát 10 perc. Péter apostol életét szinte végigköveti az ikonográfiai hagyomány. A bizánci stílusú ábrázolásokon az elhívásával kezdjük, ahogy Jézus a genezáreti tó mellől testvérével Andrással együtt hívja előt. Ugyanez a nyugati festészeti hagyományban, tehát Baroccinak a 16. századi itáliai mesternek a beállítását látjuk, ugyanaz szinte, csak más elrendezésben, hátul a genezáreti tó előtérben, hogy a bárkát a partra húzzák ki a hajósok, és előtérben pedig Péter, akit Jézus elhív tanítványul és apostolul, itt adja neki egyébként az új nevet, a kőszikla, de ez a Petrosz név, ez megmozdítható kősziklát jelent, ellentétben Jézusnak a Petra kifejezésével, amire önmagára utal. Rembrandtnak a rajza szintén az elhívás, Jézus áll a tó partján, és hívja el a tanítványokat. Péter általában idősebb ember, ha nem színes az ábrázolás, de látjuk, hogy idősebb, szakálas, őszhaj, ősszakál, ez mindig Péter apostol, ez az ő megkülönböztető jegye. Rembrandtnak ilyen rajza is van, hogy Jézus meggyógyítja Péter anyósát. Ez a genezáreti házban történt, hidegleléses betegségben feküdt a szerencsétlen asszony, és miután Jézus meggyógyítja, követi őt. Aztán a csodálatos halfogás, Raffaello Santi 16. század elejé ábrázolásán, ez a Lukács evangéliuma 5. fejezetének az illusztrációra, erről kétszer is beszéltem. Aztán a vizenjárás története Tintorettónak a görögös hatásra valló 16. századi olajfestményén, balra előtérben Jézus és a bárkából, aki kiszáll, Péter, aki a hitnek nem akármilyen cselekedeteire is képes volt, illetve a hit tudta őt ilyen cselekedetekre képesíteni. Ugyanez Monreale mozaikján, Péter süllyedése már, mert amikor leveszi Jézusról a tekintetét, akkor süllyed, ez is egy érdekes dolog, erről szól a Te is járhatsz a vízen című kiadvány, amit itt meg lehet vásárolni. Ugyanez Rembrandtnak a rajzán Jézus felemeli Pétert, illetve segít neki, mert Péter aztán visszakapja a tekintetét, és Jézushoz fordul segítségért. És aztán Péter ott van a színeváltozás hegyén is, ezután, amikor Jézus felviszi a három megszeretettebb tanítványát, itt középütt látjuk Pétert egy 15. század végi ábrázoláson, Jézus mellett jobbra és balra pedig Mózes és Illés látható. Gyakori művészeti téma, feldolgozás. Péter mindig másutt van, de az azonosító jelet most már figyelve pontosan látjuk, hogy hol van. Ugyanez például a keleti művészetben, a pravoszláv művészetben, az élesen ketté választott mennyei világ, Jézus megdicsőül a feltámadott Mózes és az elváltozott Illés között, lent pedig a három tanítvány, akit sajnos elnyom az álom, mint később a Getsemáné kertben. Ugyanez Monreale mozaikján. Itt is látjuk, hogy Péter miért emeli fel az ujját, hiszen ekkor mondja azt, hogy Uram, építsünk egy sátort neked és egy sátort Mózesnek és Illésnek, és azután nemhogy építésre nem jut figyelme, hanem ébrenlétre sem. Péter magabízása és hitben való megfogyatkozása nagyon sokszor bemutatkozik. Andrej Rubjovnak a képe, 16. században vagyunk a Megdicsőülés hegyén, a három tanítvány, és aki kinagyítom Jézust az emberiség két nagy képviselőjével, akik fel fognak támadni, ez Mózes, ott van a két kőtábla a karjai között, és Illés baloldalt, aki viszont az elváltozandókat vetíti előre, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, halál nélkül fognak Jézussal a mennybe menni. Ugyanez Raffaello Santi utolsó festménye volt ez az életében, a híres Leonardo és Michelangelo tanítvány és követő, a színeváltozás hegye, itt jobb oldalt látjuk Mózest, a két kőtábla ott van a hón alatt, bal oldalt Illés, előtérben pedig a holdkóros vagy epilepsziás gyermek meggyógyításának története bontakozik majd ki. Itt középütt látjuk Pétert, ahogy éppen elalszik. Ennek a képnek a kinagyításán itt még inkább láthatjuk Péternek a ruházata is általában kék, sárga, ellentétben Jánossal ott jobb oldalt, akinek vörös ruhája a lobogó tanítványi lelkesedést szimbolizálja. A lábmosásnál is, meg még mennyi történetnél nagy szerep jut Péternek, Rembrandt rajza, Péter, ahogy igazán elszégyelli magát. Péter őszinte ember volt, sokszor hatott rá Jézus cselekedete, de épp a lábmosás után néhány órával következik be az a Jézust megcáfoló beszélgetése, amit a mai estén elemeztünk. Aztán ugyanez a jelenet, az igazán magát elszégyelő Péter szinte a fejéhez kapott, látjuk jobb oldal Dürernek a metszetén 16. század eleje, ellentétben a másik emberrel, Júdással, aki nem hagyja, hogy a szívére hasson Isten szeretete, Isten megalázkodása, Jézus térdelése és tanítványaiért való küzdelme. Aztán az utolsó vacsora ábrázolásokon is ott van Péter, nagyon jó Leonardo bemutatása, akinél Péter behajlik és megkérdezi Jánost, hogy kiről beszél a mester, amikor a tárról van szó. Aztán ugyanez Botticelli ábrázolásán, most már a Péter elalvása a Getsemáné kertben, különben a mai beszélgetésünk után történt meg, ezért is alhatott el Péter. A sértődött, magabízó ember, aki még kifáradt is, édesdeden alszik, hiába kéri Jézus tőlük, hogy virasszatok és imádkozzatok. Ugyanez El Greco-nak a híres festményén, Budapesten a Szépművészeti Múzeumban és Spanyolországban látható két változata van. Nagyítsuk ki csak Pétert! Ez van rajta különben a kötetem címoldalán is. Péternek az elalvása. Szinte egy természetellenes testtartás, a karoknak a természetellenes, főleg a jobb karnak. Tehát ez a Péter hiába fogadkozik, az ösztönei, a természete elárulja. Nem képes vigyázni egy óráig sem, ahogy Jézus egyébként figyelmezteti őt. A lőcsei oltáról való ez a kép. Háttérben Júdás jobb már a tanítványokkal, előtérben a három elalvó tanítvány, de itt is nagyítsuk ki Pétert a jobb sarokból. Hát igen, ez a festő is tudta, hogy mit akar ábrázolni. Péter, a hős Péter most alszik, mint egy ma született gyermek. Aztán a következő jelenet. A Jézus elfogatását, a Júdás csókját, morale mozaikját látjuk a 13. századból, általában összeszokták kötni azzal Júdás csókja és Péter vagdalkozása. Tehát a régi mesterek is tudták, hogy árulás és tagadás, és ez a tagadó ember, aki majd néhány órával ezután megtagadja Jézust, most mennyire hősködő ember. Magabízás, sértődöttség, végletek között való csapongás. Ugyanez Giottónak a híres ábrázolásán, itt is látjuk Pétert hadonászni, de természetesen nagyítsuk ki ennek a képnek a csodálatos középpontját, mert ez a Jézus arc, ez a tiszta tekintet, valahogy ez az, amit kellene ábrázolni, és amit oly kevesen ábrázoltak. Ugye az alattomos tekintet, ugye az alattomos Júdás, és Jézus, aki nem szűnik meg fáradozni még a végső pillanatokban sem a tanítványaiért. Ugyanez egy spanyol ábrázoláson, tehát mindegyiken szinte sztereotíp vonásként feljön a Júdás-Péter párhuzambállítás, éppen itt vágja le a szolgafülét. Aztán a következő képünk, ez Dürernek két passió sorozata van, mind a kettőből bemutatom ezt a jelenetet. Szinte Júdás háttérbe vonul, mert alig látjuk ő Júdás. Péter viszont előtérben van, a hatalmas kardja is főszereplővé avatja, de nézzük a másik Düreri passió sorozatot, itt meg egyenesen Péter a főszereplő, szinte a képnek a fele részét elfoglalja. Júdás itt van, Jézus tőle jobbra, Péter viszont a hatalmas szabjával épp itt vagdalkozik. Aztán Georges de Latournak félelmetes festménye a vörös és a fekete átmeneteiben pompázik, két szín állítja össze a színképet. Itt a szolgáló, ott a katonák, Péter tagadása. A katonák, akik kockáznak, ugyancsak Georges de Latour képén, a teljes képről nincs felvételem. A szolgáló lány, a kárőrvendés, Till Aran hódmezővásárhelyi szobrászművész, 60-as évekbeli alkotása. Ez az a szolgáló lány, aki rábizonyítja Péterre, hogy kik közé tartozott. És az egyik legcsodálatosabb kép, Rembrandt olajfestmény, aki ábrázolja a katonákat, a szolgáló lányt, de ott van Jézus is, ahogy éppen megfordul, és a tekintet most fog találkozni. Péter most áthozódik és esküdözik, nem tudja hova kapkodjon, csak hogy elterelje a gyanút önmagáról, de Jézus tekintete fogja Péter életét megváltoztatni, a megváltozás útját elindítani a lelkében. Magának a Péter sírásának, hogy kiment és keservesen sírt is, nagyon sok ábrázolása van, El Grécónak a korabarok bemutatása, kicsit szimpadiassá válik ugyan a jelenet, de még talán nem is annyira El Grécónál, mint Ribéránál, a másik spanyol barok festőnél. Péter sírása. Péter megváltozása is pünköskor ment végbe. Ekkor lesz az egyháznak egyik nagy prédikátora, El Grécó képe, a pünkösdi nyelvek megnyugodnak az apostolokon és Márián. Péter ugye itt van. Ugyanez a beállítás, illetve itt most ebben a sorozatban nem vetítem le Tiziano képét, hanem gyorsan megyünk tovább, Pétert bebörtönzik. Egy középkor végi ábrázolás, hogy Péter viszont a legnagyobb veszélyben tud aludni, pedig halálra ítélték, 7. nap, a következő nap végrehajtják a halálos ítéletet. Éjszaka jön az angyal, kivezeti Pétert, és íme az utolsó képünk, amire utaltam, ami a Via Appia verssel cseng össze. Időszámításunk szerint 67-ben Néró keresztény üldözése során Pált lefejezik, Pétert felfeszítik keresztre. Péter azonban azt mondja, hogy ő nem méltó, hogy úgy halljon kereszthalált, mint szeretett mestere, ezért fejjel lefelé feszíti keresztre. Michelangelónak nem annyira ismert freskója, Péter keresztre feszítése. Néhány részlet, a megrémült csoport, Rómában történik ez a jelenet, de a fő, a legfontosabb része ennek a freskónak Péter arca. Mint egy kinéz, miránk a szemlélőkre néz. Vajon te hogy futod meg az életedet, vajon a te életed hol tart? Magabízás, sértődés, önmagaddal foglalkozás, vagy pedig egy igaz ügynek és a te érted küzdő igaz Istennek a követője vagy-e? Michelangelo talán a legnagyobb portréját nem a prófétákkal, hanem ezzel a Péter felfeszítésével teszi meg, formálja meg, mint egy megszólítja ez az arc a szemlélőket, mint egy kinéz a képből, ránk néz, ember, szembesültél-e magaddal? Aki Jézussal beszélgetett, és akivel Jézus először nem tudta megértetni, amit szeretett volna, de később a pillantásával, egy szavával, egy kérdésével megértette, ez a Péter valóban más Péter lett, és erre a megváltozásra hív mindannyiunkat. Ennyit tudtunk Péterrel foglalkozni, 2 hét múlva folytatjuk sorozatunkat. Köszönöm szépen a figyelmet!
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Ezékiel próféta könyve 33. fejezetéből olvassuk az igét, az első 7 verset. A következőképpen hangzik. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván. Embernek fia, szólj néped fiaihoz, és mondjad nékik. Mikor fegyvert bocsátok valamely földre, és a föld népe választ egy férfit ő maguk közül, és őt őrállójukká teszi. És ő látja jönni a fegyvert a földre, és megfújja a trombitát, és meginti a népet. Ha valaki hallja a trombita szót, de nem hajt az intésre, és aztán a fegyver eljön, és őt utoléri, az ő vére az ő fején lesz. Hallotta a trombita szót, de nem hajtott az intésre, tehát az ő vére ő rajta lesz. És ha hajtott az intésre, megmentette lelkét. Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jönni, és nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljön a fegyver, és utolér közülük valamely lelket, ez a maga vétke miatt éretik utol, de vérét az őrálló kezéből kérem én. És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogy ha szót hallasz számból, megintsed őket az én nevemben. Kedves gyülekezet, ez az isteni szó elsődlegesen Ezékiel prófétához hangzott. Nem tudom, mennyire ismerjük, hogy Ezékiel próféta mikor élt. Időszámításunk előtt 597-ben került ő Babilóniába, fogságba, egy nagy fogoly csapattal együtt. Ekkor vitték el a legtöbb foglyot Babilóniába, Júda földjéről. És akiket elvittek fogságba, azok nagyon bizakodóak voltak, hogy rövid ideig tartsa ez a fogság, ez csak átmenet, és majd hazamennek, és minden nagyon jó lesz úgy, mint hazelőtt volt. De Ezékiel prófétának az volt a feladata, hogy felkészítse őket arra, hogy nem így lesz, hanem a legszörnyűbb tragédia fog bekövetkezni 11 esztendő múlva. 11 esztendő ideje volt erre Ezékiel prófétának, hogy erre felkészítse a foglyokat, hogy a csodálatos városuk, templomuk romokba lesz, az ott lévő lakosság szinte teljesen elpusztul, még fogságba való sem maradt közöttük. Ugye nem volt ez könnyű feladat erre felkészíteni őket. Tehát közvetlenül szólt nekünk, most te vagy az őrálló, látod, hogy fegyver közeledik az országhoz, és neked meg kell inteni ezeket az embereket, ne ringassák magukat hiú ábrándokba, hanem erre készüljenek föl, és a jó Istennél keressenek oltalmat. Nagyon nehéz feladat volt, mert Isten ezt mondta Ezékiel prófétának, hogy makacs szívűek és kemény nyakúak ezek az emberek. Ugye az egész nép egy kétségbejtő állapotban volt, és a Jóisten azért engedte rájuk ezt a nemzeti tragédiát, de mégis, akiket 597-ben vittek fogságba, ezeket akarta az Úr olyan bűnbánatra, olyan megtérésre vezetni, és úgy felkészíteni, hogy 70 év múlva ezek és ezeknek a maradékai visszatérjenek, és újra kezdjék a választott nép történetét, és képesek legyenek az addig elmulasztott missziót minél tökéletesebben betölteni. Mekkora nevelésre volt szükség ennek a fogoly csapatnak ehhez. Ugyanitt a 33. fejezetben, így olvasom, a 24. verstől, hogy hogy gondolkoztak ezek a foglyok először, mikor oda kerültek a fogságba. Embernek fia, azok, akik az elpusztított helyeket lakják Izrael földjén, ezt mondják. Tehát az otthoniak is ezt mondták, meg a foglyok is ezt gondolták. Egyetlen egy volt Ábrahám, mikor örökségül kapta a földet, mi pedig sokan vagyunk, nekünk ez a föld örökségül adatott. Tehát azt mondták, hát az Úr egymagának is odaígérte Ábrahámnak, most ennyien vagyunk, ez a föld, ami jogos örökségünk, mi velünk itt semmi nem történhet. Jeremiás próféta meg följegyzi, hogy ezt mondogatták, az Úr temploma, ez itt nem történhet semmi baj. És ha a következő verseket olvassuk, az Úr ezt mondta nekik. Ez okáért mondjad nekik, ezt mondja az Úristen, véreset esztek, szemeiteket bálványaitokra emelitek, és vértontotok, és a földet örökségül kapnátok. Fegyveretekben bíztatok, utálatosságot cselekedtek. Mindegyik az ő fele barátja feleségét megfertésztette, és a földet örökségül kapnátok.
Egyszerűen nem látták a súlyos bűneiket. Nem látták, hogy milyen erkölcsi állapotban vannak. És csak büszkélkedtek, hogy ez a föld nekünk örökségül adatott. És ezt a népet kellett meginteni az Úr nevében. Nem volt Ezékiel prófétának könnyű feladata egyáltalán. Megmondani, hogy nem békesség jön, hanem fegyver jön. És hogy bűnbánatban megalázzák magukat, elfogadják Istentől a fenyítéket, és készek legyenek onnan, hogy újat és mást kezdeni Isten segítségével. És miért időszerű ez az üzenet nekünk ma? Mert azt mondhatjuk, hogy mintha közvetlenül nekünk szólna. Azért, mert azt mondhatjuk, hogy van az Új Szövetségben egy egészen hasonló ige, amit Jézus mondott, most nem olvasom fel szó szerint, csak hivatkozom rá, Márk evangélium a 13. fejezetében, a 34. 35. vers, amikor Jézus arról beszélt, hogy ő elmegy messze földre, visszatér a mennybe, azt mondja, hogy az ő szolgáinak meghagyta a dolgát, és az ajtón állónak is meghagyta a feladatát, hogy vigyázzon. Ugye őrálló, meg ajtón álló, nagyon hasonló feladat. És Jézus erről az ő visszajöveteléről szóló nagy profétikus beszédben szólt. És azt mondta, az ő hívő népének a feladat olyan, mint az ajtón állói, aki állandóan értesíti az embereket, hogy mi az, ami közeledik, mi az, ami várható. És ez nagyon hasonló az őrállónak a feladatához. És azt kell mondanunk, hogy ma mit mondhatunk? Ma is olyan helyzet van a világon, hogy sok ember békességet remél, jólétet remél, gazdasági felvirágzást remél, jobb társadalmat remél, és közben a valóságban a fegyver közeledik ehhez az emberi társadalomhoz. A bibliai történelmi proféciáknak a tanúsága szerint pontosan ilyen idő van. És az emberek ma látják azt, hogy hova jutott a mi világunk erkölcsi állapotában, és hogy ezt egyszerűen a mindenható Isten sem nézheti el, de ha nem számolnánk az Isten ítéletével, aki már nem nézheti el ezt a mérhetetlen elfajulást, hanem csak azt néznénk, hogy milyennek a természetes következménye, milyen következményeket szül, akkor is azt látjuk, hogy itt hiába való békességről és biztonságról álmodni, ez törvényszerű, hogy fegyver közeledik a városhoz. És hogyha erről idejében szólnak, és a nép idejében kap intést, akkor így olvassuk, hogy aki magára veszi az intést, az megmentette a lelkét. Itt embereknek a mentéséről van szó, mert akik feldolgozzák ezt helyesen, kiértékelik helyesen, azok megmenthetik a lelküket, megváltoztathatják a magatartásukat és a viselkedésüket, és oltalmat és menedéket találhatnak az Istennél, és megmenekülhetnek. Tehát úgy szól ez az üzenet az őrálló kötelességéről, mint akinek a kezében emberek élete van, akiknek a hűséges kötelesség teljesítésén emberek élete és emberek sorsa fordul meg. És én nem is szeretnék arról szólni, hogy az Úr azt mondja, hogy a vérét a tekezetből teszem meg, mert itt nem egy fenyegetésről van szó igazából, és a fenyegetés senkit nem segít, hanem inkább azt a szeretetet és azt a felelősségtudatot kell, hogy felébresztjük magunkban és egymásban, hogy itt, ha valaki hajt az intésre, valaki az Úr nevében szóló intést meghallja, és hajt az intésre, megmentette a lelkét. És hogy itt emberek mentésének a valóságos és tényleges feladatáról van szó. És ahogyan volt Ezékiel próféta idején, hogy azért volt nehéz ezt a feladatot teljesíteni, mert az emberek elbizakodottak voltak és tudatlanok. Ugyanúgy ma is így van. Olvastuk a Bibliában, hogy itt mondott Jézus, hogy lesz az ő eljövetel előtt. Azt mondja, sokan nem vesznek észre semmit. Nem vesznek észre semmit. Egyrészt sokakban van egy ilyen vakhit, hogy hát az emberiség sorsa csak a fejlődés lehet. Meg az ember valahogy mindig talpra esik. De ugye egyetértünk ezzel, hogy ez egy abszolút vakhit. Ez semmire nem tud támaszkodni, ezt az ég világon semmi nem bizonyítja. De az emberek mégis elhitetik magukkal, hogy az ember valahogy mindig talpra esik, a történelem valahogy mindig kikupálja magát. Valahogy csak a fejlődés lehet az emberi történelemnek a folytatása, és ha nem így van. Ugye mások, a Biblia nélkül is nagyon komoly gondolkodók egészen másról beszélnek. És azon kívül én úgy gondolom, hogy nagyon sok emberben dolgozik egy jó adag fásultság is. És hadd mondjam azt, bennünk hívőkben is dolgozhat. Az ember annyi rémületes hírt kap, és egy ilyen ösztönös védekezésként azt mondja, hogy na most már én ezekkel nem foglalkozom.
én nem egy hívőtől is hallottam, én nem olvasok újságot, én nem hallgatok rádiót, én már nem akarok, mert én már ennek a terhét nem bírom. De testvéreim, helyes magatartás ehhez. Mert nekünk tudni kell, hogy mi az, aki közeledik. És az Isten igéje tud nekünk annyi reménységet, bátorságot és lelki erőt adni, hogy mi éppen azt látjuk, hogy ez egy intenzív mentésnek az ideje, a magunk lelkét és mások lelkét menteni. És ez a fásultság is dolgozik. És a közeljövőben hatalmasra föl fog erősödni a Biblia tanítása szerint az, ami Ezékiel próféta, meg Jeremiás idején is nagyon nehéz volt, még a hamis proféták hada is felsorakozik, akik azt fogják állítani, hogy ha végre ilyen vallás-erkölcsi alapokra fektetett új társadalmak jönnek létre, ha a vallások megkapják az őket megillető irányító szerepet, akkor itt egy jobb világ jön, akkor itt békesség és biztonság jön, és itt nem jön veszedelem. Hát akinek van füle, hallja ezeket a hangokat. Ilyen borotva élen játszódik Európában, Amerikában, Magyarországon, ahol tetszik, hogy milyen társadalmi váltás fog bekövetkezni. Amikor azt mondják, hogy na most a vallások, ha azokat méltó helyre tesszük, akkor minden megváltozik. És akkor itt egy jobb társadalom fog következni. És ezek között a körülmények között azt mondja az Úr, én őrálló alattalak téged, és micsoda felelősség ez, megincsed őket az én nevemben. Föl tudjuk ezt fogni? Megincsed őket az én nevemben, Isten küld követségben, hogy ezt tedd meg. Én szeretnék néhány sort felolvasni, amit egy testvérünktől kaptam, egy vidéki gyülekezethez tartozó testvérünktől, aki részt vett itt augusztus 20-án ezen a emlékezetes viharos tűzijátékon, és leírta a gondolatait, az élményeit és a gondolatait, és szeretnék belőle csak pár sort idézni. Vihart bizonyára már mindnyájan áttéltünk, el is áztunk, meg is száradtunk, el is felejtettük, de ezt, aki ott volt, soha nem felejti el, legalábbis mi nem. Mert hirtelen váratlanul jött, és nem erre voltunk hangolódva. Másodpercek alatt bőrigázni a szakadó esőben, az orkán erejű szélben talpon maradni, a menekülés legcsekélyebb esélye nélkül egymásba kapaszkodva várni a véget, jobb esetben a végét. Ahogy csillapodott a felhőszakadás és a szél, az összegyűlt hatalmas tömeg pánikszerűen megindult a csatatér hangulatát idéző terepen, a rengeteg törmeléken, kidőlt fákon, üvegszilánkokon, néhol térdig érő vízen átgázolva. Mindenfelé rémült, ordítozó, családtagjaikat kereső emberek, kétségbe esetten síró gyermekek, elhagyott kettétört babakocsi, egyszerűen leírhatatlan. Ezt a félelmetes 20 percet bizonyára sokan úgy élték meg, mint az, aki a tömegben így kiáltott fel. Mindnyájan meghalunk, mert eljött az Isten ítéletének órája. Az első percekben nekem is hasonló járt a fejemben. Úgy éreztem, már csak 2-3 percet bírok ki a 28-30 fokos meleg után a jéghideg esőben. Teljesen megdermedve, átfagyva álltam ott úgy, hogy nem csak a bőröm, de csontjaim is kezdtek fájni a hidegtől. Ekkor az Úr eszembe juttatta a reggel olvasott ígét, 6 bajodból megszabadít, és a 7. sem illet veszedelem téged. Isten ígérete azonnal lecsendesítette bennem a hatalmas belső vihart. Abban a pillanatban tudtam, hogy túlérjük, csak kitartás. Az a szomorú, hogy ez elkerülhető lett volna. Akik tudták, mi következtetik, nem figyelmeztették a hatalmas tömeget. Feltettem magamnak a kérdést, mi is az én személyes feladatom ebben a világban, mint akinek kezében van a Szentírás, az emberi történelem forgatókönyve, Isten megváltási terve, amit én is megismerhettem. Elemi erővel markolt a szívembe az üzenet, ha pedig az őrálló látja a fegyvert jönni, és nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést. És még csak egyetlen mondatot olvasok. Ez a nap rátette a pecsétjét a további életemre. Rádöbbentem, hogy nem élhetek úgy, mint eddig, langyos hívőként, felelős vagyok a körülöttem élőkért. Ebben a testvérünkben ezeket a gondolatokat váltotta ki ez az átélt vihar, és érezzük, hogy ezek tényleg hiteles gondolatok, és hiteles tapasztalatból származnak. És én azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mi kell ahhoz, hogy mi képesek legyünk a körülöttünk lévő embereket meginteni az Úr nevében. Én azt hiszem, pillanatnyilag mindannyian teljesen tehetetlenül állunk e feladattal szemben. Én egyértelműen így értékelem.
Mert azt, hogy elérünk bizonyos kereső, meg vágyakozó embereket, és át tudjuk adni Isten üzenetét, ez szép. De az az óriási gondtalan tömeg, akik nem vesznek észre semmit, akik vagy egy vakhitben vannak, vagy egy fásultságban vannak, azok az égvilágon semmilyen intést nem kaptak. És olyan megrázó ebben az igében is, ha a nép nem kap intést, és ha a nép nem kap intést. És ez az állapot nem maradhat így. És az ünnepélyes megbízatás úgy szól, hogyha meginted őket az én nevemben. És szeretném, testvéreim, feltenni nektek azt a kérdést, hogy mi kell ahhoz, hogy mi érdemben meg tudjunk felelni az őrálló feladatának. Mert az advent mozgalmat erre hívta az Úr valamikor. És az ember csak sírni tud azon, hogy a kezdeti buzgalomhoz és világos látáshoz képest, hogy legyengült ez a mozgalom mára. Ugyanakkor persze az ember hiszi azt, amit az Úr megígért, hogy legalább a maradéka fel kell, és mégis el fogja végezni azt, amit el kell. De ennek előtte vagyunk, ennek abszolút előtte vagyunk. Azt, hogy a nép intést kapjon, megintsed az én nevemben, és ez komolyan és világméretben megtörténjék. Úgy, ahogy a Biblia mondja, hogy minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, és az egész földön minden népnek, ennek a feladat elvégzésnek tökéletesen előtte vagyunk. És én nagyon töprengtem azon, hogy mi kell ahhoz, mert itt nem várhatunk a többségre, nem várhatunk egymásra. Mi kell ahhoz, hogy ezt a feladatot tényleg a szívünkre vegyük, és ezt mi elkezdjük végezni. Én úgy gondolom, hogy először is szükség van egy mély meggyőződésre, hogy ez igaz, hogy a fegyver közeledik, ez igaz, hogy a civilizáció összeomlása a küszöbön van. Egyedül csak az isteni közbelépés mentheti meg az emberiséget. Ugye, amikor az ember ezt így elmondja, akkor mindjárt van, hogy én legyek a vészmadár, meg a mennyiszer mondták ezt is, hát nem volt úgy. Testvérem, kimondom, én hiszem azt, hogy közülünk sokaknak felületes ismeretük van erről a dologról, és nem mély meggyőződésük. Éppen most dolgozom Jelenések könyve 3. kötetén, tényleg fohászkodom, a Jóisten erőt adjon befejezni, és megjelenhessen még ez év vége előtt, mert bár nagy részt ismertem én is ezeket, de olyan mérhetetlenül hat át a meggyőződés, mikor olvasom, és annyi újat láttam meg, és látom, hogy milyen hatalmasak ezek a proféciák. Ugye pont ez a szakasz, amiről most szól majd a 3. kötet, a 8. fejezet 2. versétől a 11. végéig, ugye ebben van a 10. fejezetben az, hogy Krisztus a Dániel nyitott könyvecskéje fölött ünnepélyes esküt teszt, hogy nincs több meghatározott idő, hanem csak az van hátra, hogy bevégződik az Isten titka úgy, mint megmondta a prófétáknak. Milyen az, amikor mindkét kezét az égre emelve, a tengeren és a szárazföldön állva, mintha mi az egész földgolyóra kiható üzenet, és az egész földgolyón kell, hogy hirdettessék. És megesküszik arra, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a benne valókat, hogy nincs több meghatározott idő már, hanem csak ez van hátra, hogy bevégződik az Isten titka. Ilyen proféciákat pedig nekünk annyira kell ismernünk, olyan pontosan és olyan mélységesen, hogy lássuk, hogy az értelmünket kéne kioltani, hogyha igazán megismertük, hogy azt mondjuk, hogy ez nem igaz, és akkor pedig be kell vonni a következtetést. És akkor át kell érezni ezt a felelősséget, hogy az intést az Úr nevébe át kell adni, amilyen komoly ez az esküvés, amilyen komoly ez a bejelentés, ezt úgy át kell adni. De ha most arra gondolunk, hogy ugye a Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. verse szó szerint is megfogalmazza, hogy mi az az intés, amit át kell adni az Úr nevében. Ugye tudjuk, Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. verse nagyon egyszerűen megfogalmazza, hogy hangzik az az intés, amit az Úr nevében át kell adni. Úgy hangzik, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ha belegondolunk, elmondhatatlannak tűnik szinte ez üzenet. A ma emberisége olyan hihetetlen távolságban áll ettől, attól, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hát az is kérdés, hogy Isten van-e, de aki valamilyen Istenben hisz, az, hogy félni az Istent, azt, hogy neki adni a dicsőséget, mondjam úgy, hogy komolyan venni az Istent. Hát ez szó se lehet. Tehát átadni egy ilyen üzenetet, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, ő van, és így viszonyuljatok hozzá. A második, hogy eljött az ő ítéletének órája, mintha valahonnét a Holdról, meséből hangzanék ilyen üzenet. Ki az, aki többet gondol, mint hogy ez egy régi mitosz, egy régi keresztény dogma, de hát
Valószínűleg sose lesz meg, hát hol lehet ezt komolyan venni? És az utolsó, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, fogalmuk nincs az embereknek, mit jelent ez, hogy teremtő Isten vagy, vagy teremtés, vagy hogy ez valóság lenne. És még egyszer mondom, teljesen előtte vagyunk a feladatnak, hogy őrállónak adtalak, és ez nem maradhat így, hogy a nép nem kap intést, és te intsed meg őket az én nevemben. És mindenkinek szeretném a lelkére kötni, hogy senki ne bízze el magát, hogy én ismerem jól a Szentírást, én ismerem a Jézus közeli eljövetelére vonatkozó üzenetet, én ismerem a történelmi proféciákat, mindannyian felületesen ismerjük. Ahhoz képest, amilyen mély meggyőződés kell ahhoz, hogy te képes legyél ezt az intést átadni az embereknek. A második dolog, ami kell, az igazi szeretet az emberek iránt, mély szeretet. Ugye mi tudjuk, hogy a Biblia üzenete nagyon kettős a világról, mert az egyik oldalon azt mondja, hogy ne szeressük a világot, de megmondja, hogy mit ne a világban, ami a szemek kívánsága, a test kívánsága és az élet kérkedése. Ugye, ami velejéig romlott és igazságtalan. De a másik oldalon a Biblia főigéje mit mond? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Testvérem, aki nem szereti ezt a világot, akit nem érzi át azt, hogy milyen szörnyű azt, hogy a nép nem kap intést, akinek a szem előtt nem vonulnak el valóságos húsvér emberek, akikkel érintkezik, és tudja, hogy ezek nem kaptak intést, és nem érzi azt a szeretetnek a felhajtó erejét, hogy itt utakat kell találni, itt módokat kell találni, itt ezt át kell adni az Úr nevében, az nem fogja ezt a feladatot végezni. Tehát a mély meggyőződésen, az abszolút mély meggyőződésen is nagyon világos és nagyon precíz ismereteken kívül a második, amire szükség van, mély szeretet. Egy harmadik, amire szükség van, a hitelesség. Az életünk hitelessége, hogy át tudjuk adni az üzenetet. Megkérdezem, intést elfogadni a kis hétköznapi dolgokban is, amelyek nincsenek olyan távol tőlünk, sose könnyű az embereknek az intést elfogadni. De kitől tud az ember mégis intést elfogadni? Akinek a személye abszolút hiteles, és akiről tudja, hogy szereti és szeretetből inti. Hogyha a mi személyünk nem hiteles, az életünk nem hiteles, és a szeretet nem világos, hogy szeretetből szól, nem azért, hogy elmondjuk a magunkét, nem azért, hogy fitoktassuk, hogy mi mit tudunk a bekövetkezendőkről, hanem igazi, igazi, együttérző, féltő szeretetből, akkor azt nem fogadja el ezt az intést senki. És harmadszor kell erkölcsi bátorság. Bátorság megszólaltatni olyan üzenetet, ami nagyon messze van az emberektől. Bátorság megszólaltatni olyan üzenetet, ami ellenállást válthat ki, meg nem értést válthat ki. De bölcsesség is kell, hogy amennyiben rajtunk múlik, úgy szólaltassuk meg, hogy ne legyen ok arra, hogy azt elvessék, vagy gúnytárgya legyen. De ha mi mindent megteszünk, és ha lehető legtökéletesebben képviseljük, akkor is számítani lehet erre. És nézzük meg, hogy mennyire jellemző ránk az a magatartás. Ott szólalok meg, ahol nincs benne kényelmetlenség. De az, hogy az embernek nem csak ebben a dologban, más dolgokban is, a mindennapi életben is, a ma emberének az a magatartás, hogy dehogy viszem a bőrömet a vására, dehogy szerzek magamnak kellemetlenséget. Tehát ha nincs bajom, miért csinálnék én magamnak, hogy én dolgokat képviseljek, igazságos vagy helyes dolgokat, vagy fölemeljem a szavamat, hogy ez nem így van, vagy amígy van. A emberre kikerüli a konfliktusokat. És ezt a feladatot vállalni, hogy megintsed őket az én nevemben, ehhez erkölcsi bátorságban való gyakorlásra van szükségünk. Állandóan, a hétköznapokban is, minden dologban is. Hogy szeretetből és igazságosan, de nem hallgatunk, de nem visszahúzódunk, de nem konfliktusokat kerülünk, hanem a helyeset és az igazságosat erkölcsi bátorsággal képviseljük. Nem is tudjuk felbecsülni azt, hogy milyen hihetetlenül értékes a szelek visszatartásának ideje, amiben most élünk. Ha nem volna ott a Bibliában ez a profétikus jelkép, nem is értenénk, ami történik. Olykor félelmetes szituációk alakulnak, ezt a megint visszafogott, megint csönd van. És ugye azt mondja az írás, hogy Isten parancsot ad az angyalainak, hogy tartsák vissza a pusztító erőket, a pusztító szereket, ami érlelődik benne az emberi társadalomban, meg a környezetünkben is.
Itt van a kezemben, még csak akár az időjárásban is. Nem is tudjuk fölmérni, hogy Jóisten mi mindent fog vissza, majd csak az örökké valóságban tudjuk meg. Itt van a kezemben egy jelentés, így olvasok pár sort. A NASA klimatológusai megerősítették, hogy az utóbbi 30 évben évtizedenként mintegy 0,2 Celsius fokkal emelkedett bolygónk átlag hőmérséklete. Egyértelműnek látszik, hogy emögött az ember okozta tényezők húzódnak meg, azaz mi magunk okozzuk az egyre veszedelmesebb méreteket öltő klímaváltozást. Nemrégen ezt még mindenki vitatta, hogy vagy így van, vagy nincs, ma már nem vita kérdésre, már beismert dolog. Azután azt írja, a szárazföldi és a tengeri jég is erőteljes olvadásnak indult, mivel ezek a hatások megváltoztatják többnyire, csökkentik a földfelszín fényvisszaverő képességét, így a napból érkező sugárzás egyre csökkenő hányada verődik vissza a világűrbe, és egyre növekvő hányada fordítódik a bolygó további melegítésére. Ez egyre inkább egy ördögi kör kialakulásának a veszélyét hordozza magában. Tehát nem úgy van, hogy ezután is 0,2 Celsius fokkal, mint az utolsó 3 évtizedben, hanem itt begyorsulás, begerjedés van. Azt mondja, a kutatók körülbelül 1 Celsius fokos további melegedésnél látják azt a kritikus határt, ameddig a globális felmelegedés még kezelhető, azaz az élet még nagy gondok nélkül tud alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz. Ezen túl az a megrázó kép tárul elénk, hogy már valószínűleg egy másik bolygóval kell számolnunk, nem azzal a Földdel, amit most ismerünk. Ha a jelenlegi melegedési folyamatok rövidesen nem lassulnak le, és ugyan mi erre a kilátás, most megint mindenki boldog, hogy az olaj olcsó, és hogy még mennyi van, és már megint, most megint nem beszél senki alternatív energiahordozókról. És így olvasom tovább. Ha a jelenlegi melegedési folyamatok rövidesen nem lassulnak le, akár néhány évtizedes távlatban is növények és állatok tűnhetnek el tömegesen a Földről, és gyökeresen megváltozhat az egész ökoszisztéma. Nem is olvasom tovább. Itt is mennyire dolgozik az Isten fékező hatalma, nem tudjuk, és az emberi társadalomban. Micsoda iszonyatos erők feszülnek, és milyen hihetetlenül bizonytalan, és mennyire kezelhetetlen valójában az, ami zajlik. Egyedül csak az Isten féken tartó hatalmával számolhatunk. És ebben az időben kell ezt az intést átadni, és nem halogatni. Óriási erőfeszítéseket kellene tennünk minden vonalon, hogy melyek a leghatékonyabb módok, irodalomban, más módon, de legfőképpen kinek-kinek a személyes bizonyságtevése által, hogy ezt az intést tényleg át tudjuk adni. Szeretnék még egy igét olvasni, Ezékiel könyve 22. fejezetéből a 30. verset, ez az ige engem nagyon-nagyon elgondolkoztatott. Ezékiel könyve 22. fejezetéből olvasom a 30. verset. Ezt írja, és kerestem közülük valakit, aki falat falazna és állna a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam. Ugye ez az Ezékiel korabeli állapotokra gondoljunk, és erről nekem az jut eszembe, azt mondja, az Úr, keresek embereket, akik a törést, a társadalom iszonyú romlását, elfajulását, oda állnának a törésre én előmbe az országért, akik egyrészt imádkoznak, másrészt dolgoznak, és akarják ezeket a szörnyűséges állapotokon javítani és gyógyítani a példaadásukkal, a tanításukkal, az emberekért tett előfeszítésükkel. Hogy el ne pusztítsam azt. Mit jelent ez, hogy el ne pusztítsam azt? Ez azt jelenti, hogy ha a bűnök tovább az eget ostromolják, és akkor már nem marad más az Istennek hátra, hogy vagy megvárja, hogy beérik az a törvényszerűség, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz, ami az ő közbeavatkozása nélkül még iszonyatosabb. Vagy pedig közbeavatkozik, hogy ez így ne következzék be, ez a kollektív öngyilkossága az emberiségnek, vagy az emberi civilizációnak, és ítélettel avatkozik közbe. Azt mondja, de ő ezt szeretné nem megtenni. Szeretné késleltetni, hogy minél több ember mentessék meg. De ha nincs, aki a törésre álljon. Nincs, aki imádkozzék és fáradozzék az emberek megmentéséért. Akkor nincs mire várni. Akkor a helyzet csak rosszabb és rosszabb lesz. Testvéreim, én ebből mindig azt értem meg, hogy az, hogy az Isten meddig tartja féken a szeleket, az azon múlik, hogy van-e miért az időt tartani. Vannak-e, akik őhelébe állnak a törésre az országért? Vannak-e, akik imádkoznak és dolgoznak,
hogy itt emberek mentessenek meg, és legyen értelme az idő halasztódásának. Tehát én azzal szeretném zárni az ige hirdetésünket, hogy emlékezzünk arra, hogy amikor Ábrahám közben járt Sodomáért, akkor a Jóisten azt mondta, ha csak 10 van egy városban, nem megmenekül a város. És csak ha nincsen senki, akkor nem lehet tovább feltartóztatni a természetes következményeket, illetve az Isten ítéletét. És szeretném még egyszer elsorolni, hogy ahhoz, hogy az őrálló feladatának megfeleljünk, mindegyikünknek mély meggyőződésre, sokkal mélyebb, pontosabb ismeretre és meggyőződésre van szükségünk. Szükségünk van igazi szeretetre az emberek iránt, hogy valóban feszítsen bennünket belülről, hogy én rajtam nem múlhat, hogy a nép nem kap intést, és ezek a kedves és szeretetteljes emberek, akiket ismerek, ezek itt legyenek készületlenül mellettem. Az, hogy hitelességre van szükség, hogy a szánkon hiteles legyen az üzenet, és gyakorolnunk kell magunkat az erkölcsi bátorságban, feladni ezt a konfliktus kerülő, feladni ezt a hallgató, feladni ezt a visszavonuló, fásult magatartást, mert ezzel nem tudunk segíteni. Eszembe jut egy mondat az Ellen White apostolok története című könyvében, és ez nagyon, nagyon sokat mondó. Azt írja, hogy az első pünkösdről szóló fejezetben azt írja, hogy Isten tudta, hogy az evangélium csak akkor hatásos, ha beszédes ajkak és forró szívek hirdetik az igét, akiket áthat az Isten ismerete, és a Szentlélek ereje kíséri munkáikat. Figyeljük csak meg ezeket a kifejezéseket. Beszédes ajkak, forró szívek, akiket áthat az Isten ismerete, és akiknek a munkáját a Szentlélek kíséri. Megállok egy pillanatra ennél, hogy beszédes ajkak. Testvéreim, hogyha meg se próbáljuk megfogalmazni az üzenetet, ha a személyes bizonyságtevésben estek vagyunk, ott vagyunk tehetetlenül, azt se tudjuk, hogy kéne mondani, hogy lehet-e megfogalmazni. Mindig bánkódom a szombatiskolánk, nem élénkebb, nem népesebb. Hát testvéreim, ha nem gyakoroljuk magunkat, hogy ki is nyissam a számot, és meg tudjak fogalmazni dolgokat. Hát ott állok tehetetlenül. Érzem, hogy mit kéne mondani, nem tudom megfogalmazni, nem is próbáltam, hogy beszéljek. Igen, beszédes ajkakra van szükség, akik gyakorolták magukat arra, hogy hogyan fogalmazzanak meg alkalmas módon, és hogy tudjanak átadni dolgokat. És forró szívek. Hát ez legalább olyan fontos. Forró szívek. Mert ugye csak ebből van sem nem bőbeszédű, nem hiteltel, hanem hiteles beszéd. A forró szív, akiket áthat az Isten ismerete. Mindjárt kérdezzük meg magunktól, ebben a pillanatban rendelkezünk ezzel a forró szívvel, amely majd tele van az Isten eleven ismeretével, eleven tapasztalatokkal. Szinte mint az új bor for benne az, hogy milyen csodálatos Istenünk van, milyen hallatlan igazságok ezek, milyen szükségük van erre embereknek, és itt nem vesznek észre semmit. Hol vannak ezek a forró szívek, akiket miben for, mint az új bor, ez az ellentét, hogy ez így nem lehet. Ugye Jézus fölkiáltotta a főpapi imája végén, igazságos atyám, a világ nem ismert téged, és mintha azt mondaná, hát ez elviselhetetlen az én lelkemnek, hogy igazságos atyám, a világ nem ismert téged, és ezért beszédes ajkakra és forró szívekre van szükség, és harmadszor, hogy a Szentlélek ereje kísérje ezt a bizonyságtevést. Ehhez viszont olyan életünknek kell lenni, hogy az Isten velünk lakozhassék, hogy az Isten vezérelhessen, és az Isten kísérhessen minden pillanatban. Kedves gyülekezet, én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy ezt az ige szakaszt Ezékiel könyvéből, az őrálló kötelességéről olvassuk el jó párszor, és maradandóan vésődjék belénk, hogy micsoda mulasztás az, ha a nép nem kap intést. És hogy milyen nagy feladat ez, hogy intsd meg őket az én nevemben. Milyen hitelességet kíván ez, milyen minőséget kíván. És Ezékielnek azt az igéjét se felejtsük el, hogy az Úr meddig tartja féken a szereket, és mennyi kegyelem időt az azon múlik, hogy az Úr azt nézi, van-e valaki a törésre áll ő elébe az országért, és teljes szívvel dolgozik, hogy emberek megmentessenek. És hogy milyen kimondhatatlan öröm az, mikor valaki hajt az intésre, és megmentette a lelkét. Éppen reggel itt beszélgettünk, ahogy autóban érkeztünk ide nyáronban, mindig a rehabilitációs táborunk a szabadulni vágyó alkoholbetegekért, meg a segíteni vágyó családtagjaikért, és
És az egész esztendőben az ember szívét melegíti. A tavalyi táborunkban is volt valaki, aki a legmélyebb, sok évtizedes alkoholizmus után azóta egy korcsot nem iszik. Ebben az ezévi táborunkban volt egy testvérünk gyereke, aki hajléktalanságban tartott, besárgultan, iszonyú állapotban. Azóta most már itt vagyunk november végén, augusztus elejé tábor óta semmit, kivirult, visszanyerte a régi személyiségét. Szóval sokszor, mikor az ember ilyen kézzel foghatóan látja azt, hogy mi az, hogy egy ember lelke megmenekül, akkor valahogy jobban közel van hozzá, hogy mi az, hogy megmentetett egy ember. De ez ugyanilyen valóságos, ami a körülöttünk lévő embereket érinti, ha csak nem ennyire látványos. De ugyanígy az emberek lelkének a megmentésére van szükség az eljövendő viharban és a Jézus visszajövetelekor. A Jóisten legyen kegyelmes hozzánk, és helyezze igazán szívünkre az őrálló kötelességét, és legyen szemünk előtt, hogy igazi meggyőződést szerezni, igazi szeretetet szerezni, forró szívet és beszédes ajkakat szerezni, és a Szentlélek erejét és támogatását elnyerni. Erre van szükségünk. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük néked ezeket az ígéket, amelyekkel most minket intettél, hogy őrállóul hívtad el az advent mozgalmat, és őrállóul hívod el mindazokat, akik a Biblia teljes üzenetét megértették, akik meggyőződtek a Biblia történelmi proféciáinak a nagyon logikus, következetes és abszolút megbízható voltáról, hogy át kell adni az intést, mert ez a tragikus helyzet nem történhet, hogy tömegek, akik nem vesznek észre semmit, nem kapnak intést. Urunk, az ének szavaival kérünk, add meg, hogy sírni tudjunk mások nyomorán, de sírni tudjunk a saját nyomorunkon is, hogy ebben a nagyon fontos türelmi időben és kegyelmi időben mi nélkülözzük a beszédes ajkat és a forró szívet, az igazi szeretetet, amivel át tudnánk adni ezt az üzenetet és az igazi hitelességet. Urunk, valóban kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és készíts fel erre a feladatra, és add, hogy betöltse az életünket, és megízleljük az ember mentésnek az örömét. Add, hogy személyes tapasztalatokat szerezzünk mindannyian arról, hogy milyen csodálatos az, amikor kereső, kétségbe esett emberek, vagy éppen gondtalan és felületes emberek, mégis szívükre veszik az intést, a szívük hajlik az intésre, és megmentik lelküket. Ó, szerető jó Istenünk, kérünk, hozz változást, valódi változást az életünkbe, és add, hogy azt is belássuk, hogy nem szorulhat az életünkben a peremre, hogy a te ígédet tanulmányozzuk, és nem lehetünk önelégültek azzal, amit ismerünk és értünk. Ó, Úrunk, kérünk, hogy munkálkodj mindannyiunkért, és add, hogy eljussunk oda, hogy forró szívvel, beszédes ajakkal és elkölcsi bátorsággal képviseljük a mi természetes környezetünkben a te üzenetedet mindnyájan. És végül ez tényleg olyan erővé válik, hogy az egész földön bizonyságul népnek elhangzik. Segíts, hogy igazán készüljünk a te szent lelked kiárasztására, és ne szűnjünk meg az egész advent nép, ami saját gyülekezeteink megújulásáért nap mint nap könyörögni, hogy a te lelked ereje áradhass, és aztán

Kedves táborozók, mielőtt a mai témánkra rátérnénk, pontosabban mielőtt megnevezném a mai témánkat, egy történetet szeretnék elmesélni, igen röviden. Ez a történet a dél-amerikai Motilon indiánoknak egy népmeséje. Nagyon csak címszavakban mondom el, tényleg néhány mondatban. A történetet azt teszi érdekessé, hogy ez volt az a kis mese, amelyen keresztül egy misszionárius, akinek én a könyvében olvastam ezt a történetet, utat talált ezeknek az indiánoknak a lelkéhez, és Krisztust, az üdvözítőt ezen a mesén keresztül tudta számukra bemutatni. A történet a hangyává lett indiánról szól. Egy indiánról, aki addig szemlélte, addig figyelte a hangyák életét, ahogy nyüzsögnek a bolyban, hogy valamiért megsajnálta őket, pontosan már nem emlékszem erre, hogy miért is, hogy miről szólt a fáma, hogy miért voltak számára annyira szánalomra méltók, de tény, hogy segíteni szeretett volna a hangyákon, mert úgy látta, hogy csak nyüzsögnek, csak sürögnek, forognak, de nincs igazi célja és értelme az életüknek. És ezért úgy gondolta, hogy el fogja magyarázni a hangyáknak azt, hogy mi az élet értelme. És prédikálni kezdett nekik. De a hangyák nem hallgattak rá, továbbra is sürögtek, forogtak, végezték a maguk munkáját. És ez az indián egyre inkább kétségbe esett, amíg végül rájött, hogy hát nem tud ilyen formában kapcsolatot teremteni velük, és ezért az isteneihez fordult segítségért, és azt kérte az istenektől, hogy tegyék őt is olyan kicsivé egyé a hangyák közül, hogy hát, ha úgy meg tudja szólítani őket, és hát, ha rajtuk keresztül hát valahogy a szívükhöz tudna szólni. Valószínűleg van valami tanulsága a történetnek, amire én most nem emlékszem. Ezt az egyetlen motivumot akartam kiemelni belőle. Ugyanis ez a misszionárius, aki éveket töltött az indiánok között, annélkül, hogy igazából áttörést ért volna el az ő hát magával hozott igazságával, az evangéliummal, amikor meghallotta ezt a mesét, akkor ezt a történetet használta fel arra, hogy az indiánok előtt bemutassa Krisztust. És amikor felidézte ezt a történetet, és elmondta nekik, amit az indiánok nagyon jól ismertek, akkor csak ennyit mondott, hogy Isten emberré lett. És amikor ezt a mondatot az indiánok meghallották, akkor az egész törzs hangos zokogásban tört ki. Számomra ez a történet azért megragadó, mert ha most én azt mondom, hogy Isten emberré lett, akkor egy olyan dolgot mondok ki, amit minden karácsonykor hallunk. Szóval majdnem, hogy az anyatejjel szívtuk magunkba a karácsonyi történettel az emberré lett Isten képét, gondolatát, és bennünket távolról sem rendít meg annyira, mint amennyire a Motilon indiánokat ezt megrendítette. A történetben az a megrendítő számunkra szerintem, hogy amikor bizonyos emberek még soha életükben nem hallottak Krisztusról, nem hallottak a születésének a történetéről, akkor ilyen elemi erővel ragadja meg őket az a gondolat, hogy az Isten leszállt a saját teremtményei közé, hogy egy legyen közülük. Én úgy gondolom, hogy ez a mondat, hogy Isten emberré lett, az a megváltásunknak a legmélyebb titkát rejti magában. A ma esti témánknak a címe, az alapigéje a Római Levél 8. fejezetének a 3. verse, amiben ez a gondolat szerepel, hogy az Isten az ő fiát elbocsátotta bűntestének hasonlatosságában. Szeretném felolvasni a teljes igeverset, amelyet hát elemezni szeretnénk ma este. A Római Levél 8. fejezetének a 3. verse a leggyakoribb kiadású és tördelésű Bibliában, az Új Szövetség 185. oldalán található. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt kárhoztatta a bűnt a testben. Ez lenne tehát az a gondolat, amivel megismerkedünk, és valóban az ember megváltásának a legmélyebb titkát keressük ezekben a sorokban, bár itt rögtön előjáróban meg kell jegyeznem, hogy a római levélből egy igeversről beszélni rendkívül nehéz, ugyanis a római levél egy gigantikus gondolatmenet, legalábbis a 8. fejezet közepéig. Szinte egyszerre kellene elolvasnunk, és egyszerre kellene beszélnünk róla, ami természetesen lehetetlen. Ugye így kiragadva ez az egy mondat nem sokat mond, muszáj valamennyire felidéznünk azt, hogy milyen előzmények után mondja ki
Pál apostol ezeket az igazságokat. A római levél első 7 fejezete talán most nagyon durva leegyszerűsítéssel összefoglalható abban az egy mondatban, hogy minden ember vétkes, minden ember kárhozatra és ítéletre méltó a bűnei miatt, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben van. Ugye Pál a zsidókra és a pogányokra tér ki, itt a zsidókra, akik ismerik az Isten kinyilatkoztatott akaratát, és a pogányokra, akik nem ismerik azt, de külön-külön elemzi és külön-külön bizonyítja, hogy az Isten ítélete alatt vannak a bűneik miatt mindannyian. A pogányok azért, mert a lelkiismeretük ellenében cselekszenek, és a lelkiismeretük meg tudja mondani nekik a jó és a rossz közötti különbséget, ebben segítséget tud nyújtani. A zsidók pedig minél inkább ismerik az Isten akaratát, annál inkább megítéltetnek az Isten törvényétől, amennyiben áthágták azt, már pedig áthágták azt, hisz minden ember bűnös, egyetlen igaz ember sincs ezen a földön. Odáig jut a gondolatmenetben, hogy a 7. fejezetre már a saját tapasztalatából, a saját életéből merítve leírja, különösen a 7. fejezet második felében azt a talán a mi számunkra és a legtöbbünk számára kínosan ismerős életállapotot, amikor az embert megragadja az Isten beszéde, amikor gyönyörködni kezd az Isten törvényének az igazságában. Amikor az ember felismeri, felfogja azt, hogy igen, úgy kell élni, ahogyan azt az Isten a Szentírás lapjain kinyilatkoztatta, és a szívében őszinte vágy ébred arra, hogy valóban kövesse azt az életet, azt a magasabb rendű életet, azt a csodálatos erkölcsiséget, amelyet az Isten beszédéből megismert. És ebben az állapotban az ember, amikor törekszik a jóra, és szeretné az Istennek való engedelmességet követni, azzal kell, hogy szembesüljön, hogy valami különös hatalom tartja a rabságában, mint hogyha a bűn be lenne írva a tagjaiba, vagy ahogy ma mondanánk, a génjeibe. A bűn egyszerűen rabságban tartja az embert, és hiába szeretne, nem tud jót cselekedni. És a végén eljut addig a kétségbe esett felkiáltásig, ami a római levél 7. fejezetének a 24. verse szerint így hangzik: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Mert nem tud megbékélni ezzel az állapottal. Nem tud beletörődni abba, hogy a szíve vágya, az az élet, amelyet élni szeretne, elérhetetlen számára, mert egyszerűen az emberi természete nem engedi azt, hogy a teljes igazságot cselekedje, amit az elméjével már felismert. Ugye, ez a leírás, ez a gondolat, azt a gondolatmenetet koronázza be tehát, amely arról szól, hogy az ember vétkes, az ember bűnnek eladott állapotban van, és semmit sem tehet önmaga a helyzetének a javításáért. A római levél 7. fejezete az ember és a törvény viszonyáról szól, és ezt olyan módon mutatja be, hogy az ember megértheti az Isten törvényét, értelmileg felfoghatja, világossá válhat számára, de nem követheti azt, mert az emberben nincs olyan erő, amely képes lenne ellenállni a bűn genetikailag kódolt törvényének. Olyan törvényként mutatja be a bűnt a római levélben Pál, mint ami a természeti törvényeknek a kérlelhetetlenségével hat. Olyan törvényt képzeljünk el, mint amilyen a gravitáció törvénye, amely alól nincs kibúvó, ami mindenkire egyformán érvényes ezen a földön, és ahogy repülni nem tudunk mi emberek, vagy ahogy vízen járni nem tudunk a magunk erejéből, úgy nem tudunk a bűn fogságából sem a magunk erejéből szabadulni. Egyébként nem csak Pál apostol teológiájának része ez, Jézus Krisztus is beszélt erről, egy nagyon határozott és kemény kijelentést tett egy alkalommal a tanítványok előtt, amikor éppen hát elbocsátott valakit, és a tanítványok megkérdezték, megbotránkozva, hogy mester, hát ha ő nem üdvözülhet, akkor kicsoda? Jézus azt mondta, hogy embereknél ez lehetetlen, tudnilik az üdvösség. Az emberek számára elérhetetlen, lehetetlen. Igaz, hogy aztán folytatta ezt a gondolatot, de most erre még nem térnék ki. Egyelőre ezzel barátkozzunk meg, ezzel a nagyon kategórikus, kemény és kérlelhetetlen Jézusi kijelentéssel. Az üdvösség az ember számára lehetetlen. Hogy az Ószövetség egy híres hasonlatban fejezi ki ugyanezt, amikor azt mondja, egy ilyen költői kérdést feltéve, hogy vajon megváltoztathatja a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát. Úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ez érvényes az egész emberiségre. Annyi esélyünk van a saját jellemünkön egy árnyalatnyit is javítani, mint a szerecsennek a bőre színét, vagy a párducnak a foltosságát megváltoztatni. Ugye, ahogy nem tudunk
sötétebb vagy világosabb bőrűek lenni a tulajdon akaratunkkal, úgy nem tudunk mit kezdeni a bennünk lévő bűnnel. Lehet, hogy tudjuk fegyelmezni magunkat, lehet, hogy önfegyelmet tudunk gyakorolni bizonyos kérdésekben ideig, óráig. Elképzelhető, hogy bizonyos rossz szokásokat az akaraterünk segítségével leküzdünk, de egy valami nem képzelhető el, hogy a szívünk mélyén lakozó bűnt, az önzésnek a gyökerét sikerüljön a magunk erejéből, a saját szívünkből kiírtani. Ez egy patthelyzet, amit a Biblia elénk tár. Azt mondja ki egyrészt, hogy az üdvösség feltétele az Isten törvényének az elfogadása és betöltése. Hiszen az örök élet az Isten örök, változhatatlan, szent és igaz törvénye alapján működik. És ugyanakkor az ige azt is kimondja, hogy a törvény, bár bemutatja az Isten jellemét és hűségesen tükrözi azt, a törvény bár megítéli a bűnt, de egy valamire nem képes, nem képes arra, hogy megszabadítson tőle. Ami a törvénynek lehetetlen volt, mondja Pál apostol a Róma 8.3-ban, mivel hogy erőtlen volt a test miatt. A törvény nem volt képes arra, tehetetlen volt arra nézve, hogy az embert a bűnből megszabadítsa. Isten azonban nem hagyott bennünket ebben a kilátástalan és reménytelen helyzetben, és a versnek a további részei azt tárják fel, hogy az Isten milyen szabadítást készített ebben a lehetetlen, ebben a reménytelen, kilátástalan állapotban vergődő ember számára. De így olvassuk tovább, az Isten az ő fiát elbocsátván. Itt is szeretnék megállni, mert ez tulajdonképpen egy hosszabb mondatnak csak egy része, amin általában így át szoktunk futni. Én azt hiszem, hogy érdemes egy pillanatra megállni és elgondolkozni azon a kijelentésen, hogy Isten elbocsátotta az ő fiát az emberért. És hogy Krisztus mit tett, hogyan jött el erre a földre, mi által, hogyan lett ő megváltójává az emberiségnek, erre kitérünk majd. Na most egyelőre csak ezen az egy gondolaton időzzünk el egy pillanatig. Az emberért, a lázadó, bűnös teremtmények érdekében Isten elbocsátotta az ő fiát. Ez is olyan gondolat, amit talán már sokszor hallottunk. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egyáltalán nem kézenfekvő dolog. Isten megteremtette az embert, és az ember, pontosan nem tudjuk, hogy mennyi időn belül, de nagyon záros határidőn belül fellázadt az Isten ellen. Isten életet adott, és elmondta azt is, hogy mik az örök életnek a feltételei. Isten pedig, az ember pedig úgy gondolta, hogy ő felülbírálja Istennek ezt a kinyilatkoztatott törvényét, és a maga útján kezdett járni. A teremtő részéről mi lett volna a kézenfekvő megoldás ebben a helyzetben? Én úgy gondolom, hogy a kézenfekvő az lett volna, hogyha Isten ugyanazzal a teremtői szóval, amelyel megteremtette, eltörli az embert a föld színéről, és egy új világot teremt benne új teremtményekkel, vagy hát csinál, ami neki jól esik, vagy amit jónak lát, hiszen a teremtő Istenről van szó. És az ember még csak rossz néven sem vehette volna ezt. Egyébként, hogy mennyire kilátásba volt helyezve ez az ítélet, azt jelzi az, hogy végül is Ádámon és Éván nem az következett be, amit az Isten előre megmondott. Az Isten ugyanis azt mondta, hogy itt talán mindenki emlékszik a Biblia első lapjairól erre a kijelentésre, az Isten, amikor figyelmeztette az embert a bűneset veszélyeire, tehát a bűnnek a veszélyeire, akkor azt mondta neki, hogy amely napon eszel arról a bizonyos tiltott fáról, meghalsz. Ugye Ádámnak és Évának elvben ugyanazon a napon kellett volna meghalnia, amikor vétkeztek, és az Isten türelmi időt adott neki és kegyelmet, az már külön az Isten kegyelmes döntése volt. Felfüggesztette ezt az ítéletet, ezáltal lehetővé tette azt, hogy az emberiség elszaporodjon, és ezáltal tulajdonképpen Isten ezzel a kegyelmi döntéssel azt a helyzetet idézte elő közvetve, amelyben mi magunk is vagyunk, a bűnvilágának ezt az állapotát, amit mindannyian ismerünk a saját bőrünkön is. Vajon miért tette ezt Isten? Joggal merül fel ez a kérdés. Mennyivel egyszerűbb lett volna mindent nulláról kezdeni? Olyan kérdés ez, amire igazából kielégítő választ én nem tudok adni, szerintem más sem. Mert igazából azt kéne megkérdeznünk itt, hogy miért olyan elkötelezett a mindenható Isten irántunk. Mit szeret Isten az emberen? Mi szeretni való van rajtunk? Én nem tudom, megmondom őszintén. Az Isten helyébe képzelve magam már, amennyire ez egy ember számára lehetséges, végképp nem értem ezt. Az Isten valamiért szerette az embert, méghozzá önmagánál jobban szerette. Az egyszülött fiút nem sajnálta elbocsátani és halálra adni azért, hogy a teremtményeit megmentse. Az egyszülött fiú más viszonyban van az atyával,
mint a teremtmények vannak a teremtőjükkel. Sokkal közelebbi, sokkal szorosabb, sokkal szeretetteljesebb ez a viszony. De mégis Isten elküldte őt, mert nem volt túl drága ez az ár azért, hogy az embert megmentse. Ez felfoghatatlan. Más helyeken a Szentírás olyan hasonlatokat használ, hogy mi olyan viszonyban vagyunk a teremtőnkkel, mint az agyag a fazekassal. A fazekas formálja az agyagot, a teremtő pedig tesz az anyaggal, tesz a teremtményeivel azt, amit jónak lát. És még csak rossz néven sem vehetjük tőle, hogy azt tesz velünk, amit akar, hiszen ő az alkotónk. Egy helyen azt mondja a Szentírás, hogy jaj annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel. Az agyag nem kéri számon a fazekast, és nem kérdezi meg tőle, hogy mit csinálsz. Nincs hozzá joga. És Isten mégis megtette ezt, Isten hatalmas áldozatot vállalt az emberért, olyan, mintha a fazekas életét adná az agyagért. De van ennek értelme? Látszólag nincs, de az Istennél valahol mégiscsak van. Valamiért elkötelezett az Isten felénk. A római levélnek van egy párhuzamos levele, a Pál apostol hasonló gondolatokat fejt ki a Galácia beliekhez írt levélben. Ott a 4. fejezet 4. versében egészen hasonló kifejezést találunk, és érdemes is fellapoznunk ezt a levelet. Hát a Galata levél 4. fejezetének a 4. verse nálam a 223. oldalon a következőket mondja. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Milyen különös. A Szent Háromság egyik személyéről azt mondja az írás, hogy az Isten kibocsátotta őt, aki asszonytól lett. Nem eredendően, hiszen Krisztusnak, ugye tudjuk a Szentírásból, hogy Krisztus nem akkor kezdte az életét, amikor Betlehemben megszületett. Az öröktől fogva létező fiú, az Istenség egyik személye lett testé, lett emberré, szállt le az emberek közé akkor, amikor ő asszonytól lett, amikor törvény alatt lett, hogy ez mit jelent, majd arra is kitérünk. Először arról szeretnék szólni, hogy vajon mit értsünk ez alatt, hogy Krisztus asszonytól lett, és mi a jelentősége ennek számunkra. Itt megint ezt a bizonyos karácsonyi történetet kell felidéznünk, amelyet annyi összefüggésben és annyi sokszor ilyen naív, meseszerű elemekkel körítve bizonyára már nagyon sokszor hallottunk, hogy magunk is olvastuk a Bibliából. Igen, az Isten fia asszonytól lett emberré. Vajon miért? Olyan kézenfekvőnek tűnik ez a kérdés. Mégsem igazán teszik fel, legalábbis én még sohasem hallottam így karácsonykor feltenni azt a kérdést, mondjuk televízióban vagy máshol, ahol ez a történet felbukkan. Miért kellett Jézusnak emberként megszületnie? Vajon nem tudott volna ő másképpen eljönni erre a földre? Nem tudott volna megjelenni ezen a földön? Nem tudott volna rangrejtve a földön járni a tanításait, a gyógyító munkáját, az egész földi küldetését anélkül elvégezni, hogy ő emberként megszületett volna ezen a földön? Ha figyelmesen olvassuk az Ószövetséget, akkor az Ószövetség számos helyén találkozhatunk Jézus Krisztussal, amint rangrejtve járt ezen a földön. Hogy ott nem nevezi Jézus Krisztusnak az Ószövetség, de a szövegösszefüggés több helyen rávilágít. Jézus járt ezen a földön a betlehemi születése előtt. Beszélt Ábrahámmal. Alkudozott vele Szodoma lakóinak a sorsa felől. Találkozott Gedeonnal. Beszélt Mózessel a csipkebokorban. Miért volt szükség arra, hogy most valami egészen különleges módon jöjjön el? Hogy megszülessen emberként egy asszony méhében. Jézus születésének a körülményei nem szokványosak. A születésének a csodálatos elemeiről sokkal többet hallunk, mint arról a magától értetődőnek tűnő dologról, hogy ő asszonytól született meg. Sokkal inkább abból az irányból szokás megközelíteni ezt a kérdést, hogy ugye Jézusnak nem volt földi apja, hanem a Szentlélektől esett teherbe Mária, és úgy szülte meg Jézust. És miért volt erre

született úgy, ahogy született, hogy az eredendő bűntől, az úgynevezett eredendő bűntől mentes legyen, amikor megszületett. Magyarán, hogy ne örököljön valami olyasmit, ami az embereket általánosan terheli, és ő ilyen szempontból több lehessen, más lehessen, az emberiség felett álló maradhasson. Én azt hiszem, hogy az igazság éppen ennek a fordítottja. Jézus nem azért született Máriától, nem azért született ilyen módon, hogy ne örököljön valamit, hanem éppen ellenkezőleg azért, hogy örököljön valamit. Az, hogy ő asszonytól lett, annak hatalmas jelentősége van. Mert Jézus ezáltal, hogy egy, kérem senki ne botránkozzon meg, hogy egy bűnös asszonytól, ugye a bűnös emberiség egy képviselőjétől Krisztus megszületett, ezáltal Krisztus részesévé lett az egyetemes emberi örökségnek. Ez az, amiről Pál apostol a Római Levél 8. fejezetének a 3. versében így ír, hogy ő bűn testének hasonlatosságában született meg. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem csak a külső formája szerint lett emberré. Nem olyan módon lett emberré, hogy mint egy inkognitóban rangrejtve járt az emberek között. Ő valóságosan emberré lett, és amikor valóságosan emberré lett, akkor örökölte, és ezáltal magára vette mindazt, ami az emberi létnek a jellegzetessége, vagyis a szív mélyén lakozó törvényt, a bűnnek eladott állapotot, a törvény alatt, vagyis a törvény az Isten törvényének a kárhoztatása, az ítélete alatt lévő állapotot. A bűn, mint törvény, ugye nem a bűnt, mint felelős cselekedetről beszélek most, hanem a bűnről, mint törvényszerűségről, mint hajlamról, amely öröklődik, és amely benne van az emberben születésétől fogva, és az ember szinte az eszmélésétől, az öntudatra ébredésétől fogva egészen kisgyermekkorban követi már el az első tudatos bűneit és önző cselekedeteit. Ami szintén igazolja azt, hogy nem az ártatlan kisdedek sem annyira ártatlanok, mint ahogy gondoljuk. Természetesen ártatlanok, mert nem felelősek, de abban az értelemben nem, hogy teljesen mentesek lennének minden fogyatkozástól, minden rosszra való hajlamtól. Az embernek maga felé hajlik a keze, már egészen kicsin gyermekkorától fogva, mert az önzésre, a magunknak kedvezésre való hajlam már születésünktől kódolva van bennünk, és ez öröklődik. Jézus Krisztus édesanyjától ezt a bizonyos bűnre hajlamos emberi természetet örökölte. Bűn testében, bűn testének hasonlatosságában érkezett el. Nem a tudálékosság miatt, de itt egy görög szót kell bevezetnem a köztudatba, ha valaki még nem hallotta, még bár félfüllel úgy hallottam, hogy délután, mintha János is egy kérdésre válaszolva beszélt volna erről. Ez a görög szó a szarx. A görög nyelv ugyanis két szót ismer a test jelölésére. Az egyiket a Szentírás, az újszövetségi Szentírás szó szerinti értelemben szokta használni, a másikat inkább átvitt értelemben. A szarx átvitt értelemben használatos. A szóma lenne a másik, amely a testet a maga fizikai valójában, mint konstrukciót jelöli. A szárk szónak a használatával, különösen Pál leveleiben akkor találkozunk, amikor a testet ettől a szómától Pál, tehát a fizikai konstrukciótól meg szeretné különböztetni, és valami átvitt értelmű jelentést tulajdonítani neki. A szárk ezt az emberi, gyarló természetet jelöli. Az embernek az ember voltát a maga esendőségében. Az emberi természetet annak bűnre hajló állapotában. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus bűn testének hasonlatosságában bocsátatott el, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a szarxban jött el, abban, amely az édesanyjában is megvolt természetesen, hiszen ő is örökölte a szüleitől, a nagyszüleitől, az őseitől, és Krisztus, amikor megszületett, magára vette ezt az emberi örökséget. Halatlan igazság ez, és nagyon sok minden következik ebből. Többek között az következik, hogy az ember megváltása Isten fiának a megaláztatása árán mehetett csak végbe. Gondoljuk bele, hogy mi minden következik ebből. Isten fia megaláztatásának, vagy megalázkodásának, inkább így mondom, hiszen önként vállalta ezt, legalább 4 különböző fázisát, lépcsőfokát különíthetjük el. Ez az, amiről valaki egyszer azt írta, hogy Krisztus egyre lejjebb és lejjebb szállt megalázottságában, míg végül már nem volt nagyobb mélység, amit elérhetett volna. Miről is van szó? Először is emberré lett. Ha Krisztus tökéletes emberré lett volna, olyanná, mint Ádám, ahogy az Isten kezéből kikerült, még a bűneset előtt, ez is hallatlan megalázkodás lett volna a Teremtő részéről. Gondoljunk csak bele. A Teremtő a saját teremtményeinek az egyikévé vált volna. Nem hatalmas dolog?

A fazekas azonosul az agyaggal. Az ember a hangyával. És mi mindig csak nagyon távoli hasonlatokat mondtunk, hiszen én úgy gondolom, hogy a hangya közelebb van az emberhez, mint Isten, mint ember az Istenhez. Hiszen teremtmény mind a kettő. Hatalmas dolog lett volna Isten részéről ez is, ha ennyit megtesz. De Krisztus nem állt meg itt, hanem ezen belül is mi hozzánk lett hasonlóvá. Nem Ádámhoz, a tökéletes emberhez, ahogy az Isten megalkotta őt, hanem Ábrahám magvához, ugye, ahogy az ige fogalmaz, azokhoz az emberekhez lett hasonlóvá, azoknak a természetét vette magára, akiket akkor már évezredek óta fertőzött és rontott nemzedékről nemzedékre egyre inkább a bűn. És ezt a hajlandóságot, ezt a hajlamot, ezt a terhes genetikai örökséget Krisztus felvállalta és magára vette. És még ez sem volt elég, a következő lépés az volt, amikor a Getsemáné kertjében, vagy az ige fogalmaz, bűnné lett értünk Krisztus, vagyis ugye ő, aki egész életében küzdött ezzel a bűnre való hajlammal, amely bennünk is megvan, de tudatos vétket soha nem követett el, sohasem vétkezett, sohasem hágta át az Isten törvényét, sem tudva, sem tudatlanul, ő felvállalta a mi bűneinknek a terhét, az emberiség összes bűnének a terhét magára vette a Getsemáné kertjében. Akit nem terhelt semmi, őt az Isten bűnné tette értünk, és megterheltetett a mások vétkeivel. És az utolsó fázis a Golgota maga, amikor Jézus azt is felvállalta mindezek után, hogy meghaljon az emberek helyett a kereszten. Azt hiszem, hogy felfoghatatlan, logikailag próbáljuk követni, de nem igazán fogható fel a mi emberi értelmünkkel az, hogy mi mindent vállalt Krisztus azért, hogy megmentse azokat a teremtményeket, akiket ő maga teremtett, és akiket egy szóval, egy szavával eltörölhetett volna, és rövidre zárhatta volna ezt az egész bűnkérdést mindjárt a legelején. Ebből a négy fokozatból, amit elmondtam, most a másodikról szeretnék bővebben szólni, hiszen ez a ma esti témánk. Mit jelent az, hogy Krisztus, amikor emberré lett, akkor mi hozzánk hasonló emberré lett? Olyanná lett, amilyenek mi vagyunk, és nem olyanná, amilyennek lennünk kellene, vagy amilyenek lettünk volna akkor, hogyha nem esünk bűnbe. Ebből az következik, hogy Jézus Krisztus, mint minden ember, gyenge volt ahhoz, hogy a törvénynek engedelmeskedjék. Azt mondtuk, hogy az emberi természet számára lehetetlen az Isten törvényének a betöltése. Ha Krisztus ebben az emberi természetben jött el, akkor ebből logikusan az következik, hogy az ő számára is, mint ember számára lehetetlen volt az Isten törvényének a betöltése. Mert ő rá is igaz ez a törvény, amit Pál kimondott a Róma 8.3-ban, hogy a törvény erőtlen, a törvény tehetetlen az emberi természet miatt. Az Isten törvénye nem tudja az emberből. A negyedik fejezet második és harmadik versét először. Itt valami egészen különleges megállapításra találhatunk. Ez az ige a 282. oldalon található nálam. Tehát János első levele, negyedik fejezet második, harmadik vers így hangzik. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van, és valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. Eddig olvasom csak. Azt mondja János apostol, hogy ez a kérdés, hogy ki volt Krisztus akkor, amikor megjelent ezen a földön. Testben, tehát szarxban, bűnrehajló emberi természetben megjelent messiás volt-e, vagy sem. Ez a kérdés kulcskérdés annak eldöntésében, hogy egy tanító, vagy egy tanítás, egy proféta, egy hitvallás az Istentől származik-e, vagy sem. Az Isten lelke, amikor megnyilatkozik valakinek a beszédén, tanításán keresztül, akkor abban mutatkozik meg, hogy Krisztus szarxban megjelent Krisztusnak vallja, emberré lett Istennek vallja őt. Vízválasztó ez a kérdés, mondja János apostol. Hogy közelítsük meg más oldalról ugyanezt a kérdést, a zsidókhoz írt levelet lapozzuk fel egy pillanatra, Pál apostol levelei közül az utolsót. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből a 7., 8. és 9. verset olvasom fel, 260. oldal, ha valaki így könnyebben megtalálja. Tehát zsidók 5, 7. verstől. Aki, tudnélik Krisztus,
Az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Erről külön lehetne egy órát tartani, akár többet is, erről a néhány mondatról. Csak pár gondolatot hadd emeljek ki ebből. Azt mondja itt Krisztusról az ige, hogy ő úgy járult ahhoz, könyörgés, hitküzdelmek, könyhullatás közepette, aki képes megszabadítani őt a halálból. Krisztus a halál alatt volt, a halál ítélete alatt volt, a halál állapotában volt ezek szerint. Úgy kellett megszabadulnia a halálból, a mindenható Isten segítségével. Igen, asszonytól lett, törvény alatt lett, mondja más helyen az írás. Tökéletességre jutott, mondja az ige. Krisztus megküzdött a tökéletességért. Nem volt magától értetődő, hogy ő emberként tökéletes legyen. Ő tökéletességre jutott. Vagy a harmadik gondolat, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Krisztusnak, mint Isten fiának magától értetődő volt, hogy engedelmes az Istennek. De Krisztusnak, mint embernek ez nem volt magától értetődő. Neki tanulnia kellett ezt. Azt hiszem, ennyi talán elég. A beszélgetésben vissza lehet térni esetleg erre a gondolatra. Ennyi bevezetésül elég ahhoz, hogy feltegyük a leglényegesebb kérdést Jézussal kapcsolatban. Ha mindez így volt, ha hozzánk hasonló ember volt, ha ugyanazok a terheltségek jellemezték, ha ugyanazok kötötték gúzsba őt, mint ami bennünket is, hogy lehetséges az, hogy Jézus sohasem vétkezett? Ha mi is azt keressük, hogy hogyan tudnánk a bűnfogságából szabadulni, ha ismerjük a Római Levél 7. fejezetében leírt tapasztalatot, hogy vágyakoznánk az Isten igazságára, de újra és újra elbukunk, mert valami erősebb hatalom tart fogságában bennünket, akkor logikus a kérdés, hogy csinálta Krisztus? Hogy lehet, hogy ő igaz maradt ebben a testben, ebben a természetben, amely bennünket újra és újra elbuktat? Mi volt Jézus Krisztusnak a titka? Hogyha visszatérünk egy pillanatra a 8. fejezethez, tehát a Római Levél 8. fejezetéhez, az utolsó gondolat, amit még eddig nem olvastunk fel ebből az ige versből, a 3. versből, azt, hogy igen, elküldte Isten az ő fiát bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt, és ő kárhoztatta a bűnt a testben. Úgyis a testében benne volt a bűn, de kárhoztatta a bűnt, mert nem engedett neki. Megszégyenítette a bűnt önmagában. Mert a bűn, bár jelen volt benne, nem mint bűnre való hajlam, tehát a bűn, mint törvény, sose értsük ezt félre, tehát nem arról van szó, hogy Krisztusban úgy lett volna jelen a bűn, mint hogy bennünk jelen van, de jelen volt az a terheltség, ez a hajlam, ami bennünk is, de ő kárhoztatta a bűnt, megszégyenítette a bűnt. Soha egy gondolat árnyalatával sem, a cselekedeteivel, egy jótányit, egy pontocskányit nem engedett soha a kísértéseknek és a bűnös természet késztetéseinek. Sohasem vált ez benne tudatos cselekedetekké. Kísértésként volt jelen a lelkében, de sohasem vétkezett. Mi lehetett Jézus Krisztusnak a titka? Ne keressük, elárulom. Jézus Krisztus titka abban rejlett, hogy ő nem szűnt meg Isten lenni akkor, amikor emberré lett. Olyan, mintha most ellent mondanék a fél órával ezelőtti önmagamnak, szó sincs erről, nem is képzelhető el, hogy Krisztus megszűnt volna Isten lenni. Ahogy anyai ágon ő teljes értékű, teljes értelemben emberré lett, úgy ő apai ágon teljes értelemben a mindenható Isten egyszülött fia maradt. Ő teljesen isteni személy volt, miközben teljesen emberré is lett egyidejűleg. Isten és ember volt egy személyben, nem fél Isten és fél ember, hanem teljesen Isten és teljesen ember. A személyisége, az énje ugyanaz volt, mint ami földre jövetele előtt. Krisztus emberként jött el a földre, ami leginkább abban mutatkozott meg, nem csak ebben az emberi természetben, hanem abban, hogy egy tudatos választás alapján Krisztus nem nyúlt hozzá az isteni hatalomhoz. Azt szoktuk mondani általában, úgy szoktuk fogalmazni, szerintem kicsit pontatlanul, hogy letette Krisztus az isteni hatalmát. Valójában nem tette le, nem nyúlt hozzá.
Könnyű lett volna neki egyszer letenni, mielőtt a földre eljött volna, és aztán ugye, már letette, tehát nem áll rendelkezésre többé. Azonban az, hogy Krisztus letette ezt a hatalmat, az egy napról napra megújuló, újra és újra meghozott és megújított döntés kellett, hogy legyen számára. Krisztus Isten volt, tehát isteni hatalommal rendelkezett. Karnyújtásnyira volt tőle földi élete során is mindig az isteni erő. Bármikor megtehette volna, hogy hozzá folyamodjék. De nem tette meg soha. Ha belegondolunk a megkísértés történetébe, azt láthatjuk, hogy a sátán éppen ebben az irányban kísértette őt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Krisztus nem nyúlt hozzá ehhez a hatalomhoz. Sohasem használta a maga érdekében, és amikor csodákat követett el, gyógyított, vagy a vihart lecsillapította, vagy a tengeren járt, vagy halottat támasztott fel, ezt nem úgy cselekedte, mint Isten fia, hanem úgy cselekedte, mint hívő ember, aki a mennyei atyában bízik, és az atya hatalmát veszi igénybe ezekhez a csodákhoz. De az isteni természet és az isteni hatalom különbözik, ezt jól látnunk. Krisztusnak isteni természete volt, isteni törvényszerűségek működtek benne az emberiek mellett, azzal egyidejűleg. És isteni hatalma is volt, amely azonban látens volt, amely szunnyadt benne, amelyet nem használt, amihez nem nyúlt hozzá soha. Krisztus emberfia volt, ahogy önmagát nevezte, és ugyanakkor Isten fia is volt, mint ahogy tudjuk is róla. Ez a kettő egyszerre volt igaz. Krisztus és közöttünk legalább két fontos különbség van, amit a Szentírás leszögez. Ugye itt azt mondtuk, hogy bűn testének hasonlatosságában jelent meg, ugye ez az alapigénk. A hasonlatosság egy nagyon alkalmas szó arra, hogy kifejezze a valóságot, ugyanis a hasonlóság egyben jelzi azt is, hogy nem mindenben teljesen ugyanaz. Mi a két legfontosabb különbség Krisztus és akár mi közöttünk, vagy bármelyikünk között? Az egyik, ami szembeötlő, hogy ő tökéletes volt. Erkölcsi értelemben tökéletes, bűntelen és tiszta egész életében. Mi viszont vétkeztünk. És vétkezünk. A másik ilyen különbség Krisztusnak a születésében rejlik, amelyet épp az imént vezettem le, hogy ő isteni személyként, isteni természet birtokában született meg. Amikor megszületett, mint mielőtt megszületett volna, és az angyal hírulatta Máriának a születését, és elmondta, hogy milyen úton, módon, hogyan fog a messiás megszületni az ő méhéből, akkor az angyal ezt mondta Máriának, hogy ami születik is, szentnek hivatik Isten fiának. Ugye ez különbség. Isten fia szentként született meg erre a világra. Mi nem így születünk. Ő szentnek született, mi nem. Nyilvánvaló, hogy a két dolog között van összefüggés. Krisztus nem vétkezett, mi igen. Ő szentnek született, mi nem születtünk annak. Vajon hogyan működött Jézusban ez a kettősség? Hogyan lehet elképzelni azt, hogy egyetlen személyiségben jelen legyen az isteni, tehát a tökéletes, és az emberi, azaz a gyarló, a tökéletlen. Először is azt kell leszögeznünk itt, hogy Krisztus végtelenül szenvedette miatt a kettősség miatt. Iszonyatos gyötrelem volt számára minden perc, amit ezen a földön eltöltött. Egyszer leplezi csak le önmagát egy önkéntelen felsóhajtásával, éppen akkor, amikor előzőleg mennyei lényekkel találkozott a megdicsőülés hegyén, Mózessel és Illéssel beszélt, angyalok szolgáltak neki és vigasztalták őt, a menny légkörébe került egy rövid időre, és amikor a tanítványaival leszállt a hegyről, akkor a démonok tevékenységével, a többi tanítvány féltékenységével és sértődöttségével, tehetetlenségével és hitetlenségével kellett szembesülnie. És a kontraszt olyan nagy volt, hogy Jézusnak a lelkéből kiszakadt egy vallomás, és egy felsóhajtás inkább, és azt mondta, hogy ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még köztetek, meddig szenvedlek titeket? Nem tűnik egy nagyon udvarias megnyilvánulásnak, de egy kicsit az Isten fiának a küzdelmeibe enged bepillantást. A bűnnel való érintkezés minden egyes pillanata végtelenül megterhelő volt a megváltó számára. Ugyanis ez a két természet, az isteni és az emberi egyidejűleg hatott rá, mind a kettő. És nem azért nem vétkezett ő, mert az isteni természet automatikusan felülírta benne az emberinek a késztetéseit, hanem azért, mert Jézus minden egyes alkalommal, minden egyes napon tudatosan úgy döntött, hogy akaratát az isteni természet késztetéseinek rendeli alá, és nem az emberi akaratának fog engedelmeskedni. Ez is egy folyamatosan fenntartott döntés volt számára. Nem egyszer hozta meg ezt a döntést, hanem napról napra. Éjszakákat virrasztott át imádságban,
hogy le tudja küzdeni magában az emberi természetnek a követelő igényét, hogy az isteni természetet segítségül hívja, felülírja magában ezt. Itt is van egy olyan pillanat Jézus életében, amikor egy rövid időre meglátszik, hogy milyen küzdelmet vívhatott Jézus az emberi akarat és az isteni akarat között. Ez a Getsemáné kertben az a bizonyos pillanat Jézus Krisztusnak az imádsága, amikor kimondja, amikor megfogalmazza azt, hogy az ő emberi lénye mit szeretne. Az emberi lénye, amely visszariadt az áldozattól, és azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Olyan semmit mondó kis dolognak látszik ez, a tanítványok se figyeltek fel rá, mélyen aludtak, miközben Jézus ezt a küzdelmet vívta. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Krisztusnak szabadságában állt a keserű poharat visszautasítani. Szabadságában állt önmagát megmenteni a ráváró áldozattól. Valahogy úgy képzelném ezt el, hogy amikor Jézus ezt kimondta, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, valahogy az egész menny visszafojtotta a lélegzetét. Most mi lesz? Az egész emberiségnek a sorsa a borotva élen táncolt egy pillanatig. Mert Krisztusban felemelkedett, felelevenedett az emberi oldal, és megfogalmazta az emberi kívánságát. És ki tudta mondani az emberiség történelmének a legnagyobb hatású mondatát, amely megmentette az egész emberiséget, amikor azt mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg mindazonáltal, hanem a tiéd. Ezért ülhetünk most itt, és beszélhetünk erről. Az emberiség és a föld már rég nem létezne, hogyha nem tette volna Jézus hozzá ezt a mondatot az imádságához. Jézus Krisztus egész életére nézve egyébként elmondható az, hogy amíg ő ezen a földön járt, addig minden kockán forgott. Senki nem tudta ezt, senki nem észlelte, senki nem vette észre, senki nem volt tudatában annak, hogy milyen hatalmas tétje van Jézus Krisztus minden egyes napjának. Mindent kockára tett ezzel. A Szent Háromság létezése is kockán forgott. Nem csak az emberiség hát állapota, vagy örök élete, üdvössége. Valóban hatalmas tétje volt annak, hogy Krisztus végig küzdi ezt a küzdelmet, vagy sem. Krisztus azonban győzött, méghozzá úgy, hogy a benne lakozó bűn törvényével nem a saját emberi ereje, hanem az isteni természetben lévő törvény szegült szembe. Azt mondtuk, hogy a bűn olyan értelemben törvény, mint a természeti törvények, mint a gravitáció. Ha elejtek valamit, leesik. És ezzel nem tehetünk semmit. Akármennyire akarom, hogy fennmaradjon. Ha elengedem, nem fog fennmaradni. Az emberi akarat kevés ahhoz, hogy legyőzze a bűnt. A törvény, a bűn törvényének a semlegesítéséhez, a legyőzéséhez egy legalább olyan erejű, vagy annál nagyobb erejű hatalomra van szükség, egy ellentétes erőre, egy másik törvényre, az isteni léleknek a törvény erővel működő erejére. Krisztusnak folyamatosan meg kellett aláznia a saját emberi mi voltát ahhoz, hogy győzhessen a bűn késztetései felett. És végezetül szeretném most azt a kérdést feltenni, ami talán mindközül a legfontosabb a mi számunkra személyesen, hogy van-e nekünk valami közünk mindehez? Hogy jövünk mi a képbe? Miért fontos ez a mi megváltásunk szempontjából, akik nem születtünk szentnek? Milyen reménységet nyújt számunkra Jézus Krisztusnak, teológiai kifejezéssel élve a testi létele? Tehát az, hogy ő emberré lett, és meg asszonytól lett, és törvény alatt lett, így küzdötte meg a maga hitharcát, és így lett győzedelmessé. Mi közünk van hozzá? Mi a szabadulás reménye ebben a mi számunkra, akik nem a szentek közösségébe tartozunk abban az értelemben, ahogy Krisztus? Szeretném mindjárt leszögezni azt, hogy az evangélium, tehát a jó hír nem abban van, hogy Jézus betöltötte helyettünk a törvényt, ergo nekünk már nem kell. Ez egy nagyon népszerű teológia, már csak azért is, mert leveszi az ember válláról a felelősséget, és azt mondja, hogy ember élj, ahogy akarsz, Krisztus igazságot cselekedett, Krisztus emberként igaz életet élt, de úgy sem tudod megtenni, az Isten tudja ezt, elnézi a bűneidet, és Krisztus úgy is megtette már, nincs szükség rá. Azt hiszem, hogy aki bántanak a bűnei, és aki a lelke mélyén igazán szabadulásra vágyik, az nem is érné be ezzel az evangéliummal. Az evangélium szerencsére sokkal-sokkal mélyebb ennél, valami egészen más,
amely a legtisztábban talán Péter apostol második levelében található meg a Szentírásban, utolsó igeként ezt lapozzuk fel. Péter apostol második levelének az első fejezetéből szeretnék egy szakaszt felolvasni. Péter második levele, első fejezet, második, harmadik és negyedik verse, 277. oldal. A következőképpen szól. Megint csak olyan ígéről van szó, mi kikeressük, ezt mondom, ami külön megérne egy, akár egy ilyen esti sorozatot egy bibliatáborban, hogy tényleg csak a leglényegére figyeljünk fel. Ezt mondja itt Péter apostol. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való pontosabban, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Jó bonyolult mondat, a lényegét olvasom, a végét még egyszer. Az Isten dicsősége és hatalma által ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van a világon. A szív romlottságát, a kívánságokban, az önző indítékokban megmutatkozó bűn kikerülhető. Megszabadulhat tőle az ember az isteni természet ereje által, amelynek részesévé lehet. Ez a Péteri evangéliumnak a lényege. Amiben Jézus Krisztus több volt, mert hiszen több volt, szentnek született, isteni lény volt. Több volt, mint mi. Amiben viszont több volt ő, azt felkínálja nekünk. Krisztus részesévé tesz bennünket a saját isteni természetének, amely az ő saját győzelmének a titka volt. Igen, ő győzött, mert isteni személy volt, és isteni erő kísérte az életét. De ezt az erőt, ezt meg akarja osztani velünk. Mi hitáltal megragadhatjuk Krisztus győzelmének a titkát, részesülhetünk az ő erejében, és ezáltal követhetjük őt. Ez a bűntől való szabadulás evangéliumának a rövid lényege. Ha belegondolunk, micsoda örömhír az, hogy az Isten nem pusztán elvárásokat támaszt, nem pusztán egy törvényt ad, és azt mondja, hogy ezt cselekedj és élsz, és ha nem tudod megcselekedni, akkor meghalsz. Márpedig nem tudod megcselekedni, ember, mert a bűn rabságban tart téged. Reménytelenül elveszett állapotban vagy. Pusztulásra kárhoztatott lény vagy. Az Isten nem elvárásokat támaszt, nem követel, hanem valóságosan megszabadít. És hogy Péter apostol írja itt, mindezt az ő isteni ereje viszi véghez, amely mindennel megajándékozott bennünket, ami a győzelemhez szükséges. Az ember semminek sincs híjával. Egyedül az a kérdés, hogy akarja-e. Mert a szabad választás hatalma megadatott az embernek. Ha akarjuk, megragadhatjuk ezt a kinyújtott kezet. Ha akarjuk, részesülhetünk az Isten erejében, az isteni természet törvényszerűségeiben. Ha akarjuk, megküzdhetünk az emberi oldalunkkal úgy, ahogy ezt Krisztus is tette. Ha akarjuk, győzhetünk az ő nyomdokában, aki Isten fia volt, mert Isten bennünket is Jézus Krisztus által az ő fiaivá akar fogadni. Befejezésül egy idézetet szeretnék felolvasni. Ellen Gould White-nak van egy definíciója a hit általi megigazulásról. És amiről eddig beszéltem, ennek a teológiai szakkifejezése az, hogy hit általi megigazulás. Az ember hit által igazzá lesz, olyan módon, olyan úton, amilyen úton a saját cselekedetei révén sohasem lenne az igazság, az Isten törvényének az abszolút igazsága számára elérhető. Mi hát a hit általi megigazulás? Teszi fel Ellen Gould White is a kérdést. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie. Hadd olvassam fel még egyszer. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie. Abban segítsen az Isten mindannyiunkat, hogy az Isten
ezt a hatalmas és diadalmas művet személyesen a mindannyiunk életében elvégezhesse, hogy mi a saját szabad választásunkkal ne legyünk ennek akadályai, ne álljunk az ő munkájának az útjába, hogy végezzel bennünk az ő isteni hatalmával azt, amit mi önmagunkért nem tudunk megtenni, és szabadítson meg bennünket abból a fogságból, amelyben születésünk óta, mint az emberiség közös örökségének részesei vagyunk. Amen.

amelynek a témája József és testvéreinek a története. A Bibliának az egyik legrészletesebb és az egyik legszebb élettörténetét fogjuk nyomon követni, és bevezetésül szeretnék két véleményt idézni erről. Wolter nevét mindannyian hallottuk, és tudjuk azt, hogy ő nem volt a Bibliának éppen mélységesen mély hívő olvasója, de Wolter a 18. században azt a nyilatkozatot tette, így szól szó szerint, hogy ha a József történetét csak mint irodalmi művet elbeszélést tekintenénk is, az ókor legértékesebb irodalmi öröksége lenne a mi számunkra. Ennyit fedezett fel, tehát a 18. században Wolter a Biblia első könyvében, a Genezisben, amelyben a 37. fejezettől az 50. található, hogy fel is írtam a táblára József története. A másik vélemény pedig a Koráné. A Korán 12. szúrája, amely felidézi József történetét, nyilván az Ószövetség alapján ezzel kezdődik, a legszebb történetet fogjuk elmesélni. Tehát az iszlám szent könyve, a Korán is így tekint vissza erre a történetre, hogy a legszebb történetet fogjuk elmesélni. Hát ha megtetszenek hallgatni, én is ehhez hozzátennék egy véleményt. Hogyan fogjunk bele József és testvérei történetének az értelmezésébe? Milyen címet adhatnánk a mai előadásnak? Én ezt a címet adnám: József és testvéreinek a története, avagy mi a legnagyobb dolog ezen a világon? Ezzel nem csak úgy fel akarnám ébreszteni az érdeklődésüket valami bombasztikus nagy kifejezéssel, megtetszenek látni majd az előadás során, hogy itt valóban azt fogjuk meglátni, hogy mi a legértékesebb, mi a legnagyobb dolog ezen a világon. Mert József története, amely fordulatokban bővelkedik, amely minden részletében ontja az erkölcsi tanításokat, a végső összegzésében erre a kérdésre ad majd feleletet nekünk: mi a legnagyobb dolog, mi a legértékesebb dolog ezen a világon. Ennyi bevezetés után mindjárt fogjunk is bele a történetünkbe, amelyet most folytatok, hiszen az elmúlt alkalommal Jákobról volt szó. Jákobnak 12 fiúgyermeke született 4 anyától, és a 12 fiúgyermek között nagyon sok egyenetlenség volt, ahogy ez várható is egy ilyen családban. 4 anyától született különböző felfogású gyerekek voltak. A történetünk Mózes első könyve 37. fejezetében azzal kezdődik, amikor József betölti a 17. életévét. Elmondja itt a Biblia, hogy Jákob, aki nagyon szereti Józsefet, az utolsó előtti fiúgyermeke, utána már csak Benyámin látja meg a napvilágot, akinek a szülésébe a szeretett felesége Rákel bele is hal. Szóval Józsefet nagyon szereti Jákob, és ki akarja mutatni ezt a határtalan nagy szeretetét a fia iránt, így cifra ruhát készített neki. Az ókori világban ez egy fejedelmi ajándék volt, egy színes szőtesből szőt ruha, egy cifra ruha, és ezzel tünteti ki Jákob Józsefet. Ez bizony hiba volt. Mint hogy hiba azóta is a gyermeknevelésben túlságosan részrehajlónak lenni, vagy legalábbis nagyon kimutatni a rokonszenvünket az egyik gyerek iránt. És Jákobnak ezt azért sem lett volna szabad megengednie magának, mert tudhatta jól, hogy a bátyai milyen lelkületűek. Kemény, durva, önző emberek voltak József bátyai, aki meg is irigyelték ezért a cifra ruháért, és amikor József pár héttel később az álmairól is kezdett mesélni nekik, hogy ő milyen álmokat látott, hát ez végképp olaj volt a tűzre. Hogy látott kévéket a mezőn, és azok a kévék meghajoltak az ő kévéje előtt, vagy hogy látott József álmában napot, holdat, csillagokat, ahogy körbeálltak, és tisztességet téve szintén meghajoltak ő előtte. Hát a bátyja ezt alig tudták elviselni, ahogy József otthon elmondta az álmait, mert nyilván a családban a testvérei és az édesapja előtt mondta el ezeket. Mózes első könyve 37. fejezetében csak egyetlen egy verset hadd idézzek fel, ez a 4. vers. Ez így hangzik: mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy az atyjuk minden testvére között őt szereti a legjobban, meggyűlölték Józsefet, és egy jó szót sem bírtak hozzá szólani. Idáig fajultak a dolgok, hogy a testvérek tehát
Annyira meggyűlölték Józsefet, hogy egy jó szót sem bírtak hozzá szólani, sőt ennél többet is tettek, egyszerűen otthagyták a szülői házat. Kibírhatatlan volt nekik Józsefnek a jelenléte. Figyeljünk jól, hogy nem annyira a cifraruha miatt, meg az álmok miatt, hanem az előadás sorozatunk harmadik alkalmával is önök elő idéztem a Bibliának egy lényeges tanítását, amikor János apostol fölteszi a kérdést a Kain Ábel történettel kapcsolatban, nyúltam idehez a János első levele, 3. fejezet 12. verséhez. Felteszi János a kérdést, hogy miért gyűlöli meg az egyik ember a másikat? Miért nem szerette Kain Ábelt? És ezt a választ adja, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, az Ábelei pedig igazak. Nos hát ugyanezért gyűlölték meg Józsefet is a testvérbátyai, mert József más ember volt. József egyenes, becsületes, tisztességes ember volt. A bátyai pedig önző, énközpontú emberek voltak. És ezért nem csak, hogy meggyűlölték, de annyira meggyűlölték, hogy otthagyták az apai házat is. Elmentek hosszú-hosszú kilométerekre, hogy a nyájukat legeltessék, egészen más helyen, mint ahol az apjuk táborozott. Mutatom ezen a térképünkön, amelyen Palesztinát láthatjuk, ugye nyugaton a földközi tenger, keleten a Jordán szegélyezi ezt a vidéket, és Palesztina déli részén, Hebronban, itt van ez a térképen, Hebronban állomásozott Jákob az egész családjával, itt őrizték a nyájat, itt keresték meg a kenyerüket. Nos hát a bátyak annyira megharagudtak Józsefre, hogy észak felé vették az útjukat, és Síkemig elmentek, ami, ha megnézzük a térképünkön, legalább egy 80-90 kilométer, sőt, még azon túl is Dótán felé vették az útjukat, ami már meghaladja a 100 kilométert. Nem akármilyen gyűlölet, nem közönséges harag volt ez, kegyetlen emberek voltak József bátyai. Ott hagyták az apjukat is, és az egész családi tűzhelyet is. És ekkor Jákob elkövette a másik hibát. Jákob szerette ezeket a gyerekeket is, féltette őket is. És mivel sok ideig már nem hallott hírt felőlük, útnak eresztette Józsefet, menjen el, keresse fel a bátyjait, és hozzon hírt felőlük. Ez hiba volt, ez óvatlanság volt, ez elővigyázatlanság volt, és tetejében még ugyanabba a cifraruhába küldte el Józsefet, mint amely cifraruha kiváltotta a bátyjaknak az ellenségeskedését. Elgondolhatjuk itt a jelenetet Dótán környékén, ezen a fensíkos részen, hogy a testvérek már messziről felfigyeltek Józsefre, látták, hogy jön valaki abban a gyűlölt színes ruhában, egyből kész volt a terv, öljük meg a gyereket, 3 testvérnevet fogok említeni, az első név Símeoné, tőle indult ki a testvérgyilkosságnak a terve. Ahogy József közeledett, rá is vetették magukat, leráncigálták a színes ruhát, és már-már odáig fajult a dolog, hogy az életét kiontják, de akkor a legidősebb fiú, és itt van a másik név, akit meg kell jegyezni, Rúben, azt mondta, hogy ne öljük meg az öcsénket. Ne tapadjon vér a kezünkhöz. Dobjuk be az öcsénket egy kútba, itt tele volt ez a vidék kiszáradt kutakkal, ugye a pásztorok a nyájaiknak ásták ezeket a kutakat, és amikor továbbálltak ezek kiszáradtak, ott maradtak. Egy jó mély kutba dobjuk bele Józsefet, és majd elvégzi az idő a maga működését, meghal anélkül is, hogy mi ölnénk meg. Kedves hallgatók, nem akarom azt részletezni és magyarázni, hogy Símeon terve az milyen terv volt. Megölni bárkit is, irigység miatt, harag miatt, és főleg az öcsénket. Szóval ez nem kíván magyarázatot, hogy emögött miféle gonoszság lappangott. De a Rúben magatartása már egy kis szemrevételezést kíván. Nem véletlenül írt 3 fejezetet Thomas Mann Rubenről a József és testvérei című regényében, hogy 1933 és 43 között írta Thomas Mann ezt a tetralógiáját, tehát a 4 részből álló regényét, és ezt a 3 fejezetet ezt mindenkinek tudnám ajánlani, mert Thomas Mann itt nagyon jól megragadta Ruben alakját, és hogy miben is sántikált ez a Ruben, vajon miben? Ruben úgy gondolkozott, hogy ő együtt üvölt a farkasokkal. Ő is kiáltott, hogy levele, levele, húzzátok le róla a színes ruhát, öljük meg, de közben azért üvölt, hogy odébb taszigálja
a testvéreit, és mentse az öccse életét. Thomas Mann ezt nagyon remekül adja elő. Ruben egy jellegzetes emberi magatartást testesít meg. Egy 20. századi embernek nem kell sokat beszélni erről a magatartásról, és nem véletlen, hogy Thomas Mann olyan jól meg tudta ezt írni, mert a 20. században ez egy jellegzetes gondolkodási forma. Hogy együtt üvölteni a farkasokkal, egy követ fújni a gonoszokkal, hogy majd közben valami jót tudjak tenni. Majd én megmentem. Én belépek ide, tagja leszek ilyen és ilyen szervezetnek, amelyről tudom esetleg, hogy nem jó. De hát ott én azért leszek tag, hogy majd mentsem a menthetőt, és tegyem a jót mások érdekében. Ugyanis Ruben elgondolása a következő volt. A testvérei előtt meg akarta őrizni azt, hogy ő is tulajdonképpen kívánja Józsefnek a halálát, dobjuk be a kútba, de Ruben úgy okoskodott, hogy ha majd leszáll az est, és a testvérek odébb állnak, akkor ő visszalopakodik ahhoz a kúthoz, kihúzza Józsefet, és szépen hazaviszi az édesapjának. Ruben tehát valóban egy jó terv érdekében mondott rosszat. De most vessük fel a kérdést, hogy mi a Biblia véleménye arról, hogy valaki a jó terv, a jó cél érdekében rosszat enged meg magának. A híres nagy kérdés, hogy a jó cél szentesíti a rossz eszközt. A Biblia egyértelműleg nemmel válaszol. A Biblia szerint az lett volna a helyes, hogyha Ruben, a legidősebb fivér, nyíltan József védelmére kell. Nem pedig ilyen a jobb kézzel fogom meg a bal fület alapon, okoskodással, majd én valahogyan megmentem az öcsém helyzetét. Tudnélik, Ruben egy valamivel nem tudott már számolni. Hogy mit hoznak a körülmények. Hogy valóban az est leszállt. Valóban közeledett az éjszaka. De közeledtek mások is ehhez a vidékhez. Itt mutatom a másik térképen, hogy Palesztína, szinte ez a kis terület, ez átvonulási terepe volt két nagy világbirodalom kereskedőinek, Babilóniának és Egyiptomnak. A karaván utak és a kereskedelmi útvonalak keletről nyugatra és nyugatról keletre itt mentek keresztül. És azzal Ruben már nem tudott számolni, ő azt már előre nem tudta kiszámítani, hogy érkezik egy médiánitákból és ismálitákból álló karaván, akik gyűlölt ellenségei voltak egyébként Jákob leszármazottainak, tehát a zsidóknak, ugye mert Ábrahámnak a nem törvényes feleségétől, a Hágától született Ismael leszármazottai voltak, akik gyűlölték Jákob utódait, és ezeknek az embereknek, és itt jön a harmadik név, Júda, azt mondja Júda a testvéreknek, hát ezeknek az embereknek adjuk el az öcsénket. Miért ölnénk meg? Miért hagynánk a kútban? Így is azért vér tapad a kezünkhöz. Hát adjuk el nekik, aztán majd lesz, ami lesz az öcsénkkel, de életben marad. No hát ezt nem tudta kiszámolni Ruben. Hogy amikor ő visszalopakodik a kúthoz, amikor ének idején megy oda a kúthoz, hogy majd kihúzza Józsefet, akkor ő már egy üres kutat fogott találni. Thomas Mann nagyon megrázóan írja le ezt a jelenetet. Ruben megy oda a kúthoz, jajong, kiáltozik, hogy hol van az öcsém, nem akar hinni a szemének, mert olyan jól kitervelte ő ezt a mentő akciót. És amikor megy a testvéreihez, és számon kéri rajtuk az öcsüket, akkor a testvérei hidegvérrel ezt mondják, tehát nem csak meg akartad menteni, miben mesterkedtél? Hogy mit mondunk az apánknak? Ez nem kérdés. Bemártjuk a cifraruhát egy kecskegödője vérébe, és azt mondjuk majd az édesapánknak, hogy útközben találtuk ezt a ruhadarabot, talán vadállat szaggatta széllyel a fiadat. És Ruben hiába jajong, Ruben hiába toporzékol, és mondom ezt Thomas Mann nagyon szépen írja le, hogy Ruben egy külön kioktatást tart a testvéreinek, hogy testvérei, hát elgondoljátok ti, hogy az apánk erre mit fog tenni? Hát az apánk ebbe belehal. Hát Józsefet szerette a legjobban, és most ti odaállítotok majd elé egy ruhadarabbal, amin ott van a vér, hát az apánk ezt nem éli túl. De a testvérek ezt megteszik. Józsefet eladták a karavánnak, a karaván viszi őt Egyiptom felé, a testvérek hazamennek, és színlelik
megjátsszák azt, hogy ők valóban találtak egy ruhadarabot az úton. Elképzelhetjük az emberi fájdalmat, az emberi szenvedést, ha egy kicsit úgy fölidézzük magunk előtt a történetet, mekkora lehetett ez Jákobban. Hogy jajongott, hogy sírhatott Jákob, hogy elveszítette a legszeretettebb fiát 17 éves korában. Ez a történetünknek az első mozzanata, és jeleztem is a táblán sárga színnel ezt az első mozzanatot, hogy tulajdonképpen József az eladás által, és itt van a második dolog, sokkal mélyebbre kerül, mint a kút feneke, mert Egyiptomba kerül rabszolgának. Az ókorban a rabszolgát nem tekintették embernek, ez a teljes elsüllyedéssel volt azonos. Időszámításunk előtt a 17. század elején játszódik ez a történet, a Bibliában nagyon szabott, pontos az időrend. Ezt nagyon kevesen ismerik, de én majd fel fogom rajzolni mindig a táblára. A Bibliában vannak idői kijelentések, és ezek alapján tudjuk rekonstruálni az időrendet. Ezek szerint József időszámításunk előtt 1700-ban született. 17 éves korában adják el, tehát ez 1683. És most itt tartunk a második mozzanatnál, hogy József Egyiptomba kerül, és ott eladják a midiániták és az ismáliták egy magasrangú embernek, a fáraó tisztjeinek, a vezetőjének, Potifárnak. De már is érzékeltettem a táblán, hogy József életeit Potifár házában fölfelé ível. A harmadik mozzanata ugyanis életének az, hogy egy idő után Potifár megkedveli ezt a héber rabszolgát, mert látja, hogy becsületes, látja, hogy tisztességes, rá lehet bízni dolgokat. Rábízza tehát az egész majorságát, az egész háztartását. Józsefet megteszi aféle felügyelőnek a háza fölött. József élete úgy látszik, mintha most egy kicsit megoldódnék. Ugyanolyan helyzetbe ugyan nem kerül, mint amilyenbe otthon volt, na de rabszolgaságban, mégis viszonylagos szabadságban és jólétben élni. Azt mondhatjuk, hogy ez a harmadik pont valóban ide fel kellett rajzolnom, hogy József élete, minthogyha most felfelé ívelne. Csak hogy most jön Józsefnek a második megpróbáltatása. A második megpróbáltatás pedig micsoda, hogy Potifár felesége szemet vett a csinos fiatalemberre, és nem titkolja előtte az érzelmeit, arra akarja rábírni, hogy házasságot törjön, hogy megbecstelenítse a férjével való házasságát, tehát hogy József ővele háljon. Így mondja a Biblia, szó szerint idézve Potifárnénak a kívánságát. És kedves hallgatók, olyan megdöbbentő ez a fordulat is a történetünkben, hogy egy ember, amikor becsületes és tisztességes, és amikor nehéz körülmények között is megőrzi a becsületességét és tisztességességét, akkor újabb bajok jönnek, újabb nehézségek. Mert József nem hajlandó erre. József tudja, hogy mi a házasság. József az édesapjától, Jákobtól hallotta a bibliai történeteket. Tudta, hogy Isten miért teremtette a férfit a nőnek, az egyet az egynek. József tudja azt, hogy másokat boldogtalanná téve az ember soha nem lehet boldog. Házasságot törve, feldúlva egy másik ember házasságát, így az ember soha nem lehet a szó igazi értelmében boldog. Tehát József elutasítja Potifárné állandóan megújuló kéréseit. De hát ha van egy kis lélektani érzékünk, akkor kitalálhatjuk, hogy mi következik ezután. A sértett önérzetű asszony most bosszúra készül, hogy őt visszautasította egy héber rabszolga, ezt meg kell torolnia. József egyszer benn van a házban, újra előáll a kívánságával Potifárné, és amikor József sarkon fordul, akkor letépi a felső ruháját, és azt, mint egy bűnjelet állítja majd a hazatérő férj elé, hogy József akart vele erőszakoskodni. Megint egy döbbenetes fordulat. Mi lesz itt Józseffel? Hát az ókori világban, aki egy rabszolga erőszakoskodni akarta az urának a feleségével, az menthetetlenül a halál fogja volt. Megérkezik Potifár, és vajon hogyan fog ítélni? Mert ha ő hisz a feleségének, hogy a József akart a feleségével erőszakoskodni, akkor lenyakasztatja Józsefet. Figyeljük meg, hogy a Biblia elmondja, hogy Isten a legnehezebb körülményekben is hogyan visel gondot azokról az emberekről, akik becsületesek és tisztességesek.
Figyeljük meg, hogy Pál apostol hatalmas kijelentése, ami a Bibliának egyik legnagyobb kijelentése. Ezt mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, a 28. versben, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Így is lehetne mondani, akik az igazságot szeretik, akik a jót szeretik, akik a becsületességet szeretik, azoknak minden javukra van. Minden, még a rossz is. Mert megérkezik Potifár, a felesége előadja ezt a mesét neki, hogy ez a héber rabszolga akart vele erőszakoskodni, de Potifár hisz is, de inkább nem is hisz a feleségének. Józsefet nem öleti meg. Józsefet börtönbe vetteti, és az, hogy börtönbe vettette, ez jelzi azt, hogy nem hitt a feleségének, mert ha hitelt adott volna a szavainak, akkor menten halálbüntetés szabott volna ki rá. Így azonban egy köztes megoldást választott Potifár. Ugye a feleségét nem szégyeníthette meg a háznép előtt, hogy azt mondja, hogy a felesége milyen család és mennyire szavahihetetlen. Józsefet el kellett ítélnie, de Józsefet csak börtönbüntetése ítélte. Amit még mélyebbre rajzoltam, a 4. pontot, József a börtönben, mert ha úgy vesszük, azért ez az élettörténetének a legsúlyosabb és a legmélyebb pontja volt, és mindjárt megmondom, hogy miért. Távol a családjától, idegen földön. És börtönben, méghozzá olyan börtönbüntetést tölt le József, amelyben ismét kedvességet talált a börtönparancsnok előtt. Kedvességet talált két főrangú ember előtt, akinek megjelentette az álmait. De amikor az egyik főrangú ember fölkerült a fáraó udvarába, két esztendeig elfelejtkezett Józsefről. Két esztendeig elfelejtkezett arról, hogy József fölszabadító erővel megmondta neki az álmai értelmét. Elfelejtkezett arról, hogy József hogyan könyörgött nála a börtön mélyén. Hadd olvassam fel ezt a könyörgést Mózes első könyve 40. fejezetéből, a 14. és 15. versből. Ezt mondta József a fáraó főpohárnokának. Csak hogy azután, miután fölkerülsz majd innen a börtönből a fáraó udvarába, megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem. Emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem a házból. Mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy tömlöcbe vessenek. Megindító ez a kérés. Szintúgy jajong, szintúgy sír József. Fiatalon mennyit kellett kiállnom? Ha megnézzük az idői diagramot, akkor leolvashatjuk róla, hogy József 11 évig volt Potifár házában, és 2 évig a börtönben, tehát József ebben az időben már igencsak egy 30. éve felé tartó fiatalember. Azért gondoljuk magunkat az ő bőrébe. 17 évesen az embert eladják, tulajdon testvérei. Rabszolgának kerül. 11 évig becsületesen dolgozik, és akkor egy asszony családsága miatt a börtönbe kell jutnia, és közel már a 30. évéhez itt van semmivel a kezében. De vajon semmivel a kezében? De vajon semmivel a kezében? Meg fogjuk látni a következőkben, hogy Józsefnek ugyan külsőképpen semmije nem volt, de belül annál inkább gazdag volt. De mielőtt rátérnék a történetünknek a gyors fordulatára, mert a Biblia szerint ez egy nagyon nagy törvényszerűség az életben, hogy Isten hagy megpróbáltatásokba jutni embereket. Igaz, hívő embereket nagyon nagy megpróbáltatásokba is enged belejutni. Ott van egy Jób könyve a Bibliában, hogy Isten mit megengedett Jób számára, milyen megpróbáltatásokat. De a megpróbáltatások mélyén, amikor már emberek előtt elsötétül a látóhatár, és azt mondják, hogy hát itt semmi jó nem várható, Istennek gyakori cselekvése, mondja a Biblia, hogy a 24. órában cselekszik. Hogy Isten akkor veszi kézbe az eseményeket, amikor emberileg már lehetetlenné válik a helyzet. És itt is igazolódik az, amit említettem, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Ha kitartanak, ha hűségesek, a 24. órában felvirrad a hajnaluk, jön a szabadítás. De mielőtt erre a szabadításra és a még csodálatosabb következményekre vetném a hangsúlyt, itt szeretném fölhívni a figyelmüket egy zeneműre,
A 19. század elején egy francia zeneszerző Méül operát írt József életéről. Ez egy három felvonásos opera, nagyon ritkán játszák, M-E-H-U-L, így írják a zeneszerzőt, Méül, különben az adatokat mind tartalmazza sorozatunk kísérő füzete, zenei képzőművészet és irodalmi bibliográfiát is ez tartalmaz. Most azonban szólaljon meg ebből a zeneműből egy ária, József áriája, aki önmaga 13 évére tekint vissza, egy keserű ifjúságra. Nyilván a zeneszerző hogyan dolgozta fel ezt a józsefi vallomást, ez egy elégikus, egy fájdalmas, mint azt mondhatnám, egy sirató ének. De valahogy ott van benne a finom dallamvonalaiban, a finoman meghangszerelt áriában, figyeljék meg a hangszereknek a nagyon tapintatos, finom jelenlétét, ott van benne a hajnal pirkadásnak az ígérete, hogy ezután majd történik valami. Tehát Méül francia zeneszerző József című operájából, az első felvonásból hallgassuk meg József áriáját, mivel ritka a zenemű, és németek adták elő, a magyar rádió felvételében német nyelven fog megszólalni.

kövér tehén. És a 7 kövér tehenet követi 7 sovány, ebben még semmi rendkívüli nem volt, de a 7 sovány tehén ezután felemésztette, szóval megette a 7 kövéret. Ez már rendkívüli volt. Ugye épp fordítva lehetne várni, hogy a 7 kövérbe fér bele a 7 sovány, de ezzel ellentétben a 7 sovány tehén falta fel a 7 kövéret. A fáraó fölébred, mint akkor, amikor az ember általában feszítő és hát izgalmas álmot lát, de aztán újra visszaaludt, és újra látott egy álmot. 7 telt gabonafejet látott maga előtt, aztán 7 soványat, és ez a 7 sovány ösztövér gabonafej emésztette fel a 7 kövéret. Akkor a fáraó felébredt, hívatta a bölcseket, írástudókat, nem tudták megfejteni az álmok értelmét, pedig az álmok ugye párhuzamosak voltak, mint egy a második álom megerősítette az elsőt, nem tudták megfejteni. Ekkor jutott eszébe a fáraó főpohárnokának, hogy ő a börtönben együtt volt egy héber emberrel, aki az Isten ihletésére, isteni erővel meg tudta jelenteni az ő álmát is. Hát, ha most a fáraó álmát is meg tudja fejteni. Józsefet kihozzák a börtönből, megjelenik a fáraó előtt, és valóban az Isten segítségét kérve József elmondja a fáraónak, hogy azért látott 2 álmot, mert Isten meg akarta őt erősíteni abban, hogy ami álmot látott, az igaz, az bizonyos, az be fog következni, megerősítette a második álom az elsőt. És az álmok értelme pedig a következő. 7 bő esztendő jön majd Egyiptom földjére, amikor tele lesznek a magtárak, csűrök, annyi lesz a termés. Gondoskodni kell tehát a termésnek a betakarításáról, mert a 7 bő esztendő után kezdetét veszi 7 inséges, 7 szűk esztendő, amikor az embereknek enniük kell, gabona kell, élelem kell, tehát jól kézbe kell venni az ország vezetését, irányítását, mert a 7 bő esztendő ideje alatt kell raktározni termést a 7 szűk esztendőre. Hogy ezt József elmondja a fáraónak, ő azonnal átlátja a dolognak a valóságát, le is húzza a gyűrűjét a kezéről, Józsefet megbízza, hogy kormányzó legyen, hogy személyesen vezesse ezeket a betakarítási munkálatokat, építessen magtárokat, csűröket, az állami földekről is, ugye intézkedés történik, ezt a Biblia nagyon valóságosan és történelmhűen írja le, és azután valóban a 7 bőesztendő letelte után, 1670 ez az időpont, a 7 bőesztendő letelte után kezdetüket veszik a szűk esztendők, és a ínség, a gabonahiány második évébe járunk már, 1661, amikor megjelennek József testvére is Egyiptomban. Mert ez a bizonyos éhínség nem csak Egyiptomot sújtotta, hanem az akkori lakott földterületet is, tehát Kánaán földjére, Palesztina földjére is kiterjedt. És Jákob, aki itt élt ugye a fiúgyerekekkel, nem volt mit enniük. Gabona után kellett nézniük. Jákob tehát útnak ereszti a 10 fiúgyereket, a legkisebbet Benyámint nem engedi. Azt mondja Jákob, Józsefet elveszítettem, Benyámin elveszítését nem élném túl. Benyámint nem engedem, de ti induljatok útnak, és hozzatok gabonát Egyiptomból. Nos hát, most történik meg az a találkozás, amelyről Józsefet Isten álomformájában már értesítette. Itt ez a 6. mozzanat, és ez nem egyszerűen csak az utolsó mozzanat az előadásnak, hanem szinte bekeretett. József élettörténetének ez a csúcsa és végső mozzanata, amelyet nagyon részletesen szemügyre kell vennünk. Mert amit önöknek ígértem, hogy József története miről fog tanítani? Hogy mi a legnagyobb dolog az életben. Azt most fogjuk meglátni. Miért? Mert a testvérek megjelennek József előtt, ők nem ismerik fel Józsefet. Hogy miért? Ezért szoktam így firkálni a táblára, hogy lássuk, be is satíroztam, 22 év telt el. József itt 1683-ban 17 éves, és időszámításunk előtt 1661-ben
22 év után most már 30

19 éves. 22 év telt el, a testvérek nem ismerik fel Józsefet, más a hajviselete, a ruházata, fiatal fiúból érett férfi lett, de József felismeri a testvéreit. József tudja, kikről van szó. És kedves hallgatók, most jön a nagy kérdés. Mit tesz József? Mit tesz József? Mit teszünk mi emberek, ha velünk szemben valamikor valaki gonoszságot követett el, meg akart volna ölni, kút mélyére dobott, eladott? Mit tesz a természetes ember, ha később fordul a kocka, változik a helyzet, és ő van hatalmon, mit tesz azokkal, akiknek egyszer a kezében volt? A természetes ember, az önző ember, a világra született, de meg nem változott ember, biztos, hogy azon gondolkodnék, hogy hogy fizesse vissza a testvéreinek azt, amit vele elkövettek. Hogy torolja meg a testvérein a hajdani gaztettet? Kedves hallgatók, József nem ezt teszi. Mert József, mint minden igaz ember, akiről a Biblia hírt ad, hogy igaz ember volt, József tudja azt a nagy törvényt, amit önöknek már olyan sokat idéztem, de annyiszor fogok idézni, míg mindenki úgy meg nem marad, nem csak az elmében, hanem a szívében is ez a nagy törvény, amelyet Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében így mond ki. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól. Veled rosszat tettek, ne tégy rosszat a másikkal. Mert ezzel sem te nem jársz jól, sem a másik nem, meg az ügy sem jár jól. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Mit tesz ezután József? Kedves hallgatók, ezt úgy föl szoktam tenni a kérdést, főleg fiatalok előtt, iskolákban, amikor beszélek erről, hogy mondom a fiataloknak, gyerekek, mit tennétek ti most József helyében? Akkor nagyon ösztönösen és nagyon szépen, ugye a gyerekek nem nagyon válaszolják azt, hogy visszafizetnénk, meg megtorolnánk, ugye ezt érzik, hogy ez egy alacsony rendű emberi dolog, hogy visszafizetni, megtorolni, bosszút állni, szóval ez egy alacsony rendű emberi érzés. Mások azt szokták mondani, hogy én nem adnék neki gabonát. Még egy jobb fokozat azt szoktam mondani, hogy én adnék neki gabonát, de feltárnám előttük a valóságot. Azért a szemükre hánynám azt, adnék neki gabonát, de azért a tudomásukra hoznám, hogy micsoda iszonyatos dolg volt, amit velem elkövettek. És amikor így meghallgatom a gyerekeket, és mondom, hogy gyerekek, akkor most nincs jobb megoldás? Én József történetéről úgy szeretnék beszélni, hogy mi a legjobb dolog az életben, mi a legértékesebb dolog az életben. Általában csend szokta fogadni ezt a kérdést. Kedves hallgatók, József nemhogy csak nem torolta meg a testvéreit, nem csak, hogy adott gabonát, de itt mutatkozik meg, hogy ki volt József, és a Biblia szerint ki az igazán ember. József segíteni akart a testvéreinek, nem csak gabonával, hanem segíteni akart nekik főképp azzal, hogy megváltozzanak, hogy jobb emberek legyenek. Gabonát könnyű volt neki adnia, magas úr volt, kormányzó, annyi gabonát adott, amennyit csak akart. De kedves hallgatók, ha József nem lett volna olyan ember, amilyennek láttuk, akkor József soha nem tudta volna megtenni azt, amiről most fogunk beszélni, hogy hogyan tudta József ezeket a testvéreket, hogyan lehetett József eszköz abban az isteni tervben, hogy a testvérek megjobbuljanak. Nagy kérdés ez az emberi életben, hogy hogyan lehet egy embert megváltoztatni, megjobbítani, nemesebb életvitelre késztetni. Nyilvánvaló, hogy ezt erőszakkal nem lehet. Ha József azt tette volna, hogy ad neki gabonát, és utána fölfedi magát előttük, hogy hát én vagyok ám József, ezzel semmi jót nem csinált volna. A világon semmi jót, mert lehet, hogy félelemből a testvérek meghunyászkodtak volna. De azon túl semmi döntő változás nem következett volna be tartósan az életükben. A Biblia szerint tartós, lényeges változás akkor következik be az életünkben, ha mi magunk döbbenünk rá a dolgokra. Ha mi magunk ismerjük fel a rosszat, amit elkövettünk, ha mi magunk érzünk megbánást minden külső kényszertől mentesen, ha mi magunk kérünk bocsánatot, ez indíthat el egy embert a megjobbulásnak az útján.
Erőszakkal megváltoztatni embert nem lehet. Bűnfelismerést, bűnbánatot kicsikarni egy emberből nem lehet, és veszélyes dolog. Mert ismétlem, lehet, hogy az az ember pillanatokig mondjuk megbánást gyakorol. De utána aztán mi lesz? Józsefnek tehát egyetlen egy keskeny ösvénye maradt. Igaz erre Jézus Krisztus híres mondás, az a keskeny út, hogy Józsefnek nem szabadott felismertetnie magát, és Józsefnek kellett, hogy adjon gabonát, de ugyanakkor erkölcsi kérdések elé kellett, hogy állítsa a testvéreit. Nem az volt a legnagyobb dolog József részéről, hogy gabonát adott nekik. Az volt a nagy dolog, hogy foglalkozott a testvérei lelkével és szívével. Sorozatos erkölcsi kérdéseket állított eléjük, mégpedig úgy, hogy ezt ők észre ne vegyék, és saját maguk mélyedjenek bele a múltjukba, saját maguk ismerjék fel azt a bűnt rút bűnnek, és bánják meg. Hogyan ért el ezt József? Mindnyájukat szeretném kérni, hogy a Bibliának ezeket a fejezeteit olvassák majd el otthon. Én ezt nem tudom felolvasni, csak elmondom egész vázlatosan, jelzésszerűen. Mózes első könyve 37. fejezetétől az 50. tart József élettörténete, 13 fejezet. Ezt pár óra alatt el lehet olvasni. Az életnek a nagy ajándéka, ha ezt valaki figyelmesen és tüzetesen elolvassa. József előtt megjelenik a tíz testvér, meghajolnak előtte gabonáért. És József azt mondja, honnan jöttetek? Kezdi József föltenni az erkölcsi kérdéseket. Honnan jöttetek? Mondják rögtön neki, Kánaánból. Igen, Kánaánból. És hányan vagytok testvérek? 12-en felelik. 12-en? Miért csak 10 vagytok itt? Mondják a testvérek, hogy hát a legkisebbik öcsünket, Benyámint, az apánk otthon marasztotta, mert féltette. A másik testvérünk pedig nincsen meg. Érdekes kifejezés, ugye nincsen meg. De már ennyit mondanak, nincsen meg. Azt mondja erre József, nem hiszem el ezt nektek. 12 fiú testvér. Hát ilyen csak a mesébe van. Nem gabonáért jöttetek ti, hanem meg akarjátok kémlelni az országot. Ugye eléggé zivataros időszakok voltak ezek, a Hikszosz fáraó kora ez, amikor a hikszoszok kiűzték az egyiptomi fáraókat, és mintegy 150 évig nem egyiptomi fáraók ültek Egyiptom trónján, hanem Hikszosz fáraók, majd beszélek róluk is. Tehát a történelmi körülmények elég zavarosak voltak, elég feszült volt a helyzet. József tehát, hogy ezt mondta nekik, hogy kémek vagytok, ez nem tetszett olyan légből kapott kijelentésnek, ez egy hihető dolog volt. De a testvérek égre, földre esküdött, mi kémek, hát mi gabonáért jöttünk, nincs mit ennünk. Erre József azt mondja, hát ha ti igazságot beszéltek, akkor a 10 közül maradjon itt 9. Az egyik őtök menjen haza, vigyen gabonát, de hozzá el a legkisebbik gyereket, hadd lássam, hogy valóban megvan-e az a 12. Testvérek erre azt mondják, hát ez lehetetlen, hát az apánk ebbe belehalna. Ugye kezdenek gondolkodni, hogy az apjukkal mi lenne. Akkor nem gondolkoztak, amikor József vérbe mártott ruháját az apjuk elé vitték. Mi nem maradhatunk itt, mi ezt nem tehetjük, hát ti ezt nem teszitek, akkor börtönbe zárattak mindannyiótokat. 3 napig börtönbe záratja őket József, miért? Egy kicsit éljék át ők is, mint amit József átélt a kútfenekén, meg a rabszolgaságban Egyiptomban. Eltetszenek gondolni, hogy a 3 nap alatt a börtönben miről beszéltek a testvérek. El lehet gondolni, hogy végig pörgették az életüket visszafelé. Az elmúlt 22 évet biztos, hogy erről sokat beszéltek. Miért hagyta őket csak 3 napig a börtönben József? Mert József tudta jól azt, hogy itt az idős apával nem lehet játszani. Mert hogyha túl hosszú ideig kell várni a Jákobnak, hogy a fiai hazaérkezzenek, talán megsínli ezt az egészsége és a türelme. Kihozatja őket 3 nap után a börtönből, és azt mondja nekik József, jól van, rendben van, egy ember marad itt túszként, de az itt marad. Simeont választja ki, aki a tervelője volt a gyilkosságnak. A többi 9 menjen haza, de elvárlak benneteket a legkisebbik fivéretekkel, mert akkor ez a testvéretek sem mehet haza. És még egy valamit tesz József, hogy a gabonáknak a zsákjába
visszacsempészteti a pénzt, amit hoztak a testvérek a gabonáért. Gondolják meg, hogy mennyit tanakodtak egymás között ezek a testvérek. A Biblia erről nem szól, a Biblia nem regény. A Biblia lényegi dolgokat mondja el. Hogy ezt el lehet gondolni, hogy mennek haza a testvérek, mi mindenről kezdenek ott beszélni, miféle különös dolgok történnek velünk, és otthon Jákobnak is elő kell, hogy adják a történetet, és Jákob akkor azt mondja, nem, Benyámint nem engedem el. Csak hogy Jákobnál is erősebb szükség, ugye az éhség, pár hónap alatt kifogy a gabona, és Jákobnak bizony útra kell bocsátani a Benyámint is. Elmennek tehát a testvérek újra Egyiptomba, hogy gabonát kérjenek, és József folytatja tovább a próbáinak a sorozatát. Megvendégeli a testvéreket. Leülteti őket egy nagy asztalhoz, mindenki elé tálakat rakat, felszolgáltatja az ételt, és Benyámin elé ötszörös adagot tétet. Miért? Nézi azt, hogy a testvérek vajon irigyek-e? Őrá irigykedtek egy cifra ruha miatt, egy tárgy miatt irigyek voltak, és ezért akarták őt megölni. Most megnézi, hogy Benyáminra irigykednek-e, ugyanarra a Rákheltől született gyerekre, mint akitől ő is született. És látja, hogy a testvérek már nem irigykednek. Látja, hogy a testvérek megrettenve beszélnek egymás között, és érződik rajtuk az, hogy ezek a testvérek hogy kezdenek alakulni. Az a kőszív, az a kemény, durva szív kezd átalakulni. Kezdenek gondolkodni, kezdenek szembesülni dolgokkal, és latra vetni dolgokat. Kedves hallgatók, nem említettem a történet során, csak most említem. József bemegy a szobájába, és sír. Milyen sírás ez? Jézus Krisztus azt mondja a hegyi beszédben, így kezdi a hegyi beszédet a boldog mondásokkal, így kezdi, hogy boldogok a szegények, a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, szóval akik beismerik a maguk szegénységüket, hogy mennyire kevés az ember önmagában. És a második boldog mondás micsoda ezután? Boldogok, akik sírnak, mert majd megvigasztaltatnak. A sírás a Bibliában a szó igazi értelmében vagy a bűneink fölötti sírást jelenti, vagy a más emberek miatti részvétet és együttérzést jelenti. József együtt érez a testvéreivel. Szóval József nem csak úgy állítja próba elé a testvéreit, hogy most próbák elé állítom őket, aztán majd mi lesz belőle, most én leckésztetem őket. Ne ítessenek ezt elgondolni. Többször is mondja a Biblia, hogy József sírt, de elvonult, hogy ne lássák a testvérei, mert nyilván gyanút fogtak volna. József együtt érzett a testvéreivel. József nem csak a hideg ész alapján akarta a testvéreit megváltoztatni. József szíve is benne volt ebben. Kedves hallgatók, ez a legnagyobb dolog az emberi életben. Erre mutat rá József története. A legnagyobb dolog az emberi életben eszköznek lenni más emberek megváltozásában. A legnagyobb dolog az emberi életben hozzásegíteni embereket, akik önzőek voltak, durvák, faragatlanok, kegyetlenek, akár a gyilkosságig elmenően durvák. Hozzásegíteni ezeket az embereket, hogy megváltozzanak, hogy a gondolkodásmódjuk átalakuljon, hogy a szívük, lelkük kicserélődjék. Hadd kérdezem meg önöktől, valóban ez a legnagyobb dolog az emberi életben? Nagy dolog volt gabonát adni, nagy dolog a testi szükségleteket kielégíteni. Nagyon szép dolog az az emberi életben, hogy emberek jótékonyak, hogy emberek segíteni akarnak mások ínségén, ruhával, pénzzel, élelemmel. Ez nagyon nagy dolog, ezt én nem akarom lebecsülni. De van ennél egy mérhetetlenül nagyobb dolog is, amikor emberekkel együtt érezni a nyomorúságukban. Amikor emberekről megismerni, hogy hol vannak, és hozzásegíteni őket ahhoz, de tapintatosan, finoman, nem kényszerítve őket, hogy azok az emberek felismerjék a rosszat, amit elkövettek, megbánják, szembeforduljanak önmagukkal. Ez a legnagyobb dolog az emberi életben. És amikor ezek a testvérek kiállják az utolsó próbát is, mert az utolsó próba a legnagyobb, hogy a testvéreket elengedi József, de Benyámin zsákjába csempészteti az ezüst poharát, és amikor a testvérek mennek már megkönnyebbülve haza, hogy jaj, most már ennyi mindent átéltünk, most már hazamehetünk, visszük a gabonát, visszük Símeont, hazavisszük Benyámint, mindannyian hazafelé tartunk.
Akkor katonák dübörgése hallatszik, jönnek lovakon, megállítják őket, hogy miért loptátok meg a mi urunkat? Miért loptátok meg a fáraó kormányzóját? Hát az ezüst poharát valamelyikőtök elemelte. Égre, földre esküdöznek, hogy ők nem tolvajok, hát bontsátok ki csak a zsákokat. És megtalálják Benyámin zsákjában. Megtalálják Benyámin zsákjában az ezüst poharat. És figyeljünk rá, hogy a testvérek most nem tanakodnak. Nem Benyámira hárítják a felelősséget. Nem kutatják, keresik, hogy most hogy, miért történt volna ez, hanem a testvérek azt mondják, hogy Benyámint mi egyedül vissza nem engedjük. Ha Benyáminnak itt kell maradni, mi is itt maradunk vele. Ha őt követeli ez a bizonyos kormányzója a fáraónak, akkor mi is itt maradunk vele, és követjük őt. És amikor visszahívják őket József elé, és kedves hallgatók, most olvasom fel a jelenetünknek, az egész történetünknek a csúcspontját, amiről látjuk, hogy a testvérek valóban megváltoztak. Nem ebben, abban, alapvetően gyökeresen megváltoztak. A történetünk csúcspontja Mózes első könyve 44. fejezetének a 16. verse. Visszahivatják a testvéreket József elé. József keményen szól hozzájuk, hogy akkor fogjaim vagytok, mert loptatok tőlem. És akkor előáll egy testvér, Júda. Az a Júda, aki tulajdonképpen eladatta Józsefet a midianitáknak és ismálitáknak. És kedves hallgatók, mielőtt felolvasnám azt, hogy Júda mit mond, hogy érzékeltessem a jelenetnek a súlyát és a jelentőségét, hadd vessek fel önöknek egy kérdést. A testvéreken azt látjuk, hogy a testvérek eljutottak a bűn felismerésig és az igazi bűnbánatig. De az ember ki előtt bánja meg, ki előtt könnyebb megbánnia igazán a rosszat, amit elkövetett? Ki előtt mondjuk meg könnyebben azt a hibát, azt a vétket, amit elkövettük? Egy hozzánk közel álló embernek, mondjuk otthon a családban, apánknak, anyánknak, testvérünknek, barátunknak, akikről feltételezzük, hogy jó akarattal állnak hozzánk, hogy nem fognak bennünket ítélgetni, kárhoztatni, vádolni azért a rosszért, amit elkövettünk. Egy ilyen ember előtt mondjuk el könnyebben a hibáinkat, vagy egy olyan ember előtt, aki ismeretlen nekünk, akitől semmi megértést nem várhatunk, aki talán közönösen néz erre, és majd jól meg fog ítélni azért, hogy mi mit követtünk el. Hát azt hiszem, szónoki a kérdés, mindannyian az első esetre válaszolunk, hogy csak könnyebb azelőtt elmondani az egyik hibámat vagy botlásomat, akiről feltételezhetem, hogy megértő lesz, és hogy nem fogja a szájára venni az esetet, és nem fog országvilág előtt engem befeketíteni, hanem segít, hogy én valóban szakítsak azzal a hibával, amit elkövettem. De kedves hallgatók, itt nem ez az első eset áll fenn. A testvérek nem tudják, hogy ki előtt vannak. A testvérek nem Jákob előtt beszélnek a vétkükről, hanem a testvérek ott állnak az idegen egyiptomi kormányzó előtt. És az idegennek vélt egyiptomi kormányzó előtt Júda a következőt mondja. És mondta Júda, mit mondhatunk az én uramnak? Mit szóljunk, és mivel igazoljuk magunkat? Isten büntetése utolérte szolgáidat. Íme mi az én uram szolgái vagyunk, mind mi, mind az, akinek kezében a pohár találtatott. Júda ezt mondja, nem tudjuk magunkat mentegetni. Nem tudjuk magunkat fehérre mosni. Nem tudom miért, már bizonyára egy régebbi dolog következtében az Isten büntetése utolérte szolgáidat. Mit mondjuk neked, mivel mentegessük magunkat? Mi nem tudunk és nem is akarunk hazudni. Mi az életben elkövettünk egy förtelmes gonoszságot, és amiatt ér bennünket ez a veszedelem. Ez Júda képes kimondani egy akkor még számukra vad idegen ember előtt. Ez az igazi megbánás. Amikor ha valaki felismeri a rosszat, és megbánja, akkor azt mindenki előtt elmondja, mert ő azt nem akarja rejtegetni, nem azért mondja el, hogy a rosszat hallják az emberek, hanem azért mondja el, hogy lássák az emberek, hogy ő nem akarja titkolni, leplezni azt a rosszat. Sorozatunk keretében fogunk még
hallani egy ilyen esetről, amikor Dávid király egy borzalmas gonoszságot elkövetve ország világ előtt bevallotta a vétkét, megalázta magát, és megírta az emberek okulására az 51. zsoltárát. Kedves hallgatók, ezután már József nem tudta magát tűrtőztetni, mert József látta, hogy a testvérek valóban megváltoztak. A gondolkodásuk, a szívük belül átalakult. Lehet, hogy a magatartásuk vagy a külső cselekedeteik még nem mutatták annyira ezt a változást, de mennyire más beszéd ez, mint amit 22 évvel ezelőtt mondtak. Mit mondjunk az én uramnak? Mivel mentegessük magunkat? Isten büntetése utolérte a te szolgáidat. József ezután már nem tudta magában visszafojtani a sírást, és az sem, hogy felismertesse magát. És akkor elmondta a testvéreinek, hogy én vagyok József, akit ti eladtatok, én vagyok József, aki ellen annyi rosszat gondoltatok tenni, de az Isten, aki mindvégig nyomon követte az életemet és megsegített, a rosszat is jóra fordította. Nagy kifejezés ez a Bibliában. Mózes első könyve 50. fejezetében olvassuk ezt a kifejezést, és fel is tüntettem a kísérő füzetünkben, hogy hányszor és hányszor előfordul ez a Bibliában. Átfordítás. Milyen kis és olyan játékos kifejezés, átfordítás. Megy lefelé József története. A kútba, Egyiptomba, börtön mélyére. Istennek mennyiből állt átfordítani? Csak egy álmot adott, csak egy kis éhínség a földkerekségen, és Isten egyik pillanatról a másikra átfordította az események irányát. De kinek az életét fordítja át az Isten? A Biblia szerint azért, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Akik hűségesek a lelkiismeretükhöz, akik hűségesek a hitükhöz, a meggyőződésükhöz, a becsületességükhöz. Józsefet az Isten meg tudta segíteni. Józseffel együtt volt az Isten, ahogy mondja az egyik zsoltár, ami visszatekint erre a történetre, mert József mindig az egyenes úton járt. És így József élettörténetének nem csak az a tanulsága, hogy egy ember, ha az Istent szereti, minden a javára válik. És hogyan tudott annyi sok nehézség után eljutni egy célhoz? Hanem József élettörténetének itt van a nagy tanulsága, hogy József segíteni is tudott a testvéreinek a jobbrafordításában. Ez a döntő. Ezért az egyik legnagyobb történet a Bibliában. Ezért előlegezi meg az evangéliumokat, Jézus Krisztus életét is. Mert Jézus Krisztus sem azért jött a földre, hogy gyógyítson, hogy embereknek kenyeret adjon, bár ezt is megtette. Hanem Jézus azért jött a földre, hogy embereknek a megjobbulásában segítkezzék, hogy az ember megváltozásának a törvényszerűségeit megismertesse az emberrel. És ezért lehet egy előkép történet, a József története, az evangéliumok előképe és Jézus életének az előképe. Mert a Biblia szerint a legnagyobb dolog nem az, hogy gabonát adott, vagy nem az a legnagyobb dolog, hogy csodát tett és kenyeret adott az embereknek. Nem a testi javak a legnagyobb dolgok. Nem a testi szükségleteinktől szenvedünk mi leginkább ezen a földi életen. Hanem attól szenvedünk mi leginkább, hogy az önzés, az én központuság keseríti meg a mindennapjainkat. A harag, a civódás, a gyűlölködés, a hiúság, rakásra, mindazok a vétkek, amelyek az én központuságból következnek. Az a nagy gyógyító az emberi életben, aki lelki orvos tud lenni. Az a nagy gyógyító, aki az emberek testi szükségletein kívül leginkább a lelki szükségleteket tudja kielégíteni. És József élettörténete ezért csodálatos, mert ezt látjuk, hogy József erejéből nem csak arra futotta, hogy ő tiszta és igaz maradjon, hanem József erejéből, József hitéből arra is futotta, hogy ne éljen vissza a hatalommal itt a hatalom csúcsára fölkerülve, hanem a hatalmát arra fordítsa, hogy a testvérei megváltozásában legyen segítőtárs. A vetítés után még szeretnék pár zárószót mondani, most azonban nézzük meg a képzőművészeti feldolgozásokat. Van belőlük jó néhány, de nyilvánvalóan egy megszűrt anyagot szeretnék most átadni. Cső festményünk Rembrandt alkotása, József az álmait mondja. Hát amennyire igénytelen ez a beállítás, annyira tele van mélységekkel,
középütt látjuk Józsefet, a 17 éves, szinte még gyerek, fiatalember. Jobbra tőle az idős édesapa Jákob. Tessenek nézni, hogy Rembrandt tényleg mennyire a lélek festője volt. Jákob úgy magába mélyed, és úgy hallgatja József álmait. Szóval ő tudja, hogy van ezekben az álmokban valami. Tudja, hogy ezek rendkívüli álmok. Néz Józsefre, és kicsit hitetlenkedve persze, de azért mélyen elrejti magában ezeknek az álmoknak az értelmét, és mennyire más a harmadik magatartás, a testvérek magatartása, mint a felbojdult mékas, ugye beszélik egymás között József álmait, és már is ott van közöttük a harag, a cívódás, az egyenetlenség, megórolnak Józsefre. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy amikor pár évvel ezelőtt a gimnáziumi tankönyvbe belekerült József története, a tankönyv úgy állítja be Józsefnek az ebben itteni viselkedését, hogy József ilyen, hogy mondjam, ilyen pökhendés, tejfeles szájú ifjonc, aki úgy dicsekedik az álmaival. És Józsefnek ebből kellett kigyógyulnia, ebből a magatartásából. Ezt eléggé katasztrofálisnak érzem, hogy a gimnáziumban egy tankönyvben ezt leírták, és hát nyilván vannak olyanok, akik szolgai módon ezt így tanítják, és nem néznek utána a Bibliában. Ugye azért tartom ezt katasztrofálisnak, mert egy 17 éves gyereket azért kárhoztatni, hogy elmondta az álmait a családja körében, hát ez egy képtelen felfogás. Hát kinek mondja el egy fiatal az élményeit, a tapasztalatait, ha nem az apjának és a testvéreinek. József nem volt itt hencegő, vagy hát ilyen nagyra vágyó kamasz, hanem egyszerűen annyit mondhatunk, hogy József talán óvatlan volt. Ez a legrosszabb, amit el lehet őre mondani. Nem számolt a tette következményeivel. Szeretném erre is felhívni a figyelmet, akik oktatják ezt a történetet, és akik tanulják a gimnáziumokban, hogy jól el kell olvasni a Bibliát, és nem szabad mindenféle modern elméletnek itt felülni, mert itt Józsefet nem lehet elmarasztalni. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy mint egy fiatal ember, melyikünk nem volt 17 éves korában óvatlan, nem tudja még egy fiatal kiszámítani a beszédének, a tettének valamennyi következményét, amit már jó esetben egy érett korban az ember kiszámol. Rembrandt olajfestménye tehát József álmait mondja. Holbein metszete 1538-ból, az ikoné sorozatból, Józsefet kihúzzák a kútból, hogy eladják a midianitáknak és az ismálitáknak. Ugye a korabeli 16. századi kalmárok öltözékében állott középütt a karavánnak a vezetője Holbein fametszetén a Bibliát végig illusztrálta, ugye ez a mester. Mehetünk tovább. Ugyanez a jelenet Mójának az olajfestményén, amelyről csak fekete-fehér képet sikerült szerezni, Józsefet kihúzzák a kútból, jobb oldalt a teve a karaván útra készen áll, viszik Egyiptomba. Nézzünk egy magyar mestert is, talán kicsit jobbra szeretném kérni, hogy középütt legyen a kép. Csak fent egy kicsit el kell mozdítania. Úgy köszönöm. Ferenczi Károly századunk elején festette ezt az olajfestményt, 1901 Magyar Nemzeti Galéria. Hát ebben is vannak megdöbbentő mozzanatok. Először is középütt József, hogy szinte lemesztelenítik, és leveszik róla a szikra ruhát, letépik róla. Aztán a nagy sokaságban a kalmárok meg a testvérek csoportja teljesen összeolvad, mind a kettő ugyanolyan kegyetlen, durva ember. Vörös Sándor írt erről egy nagyon nagy verset, ami szintén benne van a kísérő füzetünkben, Józsefet eladják testvérei címmel. Durva gazdák, más nyelvű szolgatársak, mondja róluk Vörös Sándor, és aztán nézzük meg a festmény felső részén, a sivár háttér, a sivár horizont, mintha József kilátástalan jövőjét szimbolizálná. Valóban az egész festményen a nyomottság érzete ül meg, és vagy jobban bele tudjuk magunkat képzelni egy 17 éves fiatalember reménytelen neki látszó helyzetébe. Mehetünk tovább. Velázquez-nek szintén csak fekete-fehérben megszerzett részlete festményének.
hogy a testvérek a jobb szélen levő Jákob elé viszik a ruhát, a vérbe mártott ruhát, és színlelik azt, hogy ők semmit nem tudnak József sorsáról. Szóval ezzel a hazugsággal éltek együtt 22 esztendeig. Ezt is tessenek meggondolni, hogy milyen kegyetlen és durva lehet az ember 22 évig, és 10 egymás között nem adták ki ezt a titkot. 22 évig. Nem közönségesen kegyetlen emberek, hanem nagyon durva, nagyon gonosz emberek voltak a Jákob fiai, és ezért felszabadító és nagy a bibliai tanítás, hogy a legnagyobb kegyetlenségből, a leggonoszabb magatartás formából is van javulás, gyógyulás. Mindenki számára a fejlődés és a megjobbulás útja nyitva áll. És igen, elindult Józseffel a karaván ezen a vidéken, ma is ilyen, ahogy Vörös Sándor mondja a versében, hogy buckás, gödrös, pálmátlan sivatag. A vörös verset azért ajánlom szíves figyelmükbe, azért nem tudom felidézni, mert jó pár perc kellene ennek a több oldalas elbeszélő költeménynek a megszólaltatásához, de ajánlom mindenki figyelmébe, hogy ezt olvassa el. Az egész vers ecseteli József reménytelen helyzetét, és az utolsó versszak, az utolsó két sor egy döbbenetes fordulattal zárul. Amikor Vörös elmondja, hogy mögötte is sivatag van Józsefnek, előtte is sivatag van, mögötte ott van a testvérek gonosz emléke, előtte ott van a még gonoszabb remény, jövővel kecsegtető Egyiptom, akkor így végzi a versét Vörös Sándor, és ez látszik, hogy megértette a történetet. Mennyből özönlő forró lehelet, ez a boldogság, más nem is lehet. Miért beszél itt a költő boldogságról? Miért beszél itt mennyből özönlő forró leheletről? Mert Vörös Sándor azt mondja, hogy az életben az embert elhagyhatják a tulajdon testvérei, elhagyhatja mindenki, de ha az ember ragaszkodik a lelki ismeretéhez, a hitéhez, egy valaki soha nem fogja őt elhagyni. Mennyből özönlő forró lehellet. Ez a boldogság, más nem is lehet. József boldog volt akkor is, amikor így vitték Teveháton Egyiptom felé, mert érezte Isten közelségét. Mennyből özönlő forró lehellet. Ő boldog volt a rossz körülmények ellenére is. Ez a boldogság. Más nem is lehet. Szintiszta, tökéletes boldogsága volt, mert a maga részéről biztos lehetett abban, hogy mivel ő rosszat nem követett el, ezért Isten védelmezni fogja őt. Menjünk tovább. Csak néhány kocka, hogy milyen ez a buckás, gödrös, pálmátlan sivatag, a következő képen pedig feltűnnek Egyiptom határai és a piramisok. Ide érkezik tehát József, és most folytassuk tovább a képzőművészeti feldolgozásokat. A 17. század végéről a Bambergi Bibliának a fametszete József és Potifárné, ugye ez a híres köpeny jelenet nagyon sok festőt ihletett, talán kérném a következőt is, Horácio Gentilessit, kérném szépen most balra hozni értelemszerűen mindig a képet, mert hiszen mások a köszönöm a festmények. Íme itt a ruha az asszonynak a kezében, amely majd bűnjel lesz, bűnjelként szolgál a férje előtt. A következő ábrázolás Lukas van Leiden metszete, baloldalt Potifárné, ahogy fogja itt a ruhát, és nézzék meg a jelenetnek a középponti figurája, kétségkívül Potifár, ugye itt áll, és mennyi minden érzelem tükröződik az arcán. Hisz is meg nem is a feleségének. Döntenie kell, ott van a jogara kezében, neki kell igazságot szolgáltatni, de mi nehéz az igazságszolgáltatás. Szóval mennyi érzelem hullámzik végig a férjnek az arcán, és mondom, az mutatja, hogy mennyire nem hitt a feleségének, hogy esze ágában nem volt halálra ítélni Józsefet, hanem csak börtönbe záratta. Ugyanez a jelenet Rembrandt olajfestményén, jobb oldalt Potifár az első felindulásában, de aztán nyilván megnyugszik, hiszen látja a baloldali Józsefen az ártatlanságot, a feleségén pedig érzékelhette a csalárdságot és a kétszínűséget. Rembrandt olajfestménye ezt a mozzanatot ragadja meg, megint csak a lélektani mélységek nagy ismerőjeként. Ismét csak Rembrandt rajza,
egy nagyon szép mozzanat, hogy amikor lemegy a fáraó két főemberéhez a börtönbe, József, aki maga is nehéz helyzetben van, ezt kérdezi tőlük, miért olyan komor ma a ti orcátok? Szóval József a börtönbe se önmagát siratta. Itt látszik, hogy József mennyire nem én központú életet élt, mennyire nem önző életet élt. Akkor is észrevette más emberek nyomorúságát, és ezt kérdezte tőlük, miért olyan komor ma a ti orcátok? Ezt a mozzanatot ragadja meg Rembrandt rajza. Lukács van Leiden metszete a két álomról, a főpohárnok jobb oldalt, fősütőmester bal oldalt. Hasonló álmuk volt, de az egyiket a visszahelyezés várta, a másikat a halál, az egyiket a felszabadító ítélet, a másikat pedig a bűnösség beigazolódása. József középen, aki elmondja, hogy mit jelent a három szőlővesszőből, szőlőfürdből mustot sajtolni, és mit jelent bal oldalt, hogy az ég madarai csipdesik a péksüteményeket a fejed tetején levő kosárból. A jobb oldali visszamelt a fáraó elé, és fölszolgálhatja az italt előtte, a bal oldalit viszont fölakasztják, és az ég madarai úgy fognak rácsapni, mint hogy az álmában a kesejük rácsaptak a cibókra. Mehetünk tovább. Lukács Cranach metszete, egy bibliai illusztráció, hát talán egy kicsit kezdetlegesnek látszik, és megmosolyogtatónak, a fáraó álma, fönt látjuk a fáraót, és alul ezt a bizonyos hétbő és hét szűk esztendő két álmát látjuk megelevenítve a 16. század elejéről való Lukács Cranach metszete. Rembrandt rajza, József megjelenti a fáraó álmait, jobb oldalt trónusán a fáraó. Mehetünk tovább. Mójának, a barokk mesternek a szintén csak fekete-fehéren elérhető olajfestménye. Jobb oldalt középütt a testvérek, hogy meghajolnak a bal oldalt trónuson ülő József előtt, gabonát kérnek tőle. József felismertetése Gérard francia festő kicsit szimpadias művén, ahol a testvérek két részre oszolnak. Benjamin az élen vannak, akik örülnek József felfedésének, vannak viszont akik ugye a mellüket verik és sírnak, mert talán félnek attól, hogy mi lesz a következmény. Ez valóban előfordult a testvérekkel, de ez nem csorbítja az ő megbánásuk mélységét és őszinteségét, inkább aláhúzza. Gérard olajfestménye a 17. század végéről. Egy modern illusztráció, Hubb Grieshaber német grafikus, egy fiatalok számára illusztrált Bibliában, a bűn és a megbocsátás címet adt ennek a képnek, jobb oldalt József, bal oldalt a testvérek. És újra visszatérés a képhez, amelyet már az elmúlt előadáson is levetítettem. Jákob beköltözik Egyiptom földjére, József gyermekeit megáldja, ugye József időközben egy egyiptomi főrangú ember lányát veszi el feleségül, ő állott a jobb szélen, és Efraim és Manassé nevű gyermeke születik, akit izraelitává, tehát az Isten népe közé fogad Jákob, a nagyapa. Kinagyítva is még nézzük meg a képet, mert ez valóban annyira bensőséges, olyan mély jelentésű, hogy a kis gyerekek meghatódottsága és kis tekintetük, hogy fölvetik a messzeségbe, nem értik még nyilván teljes súlyával ezt az áldást, de Jákob mennyire inkább érti. Jákobnak ez volt a másik nagy hibája. Az első hiba ugye a csalás, az ügyeskedés, amelyből a Jabbok folyónál gyógyult ki. A híres küzdelmében az angyallal, erről beszéltem két héttel ezelőtt. Most pedig a másik nagy jellemhibájából is kigyógyult Jákob. Megtanulta azt, hogy mennyire nem illik, mennyire nem szabad kedvezni gyerekeknek, részrehajlani a gyereknevelésben. Mennyire rossz dolgok láncolatát indította el, amit tett a cifra ruhával. De most már Jákob megértve mindezt, és ott van a legszeretettebb fia mellett, megáldja az unokákat, és a következő kinagyításon látjuk, hogy nem tudja magát kivonni a hatás alól az egyiptomi feleség sem, aki szinte meghatódottan könnyezve tekint, apa, fia,
és nagyapa és unokák találkozására. Tessenek megfigyelni, milyen finom tónusok, szinte egymásba átmenő tónusok, a barnának, a sárgának, a puha, sötét, mély tónusoknak, és ennek az érdekes Rembrandti fénynek, ennek a nem olaszos fénynek, nem világításra használt fénynek, hanem lelki tanításra használt fénynek a jelenléte is ezen az olajfestményen. És még befejezésül két kép, az egyik síken mezeje, valahol itt táboroztathatták a nyájaikat a gyerekek, de végakarata szerint Jákobot is, kihozva Egyiptomból, Izrael földjén temették el. Nem csak Jákobnak, Józsefnek is ez volt a kívánsága, tudnélik, hogy hittel tekintettek a jövőbe, hittek Isten ígéretében, hogy egykor Kánaán az övék lesz, és azért temettették el magukat itt. Ez pedig Ráhelnek a sírja Betlehemben, a szeretett feleségnek, aki Jákobnak hűséges társa volt, és akitől József is született. Kérnék szépen most még világosságot.

0: Kedves hallgatóink, maradt még pár perc a befejezésre, és a történetünk befejezését én három rövid gondolattal szeretném még lezárni, mint egy epilógusként. József története. Azt mondja róla a Korán is, hogy a legszebb történet. Voltaire is azt mondja, hogy az ókor legbecsesebb öröksége. Én is arra igyekeztem fölhívni az önök figyelmét, hogy a legnagyobb dolog és a legértékesebb dolog mi az életben, erről beszél József története. Igen, ám csak az utolsó két évszázadban, a 18. század végétől a mai napig, nagyon sok ember úgy tekinti ezt a József történetet, hogy ez nagyon szép erkölcsi tanítás. Na de kérem, hogy ez meg is történt. Hát nem egy kicsit mítosz ez az egész? Ugye Thomas Mann is e felé hajlott, ez mítosz. Nem meseszerű ez az egész dolog, hogy valaki héber rabszolga létére ott lesz a fáraó második embereként Egyiptom vezető emberei között. Hát hogyan is hihetnénk mi ezt el? Meg aztán az álmok. Ez a hat álom, hát ez olyan meseszerűvé teszi az egész történetet. A befejező pár megjegyzést ezekre a kérdésekre szeretném szánni, és röviden szeretnék ezekre válaszokat adni. Először is az álmokról szeretnék megemlékezni. Valaki mondhatja azt, hogy a történetben sok az álom. Valaki mondhatja azt, mint Thomas Mann, aki freudista álomfejtéssel fejti meg a fáraó álmait. Ezt lehet mondani. Csak ha valaki elolvassa a Bibliát, azt mondom, mégse lehet mondani. Mert a Biblia nem csak ezekről az álmokról tud, amelyeket József álmodott, fáraó, a főpohárnok, fősütőmester, hanem a Biblia nagyon árnyaltan, nagyon részletesen beszél az álmokról. A Bibliából a következő tűnik ki. Prédikátor könyvében olvashatunk a mindennapi álmokról. Ez az első csoport. Azt mondja bölcs Salamon, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, és ezekben az álmokban a hiába valóság is sok. Hát ez teli találat ez a két mondat. Mindannyian álmodunk sokszor az életben. Miért? Mert túlhajtottuk magunkat, nem pihentük ki magunkat, a tudatunk dolgozik, és a tudat falára vetíti össze-vissza az agyván a különböző emlékképeket. A Biblia tud ezekről az álmokról is, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, és az álomban a hiába valóság is sok. Ugye milyen döbbenetes megfogalmazás, hiába valóságokkal vannak telezsúfolva ezek az álmok. Jobb ezeket elfelejteni, jobb, hogyha reggel fölébredünk, már nem is emlékezünk, hogy mi kínzott bennünket, ugye? Ki elől futottunk meg, milyen meredélyek nyíltak meg, egy szempillantás és vége lett volna az életünknek. Különböző tücsök, bogár, borzalma az álmaink. De ezen felül a Biblia tud még az álmoknak a második csoportjáról is, amelyet Jób könyve 33. fejezetében intő álmoknak nevez. Az intő álmok már nem ilyen biológiai, fiziológiai, agyi álmok, hanem már is Istennek a tanácsai, üzenetei az ember számára. Jób könyve 33. fejezet olyan szépen mondja ezt el, amikor az emberek otthon lefekszenek, mondja Jób, és elszenderülnek, kicsit kikapcsolódnak, kicsit nyugodtabbak az emberek, akkor szokta őket Isten meginteni a megintetés pecsétjével. Mert akkor az ember jobban felfog dolgokat, visszaemlékezik, felülbírálja magát. És akkor az ember kap egy ilyen jellegzetes intő álmot. Például Dániel könyvében van ilyen, a 4. fejezet egy ilyen intő álmát mondja el Nabukodonozor királynak. De a Biblia tud még egy harmadik álomtípusról is. Hétköznapi álom, intő álom és profétikus álom. Mózes 4. könyve 12. fejezete azt mondja, maga az Isten szólal meg, és ezt mondja, aki az én prófétám, álomban és látomásban szólok azzal. Isten felhasználja az ember nyugalmi helyzetét, és amikor az ember elszenderül, elalszik, akkor nagyon világos, nagyon szemléletes álmokat, látomásokat ad az embernek, és ezáltal ért meg az ember valamit az életben. Tehát valaki mondhatja azt, hogy nem ért egyet a Bibliával, vagy nem hisz a Bibliának, de azt nem mondhatja senki sem, hogy a Biblia nem differenciál, nem különböztet meg. És a Biblia szerint vannak hétköznapi álmok, intő álmok és profétikus álmok, és ezeket az álmokat, amelyeket a történetben felidéztem, ezeket nyilván Isten adta. Ezek profétikus álmok voltak. Ki adott volna más 17 éves korában valakinek egy olyan álmot, amivel a 22 évvel későbbi eseményt megjövendölte volna, jövendől és profécia csak Istentől eredhet. Ezek profétikus álmok voltak. Ennyit az álomról, hogy ezt senki ne tartsa meseszerűnek, mitikusnak, legendás dolognak. A Biblia ezekről beszél bőségesen. A második dolog, hogy József hogyan juthatott el a hatalomnak szinte a csúcsára. Felrajzoltam a táblára, hogy a József történet, ugye József 1700-ban születik, és ez a történelmi időszak, amikor József élt, ez az úgynevezett Hikszosz-kor volt. Hogy mi ez a Hikszosz-kor? Hikszosz fáraók özönlötték el Egyiptomot. Leigázták az egyiptomiakat, és mintegy 150 évig Hikszoszok irányították az országot. Ha valaki elkezdi olvasni a József történetét, és ilyen kifejezésekbe botlik például, hogy háromszor mondja a történet, hogy Potifár egyiptomi volt. Potifár egyiptomi volt. Potifár egyiptomi ember volt. Hát miért mondja olyan sokszor? Mert a Hikszosz korszakban nem volt magától értetődő, hogy született egyiptomiak megőrizhették a tisztségüket. Potifár kivétel volt. József azért lehetett olyan magas polcán a hatalomnak, mert a Hikszoszok nem voltak ellenséges viszonyban a zsidókkal. Mind a két nép állattartó nép volt. Ugye az egyiptomiak gyűlölték az ilyen állattartással foglalkozó népeket, ők inkább földműves kultúrát honosítottak meg az országukban. De a Hikszoszok nem gyűlölték a zsidókat. És ez ad magyarázatot arra, hogy amikor a Hikszoszokat kiűzték az egyiptomiak, tehát időszámításunk előtt 1580-ban, akkor miért nehezbedett meg a zsidó népnek a sorsa, mert visszajöttek az egyiptomi fáraók, és József ugye betelepíthette a családját Gósen földjére, tehát Egyiptom deltájában, Nílus delta keleti részébe, és az egyiptomi fáraó kegyetlen acsarkodással tekintettek a zsidókra, és a következő alkalommal ezért kell itt folytatnunk majd a történetet, hogy ugyan miért adtak ki olyan kegyetlen rendelkezéseket, hogy a fiú gyermekeket is öljék meg, ugye Mózes idejében. Erről a Hikszosz korról bárki olvashat, mert egy külön fejezet szól erről az időszakról, Kákosi Lászlónak a Réfiai című könyvében. Ezek a Hikszoszok, vagy Hükszoszok, ugye pásztor fejedelem, ez magyarul pásztor fejedelmek voltak, nomád nép, egyszerűen rázúdultak Egyiptomnak a keleti határaira, amelyek nem voltak megerősítve, és lesöpörték az egyiptomiakat. 150 évig Hikszosz kultúra volt Egyiptomban, és ekkor játszódik a József történet. Mennyire bele van ágyazva a történelembe? Én nem azt mondanám, hogy mennyire meseszerű, meg mennyire irodalmi mű ez, hanem azt mondanám, hogy igen, ez egy magasrendű elbeszélés és alkotás, de ez annyira bele van ágyazva a történelembe, hogy a történelemnek bármely próbáját elbírja. És kedves hallgatók, a harmadik, az utolsó ellenvetés, amit szoktak tenni a történetünkkel szemben, és ezzel is zárnám az előadást, a következő. Nagyon sokan azt mondják, hogy hát József útját azért nem lehet követni. Hát ennyire tisztának maradni az életben? Ennyire erkölcsösnek és becsületesnek? És a mai világban, ugye ez egy gyakori szófordulat ma emberek, a mai világban ilyen embernek lenni. Kedves hallgatók, József története azt mondja el, hogy a legnehezebb körülmények között is megőrizheti az ember tisztán az ő útját és a magatartását. A 119. Zsoltár fel is teszi a kérdést, hogyan őrizheti meg az ifjú az ő útját? Nyilván igazságban, erkölcsben, becsületben. És így folytatja, hogyan őrizheti meg az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által. József hívő ember volt. Józsefről most az előadás végén ezt nagyon nyomatékosan el kell mondanom. József nem a saját erejéből őrizte meg magát, olyannak, amilyennek láttuk. Józsefnek állandó összeköttetése volt Istennel hit és imádság által. József azt mutatja meg, hogy hitáltal győzni lehet a legkeservesebb külső körülményeken is. A József történet tehát egy nagyon nagy bibliai témát is megcsendít, a hit által való győzelemnek, a hit által való megigazulásnak a nagy bibliai tanítását, amelyről a következőkben még sokat fogok szólni. Mára azonban köszönöm szépen a figyelmüket, két hét múlva Mózes élettörténetével folytatjuk a sorozatot, a beszélgetésünket teljesen, természetesen ma is megtartjuk. Viszontlátásra!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, a mai istentisztelet keretében én Jézus feltámadásáról szeretnék szólni. Szeretném, hogyha erről a kérdésről beszélnénk, Jézus feltámadásának a jelentőségéről, és egy gondolat köré szeretném majd csoportosítani az igéket, és mindazt, amit szeretnék az igéből ezzel kapcsolatban elmondani. Méghozzá arról szeretnék szólni, hogy Jézus mi mindent akart a mi lelkünkre helyezni az ő feltámadása után. Gondoljunk bele abba, hogy mi Jézus életérrel nagyon sokat foglalkozunk. Sokat beszélünk az ő tanításairól, az ő példázatairól, mindarról, amit szólt, tanított, cselekedett az élete folyamán. Sokat beszélünk az ő haláláról is. De úgy érzem, hogy kevesebbet beszélünk az ő feltámadásáról, pedig az ő feltámadásának is hatalmas üzenete van a mi számunkra. És ha belegondolunk abba, hogy Jézusról néhány cselekedet van feljegyezve a halála után, azaz a feltámadása után, azt fogjuk majd végignézni, hogy ezekkel a tetteivel, ezekkel a megnyilvánulásaival mit akart tudatosítani bennünk, mit akart a lelkünkre helyezni. Úgy elgondolkodtam azon, hogy ez valahogy úgy lehet, hogy gondoljunk bele abba, hogy amikor van sok időnk valakivel beszélgetni, sok fontosat elmondunk. És utána következik, illetve közeledik a távozásnak a pillanata, amikor már csak egész rövid idő van, akkor nyilván a legfontosabb dolgokat még egyszer elmondjuk, a leglényegesebbeket helyezzük a másiknak a szívére, amit szeretnénk, hogyha örökké, vagy legalábbis nagyon sokáig ott maradna a szívében. Ugye így vagyunk mi földi emberek. És érdemes ezt végig gondolni, hogy Jézus a feltámadása után, amikor megjelenik az övéinek, amikor mond valamit, tesz valamit, ezeknek mi a célja, mit akar leginkább az övéinek kitörülhetetlenül a lelkére, a szívére helyezni. Tehát ezekkel a gondolatokkal szeretnék a mai délelőtt folyamán foglalkozni. Mindenekelőtt olvassunk el Jézus feltámadásáról egy igét Pál apostol római leveléből, a 4. fejezet 25. versét, és nézzük meg a feltámadásnak a jelentőségét Pál apostol hogy fogalmazza meg. A római levél 4. fejezet 25. versében nézzük meg Pál apostol mit mond Jézusnak a feltámadásáról. Azt mondja az ige: ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Milyen mély ige ez. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus halála szükségszerű volt. Olyan értelemben, hogy ugye az Atya, ami bűneinket őre vetette, ő viselte el azt a szenvedést, azt a büntetést, amit nekünk kellene az életünk végén, azaz majd ugye a megfelelő időben, a végső igazságszolgáltatáskor nekünk kellene a mi bűneink miatt elhordoznunk. Jézus halála ezért történt, mert helyettünk elhordozta ezt a büntetést. Azt mondja, hogy ő halálra adatott a mi bűneinkért, de utána valamit mond, feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent a megigazulás? Ugye a megigazulás egy olyan szó a Bibliában, aminek van egy szűken vett jelentése, van egy tágan vett jelentése. A szűken vett jelentése megigazulni, bűnbocsánatot elnyerni az Isten előtt. Tágabb értelemben az egész ember igazdáválását jelenti, a jellem hibáiból való teljes meggyógyítását. Ezt jelenti a megigazulás. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, igen, helyettünk elszenvedte a büntetést, de amikor azt mondja, hogy feltámasztatott a mi megigazulásunkért, akkor ezzel azt mondja, hogy ha ő nem támadt volna fel, akkor hiába lett volna a halála. A feltámadása garancia arra, és biztosíték arra, hogy nekünk bűnbocsánatot tud adni. Tehát Jézusnak a feltámadásában van a legnagyobb örömhír, mert a feltámadása azt jelentette, hogy ő valóban bűn nélküli volt, hogy az Atya elfogadta az ő áldozatát, és ezért joga van megbocsátani az ember bűnét. Meghalt a mi bűneinkért, de feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Az ő feltámadása által van reményünk a bűneink bocsánatára, az igaz életre, a megszentelt életre. Pál apostol hogy fogalmazza ezt?
Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, ugye ezt is Pál apostol írta csak a római gyülekezetnek, de a korintusi levélben azt írja, hogy ha Jézus Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek, még a ti bűneitekben vagytok. Hiába halt meg Jézus, ha nem támad fel, akkor még a mi bűneinkben vagyunk. És utána azt mondja, hogy ám de Krisztus feltámadt, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak, a halottak közül elsőként feltámadt, és utat nyitott mindenki számára a bűnbocsánathoz, az igaz élethez. Igen, nézzük meg, hogy az így feltámadt Jézus Krisztus, aki a bűnbocsánat lehetőségét hirdeti meg az ő feltámadása által, az örök élet ígéretét adja ezáltal, nézzük meg, hogy mit akart az övéinek a lelkére helyezni nyomatékosan a feltámadása után. 4 pontban szeretném mindezt összefoglalni, és történeteket, történet részleteket fogunk majd megemlíteni. Egyik történetet sem fogjuk teljes részletességében megtárgyalni, hiszen nem a történetek minden mozzanata most pillanatnyilag, ami számunkra fontos, hanem ezeknek az üzenete, ezeknek a mondani valója, ezeknek a tanítása. Első pontban szeretném azt megfogalmazni, amit Jézus az ő feltámadása után az övéinek a lelkére akart helyezni, hogy szereti őket. Biztosítani akarta őket a változhatatlan szeretetéről. Miért ennyire fontos ez? A tanítványok, akik Jézus életében lelkesedtek Jézusért, követték őt, sőt, hősködtek, ugye? Péterrel az élen, ha bármi történik veled, mi veled leszünk, még a halálra is készek vagyunk veled menni. Mit csináltak ezek a tanítványok, amikor Jézust elfogták? Ezek a tanítványok megijedtek és elfutottak. Ezek a tanítványok milyen magatartást tanúsítottak, amikor Jézus meghalt? Sugárzott belőlük a remény, hogy Jézus majd feltámad, hiszen ő mondta, a mi mesterünk mondta, ez sugárzott belőlük? Nem, hanem a legnagyobb csalódás, a legnagyobb keserűség volt rajtuk. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez volt talán az egyik legszomorúbb jelenet ilyen értelemben a tanítványok magatartásában, de végső soron az életük folyamán is sokszor viselkedtek úgy Jézussal, ahogy nem kellett volna, amit később nagyon bántak. A Világ reménye című könyvből szeretnék néhány gondolatot a mai nap olvasni, és így olvasom az egyik részletet. A tanítványok nem tudták eléggé méltányolni, hogy mit jelentett Jézus emberré válása, és azt az elhagyatottságot, amelyet a földön szíve legmélyén érzett. Jézust gyakran elszomorította, hogy tanítványaitól nem kaphatta meg azt, amit elvárhatott tőlük. Későbbi felismeréseik mind arra emlékeztették a tanítványokat, ami által uruk iránti szeretetüket és hálájukat kifejezhették volna, amikor még naponta közelében tartózkodtak. Midőn elhagyatottságukban valóban érezték, hogy pásztor nélkül maradt juhok, urukkal szemben elkövetett sok-sok mulasztásért korholták magukat. Ekkor már nem fették meg a betániai Máriát, hanem önmagukat hibáztatták. Ó, bárha vissza tudták volna vonni azt a szemrehányást, azt a kijelentést, hogy a szegények méltóbbak az ajándékra, mint az üdvözítő. Milyen mélyen égette szívüket a szégyen, amikor uruk megtört testét a keresztről levették. Igen, Jézus életében is hálátlanság jellemezte sokszor őket. Nem értékelték Jézust úgy, ahogy kellett volna. És a halálakor a szenvedéseiben magára hagyták. Micsoda vád lehetett a lelkükben. Micsoda szégyen érzet lehetett a lelkükben. Milyen módon, ki kell, hogy mondjam, vedhették meg önmagukat. Mennyire kárhoztathatták magukat a magaviseletükért, ahogy ők Jézushoz viszonyultak. Gondoljunk Péterre. Ugye Péterre azt lehet mondani, hogy talán ez a csúcs, ugye, amit a Biblia ír, ugye ez a bűnöknek talán a legkiemelkedőbbike. Itt Jézus halálakor szenvedéseiben, amikor Péter ilyen módon tagadja meg az ő mesterét, ugye átkozódva, esküdözve, hogy én nem ismerem ezt az embert. És nézzük meg, Jézus a feltámadása után mit tesz. Szeretnék idézni a Szentírásból
A János evangélium a 20. fejezet 17. verséből, János evangélium a 20. fejezet 17. verséből szeretnék idézni Jézustól egy gondolatot, amikor Mária Magdalénával találkozik, és nem fogadja el az ő hódolatát, akkor ezt mondja, tehát nem engedi ugye, hogy őt illesse, mert még nem ment föl ugye az ő atyához, és ezt mondja Jézus. János evangélium a 20. fejezet 17. versében. Mondta neki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Ebből a Biblia versből, amit felolvastam, hol látjuk Jézusnak ezt az elfogadó, ezt a visszafogadó, ezt a gyöngét szeretetét, amit szeretnék hangsúlyozni első pontként. Ebből az igéből hol láthatjuk, amit most felolvastam. Jézus mit mondott? Mondd meg, kiknek? Az én atyám fiainak. Jézus atya fiainak nevezi ezeket a tanítványokat, akik így viszonyultak hozzá. Szeretnék egy igét olvasni a zsidókhoz írott levélből, annyira elgondolkodtató, amit Pál apostol a zsidókhoz írott levélben ír, a 2. fejezet 11. versében azt mondja, hogy mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan. Amely oknál fogva, ki az a megszentelő és ki az a megszenteltek, ugye a megszentelő maga Jézus, a megszenteltek ugye pedig az övéi. Tehát a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, ugye az atyától, ahogy mondja az ige, amely oknál fogva nem szégyelli őket atyafiainak hívni. Annyira mélyen elgondolkodtat engem ez a kifejezés, Jézus nem szégyel bennünket atyafiainak nevezni. Nem szégyelte a 11-et, nem szégyelte Pétert. És nézzük meg, ismerjük jól az igét, csak kívülről szeretnék utalni rá. Márk evangélium a 16. fejezetében azt olvassuk, hogy az üzenet így szól, hogy mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek. Külön Péternek is üzen Jézus. Biztosítva a változhatatlan szeretetéről. Biztosítva arról, hogy ő rútul megtagadta őt, de Jézusnak a szeretete mindennek következtében nem csökkent iránta. Gondoljunk bele abba, hogy ha Jézus nem ilyen szeretettel üzen az övéinek, nem ilyen szeretettel üzen Péternek, Péter talán elmert volna menni, ugye, Galileába, ahova Jézus meghagyta, hogy menjen el, vagy oda mert volna menni a többi közé. Igen, azt mondja a Biblia Jézusról, hogy ő a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. Igen, nem örül, sőt, fáj neki a mi hálátlanságunk, fáj neki a mi bűneink sorozata, de a vétkező embert ugyanúgy szereti, mint azt, aki nem vétkezett. Hadd mondjam még egyszer, a vétkező embert ugyanúgy szereti, sőt, jobban szereti, mint aki soha nem vétkezett. Szeretnék egy idézetet ezzel kapcsolatban a Kiben bízhatunk című könyvből felolvasni, és ez az idézet nagyon mélyen megérintett engem, ez az idézet így hangzik. Bár csak mindazok, akik helytelenségeket követnek el, átéreznék, hogy Jézus jobban szeret bennünket a kísértésekért, melyeknek engedtünk, de amelyeket bevallottunk, mintha nem követtük volna el a tévedést, mintha nem lett volna hiány, rés a fegyverzetünkön. Azt mondja, bárcsak mindenki megértené, hogy Jézus jobban szeret bennünket, félreértés ne essék, ezzel nem a bűnre akar Jézus bennünket bátorítani. De azt mondja, hogy jobban szeret bennünket, hogyha mi ugyan elkövetjük a bűnt, de belátjuk a mi bűneinket, és őszinte töredelemmel hozzáfordulunk. Igen, Jézus az ő feltámadása után ezt hirdette meg. Mondjátok meg az én atyám fiainak. Jézus mit mondott a földi életében? Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. És ez a szeretete a feltámadása után sem csökkent, csak nő, és folyamatosan növekszik az övéi iránt. Örökké való szeretettel szeret bennünket. Jobban szeret bennünket, az elesett bűnös embert, ha bevalljuk a mi bűneinket,
mintha nem követtük volna el a mi bűneinket. Miért? Mert mit mond Jézus ott a Máriával kapcsolatos történésben, amikor Jézusnak a lábát megmossa Mária? Akinek sok bűne bocsátatik meg, az jobban szeret. Az az ember jobban értékeli Jézusnak a bűnbocsátó kegyelmét, jobban értékeli, hogy visszafogadja őt. Jobban értékeli, hogy a bűneid acára nem veti el őt, hanem annál inkább szereti. Hadd kérdezzem meg, nem ad ez nekünk erőt és bátorítást? Amikor az ember a bűneivel küszködik, amikor az ember újból és újból szembesül azzal, hogy én éreztem az Isten kegyelmét, itt volt velem, segített nekem, és utána mégis ilyen voltam. Újra elkövettem ezt, újból visszaestem az én bűneimbe. Sátán mennyire ott áll az ember mellett, és megpróbálja az ember önbecsülését teljesen a porba tiporni. Önbecsülés, félre ne értsük, ugye ez nem egy büszkeséget jelent, hanem azt akarja elhitetni az emberrel, hogy te értéktelen vagy, az Isten téged egyáltalán már nem is szeret, nem vagy méltó Jézushoz, hogy képviselhetnéd őt, hát látod, hogy újból ezt és ezt tetted. Amikor Sátán a mi bűneinkre mutatva, azt lehetne mondani, hogy bizonyos értelemben jogosan, a bűneinkre rámutatva ezt a gondolatot akarja elhinteni a lelkünkbe, akkor ne engedjünk ennek a kísértésnek. Gondoljunk arra, hogy bennünket bűnös embereket ugyanígy fogad, mint az ő tanítványait, atyafiainak nevez bennünket. Nem szégyel bennünket az ő atyafiainak nevezni. Látja bűnbánatot a szívünkben. Látja azt, hogy milyen mértékig fogunk ragaszkodni hozzá, amikor megértjük igazából és elfogadjuk az ő szeretetét. És ezzel a szeretettel akar bennünket felemelni. Ezzel a szeretettel akar bennünket kiemelni mindabból, amibe beleestünk. És ennek a szeretetnek a bizonyítéka Mária Magdaléna. Erről csak egy-két gondolatot szeretnék megjegyezni. Jézus kinek jelenik meg a feltámadása után legelőször? Kivel beszél legeslegelőször? Mária Magdalénával. Azzal a valakivel, aki talán a legtöbb bűnt követte el abban az időben az övéi közül. Jézus vele beszél legelőször, neki mutatja meg magát legelőször. Mert tudta, hogy milyen forró és ragaszkodó szeretettel szereti Mária Jézust. Igen, Jézus örökké való szeretettel szereti az övéit, és nem vetel bennünket a mi bűneink miatt. A feltámadásának ez az egyik legfőbb tanítása a mi számunkra. A másik, amit szeretnék megjegyezni, és szeretnék az igék alapján mindannyiunk szívére helyezni, Jézus valamire meg akarta tanítani a feltámadás után az övéit. Meg akarta valamire tanítani, amire nem tudta az övéit 3,5 év alatt megtanítani. Mi volt az, amire nem tudta őket 3,5 évig megtanítani, és most ez alatt a néhány nap alatt sikerült megtanítani őket erre? Ezt talán így fogalmaznám, hogy hitre segítette az övéit. Hitre segítette az övéit. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy Jézusnak hány és hány cselekedete, szava, eljárása erre irányult, hogy hitet ébreszteni az övéiben. Mindenek előtt szeretnék egy valamit megkérdezni, hogy Jézus megjelente az ő ellenségeinek a feltámadás után. Megjelente az ő ellenségeinek. Egyszer közvetlenül ugye a feltámadása után ugye látták azok, akik őrizték a sírt. De utána Jézus egyetlen egyszer nem jelent meg sem Pilátusnak, sem Annásnak, sem Kajafásnak, senkinek az ő ellenségei közül nem jelent meg. Hadd kérdezzem meg, nem ez volt az óriási vita kérdés, hogy most Jézus feltámadt vagy nem? A tanítványok hirdették, hogy megfeltámadt. Ugye először a katonák is ugye félelmükben hirdették Jézus feltámadását, utána ugye elhallgattatták őket. De Jézus miért nem jelent meg nyilvánvalóan az ő ellenségei előtt? Minden vita kérdés eldőlt volna, nem? Minden vita kérdés. Jézus megjelenik hatalmasan, itt többé kétkedésnek, vitának helye nincs. Jézus nem ezt teszi.
Sőt, menjünk tovább, azon is úgy elgondolkodtam, hogy Jézus először nem a tanítványainak jelenik meg. Nem a tanítványainak. Hanem kinek jelenik meg először? Először, legelőször kinek jelenik meg? Ugye megjelenik Mária Magdalénának. Mária Magdalénának mi volt a feladata? Ugye beszél Jézussal, és utána üzenettel, feladattal bízza meg őt Jézus, hogy menjen el, mondja meg ugye az ő atya fiainak. Tehát mondja meg a tanítványoknak. Utána azt olvassuk a Szentírásban, és most talán ezt az igét nem is olvasom, úgyis ismerjük kívülről Máté Evangélium a 28. fejezetében. A többi asszony is kimegy a sírhoz, és ott találkoznak az angyallal, mentükben találkoznak Jézussal. Ugyanez volt az üzenet, hogy mondják meg a tanítványoknak. Nem Jézus találkozik velük először. Akkor az emmósi tanítványokkal, amikor találkozik Jézus, akkor is üzen az ő tanítványainak, üzen a 11-nek. Miért nem először nekik jelenik meg? Szeretnék mindenek előtt egy igére hivatkozni. Jézus azt mondja, ugye az ő igéjében, a Pál apostol a zsidókhoz írott levelében ezt így jegyzi le, ezt a hatalmas tanítását Istennek. Azt mondja, a hitet meghatározza, és azt mondja, hogy a hit a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Jézus hitre akarta igazából ébreszteni az övéit, mert tudta, hogy szükségük lesz a hitre, amit oly kevéssé tudtak gyakorolni Jézus életében. Jézus állandóan ott volt mellettük, minden problémával hozzáfordulhattak, látták őt, tapinthatták, megfoghatták a kezét, ott volt velük, de Jézus el fog vétetni tőlük, és milyen töredékes, milyen kicsiny volt a tanítványok hite. És Jézus hitre akarta őket ébreszteni, a reménylet dolgok valóságát akarta elültetni bennük, a nem látott dolgokról való meggyőződést. És ez min alapszik? Az igén alapszik, az ő szaván alapszik. Hitet akart bennük ébreszteni, nem a látvány alapján, hanem az ige az ő szava alapján. Nézzünk meg néhány igét a Szentírásból. Lukács evangélium a 24. fejezetéből olvassunk először egy igét. Lukács evangélium a 24. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben azt olvassuk, amikor Jézus feltámad, és ott vannak ugye az angyalok, az asszonyok megrémülnek, és akkor azt mondják az angyalok, hogy mit keresitek a holtak között az élőt. És nézzük meg a 6-tól 8-ig terjedő verseket. Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mind beszélt néktek, még mikor Galileában volt, mondván, szükség az ember fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékezének azért az ő szavairól. Ugye itt az angyalok is erre hívják fel a figyelmüket az asszonyoknak, hogy emlékezzetek meg, mit mondott Jézus, és azt mondja, hogy igen, megemlékeztek az ő szavairól. És utána nézzük meg, hogy amikor ennek a bizonysága elhatott hozzájuk, olvassuk tovább a 9-től terjedő versekben, és visszatérvén a sírtól elmondták mindezeket a 11-nek és mind a többieknek. Utána a 11. verset így olvasom, de az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hívének nékik. Nem döbbenetes? Elmondják az üzenetet. Találkoztunk az angyallal, beszéltünk Jézussal, ugye több oldalról jön az üzenet. Az ő beszédük csak üres beszéd volt, nem hittek nekik. Üres beszédnek látszik az ő szavuk. És most lapozzunk ezek után Márk evangéliumához, hogy Jézus vajon mit tesz ebben a helyzetben. Márk evangélium a 16. fejezetében azt olvassuk, nem is akarom itt olvasni otthon, érdemes elolvasni a 9-től terjedő verseket, hogy amikor Mária Magdaléna elmegy, nem hisznek, ugye a tanítványokhoz nem hisznek nekik, utána amikor elmegy az a kettő, a két emmósi tanítvány, akkor sem hisznek, azt mondja a 13. vers, ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, ezeknek sem hittek. És utána nézzük meg, ezek után jelenik meg Jézus először a tanítványoknak, és így olvassuk. Azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek. És most figyeljük.
és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már ezen, hogy mit jelenthet vajon ez a kijelentés, hogy Jézus szemükre hányta az ő hitetlenségüket. Az a Jézus, akiről azt olvassuk, hogy atya fiainak nevezi az övéit. Azokat, akik ugye így viselkednek, nem szégyeli őket, örökké való szeretettel szereti őket, gyengét szeretettel. És akkor itt azt olvassuk, hogy szemükre hányta az ő hitetlenségüket. A többi igét is, hogyha olvassuk, majd még egyet-kettőt olvasunk Lukács evangéliumából. Az a kép domborodik ki előttünk, és az a kép tárul elénk, hogy Jézus, amikor szemre hányja a hitetlenségüket, akkor ez nem egy veszekedés volt, ez nem egy korholás volt a szónak abban az értelmében, ahogy mi szoktunk szemre hányni, hanem Jézus mint egy meg akarta őket rázni, és mintha valahogy ezt mondta volna ebben a szóban, amit Lukács evangélium a 24-hez visszalapozva az Emmósi tanítványoknak mondott a 24. fejezet 25-től terjedő verseiben, hogy ó balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szólottak. Balgatagok és rest szívűek mind azoknak az elhívésére, amik megirattak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe, és elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Ugye ezt olvassuk, az Emmósi tanítványokkal Jézus ezt cselekedte. És utána, ugyanebben a fejezetben olvassuk tovább, amikor az övéinek megjelenik a tanítványainak, a 44. verstől így olvassuk, ezt mondta nekik. Ezek azok, tehát ezt jelentette, hogy szemükre vetette az ő hitetlenségüket, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek. Tehát Jézus a lelkükre helyezi, ezeket én mondtam néktek, amikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon. Igen, Jézus ezt próbálta az övéinek a lelkére helyezni, hogy amit ő mondott, az beteljesedik. A hitüknek nem látható dolgokon kell alapulniuk, hanem az ő szaván emlékezzetek meg, hogy megmondtam, és lássátok meg, így történt. Nem arra mutattak a külső jelek, úgy tűnt, hogy ez nem fog beteljesedni, úgy tűnt, hogy az ellenség diadalmaskodik. De ha kijelentettem, be fog teljesedni. Higgyetek, ne a látványért, hanem higgyetek azért, mert én mondtam. Jézus ezt akarta az övéinek a lelkére helyezni, és emlékszünk arra, amikor az övéi ott vannak, és Tamás nincs ott, és utána ismerjük a párbeszédet, ugye nem akarom ezt újból most felemlíteni, ezt a történetet, csak ezt a részletét, hogy Jézus utána mit mondta másnak, aki addig nem akarta elhinni, a többinek se akarta elhinni, amíg ő maga nem bocsáthatja bele az ujját Jézus oldalába. Azt mondja, hogy Tamás, láttál engem, és hittél, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Igen, Jézus pontosan tudta azt, hogy milyen hitre lesz az övéinek szüksége az elkövetkezendő időkben. Tudta, milyen szenvedés fog rájuk várni, és tudta, hogy enélkül a hit nélkül, ami az ő szaván alapszik, nem fogják tudni kiállni a szenvedést, a próbát. Jézus hitre akarta az övéit vezetni, és ezért nem jelent meg többek között a nagy sokaságnak. Azok közül nagyon sokan utána elfogadták a Jézusról szóló bizonyságtételt, de nem a látvány alapján, hanem igazából hitre jutottak. Szeretném megkérdezni, hogy volt-e már ilyen érzésünk, hogyha csak egyszer láthatnánk Jézust, mennyivel másabb lenne a hit életünk, mennyivel komolyabban tudnánk hinni. Volt már ilyen gondolat valaha bennünk? Jézus azt akarja elérni, hogy mi ne ebben erősödjünk meg, ne a szemünk látásában, hanem a nem látott dolgok legyenek valóságok a mi életünkben, az ő igéjén alapuljon a mi hitünk. Szükségük volt erre a tanítványoknak, mert olyan idők előtt álltak,
amikor a hitre volt a legnagyobb szükségük. Hadd kérdezzem meg, nekünk szükségünk van a hitre? Milyen időket élünk, amikor valóban minden úgy tűnik, hogy a feje tetejére áll, amikor tényleg úgy tűnik, hogy hol van az ő eljövetelének az ígérete, mert látszólag ugye a gonosz diadalmaskodik. Ugye emberek szívében mennyi kétely van az Isten szavával szemben, mennyi minden próbálja aláásni az embereknek a hitét. Szükségünk van a hitünkre, szükségünk van arra, hogy a mi hitünk ne látványon, hanem az Isten szaván alapuljon. Ezt szeretnék egy igét olvasni, János evangéliuma 20. fejezet 31. versében. Így olvassuk ugyanebben a fejezetben itt a Tamással folytatott beszélgetés után. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ezért irattak meg, hogy mi higgyük, hogy Jézus a Krisztus. Nézzük meg a harmadik tanítását Jézusnak az ő feltámadása után, amit az övéinek a lelkére akart helyezni, hogy az egyik biztosítani akarta őket a változhatatlan szeretetéről. Akkor utána hitre akarta őket vezetni, hitre, ami az ő szaván, az ő beszédén alapul. De a harmadik, amit szeretnék megjegyezni, hogy az ő eljövetelének a bizonyosságát akarta az övéi lelkére helyezni. Az ő eljövetelének a bizonyosságát. Ismerjük az apostolok cselekedete leírását az első fejezet 9-től 11-ig terjedő versekben. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Micsoda hatalmas tanítás volt ez a tanítványok számára. Szeretnék a 7 per A kötetből, a bizonyságtételek 7 per A kötetéből egy szakaszt felolvasni, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat mond ebben a témakörben. Így olvasom. Jézus mennybe meneteléből az volt a tanítványok számára a legértékesebb, hogy isteni tanítójuk látható alakjában ment a mennybe. Nem csupán látták uruk mennybe menetelét, hanem angyalok tanúskodtak, hogy a mennyben ment elfoglalni atya trónját. A tanítványok utolsó emlékezete urukról az volt, hogy szerető jó barát és megdicsőült üdvözítő. Krisztus a mennybe ment és magával vitte megszentelt emberi voltát a mennyei udvarokba. Viselni fogja ezt az örök korokon át, mint aki az Isten városában élő összes embert megváltotta. Még majd olvasok tovább egy-két gondolatot, de itt álljunk meg mindjárt egy pillanatra. Micsoda érzés lehetett a tanítványoknak, hogy Jézus, akivel találkoztak a feltámadása után, aki együtt evett velük, akivel beszéltek, aki ott volt közöttük, az a Jézus ment fel a mennybe, így látható emberi mívoltában. Szeretnék valamit megjegyezni Jézussal kapcsolatban. A Biblia azt mondja, hogy Jézus mielőtt testé lett volna, ugye isteni testben volt. Mikor emberré lett, letette ezt az ő isteni testét, felvette itt a földön a mi emberi testünk hasonlatosságát. Ilyen volt, mint mi. És feltámadása után vajon Jézus milyen testet nyert? Nem nyerte vissza azt a testet, amellyel bírt a testetéltése előtt, hanem örökre magába foglalta és egybeolvasztotta az emberit az istenivel. Ebben a megdicsőült Isten emberi mi voltában ment föl a mennybe. És milyen lehetett a tanítványoknak azt tudni, hogy ő ment föl a mennybe, az emberiségnek a megváltója, aki emberré lett mi érettünk, örökre egybefordult emberrel. És azt olvassuk tovább, olyan érdekes és olyan szépen írja, azt mondja, hogy mi boldogság volt a tanítványoknak, hogy ilyen barátjuk van a mennyben, hogy ő képviseli őket.
Krisztus látható mennybe menetele megváltoztatta a mennyről formált nézeteiket és gondolataikat. Ezelőtt test nélküli lelkek népesítette határtalan űrnek képzelték a mennyet. Mostantól fogva a menny Jézus gondolatával függött össze, akit mindenek fölött szerettek és tiszteltek, akivel beszélgettek és utaztak, akit még föltámadt testében is érintettek, aki remény és megnyugvást szólt szívükhöz, s aki, amikor még a szó ajkán volt, szemük előtt a mennybe ment. A menny már nem tűnt bizonytalan, fölfoghatatlan helynek, melyet meg nem érinthető testtelen szellemek töltenek be. Most már, mint jövő otthonukra tekintettek a mennyre, ahol szerető megváltójuk hajlékot készített a számukra. És utána arról ír, hogy milyenek voltak az imáik ahhoz a Jézushoz, aki itt volt velük, és aki ilyen módon feltámadva ment fel a mennybe. Igen, annyira közel hozta hozzájuk az örökké valóságot, a mennyet, Jézus újbóli visszatérésének a reményét, hogy ez olyan örömet okozott a szívükben. Azt olvassuk a Szentírásban, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. versében, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. verse, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. verse, hogy ők pedig imádván őt visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe. Ugye azt lehetne mondani, hogy bánkódni kellett volna, hogy most Jézus elmegy tőlük, de a bánatnak, a szomorúságnak nyoma sem volt náluk. Miért? Nagy örömmel örvendeztek. Mert ez a Jézus ment fel a mennybe, mint az ő képviselőjük, az ő barátjuk, az ő szószólójuk, akihez bizalommal fordulhatnak mindig, hiszen ott van az Atya jobbján, esedezik érettük. Ez a Jézus van ott a mennybe, és ez fog visszajönni, ez a Jézus, és vele lesznek majd egy örökké valóságon keresztül a mennybe. Egész közel hozta hozzájuk az örök élet gondolatát, a mennyet, az üdvösség kérdését. Igen, Jézus ezt akarta a mi lelkünkben is elültetni, hogy higgyünk, várjuk az ő visszajövetelét, nem bizonytalanul, hogy milyen lesz majd az, hanem ezzel a boldog reménnyel, amivel a tanítványok is tekintettek ettől kezdve a mennyre. És még a negyedik gondolatot is hadd jegyezzem meg, hogy Jézus mit akart még az ő lelké, a tanítványai lelkére helyezni, és ezáltal mindannyiunk lelkére az ő feltámadása után. Jézus azt helyezte az övéi lelkére, hogy mindezt mindenkinek mondják el. Ennél nagyobb örömhír nincs. Jézus meghalt, de feltámadott. Él az üdvözítő. Mindenható üdvözítőnk van a mennyben. Ennek az örömhírét mindenkinek el kell, hogy mondják. Ismerjük a nagy misszió parancsot, ugye, hogy szélese világra elmenvén tegyenek tanítványokká minden népeket. De az ige, amit szeretnék olvasni, az Lukács evangélium a 24. fejezetéből a 47-48. vers. Lukács evangélium a 24-47-48. Jézus azt mondja, nem olvasom az előző verseket, már olvastuk, tehát, hogy így kell ugye prédikáltatni ugye az őróla szóló tanításnak, és prédikálni az ő nevében a megtérésnek és a bűnöknek bocsánatát minden pogányok között, Jeruzsálemtől kezdve. Amiért olvastam ezt az igét, ez a következő vers. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Ezt mondja Jézus az övéinek. Ők látták, tapasztalták, kézzel foghatóan érintették Jézust. Mindennek a bizonyságai voltak. De Jézus ugyanezt az üzenetet helyezi mindannyiunkra. Igen, az apostolok így tudtak ezután beszélni. János mit mond? Amiket láttunk, amiket hallottunk az élet igéjéből, azokat hirdetjük most néktek. De Jézus azt akarja, hogy megismerkedve ővel az ő igéjén keresztül, hitben ugyanolyan hitre jussunk el, mint a tanítványok eljutottak, nem látvány alapján, hanem az ige alapján, és mi, amit megtapasztaltunk róla, erről tegyünk bizonyságot. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És olyan szép a Márk evangélium a 16. fejezetének a 20. verse, ezután, mikor megértették a tanítványok, hogy igen, nekik erről mindenkinek bizonyságot kell tenni, akkor azt olvassuk Márk evangélium a 16. fejezet 20. versében. Azok pedig kimenvén prédikáltak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által,
amelyek követik vala. Mit olvasunk? Az Úr együtt munkálkodott velük. Elküldte őket, hogy mindenről tegyenek bizonyságot, erről a legnagyobb örömhírről, Jézus feltámadásáról. És az Úr együtt munkálkodott velük. Maga Jézus volt ennek a munkának továbbra is a vezetője. Ő adott bölcsességet, mennyei erőt, hogy tudják őt képviselni, és hitelesen bemutatni mindenki előtt. Emlékszünk a halfogás csodájára? Jézus feltámadása után, ugye ott János evangélium a 21. fejezeteje örökíti meg ezt a történetet. Jézus ugyanezt bízta az övéire ekkor is. Igen, üres volt a háló, Jézus szavára tele lett, de Jézus mit mondott? Jézus azt mondta, hogy vessétek ki a hálót a hajónak a jobb oldala felől. Szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban is egy idézetet a Világ reménye című könyv 505. oldaláról. Így olvasom. Csak egy kis részletet olvasok fel ebből, így olvasok egy részletet. Azt akarta megtanítani ezzel a csodálatos halfogással, és ugye azzal, hogy mondta, hogy most és ide a hajó jobb oldalára vessétek ki a hálót, hogy mi alatt munkáját végzik, biztosítani akarta őket arról, hogy szükségletüket ki fogja elégíteni. A felszólítással, hogy hálójukat a jobb oldalra vessék ki, az üdvözítőnek határozott célja volt. Ugyanis ő azon az oldalon állt a parton. Ez a hit oldala volt. Ha vele dolgoznak, ha emberi törekvéseiket az ő isteni hatalmával egyesítik, akkor biztosak lehetnek az eredményben. Jézus mit akart az ő lelkükre helyezni? Vele együtt kell dolgozni. Együtt munkált az ő tanítványaival, és ezért az ige, a Jézusról szóló tanítás terje és növekedett, és valóban emberek sokasága fogadta el a megváltót. Jézus ezt akarja most is a mi lelkünkre helyezni. Megbizonyosodni, hitre jutni, teljes hitre jutni az ő igéje alapján, és erről bizonyságot tenni mindenkinek, de nem a magunk ereje által, hanem ő vele együtt dolgozva, minden részletbe az ő tanácsát kikérve, az ő vezetése alatt bizonyságot tenni erről a legnagyobb örömhírről, hogy Jézus él, Jézus feltámadt. De szeretnék még befejezésül egyetlen egy gondolatot megemlíteni. Nem tudom, hogy mi gondolkodtunk-e már azon, hogy micsoda hatalmas bűn az, hogy mi sokszor szomorúak vagyunk, sokszor a gondok lehúznak bennünket, az élet problémáira figyelünk oda. Miközben Jézus feltámadt, és élő üdvözítőnk van a mennyben. Nem tudom, hogy végig gondoltuk ezt már, hogy Jézus hogy tekinthet ránk, hogy ő bevégezte a megváltás művét, ott van élő közbenjáróként a mennyben, a mi üdvösségünkért fárad. És nem ez az öröm tölti el a szívünket, hanem a gondok sokasága húz le bennünket sokszor. A Világ reménye című könyvben azt olvassuk Mária Magdalénáról, aki Jézust nem ismerte fel, amikor beszélt vele, mert mit gondolt, azt hitte, hogy a kertész. És miért nem ismerte fel Jézust? Azt olvassuk, hogy a szeme annyira tele volt könnyel, hogy nem ismerte meg Jézust. Nem ismerte meg azt, hogy ki az, aki vele beszél. És ugyanennek a könyvnek a 493. oldaláról a következőket olvasom. Sok keresztény tesz így ma is, mint egykor a tanítványok. Hányan sírnak Máriával együtt, elvitték az én uramat, és nem tudjuk, hová tették ők. Sokaknak mondhatná Jézus, mit sírsz, kit keresel? Hányszor áll ott az elcsüggettek mögött, de nem veszik észre, szól hozzájuk, de nem értik meg. Bár csak felemelkednének a csüggett fejek, látnák őt a kisírt szemek, és figyelnének szavaira. Menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból. Ne tekintsetek József új sírjára, amelyet nehéz kővel zártak le, és római pecséttel pecsételtek le. Ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Jézus él. És mert ő él, élni fognak mindazok, akikben lelkülete él, és őt követik. Hálás, újjongó szívből hangozzék a dicsőítő ének. Krisztus él. Él, hogy szószólónk legyen. Ragad meg ezt a reménységet, és megtart téged.
legyen lelked biztos, örök horgonya. Higgy, és meglátod Isten dicsőségét. És szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünk legnagyobb vígasza és öröme is ez legyen, hogy Jézus él, és üdvözíteni fog bennünket, ha mi ebben a reménybe belekapaszkodunk. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát mondunk neked Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy te olyan szeretettel szerettél bennünket, hogy elküldted a mi megváltónkat azért, hogy nekünk életünk, nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük neked Jézus Krisztust, köszönjük az ő életét, köszönjük az ő halálát, de köszönjük az ő feltámadását. Köszönjük, hogy az ő feltámadása annak a biztosítéka és bizonyítéka, hogy te megbocsátod a bűnt, hiszen Jézus Krisztus tökéletes és elégséges áldozat mindannyiunk számára, hogy a mi bűneinktől megszabaduljunk, és egy örök életre el tudjál bennünket vezetni, hogy igazzá tudjál tenni bennünket, hogy minden jellemhibánkból meg tudjál bennünket szabadítani. Köszönjük neked Jézus feltámadását, köszönjük, hogy mi ezáltal reménnyel fordulhatunk te feléd, és köszönjük, hogy nekünk nem kell örökre elvesznünk, és köszönjük, hogy a halál nem végállomás az ember életében, pontosan Jézus feltámadása által, és köszönjük az ígéretet, hogy Jézus ugyanúgy fog eljönni mi érettünk, ahogy ő felment a mennybe. Kérünk téged, adjad, hogy mindezek örömmel töltsék el a mi szívünket, örömmel töltsék el a mi szívünket, a te szeretetednek a megnyilvánulásait, amit Jézusban mutattál meg. Köszönjük neked azt, hogy te változatlan, örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket, a mi bűneink ellenére is, és te azt akarod, hogy mi bevalljuk a bűneinket, meglássuk a mi bűneinket, és te ebből ki akarsz bennünket vezetni. És köszönjük neked, hogy a mi szívünkben is még nagyobb szeretet él te irántad, amikor megértjük a megváltást, megértjük azt, hogy pontosan azért volt, hogy bennünket a rengeteg bűnünkből meg tudjál szabadítani. Urunk, olyan nehéz a mi felfogásunk, olyan nehezen értjük meg a te szeretetedet, olyan nehezen nyílik meg a mi szemünk arra, amit te meg akarsz nekünk mutatni. Kérünk téged, rázzál fel bennünket lelkileg, ne engedd, hogy balgatagok és resszívűek legyünk azoknak elhívésére, amiket te mondasz. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy ez a gondolat, hogy te szeretsz bennünket, új megvilágításba helyeződjön a mi szemünk előtt. Te látod, milyen megszokott gondolat, és mégsem értjük meg igazából. Kérünk téged, adjad, hogy Jézus feltámadásában ezt lássuk meg leginkább, ezt a szeretetet, ezt a ragaszkodó, lemondani nem akaró szeretetet, amellyel te mindent megtettél azért, hogy velünk majd egy örökké valóságon keresztül együtt lehess. Urunk, adjad, hogy ebbe bele tudjunk kapaszkodni. És kérünk téged, adjál nekünk igaz örömet a mi életutunkon, és adjad, hogy minden nehézségben ez bátorítson bennünket, hogy Jézus él, van közben járunk, van megváltás, és nem sokára örök életet adsz a tieidnek. Urunk, kérünk, segíts nekünk ebben mindannyiunknak a te kegyelmedből. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Először a gyerekekkel szeretnék szólni, és hoztam nekik valamit, amit itt az első sorban tudnak meglátni, hogyha előre jönnek. Tudjátok, hogy mikor ritkán találkozunk, akkor én a legtöbbször arról szoktam beszélni, mert még többen iskolára készültök, többen pedig még alsósok vagytok, hogy az iskolában a tanár, vagy a tanítónéni, vagy a tanárbácsi, ő majd azt fogja mondani, vagy azt kell tanítania, hogy amit látunk, állatok körülöttünk, növények, emberek, azok a véletlenből jöttek létre. Azt fogják tanítani, hogy először egysejtű volt, aztán voltak a vízi állatok, aztán a szárazföldi állatok, aztán a majmok, aztán az ember. A Biblia pedig azt tanítja, most már tudjátok, hogy mit tanít. Mit tanít a Biblia? Hogy Isten teremtette, bizony. Nem egymástól fejlődtek, egymás után, hanem Isten teremtette őket. Így van. És már beszéltem ugye a harkályról, beszéltem már a földi gilisztáról, és ma hoztam egy másik csodálatos dolgot, amivel minden nap találkozhattok, de nem szoktátok átgondolni, hogy ez milyen csodálatos. Mi van a kezemben, mit gondoltok? Tehát megmutatom. Ez egy tojás, ez egy egyszerű tojás. Teljesen egyszerű tojás, azt gondol az ember, hogy ezt mindenki ismeri. De tudjátok-e, hogy a tojásból mi szokott kikelni? Kis csirke. Így van, hoztam is magammal egy kis csirkét, nem hoztam, de hoztam egy képet róla. Jó?
1: Ez a tojás?
0: Hát nem, nagyon jó kérdés. Ez is nagyon érdekes, hogy ahányféle madár, ahányfajta madár, ahányfajta kis csirke, kis csibe, annyiféle tojás. Van, amelyik pöttyös, van, amelyik barna, van, amelyik fehér. Nagyon jó kérdést tettél fel, igen.
2: És az hogy lehet, hogy a tyúk az toj olyan tojásokat is, amiben csirke van, meg olyan tojást is, amit meg lehet enni?
0: Hát így. Igen, te is szeretnél kérdezni valamit? A kolibról is tanítottam, az is tojásból kell ki, egészen kis tojásból. Hát ez úgy van, tudod, hogy a tyúkolban, illetve hogyha valaki baromfit tart, van kakas, meg van tyúk, és vannak olyan tojások, amiből kis csibe lesz, vannak olyan tojások, ami ugyanolyan, meg kell főzni, vagy meg kell sütni, és akkor meg lehet enni. Nincs különbség a kettő között. A tyúk nem tudja, hogy ebből a tojásból kis csibe lesz, ebből a tojásból megrántotta. Jó, a kettő az ugyanaz. Na de most hadd meséljem el nektek, hogy mit kell tudni erről az egyszerű tojásról. Hát először is mit gondoltok, hogy lehet az, hogy benne van a kis csibe, és nem fullad meg? Ezen már gondolkoztatok? Mert ez egy kemény. Hogy nem fullad meg? Na, hát szabad szemmel nem látjátok, de hogyha otthon megkérjétek anyut vagy aput, hogy tegyen be egy tojást a vízbe, és kezdje forralni a vizet, akkor azt látjátok, hogy kicsike kis buborékok jönnek ki a tojásból. Ez azt jelenti, hogy a tojásnak a héja úgy lett megteremtve, a Jóisten úgy teremtette, hogy a héjon keresztül a levegő át tud járni. Aztán, hogyha feltörtök egy tojást, biztos már láttatok tojást feltörve, van neki fehér része, meg van sárga része. A sárgából lesz a kis csibe, a fehér meg mire van, mit gondoltok? Az ennivaló, pontosan. A Jóisten úgy teremtette a tojást, hogy a sárgájából lesz szépen a kis csibe, és hogy ne éhezzen bent a tojásba, szépen megeszi a fehér részét. Elkezd növekedni, képzeljétek el. És amikor elkezd növekedni, már olyan nagy a tojás, hogy alig fér el, és hogyha így megfordítom a tojást, van a tompábbik vége, hogyha otthon feltörtök egy tojást, majd ha megfőztétek, a tompábbik felén van egy kis levegő rész, ott nincsen fehér rész, ott levegő van. És a Jóisten pontosan úgy teremtette, gondoljátok el, hogy amikor olyan nagy már a csibe, hogy mondod? Valaki? Ebben nincs csibe. Ebben most nincs. Tessék? Bele se tették. Ebben most csak simán főtt tojás, meg van főzve. A kis csibét úgy kell, hogy a mamája rajta kell, hogy üljön. Az is egy csoda, hogy melegítés, akkor több napon keresztül, és utána kell. Ebben most nincsen kis csibe. De ha lenne benne kis csibe, és már ilyen nagy lenne, akkor mikor már egészen szorítja őt ezt a tojást? Vagy a csibét?
2: Amikor pici voltam, akkor voltam a farmoson, és megfogtam a csibét.
0: Farmoson megfogtam. Ugye még aranyos volt a kis pihetolla? Így van. Na képzeljétek, akkor még elmondom, utána még beszélhetünk róla, csak még ezt elmondom, hogy úgy van megteremtve, úgy van megtervezve, hogy pontosan 16 perce van, annyi levegő van ott benne, abban a légzsákban, hogy kiszabaduljon. De egy olyan kicsi csibe, Tudjátok, milyen lágy az egész kis finom puha, biztos te is fogtad és érezted, hogy milyen kis puha. Hogy tud egy ilyen kemény tojás hiat feltörni? Igen? A hegyes csőrével. Majdnem eltaláltad, közel jársz. De képzeld, hogyha valaki...
2: Késsel felvált.
0: Hát kés nincs neki. Ez a csoda benne, hogy kése nincs, a mamája kívülről nem segít, ott van bent, és valahogy ki kell jönnie. És a csőrével csak az a baj, képzeljétek el, hogy a csőre, hogyha beteszek a kezeteket a vízbe, akkor annyira puha lenne a köröm, hogy azzal nem tud semmit se feltörni, mert behajlik. Hát akkor hogy lehet egy ilyen kemény tojás feltörni egy olyan puha csőrikével? Erről szerintetek a Jóisten gondoskodott? Ezt is előre elgondolta, mit kéne tenni? Hát képzeljétek el, van neki a csőrén egyetlen egy kis fogacska, ami csak azért van, hogy fel tudja törni azzal a kis fogacskával ezt a tojást. Képzeljétek el. 16 perce van, ami ott levegő tart, hogy feltörje azt a tojást a kis csőrével. Ugye mi érdekes? Semmi másra nem használja később. Csak ezért jött létre. És utána szépen aztán nagyobb lesz, és a végén kibújik a tojásból, és ilyen szépen megrázza magát, megszárad, és akkor ilyen gyönyörű kis csibe lesz belőle. Azt akarom nektek elmélyíteni, hogy mindig emlékezzetek rá, ez nem a véletlen műve. Ez nem csak úgy lett, hanem a Jóisten, a Teremtő elgondolta csodálatosan, hogy mi történik a tojásban, és hogyan lesz. Meg lehet fogni, így van. Tessék, adjátok majd a másik gyereknek, és akkor a következő, csak le ne ejtsétek. Jó? Úgyhogy amikor erről tanultok, hogy hogyan jöttek létre a madarak, akkor emlékezzetek rá, hogy Jézus szólt, azt mondta, legyenek a levegőben repdesők, és töltsék be az eget, és így lettek teremtve a madarak, és mi is így lettünk teremtve. És a szombat miért van? Ki emlékszik rá? A mai napon miért jöttünk össze? Azért jöttünk össze, ez a teremtés ünnepe, hogy megünnepeljük, hogy például csibét is teremtett, meg madarakat is teremtett, meg minket is megteremtett. Nagyon hálásak vagyunk neki ezért, menjetek lejetekre. Kedves gyülekezet, félelmes és ünnepélyes időszakban élünk. Aki a Bibliát forgatja, tanulmányozza és ismeri, az tudja, hogy Jézusnak a végidőre szóló proféciái a végén járnak. Tudjuk azt, hogy a 19. század második felében beteljesedett az, amit az evangéliumban előre figyelmeztetett, hogy a nap elsötétül, a hold vérré válik, és a csillagok lehullnak. És aztán azt olvassuk Máté 24-ben, hallanatok meg majd háborúkról, háború híreiről, járványokról, betegségekről, éhínségekről. És akkor tudjátok meg, hogy közel van a vég. Ebben az időben élünk, és hát van, aki, ugye az a generáció vagyunk, az a nemzedék vagyunk, hisszük, akik testünkben látjuk meg Krisztust, akik anélkül, hogy meghalnánk, találkozni fogunk a megváltóval, és erre készülünk. Nem választottam a mai alkalomra egy ige szakaszt, de szeretnék elolvasni a Páratlan szeretet, vagy a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, egy részletet, amivel az a célom, hogy ébrezgessünk mindannyiunkat, magunkat. Azt írja Ellen White a 49. oldalon ebben a kiadványban. Azt kérdezed, hogyan adhatom át magamat teljesen Istennek? Ezt gondolom mindannyian kérdezzük. Azt kérdezzük, szeretnénk úgy találkozni Krisztussal, hogy majd azt mondhassa, jól van, hű szolgám, gyere, és foglald el azt a helyet, amit neked készítettem. Gyere velem, és fönt lehetsz velem az örök életben. Foglald el a trónt, és kapd meg a koronát. És tudjuk, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha az életünket tökéletesen átadjuk Istennek. Azt írja Ellen White, sokunkban visszhangzik ez a kérdés, hogyan adhatom át magamat teljesen Istennek. És látni fogjátok azt, hogy ez a kérdés nem azoknak a kérdése elsősorban, akik még nem ismerik Istent. Vagy akik a megtérés előtt állnak. Így olvasom tovább. Ez a kívánságot helyes. De ahhoz, hogy ezt saját erődből elérd, gyenge és tehetetlen vagy. Mert a kételkedés kötelékei, mennyire jutunk ezzel érezni? A kételkedés kötelékei, hogy nem tudunk magunkban bízni. Látva az életünket, látva a szavainkat, látva eddigi élettapasztalatainkat, a kétkedés lesz úrrá rajtunk. Talán jobb lenne, hogyha hideg lennék. Talán jobb lenne, hogyha, mert forró nem vagyok. És így talán ki fog vetni a szájából. A kételkedés kötelékei és egy bűnös élet szándékai rabságban tartanak. A bűnös élet szándékai azt jelenti, hogy újra és újra tapasztalom az életemben, hogy nem tudok a rossz szokásaimból kilépni. Keresztény vagyok, tudom, hogy Krisztus meghalt értem, és mégis egy bűnös élet szándékai rabságban tartanak. Újra és újra elhatározom, hogy Krisztushoz méltó életet fogok élni, és újra és újra ez a szándékom hajótörés szenved. Rabságban tartanak. Ígéreteid és feltevéseid fövényre vannak építve, gondolataidat, szenvedélyeidet és érzelmeidet nem vagy képes féken tartani. Elég jól írja le az állapotunkat, kedves testvéreim. Pontosan azt írja, amit érzünk. Olyan szenvedélyek uralkodnak bennünk, olyan harag kap néha el bennünket, olyan gondolataink vannak, hogy magunk is szégyeljük magunkat, de ezt a szégyent sem érezzük sokszor őszintének. Azt gondoljuk, hogy hát hiába szégyellem magam, nem változik semmi. Ígéreteid és feltevéseid fövényre vannak építve, gondolataidat, szenvedélyeidet és érzelmeidet nem vagy képes féken tartani. És azzal kezdi, ígéreteid homokra vannak építve. Hányszor határoztuk el, hogy ma, ha az ő szavát halljuk, másképpen fogjuk életünket tovább folytatni. És azt látjuk vele együtt, azt mondjuk, ez mind-mind homokra van építve. Megszegett ígéreteid és be nem tartott fogadalmaid, saját őszintességedbe vetett bizalmadat is megingatták, elcsüggettél, és azt hiszed, hogy Isten nem fogadhat el. Félelmetes. Félelmetes pontossággal rajzolja meg az elveszett, a sátán rabságában tartott ember állapotát, pedig ismeri Istent. Elcsüggettél, és azt hiszed, hogy Isten nem fogadhat el. Uram, még ne jöjj! Ha most jössz, biztos nem fogsz elfogadni engem. Még időre van szükségem, hogy megtérhessek. Még időre van szükségem, hogy örök életet nyerhessek. Hihetjük-e akkor a következő mondatot, amikor azt írja, azonban mégse es kétségbe. Tudunk nem kétségbe esni? Ilyen állapot szerint? Milyen alapon mondja Ellen White? Ez az állapotom, és ne essek kétségbe. Hát hogy ne esnék kétségbe? Hogy ne esnék kétségbe, hiszen amit leír, ilyen vagyok. És én azt tanultam a Bibliából, azt tanultam az adventizmusból, hogy ebben az állapotomban Isten nem fogadhat el. Azonban mégse es kétségbe. Ismerd meg előbb az igazi akaraterőt. És ezt a mondatot én a múlt hét szombatig, ezt kell, hogy mondjam, teljes mértékben félreértettem. Azt hittem, hogy a kereszténység, ugye legyetek munkatársai Istennek, dolgozatok együtt Istennel. Az ember tegye meg az emberi részt, az Isten tegye meg az isteni részt. Görgessétek arrébb a követ, én meg majd feltámasztom Lázárt. Megteszem az emberit, ő megteszi az istenit. Ismerd meg az igazi akaraterőt, feszítsd meg magadat, az akaraterődet használva valahogyan segíts magadon, és majd az Isten is megsegít. Így értettem a múlt szombati prédikációig ezt, az ismerd meg az akaraterő igazi természetét, vagy igazi erejét. Aztán folytatja, és most már látom én is, hogy ez tökéletes félreértés volt a részemről. Az akaraterő az emberi természetet uraló legmagasabb hatalom, ezt tudtuk. A döntésnek és a választásnak a hatalma. Az akaraterő nem azt jelenti, hogy megteszem azt, ami helyes. Megcsinálom azt, ami helyes, és az Isten látja azt, hogy én meg tudom tenni azt, ami helyes. Azt mondja Ellen White, az akaraterő azt jelenti, hogy helyesen élek a döntés és a választás hatalmával. És múlt szombat óta ebben élek. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy óriási megkönnyebbülés. Eddig sem voltam nagyon boldogtalan ember, azt el kell, hogy mondjam, elég optimista természet vagyok, hála Istennek. De mióta rájöttem arra, megtudtam azt, hogy az Isten kegyelme azt jelenti, hogy nekem egyetlen egy szabadságfaktorom van, az az, hogy a helyes mellett döntsek, hogy akarjam csinálni a helyeset. Nem az, hogy én csinálom a helyeset, nem az, hogy megfeszítem az akaraterőmet, hogy véghez vigyem, és akkor Isten elfogadhat engem. Lehet, hogy nektek ez közhely, de nekem felszabadító erővel bír. Azóta nincs rajtam a teher. Azt találtam, hogy mindent a megváltó, mindent Jézus, mindent az Atya végez helyettem. Azt mondja, Sátán jön a késztetéseivel, jön a kívánságokkal, jön a kísértésekkel. Válaszd ezt, válaszd azt, hódolj be ennek, hódolj be annak. És akkor Isten a végtelen kegyelméből ugyanolyan erővel mellette megszólaltatja a jót. Csináld ezt, vagy csináld azt, az a helyes. De nem nyom a jó irányba, abban az értelemben, hogy az akaratom ellenére. Mindig gondoskodik arról, hogy ez a kettő összeütközzön. Elétekbe adtam a jót és a rosszat. Választhatok ma. És nekem egy feladatom van, hogy a jó mellett válasszak. Mondja valaki, én is magamnak mondom, hát most nem választhatom a jót, mert ha ezt teszem, akkor szégyenszemre kerülök, vagy megszégyenülök, vagy ez annyira nehéz, ez lehetetlen. Azt mondja, ezzel ne foglalkozz. Nem azt mondtam, hogy a választás körülményeit, a választás súlyát, a választás hatásait mérlegeld. Egyet kérdezek csak tőled. Engem akarsz választani, vagy pedig az ellenséget akarod választani? Döntsd el ma. És a döntés szerintem nem olyan nehéz. Azt tapasztalom. Nem olyan nehéz. Addig volt nehéz, amikor a döntéssel összefüggő nehézségekre emelem a szememet. Akkor mindenféle rosszaságot látok. Magamat nézem, erre képtelen vagyok, hiába döntöm el. Ez lehetetlen a számomra. A családom többi tagja úgyis lehúz, a munkatársaim úgy viszonylag, úgyis kibújtatják belőlem a rosszat. Azt mondja, ne erre nézz.

meg fog változni a szíved, meg fognak változni a gondolataid, meg fognak változni az érzelmeid. Mindig attól szenvedtem, attól szenvedünk, attól vagyunk depressziósak, hogy jót akarunk dönteni, de azt látjuk, hogy a gondolataink nem jó irányba mennek. Az érzelmeink rossz felé visznek, még talán a szavaink is. És folytatja. Habár szívedet meg nem változtathatod a saját erődből, Istent nem szeretheted, mégis szabad választásodtól függ, hogy neki szolgálj. Ez tehát azt mondja, hogy ne a szíved állapotával törődj, jól értem? Nem tudod megváltoztatni. A szíved állapota az nem a te felelősséged. A szíved állapotától függetlenül, amíg lehet, Isten megszólaltatja a másik oldalt. És azt mondja, eléd tártam a jót meg a gonoszt. Válasz még meg, hogy melyiket akarod követni. Ez a te döntésed. És a többit bízd rám. Bízd rám. Higgy bennem. Hogyha engem választasz, az összes többi dolgot én megoldom. Akármilyen nehézség legyen. Csak eltökéltem válasz engem. Saját szívedet nem tudod megváltoztatni, és saját erődből Istent nem szeretheted. Ne kezd el magad korbácsolni azért, bár keresztény vagy, és ha jó mellett döntöttél, mégis úgy veszed észre, hogy a szíved még rosszra csábít, vagy hogy nem szereted igazából Istent, ahogy szeretnéd szeretni. Azt mondja, ez nem a te hatásköröd. Nem tudja a párduc elváltoztatni az ő foltosságát. A szerecsen sem tudja megváltoztatni a bőre színét. Ez nem az ő hatáskörén belül van. De eléd adtam a döntés, a választás szabadságát. Mégis szabad választásodtól függ, hogy neki szolgálj. Mihelyt átadod neki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy a cselekvés, mint az akarást. Beidézze a Bibliát. Munkálja benned az akarást. Hoppá! Akkor ez azt jelenti, hogy az akaraterő az nem. Az ember hatókörében csak egy dolog. Választok. Mindig a jót választom. Eltökélem a szívemben, hogy a jót akarom választani. A jó mellett állok ki. Bármi lesz a következménye. Bármi lesz. És ha te a jót választod, a jó mellett állsz ki, akkor ő majd munkálja benned az akarást. És munkálja benned a kivitelezést. Munkálja benned, hogy tökéletesen bevégezd. Ki viszi a nagyobb terhet? Ki visz egyáltalán terhet? Kicsoda? Én választok, ő meg cipekedik, ha szabad így fogalmaznom. Én választok, és a helyes választásom a helyes választásomnak megfelelően ő meg mindent elrendez. És sohasem fárad el. Elhiszed azt, hogy ha te választasz ő mellette, akkor ő minden mást elrendez? Ez a kereszténység. Azt mondja Ellen White, egész, nem jól mondjam, csak ő, János apostol, ezeket azért írtuk meg, hogy higgyetek, hogy ő mindent elrendez. Hidd el azt, a betesdai beteg 36 év után, azt mondta Jézus neki, választ, amit mondok, azt akarod csinálni, vagy nem akarod azt csinálni. Azt akarod csinálni, hogy fel akarsz állni, mert ezt mondtam, mindegy, hogy a húsod le van rohadva, nincsenek életképes izmaid, az idegrendszered már 36 éve nem úgy működik, ahogy kéne, de válasz. Engedelmeskedni akarsz nekem, vagy nem? És ő választott. Kerestesem, te is választani szeretnél? Ez a kérdés. A keresztény életnek a kulcsa az, hogy vajon választunk-e helyesen, vagy sem. És ő választott. A betesdai beteg választott, és 36 év után a választásának eredményeképpen Isten felhatalmazást kapott arra, hogy minden más terendezen, hogy fel tudjon állni. A bűnbeteg ember, aki évtizedek óta a bűnbetegségének a betege, a fogja, a rabja, azt mondja neki Isten ma, válasz. Bűnbeteg ember, nyomorult, tehetetlen, béna, válasz, hogy engem akarsz követni, vagy sem. Válasz, hogy tökéletes isteni életet akarsz élni, vagy sem. Ezt mondja neked? Nem mondja azt, hogy nézd magadra, hogy milyen beteg vagy. Nem mondja azt, hogy sorold el, hogy mi minden bűnök kötöznek meg, és hányszor próbálkoztál. Nem mondja azt, hogy sorold föl azt, hogy mi minden választ el, az ígéreteid, a csalódásaid,

bűnös szívednek a rabsága. Azt mondja, akarsz igaz életet élni? És együtt mondjuk, igen, atyám, akarok. Téged akarlak dönteni, és az összes többi nehézség a tiéd. Az összes többi nehézség a tiéd. Sátán mindent fel fog korbácsolni a másik oldalon is, hogy nehogy Istent választ, mindent fel fog korbácsolni. De te azt mondod, az Úr rám bízta, hogy mellette döntsek, hogy az ő zászlaja alá álljak föl. Azt írja Ellen White egy levelében, milyen lenne az az amerikai katona, közlegény, aki, hogyha a parancsnok mond neki valamit, nem csinálná, hanem elkezdene azon filozofálni, hogy most a parancs, nem látja az egész háborút, hogy hogy működik, hogy a parancs most értelmes parancs, vagy nem értelmes parancs. Van-e értelme visszavonulni, vagy előre menni, vagy majd ő, amit lő, lát, azt csinálja. Ez a katona alkalmatlan. Azt mondja Jézus, kelj fel, vedd a te nyoszoljádat, és járj. Milyen parancs ez? Milyen parancs ez? És azt mondta a beteg, hát akkor engedelmeskedek. Teszem ezt, és gyerünk. És majd a tábornok mindent elrendez. Óriási örömhír, óriási evangélium. Leveszi rólunk a terheket, leveszi rólunk a bűnnek a megkötözöttségét. Azt mondja, mindenkor engem kövess, mindenkor nekem engedelmeskedj, és a többit bíz rám. Tegyétek le a terheiteket az én lábamnál, és én megvigasztallak titeket. Én békességet adok nektek, nem nyugtalanságot, hitetlenséget, hanem békességet adok nektek. Folytatom. Ő fogja benned munkálni úgy a cselekvést, mint az akarást. Akkor azután egész lényed Krisztus lelkének rendeltetik alá. Egész életed Isten fiában összpontosul, és a legszorosabb összhangban élsz majd vele. Amikor készültem erre, nagyon meglepődtem, nem ismertem ezt sem, hogy ír a magvető példázatáról három mondatot, és ezt írja. A magvető kiment, szórta a magot, és ugye emlékeztek, van amelyik mag az útfélre került, valamelyik a köves részre került, valamelyik a bokrokba, a tövisek közé, és valamelyik a jó földbe került. Ezt ismerjük. És aztán azt mondja, ebben a példázatban Krisztus bemutatja, hogy a tökéletes magvető tökéletes magot vet, a magvetés folyamata tökéletes. Egyedül egy dolog lehet hibás, a föld. A szívünk. Ez megdöbbentő. Én azt hittem, hogy hát azért a szívemért nem vagyok felelős. De ez ebbe benne van. Nyilván a szívünket Sátán megrontja, de úgy abban, most már értem, abban egyedül a föld tulajdonosa, a szív tulajdonosa felelős, hogy amikor a magvető végzi a munkát, vajon követni akarja, vagy nem. Engedelmeskedni akar, vagy nem. A jót választja, vagy nem. Ezt minden embernek Isten biztosítja. Minden embernek Isten biztosítja. És minden ember maga felelős a maga szintjén azért, hogy ezzel a biztosítással, ezzel az adománnyal éle vagy sem. Senkit nem lehet hibáztatni. Milyen érdekes, hogy Sátán mind a két oldalt Isten ellen játszotta ki. Azt mondta először, hogy hát senki nem fog neked szabad akaratból engedelmeskedni, a törvényeid betarthatatlanok, és hát te egy kényúr vagy. És akkor Isten az Édenbe helyezte az első emberpárt, adott nekik szabad választás jogát, pontosan elmagyarázta, hogy mi a két oldal, és nem volt egy nagyon nagy kitétel, ugye, hogy mit kellett megtenni, csak annyi kellett, hogy nem volt szabad a közébe menni, nem volt szabad megérinteni, nem volt szabad enni róla. És ott volt körülött az összes többi fa, és elmondta, hogy az ellenség elbukott, és elmondta, hogy próbálkozni fog. Nem volt ez olyan nehéz. Nem robotokat akar, tudjuk jól a leckét, hanem szeretett volna erkölcsi lényeket, akik már az Édenben is szabad akaratból őt választják. Az Édentől kezdve a második visszajövetelig minden emberi élet arról szól, a választás szabadságával hogyan élsz. Aztán Ádám meg Éva rosszul választott. Utána jött Sátán, azt mondta, te vagy hibás Isten, mert ha tudtad előre, hogy rosszul fognak választani, akkor miért teremtetted a fát? Miért engedted, hogy ebbe belecsúszanak? Igazságtalan vagy, és a szenvedésben gyönyörködsz. Tudtad, hogy ez lesz, és mégis ezt adtad. Ugye mind a két oldalt kijátsza? Ha így van, hogy nincs, akkor az a baj, ha meg van, akkor az a baj.
Arról nem beszél Sátán, hogy Éva annak hitt, akitől semmi jót nem kapott. Először találkozott vele. Látta, hogy beszél. Csak beszélt. Soha semmi jót nem kapott tőle. Nem ő teremtette a környező paradicsomi teremtményeket. És mindent elfelejtett a teremtőről, akitől mindent kapott. Igaz? Ez a kérdés vonul végig minden egyes emberi életen. Neked adtam a választás szabadságát. És van még egy ígéret, amit ismertek. Soha nem enged feljebb kísérteni, mint sem elhordozhatnánk, elviselni. Ez mit jelent? Ő pontosan kiméri azt, hogy amekkora a kísértés, hogy mekkora a kísértés érjen bennünket, soha nem, így érjen nem vált, soha nem szükségszerűség az, hogy mi a bűnbe esünk, vagy Sátán fogjai legyünk. Sohasem. Mindig oda teszi mellé a kegyelmet, hogy választhassunk. Ha nem tudom, hogy tudok-e ezeket lelkesíteni. Mert gyakran a felhő alatt vagyunk, a szomorúság, meg a kételj felhelye alatt, de vajon tudok-e lelkesíteni, hogy látjátok, milyen nagy szeretettel szeretett bennünket az Atya? Hogy odaadta a választás szabadságát. És azt mondja, válasz. És bármi van, tarts ki. Milyen érdekes, hogy Dániel könyvében ugye van 4 nagy vázlatprofécia a világtörténelemről, és Dániel könyve nagyon keményen arról szól, hogy nem lesz könnyű megállni majd a végidőkben. És a 4 vázlatprofécia mellett van 3 történet. Az egyik történet ugye, hogy mit eszünk, mit iszunk, a király asztaláról a bálványimádó ételeket, meg ami egészségtelen. A másik, hogy imádkozunk vagy nem, úgy, ahogy Isten és ember között kell. A harmadik pedig, hogy leborulunk a szobor előtt vagy nem. Csak ez a 3 történet van benne, ami így ezzel foglalkozik. És milyen érdekes, hogy mind a 3 azzal foglalkozik, mit választasz. Mit választasz? Mondhatta volna Dániel, hát most akkor eszek a király asztaláról, nem nagy dolog. Kiválasztott minket, privilégiumaink vannak, majd nevelnek bennünket, megtanuljuk 3 év alatt a káldeusok nyelvét, utána kineveznek bennünket különböző minisztériumok élére, és akkor mehetünk, jót fogok tenni majd. Ez nem számít, hogy akkor most húst teszünk, ilyen bálványzat húst, meg nem tudom, bort iszunk, ez belefér egy kicsikét. De nem azt mondta. Azt mondta, nekem a választás szabadságát adta Isten, és bármi a következménye, választok mellette. Ha vajon evett volna, vagy ivott volna, képes lett volna később, amikor kiadták, hogy nem lehet senki se imádkozni. Képes lett volna a nyitott ablak mellett ugyanúgy fennhangolva imádkozni? Nem lett volna képes. Ott megint választania kellett. Az ember parancsa, vagy az Isten parancsa, az Istenhez való hűség. És azt mondta, ha megölnek ezért, ha az oroszlánok vermébe dobnak is, Istent annyira szeretem, annyira bízok benne, olyan sokat kaptam tőle, mindent, ami csak van, hogy az ő hűsége mindennél többet ér nekem, őt választom. Eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát. Ez a kulcs. Ki jött győzve, hogy győzzem. Azt akarom elméteni, kedves testvéreim, mindannyiunkban, hogy határozzátok el, hogy a kereszténységnek a döntő lépés az, hogy helyesen választok. És a többit rábízom Istenre. És örüljetek, ha különféle próbákba estek, mert ez azt jelenti, hogy az Úr úgy látja, hogy már egyre erősebb terheket tudtok hordozni. A jót választod, a helyeset választod, és lám-lám, nem jön a helyes választás gyümölcse. Ez azt jelenti, az Úr tudja, hogy még nagyobb dicsőségre fogsz majd feljutni. Tudja, hogy már az alapleckéken túl vagy. Nem az kell, hogy hopp, és már is beteljesült. Tudja, hogy képes vagy hordozni terheket. De mondd magadnak, én mindig mellette döntök. Mindig azt teszem, amit ő helyesnek tart. És ha így cselekszünk, akkor a végén tényleg az lesz, hogy teljesen kiábrázolódik bennünk a Krisztus. És ez a keresztény élet célja. Olvasom tovább. Figyeljetek, milyen felrázó ez, ami nagyon sokunkra jellemző. Ha csak vágyakozás marad, úgy jámborságunk és szentség utáni vágyakozásunk semmit sem ér. Hányan vagyunk szentimentálisak, romantikusak, vágyakozunk, hogy majd milyen jó keresztények leszünk. Hogy Krisztus mennyire szeretjük,
hogy majd milyen szeretet kapcsolat lesz közöttünk. Vágyunk arra, bárcsak magasabb polcra kerülnék már. Bárcsak mélyebb szeretet lenne bennem. Ó, Uram, tegyél valamit! Sokan, miközben azt remélik és arra várakoznak, hogy Isten gyermekei legyenek, örökre elvesznek. Sokan, miközben azt remélik és arra várakoznak, hogy Isten gyermekei legyenek, örökre elvesznek. Megdöbbentő. Megdöbbentő. Sokan mennek a széles úton, és csak kevesen találják meg a keskeny utat, és mennek be a kapun. Vágyakoznak, álmodoznak, de közben azt mondja Ellen White, örökre elvesznek. Elég megrázó. Sohasem jutnak el arra a pontra, hogy akaratukat Istennek alárendeljék, mert nem döntenek azonnal, keresztények akarunk lenni. Azt mondja Isten, bármilyen nehéz helyzetben vagy, döntsd el, teljes mértékben alárendelem akaratomat Istennek. És ez nem könnyű döntés. Mert ott van minden környező visszahúzó erő. Dánielnél is. Oroszlánok verme. Sidrák, Misák, Abednégó, bedobjuk a kemencébe. Elég félelmetes? Nekünk nincs is ott a kemence, ha szabad így fogalmazom. Nincs is ott az oroszlánok verme. Sokkal idézőjel kisebb félelmek vannak, de ott vannak. És a félelmek miatt nem tesszük meg. Mi felnézünk Dánielre, Sidrákra, Misákra, Abednégóra, felnézünk Józsefre, csodáljuk őt, és titokban velük azonosulunk. De közben, az életünkben naponta bukunk el kisebb próbákban, mint ők. Ez félelmetes. Azt jelen White, amit olvastam az előbb. Vágyakozunk, gyönyörködünk a mintaképekben, és közben egyszer csak örökre elveszünk. Egyszer csak örökre elveszünk. Mindenkinek saját magának kell szembenéznie azzal, hogy milyen döntési helyzetekbe hozta őt az Isten. Mindenkinek egyéni. Isten mindenkit megpróbál. Vajon a tudásfája, vajon a családtagjaimmal való jellemem, beszédmodorom, vajon az anyagiakhoz való viszonyulásom, vajon az, hogy le tudok-e mondani embereknek a tiszteletéről, mindenkinek más a kérdés. Mindenkinek más. De azt mondja, mint az éles kard ketté választja a vellőket, az ízeket. Ezt nem lehet megúszni. Mindenkinek ott tornyosul naponta, hogy milyen döntési helyzetbe kerül. És én csak mindenkit, magamat is beleértve bátorítani szeretnék arra, amit az ige is mond, meg Ellen White is. Határozzuk el, hogy a jó mellett döntünk. Bármilyen fenyegetőnek is mutatja be az ellenség azt, hogy mi lesz annak a következménye. Van bármi, aminek az elvesztése felér a menny boldogságával? Felér azzal, hogy amikor jön Krisztus az angyalokkal, azt mondja, jól van, hű szolgám, gyere és most már örökké legyünk együtt. Felér bárminek az elvesztése azzal a tudattal, hogy ő ott hagyta a mennyt, és véráztatta úton járt azért, hogy nekem ilyen választási lehetőségem legyen. Gondolja a választással való szembenézéskor arra, ez a választás nem természetes. Nem magától van, ez azért van, mert az Isten fia borzalmas halált szenvedett azért, hogy te választhass. Akkor elkezdjük értékelni a választást. Azt mondjuk, ez a legcsodálatosabb, ez a legnagyobb értékű, hogy választhatok, és bárcsak dicsérhetném az Istent azzal, hogy választok helyesen. Akkor a választás már nem lesz nehéz, mert személyessé válik. A választás egy szeretet kapcsolat választásává válik. Mindig gondoljatok arra, kedves testvéreim, micsoda ára volt ennek a választásnak. És mindig választhatok helyesen. Még ma. Mert nem döntenek azonnal, keresztények akarunk lenni. Ha viszont akaratodat és kívánságaidat tettekké érleled, tökéletes átalakulás mehet végbe életedben. Ha akaratodat, választásaidat
teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és amennyiben mindig újból és újból átadod magad Istennek, mindig helyesen választasz, képes leszel egy új életet, a hitnek életét élni. Kedves testvéreim, nem vágyakoztok velem együtt arra a tapasztalatra, hogy egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalom munkáját érzékeled magadban? Hogy azt mondod, ezek nem az én szavaim, ez nem az én türelmem, ez nem az én szelídségem, ez az én szeretet megváltomnak a jelleme, ami kiábrázolódik bennem, mert helyesen választok, és eltökéltem magamban, hogy soha nem térek el tőle, hogy mindig az ő lábnyomában járok. Ez a kereszténység lényege. És én kívánom mindannyiunknak teljes szívemből, hogy alakítson át bennünket, egyéneket és gyülekezetet egyaránt, hogy eljöhessen és végre találkozhassunk vele. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked ezt a végtelen szeretetet, amellyel újra a választás szabadságát, a döntés szabadságát ajándékoztad nekünk. Köszönjük, hogy otthagyva a mennyet, otthagyva a dicsérő kórusok hadát, te eljöttél szolgai formát vévén föl, megaláztad magad, és engedelmes voltál egészen a halálig. Hordoztad bűneinket és bűneink büntetését, levetted rólunk az átkot, a törvény átkát, és újra szabad erkölcsi lényekként állhatunk előtted. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy szent lelked által nevelj bennünket, erősíts bennünket, hogy teljes férfiasságunkban, emberségünkben mindig téged válasszunk. Ne a tenger hullámait nézzük, hanem a te szeretetteljes arcodat, amikor azt mondod, állj az én zászlom alá, kövess engem. Adj nekünk drága tapasztalatokat, hogy a hűségnek mi a jutalma, milyen az, amikor felülről származó erő munkálkodik bennünk, hogy a döntést engedelmes cselekedetekké formálja, érlelje. Mennyei atyánk, vágyakozunk a veled való találkozásra, vágyunk reborulni előtted, koronáinkat a te lábadhoz helyezve, mert minden te tőled van. Ez a végtelen szeretet összetöri a szívünket, és vonz minket te hozzád. Urunk, kérünk, hogy adj nekünk tiszta értelmet, helyes választást, és kitartást, engedelmességet a te végtelen kegyelmedből. Jézus Krisztus nevében. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai istentisztelet keretében szeretnék egy jézusi példázatot feleleveníteni. Szeretném, hogyha a szőlőmunkások példázatáról közösen gondolkodnánk. Ez a példázat hetekkel ezelőtt, már több mint egy hónapja ismét a szemem elé került valamilyen gondolat kapcsán, és annyira foglalkoztatott az utóbbi időben, és olyan gondolatokat láttam benne, amit nem biztos, hogy ebben a vonatkozásban esetleg átgondoltunk idáig ennek a példázatnak az átgondolása kapcsán. Éppen ezért szeretném ezt a példázatot újból feleleveníteni, és két vonatkozásban szeretnék erről majd szólni. De mielőtt felelevenítenénk ezt a nagyon jól ismert példázatot, ugye a szőlőmunkások példázatát, előtte, hogy megértsük igazából ennek az egyik fő mondani valóját, amiről most először fogunk szólni, előtte az előzményeket meg kell nézni, hogy ez a példázat mikor, milyen körülmények között hangzott el, és milyen korábbi jézusi tanítás vezeti be ezt a példázatot. Jézus egyáltalán miért is mondta el ezt a példázatot? Ez az egész tanítás sorozat, és amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, Jézusnak a júdeai szolgálata idején történt, és a gazdag ifjúval történő párbeszéd előzi meg közvetlenül a példázatnak az elmondását. A Máté evangélium a 19. fejezetéhez lapozzunk, és most sok igét fogunk majd olvasni, de nagyon sok ige lesz, amire csak utalni fogunk, mert csak egyszerűen azért, hogy az összefüggést lássuk. Ugyanilyen a gazdag ifjú példázata, amit nem szeretnék felolvasni, mert azt hiszem, hogy kívülről ismerjük magát a történetet, hogy oda megy egy ifjú Jézushoz, és fölteszi azt a kérdést, hogy kezdi ez az ifjú? Jó mester? Igen. Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Ne feledjük el ezt a kérdést, ne feledjük el, majd vissza fogunk erre térni, csak rögzüljön bennünk. Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Erre Jézus mit válaszol? Felsorolja a parancsolatokat. Ugye a második kőtáblának majdnem mindegyik parancsolatát, nem az összeset, de majdnem mindegyik parancsolatát felsorolja, hogy ezeket cseleked, ugye, hogyha élni akarsz, az életre be akarsz menni. Ezek után Jézus mit mond ennek a fiatalembernek? Ugye elmondja, hogy, mert a fiú azt mondja, ugye, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, és erre Jézus azt mondja neki, hogy add el a te vagyonodat, oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz majd a mennyben. És ezek után ez a fiatal ember mit tesz? Megszomorodik, és otthagyja Jézust, elmegy. Jézus ebben a párbeszédben, a gazdag ifjúval való párbeszédben mire mutatott rá? Arra mutatott rá, hogy az örök élet elnyerése az két dolgon múlik. Majd mindjárt részletezni fogjuk, csak röviden, hogy Jézus először mit hangsúlyoz. Először azt mondja, hogy igen, a törvény megtartás ugye az teljes mértékig szükséges, mert ugye a törvény az Isten jelleme, az ő jellemével összhangba kerülni, ugye a törvénnyel összhangba kerülni külsőleg is, ugye ez elengedhetetlen dolog. De ez a fiatal ember csak erre helyezte a hangsúlyt, a külsőségekre, a külső parancsolat megtartására. Megtartotta ezt a parancsolatot, azt a parancsolatot, és ilyen életet élt. Mi fogyatkozása van akkor neki még? És Jézus valamire rámutatott. Mire mutatott rá? Rámutatott egy jellembeli gyengeségére. Rámutatott a szívének a belső állapotára. Arra, hogy önző volt, szeretettelen volt, és nem akart a Krisztus nyomdokaiba lépni azáltal, hogy önzetlen, szeretetteljes és adakozó legyen. Neki ez volt a bűne, ez volt a jellem gyengesége. És Jézus erre világított rá. Nem elég a parancsolatokat külsőleg megtartani, hanem a lelkület, a jellem, mi van a szívemben. Ez elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy örök életet nyerhessek. Ennyit szerettem volna gyakorlatilag előzményként elmondani, és innentől szeretném, hogyha olvasnánk a Biblia verseket, és amikor Jézus ugye erre rámutatott, ugye, és elmondta ezt az ifjúnak, az ifjú pedig megszomorodva elment, akkor Jézus már a tanítványok felé fordulva kimondja a konklúziót, és Máté evangélium a 19. fejezet 23-24. Versét olvassuk el. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak,
Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Jézus mit mond el ezzel? Nem a gazdagság a bűn, hanem aki önző, aki szeretettelen, aki nem változik meg a jellemében, az nem fog tudni Isten országának az örököse lenni. Nézzük meg ezek után a 25. vers, ami talán a legelgondolkodtatóbb, mert ugye idáig ismerjük a történetet, de a 25. verset nézzük meg. A tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodtak, mondván kicsoda üdvözülhet tehát. Nézzük meg, hogy a tanítványok, az első kérdésem az, hogy szerintetek a tanítványok miért álmélkodtak ezen felettébb? Miért álmélkodtak ezen felettébb? Miért döbbentette meg őket Jézusnak ez a szava és a tanításnak ez a végkicsengése, amit a gazdag ifjúval való párbeszéd után Jézus mondott nekik? A tanítványokat úgy tanították, és ez volt a zsidó felfogás és a rabbinikus felfogás is, hogy ugye érdemeket lehet szerezni az Isten országába való bemenetelre. Ugye a gazdagság az egyenlő Isten ajándéka, és azok az Isten kegyeltjei, tehát ők automatikusan szinte az Isten országának az örökösei lehetnek. De amikor a tanítványok azt látják, hogy még azok sem mehetnek be, és ráadásul mit értettek meg itt a tanítványok? Azt értették meg, hogy igen, az ő életük is tele van mivel? Nagyra vágyással és gazdagság utáni sóvárgással. Tehát ez volt az ő életükben is. Honnan tudjuk ezt? Kezdjük ott, hogy állandóan azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, és azon kívül pedig ők Isten országában nagy emberek akartak lenni, ami földi nagyságot jelentett az ő szemükben, tehát hatalomvágy és gazdagság utáni sóvárgás volt az ő életükben. Hadd mondjam, hogy az egész zsidó szemléletet ez hatotta át, az Isten tiszteleteiket is ez jellemezte. Az ezután való sóvárgás. És Jézus ezt leplezte le, ezt a lelkületet leplezte le. És amikor a tanítványok rádöbbentek, hogy hát bennük is ez van, akkor felettébb álmélkodtak, és azt mondták, hogy kicsoda üdvözülhet akkor tehát. Hadd mondjam, hogy a zsidó tanítók legnagyobb részében feledésbe merült az a tanítás, hogy az örök életet ingyen kegyelemből nyerjük el, az Isten átalakító munkájának bennünk tapasztalható gyümölcse árán. Tehát az Isten kegyelme, ami ugye a szívünket is átalakítja, de ingyen kegyelemből juthatunk az örök életbe. És hogyha ez az ingyen kegyelem nem tudja átformálni az én szívemet, akkor semmi nem jogosít fel engem arra, hogy az ő országának örököse lehessek. És hadd mondjam, hogy a jellem gyengeségek lehetnek legkülönbözőbb félék. Az egyik az önzés, a hatalomvágy, a gazdagság utáni vágy, a pénzszerelme, a kérkedés, az irigység, bármi, amihez jobban ragaszkodunk, mint Istenhez, ami nem krisztusi jellemvonás az életünkben, az elválaszt bennünket tőle, és kizár bennünket az Isten országából. Na de nézzük meg, ez a konkrét tanítás után, amikor ugye felettébb csodálkoznak a tanítványok, akkor a 27. versben nagyon érdekes dolgot olvasunk, mert, és innen szeretném, hogyha a Krisztus példázatai című könyvből is olvasnánk, de olvassuk el a 27. verset még, Máté evangélium, a 19. fejezet 27. verse. Akkor felelvén Péter mondanéki, imé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mink lesz hát mi nekünk? Ugye Jézus most itt a gazdagság utáni sóvárgást, és az ehhez való a pénz szerelmét fette meg, ami bennük is bennük volt a tanítványokban, de mégis ők elhagytak mindent, és követték Jézust. És Péter, hadd kérdezzem meg, mit éreztek Péternek ebből a kérdéséből, amikor Jézushoz így fordul? Mit éreztek Péternek ebből a kérdéséből? Milyen lelkület vezeti Pétert erre? Egy megelégedés, önmagával való megelégedés, önmagukkal való megelégedés, hogy hát azért ők mindent elhagytak, mindent, szóval ott hagyták a hálóikat, mindent elhagytak. Mi lesz hát mi nekünk? Nézzük meg, azt mondja a Krisztus példázatai című könyv, olyan szépen fogalmaz, hadd olvassam fel szóról szóra. A tanítványok közül Péter tért magához elsőnek, minek után az Úr szavai őket belső állapotukról meggyőzték.
elég tétellel gondolt arra, amit ő és az atya fiai elhagyta Krisztusért. Ugye, tehát meg volt magával roppant módon elégedve, hogy hát igen, hát ők elhagytak mindent Krisztusért. És mit tesz föl? Milyen kérdést tesz fel? Olvassuk el még egyszer ezt a kérdést. Azt mondja, hogy mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. És mi a kérdés lényege? Mink lesz hát mi nekünk? Mi lesz akkor mi velünk? Mi lesz a mi jutalmunk? És figyeljük, Jézus hogy válaszol, de még először hadd olvassam a példázatot, a Krisztus példázatai című könyvből. A megváltó felelete gyönyörrel töltötte el a galileai halászok szívét, mert abban a legmerészebb álmaikat is beváltó dicsőséget tárta eléjük az Úr. Mi volt Jézusnak ez a válasza? Mit mondott arra a kérdésére Péternek, amikor azt mondja, hogy mi lesz hát akkor mi nekünk? Mert mi mindent elhagytunk, te éretted. És olvassuk el az igéből a 28 és 29. verset. A 28 és 29. verset. Ezek még mindig csak a bevezető gondolatok, mert majd a 30. versnél kezdünk a lényegre térni, de muszáj ennek a felelevenítése ahhoz, hogy a példázatba majd bele tudjunk kapcsolódni. A 28-29. versben mi volt az Jézusnak az a felelete, ami gyönyörrel töltötte el a tanítványok szívét, a legmerészebb álmaikat is meghaladta. Jézus pedig mondta nékik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Hogy hallgathatták ezt a tanítványok szerintetek? Micsoda elégtétellel! És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Hát a tanítványok fürödtek a boldogságban. Jézus ezt mondja nekik, hát ez az ő reményük, az ő vágyuk beülni 12 székbe, ítélni Izrael nemzetségét, és mindent meg fognak nyerni. Hát nagyon boldogok voltak, hogy Jézus ezt a választ adja nekik. De hadd kérdezzem meg, Jézus csak ezt akarta nekik elmondani? Nem, Jézus nem ezt akarta önmagában elmondani. Ez nagyon fontos volt, amit Jézus mondott. Nagyon fontos volt, mert Jézus a teljes igazságot tárta fel, hogy mi lesz annak a jutalma, aki valóban mindent elhagy Krisztusért, minden az ő életében, az ő szolgálata, igen, annak meg lesz a maga jutalma. Annak meg lesz a maga jutalma. Jézus nem titkolja el az ember elől, hogy ő jutalmat ígér az embernek. Nem titkolja el. Olyan jutalmat, amiről Pál apostol azt mondja, hogy amit szem nem lát, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondol. De Jézus tanítani akarta őket tovább, és a következőt mondja a 30. versben, sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Szerintetek, hogy illik ide ennek a gondolatmenetnek a végére, hogy sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók lesznek elsők? Hogy illik ide ez a Biblia vers? Hogy lehet valaki utolsó, hogy lehet valaki első, hogy leválhat egyik a másikából? Jézus miért mondta itt ezt a gondolatot? Ahogy nyilván mindannyian most gondolkodunk ezen, hogy illik ennek a gondolatmenetnek a végére ez, Jézus ismerve az emberi gondolkodást, Jézus ezek után mondja el a szőlő munkásokról szóló példázatot, aminek a végén majd ki fogja mondani, hogy ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók. Tehát figyeljük meg ennek a szemszögéből ezt a példázatot, amit most szeretnék majd elolvasni, mert Jézus erre ad nekik választ, hogy lehetnek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók. Olvassuk el gyorsan a példázatot. A 20. fejezet első 15 versét olvassuk el. Hosszú lesz az ige szakasz, de olvassuk el az egészet, mert nagyon-nagyon fontos. Mert ha olvasom, majd töredékekben fog fölkerülni nyilván, mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlőjébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek.
6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazon képen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik hivalkodva állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta néki, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beest veledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vettek. Jöttek azután az elsők, azt gondolván, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vettek fejenként. Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen, mondván. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél én meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el, én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? És ezek után mondja Jézus a 16. verset. Ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Nézzük meg ezek után egészen röviden a példázatnak a tanítását, azt az első tanítást, amit megalapozott a gazdag ifjúval való párbeszéd, és Jézusnak a tanítványokhoz intézett kijelentése. Nézzük meg, és tegyük fel azt a kérdést, hogy hogy lehetnek az utolsókból elsők? Először ezt a kérdést tegyük fel. Jézusnak ebből a példázatából mi derült ki? Mondjuk el, hogy lehetnek az utolsókból elsők? Igen, a 11 órások megkapták a bért. Most itt annak, hogy gyakorlatilag kikapta meg először vagy utoljára, az gyakorlatilag ugye ebből a szempontból majdnem mindegy. Gyakorlatilag azért lényeges talán, mert hogy látták, akik egész nap dolgoztak, ugye azok később kaptak meg, látták, hogy az elsők is ugye ugyanannyi bért kapnak, elnézést, az utolsók is ugyanannyi bért kapnak, mint ők, akik ugye egész nap dolgoztak. Tehát ezek az utolsók elsők lettek. Miért lettek elsők? Ezek a 11 órai munkások milyen lelkülettel dolgoztak? Milyen lelkület jellemezte őket? Hadd olvassak egy egész rövid részletet a Krisztus példázatai című könyvből, a következőképpen olvasom. Akik 11 órakor jöttek a szőlőbe, köszönettel vették, hogy dolgozhatnak. Szívük hálával telt meg az őket felfogadó gazda iránt, és igen elcsodálkoztak, hogy estére kelve a gazda egész napi bért fizetett nekik. Tudták, hogy akkora összeget nem szolgáltak meg, és munkaadójuk jósága örömmel töltötte el őket. A gazda jó indulatát és nagy lelkűségét soha nem felejtették el. Így van sorsa, és most figyeljük, az érdemtelenségét elismerő bűnösnek is, aki 11 órakor ment ura szőlőjébe. Ideje rövidnek tűnik, és ő érzi, hogy jutalmat nem érdemel, de végtelenül örül annak, hogy Isten elfogadta őt. Alázattal és bizalommal végzi munkáját, és mindig hálás az előjogért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Az ilyen lelkületet becsüli az Isten. Tehát az utolsóból így lett első. Belépett utolsó órában a munkába, értékelte, hogy a gazda ezt az óriási kegyelmet gyakorolta irányában, hogy még az utolsó órában is, de felvette őt a munkások közé, és teljes buzgalommal, odaadással, szeretettel, hárával fáradozott, pláne amikor ugyanazt a bért is kapta, teljes szíve hálájával csüngött az Isten szeretetén, az ő ura szeretetén és kegyelmén. És hadd mondjam, ez az a lelkület, amit az Úr meg tud jutalmazni. Ez az munkás az utolsó órában átalakult az ő szívében. A jelleme teljesen megváltozott. És Krisztus országára alkalmas lett. Utolsó volt, ott henyélt egész nap, ott tétlenül hivalkodván állt egész nap, utolsó volt. Senki nem gondolta volna, hogy majd ő is üdvözülhet. De az utolsó órában őszintén megtér, belép az Úr munkájába, az Úr szőlőjébe,
és ugyanazt a jutalmat kapja, mint akik az egész napnak a terhét és hevét hordozták. Így lesznek az utolsókból elsők. De tegyük fel ezek után azt a kérdést, hogy az elsőkből hogy lehetnek az utolsók. Ennek a példázatnak az alapján foglaljuk össze az elsőkből, hogy lesznek utolsók. Kik voltak itt az elsők? Akik már reggel 6 órától dolgoztak. Ugye ez a gazda, ugye a példázatra hadd ne térjek ki, mert ismerjük a példázatot, csak 3 mondattal foglaljuk össze, hogy ugye az volt a szokás, hogy ugye a munkavállalók, ugye akik mentek volna dolgozni, azok kimentek a piacra, és a szőlős gazdák kimentek reggel, és begyűjtötték a munkásokat, akik akartak menni dolgozni, kiválasztották az embereiket, dolgoztattak azokkal, és aztán megfizették a napi bért. És ez a gazda ugye kiment reggel, tehát ugye a napnak az első órájában, ugye 12 óra volt ugye a munka, reggel 6-tól este 6 óráig, és ez kiment ez a szőlő tulajdonos, kiment reggel, de kiment délben is, kiment 3 órakor is, és még kiment 5 órakor is, ugye a napnak a 11. órájában, hogy talál-e még valakiket, akiket begyűjthetne, hogy dolgozzanak az ő szőlőjébe. Igen, akik elsők voltak, azok az egész napot végig dolgozták. De hadd kérdezzem meg, milyen lelkülettel dolgozták végig ezt a napot? Mi volt a szívükben? Szeretném megkérdezni, amikor ezek zúgolódnak, amiatt, hogy az utolsóként érkezett munkások ugyanannyi bért kapnak, a lelkületük akkor változott meg, amikor látták, hogy mennyit kap az utolsó? Nem. Ugyanez a lelkület volt végig bennük. A béres lelkület. Az a lelkület, elnézés, de ki kell, hogy mondjuk, amit Péter fogalmazott meg, mi mindent elhagytunk, mindent. Mink lesz akkor, hát mi nekünk? Milyen jutalmat fogunk nyerni? Mi mennyivel különbek leszünk? Ugye, hát mi egész nap dolgoztunk. Hát ha valaki, akkor mi igazából sok mindent fogunk érdemelni, mi sok mindent fogunk kapni. És figyeljük meg, hogy ha valakit nem az Isten iránti szeretet vezet a munkálkodásra, ha valakiben az önző számító lelkület van, ha irigy és féltékeny a másikra, mert az Isten a másikat is kegyelmébe részesíti, pedig ő úgy gondolja, hogy a másik nem is érdemelné meg annyira, ha ez a lelkület jellemzi az Istenért való munkálkodásunkat, akkor így hiába voltunk elsők, az egész napnak a hevét hordozhattuk és fáradozhattunk, de utolsók leszünk. És mit jelent, amikor valaki utolsó lesz? Bekerül az Isten országába? Nem, az kimarad belőle. Ez éppen olyan, ugye, hogy ki a kicsi meg a nagy az Isten országában, az kimarad. Az első az bekerül, az utolsó kimarad. Tehát az Úr erre hívta fel itt a figyelmet, és ezt akarta a tanítványok lelkében elhelyezni, és ezt akarta, ezt a gondolatot akarta beléjük plantálni, hogy óvakodjanak ettől a lelkülettől. Csak néhány egész rövid idézetet szeretnék olvasni, rengeteget kijelöltem magamnak, de még a másik nagy tanulságra is szeretnék kitérni, és éppen ezért csak egy-két gondolatot szeretnék olvasni. Ez a hasonlat, ez a példázat Isten minden munkását arra figyelmezteti, hogy tekintet nélkül szolgálati időre vagy munkateljesítményre, atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden szolgálata értéktelen.

fogok kerülni, mert igen, én az egész napnak a terhét hordoztam, vagy pedig igazi alázat és szelídség van bennem, és az Isten iránti mélységes hála, tudva, hogy én sem érdemlem meg, nem tudtam kiérdemelni az üdvösséget, hanem ingyen és kegyelemből tartathatok meg. De szeretnék a második nagy tanulságra rátérni, amiről hadd mondjam, hogy ezt is hihetetlenül fontos jézusi tanítás. De talán a második tanítás, amire most szeretnék rátérni, talán engem még mélyebben érintett, és úgy érzem, hogy erről is nagyon komolyan kell gondolkodnunk, erről a második tanításról. A második gondolat, amit szeretnék ebből kiemelni, ami engem a szószoros értelemben nem tud szinte szabad, nem tudok szabadulni ettől a gondolattól az utóbbi hetekben, az a következő. Szerintetek a példázatnak az a része, amikor Jézus azt mondja, hogy a szőlősgazda kimegy 11 órakor is, hogy nézze meg, hogy vannak-e még ott munkások, akiket fel tudna fogadni az ő szőlőjébe dolgozni. Szerintetek a 11 órai munkások kiket jelentenek? Ismerjük az idézetet, szeretném felolvasni, ugye a 43. levél Ellen White-tól. A lélek mellőzni fogja mindazokat, akiknek lejárt a próba idejük, akiknek voltak lehetőségei, de nem értékelték a Szentlélek indítatását. Akkor majd a 11. órában ezrek fogják látni és elismerni az igazságot. A megtérők száma egyre növekedni fog, olyan ütemben, hogy az egyház meg fog döbbenni, és az Istennek neve dicsőítetik. Ugye általában így szoktunk a 11 órai munkásokkal foglalkozni, hogy azok, akik majd az utolsó pillanatban lépnek be az Isten művébe, azok helyére, akik ismerték a Biblia tanítását, de kirostáltattak. Tehát a kirostáltattak helyére fognak majd bejönni a 11 órai munkások. És ezek az utolsó pillanatban a hűségesekkel, a maradék hűségessel együtt fogja befejezni az Isten művét. Igen, valóban ez így is van. De a 11 órai munkások nem csak azok közül kerülnek ki, akik még eddig nem ismerték a Biblia tanítását, hanem a 11 órai munkásokról mondjuk ki, hogy a 11 órai munkások azok mi magunk vagyunk, mi magunk vagyunk. Mi vagyunk a 11 órai munkások. Hogy? Miért mi vagyunk a 11 órai munkások? Igen, lesznek olyanok is, akik majd kívülről jönnek be. De hadd mondjam, a 11. órai munkások mi vagyunk. Miért? Szeretném megkérdezni, hogy mi jellemezte a 11 órai munkásokat? Egész nap mit csináltak? Álltak hivalkodva és tétlenül, ugye? Tétlenül, semmit tevően. Most erre azt mondanátok, hogy mi tétlenül, semmit tevően egész nap? Hát mennyit fáradoztunk az Úrért? Hadd kérdezzem meg, szerintetek mi mindent megtettünk, ami lehetőségünk lett volna? Szerintetek mi elvégeztük azt a munkát, amelyet az Úr ránk bízott, hogy végezzük el? Hadd mondjam, egyénileg is, és gyülekezetként is, távolról nem végeztük el a feladatunkat, nem végeztük el a munkát, amit az Úr ránk bízott. Hadd kérdezzem meg, az Úr milyen munkát bízott ránk? Az Úr ránk bízta a lélekmentés feladatát és munkáját. Az igazi szolga lelkülettel, nem béres lelkülettel, szolga lelkülettel. Tehát önmagunkért is, és az emberekért is hatalmas munkát kell elvégeznünk. Hadd kérdezzem meg, elvégeztük ezt a munkát? Elvégeztük? Ki kell, hogy mondjuk, hogy nem végeztük el. Honnan tudjuk, hogy nem végeztük el? Honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogyha most Jézus megjelenne, ne haragudjatok, hogy így kérdezem, de tudom, hogy furcsa a kérdés, de megkérdezem, örülnénk, ha ebben a pillanatban jönne el Jézus? Nem az álmosi igéhez hasonló helyzetbe kerülnénk, hogy mire való nektek az Úr napja? Oroszlán elől futottatok, és medve bukkant reátok. Igen, nem vagyunk készen, nem végeztük el a munkát, amit el kellett volna végeznünk. Ha Jézus most megjelenne, és itt lejárna az időnk, azt hiszem, mindannyian némán kellene, hogy előtte álljunk, mert eszünkbe jutna a rengeteg kihasználatlan alkalom, és a rengeteg el nem végzett munka, a lehetőség, amiket kaptunk, és nem aknáztuk ki. És olyan csodálatos a példázatnak ez a része, hogy a gazdának nem csak az volt a fontos, hogy

0: valaki elvégezze a munkát. Hanem mi volt a gazdának a célja azzal, hogy 11 órakor is még kiment? Hogy akik későn eszmélnek, akik nem végezték el úgy a feladatukat, ahogy kellett volna, ismét hívja őket, lehetőséget ad nekik, hogyha már csak 1 óra is van hátra, de tevékenykedjenek és fáradozzanak. A gazda végtelen szeretete és irgalma azok iránt, akik még nem is fáradoztak soha az ő szőlőjébe, de azok iránt is, akik noha ott voltak, de igazából a 11 órai munkásokhoz hasonlítanak, mert nem végezték el a rájuk bízott feladatot, és ilyen értelemben mégis szinte egész nap hivalkodva és tétlenül álltak. És szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban a bizonyságtételek 5. kötetéből egy idézetet, a 203-204. Oldalról a következőt írtam ki. Bármerre nézünk, begyűjtésre váró gazdag aratást látunk, mégsem arat senki. És olyan érdekes ez a következő gondolat, azt mondja, szokásunk, hogy imádkozzunk az igazság diadaláért. De mit is jelent az ima, testvéreim? Milyen sikert kívánunk? Az igazság diadalának milyen sikerét kívánjuk? És most figyeljük. Olyat, ami megfelelne a tétlenségnek és a magunk kényeztetésének. Ilyen sikert szeretnénk, ami majd tétlenségből és a magunk kényeztetéséből fakad. Olyat, ami eltartja magát, kicsikét nehézkes a fordítás, de hát ismerjük ugye ezeket a szavakat, anélkül, hogy az ujjadat kellene mozdítanod. Tehát olyan sikert kívánunk, amiből mi semmi részünk szinte nincs, nem tettünk érte semmit. Míg körülöttünk lelkek vesznek el, és Sátán álomba ringatja a Krisztus hitvalló követőit, akkor majd milyen kifogással hozakodunk elő mesterünk előtt a hanyagságért? Krisztus szavai illenek a gyülekezetre, mit álltok itt egész nap tétlenül, miért nem dolgoztok az Úr szőlőjében? Újra meg újra felszólított, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami igazságos, megadom néktek. Legtöbben mégis semmibe veszik a kegyelmes mennyei hívást. Nagyon is itt az ideje, hogy engedelmeskedjetek az Isten parancsának. Akad munka minden embernek, aki Krisztusról nevezi magát. Mennyei hang szólít föl titeket ünnepélyesen kötelességetekre. Engedelmeskedjetek a hangnak, és menjetek el dolgozni bárhova, bármilyen minőségben. Miért álltok egész nap tétlenül? Van munka számotokra, munka, amely erőtök legjavát követeli. Életünk minden perce kötelességhez kapcsolódik, mellyel Istennek vagy embertársainknak tartozunk. És ti mégis tétlenek vagytok. A lélekmentés hatalmas munkája vár még ránk. És most figyeljük, ezt a mondatot muszáj hangsúlyozni. A dicsőség minden angyala részt vesz ebben, és a sötétség minden angyala ellene áll. A dicsőség minden angyala részt vesz ebben a munkában, de a sötétség minden angyala ellene áll. Hogy áll ellene a sötétség minden angyala? Hogy bennünket visszatartson, hogy ezt a munkát igazából végezni tudjuk. Hogy az ember figyelmét mindennel lekösse, csak hogy ne tudja végezni azt a feladatot, amelyre őt az Úr elhívta. Az Úr mindenkitől elvárja, hogy képességei szerint dolgozzék. Igen. Hadd kérdezem, mit kezdünk mi ezzel a hívással? Mit kezdünk azzal a hívással, hogy hallottuk, mert ki kell, hogy mondjuk, hogy mi hallottuk, hogy a gazda kiment 12 órakor is, kiment 3 órakor is, kijön 5 órakor is, mert hadd kérdezem meg, szerintetek a 11. órában vagyunk, a nap 11. órájában? Bőven a 11. órában vagyunk. Azt lehet mondani, amit olvasunk szintén a bizonyságtételekben, hogy a kegyelem angyala bontogatja a szárnyát, és készül elhagyni ezt a földet. Nincs sok időnk, alig van időnk már. Ugye ezt az idézetet, ismerjük ugye ezt az idézetet, hogy mikorra mondja, mely időre mondja, hogy a kegyelem angyala bontogatja a szárnyát, és készül elhagyni a földet. Ugye ismerjük azt az idézetet, hogy amikor a katolicizmus és a bukott protestantizmus ugye kezet fog egymással a szakadék felett, akkor a kegyelem angyala bontogatja a szárnyát, és készül elhagyni a földet. Ismerjük ugye a profétikus eseményeket, látjuk, hogy teljesednek ezek. Tehát bőven azt mondhatjuk, hogy beleléptünk a 11. órába. És hadd kérdezzem meg, az Istennek nem végtelen kegyelme, hogy még az utolsó pillanatban is, de hív bennünket? Nem végtelen kegyelme az, hogy nem azt mondja, hogy egész nap hallottad a hívásomat, nem is figyeltél az én hívásomra, akkor most majd megyek olyanokhoz, akik még valóban soha nem hallották a hívásomat, és majd begyűjtöm őket. Igen, az Úr őket is begyűjti, mint 11 órai munkásokat. De az ő végtelen kegyelméből a mi szemünket, a mi fülünket is serkengetni akarja, hogy lássunk, halljunk, érzékeljünk, hogy itt vagyunk az utolsó órában, nem lehetünk tétlenek. Mert ha most elmulasztjuk ezt a hívást, ezt a lehetőséget, akkor mindent elmulasztunk. Hadd mondjam, az Isten szinte két kézzel rázni akar bennünket, ember ébredj, mert itt az utolsó óra. És Jézus mit mond? Eljő az óra, amikor már sötét lesz, amikor beesteledik, és akkor mi lesz? Akkor senki nem munkálkodhatik. Akkor nem hozhatom be az időt, amit most elvesztegettem. Akkor nem pótolhatom azt, amit most nem végeztem el. Eljő az óra, és senki nem fog tudni majd munkálkodni. Nem tudom, hogy a ti számotokra ez a szó, hogy késő, elkésett, ez mit jelent? Mit jelent számotokra az a szó, hogy késő, elkésni? Számomra borzalmas szó. Számomra az egyik legborzalmasabb szó a késő, az elkéső, valami késő, elkésünk. Miért? Két dolgot mindenképpen jelent, két dolgot mindenképpen hordoz magában. Az egyik az, hogy volt alkalmam, volt lehetőségem, elkéstem. Megvolt a megfelelő ideje, mert hogyha soha nem volt alkalmam, akkor nem elkéstem, hanem nem tudtam valamiről, és ugye ezért azt is lehet mondani, hogy szinte önön hibámon kívül nem tudtam valamit megtenni. De amikor elkések valamivel, akkor azt mutatja, hogy ott volt nekem a lehetőség, csak eszmélnem kellett volna, időben kellett volna észlelnem, és nem érzékeltem az időt. Elhúztam mindennel, Sátán minden angyalával ellene áll, hogy eszméljünk. Minden dologgal leköt, hogy az legyen a legfontosabb, hogy későn ébredjünk rá a ma kiváltságára, lehetőségére, amit pedig meg kellene ragadnunk. Szeretném megkérdezni, hogy az életben voltatok-e már olyannal, ti kerültetek-e már olyan helyzetbe, hogy valamiről igazából lekéstünk. Valami késő volt, valamiről végleg lemaradtunk. Biztos, hogy volt ilyen az életben, és én most csak tényleg apróságokat szeretnék megemlíteni. Volt veletek olyan az életben, hogy egy emberrel, akivel mondjuk még szeretett kapcsolatban is voltatok, de mondjuk az életében nem tettetek meg mindent, és a halála után bántott nagyon sok minden? Azt hiszem, hogy mindannyian voltunk így az életben. Én csak egy dolgot hadd mondjak el. Direkt egy olyan példát mondok, ami ilyen értelemben szinte közömbösnek tűnhet. De az utóbbi időben nem tudom megmondani, hogy hányszor foglalkoztatott, nem azt mondom, hogy nap mint nap szaladét, ez nem így van, de nagyon sokszor eszembe jut az, hogy az én drága apukám annyira szerette a pogácsát. Volt egy pogácsa, amit nagyon-nagyon szeretett, de kicsikét macerás volt elkészíteni, szóval nem volt olyan túl egyszerű. És nagy, születésnapjára mindig kapod, de évközben nem csináltuk. És tudtam, hogy annyira szereti a sósat. Tudjátok, hogy engem mennyire bánt azóta, hogy... Mert persze az embernek sok dolga van, de ha most visszagondolok, nem igaz, hogy nem lehetett volna egyszer fönnmaradni tovább, és megcsinálni neki többször, hogy örüljön neki. És direkt egy olyan példát mondtam, ami annyira elhanyagolható, mert hol van ez a nagy dolgokhoz képest. De amikor az embert ez tudja bántani egy idő után, hogy miért nem tettem meg... Szerintetek, ha lejár nekünk az idő, mit fogunk érezni, hogy itt volt a lehetőség, és nem használtuk ki, nem tettük meg? Szerintetek, a tanítványok mit éreztek akkor, amikor Jézus meghalt? Mit éreztek? Jézus meghalt, ott volt az egész életük, a 3,5 év lehetőség arra, hogy kifejezzék a hálájukat a szeretett mesterük iránt, és ők mégis nem érzékeltek szinte semmit, nem fejezték ki a szeretetüket, ahogy ki kellett volna fejezni, elaludtak, amikor Jézus kérte, hogy imádkozzon velük, és amikor Mária Magdaléna megkeni Jézus lábát, akkor mit mondanak? Mire való az olajnak ez a tékozlása? Szerintetek, hogy gondoltak ezekre a szavakra később? Ott volt a lehetőség, kifejezhettem volna, tehettem volna, de most már késő, nem hozhatom vissza azt az alkalmat, ami elmúlt. Igen, késő, ott van benne az, hogy igen, volt lehetőségem, de nem tettem meg. És éppen ezért ebben a szóban ott van az önvád is. Amikor az ember vádolja magát, mert mást nem vádolhat. Éppen ezért van annak az embernek a hallgatása, aki a mennyegzőről, vagy mennyegzőre úgy érkezik, hogy nincs mennyegzői ruhája, ezért hallgat, mert ott van az önvád. Tudom, hogy megszerezhettem volna, de elkéstem vele. Nem is fordítottam rá figyelmet. Ott volt, fölkínálták, de nem fogadtam el. Igen, ebben a szóban mennyi minden benne van, hogy késő. És az Úr erre akar bennünket figyelmeztetni. Van egy Biblia vers, amit szeretnék megemlíteni. Jézus azt mondja, vaj, ha csak megismerted volna-e mostani napodon is a te meglátogatásod idejét, de nem ismerted föl, nem ismerted föl. Vaj, ha megismernéd most a 11. órában, hogy hívlak téged, hogy végezd a munkát, készülj önmagadért, de a körülötted levőkért is, mert el fog jönni az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhatik. Szeretnék egy idézetet olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, az idővel kapcsolatos fejezetből, a talentumok példázatáról szóló példázat magyarázatából, az időre vonatkozó fejezetből, mert ugye az idő az egyik legfontosabb talentum. Az idő a legfontosabb talentum, amit mindannyian kapunk az Istentől. Így olvasom. Az időnk Istené, minden pillanatunk Isten tulajdona, és ünnepélyes kötelezettségünk, hogy dicsőségére használjuk fel. Most figyeljük. Összes adományaink közül egyetlen egyről sem kíván Isten szigorúbb és pontosabb elszámolást, mint éppen az időről. Semmiről nem kíván ilyen szigorú elszámoltatást, mint az időről. Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot értékelt, és nekünk is értékelnünk kell. Az élet sokkal rövidebb sem, mint eltékozolhatnánk. Figyeljük, csak néhány napnyi próba időnk van, amely alatt el kell készülnünk az örökké valósággal. Most van itt az ideje, hogy a jövő életre, a halhatatlanságra képezzük ki jellemünket. Most van itt az ideje annak, hogy az ítélet órájára előkészüljünk. Utána még egy bekezdést hadd olvassak el. Isten arra int, hogy takarékoskodjunk az idővel. Az eltékozolt idő soha vissza nem tér. Egyetlen pillanatot sem tudunk visszaidézni. De most figyeljük. Egyetlen módja van annak, hogy mégis jóvá tegyük mindezt. Egyetlen módja, hogy megmentsük, ami még menthető, ha a hátralévőt igyekszünk a legjobban értékesíteni, amennyiben a megváltás nagy tervében Isten munkatársai leszünk. Ez az egyedüli, amivel a menthetőt menthetjük, amivel igazi 11 órái munkásokká válhatunk. És hadd mondjam, ha átérezzük mindezt, akkor igazából 11 órai munkások lehetünk, akik belátják, hogy mit mulasztottak, mennyi bűn terheli az elmulasztott lehetőségekért, és mindazért, amit tehettek volna, de nem tettek, és az Isten kegyelmét komolyan véve, hogy nem azt mondja az Isten, hogy ennyit hívtalak, és nem mondtál igent nekem, akkor most már hagylak magadra, hanem még most az utolsó pillanatban is hívlak, hogy gyere az én szőlőmbe munkálkodni. Igen, ez a lelkület igazi megtérésre vezet, az Istennek ezt a szeretetét látva, és az ember így tud igazából még a 11. órában hűséggel munkálkodni, és elnyerni az örök életet. Én befejezésül engedjétek meg, hogy egy költeményt hadd olvassak fel nektek. Én gyerekkoromban, ahol felnőttem a gyülekezetben, egy költeményt hallottam, és ez a költemény nem olyan túl régen ismét elém került, és ezt a költeményt szeretném ehhez a példázathoz, és a példázatnak ehhez a tanulságához felolvasni, és ezzel szeretném befejezni ezt a mai délelőtti igei gondolatokat. Ez Reményik Sándor vers, és az a címe, hogy Utolsó munkás. A nap leszáll, és szőlőhegyed ormát aranyozza az alkony, Istenem. munkásaidat látom fenn mozogni, apró bogárkák, serény hangya népek, ki kapál, ki veszőt metsz, ki szüretel. Munkálkodjatok, míg nappal vagyon, mondtad, s elküldted mindannyiukat. Mentek, ki hajnalban, ki délelőtt, ki délben, verejtékük hult zord szőlőhegyedre, és felszállt áldozati páraként, s virágillat lett édes öntudat, és boldog, tiszta lelkiismeret. Hogy sürögnek ott fenn a húnyó napban, aranyként csillan szürke hangyatestük, már készülődnek lassanként haza. Egy óra még, és itt van a sötét. Sötét, sötét, hogy száll a szörnyű szó? Éjszaka, hogy suhognak szárnyaid? Mély félelmes vagy, mély irtózatos, még annak is, ki dolgozott napestig. Hát még annak, kit elhagyott a hajnal, és elhagyott a délelőtt, s a dél, s akit a hanyatló nap is így talál, hivalkodva és haszontalanul. Álltam valami messze piacon, és tarkaronyként ráztam lelkemet. Így tűnt a hajnal, így futott a dél, és így jött rám a késő alkonyat. Utolsó munkás és utolsó óra. Most itt állok a szőlőhegy tövén. Napszámodba szegődnék, Istenem. Egy óra még, és itt van a sötét. Ezt az utolsó órát ad nekem. Amen. Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan véghetetlenül kegyelmes és irgalmas vagy mi hozzánk. Te nem nézed a mi bűneinket, a mi mulasztásainkat, a mi egész nap való tétlenségünket, hanem még most is megszólítasz bennünket, kérve kérsz bennünket, hogy eszméljünk, hogy nehogy végleg elkésünk, hanem 11 órai munkásként, de tudjuk végezni a te munkádat önmagunkért és a körülöttünk elő lévőkért. Urunk, adjad, hogy komolyan vegyük az időknek a szavát. Istenünk, látjuk, ahogy körülnézünk a világunkban, látjuk az eseményeket, a jeleket, amelyek szinte kiabálnak felénk, hogy a 11. órában vagyunk, és nincs időnk tétlenkedni. De Urunk, még egyszer köszönjük neked, hogy nem elvetettél bennünket a sok kihasználatlanul hagyott lehetőség következtében, hanem újból szeretettel hívsz bennünket, hogy munkálkodjunk a te szőlődbe. Urunk, arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy mindannyian igent tudjunk mondani a te hívásodra. Urunk, adjad, hogy semmi ne legyen olyan fontos ebben az életben, amit eléd helyeznénk a te szolgálatod elé. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy meglássuk, megértsük, hogy az a legfontosabb, hogy mi végezzük azt a munkát, amelyet ránk bíztál, hogy teljesen átadjuk magunkat, a mi életünket neked, a te szolgálatodra, és köszönjük, Istenünk, az ígéretet, hogy akkor neked mindenre gondod lesz a mi életünkben. Urunk, te látod, hogy Sátán minden angyala ellenáll annak, hogy mi teljesen átadjuk magunkat, a körülményeinket úgy alakítja, belső, külső akadályokat akar teremteni. De Urunk, adjad, hogy le tudjuk ezeket a megkötözöttségeket rázni magunkról, a te kegyelmedből. És Urunk, adjad, hogy komolyan vegyük, és soha meg nem múló lelkesedéssel és odaszánással tudjunk neked szolgálni. Urunk, ne engedd, hogy most pillanatnyi felbuzdulás legyen a szívünkben, de utána ismét visszasüppedünk a régi állapotunkba. Urunk, tudjuk, hogy erre már nincs időnk. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy felébredjünk, de végleg felébredjünk, és el tudjuk végezni azt a munkát, amelyet olyan kegyelmesen ránk bíztál. Urunk, még egyszer köszönjük a te szeretetedet, és kérünk téged, támogasd a mi szívbeli döntésünket, és ne engedd, hogy bármi is eltérítsen ettől. Urunk, te megígérted, hogy te munkálod bennünk, a munkálást, az akarást, mindent te munkálsz bennünk. Urunk, kérünk téged, vidd véghez teljességre mindazt, ami a mi szívünkben megfogan vágyként és döntésként beérlelődik bennünk. Így szeretnénk tere átbízni magunkat, Urunk, ebben az egész esztendőben. Urunk, nem tudjuk, mennyi időt adsz még. Nem tudjuk, hogy a 11. óra, az utolsó óra mennyi ideig fog tartani.
1: de Urunk, szeretnénk Te rád bízni magunkat, és adjad, hogy ennek az esztendőnek is minden pillanatát helyesen tudjuk felhasználni, adjad, hogy tudjunk gazdálkodni a ránk bízott kincsel, az idővel, és Urunk, kérünk Téged, Te mutasd meg a mi feladatunkat. Te látod, hogy olyan sokunkban fölmerül az a kérdés, hogy most mit cselekedjek, mi az, ami a legfontosabb lenne, hogy tudnék még hatékonyabban Urunk Neked szolgálni, mindannyiunkban felmerülnek ilyen kérdések. De Urunk, olyan jó azt tudni, hogy Te, aki minden őszinte imára válaszolsz, ha mi ezt igazából kérdezzük Tőled, ha mi szívből vágyunk erre, hogy ezt megismerjük, akkor Te mindannyiunknak megmutatod a mi feladatunkat, és fogunk tudni a Te vezetésed alatt munkálkodni, és egyénileg is, és gyülekezetileg is be fogjuk tudni tölteni a feladatunkat, a szolgálatunkat, amelyre elhívtál bennünket. Urunk, még egyszer köszönjük a Te lemondani nem akaró hűségedet és kegyelmedet. Urunk, adjad, hogy mindannyian élni tudjunk a kegyelemmel. Amen.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: A hegyi ösvényen ketten bandukolnak. Egy idősebb, meghajlott ember, mellette egy fiatalabb, az újságíró, akinek nyilatkozatot adott, és akitől azt kérte, hogy ezt a nyilatkozatát csak halála után hozzák nyilvánosságra. A 70-es évek közepén, amikor Heidegger meghalt, a Der Spiegel című német lap közölte ezt a bizonyos nyilatkozatot, Nur noch ein Gott kann uns retten, már csak egy Isten menthet meg bennünket címmel. És ez a nyilatkozathoz készültek a fényképek. A fényképek elrendezése nem véletlen. Heidegger visszavonult a Fekete Erdőbe, ott egy kis kunyhót vásárolt magának, és ott élt feleségével nagyon egyszerű körülmények között. Az egyik fotón például egy kemencepatkán ül, és a felesége teát készít a konyhában. Talán visszautalás ez egy ókori történetre. Maga Heidegger idézi fel Arisztotelész egyik írásából, hogy egyszer ókori emberek, görögök, aténiak, akik csodálták Hérakleitoszt, a nagy filozófust, aki Efézusban élt, hajóra szálltak, áteveztek Efézusba, és keresték a nagy filozófust természetesen először a város előkelő negyedeiben, de ott nem találták. Aztán érdeklődésükre útba igazították őket, és egy város széli kis kunyhóban, egy kemence patkán ülve megláttak egy idős embert. Csodálkoztak, ő lenne Hérakleitosz. Látva elképedésüket, az ókori bölcs állítólag ezt mondta nekik, ne csodálkozzatok, itt is jelen van az Isten. Heidegger is az egész életében az igazságot, a lét valóságát kereste. Új nyelvet teremtett a filozófiában, új gondolkodási formát. Járatos volt a görög nyelvben, ő fejtette meg Hérakleitosz töredékét, ethos anthropodaimon, amit rendre rosszul fordítanak például így, hogy az ember sajátsága a daimonja. Nem, mondja Heidegger, ez annyit jelent, az ember annyiban ember, amennyiben az Isten közelében él. Heidegger nem nevezte magát vallásos gondolkodónak, sőt kifejezetten ateistának tartotta magát, mégis élete vége felé járva egyre inkább foglalkozott a lét végső kérdéseivel, amelyet szerinte Pláton iskolája óta elfelejtett az emberiség, mert gondolkodni is úgy tudunk már csak, hogy résztudományokat képezünk a gondolkodás területéből, és a résztudományokról az egészre nem nyílik kilátás. Az egész európai kultúra Pláton óta, Arisztotelész óta egy ilyen holcvég. Nehéz lefordítani magyarra ezt a fakitermelő utat, tán így lehetne fordítani valami Arany Jánosi szójárással, hogy holt ösvény. Rossz ösvényen járunk. Holt ösvények ezek. Vissza kell térni a főcsapásra. De hol van a főcsapás? Ott, ahol az ember úgy tanul meg gondolkodni, hogy figyel arra, hogy az igazi gondolkodás mire vezeti őt. Ahol nem az ember akarja kigondolni a gondolatokat, hanem hagyja, hogy a gondolatok vegyék birtokába őt. Erről vall Heidegger 1947-es különös költeménye a gondolkodás tapasztalatáról. Ennek a költeménynek az elején és a végén két rövid versszakos kis vers áll, a legrégibb német költészet mértékében, a Spruch versekben, rövid 3-4 szótagos sorokból állnak ezek a versek. És azután egy-egy természeti kép jelenik meg e keretversek között, és a természeti képhez 4-5 gondolat társul. A természet, amelyben elmélyedünk, a világ, a lét, amire oda tudunk figyelni, és ha odafigyelünk rá, akkor gazdagon megajándékoz bennünket. Hogyan is mondja Heidegger egyik kortársa, a magyar I.S. Gyula, az a baja a mi kultúránknak, hogy az emberek előbb tanultak meg írni, mint olvasni. Hogyan is mondja Pilinszky János, olvasnunk kellene a világban, meg kell tanulnunk olvasni a világban. És ha elfogadjuk azt, ahogy a világ beszél, talán mi is feleletet tudunk adni rá. Heidegger ebben a három oldalas költeményében szinte összefoglalta bölcseletének minden egyes fő tételét. 1947-ben írta, de csak 1954-ben jelentette meg, aus der Erfahrung des Denkens, a gondolkodás tapasztalatáról címmel. Martin Heidegger a gondolkodás tapasztalatáról.
1: Út és mérleg, híd és ének egyösvényen együtt áll. Menj és hordozd, nincsed és szód, ott, hol csak egy utad jár. Midőn hajnalfény gyúl, a hegyek mögött csendesen.
0: A világ homálya sohasem oltja ki a lét fényét. Az isteneknek túl későn érkeztünk, s túl korán a létnek. Ebben a költeményben kezdődik az ember. Egy csillaghoz tartsunk, ennyi az egész. Gondolkodni, egy gondolatra szorítkozni, mely majdan csillagként áll meg a világ egén.
1: Midőn vihar kerekedtén a szélkakas a kunyhó ablak előtt énekel.
0: Ha a gondolkodás hivatása lét kihívásából ered, a sors beszéde gazdagabb lesz. Mihely szemünk van a dologra, és szívünkben a szóra hallás, sikerül a gondolkodás. Kevesek tapasztaltak abban, hogy megkülönböztessék a megtanított tárgyat az elgondolt dologtól. Ha a gondolkodásban szemben állók volnának, és nem csupán vetélytársak, jobban állana a gondolkodás ügye.
1: Midőn a fölszakadozott esőfelhőn hirtelen napsugár siklik át a réteg sötétjére.
0: Nem mi találunk rá a gondolatokra, ők találnak ránk. Ez a beszélgetésre illő óra. Jöhet a derűs társas eszmélkedés, mely nem áll elő ellenkező vélemény fitoktatásával, sem nem tűr engedékeny beleegyezést. A gondolkodás álhatatos marad ügyében. Az ilyen derűs társalgás öröméből nyerhet a gondolkodás műhelye néhány mesterlegényt, hogy közülük egy, észrevétlen, mesterré növekedjék.
1: Midőn a nyár elejé mezőn magányos nárciszok elrejtve virágzanak, s a juharfa alatt hegyi rózsa csillan.
0: Díszes egyszerűség, csak alkotás éltet arcot, s az alkotás költeményben pihen meg. Kit járhat át bármi bátorítás, ha nem vállalja a szomorúságot? Ott árad el a fájdalom gyógyító ereje, hol nem is sejtjük.
1: Midőn a szél morogva tépázza a kunyhó gerendáit, s az idő kedvetlenre válik.
0: Három veszély fenyegeti a gondolkodást. Jó, és ezáltal üdös veszély, a daloló költő szomszédsága. Gonosz, és ezáltal legkönyörtelenebb veszély maga a gondolkodás. Önmaga ellenében kell gondolkodnia, s erre csak ritkán képes. Rossz, és ezáltal zavaros veszély a bölcselkedés.
1: Midőn nyári napon pille telepedik a virágra, s csukott szárnyával vele leng a réti szélben.
0: Kedélyünk minden kedve felelet a lét kedvességére, mely gondolkodásunkat a világ játékába gyűjti. A gondolkodás minden egyes dolgot kiemel, és maga előtt marasztal. A türelmes figyelem nagy lelkűséget nevel. Ki nagyot gondol, nagyot is téved.
1: Midőn a hegyi patak az éjszakák csöndjében arról mesél, hogyan zubog szikláról sziklára.
0: Gondolkodásunkban, ami a legősibb, mögöttünk jár, és mégis szembe jön velünk. Ezért várja a gondolkodás az elmúltak érkezését, és ezért visszaemlékezés. Öregnek lenni annyit jelent, idejében megállni ott, ahol egy gondolati út egyetlen gondolata a maga helyére ugrott. Akkor kockáztathatjuk meg, hogy a filozófiából visszatérjünk a lét elgondolásához, mikor már a gondolkodás eredetében otthonosak lettünk.
1: Midőn a téli éjszakában hóviharok rázzák a kunyhót, de reggelre a táj hófehérbe csöndesül.
0: A gondolkodás éneke csak azáltal nyugodna meg lényegében, ha lehetetlen lenne kimondani, mi kimondatlanul kell, hogy maradjon. A gondolkodást ilyen lehetetlenség helyezné a dolog elé. Soha nem az, amiről beszélnek, és egy nyelven sem az, amit kimondanak. Hogy újra és minduntalan van gondolkodás, kinek csodálkozása szeretné ezt kifürkészni?
1: Midőn alpesi völgyek lejtőin kolombszó hallik, s anyájak lassan-lassan bandukolnak.
0: A gondolkodás költői jellegét még homály fedi. Ahol megmutatkozik, hosszú időre valami félig költői sejtés utópiájának látszik. De a gondolkodó költés valójában a lét topológiája. Ez mondja meg neki lényegének illetőségét.
1: Midőn az esti fénysugár itt-ott betűz az erdőn, bearanyozza a fák törzsét.
0: Ének és gondolkodás a költészet szomszédos törzsei. A létből hajtanak ki, és igazságába érnek. Kapcsolatukról az jut eszünkbe, amit Hölderlin az erdőfáiról dalol. És a szomszéd törzsek ismeretlenek maradnak egymásnak, amíg csak állnak. Erdő pihen, patak zubog, sziklanyugszik, zápor zeng. Mező réved, kút megduzzad, szelek zúgnak, áldás leng.
2: A római levél 8. fejezetének az 5. versétől kezdődő szakaszt fogjuk tanulmányozni. A gondolatmenetben ott tartunk, hogy az előző fejezetnek a gondolatait úgy lehet összefoglalni, hogy Pál apostol rámutatott arra a 7. fejezetben, hogy a bűnt emberileg legyőzni azért lehetetlenség, mert a testünkbe törvényként van beleírva a bűn. Ez azt jelenti, hogy ami emberi természetünk önző, az Isten ellen lázad, és az isteni késztetések ellen természetes ellenállással fog kitörni. És mivel a mi teremtettségünknél fogva testben éljük az életünket, mivel az emberi személyiség nem választható külön a testtől, hiszen az Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy alkotott egy csodálatos testet, és az élet leheletét adta, és így ebben a testben nyilatkozik meg az élő személyiség, ami a testbe törvényként van beírva, azt az ember maga nem tudja felülírni. Bármennyire az elme törvényévé válik az Isten törvénye, bármennyire elhatározza az ember az engedelmességet az Istennek, a testbe írt bűntörvénye miatt nem képes arra, hogy legyőzze ezt a törvényszerűséget, ezt a kényszert. A maga erejéből ezért az ember nem tud győzni az önzés törvénye felett, nem tud az Istennek engedelmeskedni. Ez egy törvényszerűség, ami miatt ki kell mondani, hogy nincsen önmegváltás, és itt hadd fogalmazzam meg azt is, hogy és emiatt, a törvényszerűség miatt, tudnék, hogy mi testben élünk, és a személyiségünk a testünkhez kötve van, ezért kell vigyáznunk a testünkre is. Mert a küzdelemet megnehezíthetjük, vagy valamennyire megkönnyíthetjük, hogyha ezt figyelembe vesszük, ezt a törvényszerűséget. De akármennyire jó karban tartjuk a testünket, akármennyire vigyázunk a testi egészségünkre, és akármennyire tudatos és komoly az elhatározásunk, hogy már pedig mi engedelmeskedni akarunk az Istennek, mindannak, amiről megértettük, hogy jó, újra és újra kőkeményen szembesülnünk kell azzal, hogy a bűn nem az akarat szintjén uralkodik rajtunk, hanem mélyebben az ösztönök szintjén van jelen az életünkben, ami testünkbe van beleírva törvényként. Erre megoldást az Isten azzal hozott, hogy a bűn testbe írt törvényével szembe állít egy hatalmat, egy megelevenítő hatalmat, ez pedig az Isten lelkének a hatalma. A Krisztusban való élet lelkének törvénye szabadít meg a bűn törvényétől, hogyha az Isten lelke ugyanolyan folyamatosan van jelen az életünkben, ahogyan a bűn törvénye van jelen az életünkben, akkor az az élet nyilatkozhat meg az életünkben, ami Krisztus életében nyilatkozott meg. Jézus testélételének, Jézus földi életének ez a jelentősége, hogy nem csak egy teoretikus megoldást hozott az Isten számunkra, nem csak eszmeileg gondolhatjuk át, és erről fog szólni a ma esti szakaszunk, hogy valóban tökéletes megoldást készített az Isten az ember számára a bűn problémájára, hanem egy gyakorlati példa áll előttünk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy kövessetek engem. Krisztus emberként született meg, Máriától származott, Dávid magvából lett test szerint, ahogyan fogalmaz a római levél bevezetése, testé lett, hogy röviden fogalmazunk, és ezért az ő élete példa arra, hogy hogyan lehet a testbe törvényként beírt bűnt legyőzni az Isten lelkének az ereje által, folyamatos jelenléte által. Aki Krisztus életpéldáját követi abban, ahogyan a bűnnel szemben következetesen felvette a harcot, ahogyan Jézus nem a maga erejére támaszkodott, hanem az atyától merített erőt, hanem az atya erejére támaszkodott, aki ezt következetesen követi, mint példát követi Jézus életét, és nem mondja azt, hogy na de hát ő az Isten fia volt, hanem megérti, hogy emberré lett, és megérti, hogy ugyanezt a segítséget, amit Jézus megkapott a földi életében, ugyanazt a hatalmat az Isten kész az embernek adni, annak az életében megvalósul ez, hogy a törvény igazsága beteljesüljön. És most Pál apostol nem más tesz, miután elvezetett a megoldásig az előző alkalommal, hiszen erre van szüksége az embernek. Az emberi életnek a nyomorúsága az engedetlenség, a mi életünk problémáinak a gyökere az Istentől való elszakadásunk, az engedetlenségünk, és itt a megoldást olvashattuk el, a törvény igazsága beteljesül azok életében, akik nem test szerint, hanem lélek szerint járnak. Az apostol most pedig részletezni fogja, hogy a gyakorlatban mit jelent. Tehát, hogy így mondjam, a mai alkalommal a megoldást részletezi számunkra az apostol, hogy a bűn törvényével szemben, a test erőtlenségével szemben milyen gyakorlati segítséget kínál az Isten az ő szent lelke által, az ő lelke által. Az 5. verstől a 27. versig tart ez a ma esti szakaszunk. Én most is egyben először felolvasnám, és utána majd 7 pontban fogjuk megvizsgálni, 7 segítséget, 7 pontban foglalhatjuk össze azt a segítséget, amit itt részletez az apostol. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet, a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Hogyha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, akkor éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgasság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Sőt, maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Mert reménységben tartatunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért is reményli azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kellene, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ez tehát a ma esti szakasz, amit szeretnénk végig gondolni. És akkor én azzal kezdeném, hogy az első probléma, amit a 7. fejezetben megértettünk, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok eladva a bűnnek rabszolgaként, mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Az első probléma a bűnnek való eladottságunknak az egyik jellegzetessége az, hogy előbb követjük el a bűnt, és utána döbbenünk rá, hogy mit tettünk. Nagyon sokszor nem tudatosan, nem gonoszkodni akarunk, nem elhatározzuk mi ezt, nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy az ember észre sem veszi, és úgy gyalogol bele a másik életébe. És ezt észre sem veszi, hogy tulajdonképpen őt az önzés vezeti, mert különböző álarcokkal eltakarja magát a mi önzésünk, jónak és kívánatosnak tünteti fel magát, úgy mutatja meg magát, mintha nem követünk, akkor katasztrófa lesz az életünkben, akkor boldogtalanok leszünk az egész életünkben. Az első problémánk az, hogy a bűn olyan szinten van jelen az életünkben, hogy nem vesszük észre, és ezért nincsen valódi választási lehetőségünk, hanem nagyon sokszor öntudatlanul is azt követjük, nem ismerjük fel, nem döbbenünk rá. Nincsen igazi választásunk, hanem sodródunk vele, uralkodik rajtunk. Hogyan segít ezen az Isten lelke? Azt mondja itt az 5. verstől, hogy mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. A testnek gondolata halál, ellenben a lélek gondolata élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. És ebből következik, hogy akik a testben vannak, azok az Isten előtt kedvesek nem lehetnek. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha annak lelke lakik bennetek, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát egy kettősséget látunk itt. Azt mondja, hogy a test az így működik. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak. Tehát, hogyha az emberi természet uralkodik felettünk, hogyha az emberi természet vezeti a mi életünket, hogyha akadálytalanul tud érvényesülni a testbe írt bűn, a testbe törvényként beírt bűn, akkor ennek az az eredménye, hogy az emberi dolgok vannak a gondolkozás homlokterében, nem látunk túl ezeken a dolgokon, akkor ennek az az eredménye, hogy a test gondolata halál, hogy a test gondolata ellenségeskedés az Istennel szemben. Tehát ez fakad az emberi természetből, erre késztet az emberi természet, lázadásra késztet az Istennel szemben, belülről fakadóan jön a lázadás bennünk. Arra késztet, hogy elcsüggedjünk, kétségbe essünk, hogy a negatív dolgokat szemléljük és azokon gondolkozzunk, és ezzel szemben az Isten lelke pedig azt munkálja, hogy akik a lélek szerint valók, azok a lélek dolgaira gondoljanak. A mi testi mi voltunk nagyon sokszor egyszerűen abban nyilatkozik meg, hogy nem tudjuk a gondolatainkat elvonni az önzésünk köréből. Magunk körül forgunk, magunk helyzete körül forgunk, a magunk vágyai körül forgunk. Az Isten lelke azt munkálja mi életünkben, hogy feltekintsünk, és az Isten dolgairól gondolkozzunk. Az Isten lelke munkája ezt egy emberben. A lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Amilyen természetes, hogy az emberi természet abban nyilatkozik meg, hogy az önzésünkre vonja a tekintetünket, ugyanilyen természetesen jelenik meg egy ellentétes oldal, amelyik arra késztet, hogy nézzünk az Isten dolgaira, hogy gondolkozzunk az Isten dolgairól, hogy tekintsünk fel bizalommal az Istenre. Amilyen természetes, hogy az embert, ha éri egy késztetés, ugye emlékszünk arra az előadásra, az Isten törvénye megszólal az ember számára, éri egy hatás, hogy arra egy heves ellenreakció jön. Ez teljesen természetes. Megjelenik egy hatalom, amelyik azt munkálja, hogy természetes legyen az engedelmesség az életben. Ahogyan természetes, hogy a test gondolata halál, az Isten lelke szerint élők számára pedig az a természetes, hogy a lélek gondolata élet és békesség. Az Isten lelke azt munkálja az emberben, hogy tekintsen az Isten szavára, legyen készséges az engedelmességre belülről fakadóan, nem magára kényszerítve, hanem belülről fakadóan, ugyanolyan természetesen, ahogyan természetes a halál, az ellenségeskedés, a lázadásnak a gondolata. Ez az, amit példabeszélek könyvében egy bibliavers így összegez, hogy amiképpen játék a hamisnak bűnt cselekedni, aképpen az igaznak igazságot cselekedni. Játék. Milyen érdekes kifejezés ez. A játék az úgy spontán jön. A gyerek, ha játszik, akkor nem tudja, hogy ő játszik, hanem csak úgy jön belőle, folyik belőle, mindenből játékot csinál. Amiképpen játék az Istentől távol levő embernek magától értetődő természetes, ez fakad belőle. Aképpen az igaznak az igazságot cselekedni. Mert az Isten lelke egy ellentétes késztetésként jelenik meg az ember életében. És ekkor megérthetjük, hogy valódi választási lehetőségünk van. Ha nincsen ott az Isten lelke, akkor a természet attól még hozza a késztetéseket, és belelök a bűnbe. Ha viszont megjelenik az Isten lelke, ott van az Isten lelke, akkor jön a rossz késztetés, de ugyanolyan erejű, jóra való késztetés, ugyanúgy belülről fakadó késztetés jelenik meg a jóra. És ekkor az elkövetés előtt van lehetőség dönteni. Mert ez még a késztetés szintjén megjelenik. Mielőtt döntene az ember,

De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Azt mondja Pál apostol, hogy ahhoz, hogy ez a folyamat, ahhoz, hogy ez a választási lehetőség valóságos lehessen, hogy ahogy az Ószövetség megfogalmazza Mózes 5. könyve 30. fejezetében a 19. vers, hogy elődbe adtam az életet és a halált. És hozzáteszi, választ az életet, hogy élhess. Választ az életet, hogy élhess. Ezt munkálja az Isten lelke az emberben. Amikor az Isten lelke megjelenik, akkor ellenségeskedést kezd a bűnnel szemben, akkor késztető hatalomként jelenik meg, a jóra késztető hatalomként jelenik meg, és ekkor valódi választási lehetősége van az embernek. Hatalmas nagy dolog. Ha ez hiányzik, akkor nincs valódi választási lehetőség. Kérkedhetünk a szabadságunkkal, büszkék lehetünk a szabadságunkra, de nyomorult rabszolgák vagyunk. Mert mielőtt rádöbbennénk, már azelőtt uralkodik a bűn rajtunk, és nem kér engedélyt, hogy uralkodhasson. Egyedül akkor van lehetőségünk valóban választani a jó és a rossz között, hogyha az Isten lelkének ez a munkája megvalósul az életünkben. Ha az Isten lelke van jelen, akkor az életre késztetés, a békesség van jelen. Ez a folyamat mindig működik, amikor az Isten lelke jelen van. De csak addig működik, amíg az Isten lelke jelen lehet. És ezért hangsúlyozza ki Pál apostol a 9. versben, hogy ha az Isten lelke lakik bennetek. Ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Itt szeretnék megállni és kitérni egy gondolatra, hogy mi is a különbség a között, hogy az Isten lelke késztet, időszakosan, vendégként van jelen, vagy pedig lakik. És mitől függ az, hogy lakik, vagy pedig csak időnként késztet? Az egyik bibliai kép, amit szeretnék beidézni, Jelenések könyve 3. fejezetében olvasható, ahol azt mondja Jézus Krisztus, hogy íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Az ajtó előtt állok, és zörgetek. És bebocsátásra vár. Ez az, amikor megérint bennünket egy ige, megérint bennünket egy gondolat, és érezzük, hogy nekünk most döntést kell hoznunk. De belépni akkor tud, amikor kinyílik az ajtó. Mert az Isten tiszteletben tartja a választásunkat. Nem fog a mi akaratunk ellenében ránk kényszeríteni semmit. Aki akarja, az vegye az életvizét, mondja Jelenések könyve. Hogyha pedig bebocsátja valaki az ajtón, akkor jön az a kérdés, hogy vendégként, vagy pedig lakóként bánik vele. A vendég egy ideig elidőzik nálunk, jól érezzük magunkat a társaságában, de aztán egy idő után szeretnénk, ha már tovább válna. Menjen haza. Ez a különbség az időszakos érintés, az időszakos munka és a valódi folyamatos jelenlét között. Mi a feltétele annak, hogy folyamatosan jelen legyen? Van egy bibliai történet, a feltámadás után írja le az evangélium, amikor Jézus megjelenik két tanítványnak, és együtt megy velük az úton, és amikor megérkeznek haza, akkor úgy tesz, mintha tovább akarna menni. És a tanítványoknak be kell hívni Jézust, és erőszakosan kell behívniuk Jézust, hogy ott maradjon. Ez az egyik. Annál maradott, aki tudatosítja, hogy ezt kérni kell, hogy ezt kifejezetten kérni kell, hogy így mondjam, erőszakolni kell a vendéget, hogy ott maradjon és lakást vegyen. Jézus szólt erről a kérdésről Lukács evangélium a 11. fejezetében, amikor elmondta azt, hogy mi történik az ember életében akkor, amikor a bűn uralmával szemben megjelenik az Isten lelke, mint hatalmas hódító, mint Istentől jövő hatalom, amely erősebb a bűnnél, erősebb a bűn uralmánál. Lukács evangélium a 11. fejezetében Jézus

És a következőt mondta el a 21. verstől kezdődően. Amikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. Ez az ember állapota a bűn uralma alatt. Az erős fegyveres őrzi az ő tulajdonát, őrzi az ő házát, és biztonságban tudja magáét. Nem aggódik, hogy mi fellázadunk ellene. De amikor a nálánál erősebb rájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Amikor az Isten jön hatalommal, akkor nem részleges megoldást hoz. Minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, győzelmet arat felette. Az Isten valódi megoldást hozott a bűn problémájára. Nem eszmei megoldást, nem látszat megoldást, hanem valódi megoldást. De érdekes, hogy Jézus itt nem fejezi be a szavait. Hozzáfűz egy figyelmeztetést. Azt mondja, hogy aki velem nincs, ellenem van. Aki velem nem gyűjt, nem takar, az tékozol. És utána elmondja azt, hogy mi történik ezzel az erős fegyveressel, amikor kénytelen otthagyni az emberi házat. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És hogyha oda menve, kisöpörve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenve ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Tehát Jézus azt mondja, hogy az Istennek megvan a hatalma, hogy legyőzze a bűnt, hogy megtörje a bűnnek az uralmát az ember életében. De hozzáteszi a figyelmeztetést, vigyázzunk, mert az Isten csak akkor marad jelen, az Isten lelke csak akkor vesz lakást az emberi szívben, hogyha tudatosan marasztaljuk őt. Hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy nélküle védtelen és kiszolgáltatott a mi lényünk, és hogyha ezért vele gyűjtünk, és tudatosan az ő oldalára állunk, és keressük a vele való közösséget. Ha nem ez történik, akkor egy nagyon szomorú törvényszerűség lép életbe. A bűn nem fogadja el, hogy mi szembefordulunk vele. Nem olyan egyszerű levetkőzni az önzés törvényét, nem olyan egyszerű szembefordulni a bűn uralmával. Újra és újra megpróbál visszaköltözni. És ha azt találja, hogy ugyan ki van takarítva az a ház, ha azt találja, hogy szépen ki van tisztítva, de üres, nincs ott jelen az erősebb fegyveres, akinek hatalma van az erős fegyverestől megvédeni a házat, akkor visszaköltözik, de már nem egyedül. Okolva az eseményekből, hogy egymagában kevés, hét másikat vesz maga mellé. És annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előtte volt. Amikor az Isten megérint bennünket, mi válaszolunk neki, és egy ideig örömmel követjük őt, de van egy pont, ahol nem szívesen engedelmeskedünk. Az Isten nem kényszerít bennünket, visszavonul. De ebben a pillanatban üressé válik a ház, és védtelenné válik a ház. A bűn pedig folyamatosan ott van, és leselkedik az ajtó előtt. Ott heverészik az ajtó előtt, mint zsákmányra leselkedő fenevad, ahogy ezt az Ószövetségben Káinnak Isten megfogalmazta. Vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta. Tehát az, hogy bennünk lakást vesz az Isten lelke, vagy nem, az egészen egyszerűen attól függ, hogy amikor késztet bennünket az engedelmességre, amikor késztet bennünket, hogy valamiben kövessük az Isten akaratát, attól függ, hogy ezután lakást vesz-e bennünk, hogy mi engedünk ennek a késztetésnek, vagy sem. Jogunkban áll ellene állni, és jogunkban áll engedni ennek a késztetésnek. Ha úgy döntünk, hogy többet ér nekünk az a kívánság, amellyel szembe szeretne fordítani, ha úgy döntünk, hogy többet ér nekünk az Istentől való függetlenség,
mint az Isten jelenlétében a védelem, akkor az Isten lelke nem kényszeríti ránk magát. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tudomásul veszi az ember döntését, és visszavonul. Ezért mondja azt Pál apostol az Efézusi levélben, a 4. fejezet 30. versében, hogy vigyázzunk, meg ne szomorítsuk az Istennek lelkét, meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettek a teljes váltságnak napjára. Vigyázzunk, hogy nehogy a bűnhöz pártoljunk, és ezzel az Isten lelkét az ajtón kívülre tessékeljük. Mert ez a folyamat, ez a valódi választási lehetőség, hogy a jó és a rossz között, mielőtt elkövetnénk, azelőtt választhatunk, ez csak akkor jöhet létre, ha az Isten lelke élő módon jelen lehet. Ha jelen volt, akkor ameddig jelen volt, addig élő késztetések voltak bennünk a jóra. Ha megszomorítjuk, és kénytelen ismét az ajtón kívülre menni, és kérlelni, hogy hadd menjen vissza, ami döntésünk nyomán jöhet csak vissza, ha csak volt jelen, de most nincs jelen, akkor a bűn természetes késztetései ott vannak, de az azonnali késztetések, a bűnnek a leleplezése, és egy ellentétes késztetés az hiányzik az életünkből. Csak akkor lehet tehát valódi választásunk, ha az Isten folyamatosan jelen lehet az életünkben, ha lakhat a mi életünkben. Ha nem csak időnkénti vendég, hanem folyamatos lakó. Együtt él velünk, együtt élünk ő vele. Ez volt az első, amit mondott Pál apostol a részletezésben, hogy milyen megoldást hoz az Isten lelke a bűn uralmával szemben. Az ember tehát magától nem képes észrevenni, hogy mikor ejti csapdába a bűn, de az Isten kész ezt leleplezni, kész rámutatni, és kész ezzel biztosítani a lehetőséget a választáshoz. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor a rosszra való késztetés megszületik, egy ugyanolyan erejű, ugyanolyan kézzel fogható késztetés jelenik meg az engedelmességre. Nem utólag, hanem azzal egy időben, egyszerre. És ekkor választhat az ember. Ekkor hatalmas jelentősége van a mi választásunknak, mert ha mi úgy döntünk ebben a pillanatban, hogy nem, nekünk most fontosabb a saját kívánságunknak a megvalósítása. Hogyha nekünk ott jól esik, mert szenvedünk, hogyha le kell mondanunk a saját vágyainkról. Most egy kicsit dédelgetjük magunkat. Akkor nem fog lakni az Isten lelke, nem fog tovább késztetni, visszább fog vonulni, és elfogadja az ember döntését. Mert az Isten lelke tiszteletben tartja az ember választását. Mi történik akkor, hogyha az Isten lelke késztetését elfogadja az ember, és igent mond arra a konkrét, kézzel fogható gyakorlati dologra? Ilyen egyszerű dolgokról van szó, hogy most felháborodjak, és keménykedjek a gyermekemmel? Vagy pedig csöndesen beszélgessek vele, és úgy legyek határozott vele? Ilyen apró dolgokról, hétköznapi gyakorlati dolgokról van szó. Mi történik akkor, amikor az ember elhatározza abban a pillanatban, hogy amiről megértette, hogy az Isten erre kérleli, erre készteti, hogy történjen bármi, de az Istennek akar engedelmeskedni. Sokszor ezt úgy érzi az ember, hogy ha belepusztulok is, de az Isten akarata legyen meg. Nagyon nyomorultul érzem magam, de legyen meg az Isten akarata. Az ellentétes választás pedig egyfajta keménységben nyilvánul meg az Istennel szemben. Valami ilyesmi lelkületben, hogy most hagyjál békén. Most nem érdekel, most nem akarok ezzel foglalkozni. És ha valaki esetleg megfogalmazza azt a késztetést, ott ül mellettünk, vagy ott van mellettünk, és elmondja, hogy nem ezt kellene tenned, akkor őt is elküldjük messzire. Mert nem szeretnénk hallani sem azt a késztetést. Mi történik akkor, hogyha elfogadjuk ezt a késztetést? Mi történik akkor, hogyha elhatározzuk, hogy bárhogyan is lesz, de én az Istennek engedelmeskedni akarok? Ezzel folytatja az apostol, ezt mondja a 10. versben,
Miután a 9. vers végén rámutatott arra, hogy ekkor ebben a döntésben mutatkozik meg az, hogy Istenhez tartozunk-e vagy sem. Nem a nagy szavainkban, amikor éppen nincsen konkrét döntési helyzet. Jaj, Uram, mennyire szeretlek téged. Jézus azt mondta, nem az, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki cselekszi a mennyei Atya akaratát. Aki a gyakorlatban eldönti, hogy engedelmeskedik az Istennek, az megy be az Isten országába. Sokszor a szavak szintjén mi igent mondunk az Istennek, de amikor a gyakorlatban kell döntenünk, amikor a konkrét élethelyzetben el kell határoznunk, hogy akkor most nem félni fogok, hanem bízni fogok. Most nem a saját utamat választom, hanem rábízom az Istenre a megoldást. Akkor nagyon sokszor kudarcot vallunk. Ekkor mutatkozik meg, hogy ténylegesen az Istenhez tartozunk, vagy bár hivatkozunk az Istenre, vallásosak vagyunk, de lényegileg a saját kívánságaink szerint éljük az életünket. Mert az Isten ne szóljon bele, hogy mi hogyan döntsünk. Ha úgy döntünk, hogy hadd szóljon bele. Ha úgy döntünk, hogy van elég bizalmunk iránta, hogy amit ő akar, az a jó. És el tudjuk hinni, hogy a szelídséggel többre lehet menni, mint a keménykedéssel. Mi történik akkor? Hogyha pedig Krisztus ti bennetek lakik, ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, atyám fiai, hogy test szerint éljünk. A 10. verstől a 12. versig fejti ki ezt a gondolatot az apostol. Azt mondja, az előző szakaszban az apostol második fő problémaként, hogy a jó véghez vitelét nem találom. Nem találom magamban az erőt, hogy a jót megtegyem. Gyönyörködöm az Isten törvényében, akarom azt cselekedni, de a bűn van kéznél nálam. Nem tudom a jó véghez vitelét, nem találom a jó véghez vitelét. Itt azt mondja, hogyha annak lelke lakik bennetek, hogyha Krisztus ti bennetek van, akkor lehet, hogy jól lehet a test holt a bűn miatt. Továbbra is ez a helyzet, nem változott semmi. Ez a test, ez ugyanolyan gyenge, és ugyanúgy a bűnre való hajlam uralkodik benne. De ha az Isten lelke jelen van, akkor jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben, és itt nyugodtan lehet javítani nagybetűre ezt a lélek szót, itt az Isten lelkéről van szó. Az Isten lelke azonban élet az igazságért. Hogyha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. A következő esemény, a következő dolog, ami történik, hogyha egy ember engedett ennek a konkrét késztetésnek, és elhatározta az engedelmességet, hogy bármi áron, de az Istentől nem tér el, akkor a következő dolog, amit tapasztalni fog, hogy erőt kap az engedelmességhez. A következő dolog, amit átélhet, hogy bár ő maga gyenge, és nem a maga erejéből tud engedelmeskedni, ez nem az ő ereje, hanem annak az ereje, aki a halálból képes feltámasztani, aki a halálból képes volt Jézus Krisztust visszahozni. És itt hadd fogalmazza meg ezt, kedves hallgatók, hogy múlt alkalommal is említettem, hogy a bibliai gondolatok azok összefüggőek. Nem lehet úgy gondolkoznunk, hogy bizonyos dolgokat el tudok hinni, ezért elfogadom, bizonyos dolgok pedig olyan hihetetlenek, és ezért ezzel nem tudok mit kezdeni. Itt most a feltámadás kérdésével kerülünk szembe. Nagyon sok ember van úgy, hogy igen, amit Jézus tett, az szép. Ahogyan ő élt, úgy kellene élnünk nekünk is. De hogy Jézus feltámadt volna a halálból, feltámadás, ez olyan idegen dolog, ezt el se tudom képzelni. Ez nincs gyakorlati tapasztalatom erről. És itt megmutatja a Biblia, hogy miért fontos az, hogy az Isten igéinek minden részletét komolyan vegyük. Mert itt a feltámadásba vetett hit megszűnik egy eszmei, teológiai kérdésnek lenni. Innentől kezdve a feltámadásba vetett hit, az a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy el tudom-e hinni, hogy az a hatalom, amely Jézus feltámasztásakor megnyilatkozott, ugyanaz a hatalom az én holt testemet,
a bűnében holt testet, amely képtelen az engedelmességre, megeleveníti, és megtörténik egy csoda, az a csoda, hogy engedelmeskedik az ember az Istennek. El tudom-e hinni, hogy Jézus feltámadt a halálból? Ha nem tudom elhinni, akkor nagyon nehéz lesz elhinnem azt, hogy az a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, az a lélek fog engem feltámasztani, most itt ebben a testben erőt adni, hogy a test gyengesége ellenében az Isten hatalma nyilvánuljon meg. Mondhatnám úgyis, hogy ezt nem fogom elhinni. A feltámadás üzenete így kapcsolódik össze a bűnből való szabadulás üzenetével. A feltámadás üzenete azt mondja, hogy az az Isten, aki Krisztust fel tudta támasztani a halálból, az az Isten, akinek a kezébe letette Jézus az életét, az utolsó szavával azt mondta, hogy Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. És nem volt saját magában élet, amiből visszajöhetett volna, ami által föltámadhatott volna. Kiszolgáltatta magát teljesen a halálnak, és az Atya támasztotta őt fel. Az Atya hatalma támasztotta fel Jézust a halálból. Ő hozta ki a sírból Jézust. Ugyanez a hatalom kész most a mi segítségünkre sietni. És amikor ott vagyunk abban a helyzetben, hogy mi tényleg akarunk engedelmeskedni, hogy amikor az Isten konkrét élethelyzetben felteszi a kérdést, hogy ezt akarja a bűn elérni, de én ezt mondom neked, ez az én akaratom. Hogyha az ember ebben a helyzetben szembesülve az erőtlenségével nem azt mondja, hogy de hát Uram, én ezt nem tudom végrehajtani. Nem mentegetőzik a gyengességére hivatkozva, nem talál ideológiát arra, hogy miért kell nekem a bűnt követnem, és fedélyezd be a gyengességre hivatkozással, ami önmagában igaz egyébként, hanem azt mondja, hogy Uram, én akarom, hogy ez megvalósuljon az életemben. Én a te akaratodat akarom követni. Nekem fontos, hogy amit te akarsz, az legyen az életemben. Akkor az Isten hatalmat ad, és csoda történik. Megtörténik az a csoda, hogy az ember engedelmeskedik. És ez a gyakorlatban így van. Amikor, hát én a gyermekeim kapcsán éltem át ezt nem egyszer, amikor belekerülök abba az élethelyzetbe, hogy ott van a gyerek, fáradt, hisztizik, hogyan szereljük le? Katonai szigorral érjük el, megfélemlítsük? Vagy pedig határozottan, de szelíden? Azt hiszem, nem kérdés, hogy melyikre melyik késztet. Mire késztet az emberi természet, és mire késztet az Isten lelke. És tudom, hogy mi történik akkor, amikor elutasítom az Isten késztetését, és engedek az indulatnak. Nem sok jó. De azt is tudom, hogy mi történik akkor, amikor eltökélem azt, hogy nem. Nem engedek az emberi indulatnak, hanem az Isten akarata mellé állok. A következő pillanatban erőt ad az Isten. Nem kell várni rá. Abban a pillanatban erőt ad az Isten. Mert amikor az Isten látja, hogy az ember eltökélte, hogy engedelmeskedni akar, akkor csodát tesz. És ennek a csodának a lényege az, hogy bár a testünk továbbra is ugyanolyan holt a bűn miatt, ugyanolyan erőtlen, ugyanúgy jön belőle a rosszra való késztetés, mégis az Isten életadó hatalommal jön, és ezt a testet eleveníti meg, hogy engedelmeskedjen az Istennek. A kereszténység folyamatos csoda. A kereszténység folyamatos csoda. És ennek a csodának eredményeképpen természetes engedelmesség. Természetes, hogy ekkor az engedelmesség nyilatkozik meg az ember életében, mert erőt kapott az engedelmességre. Amikor engedelmeskedik, a saját akaratát hajtja végre, amely megegyezik az Isten akaratával. És ehhez az Isten ad neki erőt. Figyeljük meg Pálnak a gondolatmenetében azt, hogy kétszer kiemeli, hogy ehhez arra a lélekre van szükség, aki Krisztust feltámasztotta a halálból. A 11. versben ezt megismétli, mert ez a legfontosabb, ez a legdöntőbb gondolat. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, meg fogja eleveníteni a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. A második pontot tehát úgy összegezhetjük,
hogy az Isten erőt ad az engedelmességhez annak az embernek, aki elfogadja a jóra való késztetést, és ez az erő, ez a hatalom az, ami miatt nem kell az emberi test gyengeségére tekinteni. Nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Nem vagyunk kiszolgáltatva a mi emberi természetünk uralmának segítség nélkül, hanem csodát élhetünk át, hétköznapi csodák ezek, megvalósulhat az engedelmesség, mert erőt ad az Isten az engedelmességhez. Éppen ezért a 13. vers az egy összegzés a gondolatmenetünkben. Mondhatnánk itt is, így is, hogy Pál apostol ezzel rámutatott arra, hogy a gyakorlatban hogyan valósulhat meg az engedelmesség. A gyakorlatban két lépésen keresztül valósul meg az engedelmesség. Az első lépésben az Isten lelke élő késztetést ad az engedelmességre, de ekkor az embert választás elé állította, és választás nélkül nincs győzelem. Tehát ekkor döntési helyzetbe kerül az ember, és el kell határoznia, hogy engedelmeskedni fog az Istennek. Enélkül a döntés nélkül nincsen győzelem. Ha az ember megtette ezt a lépést, vagyis kinyitotta a szívének az ajtaját, és vendégként marasztalta ott az Isten lelkét, nem kizárta onnan, akkor a következő lépésben az Isten erőt ad az embernek az engedelmességhez. Ennek a gyakorlati eredménye a hétköznapi cselekedetben megnyilvánuló engedelmesség. A szelídség, a türelem, a békesség, és az a konkrét engedelmesség, amely helyzetben vagyunk, amelyben az Isten akarata egészen kézzelfogható és konkrét számunkra. Ezzel mondhatnánk, hogy megvalósul a törvény betöltése az ember életében, és amikor ez a folyamat, ez megszakítás nélkül, ez folyamatos, akkor folyamatos győzelmeket élhet át egy ember. Ha folyamatos az Istentől jövő késztetés, és folyamatos az engedelmesség döntése, és folyamatos az Isten lelkének az ereje, akkor folyamatos lehet az engedelmesség az ember életében. De ennek feltétele, hogy lakást vegyen az Isten lelke az emberben. Ne csak vendég legyen, ne csak időnként felszínes benyomásokat nyerjen az ember, hanem folyamatos közösségben legyen az Isten hatalmával. A kereszténység az egy természet feletti csoda élete. A kereszténység folyamatos csodák élete. Nem lehet lemondani erről, mert amikor erről lemondunk, hogy természet feletti hatalom kell ahhoz, hogy keresztény életet éljünk, akkor törvényszerűen lemondtunk a bűn feletti győzelemről. Ezért igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy ez nagyon nehéz, és még sincs igazuk. Mert nem egészen következetesen gondolkoznak. Én azt szoktam erre mondani, hogy ne mondjuk azt, hogy nehéz a keresztény élet. Ne csapjuk be magunkat ezzel. Legyünk őszinték, mondjuk ki, hogy lehetetlenség. Emberileg nézve, emberi erőre támaszkodva, ez nem nehéz, ez lehetetlenség. Hogyha pedig megértjük, hogy nem az emberi erőre kell támaszkodni, akkor pedig azért nem mondjuk, hogy nehéz, mert az Isten teremtő hatalmat, hatalma által könnyű. Tehát a kereszténység vagy könnyű, ha szabályszerűen küzdünk, vagy irtózatosan nehéz, mondhatnánk így is, hogy lehetetlenség. Jézus így fogalmazta ezt meg, ez az embereknél lehetetlen, de az Istennel együtt minden lehetséges a hívőnek. Ha el tudja hinni az ember azt, hogy az Isten lelke nem csak Krisztus tudta feltámasztani a halálból, hanem ezt a holt testet, amiben én vagyok, ezt a tönkrement, a bűn lázadásával átitatott testet át tudja járni, és engedelmessé tudja tenni, akkor könnyű. Mert az Istentől jön a késztetés, és nem nekem kell elég bölcsnek lennem, hogy a bűnt felismerjem, hanem el kell fogadnom a késztetést az Istentől. Nyitottnak kell lennem arra, hogy figyelmeztethessen. És nem nekem kell elég erősnek lennem, hogy legyőzzem, mert az Istentől jön az erő hozzá. Tehát jegyezzük meg jól, amikor mi azt mondjuk, hogy a keresztény élet nehéz, akkor magunkat csapjuk be. Akkor nem következetesen gondolkozunk. Vagy mondjuk ki azt, hogy lehetetlenség, és tegyük hozzá, hogy emberileg lehetetlenség. Vagy mondjuk ki, hogy az Isten mindent elkészített ahhoz, hogy könnyűvé váljon, csak meg kell tanulni a szabályszerű utat,
És hadd fogalmazza meg zárójelben, mi az a nehézség, ami miatt mi nehéznek érezzük. Mi sokkal jobban szeretnénk, hogyha mi erőlködhetnénk, de nem kéne kimondani a döntést saját magunkkal szemben. Ez a döntés a nehéz. Hogy a saját önző kívánságommal őszintén szembeforduljak. Ez a nehézség a kereszténységben. Az Isten pedig erre azt mondja, hogy ez a te jogod. Ember, ezt a te kezedbe tettem. Ezért nem lehet belesodródni, ezért nem lehet beleszületni, ezért csak tudatos döntés által lehet keresztény életet élni.

Mindenkit szeretettel köszöntök a Látók szóljatok sorozatunkban, illetve időszerű proféták és proféciák című sorozatunk második alkalmán. Két héttel ezelőtt a Mitől különleges a profétai beszéd címmel került sor előadásra. A mai alkalommal egy viszonylag szinte ismeretlen profétát szeretnék önöknek bemutatni, a korát, magának a profétának a személyét, de legfőképpen az üzenetét, amely időszerűbb, mint valaha. Ez Mikeás. Mikeásról annyit tudunk, hogy Móresetből származik, egy nagyon kis helység ez Izraelben, kisincs írva a térképemen. Az időpont, amikor ő fellépett, hogy olvassuk könyve első fejezete első versében, Jótám, Akház és Ezékiás király országlása volt. Ez időszámításunk előtt 740 és 700 közötti időszak. Könnyen megjegyezhető, a zsidó nép életében egy válságos időszak, ebben a korban már 200 éve ketté szakadt az ország, tehát ugye 930-ban az északi ország része és a déli ország része. De ebben az időszakban, amelyben Mikeás működött, nem csak a ketté szakadt országgal járó nyomorúságok köszöntöttek Izrael népére, hanem a zsidó nép első nagy történelmi deportálása, mai szóval mondom, amikor 720-ban az asszírok, az akkori világbirodalom az északi országrész lakosait elvitték, kitelepítették az országból, és helyükbe egy vegyülékes népesség telepedett be. Így jött létre Samária tartomány, amely Jézus koráig kihatóan, tehát előre 800 évre tekintek most, egy ilyen vegyülékes népességet eredményezett. Egyébként Mikeás a déli országrész prófétája volt, de a vidék prófétája. Nem volt jeruzsálemi, nem volt a fővárosból való. Szokták is őt nevezni a vidék prófétájának, mert ha eltetszenek olvasni a könyvét, tel is teli van helységnevekkel. Nagyon jól ismerte az egész országot, nem csak a déli országrészt, az északit is. Mintha én most azt mondanám, hogy éppen Sarkadról ez a hírem van, vagy Nagyatádról, vagy Kőszegről, vagy az ország legkülönbözőbb kisvárosaiból, falvaiból hozom önöknek a híreket. Körülbelül így hivatkozik Mikeás különböző helységekre és az ott megtörtént eseményekre. Maga Mikeás könyve két lapból áll, tehát ennyi az egész, amit itt mutatok a kezemben, két lap. Nagyon szeretném, ha a kedves hallgatók elolvasnák ezt a két lapot, mert mégis könyv, tehát nem ez a cím, hogy Mikeás két lapja, hanem ez könyv. És ebből a könyvből én a mai előadáson egy tört részt tudok csak kiemelni, öt lényeges szempontot szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani. Természetesen egy egész sorozatot is lehetne tartani Mikeás könyvéről, mint ahogy ennek a magyarázó kis könyvecskének is ez a szempontja, hogy egy kis elmélyedés, egy kis magyarázat, aki hétről hétre szeretné olvasni Mikeás könyvét, egészen a mélységekig hatolva. Az első kérdésünk az, hogy mi váltotta ki ezt a lehetetlen társadalmi állapotot, hogy a zsidó nép ilyen mélyre süllyedt, és Istennek meg kellett engednie ezt a fogságba vitelt az északi országrész Asszíria beli fogságát. Rögtön olvasnám az igehelyeket, amelyeket az első pontnál fel is sorakoztattam, csak még egy rövid közbevetés, hogy Mikeás könyve mondjuk nek a szerkezetét egy kicsit, hogy megkönnyítsem az otthoni olvasást. Mikeás könyve nem úgy épül fel, mint mondjuk Jónás könyve, hogy egy történetet elejétől a végéig elmond, vagy nem úgy épül fel, mint Aggeus proféta könyve, hogy a profétai beszédeket az időbeli egymás utánjában közli, hanem Mikeás könyvében, hogy úgy mondjam, egy ilyen tenger hullámzáshoz hasonlítható a szerkezet, ahol felmerülnek problémák, újabb kérdések jönnek, a válaszok, az isteni megvilágítás, ígéret és feddés, tehát az egész könyv egy hét fejezetből álló hatalmas rapszódiához hasonlít inkább. Mondom, a tenger egymás követő hullámait látjuk magunk előtt, és így veti fel a nagy kérdéseket Mikeás, és így oldódnak is meg ezek a nagy kérdések. Nos hát, vessük fel akkor az első kérdést, hogy hogyan jutott a nép ilyen állapotba. Kinek köszönhetően torzult el ennyire a zsidó népnek az élete? Szeretném mindjárt felolvasni a könyvnek a legelső verseit. Első fejezet, hogy látjuk a táblánkon, első két versét. Az Úr igéje, mely lőn a Móreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől.
Halljátok meg minden népek, figyelmez föld és annak teljessége, és az Úristen legyen bizonyság ellenetek, az Úr az ő szent templomából. Érdekes a prófétai könyv kezdete, mert rögtön láthatjuk, hogy amit Mikiás elmond majd a zsidóknak, az vonatkozik majd, hogyan is mondja, minden népre, és a földre is annak teljességére. Jellegzetes kettős profécia Mikiás könyve, beteljesedett a zsidó nép életében ezelőtt 2700 évvel, de beteljesedett sokszor már a történelemben, és legfőképpen a mikorunkban látjuk ezeknek a jövendőléseknek a kiszélesedését, beteljesedését. Miért állt elő olyan helyzet Izrael népe történetében, most már hozzátársítom, miért áll elő ilyen helyzet a föld történelmében, amelyben mi élünk? A harmadik fejezet első három versét idézem. És mondtam én, halljátok kérlek Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, nem a ti tisztetek tudni az ítéletet? Ti, akik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akárcsak a fazékba, és mint a húst a tálba. Ugye mi természetesen használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy népnyúzó vagy népnyúzó hatalom, de még a mai korban is, amikor hozzászoktattak bennünket a népnyúzáshoz, és a politikai vezető rétegek esztelen világkormányzásához, még a mi időnkben is azért olyan megrendítően hat ez, ahogy mondja a próféta, hogy egy társadalomnak az eltorzulása elsősorban a politikai vezető rétegen múlik. A politikai vezető réteg, amely lehúzza az emberekről a bőrt, de mondom, megrendítően még hozzáteszi, hogy összetörik az emberek csontját, és feldarabolják az embereket, mint valami állatokat, és bedobják a kondérba, hogy ott főzzék meg őket. Ugye maga ez a hasonlat, maga ez a kifejezés rendkívül megdöbbentő, ami alapján azt mondhatjuk, hogy tényleg Mikeás rátapint arra, ami az egész történelmnek a nagy botránya, hogy a történelmünkben a vezető, a hatalmon levő rétegek tulajdonképpen csak azért tartják a népet és a nagy tömegeket, hogy zsarnokoskodjanak fölöttük, és messze menően kiszipolyozzák őket. Ez nem a kis emberek lázadása mondatja velünk, ugye, akik olvassuk itt a 20. század végén Mikeás könyvét, a Biblia nagyon sokszor beszél erről, hogy az embereket nem veszik ember számba. Az emberekkel úgy játszanak, mintha tárgyak lennének. Egyszerűen aki hatalmat, vagyont, befolyást szerzett a társadalomban, aki kezébe ragadta egy országnak a vezetését, egyszerűen gátlástalan a kiváltságainak az érvényesítésében. Néhány évvel ezelőtt mondta nekem egy országszerte ismert könyvvizsgáló, aki azt mondta nekem, hogy azt mondja, ne csodálkozz, hogy Magyarországon ez van, ami van. Magyarország különösen is híres arról, hogy aki hatalomra kerül, rögtön lopni kezd, és iszonyatosan kihasználja ezt, hogy most az ő kezében van a hatalom. De nézd, az egész világon így van. Ma a világ ilyen. Hogy ilyen volt-e, látjuk Mikeás könyvében, hogy részleteiben ilyen volt, néha ilyen volt, kicsiben bekövetkeztek már ezek az események, de hogy nagyban ezek szétáradjanak az egész világra, innen a hasonlóság Mikeás könyve és a mikorunk között. Felvethető a kérdés, és Mikeás is felveti a kérdés, hogy Isten hogyan áll hozzá ehhez a világkormányzáshoz, az embereknek, a vezető rétegeknek az iszonyatos hatalmi túlkapásaihoz. Mikeás könyvében olvassuk azt a könyvben többször is, hogy az Isten, amikor letekint erre az egész földi drámára, amit előttünk zajlik, Isten nem hagyja jóvá a hamis fontot, a hamis mértéket. Ez Mózes könyvében, példabeszédek könyvében, és itt Mikeás könyvében is ismétlődő hasonlat, hogy Istennél utálatos a kettős font. Utálatos az, hogy valaki magának többet kér, és azért, mert előnyökhöz jutott, ezt messze menően kiaknázza, és utálatos az, hogy másoknak szinte
a maradékból is alig juttat, és ezért olyan állapotok állnak elő, amelyek az ember számára félelmetes helyzetet teremtenek, tehát Isten ezt sokáig nem fogja tűrni, nem is tűrte, hiszen, ahogy említettem, 720-ban az északi országrész fogságba is ment. Szeretném még idézni ezzel kapcsolatban, hogy amikor Mikeás megszólaltatja ezt a kritikáját, nyilvánvalóan a jeruzsálemi vezető réteg, politikai vezető réteg mellett, rögtön hozzátársít még egy rétegről szóló prédikáció sorozatot. Először a második fejezetből olvasnám a 11. verset, ez így szól. Ha valamely szélházi és család így hazudoznék, prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna-e népnek prófétája? Olvasom a 3. fejezet 5. versét. Így szól az Úr a proféták ellen, akik elámítják az én népemet, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen pedig, aki nem vet valamit szájukba, hadat indítanak. Döbbenetes élességgel és közvetlenséggel szólítja meg itt Mikeás a politikai vezető réteggel együttműködő papi, egyházi vezető réteget. A történelemben nagyon sokszor megesett ez, mind a mai napig, sőt a mai korunkban teljesedik ez is ki, hogy a politikai hatalmak kapva kapnak az egyházi vezetőknek a támogatása után. Kik ezek az egyházi vezetők? Azt mondja, szélháziak, családok hazudoznak, akik arról prédikálnak, hogy az embereknek kell egy kis bor, egy kis bódító ital, a vallás, mint bódítás. Ugye, még mielőtt valaki rám sütné a bélyeget, hogy Marx mondta a vallást a nép ópiumának, és hogy előveszem ezt a régi kifejezést, mielőtt még mondom rám sütni ezt valaki, hadd mondjam, hogy Marx előtt 2600 évvel ezelőtt ezt a proféták képviselték ezt az igazságot, hogy a vallási vezetők, akik a koncból akarnak részesedni. Azt mondja, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek. Tehát pénz, hatalom. Ugyanaz fűti őket, mint a politikai vezető réteget, csak előnyösebb helyzetben vannak, mint a politikai vezető réteg, mert őrájuk jobban hallgatnak. Nem véletlenül mondta Jézus is a kihallgatásai közben egy ízben Pilátusnak, hogy nagyobb a bűne annak, aki engem a te kezeidbe adott. Nagyobb a kajafások bűne, mint a Pilátusok bűne. Nem véletlenül mondta Luther Márton is, gondolom, hogy akik régen járnak már az előadás sorozatokra, akár kívülről meg is jegyezhették ezt, Luthernek egy nagy mondása, amit nagyon sokszor szoktam idézni, ami körülbelül így hangzik, hogy az egyházi vezetők legkisebb visszaélése. Nagyobb a politikai vezetők legnagyobb visszaélésénél. Mert a politikai vezetőkre csak ideig, óráig hallgatnak az emberek, a tömegek. De az egyházi vezetőkre tartósan hallgatnak, hiszen az egyházak, a vallások hatalmas tekintélyt képviselnek az emberi társadalmakban. Még akkor is, amikor sokszor az emberek lázadtak a vallás ellen. Nézzék meg a 18. század végén a franciák például mennyire lázadtak az akkori egyházi rend ellen. Voltaire híres mondása, hogy tapossátok el a gyalázatost. Pár évtizeddel azután Napóleon bezáratja a templomokat, mondván, hogy nem kell a népámítás, nem kell a babona, majd az ész istennőjét imádjuk, hogy a felvilágosodás ezt meghirdette, és ugyanaz a Napóleon egy évtizeden belül megköti a konkordátumot Rómával, és harangzúgások közepet bevonul a Notre-Dame-ba, és császárrá koronázza magát a pápa jelenlétében. Igen, az egész emberi történelmnek egy vérfagyasztó jelenete ez, ahogy a politikai hatalmak és az egyházi hatalmak összekapcsolódnak, és ebből aztán egy olyan iszonyatos állapot jön létre, ami létrejött Mikeás korában, ami létrejött nálunk a középkorban, és ami létrejön itt a szemünk előtt egy új középkorban, amelyben az egész világon látjuk a vallásoknak és az egyházaknak a hihetetlen aktivitását, hihetetlen mozgásba jövését, természetesen az Istentől származó vallás, a krisztusi vallás, az igazságon és szereteten alapuló vallás nem ismeri a politikát, és nem ismeri a politikai erőkkel való együttműködést. Mikeás nagyon világosan rámutatott a hamis prófétáknak a tevékenységére, akik, ha van mit rágniuk,
akkor azok mellé állnak, akik őket megfizetik, mondhatnám így, hogy lefizetik, akiknek békességet hirdetnek, akik pedig nem így viselkednek, akik nem vetnek szájukba semmit, azok ellen hadat indítanak. Elbolondítók, ámítók és az emberi nem ellenségei. Igen, de ezután látjuk azt, hogy amikor a fejétől bűzlik a hal esete létrejön, tehát amikor egy társadalomban a vezető rétegek így viselkednek és ilyen erkölcsöt szórnak szerte szét, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen a tömegek is nagyon gyorsan átveszik ezt a lelkületet. Hiszen ne túlozzunk, nem a politikusok meg egyházi vezetők tesznek tönkre százezreket és milliókat, ehhez azoknak a beleegyezése is szükséges. Jeremiás mondja ki majd ezt a döntő proféciát, Jeremiás könyve 5. fejezetében olvassuk, hogy a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Tehát azért ehhez kellenek tömegek is, hogy az emberek szeressék ezt a felemás felfogást és erkölcsiséget, hogy ezek az erők így és így gondolják a társadalmakat vezetni. Olvasok ezzel kapcsolatban is pár verset Mikeás könyve 6. fejezetében, amelyben a következő mondatokat lehet olvasni. Tehát Mikeás könyvében a következőket lehet ezzel kapcsolatban olvasni. A könyvnek a 6. fejezet 11. versében, amelyet már idéztem is, ezt mondja az Isten, hogy vajon jóvá hagyom-e a hamis mértéket és a zsákba rejtett csalárt fontokat, mert a gazdagok megtöltöztek köztük ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvük csalárd az ő szájukban. És ezzel kapcsolatban még idéznék egy részt, amelyben Mikás a következőket mondja, hogy tulajdonképpen az erkölcsi elfajulás olyan nagy, hogy a 2. fejezet 1. versétől a következőt olvassuk. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, akik ágyasházukban gonoszságot cselekszenek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket, és elrabolják, és a házakat is elszedik, és nyomorgatják a gazdát és az ő házanépét, az embert és az ő örökségét. Tehát mai szóval ezt így mondhatnám önöknek, hogy a társadalmat vezető politikai és vallási rétegeknek a magatartása ürügyül szolgál arra, hogy az emberek is féktelenkedjenek, és az emberi féktelenkedés egy társadalomban mindig két lehetséges utat medret válj ki magának. Azt hiszem, hogy Mikeás korában is ez volt az alternatíva, és a mi korunkban is. Én ezt két csúnya idegen szóval, de az idegen szavak nagyon elterjedtek, így nevezném, hogy akkor is, meg ma is a társadalmakban tulajdonképpen két lehetséges életeszményt állítanak az emberek elé. Vagy egy agresszív életeszményt, vagy egy depresszív életeszményt. Vagy azt sugallják az embereknek, hogy na emberek, gyerünk dolgozni, meg törtetni, meg előkeríteni a pénzt, meg a hatalmat, meg a befolyást, érvényesülni kell, erről szól ez a világ. Ugye magának ennek a két fogalomnak a feltalálója, hogy úgy mondjam, Freud volt a századunk elején, aki azt mondta, hogy a társadalomban kétféle embertípus van. Van az agresszív embertípus, aki erőszakkal akár, de mindent el akar érni és érvényesíteni akarja a befolyását. És van a visszahúzódó embertípus, aki inkább elviseli a kárt, ugye a depresszív, és innen jön a depresszió kifejezés is. Én úgy gondolom, hogy egyik sem valami rózsás alternatíva számunkra, emberek számára. Törtetni, erőszakoskodni, azért magunknak mindig többet nyújtani és jobban kikaparni a gesztenyét, mint ezt elismerni másoknál, nem valami emberhez méltó felfogás. A másik se, hogy megnyomorodottnak lenni, esetleg visszahúzódni családba, egyedüllétbe, egy kis szigetbe, élni úgy, ahogy lehet élni, viszonylagos, tisztes középszerrel, vagy akár szegénységgel, és aztán meghalni, és majd talán a gyerekeinknek vagy unokáinknak jobb lesz, szóval ez sem valami lélekemelő vagy lelket melegítő alternatíva. Azért említem ezt önöknek, mert szeretnék rámutatni arra, hogy Mikeás, aki ugyanolyan korban élt, mint mi,
Mondom azzal a különbséggel, hogy ő egy kis nép között látta ezeket az állapotokat, mi meg az egész világra kiterjedően látjuk most ezt a vagy agresszió, vagy depresszió alternatívát. Mikeás, és ezt írtam föl a harmadik pontban, egy igazi és emberhez méltó megoldást tud javasolni. Mikeás az, aki segítségünkre jön, akinek a könyvét azért nagyon kell ismernünk, mert szinte úgy érezzük, hogy a tegnapi meg a mai újságok se tudnának frissebben tájékoztatni a mai helyzetről. Mikeás könyve nagyon a dolgok mélyére tapint, és figyeljék meg, egy viszonylag hosszabb részt olvasok fel, amelyben a próféta elmondja, hogy hova vezet ez az egyszerre agresszív és egyszerre depresszív világállapot, és amikor ezt elmondja, félelmetes lesz a leírása, konkrét gyakorlati dolgokat sorol fel, mondom, ez olybá tűnik majd nekünk, mint a tegnap itt történt volna meg ebben a városban vagy országban, és utána lesz egy hirtelen váltás, és a próféta bemutatja, hogy mi az, ami emberhez illő. Mert ismét mondom, sem az agresszió, sem az erőszakoskodás, de sem az, hogy bennünket tapossanak el, egyik sem az emberhez illő. De akkor van ebben a világban harmadik választás? Olvasom Mikeás könyve 7. fejezet 2. versétől. Elveszette földről a kegyes, az istenfélő, és igaz sincs az emberek között. Minnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadásza atya fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelődzik, fejedelem mindig politikus, így lehet átfordítani, mondjuk a politikus követelődzik, a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háznépe, az ellensége. Félelmetes világállapot. Amikor annyira elterjed a gonoszság, az erőszak, illetve ez a aki bírja marja életfelfogás, minnyáján vér után ólálkodnak, tehát egyik ember hasznot húz a másikból, vér után ólálkodnak, a Bibliában nem csak annyit jelent, hogy valaki meg akarja ölni a másik embert, vér után ólálkodnak, ez tágabb értelemben annyit jelent, hogy az egyik ember a másik megkárosításán keresztül gazdagodik meg, vagy lesz előnyösebb helyzetben. Kiki hálóval vadásza az atya fiát. Ember embernek lesz az ellenség, és emberek áldás gyűlölettel tekintenek egymásra, mert a sok érdek ellentétbe állítja őket. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. Aztán elmondja újra, politikusok, bírák, stb. Megdöbbentő a 4. vers. Elkövetkezhet egy olyan világ, hogy aki jó a világban, aki tisztességes, aki becsületes, az olyan, mint a tüske, és olyan, mint a tövisbokor. Szóval böki a többiek oldalát. Elviselhetetlen, hogy miért jó egy ember. Hát hogy merészel jónak lenni? Hát a világnak a törvénye az, hogy hát egy kicsit romlottak legyünk. Egy kicsit gonoszak legyünk. Egy kicsit agresszívek legyünk. Hát ez méltó az élethez, hát az élet erről szól, hát ez a jámborfajta. Ez, aki visszahúzódik. Ez, aki nem vág vissza. Ez, aki két könyökkel nem törtet előre. Hát hogy mer ez ilyen lenni? Félelmetes világállapot, majd Jeremiás ezt így mondja, hogy a déli országrész profétája majd több mint 120 évvel ezután, hogy a társadalom úgy tartja a gonoszságát, mint a kút a hideg vizet. Ha jártak faluhelyen, és megkóstoltak kútvizet, mélyből jövő kútvizet, és rekkenő hőség volt nyáron, az reggel, délben, este ugyanaz, megtartott lent a nem tudom, 10-20 méteres mélyben. Szóval a gonoszság is elér egy bizonyos szintet, és nem tudnak már az emberek felmelegedni. Az emberek megkeményednek. Ugyanezt mondja Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 12. verse szerint, hogy amikor a földünkön majd a gonoszság megsokasodik, erőszakos cselekmények a világra rázódulnak, a szeretet sokakban meghidegül. Ez a meghidegülés, hogy ahogy a kút tartja a hideg vizet, olyan lesz a társadalomban a gonoszság,
Ezt Mikeás így fejezi ki egy másik hasonlattal, hogy a jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Szóval ne higgyetek a barátnak. A Biblia szerint azért jó az óvatosság. Máté evangélium a 10. fejezet 18. versében mit is mond Jézus? Óvakodjatok az emberektől. Az a Jézus, aki azt mondta, hogy menjetek az emberek közé, titeket, mint juhokat küldelek a farkasok közé, a kereszténység lényege a világba vetettség, a kovász, a só, a kis mag, amely megkeleszti azt a társadalmi réteget, körülményt, és a keresztények menjenek is, és az embereket ismertessék meg az Istennel, igen, de a hogyanra vigyázzunk. A hogyanra vigyázzunk. Kell a szükséges óvatosság. Jézus is mondta, hogy ne hányjátok gyöngyeiteket sertések elé. Azt mondja Mikás is, hogy ne higgyetek a barátnak. Ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtti zárba szárnak ajtaját, családokban.

a váltás. Nem sorakozom be sem az agresszív emberek közé, nem sorakozom be sem a depresszív emberek közé, sem erőszakos ember nem szeretnék lenni, se depressziós ember nem szeretnék lenni. Hadd mondjam egész nyersen újra és újra ezeket a kifejezéseket, tehát erről hangos a mai világunk, de én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, ameddig leperli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Ez a három verssor Mikeás könyvének egyik legmegrendítőbb és legelérzékenyítőbb részlete. Miért? Több szempontból is. Egyrészt a próféta bevallja, hogy ő is ebben a világban él, őt is ilyen problémák veszik körül, őnek is hibái, vétkei, bűnei vannak. Ő is egy eleső ember. Szóval elestem. Nem más ember. A proféták nem mondták azt, hogy mi jobb emberek vagyunk nálatok. Nem nézték le a proféták a tömegeket. Azok a sztoikusok voltak, akik lenézték a tömegeket. Az akadémikusok voltak, az ókori görög világban lenézték a tömegeket. A proféták mindig együtt éreztek az emberekkel. És Mikeás is bevaj, hogy igen, én is az életben itt csetleg, botlok. Én nem azért vagyok proféta, mert bűntelen ember vagyok. Hanem én azért lehetek proféta, mert én az Úrra nézek. Nekem a mértékem az Isten szava, az Isten beszéde, az Isten törvénye. Én az Istentől várom a megoldást. Várom az én szabadításom Istenét. Ha nehéz helyzetbe kerülök, nem vágom ki magamat hazugsággal, csalással, erőszakoskodással. Várok. Ha ebből hátrányom van, akkor is várok. Én az Istenhez szeretnék hasonlítani, aki a képére és hasonlatosságára teremtett engemet. Én ember szeretnék lenni az embertelenségben is. Én várom az Istent. Én hiszem, hogy meghallgat engem az én Istenem. Én fohászkodom az Istenhez, könyörgök az Istenhez. Én tudom, hogy az Úr haragját hordozom. Tudom, hogy én is vétkes vagyok. Nekem is a bűneim méltó büntetése, a halál, a végleges elveszés lenne. De én hiszek abban, hogy akit ellen vétkeztem, ő leperli peremet és meghozza ítéletemet. A nagy per gondolata Mikeásnál, Jeremiás síralmaiban, Zakariásnál, ezeknél az ószövetségi profétáknál jön elő, hogy Isten perbe száll a gonosszal, sátánnal, és az emberre nézve majd meghozza az ítéletet, hogy igen, ez az ember elesett. Ez az ember is bűnös, de mi ennek a résznek az egyik legnagyobb kifejezése, a 8. vers. Elestem ugyan, de felkelek. Na hát ez a profétai magatartás, ez a hívő magatartás. Ha elestem ugyan, jól lehet elestem, de én nem nyugszom bele, hogy ilyen vagyok. Nem nyugszom bele abba, hogy a világ ezt azt akarja mondani, hogy ha ide sorakozz be, oda sorakozz be, köszönöm szépen, ebből nem kérek. Én ha elestem is, én szeretnék felkelni, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Kedves hallgatók, hogyha valaki csak egy ilyen pszichológiai leírásnak tartaná ezt a három verset, hogy Mikeás itt küzd a korával, küzd önmagával, és itt ad egy belső, ugyan mély lelki leírás, de ennél nem többet, annak fölhívom a figyelmét, hogy ehhez a leíráshoz a könyvben egy döbbenetesen nagy, egyszerű, rövid igevers kapcsolódik, és ez a 6. fejezet, 8. verse. Mikeás fogalmilag is kimondja, hogy mit jelent a harmadik út. Még egyszer mondom, mit jelent az, hogy sem nem agresszív élet, sem nem törtető, másokkal rosszat tevő, magamnak mindig jót kívánó élet, de sem nem egy megnyomorított élet. Mit jelent az igazi hívő élet, amihez az Isten erőt ad, ami az Isten világosság, ami, hogyha elesem is, de az Isten, ha fölemel, ebben a világosságban járhatok. Ezt a 6. fejezet, 8. versét jó többször elmondani, talán kívülről is elmondani, hogy megjelentette az Úr te néked. Hogy mi legyen jó, és mit kíván az Úr te tőled.
három dolgot kíván az Isten, és három dologhoz ad nagy

0: nagyon sok erőt az Isten annak, aki a harmadik úton akar járni. Az első, A. Cselekedd az igazságot. A B. Szeressed az irgalmasságot. A C. Alázatosan járj a te Isteneddel. Ebben a három mondatban, ebben a három tömör kijelentésben benne van az igazi alternatíva. Benne van, hogy mitől igazán emberi élet az emberi élet, mitől igazán hívő egy embernek az élete. Első, cselekedjük az igazságot. Ne csak szeressük, ne csak hallgassunk róla. Most ugye hát itt mi beszélünk a Bibliáról, milyen jó Bibliáról lehet már beszélni, milyen szép dolgok vannak a Bibliában. Hazamegyünk és elkezdünk kiabálni, csapkodni és folytatjuk ott az életünket, ahol abba hagytuk. Elmennek az emberek templomokba, gyülekezetekbe, ott is sok szép jót hallanak, már ahol persze, aztán hazamennek, és folytatják ugyanott az életüket, ahol abba hagyták. Hát Mikás nem azt mondja, hogy szeresd az igazságot. Nem azt mondja, hogy szirógattasd egy kicsit a füledet az igazsággal, mert hát néha napján jó az igazságról is hallgatni, de hát azért olyan jó azért hazug embernek lenni, és a belevaló gyereknek lenni, aki legázolja a másikat. Nem, Mikás azt mondja, hogy cselekedd az igazságot. A Biblia szerint az igazság rendkívül egyszerű. Az eszmei igazság is. János 17:17. A Biblia legnagyobb mondata. János 17:17. A te igéd igazság. Az igazságra nézve kaptunk mértéket, kaptunk egy biztos mérőműszert, amit az Isten mond, a Biblia, ami a kezünkben van, igen, ez 100% igazság. Ebben nem fogunk csalódni, hogyha utána járunk az egyes kijelentéseinek. De nem csak eszmei igazságban van részünk, hiszen a Biblia sem azért íródott, hogy filozófia legyen számunkra, vagy nagy eszmék halmaza. A Biblia azért íródott, hogy a hétköznapok gyakorlatában mi igazságos emberek legyünk, mert az Isten előtt utálatos a kétféle font. Amit magamnak kérek, azt adjam a másik embernek. Mielőtt tennék valamit a másik emberrel, gondoljam el, hogy nekem hogy esnék az, amit én tenni készülök a másikkal. Cselekedd az igazságot. Nagyon egyszerű dolog. A lelkiismeret törvénye, az Isten törvénye mind-mind az életnek a gyakorlati igazságára nevel bennünket. Nagyon könnyű az igazságot cselekedni. Ha valaki nem akarja az igazságot cselekedni, mit is mondott erről Krisztus Máté evangélium 13. fejezetében? Szemüket behunják, fülüket bedugják. Az emberek elnémítják magukat, mindenféle érzékszervüket betömködik, megkövérítik a szívüket. Jó nagy beképzeltség, büszkeség, jól megnőjön a szív, hogy semmi másra ne tudjon aztán az ember gondolni, csak önmagára. Tehát, hogyha az ember így lehetetlenné teszi magát, így el tudja hallgattatni az igazságot. De kérem szépen, hát mennyire nehéz dolog ezt, ne tegyük ezt, ne tömködjük be a szemünket, a fülünket. Az életben azért kaptuk ezeket az érzékszerveket, hogy használjuk ezeket, nyissuk ki, és éljünk úgy, ahogy megkívánjuk egyébként másoktól, hogy velünk viselkedjenek. Ezt alkalmazzuk magunkra. Az első lépésünk ne a másik ember legyen, az első lépésünk önmagunkhoz vezessen. Cselekedjük az igazságot. Na és hogyha velünk rosszat tesznek, és állandóan rosszat tesznek, és mi cselekesszük az igazságot, de kihasználnak bennünket emberek. Hallom, sok ember mindig mondja, ugyan kedves tanár úr, hát így élni. Mondta a kedves fiatal ember is nekem, hogy lelkiismeret szerint élni luxus. Hát ne vacakoljon már, hogy ilyet mond nekem, hogy lelkiismeret szerint élni. Kedves hallgatók, erre is van az Istennek egy válasza. Az Isten azt mondja, hogy aki cselekszi az igazságot, és vele nem cselekesznek igazságot, neki rosszat tesznek. Valóban az emberek hajlamosak kihasználni a jó embereket. Ez igaz, hát ezt én cáfoljam, dehogy cáfolom. Hát ez így van. Próbálj jó lenni, próbálj igaz lenni, rád telepednek az emberek, és innen-onnan kiszipolyozni akarnak, és tönkre akarnak tenni, mert hát ez a jó bárgyú embertől sok bőrt le lehet húzni. De akkor is, ha mi cselekedszük az igazságot, és velünk nem azt teszik az emberek, amit mi teszünk velük, és amit elvárhatnánk, most jön a második felhívás. Szeressed az irgalmasságot. Szeressed a megbocsátást. Szeresd ezt a gyenge emberi nemet. Hogy mondja József Attila? Ezt az emberi nemet, ha teheted, nevesd meg. Mert nagyon megvetni való az emberi nem. Utálatos az emberiség mi magunkat is beleértve. Túl sok minden szeretni való az emberiségen, azt hiszem, nincsen. Ha most megszólalhatna egy Mars lakó, ha lenne, vagy valami távoli világnak a lakója, aki belenézne itt a dolgokba, mint a Le Sage híres regényében, a Sánta ördögben, ugye a földön túli lény, aki leemeli az emberi házaknak a tetét, és belenéz, mit csinálnak az emberek? Kint még olyan szépen beszéltek az utcán, bent már üvöltöznek a feleségükkel, és verik a gyereküket. Az emberi nemen túl sok gyönyörűsége az embernek nem lehet, de szeressük. Szeressünk nagy lelkűnek lenni, szeressünk megbocsátani. Ha látjuk már, hogy mi magunk se állhatunk ki a sorból, mi nekünk is, hogy mondja Ézsaiás első fejezete, a mi életünk is tele van, minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás és kelevény az egész ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa. Tele vagyunk testi-lelki betegségekkel, érzékenységgel, sértődékenységgel. Az emlékezetünk tárolja a rosszat, a jót kihullajtja. Milyenek vagyunk mi emberek, mondják. Az ember valami iszonyatos lényé változott a bűn következtében. Így mondja Zakariás prófét, hogy üszök. Az ember egy szénné égett üszök, egy fadarab, ami majdhogy nem már teljesen elhamvadt és szénné égett, de az Isten nyúl az ember után, az Isten irgalmas. Az Isten azt mondja, hogy tűzből kikapott üszök az ember a szememben, de én utána mentem a tűzbe. Én az életemet adtam azért, hogy ki lehessen ezt az embert venni a tűzből. Jézus eljött ebbe a pokoli emberi világba, és ő szerette az irgalmasságot. Ő róla jövendőlt Mikeás is, aki azt mondta, hogy szeressed az irgalmasságot. A könyve is így fejeződik be, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Gyönyörködik az irgalmasságban az Isten. Igen, az Istentől meg lehet tanulni azt, hogy nagy lelkűek legyünk, megbocsátásra készségesek legyünk. Ez valódi alternatíva. Az agresszív ember nem tud megbocsátani. A depresszív ember se tud megbocsátani. Senki ember nem tud megbocsátani, csak az Istent megismerő ember. Aki az Istent megismerte, aki az Isten áldozatát végig gondolta, hogy az Isten kikért jött le ebbe a világba, és mit tett meg az Isten, az az ember tud igazán megbocsátani. Az nem azt mondja, hogy nekem most mit mondott a másik ember. Nem olyan, mint a Dosztojevszkij feljegyzések az Egérjukból hőse, hogy valaki meglökte őt a Nyevszkij prospekten, aztán hónapokig azzal foglalkozik, hogy hogy lökhetné vissza. De méltóképpen, hogy észrevegye az az ezredes vagy kicsoda a katona, mert csak így lökni vissza, hát az semmi ott a nagy tumultusban, hát úgy visszalökni, hogy guruljon ki az utcára, hát az már aztán valami. Kedves hallgatók, hatalmas kijelentések ezek, mondom, talán túlzás nélkül, hogy Mikeás könyvéről egy egész évi sorozatot tartatnánk, de van itt még egy szép pontunk is. Az az ember, aki cselekszi az igazságot, szereti az irgalmasságot, vigyázzon, el ne bízza magát. Ne mondja azt, hogy ő milyen jó ember. Nehogy a saját érdemének tartsa. Hány és hány peckessen sétáló vallásos ember van, aki régi világban, főleg a mai világban, kihúzza magát, hogy ő a vallásos. Hát ő tartozik egy egyházhoz. Ő jár az Isten tiszteletekre. Sőt, hát ő nem ateista. Főleg nem bolsevik. Még kevésbé liberális. Hát ő a vallásos. Ő az egyháznak a hű tagja. Hallottak valamit valamikor is az alázatról. Tudják azt, hogy az ember életében nincs ilyen, hogy érdem. Magyarországnak különböző vidékei vannak. Vas megyében sok időt töltöttem el. Vas megyei embereket látom ma is a szemem előtt, hogy jönnek hozzám, hogy kedves tanár úr, tényleg nincs érdem. Ilyen szó nincs a Bibliában, hogy érdem. Mondom, nincs. Az esetleg megmondani, hogy az embernek milyen érdeme van. Azon kívül, hogy rosszat tud tenni. Milyen érdeme van az embernek? A Bibliában az van, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Mit van, amit ne kaptál volna. Ha megkaptad, a jót kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Korintusi első levél, 4. fejezet, 7. vers. Hát ha kapjuk a jót, ha elfogadjuk a jót, mert hogyha mi cselekesszük az igazságot, szeretjük az irgalmasságot, akkor egy kicsit megízleltük azt, hogy milyen az élet. Így mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, megízleltétek a jövendő világok erőit. Az örök élet előíze, szeretve élni, szeretettel élni és szeretve élni. Azt mondja Ellen Gould White, az itt kapható egyik szerző, hogy a keresztény embert két dolog kell, hogy jellemezze. Az, hogy szeret, de az is, hogy ő szeretetre méltó. Nem csak az, hogy ő szeret, hanem ő úgy szeret, hogy ő szeretetre méltó lesz a többi ember előtt. Hogy lehet valaki szeretetre méltó a másik ember előtt, vagy tömegek előtt, aki nagyképű, aki büszke, aki érdemekre hivatkozik? Hát ezért illeszt ide a próféta, cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járja te Isteneddel. Kedves hallgatók, erre kicsoda alkalmatos. Mikeás könyve szerint a zsidó nép messze járt már ettől a céltól. Besorakoztak az agresszív útra, vagy a depresszív útra. A mai világ merre felé halad? A mai világban 2% ember kezében van a pénz, 20% ember kezében van a világ, őket mondjuk, elnézést kérek, őket nevezem agresszívnak. A világ 80%-a pedig jár a lerongyolódás, a szegénység, a testi-lelki kiszipolyozás útján. A világban van ez így, nem Magyarországról beszélek, Magyarországon minden rendben van, csak hát kitekintünk a világra, és mondom, hogy a világban van 20% és van 80%. Tehát senki meg ne gyanúsítson azzal, hogy holmi nemzetgyalázó kifejezéseket hall itt Budapest központjában a jogi karon. A magyarságról csak a legszebbeket mondjuk el, főleg még azt is, amit derék honfitársaim elmondanak, hogy Jézus is magyar volt, vagy ha nem, akkor legalább pártus. Zsidó semmiképp nem lehetett, mert a zsidó a világ legrosszabb nációja, és az a föltételezés, hogy Jézus zsidó volt, és esetleg Mária az édesanyja zsidó volt, már ez is vakmerőség. Tehát maradjunk annyiban, hogy itt semmi baj nincsen, a baj a világban van, de hogyha igazi magyarok vagyunk, azért a világgal is foglalkoznunk kell. Kedves hallgatók, itt jön a negyedik pontunk. Mikeás megszólaltatja a prófétáknak azt a nagy tanítását, de egyébként majd Ézsaiás fog megszólaltatni, hogy ugyan nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. A nagy tömegek a depresszió mögött állnak, kisebb tömegek erőhiány az agresszió mögött állnak, nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. Sőt, tetszenek tudni, hogy a Biblia milyen szakszót használ azokra, akik a harmadik út mögött állnak. Nem azt akarom mondani, hogy a vakarék. Tehát azt mondja a Biblia, a maradék. A maradék. Az emberiség maradéka. Az emberiség maradéka, aki nem adja át magát az erőszakos gondolkodásnak, de nem adja át magát a lemondó gondolkozásnak sem. Erről a maradékról szólnak a legszebb kijelentések, és hogy ennek a maradéknak mi az útja, ebben a kis füzetben erről egy külön fejezet szól. Én ezt nem mondom el. Azért nem mondom el önöknek részletesen, mert nem tudom, hogy akik itt velem szemben ülnek most ténylegesen az agresszió mellett vannak, vagy a depresszió mellett vannak, és csak most hallják meg azt az utat, amit sajnos én is csak nagyon későn hallottam meg, hogy mit jelent az, hogy az Úrra nézni. Nagyon remélem, hogy átgondoljuk ezt, és a három útnak a lehetséges változatait, irányulását, következményeit, mindannyian azért átgondoljuk, hogy hova vezetnek ezek az utak. Ugye az út az olyan természetű dolog, hogy az valóban vezet. Nagyon sokszor az agresszió útja szép és gyönyörű, csak a vége halálra menő út. Akkor meg mit ér az eleje, ami nagyon szép, amikor a vége a halálnál lyukat ki? A másik út is esetleg bizonyos dolgokat kínál az embernek, de az is egy semmibe vesző út. Hát csak egyetlen egy dolgot hadd olvassak fel, mind a két igehelyre nem jut időnk, de az 5. fejezetből hadd olvassam fel a maradékra vonatkozó egyik legszebb kijelentést, amit így olvasok, tehát az 5. fejezet 7. versétől. Ezt mondja Mikeás. És a Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. És a Jákob maradéka, a pogányok ugye mindig a Biblia fordításban népek, nemzetek, ugye töröljük ezt a szót, hogy pogányok, mert rettenetesen félrevezető, a Biblia nem pogányozza embereket. A pogányok, ez a héberben és a görögben is egyszerűen annyit jelent, hogy népek, nemzetek. És a Jákob maradéka a népek között, a nemzetek között, a sok nép között olyan lesz, mint oroszlán az erdei vadak között. mint az oroszlán kölyök a juhoknak nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Döbbenetes két hasonlat ez. Az először azt mondja, hogy az Úrtól való maradék olyan, mint a harmat, zápor a fűnek, tehát nyilván ezek a szelíd emberek, de ugyanakkor hozzátársítja azt is, hogy a maradék az olyan erős lesz, mint az oroszlán. Nos hát, azt hiszem, hogy ez a két jellemvonás az igazi emberekben mindig egyesült, és főleg Krisztus életében egyesült, a szeretet és a határozottság. A gyengédség és a következetesség. Amit megtanulhatunk a prófétáktól, de amit maradéktanul elsajátítani, csak Krisztustól lehet. Hogy lehet egyszerre szelídnek, szeretetteljesnek és szeretetre méltónak lenni, de közben határozottnak, következetesnek és az elveinkből jottányit nem engedőnek? Hogy lehet ez? Kedves hallgatók, ez az, amiről mondtam, hogy nem beszélhetek önöknek részletesen. Ez a Biblia titka. Aki olvassa a Bibliát, aki ezt el akarja sajátítani a Bibliából, ezt megtanulhatja. Én erre képtelen vagyok önöknek elmondani. A Biblia olvasása, a Bibliának a kutatása azonban elvezet bennünket odáig, hogy igen, látni kezdjük azt az embereszményt, amire az Isten teremtett bennünket, amire Jézus, amikor eljött, megvalósította ezt az embereszményt. Ez az embereszmény pedig a következő, kérném azt a piros jó hírt, hogy talán fel is olvasom, köszönöm szépen. Erről az embereszményről olvassuk a következő megjegyzést, a Jézusi emberről, aminél szebbet nem találtam sem a világkultúrában, sem a világirodalomban, hogy Krisztus ki volt. Ez az embereszmény mit jelent? A Jó Hír 98/24-es számának a hátlapjára tettem nagy betűvel kiszedve Ellen Gould White-nak 1902-es leírását, hogy számára ki volt Krisztus. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra, nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Nem órákat, nem napokat, az egész életet el lehet tölteni e fölött a sorok fölötti gondolkodással. Igen, ez a maradék embereszmény. Sajnos nem az emberiség nagy tömegei állnak emögé, az embereszmény mögé. Azért is olyan a világunk. Ha a világunk boldog lenne azért, mert sok az agresszív és még több a depresszív ember, akkor boldog világot látnánk magunk körül, de nem boldog világot látunk magunk körül. Boldog világ ezen az életben, ebben az életben csak azoknak a szívében van, csak azoknak a lelkében van, akik Krisztus szerint élnek, vagyis a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Ez a jelszó. Comenius megírta már a 17. században, a világ útvesztője, egyik lehetőség, agresszív-depresszív útvesztő, vagy a szív paradicsoma, a szív, amely a Biblia szerint az elme, a gondolkodás, a megváltozott belső élet, aki ezt az embereszményt befogadja, aki szereti Krisztust, az krisztusi életre fog átalakulni. És ezért talán nem megdöbbentő önök számára, hogy az előadás befejezése kiről fog szólni, Mikás könyvének nagy proféciái kiről szólnak Krisztusról. Mikás könyvében van két olyan profécia, két olyan jövendőlés, amit ha igazán megismernének zsidó emberek, vagy ha igazán megismernének ateista emberek, csak egy 10-15 percet áldoznának erre a két kijelentésre, azt hiszem, hogy Agrippa királlyal együtt elmondhatnák egy híres bibliai szereplő, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Miért? Mert Mikeás, ahogy említettem önöknek, több mint 700 évvel élt Krisztus születése előtt. És Mikeás könyvében van egy nagy jelentőségű jövendőlés, mindjárt felolvasom az 5. fejezetben Krisztus első eljöveteléről, nevezetesen arról, hogy Krisztus Betlehembe fog megszületni, hogy Krisztust nádpálcával fogják ütlegelni, hogy Krisztust nem fogják elfogadni, de akik elfogadják, azoknak vezetőjük lesz a harmadik út, és Krisztus, aki egyszerre ember, egyszerre Isten is, emberfia, Istenfia, kettős természetben jön a világra, ne botránkozzanak meg azon emberek, hogy Krisztus Istenné tette magát, ezt egy ószövetségi zsidó próféta előre közölte, hogy ugyan Betlehembe fog megszületni, mint akárhány kisgyerek, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Tehát Jézus megszületik, mint kisgyermek, földi anyától, emberfiaként, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Aki megszületik Betlehemben, azelőtt már élt, ő már Istenként élt a mennyben az Atyával és a Szentlélekkel. Krisztus az Isten fia öröktől fogva önmagában Isten. Így szól a profécia 5. fejezet első versétől. Seregei hát egybe seregek leánya, ostrommal támad ellenük, pálcával verik majd arcul Izrael bíráját. De te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyafianak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz, és megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határáig, és ő a mi békességünk. Döbbenetes a profécia lezárása, és ő a mi békességünk. Innen vette egyébként Dante az isteni színjáték egyik leghíresebb kijelentését, la sua voluntate e nostra pace, az ő akarata, a mi békénk, ő a mi békességünk. Mit is mond ez a profécia? Most is, kedves hallgatók, túlzás nélkül állítom, hogy erről a proféciáról egy külön előadás sem lenne elég. Csak részleteket tudok önöknek kiemelni. Ez a profécia elmondja tehát, hogy Jézus a kis efrátai vagy Júda beli Betlehembe látja meg a napvilágot. Ez egy döbbenetes profécia, hiszen Isten látta előre, hogy ez a házaspár názáreti lesz. Mária és József. De Isten azt is látta előre, hogy Augustus a római császár kiad majd egy népesség összeírási rendeletet. Isten azt is látta, hogy Cirénius lesz a szíriai helytartó, azt is látta, hogy mind a ketten Dávid családjából származnak, és aki Dávid családjából származik, annak Betlehembe kellett elmenni, hogy összeírják. Látta mindezt az Isten, és az események előtt több mint 700 évvel, kérném szépen 700 évvel, nem egy sztár meteorológus, hogy holnap utánra, nem egy nagy nevű futurológus, aki azt mondják a japánok, hogy 30 év után már nem lesz itt élet a Földön. Persze a japánok azt is megmondták, hogy a Gellért hegy is a Dunába fog esni. Nem mint a japánok, nem mint az amerikaiak. Az amerikaiak azt mondják, hogy 50 év múlva nem lesz itt élet a Földön, az emberiség kipusztítja magát. Nem. Isten 700 évvel előre megmondta, hogy az emberiség megváltója Betlehemben fog megszületni. Most újra kiadták Pascal gondolatait. Mindenkinek ajánlottam régen, és most is, hogy szerezze be ezt a könyvet, a Biblia után az első sorba állítható könyv. Azt mondja Pascal, hogy mindegyik vallás azt mondja, hogy ő az igaz. Mindegyik még tetejébe fenyegeti a hitetleneket, hogy ha nem hozzám tartozol, elkárhozol. Azt mondja, ilyen alapon nem hiszek bennük, mert ha vallás igaz van, a 100 közül csak egy az igaz. A többi 99 nem igaz, még akkor sem, ha teli szájjal hirdeti, hogy igaz. Azt mondja Pascal, de melyik az az egy a 100 közül? Pascal gondolataiban találkoznak ószövetségi proféták jövendőléseinek magyarázataival. Dániel 9. fejezete 490 éves jövendőlése magyarázatával. Pascal gondolataiban találkoznak a megoldással, hogy én annak a vallásnak hiszek, amely ellenőrizhető. Nekem az az igazi vallás, hogy mondjon ki Mikeás valamit, és 700 évre rá beteljesedik, vagy nem teljesedik be. Ha nem teljesedik be, akkor ez nem igazi vallás. Na, Pascal, a Bibliában beteljesedett jövendőlések vannak. Tetszenek tudni a Koránból mutatni beteljesedett jövendőléseket? Talán a szent szanszkrit írásokban, vagy az Upanishadokban, vagy a Védákban itt járt a Dalai Láma, miért nem kérdezték meg tőle? Annyi mindenről beszélgetnek ugye egymás között ezek a nagy emberek. Hát esetleg van valami Tibet bölcsességeiben, ami 700 évre előre megmondott valamit? Nagyon igaz az, hogyha ezt valóban zsidó emberek, vagy ateista emberek, mondom, ezt a 10-15 percet ezzel töltenék, hogy hát hogyan mondhatta ezt meg előre ember? Ki volt ez a Mikeás? Hát ez a Mikeás valami különleges ember volt. És a többi próféta, kb. 200 jövendőlést mondtak a próféták Jézusról. És amikor jöttek a napkeleti bölcsek, Máté evangélium a második fejezete szerint, vezette őket a csillag Jeruzsálemig, megálltak ott, bementek Heródeshez. Heródes hivatta a papokat, az írástudókat. Hát persze, hogy tudták, hogy hol születik meg a megváltó. Hozták Mikeás könyvét, mondták a napkeleti bölcseknek, Betlehemben, mert így jövendőlt a móreseti Mikeás. Még zárójelben hagyj jegyezzem meg, hogy Dániel könyve 9. fejezetét is ismerték ezek a zsidó vallási vezetők, hiszen nem mondták azt a bölcseknek, hogy mondjuk menjetek haza, majd mondjuk 20 év múlva születik meg a messiás, vagy 30 év múlva. A Bibliában Dániel könyve 9. fejezete az időről is rendelkezett, Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse a helyről is rendelkezett, hát akkor miért nem fogadták el Jézust? És amikor Jézust meg akarták kövezni, hogy Istenné teszi magát, hát ott mondja a Mikeás, hogy igen, születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Hát akkor miért akarták megkövezni Jézust, ha a saját prófétájuk szerint a megváltó egyszerre emberfia és egyszerre Istenfia? És amikor őt valóban pálcával verték, amikor Jézust ütlegelték, mint egy közönséges gonosztevőt, persze nem tudták, de tették, amit a profécia előre közölt. Mi kell az emberiségnek, mennyi bizonyíték? De most ne menjünk messze, most tényleg ne az emberiségért érezzünk elkötelezettséget, hanem csupán saját magunkért. Kedves hallgatók, önöknek mennyi kell, mennyi bizonyíték kell ahhoz, hogy azt mondhassák jó lélekkel, hogy hisznek az Isten szavának, és a Bibliát nem közönséges írománynak tartják. Mennyi kell ehhez? Mennyi csillagot kell lehozni az égről az ember számára? Jézus első eljöveteléről több mint 200 csillag, második eljöveteléről szintén több mint 200 csillag. A Biblia ellenőrizhető, nem vajákos könyv, nem babona, nem valami vallási maszlag, ahogy mondták a 18. században. A Biblia nyomon követhető, ellenőrizhető, történetileg, régészetileg, erkölcsileg, mindenféle szempontból kiszolgáltatja magát az ellenőrzésnek. A zsidók azonban nem fogadták el Jézust. Hát az is benne van Mikeás könyvében, de nem az 5., hanem már az előző 3. fejezetben, hogy mi lesz ennek a következménye. Megint egy pillanatkép profécia. Ez a kettő pillanatkép profécia, tehát egy pillanatra rávilágít egy jelenségre, rávilágít arra, hogy Betlehem. Rávilágít arra, hogy születik, de származása öröktől fog, elejétől fog lesz. Rávilágít arra, hogy nem fogadják el, de Izraelen a mindenkori hívő emberek elfogadják, és ő nekik vezérük lesz. Rávilágít arra, hogy igen, ő amikor eljön, akkor pálcával, nádpálcával megverdesik, mint egy gonosztevőt. 4 pillanatkép profécia. De van itt egy 5. pillanatkép profécia, és a 3. fejezetben, főleg a 12. versben, azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Kedves hallgatók, ez a profécia mikor teljesedett? Tudjuk jól azt, hogy Jézus is beszélt arról itt Jeruzsálemből, kijöve, ugye a templomból kijöve az olajfák hegyére, tanítványok nem tudtak hova lenni a csodálkozásra, hogy azt mondta Jézus a gyönyörű szép jeruzsálemi templomra, itt kő kövön nem marad, míg le nem romboltatik. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt. Egy emberöltővel később kitört a római zsidó háború 66-70 között. Jeruzsálemi templomot lerombolták, felgyújtották. De a profécia akkor még nem teljesedett. Hogy is mondja egész pontosan? Ti miattatok, emiatt a vallási gondolkodás, a szemforgató, a külsődleges, a farizeusi vallási gondolkodás, amit az Isten hagy a történelme, de soha nem igazolt az Isten. Igen, ti juttattátok oda a népeteket, ti politikusok, ti hamis proféták, ti papok, ti bírák, akik fizetésre vártok. Igen, ti lesztek majd évszázadokig a népnek a vezetői. Isten hagy benneteket. Majd számon kér az ítéletben. De már a földi történelemben bekövetkezik, hogy mezővé szántatik a Sion, kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdőshegyé. Ez 70-ben sem teljesedett be. Beteljesedett 132-135 között. A barkokba lázadás idején. A zsidó népnek nem a 70-es lerombolás volt tulajdonképpen a legnagyobb Krisztus elvetése utáni kataklizmája. Újra és újra forrongtak és lázadoztak a rómaiakkal szemben, és barkokba, akit mi most valami játékról vagy szerencsejátékról ismerjük csak a nevét, vezetésével, ez a zsidó nemzeti hős volt abban az időben, fölkelés szítottak ezt a rómaiak, leverték 135-ben, egy 3 éves kemény ádáz, ilyen polgárháborúval tarkított fölkelés volt, és akkor a rómaiak azt csinálták Jeruzsálemmel, mint hogy mi is tanultuk, amit csináltak Kartágóval. Fölszántották. Sóval hintették be. Ne legyen itt élet. Elia Capitolina, ez az új nevet adták Jeruzsálemnek. Ne is emlékezzen senki a régi nevére. És a Siont kezdte fölverni a gaz. És erdőshegy lett. Évszázadokig. Aztán jöttek a muzulmánok, bekebelezték, és a vetítésen megmutatom, most már gazt, erdőshegyet, kőhalmot nem tudok mutatni, de mi állott a Salamoni, a Zorobábeli templom helyén, az Omár mecset, a Szikladóm, és mellette Dániel könyve ugyanazon 9. fejezetének jövendőlése, hogy Jeruzsálemben soha béke nem lesz. Ezt mondtam 15 éve is, akik itt voltak, 10 éve is, 5 éve is. Nem most mondom, hogy Yasser Arafat és stb. Nem most mondom. A 4000 éves gyűlölködés az arabok és a zsidók között soha nem fog nyugvópontra érni. Egy nép, amely elvetette az emberiség legnagyobb ajándékát, elvetette a messiást, látni fogja következményét annak, hogyha elvetik valahonnan az Istent. Ha az Istenek azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled, és az Isten távozik, az Isten távozásával milyen világállapotok állnak elő. Ahonnan távozik az Isten, ott a terepet a démoni világ szállja meg. A világon van néhány démoni gócpont, erre nézve Mikás könyve 3. fejezete mellett, Dániel 9. fejezetében azt olvassuk, elhatároztatott itt a pusztulás. És minden a pusztítóra szakad, és mint egy özönvíz által folyik itt a háború. Ameddig ez a vidék áll a történelemben, itt béke soha nem lesz. Kedves hallgatók, amikor önök beültek ide, elgondolták volna, hogy két lapon mi minden van? Tessenek olvasni Mikeás könyvét. Mert én csak a hámréteget érintettem meg. Mikás könyvének a mélységei azok előtt tárulnak fel, akik olvassák, és akik ebből a könyvből még sok mindent kiolvasnak önmaguk életére nézve. Egy társadalom, egy ország életére nézve, elmondhatjuk mi is Arany Jánossal, hogy Isten legyen irgalmas a mi országunkhoz is, mert rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, de kiolvasható az egész emberiség állapota, mert ne felejtsük el, hogy Mikás könyvében még ezeken kívül, a pillanatkép proféciákon kívül, amelyek Jézus első eljöveteléről szólnak, ha otthon elolvassák önök, Jézus második eljöveteléről szóló pillanatkép proféciákra is. Talán a vetítés előtt hadd szólaltassak meg egy ilyet, első fejezet, 3. verse. Mert íme kijön az Úr az ő helyéről, leszáll és lépdel a földnek magaslatain, és szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. A Jákob vétkéért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. Igen, az Isten eljövetele, Krisztus második eljövetele egy új vonás a bibliai profétikus irodalomban, nem csak a világ gonosz állapota miatt következik be, nem csak a lehetetlen természeti állapotok miatt szükséges, hogy Jézus eljöjjön, hanem a mindenkori hívő nép, tehát nem a látszatvallásosságról beszélek, nem a hazug, hamis profétai papi kereszténységről beszélek, hanem még a hívő nép is olyan, hogy a Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. De hagyunk a következő előadásra is valamit, mert ahol most félbeszakítom a folytatásos történetet, 2 hét múlva Habakuk könyvével itt fogom folytatni, ahol most abbahagytam. Most pedig nézzük meg a könyvünkkel kapcsolatos feldolgozásokat. Salamon idejében volt a legnagyobb a zsidók országa, mint nálunk magyaroknál Nagy Lajos király idejében. Aztán 930-ban, amikor Salamon meghalt, az ország rögtön ketté is osztott, és kialakult ez az északi-déli országrész helyzet. És a következő ábrázolásunkon látjuk, hogy mind a két országrész, de főleg az északi bálványimádásba süllyedt. A fő bálvány a Baál isten volt, ez egy föníciai esőisten, olyan, mint a görögöknél Zeus. A következő képünkön is egy Baál ábrázolást látunk. Ezeket a régészek ásója vetette a felszínre Palesztina földjéről, hiszen, hogy tudjuk, az utóbbi 100 évben elindultak, és főleg a századunk 60-as éveiben nagy erővel folytatódtak a palesztinai ásatások, főleg az angol Caitlin Kenyon asszony vezetésével. Következő képünkön is egy domborműről, a Baáról, aki ugyan nem villámot tartotta a jobb kezében, mint egyszerűen látni, mint Zeus ábrázolásokon szokás, hanem valami ostort vagy botot. Tehát ezek az istenek ilyen termékenység istenek voltak. A zsidóknak az elvitele Asszíriába, tehát Mikás idején történt az asszír fogságban való elvitele, ez egy Ninivéből származó dombormű, asszír harcos, ahogy zsidó foglyokat kísér. Az asszír időből nagyon sok ábrázolásunk maradt fenn, hogy ezek a népek is oroszlánhoz hasonlították saját magukat. A Biblia az oroszlán jelképet végestelen végig használja Mikeásnál, Dánielnél is a csattanó Jelenések könyve 5. fejezete, ahol a két oroszlán jelképet társítja. Isten szemében nem az az oroszlán, akinek nagy hatalma van, tehát világi erők, hanem az, akinek nagy szeretete van, akinek nagy igazságosság érzése van. Az emberi világban ugye az oroszlán a legerősebb állat, ugyanebből a korból kerültek elő ezek az oroszlán horror jelenetek, ugye, hogy embereket ölnek meg az oroszlánok. Az Isten szemében az az erős, aki kitart a szeretet és az igazságosság mellett. Aztán jön a babiloni birodalom, majd a következő alkalommal Habakuk könyvével kapcsolatban foglalkozunk ezzel. A következő képünk egy érdekes alagút vízzel, forrásvízzel együtt, a Siloah forrása, Siloam alagút. Ezékiás király, a harmadik király, akinek idejében működött ugye Mikeás, a déli országrész királya, nagy reformer király. Ugye a déli országrész azért megőrizte az igaz Isten hitet, főleg két nagy reformer király, Ezékiás, majd később Jósiás által. Az ő idejére tehető, Ezékiás idejére Jeruzsálemnek a kiépítése, a termálvizeknek a kiaknázás, ugye Jézus korában már ott van a Betesda forrás, ott van a Siloam tava. Tehát ugye tudjuk, hogy Rómában több mint 1000 fürdő volt, de azok mesterséges fürdők voltak, Jeruzsálemben természetes hévizek voltak, mint egyébként Budapest is a hévizek városa. Ez az a templom, amelynek a helye erdős hegyé lett, ez az a templom, amit leromboltak, egy maketta jeruzsálemi templomról, amelynek tudjuk, hogy több része volt később, ugye a több mint 300 méteres hosszúságú salamoni oszlopcsarnok, király oszlopcsarnok vette körül a két udvart, a második udvarban tőlünk jobbra volt a szentély, a pitvar után a szentély és a szentek szentje. Ez elpusztult 70-ben és 132-135 között maga a hegy is. Ki az, aki jövendölt Jézus betlehemi születéséről, és ezt a betlehemi születést, illetve ennek az előzményeit Máté mellett melyik evangélista közölte velünk a legrészletesebben? El Gréco olajfestményén Lukács, jobb kezében ugye ott az íróeszköz, és látjuk a kinyitott könyv jobb oldalán, ha ilyen ábrázolást tetszenek látni, hogy az anya Mária és kezében a kisgyermek Jézussal, ez mindig Lukács evangélistát azonosítja, aki mindennek utána járt a születéstörténetnek is, bár ő ugye nem volt tanítvány, görög orvos volt, aki azonban utána járt Jézus életének, és sok mindent feljegyzett, ami kimaradt Mátétól és Márktól is. Néhány képzőművészeti ábrázolás a teljesség igénye nélkül csak felvillantáskép. Raffaello Santinak az ábrázolása a 16. század erejéről olajfestmény, ahogy az idősebb baloldali Zakariás felesége Erzsébet köszönti a jobboldali fiatalabb Máriát, Jézus édesanyját. Mind a ketten áldott állapotban vannak, egyik a baloldali Keresztelő Jánosnak lesz majd az édesanyja, háttérben már ott a jelent a Jordánnal baloldalt, a jobboldali pedig Jézus Krisztusé, az emberiség megváltójáé. A 16. századi ábrázolás után egy 17. század is, hogy egy északi mestert is megnézzünk, a holland Rembrandtnak csodálatos egyszerűségű és gyengéd ábrázolása. Baloldalt, hogy Zakariás kijön, idős ember már egy fiúcska vállára támaszkodik, feleségesen fiatal, aki időskora ellenére várja Keresztelő Jánost. A fiatal rokon Mária fölkeresi őt Júdea hegyei között. Ez az ábrázolás típus a vizitáció. A vizitáció annyit jelent, hogy meglátogatás. Festők százai festettek e fajta képeket, csak most két jelentősebbet mutattam be. A második nagy típus Jézus születése, Hans Memling 15. századi ábrázolásán. Jól látható, hogy József sokkal idősebb volt, második házassága lehetett valószínűleg ez, Mária sokkal fiatalabb. A háttérben jól kivehető az ökör és a szamár, Ézsajás könyve első fejezetéből vannak itt. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár a vemhének jászlát, csak az én népem nem ismeri az Istent. Említettem önöknek az előadáson, hogy mi az ökröknél és a szamaraknál nyomorultabbak vagyunk. Ezek a középkori festők ezt akarták kifejezni. Egyik kedvenc festőm Georges de Latour, 17. századi francia mester, a színeit a vöröstől a feketéig terjesztő kis sávban keverte ki, terjedő sávban keverte ki. Az asszonyok, ugye a pásztorok és pásztorok felesége, az idős József, menjünk közelebb a kép középpontjához, itt még jövendőlés formájában jobb oldalt Jézus, de bal oldalt itt a kis bárány, íme az Istennek ama báránya, mondja itt Georges de Latour ezen a képen is. A bárány ráeszmél, hogy eljött az emberiség megváltója, aki a harmadik utat közli. A reneszánsz idején persze teljesen más felfogásban, eltávolodva nagyon a Bibliától ábrázolják a jelenetet, de hát ez az olasz és az északi festészet között ez a különbség végig tartós is marad. A reformáció is jól jelzi a határokat és a szakadékokat, mind a mai napig egyébként. A déli művészet visszatérni látszik néhány pillanat erejéig a biblikus szellemiséghez. Ribérának, a vezető spanyol barokk festőnek valóban gyönyörű, szép Jézus születése ábrázolása. A spanyol parasztemberek élete vonul fel ezen a képen, baloldalt, ugye itt József nem annyira idős, Mária komolysága is egy hívő embernek az elmélyültségét tükrözi, és jobb oldalt ugye a két pásztor, illetve egy feleség, és az egyszerű jászol, tehát a 17. századi spanyol festészet néhány képviselőjében, talán az északi művészethez húz közelebb. Következő képünkön láthatjuk Rembrandt harmadik típus, harmadik ábrázolási téma, bemutatás a templomban. Jézus ugye nyolcadnapra körülmetélik, aztán bemutatják Jeruzsálemben. Simeon veszi a kezébe, háttérben Anna próféta asszony, baloldalt a nevelőapa és az édesanya. A megrökönyödés Mária arcán abból származik, hogy Simeon éppen most hozza tudomására, amit a Mikási jövendőlésben is olvastunk, hogy bizony nem csak megszületik a messiás, de arcul is verik. A te szívedet éles tőr járja át, mondja most majd Simeon. Rembrandt utolsó olajfestménye, ma a Stockholmi Nacionál Múzeum dísze, ahogy Simeon megköszöni Istennek, hogy beteljesedett a jövendőlés, amiről Mikás szólt, kezében a megváltó, háttérben Anna, aki szintén várta az ígéretek teljesedését, ketten a jeruzsálemi templomban imádkoztak, és a lélek megnyitotta a szemüket, és azonosították ezt a kis pólyás gyermeket nyilvánvalóan a Szentlélek vezetésével. Talán egy kis kinagyítást is hadd nézzünk, mert Rembrandt, amikor megfestette ezt a képet, nem tudta befejezni, tudnélik meghalt. Rembrandtnak a legutolsó festménye ez, gyönyörű festmény. A sárgának, a barnának elképesztően finom, változatos árnyalati a fehérig elmenőleg ott a homlokon, a kicsit az orr jobb oldalán, a galléron megcsillanva egy idős ember, akinek hetei, hónapjai vannak hátra, nem sokára meghal, de ezt várta, hogy világosságul legyen a pogányoknak és dicsőségére Izraelnek az, aki megszületik. Az igazán hívő emberek tudták az Ószövetségben is, hogy nacionalista vallás nincsen. Ha jön a megváltó, nem csak Izrael megváltója, hanem az egész világ megváltója. Ennyit a Morbus Hungaricusról. A következő negyedik képünk, az angyal megjelenik az alvó Józsefnek, és felkelti őt a két fáradt ember, egyszerű emberek. Betlehemben, egy pajtában, egy istálóban. Igen, mert Heródes is ismerte a Mikási proféciát, a papok is ismerték, mindent ismernek mind a mai napokig az egyházi vezetők is. Ne gondoljuk azt, hogy tudatlan kis tejfeles szájú gyermekek. Mindent ismernek, csak éppen engedelmeskedni nem akarnak annak, amit az Isten mond. Ők, ezek az egyszerű emberek engedelmeskednek. Látják ezt a szegények és örülnek. Küldi is Isten őket Egyiptomba, nehogy lemészárolják gyermeküket. Rembrandtnak megint csak nagyon híres, talán Berlinben látható olajfestménye, nézzék meg ezt a baloldali Józsefet. Hát igen, ilyenek az egyszerű emberek. Nem agresszív emberek, ezt talán rá van írva, de nem is depresszív emberek, hívő emberek. Most pihenik ki az egész utazás fáradalmát, az élet nyomorúságát. Mária is szinte eldől, ott van a kis pólyás baba a kezében. Jön a mennyből az angyal, és figyelmezteti őket arra, hogy távozzanak, mert Heródes is jön a porosztóival. Következő képünkön, ugye Magyarországon minden képet vitatnak, pár héttel ezelőtt vitatták a Murillónak a Bűnbánó Magdolnáját, most újabb vitatás készül a Szépművészeti Múzeum egyik dísze, Rembrandtnak, az alvó Józsefnek megjelenik az angyal, most azt akarják mondani, hogy ez nem Rembrandt. Se baj, ha nem Rembrandt, akkor Rembrandthoz hasonló nagy mű. Persze én avatatlan vagyok, nem vagyok művészettörténész, mégis ezt a képet rendkívüli módon szeretem, mert egy kicsit ha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy ez a harán kompozíció is fönt a mennyei világnak az erőteljes, határozott beavatkozás, és József az egész élet törődöttsége, a fizikai munka, a kiszolgáltatottság. Igen, ezekről az emberekről is igaz Mikás jövendőlés is, hogy lenyúzzák a bőrt róluk, összeaprítják és kondérba megfőzik az embereket a világhatalmasai, de ártani nem tudnak nekik. A lelküket nem tudják elpusztítani. A testüket meggyötörhetik a világ társadalmai, politikai rendszerei, egyik 19, másik egy hián 20, erőteljesen meggyötörnek bennünket, de aki a harmadik utat választja, az mindig föl tud állni. Itt is föláll. Rembrandt olajfestménye, föláll József és megy. Erőt kap. Az éjszakából kibontakozva ez a három ember, hogy egymásra van utalva, egy szabályos háromszögbe komponálta Rembrandt, Mária, a kis ded Jézus és József arcát, mindegyik másfelé néz, de mégis együtt vannak. Mária a férjére néz, a férje a sötét távolban néz, a gyermek talán itt előre, balra, kifelé néz, mindegyik másfelé néz, persze más az életkor, más a nem, más a lelki berendezkedés, mégis a hit összetartó ereje, az engedelmesség összetartó ereje, aki elesik is, de felemelkedik és engedelmeskedik Isten kérésének. Eközben Magyarországon, megint ajánlom a magyarkodóknak, ilyen műveket festenek, látjuk, lezongorázható a különbség, persze a mi hungaristáink számára, a mi javunkra, az előbbi Rembrandt és az esztergomi Biblia Pauperum között nem kell mutatnom a különbséget. Magyarországon sajnos a Bibliát nem adták az emberek kezébe, máig is nagyon nagy harc az, hogy a Bibliát eljutassuk az emberekhez. Az iskolai oktatásban is alig van benne, nem is képezik rá a tanárokat. A középkorban mit csinált a fönnálló politikai rend? Hát rajzoljatok néhány metszetet, jól színezzétek be, aztán majd az emberek leolvassák róla azt, amit le akarnak olvasni. Így jöttek létre a Biblia Pauperumok, ezek közül az esztergomi Biblia Pauperumból való ez a részlet, menekülés Egyiptomba. Aztán ez a téma egészen a 20. századig, a szürrealizmus, a kubizmus festőig terjed, mehetünk is tovább a következő témánkra. Jézus, aki megszületett Betlehemben, felnevelkedett Názáretben. Názáret képét látjuk. Egyszerű családban, Józsefnek, az ácsnak a családjában, Murillónak, a vitatott bűnbánó Magdolnát szerző Murillónak az ábrázolása. Ezt látta Jézus, Betlehem környéki hegyek, mezők, itt telt az élete, míg fellépett, míg Izrael bírája lett, míg arcul nem verdesték őt, nagyra becsülték az én fiamat, mondja majd Zakariás próféta. Mehetünk tovább. És befejezésül hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy Mikeás Ézsaiás kortársa. Ézsaiás profétával azért nem foglalkozom, mert most kis profétákkal foglalkozunk, 1-2-3 lapot szerző szerzőkkel. Hát ugye Jeremiás és főleg Ézsaiás könyve már 50-60 oldalra tehető. Szeretném, hogyha a kedves hallgatóink most legalább ezeket az 1-2 oldalakat, jövő héten például, hogy 2 hét múlva Habakuk, összesen egy lap lesz, 2 oldal. Kedves hallgatóink ezeket elolvasnák. Michelangelo freskója egyébként a római Sixtinából. És befejezésül, ahogy említettem önöknek, az erdős hegyen, a fölszántott Sion hegyén, aztán a 8. évszázad környékén a muzulmánok felépítették a maguk szent mecsetét, a Szikla dómot, az Omár mecsetet. Pár héttel ezelőtt is hallottuk, hogy milyen vérengzések színhelye volt ez a vidék. Egyébként nagyon szép ez a muzulmán építészet. Menjünk egy kicsit közelebb a falhoz. Ilyen mozaik, kirakásos, színes, szép és nagyon arányos, ízléses elrendezésű ablakok, illetve bérletek ezek, amiket látunk, Jeruzsálem sorsa megpecsételődött. És hogy pecsételődött meg, még 132-135 előtt, 605-597-586 háromszor is Jeremiás siratja Jeruzsálemet. Azért illesztettem ezt a Rembrandt festményt a vetítés végére, mert Jeruzsálem összes ostromát, összes lerombolását, Sedékiás idején, Titus idején, Barkokba idején, talán összefoglalja ez a gyönyörű szép Rembrandt olajfestmény. Hátulról, mint a láva ömlik előre a tűz, mindent fölperzsel a városban. Jeremiás 40 évig figyelmeztette a város lakosait, hogy változzanak meg. Bal oldalával egy könyvre dől. Nincs kinagyításom most, de a könyvön ez a szó által lehet látni is, hogy ott betűk vannak a könyvnek az oldalán, Bibel, a Biblia. A Biblia szavaival, az előző proféták, Ézsaiás, Mikeás, Habakuk szavaival szólt Jeremiás is, aki a 70 éves fogságot előre közölte, nem hallgattak rá. De a profétában nem volt gúny, nem volt kárörvendés, együttérzés volt. Együtt sírt a népével, együtt érzett a népével. Ezek voltak a proféták, és ez a mindenkori profétai keresztény népnek a jellemvonása is. Köszönöm szépen a figyelmet a kérdésekre, tehát egy hét múlva a Benczur utcában kerülhet sor. Köszönöm a figyelmet, és viszont.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai szombat délelőttön. János, Reisinger János nem tudott ma eljönni. Az ország egy távolabbi pontján végez szolgálatot, és a szombatnapra is ott maradt, ott vállalt szolgálatot. Mielőtt elolvasnám a ma délelőtti Isten tiszteletünknek az alapigéjét, hadd szóljak a gyerekekhez egy néhány mondatot, egy történetet az életemből, de szükség lenne, hogy lássam őket, és ugye úgy tudom, hogy itt a gyülekezetben minden ilyen alkalommal ide jönnek előre, most is kérném, hogy jöjjenek ide előre az első sorba, és hagyd tudjam nekik elmondani ezt a történetet előbb az életemből, aztán pedig a Bibliából. Most maga ez a történet, kedves gyerekek, maga ez a történet, körülbelül 9-10 éves lehettem, amikor megtörtént velem, és bizonyára érteni fogjátok majd, hogy miért is maradt meg az emlékezetemben a mai napig. Én ugye vidéken nőttem föl egy vidéki kis faluba, ahol a házakhoz nagy kertek tartoztak. És a nagy kertekben növényeket, különböző növényeket termesztettek. A szomszéd kertjében ugyan gyümölcsfák volt, a szomszéd kertjében viszont gyümölcsfák voltak. És ugye ott a vidéki életben a vidéki emberek azok nyitottabbak, mint a városiak. Ott nem volt probléma, az nem okozott gondot, hogyha átmentünk egyik kertből a másikba, nem okozott gondot, hogyha egyik udvaron átmentünk, mert éppen arra volt közelebb, amit szeretnénk elérni. Tehát a vidéki ember ebből a szempontból nyitott volt, és nem okozott problémát, nem okozott nehézséget, hogyha bementünk egymás udvarára, bementünk egymás kertjébe. És én ugye, mint ahogy mondtam, olyan 9-10 éves lehettem, és a szomszéd fiú volt a legjobb barátom, és persze mi sokat játszottunk együtt. És az egyik alkalommal kitaláltuk azt, hogy mivel már unjuk a saját udvarunkat, a kertünket, menjünk át a szomszéd kertbe. Ott vannak gyümölcsfák, vannak szilvafák, nagyon szerettük a szilvát, és éppen érett a szilva, és hát tudunk szilvát enni. És különösebben nem gondolkodtunk róla, átmentünk, és ott nyugodtan, természetes módon ettük a szilvát. Egy kis idő múlva viszont láttuk, hogy a szomszéd bácsi, aki a kert volt, aki a szilvafa volt, elindult hátrafelé a kertbe. Ugye éreztük, hogy ebből lehet, hogy még probléma származhat valamiért, hogy ebből gondunk lehet. Gondoltuk, hogy talán majd meggondolja magát és megáll valahol, de láttuk, hogy azért közeledik felénk. És úgy gondoltuk, hogy hát azért elmegyünk, és átfutottunk a saját kertünkbe, a saját udvarunkba, és ott a kertünknek a végén elbújtunk egy gödörbe, gondolván, hogy hát valami olyat tehettünk, ami miatt ő biztos szólni fog, vagy össze fog bennünket szidni, és jobb, ha most nem talál meg. Ugye egy gyerek gondolkodás talán másokkal is megtörtént már. Igen, és néztük közben, hogy mit csinál ez szomszéd bácsi, és láttuk, hogy nem állt meg a kertbe, nem állt meg a szilvafánál, nem állt meg a kertnek a szélénél, hanem egyenesen felénk jött. Ugye hát nagyon izgultunk, hogy mi lesz ebből, féltünk, nem nagyon mertük a fejünket se kidugni, de amikor láttuk, hogy egyre közelebb jön, és hát látja, hogy hol vagyunk, és a találkozás elkerülhetetlen, én egy hirtelen ötlettől vezérelve fölálltam, körülbelül egy-két lépést elmentem a gödörtől, és rámutattam a barátomra, hogy ő volt az. Rámutattam a barátomra, hogy ő volt az, aki kitalálta ezt az egészet. Kicsit megfagyott a levegő, már akkor úgy 9-10 évesen is éreztem, hogy most valami olyat tettem, amit nem kellett volna. A bácsi azt mondta, hogy jó, nincs belőle semmi probléma, de máskor szóljunk, és ha szilvát szeretnénk edni, akkor azt a szilvát, ami lepotyogott a földre, azt ne tapossuk el. Ne tapossuk el. Egyedül ez volt a kérése, ez volt a problémája. Hát mondanom sem kell, hogy nagyon kellemetlenül éreztem magamat az eset után. Bár a fiúval, a szomszéd fiúval, a barátommal továbbra is jó barátok lettünk, de éreztem, hogy meg kell magyarázni ezt a történetet, de hát nehezen tudtam megmagyarázni. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy szerintetek, gyerekek, melyik volt a nagyobb hiba? Bemenni a szomszéd kertbe kérdés nélkül, és ott ugye enni a szilvát? Vagy pedig, ha már ez az eset megtörtént, és észrevettek bennünket, akkor fölállni, és azt mondani, hogy a barátom volt, aki kitalálta. Melyik volt a nagyobb hiba? Igen. Ugye, tehát ugye ti is érzitek, hogy a nagyobb hiba az volt, hogy felálltam, és a barátomra azt mondtam, hogy ő találta ki az egészet, ő az egésznek a felelőse. Ugye, mondhatnám azt, hogy magára hagytam ebbe az helyzetbe.
nem csak, hogy elárultam, hanem magára hagytam ebbe az helyzetbe. De mi az, amiért ezt a történetet elmondtam? Nyilván talán ti is érzitek, hogy nem véletlenül maradt meg bennem ez a régi történet, ugye 9-10 éves lehettem. De mi az, ami miatt elmondtam ezt a történetet, és mi az, ami miatt most jutott eszembe ez a történet? Ugye az elmúlt negyed évben mi felnőttek a tesszalonikai gyülekezetről tanultunk, és Pálnak az életéről. Nekem Pálnak az élete gyerekként is mindig olyan távolinak tűnt, hát ugye maga a neve is apostol, ugye ez nekem mindig egy olyan komoly, méltóságteljes, komoly tanítást mondó, komoly tanítást adó emberre illik. Mindig olyan távolinak tűnt Pálnak az élettörténete. De most, ahogy tanultuk a tesszalonikai levelet, van egy mozzanat benne, ami úgy eszembe jutotta ezt a történetet, ezt a gyerekkori történetet, és egészen az ő személye, Pálnak a személye, ennek az apostolnak a személye, ennek a bácsinak a személye egészen más megvilágításba került számomra. És hogy mi is volt ez a történet, a felnőttek talán emlékeznek rá, hogy mielőtt Tesszalonikába érkezett, hol volt? Ugye Filippibe, és mi történt ott vele? Ugye nem olyan túl rég volt, beszéltünk róla. Ugye megvesszőzték, és tömlőcbe zárták. Nem egyedül volt, hanem volt neki egy társa, Pálnak volt egy társa, akit úgy hívtak, hogy Sillás. Ugye együtt jártak a városról városra, és itt is együtt voltak, és a Biblia tudósok találgatják, hogy vajon Pál apostol, akinek különleges joga volt, előjoga volt, ő római állampolgár volt, őt nem lehetett csak úgy megvesszőzni, őt nem lehetett csak úgy börtönbe zárni, hiszen ő neki joga volt arra, hogyha hivatkozik a római állampolgárságára, akkor ez neki egy különös eljárás, különös bánásmódot tett lehetővé. És itt nem olvasunk róla, hogy Pál hivatkozott volna erre. Nem olvasunk arról, hogy amikor meg akarták vesszőzni, tömlöcbe akarták csukni, akkor Pál odaállt volna, és azt mondta volna, hogy de kérem, ezt nem tehetitek meg velem, én római állampolgár vagyok, én különleges elbánást igényelek magamnak. Volt, amikor hivatkozott erre. De ebben az esetben nem olvasunk róla. És a Biblia kutatók találgatják, hogy vajon miért nem? Vajon miért nem mondta Pál, miért nem hivatkozott az ő római állampolgárságára? És van, aki azt mondja, és úgy gondolkodik, hogy bizonyára megtette Pál, hogy hivatkozott erre, talán bizonyára mondta ő, hogy ő római állampolgár, de olyan nagy volt az őt körülvevő tömegnek az aja, akik szerették volna, hogyha ő tömlőcbe zárják és előtte megvesszőzik, hogy a bírák, akik ezt eldöntötték, nem hallották. Ugye, érdekes magyarázat, talán egy kicsit kevésbé hihető. De van egy másik magyarázata, és vannak biblia kutatók, akik azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy Sillás római állampolgár volt-e. Nem vagyunk benne biztosak. És minden bizonnyal Pál apostol, ugye, aki társa volt ennek a Sillásnak, akivel együtt járták a gyülekezeteket, együtt alapították a gyülekezeteket, és nem tudjuk, hogy Sillás római állampolgár volt-e, Pál apostol nem akarta magára hagyni. Nem akarta magára hagyni ezt a társát, nem akarta magára hagyni Sillást. Nem állt föl, mint ahogy én tettem, és nem mondta azt, hogy kérem, nekem különleges elbánásban van részem, igényem, nekem különleges elbánásra van igényem. És az ő társa Sillás pedig elviselje ennek a következményét, viselje azt, hogy megvesszőzik, tömlőcbe zárják. Pál apostol azt mondja, hogy mondják néhány biblia kutatók, hogy vállalta, hogy Sillással együtt ott marad, és nem hagyja magára az ő társát ebben a helyzetben. Én nem tudom, hogy ez-e a jó magyarázat, de Pál apostolról el tudom képzelni, hogy ez az apostol, aki annyira szerette az Istent, és aki annyira ragaszkodott Jézus Krisztushoz, és aki annyira szerette volna őt követni, és megismerni, és követni, így ismerte meg a mi megváltónkat, így ismerte meg Jézust, hogy ő nem hagyja magára az embert, nem hagyta magára az embert, lemondott az ő isteni voltáról, eljött ide erre a világra, nem mondta azt, hogy viselje a következményét annak, amit elkövetett, hanem vállalta az ember helyett, vállalta helyettünk, gyerekek, a szenvedést, a nehézséget itt ebben a földi életben, és aztán végül ugye ennek a következményét, a kereszt halált is. És Pál apostol ettől a megváltótól tanult. És azt mondja, az ő életében is, ennek az apostolnak, ennek az embernek az életében, aki annyi sok komoly tanítást olvashatunk, azt mondja, hogy benne ott voltak ezek az egyszerű emberi vonások, nem hagyta magára az ő társát. Hát gyerekek, jegyezzétek meg ezt a történetet, jegyezzétek meg Pál apostolnak a történetét, az életét, a történetét,
És ti is, hogyha az életben hasonló helyzetbe kerültök, tanuljatok ti is ebből, ne hagyjátok magatokra, ne hagyjátok magára a ti társatokat az élet nehéz helyzetében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok. És ha most szeretnétek, visszamehettek szüleitekhez a helyetekre. És mi pedig a gyülekezet kérem, hogy lapozzuk fel a Bibliából Máté evangéliumának a 25. fejezetét, és ott egy ismert ige szakaszt szeretnék elolvasni. Máté evangélium a 25. fejezet a 31. verstől olvasom az igét. Így szól a 31. verstől az ige. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúztam és innom adtatok. Jövevény voltam és befogadtatok engem. Mezítelen voltam és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Fokoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúztál és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felkelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyáim fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Eddig olvasnám az ígét. Kedves gyülekezet, hogy miért is választottam ma délelőtti alapígének ezt az ige szakaszt, hiszen egy ismert ige szakasz, magam is szóltam már erről, ha jól emlékszem, talán itt ebben a gyülekezetben. De hogy mégis ezt az ige szakaszt választottam, és egy kicsit más szempontból szeretnék róla szólni, mint korábban tettem, az maga az időszerűsége. Ez maga az időszerűsége, hiszen ez az ige szakasz ugye Jézusnak a végidőről szóló, Jézusnak az apokaliptikus beszédéhez tartozik, a végidőről szóló beszédének a lezárása. A lezárása ez a példázat. Ez volt Jézusnak az utolsó példázata. Tehát a maga az ige, a példázatnak az időszerűsége az, ami miatt ezt az ige szakaszt ma délelőtre választottam. A másik, ami miatt úgy gondoltam, hogy ezt az ige szakaszt veszem elő, és ezt az ige szakaszt olvasom el, és szeretnék szólni egy néhány gondolatot róla, az az elmúlt negyed év. Ugye egy negyed évnek a határán vagyunk, az elmúlt negyed évben szombatról szombatra, és talán hétről hétre egy kicsit beletekintettünk egy ősgyülekezetnek, a tesszalonikai gyülekezetnek az életébe. Ugye beletekintettünk Pálnak az életében. Különös módon terjedt ebben az időszakban az evangélium. Különös módon és különös eszközökkel terjedt az evangélium. Vajon ezeknek a soroknak, ennek a példázatnak milyen jelentősége van ennek a gyülekezetnek, a tesszalonikai gyülekezetnek és Pálnak az életére nézve? Vannak-e párhuzamok, vannak-e összefonódások, vannak-e érintkezési felületek az utolsó idő, a végidő népe között, és vajon ennek az ősgyülekezetnek az élete között? Tehát ez a két mozzanat, ami miatt ezt a mai ígét, ezt a mai alapszemeget választottam. Ugye maga az igének az időszerűsége, mint ahogy említettem, ugye Máté evangélium a 24. fejezetnek, Jézus végidőről szóló beszédnek ez a folytatása. Ugye nem Jézus beszédében nem voltak fejezett határok, amikor Jézus elbeszélt a jelekről, beszélt, hogy milyen jelek lesznek majd a világban, akkor elmondott három példázatot. Ugye a 25. fejezet három példázatról szól, de egész pontosan négy példázattal zárta le ezt a beszédet. Hiszen a 24. fejezet a jó és a hű és a gonosz szolga példázatáról szól, ugye, amely arról szól, hogy milyen állapotok lesznek majd az Istennek az egyházában, milyen állapotok lesznek majd Jézus egyházában a végidőben. Lesznek majd szolgák, akik a jeleket nem veszik majd komolyan, nem a maga idejébe adják majd az eledelt az ő népének. És azt mondja, ott az ige azt mondja a példázat, hogy egy váratlan időben megjelenik majd a gazda, és különbséget tesz ugye a két szolga között. Aztán a 25. fejezet ugye három példázatot tartalmaz, a 10 szűz példázata, ugye a 10 szűz példázatával kezdődik a 25. fejezet, ugye amely még szintén arról szól, hogy milyenek lesznek az Isten népe között, az ő egyházában az állapotok.
Arról olvasunk, úgy kezdődik az ige, hogy ebben az időben hasonlatos lesz a mennyeknek országa, ami 10 szűzhöz, aki előveszi az ő lámpásait, és kimennek a vőlegény elé. Ezt olvasjuk, hogy várják majd a vőlegényt, és azt mondja, hogy lesznek, akik ebben a késedelemben, hogy a vőlegény késik. Azt mondja, lesznek, akik elalszanak, lesznek, akik elbólintanak, és amikor fölriadnak, fölkelnek, ugye látva, hogy ugye olvasjuk a talentumoknak a példázatát, ismert példázat, ugye arról szól, hogy minden ember kapott képességeket, minden ember kapott talentumokat az életben. Van, aki 5-öt kapott, van, aki 2-t, van, aki 1-et. És még az 5 talentumos, a 2 talentumos, ugye szaporította, gyarapította a talentumát. Addig azt mondja, az 1 talentumos elrejtette, és mikor visszajött a gazda, és számon kérte őket, akkor azt mondja, hogy az 1 talentumos, aki nem gyarapította az 5 talentumát, az annak a következménye, hogy nem kerül be az Istennek az országában. Tehát ugye a talentumok példázata és a juhok és a kecskék példázata, amit idéztem, amit elolvastam, ugye mondani valójában arról szól, hogy mit jelent az utolsó időben, egyáltalán mit jelent Jézust várva vigyázni egy emberi életben. Kedves gyülekezet, van ennek a két példázatnak, a talentumok példázatának és a juhok és a kecskék szétválasztás példázatának egy közös vonásuk. De ezt Jézus bármikor elmondhatta volna. És ő mégis úgy gondolta, hogy a végidőről szóló beszédben mondja el ezt a két példázatot. Vajon mi az, amivel szeretett volna Jézus ezzel hangsúlyozni? Bármikor elmondhatta volna ezt a két példázatot. Hiszen minden korra van különleges tanítása ennek. De Jézus, hogy itt mondta el, ugye azt szerette volna a tanítványoknak a szívére helyezni, és azt szerette volna a végidőben élő népének a szívére helyezni, hogy a keresztény élet az ugyan minden korszakban, egy szolgáló élet. Ugye ettől függ az örök sorsunk, hogy a keresztény élet minden korszakban egy szolgáló élet, de különösen így van ez a végidőben, a földi történelemnek az időszakában. Akkor, amikor nehezednek majd a külső feltételek, amikor körülvesznek bennünket nehézségek, ugye most egyre jobban ezt érezzük, gazdasági válság, rengeteget halljuk ezt a mondatot. Emberek csúsznak le, emberek kerülnek nehéz helyzetbe, emberek nem tudják megoldani a problémáikat. És mint egy Jézus azt mondja, hogy különösen ebben az időben, amikor a földi történelem egy ilyen helyzetbe jut, akkor különösen fontos, hogy a keresztény élete az egy szolgáló élet legyen, az enyhítse a körülötte lévő nehézséget, a körülötte lévő fájdalmat. Tehát kedves gyülekezet, hogy Jézus itt mondta el ezt a történetet, itt mondta el ezt a példázatot, és itt mondta el ezt a két példázatot, annak a magyarázata itt keresendő. De hogyan is kezdődik ez a példázat? Azt mondja, hogy mikor eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele, mint a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Szoktuk mondani az életben, hogy van, ami élet-halál kérdése. Ugye vannak olyan élethelyzetek. Hallottuk a hirdetésben a testvérünk, aki súlyos balesetet szenvedett, és ugye vérre van szüksége, ettől függ az élete. Ugye ettől függ az élete. Ugye számára az, hogy kap-e megfelelő orvosi ellátás, ez számára élet-halál kérdése. Ugye itt is ugye azt olvassuk, hogy melyik oldalra áll majd, melyik oldalra kerül majd az ember. Azt mondja, a királynak a jobb vagy a bal oldalára, azt mondja, ez élet-halál kérdése. Kevés fontosabb dolog van az életben. Azt mondja, ez egy élet-halál kérdése. És milyen különös, olyan tisztán adja vissza az ige. Hogy az életben ugye mi annyiféleképpen teszünk különbségeket emberek között. Földrész szempontjából, ugye kinézet szempontjából, bőrszín szempontjából, férfi, nő, tanulatlan, annyiféleképpen tudunk különbséget tenni. És itt mennyire leegyszerűsödik ez. Azt mondja, itt két csoporttal találkozunk. A királynak a jobb és a király bal keze felől állókkal. És milyen szépen és milyen élesen elkülönül egymástól. Azt mondja, a keleti ember számára a juhot és a kecskét azt lehetetlen volt összekeverni. Ugye este, amikor engedték be a karámba, hogyha ez megtörtént volna, akkor abban az állatoknak problémájuk lett volna. De talán nekünk városi ember számára ez talán még elképzelhető, hogy van, ahol ez könnyen összekeverhető, vagy nem olyan egyértelmű az elválasztás. Nyilván nincs ilyen, de elképzelhető.
De az ige annyira világosan érzékelteti, hogy a két csoport között a különbség annyira éles, mint a keleti ember számára, annyira éles és annyira élesen látható, mint a keleti ember számára a kecske, a juh és a kecske közötti különbség. Fogalmazhatnék úgy is, hogy annyira éles a két embercsoport között a különbség, mint a fény és a sötétség. Vagy annyira éles a két embercsoport között a különbség, mint a forró és a hideg. Mint a forró és a hideg elválasztódik egymástól. Kedves gyülekezet, azt mondja itt az ige, hogy ez a két csoport ennyire élesen elkülönül majd. Ennyire élesen látható a határvonal. És tegyük fel a kérdést, hogy kik fogják tehát örökölni az országot. Ugye, ahogy olvastuk az ígében, hogy kik lesznek azok, akik öröklik az országot. Mi fogja eldönteni? Azt mondja, mi fogja eldönteni ezt az élet-halál kérdését? Mi fogja eldönteni, hogy ki kerül a királynak a jobb keze, és ki kerül a királynak a bal keze felől? Ugye nagyon egyszerűen tudunk rá válaszolni. Az ige is nagyon egyszerű választ ad erre. Azt mondja, hogy az dönti majd el. Azt mondja, nem az dönti el, hogy mi hogyan gondolkodunk magunkról, nem az dönti majd el, hogy mit mondtak rólunk az emberek, mit mondunk mi egymásról. Nem az dönti majd el, hogy mi az, amit megértettünk a Szentírásból, bár ezeknek mind-mind jelentőséget tulajdonítunk. Nem az dönti majd el, hogy milyen összefüggéseket fedeztünk fel a Szentírásból, bár még egyszer mondom, jelentősége van, és lényeges kérdés. Hanem azt mondja, hogy a mi életünket, a mi örök sorsunkat azt fogja eldönteni, hogy milyenek voltak a mi cselekedeteink. Hogy az életünk az egy szolgáló élet volt-e, azt mondja, azt fogja eldönteni a mi örök sorsunkat. Ugye Pál, Jézus így mondja egy helyen, hogy mikor megkérdezték tőle, hogy mi a legnagyobb parancsolat, mi az a két fő parancsolat. Ugye azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és azt mondja, a másik hasonlatos ehhez. Azt mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat. Azt mondja, hogy egy embernek az örök sorsát azt fogja eldönteni. Hogy ez a parancsolat, azt mondja, ez megvalósult-e az életében? Vagy fogalmazhatok úgy, hogy ez testet öltött, cselekedetekben is testet öltött az ő életében. Azt mondja, hogy azok fogják örökölni az országot, akiknek az élete egy szolgáló élet volt-e. Azt mondja, akiknek az életükön meglátszódott az, hogy megismerték az Istent, és az Istent egy olyannak, egy szolgáló Istennek ismerték meg. Tehát kedves gyülekezet, azt mondja, a tíz szűz példázata, ugye, ahogy ért véget, azt mondja, vigyázzatok, mert amely órában nem gondoljátok, akkor jön el az embernek fia. Kedves gyülekezet, vigyázni azt jelenti egy ember életében. Hogy az élete egy szolgáló élet volt-e. És vajon milyen emlékeket őrzünk meg a tesszalonikai gyülekezetről? Ugye, nagyon sok elvi kérdést. Ről beszélgettünk az elmúlt negyed évvel. De vajon mi az, amit magunkkal viszünk ugye erről a gyülekezetről? Hogyan gondolkodott a kereszténységről ez a gyülekezet? Hogyan ismerte meg Pált? Hogyan ismerte meg Pálon keresztül magát Jézus Krisztust? Ugye milyen volt ez a gyülekezet? Nyilván vannak érdekes szálak, amelyek egy kicsit talán úgy párhuzamot vonhatnak a végidő népe és a tesszalonikai gyülekezet között. Ugye vissza tudunk emlékezni? Várták ők Jézusnak a megjelenését? Ugye, várták Jézusnak a megjelenését. Ugye Pál, amikor elment hozzájuk, és Jézus, Pál olyan szenvedélyesen, olyan szépen tudott nekik beszélni a Jézusnak a visszajövetelének a reménységéről. Ugye annyira elevenen élt ott Pálba ez az ő mesterének a visszajövetelének a reménysége. És amikor beszélt nekik, ugye beszélt ennek a gyülekezetnek, azt mondja, hogy szíven ragadta őket, és várták, úgy gondolták a saját életükben, ez meg fog történni. Aggódtak az ő halottaik miatt, ugye óvták az ő szeretteiknek az életét, hogy nehogy valami hátrányt szenvedjenek, ha Jézus visszajön, hogy nehogy később lássák meg Jézust. És Pál olyan szépen úgy helyreteszi ezt a kérdést az ő életükben. Ugye elmondja nekik, hogy a hallottak majd feltámadnak, és együtt látjuk meg Jézusnak a megjelenését, Jézusnak a visszajövetelét. Aztán ugye voltak, akik úgy gondolkodtak ebben a gyülekezetben, hogy hát ha Jézusnak a visszajövetele ilyen közel van, egy ilyen közeli esemény, akkor talán nincs értelme dolgozni, nincs értelme tevékenykedni. Nem tudom, mi az, amivel magyarázták. Talán különös hangsúlyt fektettek arra, hogy az ő saját lelki életük, az ő megszentelődésük, az ige ismeretük, nem tudom, rendben legyen. Csak az ugye világosan kiderül, hogy Pál ugye ezt a kérdést is helyre teszi.
úgy mondja nekik, ugye, hogy olvastuk a mai szombatiskolában, ugye, hogy a jónak a cselekvésében, azt mondja, jónak a cselekvésében meg ne restüljetek. Azt mondja nekik, hogy bátorítja őket, hogy az ő életük is egy szolgáló élet legyen. Úgy olvassuk az ötödik fejezetben is, hogy Pál bátorítja őket, hogy az életük egy szolgáló élet legyen, hogy a szeretet, felöltözzenek a szeretetnek a mellvasába, hogy amikor várják Jézusnak a megjelenését, azt ne tétlenül tegyék, az életük egy szolgáló élet legyen. És hadd kérdezzem meg, milyen emléket őrzünk erről a gyülekezetről? Szolgáló élet volt ennek a gyülekezetnek az élete? Ugye, mit olvasunk róla? Azt olvassuk róla, Pál ugye úgy mondja nekik a Tesszalonikai levél első levélnek a kezdetén, hogy kizendül tőletek az evangélium. Azt mondja, kizendül tőletek. Azt mondja, hogy a szereteteknek a híre eljutott egész Makedóniába és egész Akhájába. Tehát azt mondja, azt olvassuk róluk, hogy ez a gyülekezet egy szolgáló gyülekezet volt. Ugye különös módon terjedt az evangélium. Nem csak az ige szolgálat által, hanem különös módon terjedt az evangélium. Úgy olvassuk, hogy ezek a makedón testvérek azt mondja, nem voltak gazdagok. De Pál egy alkalommal példaként állítja őket, hogy mennyire készek voltak nehézséget és terhet viselni azért, hogy az evangélium terjedjen, hogy más embereknek az életén, más embereknek a fájdalmán enyhítsenek. De nézzük tovább a történetet. Tehát ugye azt mondhatjuk, hogy a mi örök sorsunkat, az embereknek az örök sorsát, a keresztényeknek az örök sorsát azt fogja eldönteni, hogy az ő életük az egy szolgáló élet volt-e, hogy megnyilatkozott az ő életükben a másik ember iránti szeretet, hogy úgy ismerték meg az Istent, mint egy szolgáló Isten, és ők is őt szerették volna követni. De úgy olvassuk tovább a példázatban, hogy kiknek az irányában gyakorolták ezek az emberek, kiknek az irányában gyakorolták ezek a keresztények a jónak a cselekvését. Ugye egyik alkalommal, amikor Jézus itt volt a földön, és föltették neki a kérdést, hogy kicsoda az én fele barátom. Ugye emlékeztek rá? Ugye föltették, ki az én fele barátom? Ugye az ószövetség, az ókori ember számára ez nem volt világos. Tegnap, amikor én is elmentem véradásra, és kérdeztem, hogy vajon az emberek eljönnek-e segíteni egy ilyen alkalommal. Egyáltalán az emberek hogyan gondolkodnak, jönnek-e segíteni, adnak-e vért úgy általában. És azt mondja nekem az asszisztensnő, hogy hát igen, eljönnek, azt mondja, három dolog miatt jönnek el. Azt mondja, van, aki azért jön el, mert kap egy bizonyos összegű jegyet, és hozzájut egy kis ennivalóhoz, hozzájut egy kis innivalóhoz. Azt mondja, vannak ilyenek. Szóval van, aki azért jön el, mert egészséges bizonyos időközönként vért adni, és egy kicsit felfrissül a szervezet. Szóval van, aki ezért jön el. Azt mondja, és vannak időszakok, amikor valakinek a hozzátartozója, van, akinek a családtagja megbetegszik, és akkor mozgósítja ugye a környezetét, és elmennek az emberek, és segítenek. Ugye egyik alkalommal megkérdezték Jézust, hogy de kinekünk a fele barátunk? Ugye az ószövetségi ember számára is nem volt világos ez a kérdés. Úgy gondolkodtak róla, hogy vannak családtagjaink, vannak hittestvéreink. Hát nyilván természetes, hogy nekik segítünk. Nyilván természetes, hogy ott a szeretet, a segítőkészség jobban megnyilatkozik. De úgy olvassuk az igében, hogy amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Kedves gyülekezet, ez a szó, hogy legkisebb atyám fia. Ez nekem a menny gondolkodására, a menny világából valami különleges dolgot sugall. Mi itt emberek, ugye itt a Földön mindent értékben mérünk. Van, amit kifejezünk pénzben. Ugye annál értékesebb valami, minél többet kell érte adni. Nem mindig így van, de sokszor. Ugye kifejezünk súlyban, minél nehezebb valami, annál nagyobb értéke talán. Minél hosszabb valami. És ki tudja még mennyi mindenben tesszük ezt ki, minél több van valamiből. Azt mondja, hogy a menny gondolkodásában ez nincs benne. Ugye azt mondja Jézus, hogy számára az egyetlen egy, az olyan értékes,
Sőt, maga az, hogy eltévejedett, az értékesebbé teszi, mint a 99. Azt mondja, hogy a menny világában nincs ilyen megkülönböztetés. Az emberi világban könnyen előfordul. Ugye könnyen előfordul. Elmegyünk, segítünk akkor, amikor egy ismerősünk, egy közeli ismerősünk kerül bajba. Elmegyünk, segítünk akkor, amikor családtagunk kerül bajba. De azt olvassuk, hogy a menny világában nincs ilyen különbségtétel. Amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül. Emlékszem a gyerekkoromból, amikor úgy ültem a gyülekezetben, mint itt jó néhány kisgyerek, és hát ugye nem mindig ragadt meg, mint ahogy általában a gyerekek gondolatában nem mindig ragadt meg az ige. De amúgy gyerekként is, amúgy az első élményem volt, vagy az első élményeim között volt, az a Bibliában egy embernek az élettörténete, akiről úgy emlékezik meg a Biblia, hogy igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Ugye, ennek a története nem egy szép történet, nem egy könnyű történet. De ami megfogott ebből a történetből, hogy ami megfogott, ami emlékezetessé tett, ami a mai napig úgy ott van, és úgy van, ott van az emlékezetemben, az az, hogy amikor egyik alkalommal kereste Jób, hogy mi az oka annak, ami vele megtörtént. Mindez miért történt vele. És gondolkodik, és keresi, hogy miért, mi az, ami hiba volt az életében. Ugye ott voltak a barátai, ugye vigasztalás Tesszalonikai gyülekezetről, ugye Pál bátorítja őket, hogy mindig vigasztaljátok egymást. Ugye jöttek Jobbnak a barátai vigasztalni. Tudták vigasztalni? Tudták vigasztalni? Ugye hányszor esünk bele, vagy eshetünk bele mi is ebbe a hibába, hogy okoljuk a másikat, ugye miért történt mindez veled? És amikor Jobb keresi, hogy mindez miért történt az ő életében, miért engedte meg ezt az Isten? És azt mondja, hogy én a vaknak én szeme voltam, a sántának lába voltam. És az a következő mondat, ami úgy megragadott, azt mondja, hogy az ismeretlenek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Nem, ez olyan szép. Azt mondja, az ismeretlenek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Azt mondja, hogy bárkivel találkozott az életben, vagy mi találkozunk az életben. Nem tudom, én egy Zsák utcában lakom Budapestnek egy peremkerületében. Nem túl sok ház van ott. A minap találkoztam egy ismerőssel éppen, ugye hát vállalkozó vagyok, és otthon dolgozom, és azt mondja nekem, hogy neked mindig van tennivalód. Talán meg szeretett volna megállni egy kicsit beszélgetni, nem volt időm. Azt mondja, hogy az ismeretlenek ügyét is jól meghánytam, vetette. Vajon bennünket hogy ismer a mi környezetünk? Ugye, hogy ismer bennünket a mi környezetünk? Számíthatnak-e ránk? Ugye készek vagyunk-e megállni? Fizikai vagy lelki segítséget nyújtani egy adott pillanatban? Mikor fölkerültem Budapestre, ugye ebben a nagyvárosban, hát vidéki gyerekként, rögtön elveszettnek éreztem magam. Elég volt megtanulnom, hogy merre mennek a villamosok, milyen a közlekedés. Ugye is munkát kellett volna találjak, munkát kellett volna keresnem. Én nem nagyon tudtam, merre induljak, és egyik gyülekezetünkből az egyik testvérünk minden nap eljött korábban a munkahelyéről, megbeszéltünk egy találkozót, eljött korábban a munkahelyéről, és jött velem. És mentünk egyik cégtől a másikig, bekopogtunk az igazgatóhoz, és jött velem. Egyik nap a másik után is segített munkát találni. Azt mondtam, szeretnék én is ilyen lenni. Nem sajnálta az időt, nem sajnálta a fáradtságot arra, hogy jöjjön és segítsen. Azt mondja, hogy amennyiben megcselekszitek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Most a szombatiskola kapcsán elővettem Pál apostol nyomában című könyvet, nem tudom, hogy valaki ismeri-e, és ahogy lapozgattam ezt a könyvet, úgy ír Pálról, mint emberről, azt mondja, hogy Pál apostolban ábrázódik ki először a keresztény misszionárius teljes képe. Azt mondja, az a szeretet, amellyel valamennyi gyülekezetet gondját magára vette, valami egészen újszerű volt a világban. Azt mondja ez a szerző, hogy Pál az a szeretet, amivel Pál az ő gyülekezeteinek, az embereknek, az ő környezetének a gondjait magára vette. Azt mondja, hogy egészen újszerű volt abban a világban. Újszerű volt abban a világban. Azt mondja, azért senki nem

Olvastuk, hogy azelőtt soha senki nem érzett ilyen felelősséget embertársai lelki és erkölcsi javaiért. Úgy olvastuk a Tesszalonikai levélben egyik alkalommal, hogy én ott voltam köztetek és dajkálgattalak. Ezt mondja, különös módon gondoztalak. Ugye volt időm megállni, gondjaitokat magamra venni, volt időm erősíteni, volt időm vigasztalni. Különös módon terjedt az evangélium. Azt mondja, hogy nem volt azelőtt ilyen ember, aki másik embernek, az ő gyülekezetnek a gondjait, azt mondja, így erkölcsi és anyagi javait, így gondjait így a magára vette volna. Ugye nekem mindig kérdés, hogy Pál hogy lett ilyen? Ugye egy tarzusi fiatal ember volt, kicsit talán lobbanékony, kicsit heves vérmérsékletű, ugye mennyire, hogyan üldözte a keresztényeket, ugye hogyan üldözte a keresztényeket. Nekem nagyon érdekes az olvasni az ő leveleit, Tesszalonikai levelet. Ugye bizonyára nem gondolta, hogy valamikor majd évszázadokkal vagy évezredekkel később majd ilyen becsbe tartják majd az ő leveleit. Bizonyára meglepődne, vagy meglepődik majd, hogyha megtudja ezt. De hogy ő ilyen ember lett, ő nem találkozott fizikai valóságában Jézussal. Ugye nem olvasunk arról, hogy amikor Jézus itt járt a Földön, bár kortársak voltak, hogy ő találkozott volna Jézussal. Bizonyára így lett volna, akkor amilyen szenvedéllyel, amilyen forró ragaszkodással szerette az ő mesterét. Bizonyára valamelyik levélben olvashattunk volna róla. Bizonyára szólt volna róla. Azt mondja, nem olvasunk róla. És mégis azt olvassuk róla, hogy ember nem volt azelőtt a világban, aki így gondját viselte volna az ő embertársának, gondját viselte volna az ő gyülekezetének. Ugye felvetődik a kérdés, hogy hogy lett Pál ilyen? Nem, nekem egy érdekes kérdés. Nem olvasunk róla, hogy hogy lett ilyen. Ugye azt tudjuk, hogy találkozott a Damaszkuszi úton az ő mesterével. Jézus életéről csak a tanítványoktól, Pétertől tudott. Ugye Péter egy alkalommal, amikor Kornélius házában volt, és beszélt az ő mesteréről, ugye egy rövid mondatban talán úgy össze lehetett foglalni, vagy összefoglalta az ő mesterének az életét, azt mondja, széllyel járt jót tévén. Azt mondja, hogyha nekem össze kellene foglalni Jézusnak az életét, azt mondja, ezzel az egy mondattal tehetném meg, hogy széllyel járt jót tévén. Azt mondja, Páltól, a mestertől tanult. Ő azt mondja, szeretnék ilyen lenni, szeretnék hozzá hasonlítani. És úgy olvassuk az igében, hogy ezek a keresztények, akik a király jobb keze felől állnak, akik úgy különülnek el, és úgy választódnak el, mint ahogy a sötétség elválasztódik a világosságtól, mint ahogy a forró elválasztódik a hidegtől, mint ahogy a juh elválasztódik a kecskéktől. Azt mondja, hogy ezek az embereknek az életük egy szolgáló élet. Azt olvastuk, hogy ők nem tesznek különbséget emberek között, ők a legkisebben is segítenek. És úgy olvassuk itt az igében, amikor a király azt mondja nekik, hogy gyertek, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett, és ők felteszik a kérdést, hogy mikor tettük mindezt. Azt mondja itt az ige, hogy mikor éheztem és ennem adtatok, szomjúztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, és itt sorolja, nagyon egyszerű dolgokat sorol. Nagyon egyszerű dolgokat. Ugye milyen különös, ugye egy egyszerű történet, egyszerű különbségtétel, egyszerű szétválasztás, és ez életnek az egyszerű történetei, az egyszerű mozzanatai. Kevés ember választja ezt életcélnak. Kevés ember választja életcélnak. Ugye én is emlékszem, amikor fiatalként kerestem, hogy milyen életcélt szeretnék magamnak, mert nagyon talán nem csak én voltam így, ugye többen vagyunk úgy, hogy úgy gondoltuk, hogy jó lenne hegyeket megmozgatni, nem? Jó lenne nagy dolgokat tenni a világban. Azt mondja, hegyeket megmozgatni. Azt mondja, hogy mondja a szeretet himnusza? Ha angyalok nyelvén szólok is. Azt mondja, a hegyeket mozgatok is meg. De ha nincs bennem a szolgáló élet, azt mondja, sem. Nincs bennem a szeretet, az isteni szeretet. Azt mondja, értéktelen az életem. Hány ember szeretne nagy dolgot tenni, akár Jézusért? Hány ember szeretne nagy dolgot tenni, és milyen egyszerű momentum az, ami eldönti egy embernek az öreg sorsát. Milyen egyszerű kis történet, milyen egyszerű kis momentumok. És milyen érdekes megfigyelni az igében, hogy nem úgy olvassuk, hogy éhes voltam, és enni kértem tőletek, szomjúztam, és innom kértem tőletek. Azt mondja, fogoly voltam, és üzentem nektek, és eljöttetek, és meglátogattatok. Hányszor érzi az ember ezt is nagy dolognak, ugye időt szakítani rá.
Azt

Lássuk, hogy ezek az emberek, ezek a keresztényeknek az életében, azt mondja, a szolgáló élet olyan természetes módon nyilatkozott meg. Olyan természetes módon nyilatkozott meg. Egy fiatalon elhunyt, betegségben elhunyt költőnek a verséből idéznék egy néhány mondatot. Úgy írja ez a költő, miért nem mondod, ami mondhatatlan? Miért nem látod, ami láthatatlan? Miért nem érzed, ami felfoghatatlan? És miért nem segítesz azon, aki nem kéri tőled? De benne van a tekintetében. Azt mondja, hogy ezek az embereknek az élete egy szolgáló élet volt. Ezek az embereknek az élete, a jónak a cselekvése már akkor megnyilatkozott, mielőtt az még szükséget jelzett volna. Van látható jel a szomjúságnak? Ugye most megkérdezném, hogy ki az, aki szomjas itt közületek. Nem látom, nincs látható jele. Akkor segíteni már, amikor a szomjúság már súlyos tüneteket hoz, akkor talán már könnyebb, de talán már késő. Azt mondja, hogy ezek az embereknek az életében, azt mondja, úgy volt ott az isteni szeretet, a szolgáló élet, hogy ők már akkor észrevették. Akkor meglátták, mert az életük része volt a szolgáló élet, amikor az még testet sem öltött. Az utcánkban szemközt lakik egy idős házas pár, rendes, tisztességes életet éltek, becsületes munkával töltötték el az életüket. Ugye idősek már, a bácsi megfáradt a munkában, ő már nem nagyon bír dolgozni, nagyon sokat pihen otthon. A néni az, aki elmegy időről időre a piacra bevásárolni. És az egyik alkalommal láttam, hogy jön az utca elején két nehéz táskával. Gondoltam, megvárom, és segítek neki. Néhány lépés után a néni letette a táskát, és meg kellett, hogy álljon. Értitek, miért mondtam ezt el? Szóval vannak emberek, akik elé mennek a másiknak. Vannak emberek, akik elé tudnak menni, mert az életükben a szolgáló élet olyan természetes módon nyilatkozik meg. Azt mondja, fogékonyak rá. Szóval nem csak akkor nyilatkozik meg a szolgáló élet az ő életükben, amikor már ez testet ölt, amikor látható jele van, hanem azt mondja, hogy elé mennek. Mert az életüknek ez egy természetes része, természetes módon nyilatkozik meg mindez az ő életükben. Fárasztó lehet így élni, nem? Gondolhatná az ember. De fárasztó lehet így élni, mindig a másik embernek a szükségletét figyelni. Mindig a másik embernek a szükségletét figyelni, és kész lenni segítségre. Fárasztó lehet így élni, gondolná az ember. Erről olvasunk az ígében. Ugye, hogyha Pálnak az életét szemléljük, a Pálnak az életére gondolunk, vajon ezt látjuk őnek, hogy egy megfáradt emberként járta végig az életét? Megfáradt emberként járta végig az életét, és az életének a végén egy megfáradt, ugye hány ember van az élet nehézségeiben, megrokkan. Aztán Pál aztán igazán viselt nehézségeket. Ugye néha úgy eszembe jut az élete, ugye én is dolgozom, és néha úgy terhet jelent egy ige szolgálatra való felkészülés. És akkor mondja nekem a feleségem, hogy de hát ott van Pál apostol. És én mondom neki, hogy persze, hát ő Pál volt, neki ez volt a dolga. Ő egy kis alacsony ember volt, ugye azt mondják a krónikák, az alacsony emberek azok teherbíróak. Ő bírta. Mondja, és amikor olvasom az életét, azt mondja, hogy elment Efézusba, 3 hónapig tanított a zsinagógába, ugye aztán kibérelt egy iskolát, ugye, és olvassátok el Apostolok cselekedete 19. fejezet, azt mondja, kibérelt egy iskolát, és amikor a keleti ember pihen, ugye reggel fölkelt, sátorkészítő volt, dolgozott, ugye amikor a keleti ember délben sziesztázni ment, ugye így mondják, sziesztázás, akkor elment, ha volt irata, ugye talán hóna alá fogta, és elment ebbe az iskolába, és beszélgetett az emberekkel, ugye vállalta, ugye gondot viselt az ő lelki, fizikai javairól, délután 3-4 óráig, és aztán ment vissza és dolgozott. Kedves gyülekezet, megfáradt emberként látjuk Pált magunk előtt. Honnét volt neki ilyen energiája? Mi az, ami újból és újból erőt adott neki? És ugye itt is azt látjuk ezekről, akik ott állnak a király előtt, és azt kérdezik, mikor tettük mindezt? Ezt mi nem emlékszünk rá. Nem úgy gondolunk vissza az életbe, hogy ez egy nehéz, már kibírhatatlan, nagyon terhes élet volt. Ugye nem úgy látjuk. Azt kérdezik, hogy mikor tettük mindezt. Meglepetés számukra, hogy itt vannak. Meglepetés. Az ember úgy elképzeli, ugye azt mondják, hogy öröm,
öröm, hogy a legnagyobb öröm kapni, vagy a legnagyobb öröm adni. Ugye, nem tudom melyik, ugye nyilván mind a kettő, de itt pont ezt a mozzanatot látjuk. Azt mondja, hogy ott van a király, és látja ezeken az embereken a meglepetést, látja ezeken az embereket az örömet, látja azt, hogy ők nem értik, hogy kerültek ide. Látja azt, hogy számukra az élet nem egy terhes élet volt. Az, hogy ők gondolják, hogy ők terhet viseltek, az életük egy szolgáló élet volt. Nem egy olyan élet volt, amiben belerokkantak, amiben belefáradtak. És ott van a király, és látja ezt a tekintetüket, látja azt, hogy ők meglepődnek ezen. A király számára ugye egy nagy öröm fölfedezni azt, az ő fiának a képmását ezeken az embereken. Ugye nagy öröm fölfedezni Jézusnak a képmását, ugye, aki eljött erre a világra, aki mindenét odaadta, aki lemondott az ő halhatatlanságáról, lemondott az ő dicsőségéről, azt mondja azért, hogy itt a földön szolgáljon, és megmentse az embert. Kedves gyülekezet, a szolgáló élet úgy olvassuk itt az ígében, úgy látjuk ebben a példázatban, és Pálnak az életében is, hogy nem egy megterhelt, nem egy megfáradt élet. De honnét kapta Pál újból és újból ezt az erőt? Mi az, ami újból és újból erőt adott neki ahhoz, hogy ő ne megfáradjon, ne egy megterhelt életet éljen? Mi az, amiből táplálkozott, mondanánk az ígéből? Ugye, mondanánk. És ez bizonyára így van. De aki beszélgetett már emberekkel, ugye nekem van lehetőségem újból és újból meghallgatni keresztségre készülőket. Van lehetőségem meghallgatni embereket, akik elmondják, hogy az Isten hogyan vezette el őket ide. Ugye nemrég volt a gyülekezetünkben is keresztség. És az ember, amikor megy hazafelé, úgy érzi, hogy feltöltekezett. Újból erőt kapott. Azt mondja, látni egy emberen azt, hogy az Isten milyen különös módon viselt róla gondot, milyen különös módon vezette el ide, milyen különös módon változtatta meg az életét. Kedves gyülekezet, amikor Pál látta, hogy ezek a gyülekezetek sokszor a nehézségeik hátterén is, de egyre jobban ragaszkodnak az Istenhez. Az életük egyre jobban megváltozik. Azt mondja Pál itt tesszalonikai gyülekezethez, azt mondja, ti vagytok a mi dicsőségünk, és azt mondja, ti vagytok a mi örömünk. Második fejezet, 20. vers. Azt mondja, ti vagytok az mi dicsőségünk, ti vagytok a mi örömünk. A levélnek az elején ugye így kezdi a mondani valóját, hogy hálásak vagyunk az Istennek, hálát adunk az Istennek mindnyájatokért. Ez a gyülekezet erőt meríteni, erőt kapni abból, hogy valaki szolgál, hogy valaki szolgál, és valaki az evangéliumot nem csak az ő elméleti valóságában viszi el, hanem gondját viseli az ő embertársának fizikai és lelki javainak. Nagy tapasztalat. Nem mondhatjuk egy embernek, és különösen nem így a végidőben, hogy amikor emberi sorsok nehezednek, nem mondhatjuk embereknek, amikor látjuk és tapasztaljuk a hiányosságot, a nehézségeiket, a szomorúságokat, lehet az lelki, vagy lehet az fizikai. Nem mondhatjuk nekik, hogy mi tudunk egy jó tanítást adni, akár az egészséges életmódról. Nem mondhatjuk, amikor látunk szükséget, hogy mi tudunk egy jó tanítást adni a halottak állapotáról. Kedves gyülekezet, a keresztény élet az egy szolgáló élet. Kívánom, hogy mi mindannyian tapasztaljuk meg a mi életünk folyamán. És kívánom, hogy a mi életünk is egy szolgáló élet legyen. És ahogy az ige mondja, ahogy a példázat elején a király megszólítja az ő jobb keze felől állókat, hogy gyertek én atyámnak áldottai. Kívánom, hogy az Isten áldása különös módon és különös tapasztalatok által nyilatkozzon meg a mi életünkben is. Látva, megtapasztalva azt, hogy a mi személyes életünk, a mi személyes fáradozásunk nyomán emberek megismerik az igazságot, és mi is erőt kapjunk ebből, és dicsérjük az Istent. Amen. Mennyi édesatyánk, szerető Istenünk! Hálásak vagyunk, hogy bizalommal jöhetünk hozzád. És ez a bizalom azért fakad bennünk, mert egy szerető, szolgáló Istennek ismertünk meg. Egy szerető, szolgáló Istennek, aki nem közömbös a mi életünk, aki nem közömbös a mi terheink iránt. Aki ez az életünkben a kisebb,
és nagyobb problémáinkkal is jöhettünk, és jöhetünk. Köszönjük, hogy bennünket is megszólítottál, és különböző utakon elvezettél ide, különböző utakon vezettél bennünket. Köszönjük, hogy hozzánk is eljutott a te ígéd, és megtapasztalhattuk, hogy a mi életünket rád bízhatjuk. Istenünk, mi szeretnénk téged tükrözni ebben a világban, különösen most, amikor a történelem végéhez járunk. Kérünk arra, hogy tegyél bennünket egy olyan néppé, és tegyél bennünket olyan emberekké, akiket úgy ismernek meg, mint akikre lehet számítani, mint akik készek segíteni. De Istenünk, kérünk, segíts abban, hogy ezzel is téged tükrözzünk vissza. Segíts abban, hogy életünk egy szolgáló élet legyen. Segíts abban, hogy így is megtapasztaljuk a te különös gondviselésedet, és megéljük, megtapasztaljuk azt, hogy ismerőst, rokon, családtagod, embereket vezethetünk hozzád. Add meg ezt a tapasztalatot mindannyiunk életében. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled, az Úr Jézus nevében. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázlat proféciája című sorozatunk utolsó előtti előadásán. A mai alkalommal lezárjuk a 10. vázlat proféciával a sorozatunkat, de 2 hét múlva még szeretném a 10 vázlat proféciából összegyűjteni a ma különösen időszerű jövendőléseket és az ember gyakorlati magatartását a felismert igazságokkal kapcsolatban. A mai alkalommal azonban a Bibliának a legmonumentálisabb vázlat proféciájával kell, hogy foglalkozzunk, amelyre nem túlzás, hogy egy év is kevés lenne. Jelenések könyve 12. fejezetétől tart ez a tulajdonképpen a 19. fejezetig, de ha meghosszabbítjuk, akkor a 22. fejezetig, vagyis a Bibliának az utolsó fejezeteiről van szó. Átfogó néven talán így nevezhetnénk ezt a lezáró vázlat proféciát, hogy a nagy küzdelem miben létéről szól. A nagy küzdelem szemléletre tanít meg bennünket. Vagyis arra, hogy amíg itt a Földön rossz létezik, addig az életünk küzdés és küzdelem nélkül nem képzelhető el, mégpedig nagyon heves küzdés és harc nélkül nem képzelhető el. Ameddig a rossz fejedelme Sátán él, addig senki ember ez alól nem tudja kivonni magát, legfeljebb azzal a különbséggel, hogy vannak, akik nemtelen küzdelmet folytatnak, hogy mondja a Biblia, mások meg nemes küzdelmet. Mindannyiunknak küzdelem és szenvedés az élet bizonyos értelemben, de a zsidókhoz írt levél 2. fejezet 10. verse azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ami üdvösségünk fejedelmét is az Isten szenvedések által tette tökéletessé. Vagy ennek a nagy küzdelem szemléletnek megragadni a lényegét, eszmei lényegét, és a hétköznapokban így élni, hogy nem elcsüggedni, nem elbátortalanodni, nem letenni a küzdő fegyvert, hanem napról napra megújulni a jóért való küzdelemben, a személyes életünkben, a társadalomban, a történelem nagy folyamataiban. Ezt kínálja ez a hatalmas vázlat profécia, amely most előttünk ki fog bontakozni. Azt hiszem, nem mondok újat, ha azt mondom, hogy alkatunknál és természetünknél fogva terhesnek érezzük a küzdelmet, még inkább a szenvedést. Az ember úgy gondolja, hogy eleve nyugalom, megelégedettség és boldogság kell, hogy legyen az osztály része. Igen, ha a paradicsom előtti világban élnénk. De mi a paradicsomtól fogva eljátszottuk a bűntelen világnak a lehetőségét. Beengedtünk a világba egy irtózatos ellenséget, aki tortül a világunkon, és akinek a kezében ez a világ szinte elhamvad a sok rossztól, amit idehoz, és ez a nagy ellenség, Sátán. A nagy küzdelem szemléletért mindenkinek kellett küzdeni, prófétáknak is kellett küzdeni. Én nem gondolom, hogy Jónás próféta úgy küzdött ezért, mint hogy Babits Mihály megírta a híres Elbeszélő költeménye első részében, de számomra mindig olyan megindító, ahogy visszaidézem Babits szavait. Ugye Jónást, amikor elfogják a hajónak az alsó részében, és kiderül a hajósok számára is, hogy ő miatta jött a tengeri veszedelem, és Jónás szabadkozik, akkor Babits megfogalmazásában a következő megrendítő sorokat mondja, hogy mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten dolga, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. De ha kitesztek valahol még élve, tegyetek ki egy magányos erdőszérre, ahol makkon tengjek és keserű medjen, és békében, hogy az Isten is elfeledjen. Ugye milyen megrendítő dolog ez? Mondom, nem egészen a bibliai Jónásból vett szavak ezek, de Babits is mélyen átérezte azt, hogy az ember hogy nem akar küzdeni, az ember nem akar szenvedést vállalni, az ember szeretne békés, boldog életet, de minden ember életében eljön ez, amikor azt mondja, hogy a világ gondja, az nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hát az Isten gondja, majd ő oldja meg a dolgokat. Én szeretnék egy magányos szigeten, vagy legalábbis egy erdőszélen, ahol makkon tengjek és keserű megyen, és békében, és még az Isten is elfeledjen. Ugye átcsap az ellentétébe ez a szabadkozás, illetve ez a kérlelés, mert hiszen hogyan lehetne Isten nélkül békesség és boldogság. Kedves hallgatók, monumentális ez a vázlat profécia, mert ha így mutatnám ezen a pálcán, akkor azt mondhatnám, hogy ha itt van az emberi történelem e két rész között,
ez a vázat profécia visszatekint az emberi történelem előtti időszakra is. Miért nagy küzdelem ez a földi történelem? Mert a történelmünk előtt létrejött már a bűn, a szeretet világrendjében létrejött a szakadás, és egy angyal fejedelem egy más törvényt léptetett életbe, és ez az önzés törvénye. És a vázat profécia rámutat arra, hogy mi emberek beengedtük erre a világra az önzés törvényét. És ezt a világot lángba borította ez a törvény. És amikor lezáródik a világunk történelme, ez a pár évezredes, iszonyatos, sanyarú történelem, utána is még szó van egy ezer éves ítéletről, hogy megnyugtatóan mindenki előtt kitisztázódjék ez a sok szörnyűség, mert ez a sok elveszett ember. Szükség van még egy ezer éves ítéletre, és utána kezdődhet el csak az örök élet. Tehát, hogy úgy mondjam, a Bibliának ez a lezáró része, szinte az egész Bibliában megérintett témákat foglalja össze, vagyis elmegy a teremtés legkezdetibb részeire, arra a pontra a 12. jelenések könyve 12. fejezetében, amikor valakinek eszébe jutott az, hogy nem a szeretet az élet alapja, nem az önzés. És szembefordult az Istennel. És elindul ettől a kis gondolattól, ponttól, hogy Sátán kifejleszti a maga hadi eszközeit, és bejön erre a földre, és lezáródik akkor, amikor Sátán egyszer s mindenkorra megsemmisül démonaival és azokkal együtt, akik követték. Ez egy monumentális nagy vázatprofécia, a 10 vázatproféciának méltó befejezése. Nem tudok ennek minden részletére kitérni, ezt előre is hadd mondjam. Aki részletes bepillantást akar ebben nyerni, pár évvel ezelőtt tartottunk egy 25 részes jelenések könyve sorozatot, ott bizonyos kazettákról el lehet olvasni, meg lehet hallgatni, és bizonyos könyvekből el lehet olvasni ilyen a Nagy Küzdelem című könyv vagy korszakok nyomában. Én 3 szempontra leszek figyelemmel, és ezt fel is írtam a táblára. Az első szempontként szeretném a 10. vázlat profécia alapján a világ események legrövidebb összefoglalását nyújtani. Amit mindenki lát, de mégse lát mindenki. Ami ott van a felszínen, a mai világban is ott van a felszínen, de mégis az emberek, mintha nem látnák, vagy nem értenék, vagy nem tudnák, hogy milyen korban élünk. A második pontban azt szeretném önök elé állítani, hogy miközben az egész világ történelme egyre inkább sötétedik, egyre inkább nyomasztó lesz, Isten szabadító terve hogyan bontakozik ki a végső nemzedékek és nemzedék számára. Mit jelent az, hogy Isten szabadítani akar a bűn fogságából, és minden embert, akinek a szíve döntése, az élet és a szeretet döntése, azt az embert szeretné az örök életre elvezetni. És miután ezt is megnéztük, a harmadik már befejező fináléban csak egy pár szó erejéig szeretnék kitérni a kegyelem idő lejártáig. Vagyis még az is benne van ebben a vázlat proféciában, hogy milyen lett volna a történelmünk. Ha olyan lett volna, hogy ma sok ember elgondolja, hogy Isten elhagyta ezt a történelmet. Mert sok ember ezt így gondolja, hogy hát Isten nem törődik a világgal, vagy Isten nem gondoskodik eléggé az emberekről. Na hát bemutatja ez az utolsó 7 csapásról szóló rövid részlet ebben a vázlatproféciában, hogy milyen lett volna a történelmünk, ha Isten csak napokig elhagyta volna az ő szent lelkével és gondviselésével ennek a földnek a történelmét. Hát ennyi áll a mai este során előttünk, és rögtön akkor szeretnék rá is térni arra, hogy ez az utolsó vázlatprofécia, a Bibliának a 10. vázlatproféciája, hogyan vonja meg a világunk mérlegét. Milyen világeseményekkel számol, milyen hatalmi küzdelmekkel számol. Akik itt voltak az előző előadásokon, tudhatják, hogy a Dániel könyve 7. fejezetéről szóló előadásunknak volt ez a cím, hogy hatalmi harcok a történelemben. Szóval milyen az önzés történelme, hogy minden ember, de nem csak ember, hanem népcsoportok is, nemzetek is fölébe akarnak kerülni a másiknak. Ez az önzés történelme. És ezért az egész történelem tulajdonképpen a hatalomért való marakodás iszonyatos történelme. Nietzsche, a német filozófus, azt mondta, hogy ez a leghétköznapibb élettől, a családok életétől, a nemzetek életéig mindent megmételjez, ez a Wille zur Macht, ez a hatalomért való akarat, hogy ki az erősebb, ki az, aki fölénybe kerülhet. Ez otthon a családban is, hogy vagy a férj, vagy a feleség,
vagy valaki nagyszülő, vagy ez, vagy az, a legkisebb környezetben, az iskolában, vagy a munkahelyen, de ahogy országok, nemzetek egymásra acsarkodnak, egymást akarják kijátszani, és egymás ellenében szőnek terveket. És különösen látjuk ott a Dániel könyve 7. fejezetében, hogy itt mindig a világhatalomért megy a harc. És itt lepleződik le valaki, aki ott áll az események mögött, és aki az egész földet meg akarja kaparintani, és azt akarja mondani, hogy na Isten, amit te teremtettél, és aki te teremtettél, hát az most teljesen az én kezembe kerül. Tehát a világhatalomért való küzdelem mögött mindig ott van Sátán, az ős gonosz, aki a maga erőszakos eszközeivel szeretné az embereket maga mellé állítani. Ez az utolsó vázat profécia három nagy hatalmat állít különös gonddal elénk. A sorrendiség nagyon fontos, először egy világuralomra törő egyházi hatalmat, utána egy világuralomra törekvő és a jelenkorban legerősebb világi hatalmat, és utána egy ősi ezeknek a hatalmaknak tulajdonképpen a szállást csinálóját, az európai hatalmak történetét követi nyomon a Bibliának a 10. vázat proféciája. Szeretném rögtön fel is olvasni Jelenések könyve 13. fejezetének az első 10 versét, ahogy fel is írtam a táblára, hogy a világ történelmének a befejezése felé közeledve melyik az a vallásos egyházi hatalom, amely különös erőt fog nyerni és különös hatást fog kifejteni. Jelenések 13. fejezet első versétől a következőt olvashatjuk. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, melynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, melyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak és az ő királyi székét és nagy hatalmát. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. És adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adatott néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádták őt a földnek minden lakosai, kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, mely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Kedves hallgatók, ez az utolsó 10. vázat profécia, ez nem is tudjuk, hogy milyen monumentális befejezés, nem csak a 10 vázat profécia befejezése, Jelenések könyve befejezése is, és Jelenések könyve hogyan is kezdődött? Ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát Jelenések könyve közvetlenül Jézustól származó beszéd. És most felfedeztünk valamit a felolvasott részben, hogy az evangéliumok szerint Jézus hányszor mondta ezt, ha van füle, valakinek hallja. Senki nem mondja azt, hogy Jelenések könyve titkos Jelenések könyve. Senki nem mondja azt, amit most pár nappal ezelőtt hallottam egyik vidéki utam során, egy tanár azt mondta, hogy én nem értem ezt a Jelenések könyvét, legalább 3 évre félreteszem. Majd utána, hogyha már megértem a Biblia többi részét, akkor előveszem. Hát a Jelenések könyvében maga Jézus mondja, hogy ha van füle, valakinek hallja. Nagyon gyorsan lehet halló fület és látó szemet szerezni. Ez elsősorban nem sok ismeretre van szükség, hanem nyitottságra, bizalomra, az Isten előtti engedelmességre, hogy ami az Istentől származik, az hitelt érdemel. Én azzal komolyan akarok foglalkozni, mert amit az Isten mond, annak hitele van.
Tehát azt nem lehet csak úgy elmenni mellette. Most is mondja Jézus, ha van füle, valakinek hallja. És maga Jézus Krisztus ezeket a látomásokat is úgy mutatta, hogy ezekben eltévedni nem lehet. Itt jön fel például ez a tengerből feljövő fenevad. Hát akik itt voltak eddig az előadásokon, tudhatják, már most kimondják az azonosítást, de én még nem mondom ki, hogy mi ez a tengerből feljövő fenevad. De hogy feljön ez a tengerből feljövő fenevad, mit is olvastam a második verstől mindjárt? Hogy ez hasonló volt ez a fenevad a párduchoz, a medvéhez, az oroszlánhoz. Olyan világos. Dániel 7. fejezetében a próféta is látott egy háborgó tengert, abból kijött egy oroszlán, egy medve, egy párduc és egy fenevad. Dániel még innen látta az eseményeket, mert még előtte voltak a bekövetkezendő történések. Még itt látta, hogy jön egy új babiloni birodalom, ez az oroszlán, jön egy médó-perzse birodalom, ez a medve, jön egy párduc, ez a nagy sándori Görögország. És a görög hegemónia után a történelem színpadára feljön az utolsó nagyhatalom, több nem lesz. Említettem önöknek, hogy több mint 2000 éves nagyhatalom, és az embereknek annyi történeti érzékük sincs, úgy látszik, vagy ismeretük, hogy ezt azonosítani tudnák, hogy ez Róma. És Rómának két része van. Rómának már a Dániel könyve második fejezetében van ugye 2 lábszár és 10 lábúj. A Dániel könyve 7. fejezetében van a fenevad és a 10 szarv és a kis szarv. És János miért látja fordítva? Mert János már itt él a történelemben. Nem innen látja, mint Dániel proféta, hanem János már itt él, és visszatekintve itt látja, hogy igen, én a fenevad időszakában élek, és előtte már a párduc letűnt, a medve letűnt, az oroszlán letűnt. Itt vagyok már a történelemnek a végén, mert a történelemnek ilyen szempontból az a vége, hogy egy világhatalom égisze alatt történik, és ez Róma. A Bibliában fenevad mindig Rómát jelenti. És mind a két Rómát, a császári Rómát, a pogány Rómát, és az egyházi Rómát, amely jogfolytonosa lett a császári Rómának. Ezt, ha most nem mondom el önöknek, de önök ismerik Dániel könyvét, ezt mindenkinek tudnia kell. Ez annyira magától értetődő, hogy erre is vonatkozik Jézus kijelentés, ha van füle, valakinek hallja. Mondta ezt Jézus már Rómára? Mondta. Az 5. vázlat proféciában, Máté evangélium a 24. fejezetében, ahol azt mondta, hogy akiről Dániel proféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus ezt kézenfekvőnek tartja, egyszerű dolognak tartja. Mi az, amit most Rómáról megtanulunk? Amit eddig viszont nem hallottunk. Ez legyen most a kérdésünk. Megtanultuk eddig azt, hogy Róma feljön a történelem színpadára iszonyatos erővel, de lehanyatlik ez az ereje, hogy átadja a helyét a középkori Rómának, és a középkori Rómának a teljhatalmát is megadják a dániai jövendőlések 1260 napban, vagyis profétikusan évben, mintegy 13 évszázadban. Itt is visszaismétli Dániel könyvét a jelenések 13. fejezet, hogy 42 hónapot emleget. 42x30 az 1260, újra azonosítja ezt a hatalmat, ugyanarról a hatalomról beszélek, amelyről szó volt Dániel könyvében, amelyről szó volt a Jézus nagy apokaliptikus beszédében, amelyről szó volt a második tesszalonikai levélben, tehát ameddig eddig elérünk, már mindent szinte tudnunk kell, de azért van valami, ami újat tudunk meg itt Rómáról. Azt is tudtuk, hogy halálos sebet kapott, mert amikor lejárt az 1260 éves teljhatalma, ugye, amit a Biblia szerint 538-tól 1798-ig számítunk, erről is volt szó még az egyetemi előadássorozatban. Mindenki úgy gondolt, hogy Rómának, a középkori Rómának, az egyházi Rómának, tehát a pápaságnak vége van. Ketté választották az államot és az egyházat, méghozzá a legkatolikusabb állam tette ezt Franciaország, és a francia köztársaság nevében trónfosztották a pápát 1798-ban. De itt van a proféciának az első megdöbbentő kijelentése a 3. versben, az ő halálos sebe meggyógyítatott. Kedves hallgatók, az ő halálos sebe meggyógyítatott. Visszatekinthetünk, 2 év múlva már 200 év, ezt mondhatnánk. 200 évre visszatekintve mond a profécia egy döbbenetes kijelentést, hogy itt kapott 1798-ben egy halálos sebet, de azután az elkövetkezendő évtizedekben, ebben a mintegy 2 évszázadnyi időszakban
szépen, lassan begyógyítatott Róma halálos sebe, és a szemünk előtt látszik újra egy viruló, egy erőteljes hatalomnak Róma, akire mindenki odafigyel. Más vallásúak. Régebben ateisták zarándokolnak Rómába, és beszélnek kormányfői szinten a pápával. A halálos sebe begyógyítatott. Az egész világ ránéz. Az egész világ vagy úgy tekinti, hogy Róma lesz a történelem kulcsa, ismét Rómába vezet minden út, mert itt van valahogy a megoldás. A politikai vezetők és a politikai hatalmak már lejáratták magukat, de ez valahogy tekintély. Ez egy hatalmas, több évezredes intézmény és szervezet, vagy mindenki úgy néz Rómára, mint az eljövendő megoldás kulcsára, ami a világnak talán békét hoz, talán megnyugvást hoz. Még valamit olvastunk itt, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. Nem csak Róma igyekszik azon, hogy visszaszerezze a hatalmát, és ez meg is történt az elmúlt 200 évben, hanem az egész föld csodálva követte a fenevadat, tehát mint egy ilyen háttérismeret, mondja itt ez a vázlatprofécia, hogy hova jut a világ. A világon tömegek, emberek hatalmas tömegei nem sokat foglalkoznak gondolkodással. Emberek nem nagyon néznek vissza a múltba. Emberek nem nagyon idézik vissza, hogy ha ez a hatalom most ilyen, de milyen volt ezelőtt, és vajon most megváltozott valójában? Itt is lehet kapni azt a könyvet, amit már önöknek többször ajánlottam, Dave Huntnak, a Fenevadon ülő asszony című könyvét. Egy amerikai protestáns szerző 1994-ben írott két kötetes könyve, aki azt mondja, hogy a reformáció óta most 401 néhány évvel történt a kereszténység történelmének legnagyobb eseménye. Amerikában, a világ vezető államában béke jobbot nyújtottak az evangéliumi protestánsok Rómának, és azt mondták, hogy együtt evangelizáljunk, és mentsük meg az ateista világot. Mert hát ez a világ ateista, az emberek materialisták, ne civakodjunk itt ennyi keresztény felekezet, fogjunk össze, mentsük meg a világot. És ez a Dave Hunt a könyvét azért írta, hogy leleplezze ennek az összefogásnak és ennek a békességnek a nem Istentől való voltát. Mondom, még egyszer ajánlom, én nem tudok ilyen mélységekbe belemenni. Én itt csak ezzel a kifejezéssel kapcsolatban mondom, hogy csodálván az egész föld követi a fenevadat. Mértékadó nagy emberek, például idézi ez a könyv Billy Grahamet, ugye a legnagyobb evangelizátorok egyik, aki azt a kifejezést, kijelentést tette, ugye egy baptista prédikátor és ilyen világ evangelizátor, hogy tulajdonképpen az ő hite és az ortodox római katolikus hit az egy és ugyanaz. Az ő hite, amelynek alapján prédikálta a felnőtt kerességet, a megigazulást, és sok más bibliai kérdést, amit sem a középkorban, sem azóta Rómának esze ágában nem volt tanítani az embereknek. Mégis azt mondja, hogy az ő hite és Róma hite egy és ugyanaz. Kedves hallgatók, megdöbbentő itt erről az egyházi hatalomról szóló kijelentés, de most csak még az elejét olvastam fel. Nem is akarom az egészet felolvasni, csak még egy kicsit megyek tovább, a negyedik versig. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló a fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. Tehát csodálták és imádták a fenevadat. Döbbenetes. Csodálat és imádat veszi körül ezt a hatalmat. És ennek a hatalomnak egy másik hatalom adja az erőt, de azt is imádják. Imádták a sárkányt, aki hatalmat adta a fenevadnak. Kinek a jelképe a sárkány? Éppen ebben a vázlatproféciában van benne, Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy a sárkány az a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. Tehát azt mondja itt ki a Szentírás, ez egy megdöbbentő világossággal és kérlelhetetlen tisztasággal, hogy egy olyan világi, olyan egyházi hatalomnak, amely világuralomra tört, és ma is arra tör, emögött csak egy hatalom lehet. Emögött csak sátán állhat. De milyen emberiség sorai között élünk, amely emberiség imádja a sárkányt is. Most ne azokra tessen gondolni, akik sátánimádók vagy sátánisták. Az az ember, aki az önzést követi, és aki azt mondja, hogy mégiscsak önzőnek kell lennünk, mert hát azért az önzés biztosítja az életünket. A Biblia azt mondja, hogy az
sárkányt imádja, sátánt imádja. Egy olyan emberiségben vagyunk, amelynek a gazdasági pillérei, a társadalmi, a kulturális pillérei mind az önzésen épülnek fel. Nem a sátánisták itt a nagy sátánimádók, vagy egyedüli sátánimádók. A Biblia szerint az emberiség egy olyan fokra jutott az eltorzulásban, amikor az önzés a legfőbb eszmény, és az emberek ezt kihívóan és kegyetlenül képviselik, törvényekbe is rögzítve. És ezért lehet az, hogy az embereknek fel sem tűnik az, hogy egy egyházi hatalom is ugyanazt csinálja, mint a világi hatalmak. De itt valamit hadd jegyezzek meg. Soha világhatalomra törő egyházi hatalom önmaga nem tudta megszerezni a világhatalmat. Ezt már eddig is láttuk a proféciáink során. Bármelyik vallás vagy egyházi hatalom a legnagyobb koncert küzdött, azt soha a saját eréből nem tudta megszerezni. Ahhoz kellett a legerősebb világi hatalomnak a segítsége. Törvényszerű volt ez mindig a történelemben, hogy egy olyan vallás vagy olyan egyház, ami hatalomra pályázott, annak meg kellett szerezni egy szövetségest, mégpedig egy erős világi szövetségest. És Rómának egész történelme ezt példázza. Ugye eddig is beszéltem önöknek arról, hogy amikor Róma világhatalommá válik, már mint a középkori Róma, megszerzi Európa legerősebb világi hatalmának a szövetségét. Ez a frank királyság. Ezzel kezdődik a középkor. Ugye a Róma Île-de-France, Párizs tengellyel. 800-ban Nagy Károly császárrá koronázzák. Létrejön a frank-római szövetség, a trón és oltár szövetsége, a vallás és politika szövetsége. Mi történik akkor, amikor a frank királyság és császárság visszahanyattik a történelemben? 966-ban az Ottó dinasztia, a németek veszik át a vezető szerepet, a legerősebb európai állam a 10. században Németország. Mi jön létre? A német-római császárság. Tehát a Róma német tengely. És ez tart végig tulajdonképpen a középkoron. Ugorjunk most egy nagyot. A mai világban melyik a legerősebb politikai hatalom? Mert amelyik a legerősebb politikai hatalom, az kiszámítható, hogy a világhatalomra pályázó egyházi hatalom az ő szövetségét kell, hogy megnyerje. Ezt 50 éve, 100 éve, 200 éve, ha éltünk volna, ugyanezt kellett volna kimondanunk. Ez egy törvényszerűség. És az a könyv, amire felhívtam a figyelmüket, a Korszakok nyomában című könyv, az Idestova 108 évvel ezelőtt kimondta ezt. 108 évvel ezelőtt. A szerző azt mondta, mivel hát ismerte a Bibliát és ismerte a jövendőléseket, hogy ez a hatalom, amely karöltve fog járni ezzel az egyházi hatalommal, a világunk legerősebb hatalma lesz. És mi a mai világnak a legerősebb hatalma? Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében két nagyon rövid proféciát hadd olvassak erre vonatkozóan, hogy a Biblia olyan röviden és olyan tömören rámutat arra, hogy mi a mai világnak a legerősebb politikai hatalma, és hogyan vált legerősebb hatalommá. A 12. fejezet leírja az üldözött egyháznak a történetét, ugye egy megszemélyesített tiszta asszony képében, és a 12. fejezet 16. versétől ezt olvassuk. 15. versétől. És bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharugodott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele, és állt a tengernek fövenyére. Ezt írja tehát a jelenések könyve 12. fejezete, hogy az üldözött egyház, az üldözött középkori, középkorvégi egyház történetében eljött egy pillanat, amikor az üldözöttek menekülhettek Európából, amikor egy föld megnyitotta a száját. Majd rátérek arra, hogy a Bibliában miért ilyen rövid az Amerikára vonatkozó jövendőlés. Mert sokakat megdöbbent, hogy tényleg, hát a Bibliában az Egyesült Államokról jövendőlés van, és biztos, hogy ez a föld, ez éppen őket jelenti. Igen, az Európában üldözött, főleg protestánsok, máshova nem tudván kivándorolni, az új világot választották, és ott az új világban valóban egy új államot alapítottak.
amely államnak ugye a munka és a szabadság volt a két alappillére. És ez az állam, ez fokról fokra megerősödött, és egy vezető államává vált a világnak. És erről az államról mondja a következő 13. fejezet 11. verse, hogy azután láttam más fenevadat feljönni a földből, szó szerint abból a földből, amely előbb megnyitotta a száját, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Összesen három vers az Egyesült Államokról, de ebben a három versben minden benne van. Az Egyesült Államok felívelése, történelmi felívelése, hogy maga mögé utasítja az összes többi államot, az európai államokat is beleértve, és az Egyesült Államok mai eltorzulása. Hogy az a föld, amely segítségül lett az asszonynak, és ahol kifejlődött egy igazi, valóban munkaszereteten, szabadságjogok tiszteletén alapuló állam, ez az állam eltorzul. Ugyanabból a földből láttam egy másik fenevadat feljönni, amely a bárányhoz volt hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Kedves hallgatók, hogy miért ilyen rövid az Amerikára vonatkozó kijelentést, az abból érthetjük meg, hogy a két jelkép csodálatosan egyszerű és mély értelmű. A Bibliában három fenevadról van szó. A mélységből feljövő fenevad jelenések könyve 11. fejezetében, amely az ateizmusnak a jelképe, és ez Franciaországban született meg. A földből, a tengerből feljövő fenevad, amely Dániel könyve 7. fejezetétől fő tárgya a Bibliának, és ez Róma. A tenger a népeknek a jelképe. Róma hogyan jutott föl a világnak a színpadára, hogy leigázott egy csomó népet, egy csomó nemzetet, úgy lett világhatalom. De a földből feljövő fenevad, hát itt a jelképben minden benne van. Amerikának nem kellett se leigázni semmit, se a mélységből feljönnie. Amerika szépen úgy kifejlődött, ahogy egy növény kisarjad a földből, természetes módon lett Amerika világvezető állama. Miért? Mert ahol az Isten törvényeit, a szabadságot és a munkaszeretetet tisztelik és becsülik, ott az meghozza a maga hatását és áldásait, és Amerika ennek köszönhetően lett a világ első állama. Ezért is vándoroltak ki millió szám Európából oda emberek, mind a mai napig, ezért özönlenek ki. Tulajdonképpen az elmúlt 150 évben csak legálisan körülbelül 60 millió ember vándorolt ki Amerikába, hát akkor mennyi még illegálisan. Tehát ez magában hordja a magyarázatát, mint hogy az is, hogy ez az állam, az Egyesült Államok, amely egykor a protestantizmus fellegvára volt. Hiszen üldözött protestánsok alapítottak ott telepeket, és tulajdonképpen az amerikai függetlenségi nyilatkozatot, az alkotmányt is a legtisztább biblikus elvek jegyében hozták létre, hogy Isten előtt minden ember egyenlő. Ez az amerikai protestantizmus a 20. század végére a legeltorzultabb világiasságba, szekularizmusba, ateizmusba fordult át. Elég csak ezt az egy könyvet elolvasni, Magyarországon többször, több könyvet kiadtak ettől a John Lukács nevű, egyébként Magyarországról emigrált szerzőtől, az Egyesült Államok 20. századi története. El lehet olvasni az Egyesült Államok a 20. században, hogyan vett egy éles fordulatot az egész történelmében, és hogyan lett a munkaszerető Amerikából a pénzhajhászó Amerika, a szabadságjogok Amerikájából a szabadosság Amerikája, és a világ demokratizmusáért őrködő Amerikájából a világ csendőrévé előlépett Amerika. Ez világos, és ezt nem csak tudósok írták meg, hanem a hétköznapi ember is, aki figyeli a híreket, Kuwaittól,

a törvényszerűség alapján kiszámítható a jövő, nem kell prófétáknak lennünk. Aki világuralomra tör, eszmei, lelki világuralomra, annak meg kell szereznie a legerősebb földi kormányzatnak és államnak a támogatását. Róma és Amerika szövetsége nyílt titok, vagy a jövőnek egyik legbiztosabb fejleménye. És itt van még egy harmadik kérdésünk is, de hát hol vannak ezek a szerencsétlen európai hatalmak, amelyeket ugye Amerika lekörözött, lehajrázott, Európa visszaszorult, Európa küzd egyáltalán sok mindennel, egy kis lapot tetszenek találni a bejáratnál, egy egyoldalas fénymásolat, európai jelentések, ugye a szegénységről, Európában ugyanolyan nagy a szegénység, egyre terjed, az éhínségek, a vírusfertőzések, mindaz, amiről Jézus beszélt Máté Evangélium a 24. fejezetében. Hadd olvassam fel önöknek ennek az utolsó nagy vázlatproféciának egyetlen kijelentését, a sok közül az európai hatalmakra nézve, a Jelenések 17. fejezet 12. és 14. verseitől. Ez így hangzik. Ugye az európai hatalmak jelképe a 10 lábúj a Dániel 2. fejezetében, a 10 szarva Dániel 7. fejezetében, és ezért idézi vissza, ahogy a fenevadat is, a tengerből feljövő fenevadat, itt meg visszaidézi a 10 szarvat, és ezért kezdődik így. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Csak egy rövid pillantás Európára, ez is benne van a Bibliában. Az európai hatalmak alárendelődnek a legerősebb világi hatalomnak, és együttesen mind alárendelődnek a tengerből feljövő fenevadnak. Erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. Rövid ideig az európai államok is visszaszerzik bizonyos értelembe vett vezető szerepüket, egy óráig hatalmat kapnak a fenevaddal, és ezeknek egy a szándékuk, hogy a bárány ellen viaskodnak. Kedves hallgatók, nem én nevezem először a történelmet hazugságok vagy megtévesztések folyamatának. De a történelemre nagyon oda kell figyelni. A történelemben sokszor a nyers erő is kivillantja a fogait. De a történelemben legtöbbször a szemfényvesztés, az áltatás, a hamisság az úr. Meggyőződésem, hogy mindaz, amiről beszéltem, azt mindannyian átéljük, és ilyen díszletek között élünk. De ki az az ember, aki ezt látja, és ezt komolyan veszi? És ki az az ember, akire el lehetne mondani az Ézsaiás könyve 53. fejezetéből a szavakkal, az első verstől, hogy ki hitt a mi tanításunknak? Ki hitt a Bibliának? A Biblia legutolsó irata, a Jelenések könyve 2000 évvel ezelőtt mindezt feltárta. Dániel könyve 2600 évvel ezelőtt ezt feltárta. Minden a szemünk előtt gördül le. Hogy ezt embertömegek nem látják? Én is, amikor először hallgattam ilyen magyarázatokat, egy kicsit úgy kétkedve fogadtam ezeket a biztos és világos megfeleltetéseket. Biztos, hogy igaza van annak, aki erről beszél. Hát olyan úgy szólván egyedül beszél erről. Hát erről úgy nem nagyon lehet hallani. Látják az emberek az egyházi hatalmak előtérbe kerülését, Rómának a hegemóniáért való küzdelmét is. Látják Amerikának is a küzdelmét, éjjel-nappal csak róla van szó. Látják az európai hatalmak nagy összefogását, ugye a közös Európa, egységes Európa, mindent látnak az emberek, de mégse látják a lényeget, hogy ez mire megy ki. Kedves hallgatók, egy olyan világban, amely elveszítette az összetartó erejét, természetesnek látszik az emberek részéről, és ezért nem látják az emberek, hogy mindenki egységre és békére vágyik, és akár az ördög kezébe is adná a világ vezetését, csak hogy egy kézben legyen már minden. Ezért nem látják az emberek. A Biblia itt mutat rá arra, hogy igen, az az emberiség, amely imádja a sárkányt, az az emberiség, amelynek a legfőbb értéke a hatalom, a pénz, az anyagiasság, az az emberiség akár a sátán kezébe

0: eladja magát, hogyha ő ajánlja neki a hatalmat, a pénzt és az anyagi javakat. És ilyen emberiség számára nagyon könnyű elfogadtatni azt, hogy össze kell fogni a politikai erőknek és a vallási erőknek. Egy ilyen emberiségnek nem is kell mondani ezt, szinte kívánják azt, hogy most már jöjjön valami biztos vezető, hogy nevezték az Európa Parlamentben a pápát is, hogy a világ leghitelesebb embere. A világ leghitelesebb embere. Egy ilyen emberiség, amelyről a költő is több mint fél évszázada azokat mondta, ami most felhangzik. Milyen döbbenetes történelmi korban élünk. Hova jutott az emberiség? Imád, csodál, követ, gondolkozik? Hol van a gondolkozás? Kiölik, módszeresen kiölik az emberekből a gondolkozást reklámokkal, hirdetésekkel, transzparensekkel, különböző manipulációkkal, sajtóval, mindennel. Micsoda borzalmas agymosás söpör végig a világon, hogyha az emberiséggel azt lehet csinálni, amit egy hatalom meg akar csinálni. Ennek a bibliai utolsó vázlat proféciának ezt a háttért felfestő jellegét nem szerettem volna eltagadni. Mert aki a Bibliából csak azt akarja meglátni, ahol valami felfénylik vagy tündököl, az azt sem látja meg, hogy az micsoda, mert csak a sötétséghez viszonyítva lehet látni azt, hogy az Isten hogyan küzd azért az emberiségért, az az Isten, aki azt mondja, hogy térjél hozzám, de a megtérés az a gondolkozásmód megváltozása, ha nem is gondolkoznak, hogy tudnak megtérni. Igen, Isten küzd az emberiségért, az emberiség maradékáért, küzd ilyen sötét háttéren, amiből egy háló szövődik az egész világra, és sokszor úgy érezzük, hogy mit tudunk mi ez ellen tenni. Mindjárt rátérnék arra, hogy mit tesz ez ellen az Isten. Ne azt kérdezzük először, hogy mit tudunk mi ez ellen tenni, meg én ez ellen semmit nem tudok tenni, most ez vagy igaz, vagy nem, akkor se tudok tenni, hanem gondoljunk arra, és nézzünk arra, hogy mit tesz az Isten. Legyen számunkra mérték az, amit a 123. Zsoltár mond, ez a rövid, csodálatos Zsoltár, ez a 123. Zsoltár, hogy kezdődik. Hozzád emelem szemeimet, te egekben lakozó. De mielőtt Istenhez emelnék szemeinket, hogy Isten mit tesz most, a 10. vázlatprofécia szerint Isten hogy küzd mindannyiunkért személyesen, hallgassuk ezt a magyar költőt is. Több mint 50 évvel írott rövid verse nem véletlenül maradhatott, és erősödhetett meg antológia darabnak, mert ma is ugyanúgy érvényes. És ma is, a mai helyzetre nézve is kimondja a szót, hogy csak a proféták szava tudja ezt a világot méltóképpen lefesteni. Ő Ézsaiásra utal, mi most Jelenések könyvéből látjuk ugyanazt.
1: Radnóti Miklós. Töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjelölt, nem csak parancsra, s míg balhitekben hitt stajtézott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átokolt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más a rettentő szavak tudósa Ézsaiás.
0: Észre térek, ha ez a világunk történelme, és még inkább ez lesz, hol lehet meglátni az Isten szabadító tervét? Mert ha emberek talán nem fogadják is ezt el, holott ezek között élnek, de ezek nagyon harsányan kibontakozó jelenségek. De a Biblia szerint Isten az egész történelemben soha nem hazudtolja meg ő magát. Ő a türelemnek, a szeretetnek, a szelítségnek az Isten, az ő terve is olyan megfoghatatlanul mennek végbe. Ugye az egyik Zsoltár mondja, az Isten nagysága megfoghatatlan. Isten szeretettel, türelemmel küzd minden egyes emberért, és vajon hogyan? Mit mond erről ez a 10. vázlat profécia? Ez a profécia egy döbbenetes jelkép párost állít elénk. A 12. fejezetben úgy kezdődik ez a 10. vázlat profécia, hogy a napba öltözött asszonyt látjuk. A napba öltözött asszony a Bibliában a tiszta egyháznak a jelképe. Általában ugye az asszony az egyháznak a jelképe, Jézusnak a vőlegénynek a jegyese az egyház. És a Jelenések könyve 17. fejezetében egy parázna asszonyt állít elénk. És az egész nagy vázlat proféciának a küzdelmének a gerince tulajdonképpen a tiszta asszony és a parázna asszonynak a küzdelméből áll. Rossz, hogy kimondtam már ezt a szót, hogy egyház, mert az embereknek a legkülönbözőbb dolgok jutnak erről eszébe. A Biblia szerint Isten az emberiségért küzd magával, az isteni személynek, a Szentléleknek az állandó jelenlétével. De az Istennek van egy látható küzdelme is az emberiségért, és ez az eklésiának a küzdelme. És ezt a szót kellett volna először kimondanom. Az eklésia görög szó, amit általában egyháznak, anyaszentegyháznak, gyülekezetnek, közösségnek fordítanak, de ez a görög szó szerint ennyit jelent, hogy kihívott emberek közössége, kihívott a közössége. Mi az egyház? Mi a keresztény közösség? Olyan emberek közössége, akiket Isten szólítása kihívott az önző világból, vagyis nem ebben a világban élnek, de nem az önző világ törvényei szerint. Eklésia. Kihívott a közössége. Ebben az önző világban van mindig Istennek egy közössége, amely az önzetlenséget, az igazságot és a szeretetet képviseli. És ennek az egyik jelképe, ennek az eklésiának az egyik jelképe a tiszta asszony. És ennek a tiszta asszony mellett még nagyon sok jelképe van, például itt Jelenések könyve 7. és majd itt a 14. fejezetében az úgynevezett 144 ezer. A 144 ezer, amely kijelentés annyi sok vitát kavar ma is a keresztény felekezetek között. Hadd mondjam el röviden, hogy kiket jelöl ez a 144 ezer. Azokat az igazi hívő keresztényeket, akik megérik Jézus második eljövetelét, élve megérik Jézus második eljövetelét. Senki semmilyen misztikumra ne gondoljon. Ugye az Izrael 12 törzsel szorozva 12 ezer emberrel, a Jelenések 7. fejezete mondja, hogy ez egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Tehát ez nem arra van, hogy most számolgassunk, vagy azonosítsunk, vagy darabszámra mérjük az emberiséget, elnézést a kijelentésért. Ez egy jelképes kifejezés, hogy Isten a Föld minden részéből, minden ágazatából, minden felekezetéből azokat az embereket, akik valóban szeretik őt, és becsülik Jézusnak az áldozatát, ezeket kihívja, ezeket egyesíti, hogy Jézus mondta a János evangélium a 10. fejezete szerint, lesz majd egy nyáj és egy pásztor. És ezekről a végső idők hívő embereiről, tehát nevezhetjük ezt tiszta egyháznak, tiszta asszonynak, nevezhetjük jelképes 144 ezernek. Ezekről mondja a János jelenéseiben, a proféciánkban a 14. fejezet 4. 5. verse a következőket. Ezek azok az emberek, akik által Isten küzd, a Szentlélek magában is, de emberi eszközökön keresztül, az Isten szabadító terve az Isten eklésiáján, az Isten valódi tiszta közösségén keresztül valósul meg. És kik ezek az emberek? Érdemes erre a két versre egy kicsit figyelmet szánnunk, hogy kik az igazi keresztények a végső időkben. Jézus második eljövetel előtt mi jellemzi az igazi kereszténységet? Talán ez nekünk is nyújt valami fogódzót, vagy valami támpontot, hogyha mi valóban igaz keresztények akarunk lenni, akkor mihez mérjük magunkat? Ehhez a Jelenések 14:4-5-höz. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Megdöbbentőnek tartottam mindig is, mióta megismertem úgy mélyében ezt a kijelentést, hogy ez az első jellemzője az igazi keresztényeknek. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Előbb említettem, hogy az asszony mindig az egyház jelképe. A tiszta asszony, a tiszta egyház, a parázna asszony, a hitehagyó egyház jelképe. Mi jellemző az igazi keresztényekre a végső időkben? Hogy leküzdenek, kikerülnek egy iszonyatos csapdát, és ez röviden fogalmilag így mondhatnám a politikai ökumenizmus csapdája. Az a politikai ökumenizmus, ami az egyház és az állami hatalom összevegyítéséből áll, amelynek a fő jelszavai a békesség, a biztonság, az egység, a szeretet, persze a szeretet mindenek fölött, csak az igazság és a Biblia kikerülésével. Ez az, ami a mi világunkban döbbenetes erőkkel szövi a szálait. Ott egy sárga kis füzet, ami az ökumenizmus, ott van a könyvespolcunkon, mindig is ajánlottam ennél a témánál mindenkinek. Mi az ökumenizmus? Sok ember nem tudja, mi ez, hogy ökumenizmus. A politikai ökumenizmus annyit jelent, hogy egyesíteni a Föld valamennyi vallását, valamennyi keresztény felekezetét és valamennyi politikai erejét. Ez nem kis dolog. A lelki ökumenizmus az igen. Azt el lehet fogadni a Biblia alapján is, hogy egy keresztény ne becsüljön le senkit, egy keresztény szeressen egy muzulmánt is, szeressen egy buddhistát is. Keresztények nem kell azt magyarázni, hogy ne gyűlöljön. A kereszténység lényege az igazság és szeretet egysége. De az a keresztény, aki minden ember tisztel, hogy mondja Péter apostol, hogy minden ember tiszteljetek, aki minden emberben azt látja, hogy Jézus érte is az életét adta, ez a keresztény nem megy bele abba a zsákutcába, hogy szövetséget kössön egészen más felfogású, gondolkodású emberekkel szervezetileg, mert akkor megfertőzteti magát. Ezen a világon a jó és rossz szövetségéből soha nem a jó kerül ki győztesen. Akár barátságról, akár házasságról, akár bármilyen szervezeti egységről van szó. Ha a jót és a rosszat összekeverik, akkor mindig csak a rossz kerül ki győztesen. Ha egy hordó borba 1 milligramm mérget vegyítenek, az már mérgezett. Az mindegy, hogy ha egy fél hordóval vegyítenének hozzá, úgy is mérgezett, de így is mérgezett. Ha a rosszat beengedi az ember az életébe, az egész élet megmérgeződik. A végső idő keresztényei azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, akik következetesen képviselik az Isten szándékait, ez az eklézsia. Az eklézsiát nem azért hozta létre Isten, hogy politikai hatalmakkal cimboráljon, vagy más felekezetekkel kössön szövetséget. Az eklézsia az Isten szándékainak, az Isten szeretetteljes terveinek a végrehajtója. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ez a második. Ezt mondja másodszor a végső idők igazi keresztényéről. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Nem egy egyházat követnek. Nem egy intézményt követnek, nem egy szervezetet követnek, magát Jézust követik. És ha egy szervezet azt mondja rájuk, hogy ti akkor nem tartoztok hozzám, ha a bárányt követitek, akkor ők azt mondják, Istennek kell nekünk inkább engedelmeskednünk, hogy sem embereknek. Ezek azok a keresztények, akik követik a bárányt, valahova megy, ez annyit jelent, hogy nem szervezet és intézmény imádók és követők, hanem Jézust ismerik és követik a jó pásztor hangját, vagy a bárányt, valahova megy. Harmadik jellemzőjük, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Ezek nem akármilyen keresztények, ezek nem csak úgy követik a bárányt, valahova megy, hanem minden nap, minden órában tudják, hogy mit jelent az, hogy kegyelem. hogy mit jelent az, hogy kegyelemből élnek. Mert nagyon sok keresztény elveszítheti a keresztény mi voltát, ha erről elfelejtkezik. Ha egy keresztény úgy gondolja, hogy ő most a saját érdemei alapján él olyan életet, amilyet él, vagy egy keresztény életében ott van egy kis magabízás és büszkeség, nyugodtan kimondhatjuk, hogy már megszűnt kereszténynek lenni. A kereszténység lényege az, hogy tisztán, világosan képviselni az Isten életadó beszédeit, követni a bárányt valahova megy, de minden nap tudatosítani azt, hogy mi áron vétettünk meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Miértünk az Isten az életét nem kimérte, Jézus Krisztus az életét adta. Tehát ha vagyunk, ha létezünk, akkor kegyelemből vagyunk, különben már nem lennénk, hogyha Jézus nem ajánlotta föl volna az életét. Mi a negyedik? És az ő szájukban nem találtatott álnokság. Nem csak a Jézus halálát értékelik, hanem a Jézus életét is. Nem csak a Jézus halála az, ami kiváltotta a megtérésüket, az a szeretet, hogy az Isten nem kimérte az életét értük, hanem az ő szájukban nem találtatott álnokság, ez a kijelentés Jézusról olvasható, Ézsaiás könyve 53. fejezetében és a Péter első levele 2. fejezetében. Azt mondja, hogy Jézus nem csak a cselekedeteiben volt tökéletes, hanem a beszédében is, a beszéde is cselekedet volt. A beszédével is emberekbe erőt és hitet tudott önteni. És kik az igazi Jézus követők? Akik nem csak a külső magatartásuk vagy a cselekedetük hiteles, hanem akiknek a beszéde is mintázza Jézus Krisztus beszédét. Sofóniás könyve 3. fejezetében olvashatunk erről, hogy majd marasztok közöttet szegény és nyomorult népet, akik bíznak az Úrnak nevében, és a szájukban nem találtatik álnokság. Azt mondja Jakab levele a 3. fejezet 2. vers, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ez a kereszténységnek a mércéje. Mindannyian érezzük, hogy mennyire távol vagyunk ettől, és mennyire lemaradt keresztények vagyunk, mennyire ott van az a veszély, hogy mindannyiunkat magába szippanthat ez a nagy valláspolitikai egységesülési láz, ami nem töltjük be ezeket a jellem tulajdonságokat. Itt van a Bibliának a mértéke, aminek a tükrében nézhetünk, hogy a Biblia kit nevez igazi kereszténynek. Asszonyokkal ne fertőztesse meg magát. Kövesse a bárányt, bárhova megy. Áron vétetett meg. Szájukban nem találtatik álnokság, mond még egy ötödiket is, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Akik tudják azt, hogy ha ők élve érik meg Jézus második eljövetelét, Jézus csak úgy viheti el őket a mennybe, hogyha az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Ne tessenek elfelejteni azt a nagyon egyszerű, tehát sokan nem gondolnak rá összefüggést, hogy akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azoknak élő állapotukban kell Isten előtt fedhetetlenné válni. Vagyis az életüknek annyira ki kell tisztulnia, annyira ki kell világosodnia, hogy Isten el tudja mondani rájuk, hogy ezek győző emberek. A Bibliának van egyetlen egy nagy kifejezése is, és ha ezt az egyetlen egy nagy kifejezést megszólaltatjuk, ebből is már sok mindent megértünk. Ez fog majd megszólalni mindjárt zenében is. Németül es ist vollbracht, magyarul beteljesedett, meglett, elvégeztetett. Kedves hallgatók, ez a Bibliának egyetlen egy szava, ami ezt az egész vázlat proféciát is képes összefoglalni, de az egész Bibliát is képes összefoglalni. Jézus eljött a világunkba, és az egyik utolsó szavával azt mondta a keresztván, hogy beteljesedett, meglett, legyőztem a rosszat, nem követtem el soha rosszat. Az áldozatom tökéletes az emberért. Ne az ember halljon meg, én meghaltam az emberért. Nem kellett volna meghalnom, mert egyetlen egy bűnt nem követtem el, ezért tökéletes az áldozatom. De a végső időkben egy olyan kereszténységnek, egy olyan keresztény eklézsiának kell megszületnie, amelyről a Jelenések könyve 10. fejezete azt mondta, hogy amik a 7. angyal trombitálása szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, beteljesedik Istennek az a titka, amelyet ő kijelentett a szolgáinak, a prófétáknak. Mi az Istennek a nagy titka? Ugye az az Istennek a nagy titka, hogy ahogy Jézus győzött, úgy mi is győzhetünk a rossz fölött. Ez az Istennek a legnagyobb titka. Vagyis nem olyan értelemben titok, hogy nem érthetjük meg, hanem olyan értelemben, hogy egy csodálatos, mély buzdítás és reménység, hogy ha Jézus győzhetett az önzés fölött, ha mi a Krisztusnak a győzelmének a titkát megértjük, és mi Istenhez úgy fordulunk, hogy Jézus folyamodott az ő győzelmért, bennünket is győztesekké tud tenni az Isten. Egy győztes kereszténységgel fog befejeződni a világ történelme. Nagy tömegek fogják elfogadni Jézus Krisztust, de olyan tömegek, akikben személy szerint mindenkiben gyökeret vert a Krisztus szeretete, akikben személy szerint mindannyiukra ez az öt alapvonás érvényes, amit előbb felolvastam, ezekre a keresztényekre fogja rábízni Isten a végső nagy evangélium hirdetést. Ezek a keresztények fogják begyűjteni az embereket. Miközben a világon óriási politikai, vallási megmozdulások lesznek, és egyre inkább lesznek és erősödnek, az Isten szép csöndben embereket átformál. Szép csendben lesznek olyan emberek, akik valóságosan tükrözik Jézusnak a jellemét. Ezeket az embereket Isten majd össze fogja kapcsolni. És ezekből az emberekből lesz egy olyan kereszténység, akikről ugyanazt mondja az Isten. Egyszer elmondta Jézusról itt a Golgotai keresztnél, maga Jézus mondta, hogy meg lett beteljesedett. De a történelem végén, a hét csapás előtt közvetlenül, történelmünk utolsó időszakában, legkisebb időszakában lesz egy valódi, igazi Krisztus követő sereg, akiről az Isten ugyanezt mondja el, meg lett beteljesedett. Ezekre fogja bízni Isten a végső nagy evangélium hirdetést. Ezeket az embereket helyezi oltalom alá, ezekre az emberekre nem hulla a hét csapás, amiről néhány szót még szeretnék szólni. De először hallgassuk Heinrich Schütz híres oratóriumából az Es ist vollbracht tételt, egy emelkedő dallam, Jézus kiáltása, Jézus egyik utolsó szava, amiután már az Isten kezébe ajánlotta az életét, a győzelmi kiáltás, ami visszhangzik az egész történelmen keresztül, és a történelem végén is beteljesedik ez a győzelmi kiáltás Krisztus követő keresztények esetében.

0: Kedves hallgatók, a befejező gondolatokhoz érkeztünk, és ezek elején azt szeretném elmondani, hogy a kereszténység az mindig másokért, a másokért élést jelentette, és nem egyszerűen itt kell befejeznem a gondolatmenetet, hogy lesznek igazi keresztények, akikre a Jelenések könyve 14. fejezetének az első 5 verse ráillik, hanem ezekre az igazi keresztényekre és igazi hívő emberekre bízza majd Isten azt az evangélium hirdetést, amelynek nyomán az egész föld kerekségén ez a bizonyos 144 ezer vagy tiszta hívő közösség összegyűlik, begyűlik, és a világhoz intézett utolsó nagy üzenetet képviseli a Jelenések könyve 6. fejezetét, 14. fejezetében a 6. verstől a 13. tartó szakasz, ami a Bibliának egy felséges része, az úgynevezett hármas angyali üzenet, ami a történelem végén fog felhangozni, attól az időponttól kezdve, hogy Isten a végső eseményeket a múlt század elején elindította. Ez a hármas angyali üzenet, ez tulajdonképpen pár versben egy olyan látlelet a világról, amit ma senki gondolkodó vagy senki tudós nem tud készíteni. Három felszólítás a világ lakosaihoz, amire ma a világon élő embereknek azt hiszem, hogy az igazi keresztény 5 jellemvonásra, illetve az általuk megszólaltatott nagy evangélium hirdetése, ezek összefüggésére erre van mindenkinek szüksége. Az első nagy felszólítás az egész életnek, az egész erkölcsi életnek a megtisztítását célozza. Féljétek az Istent, ezzel kezdődik. Ne elégedjetek meg ezzel a vallásossággal, ami van és ami az egész földre kiterjed. Féljétek az Istent. Vagyis a földi történelem végén lesz egy szokványos, lesz egy hagyományokon felépülő vallásosság, lesz egy külszíni vallásosság, amelyről a 2. Timóteus levél 3. fejezetének első 5 verse beszél, 2 Timóteus 3.1-5. Embereknél meg lesz a vallásosságnak a látszata, de nem lesz meg a vallásnak, a keresztény vallásnak az ereje. Az istenfélelem az egész más. Az istenfélelem az tulajdonképpen az az erőtől duzzadó és aktív vallás, amely nem csak valami jó követésében, hanem ami egy rossznak és általában a rossznak a legyőzésében látja a célját. Istenfélelem ez annyit jelent, hogy követni az Istent, szeretni az Istent és félni mindentől, ami eltávolít az Istentől. A szokványos vallásosság és az istenfélő vallásosság, ez fog szembeállni egymással. Ezért mondja először, féljétek az Istent, utána ezt mondja, néki adjatok dicsőséget. Ez a vallásosság embereknek ad dicsőséget, egyházi vezetőknek óriási dicsőség jut egyházi vezetőknek. Nem azt akarom mondani, hogy csak a ruházkodásban, a sajtóban, mindenben. Általában embereknek olyan dicsőség és olyan tisztelet, amire az ember nem jogosult. Állami vezetőknek, politikai vezetőknek, nyugodtan mondhatnánk, egy olyan kultúrában élünk, ami egy tömény ember dicsőítő kultúra. Itt Istennek nincs is helye, nem is beszélnek az Istenről. Néha, mint a lakkot ráteszik még a fölfestett rétegekre, egy kicsit belakkozzuk, hát néha megemlítik az Isten nevét. De ebben a mi kultúránkban nem Isten áll a középpontban, nem az Isten beszéde áll a középpontban, nem azt mondják az embereknek, hogy meg lehet ismerni Istent az ő beszéde által is, az a mérték, hanem ismerjed meg Istent emberi hagyományok, emberi személyek, karizmatikus egyéniségek, szinte ez egy szlogenné vált által. Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ez még mindig az első üzenetben van. Arra szólítatik fel az emberiség, hogy ember a szeretethez hozzá csatlakozik a felelősség is. Mert meg lehet ítélni azt, amit teszel, hiszen szabad elhatározásból teszed. A mi világunk nem nagyon akar hallani erről. Ahogy a világunk az istenfélelemről nem akar hallani, vagy az Isten dicsőségéről nem akar hallani, hiszen alapjában jövő egy evolúcionista világban élünk, ahol az ember csak úgy kifejlődött állatok vagyunk és ösztönlények. Az Isten távol van és visszahúzódott, és nézi háttérből az eseményeket. De nem akarnak az emberek felelősségről sem hallani, hiszen mindenki azt szeretné tenni, amit jónak lát. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet és a vizek forrásait. Egyértelmű visszahivatkozás a 10 parancsolat 4. parancsolatára, a leginkább eltorzított parancsolatra, az Isten törvényeinek a helyreállítása, hogy ember törvényszerűen él, mértékek szerint él, de ne emberi mértékek szerint, az Isten tiszta mértékei szerint. Hallatlan gazdagsága van ennek az első parancsolatnak. A második parancsolat meg ráutal a Babilonnal, vagyis az egész ökumenizmussal, politikai, valláspolitikai összekeverődéssel való szakításra, a harmadik parancsolat pedig, a harmadik felhívás pedig felszólít ezzel a bizonyos fenevaddal, tengerből feljövő fenevaddal, és minden tevékenységével való szakításra. Döbbenetes erejű felszólítások ezek. Miért? Mert már kevés az idő. A történelem halad előre, Isten mindenkinek lehetőséget akar biztosítani a jó és a rossz közötti különbség megértésére, de itt jutunk a történelmünknek az utolsó, így lehetne mondani, pár napjáig. Ez a vázlatprofécia, amit most önök elé állítottam nagyon gyors ütemben, alig több mint egy óra leforgás alatt, a kegyelemidő lejártával végződik. A kegyelemidő lejártának a legdöbbenetesebb képeivel, mert hiszen minden vázlatproféciában láttuk ezt, de itt a legmegdöbbentőbb. Hogy ezt méltóképpen kifejthessem önök előtt, szeretnék hivatkozni, és ezt fel is írtam a táblára, Lukács evangélium a 4. fejezetének 18-tól a 20-ig tartó verseire. Jézus Krisztus egy nevezetes kijelentésére, amit sokszor felidéztem már, de nem elég sokszor idézni. Hol is történt ez az esemény? Názáretben. Jézus fellépett az ottani zsinagógában, kezébe adták az Ézsajás könyvtekercsét, Jézus kinyitotta a rávonatkozó jövendőlést, és felolvasta a mondatot. És a mondat így hangzott, az Úrnak lelke van én rajtam, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, a vakoknak szemük megnyílását, a sántáknak is elsorolta Jézus, hogy ki mindenkinek a meggyógyulását, és aztán így folytatta, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. És itt a mondat felén Jézus behajtotta a könyvtekercset. Amikor Jézus azt mondta, hogy az Úr jókedvének esztendejét, miért nem folytatta tovább a mondatot? Mert a mondat így folytatódik tovább az eredeti Ézsajás könyvében, és igazság szolgáltatása napját. Ugye bosszúállásnak fordítja a mi Károlyi Bibliánk, de helyesen így folytatódik, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és igazság szolgáltatása napját. Mutatom ezen a pálcán. Az Isten jókedvének esztendeje az egész világ történelem, mert az Isten kegyelmet adott eddig minden embernek, fékezte a rosszat, tart még a világunk történelme, reggel és este váltakozik, tavasszal kinő újra a vetés, vethetünk, arathatunk, élhetünk ezen a földön. Ez az Isten jókedvének az esztendeje, de Isten egyszer meg fogja mutatni, mi az igazság szolgáltatás napja. Isten egyszerre megmutatja majd, hogy mi lett volna akkor, ha ő úgy tett volna, hogy ma sok ember szemére hányja az Istennek, hogy hol az Isten, meg miért nem törődik Isten a világgal, meg miért nem bünteti meg a rosszat az Isten, miért nem csinál valamit az Isten. Az Isten egyfolytában, és ő egyedül tesz a legtöbbet, küzd mindenkiért. De az Isten megmutatja a történelmünk végén, hogy amikor elereszti ezt a világot az Isten, amikor visszavonul ettől a világtól, akkor milyen lesz az igazság szolgáltatása napja? A jókedv esztende, ugye milyen csodálatos maga a számarány, ugye 1 a 360-hoz, vagy 359-hez, bárhogy nevezzük. Ugye Isten kegyelmet és erőt, lehetőséget adott az embernek, az emberiségnek, de egyszer megmutatja Isten, hogy milyen lett volna a világunk, ha ő valóban visszavonult volna ettől a világtól. Ennek a drámai képével fejeződik be a vázlatproféciánk. Jelenések könyve 15., 16., aztán 17., 18. fejezetében a 7 utolsó csapás. Közvetlen előzményei maguk a csapások. Isten, amikor elengedi a pusztítás szeleit, akkor megmutatkozik, hogy milyen lett volna a világ, ha Isten nem gyakorolt volna kegyelmet a világ fölött. És ez a hét csapás, ez valóban egy megrendítő befejezése ennek a bűnnel terhes földi történelemnek. Betegségek eluralkodása, tengerek, élővizek beszennyeződése, hűháztartás felborulása, mindaz, amit az ember itt tett a rossz hatható segítségével, hogy tulajdonképpen ez a föld lakhatatlanná válik, ez a hét csapásban ölt testet, ami tulajdonképpen az emberi történelem bűneinek szükségszerű következményeit állítja elénk. Olyan következményeit, ami beérlelődött volna már régen, hogyha az Isten nem fékezte volna a pusztítás erőit. És természetesen Isten felgyorsíti ezt a folyamatot, hiszen a hét csapás az pár nap kérdése. Egészen pontosan tudjuk, hiszen nem élhetné túl senki sem. És a hatodik csapásnál említi a Szentírás, a hatodik és hetedik csapás között, hogy Jézus Krisztus már érkezik. Jelenések könyve 19. fejezete említ, hogy megnyílik a menny. A Bibliának a legfelségesebb kijelentéseinek ennyi, hogy láttam a megnyílt mennyet. Amikor Isten a mennyet és a földet összefűzte, és akit menteni lehetett, mentette, akkor Jézus eljön azokért, akik itt a földön a meghalt igazak közé, vagy az élő igazak közé számítatnak, és Jézus magával viszi őket, hogy egy új életnek, egy új emberiségnek vessen alapot. De ennek az új emberiségnek csak egy 1000 éves ítélet után lehet igazán alapot vetni, ami után minden kitisztázódik. Az 1000 éves ítélet lejárta után Sátán, a démonok, a gonoszok megsemmisülnek, amikor a rossz írmagja is kitisztul a világ mindenségből. Akkor kezdődik az az örök élet, amelyről azt mondta Pál apostol, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Akkor kezdődik majd az az örök élet, amelyre azt mondta Jézus, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ alapításától fogva. Kedves hallgatók, ebbe az utolsó jézusi kijelentésbe hadd kapaszkodjam bele. Ma is élünk itt hány milliárdan, közel 6 milliárdan már a Földön. Isten előre látott minden milliárdnyi embert, külön-külön az életét előre látta, külön-külön mindenki számára tervet készített, helyet készít. Isten mindenkit hív az örök életre, és ezekben a végső drámai összeütközésekben is Isten mindenkit fel fog szólítani, hogy forduljon szembe azzal, ami ugyan nagyon szépnek látszik, nagyon megtévesztően szépnek látszik, de a gyökere az önzés. A gyökere az emberdicsőítés. A gyökere az, ami Sátán lényege, hogy hatalom, világhatalom, a kezembe kerüljön a világ, az Isten világát itt megkaparintom, itt van a kezemben, mindenki mellettem áll. Nem fog mindenki mellett állni, sőt lesz egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott. És ennek a nagy sokaságnak készít Isten majd olyan életet a feltámadandó üdvözültekkel együtt, amely élet, hogyan is mondta az első vázlat proféciánk itt a végén, most hadd idézzem Dániel könyve 2. és 7. fejezetét, az 1. és 2. vázlat proféciát, az Isten készít olyan országot, mely soha meg nem romol. Itt elromlanak az országok, egyik a másik után. De az Isten olyan országot készít, mely soha meg nem romol. Istennek a terve az, hogy tökéletes legyen az örök élet, és hogy tökéletes legyen az örök élet, csak olyan emberek juthatnak oda, akik az írmagját is kitisztították az életükből a kegyelem segítségével a bűnnek, az életpusztító valóságnak. És lesz majd egy ilyen örök élet, és az Isten meghívása erre az örök életre szól. Befejeződhetnék itt a sorozatunk, de én úgy gondoltam, hogy még egy előadást illeszünk a végére. A mai napokban különösen aktuális, beteljesedő, félben levő jövendőlésekről, és a mai korban, a mai napokban különösen aktuális és időszerű felhívásokról és ígéretekről. Mert az Isten soha annyiról nem gondoskodott, mint ezeknek a nemzedékeknek a számára, akik megérik a föld történelmének ezt az időszakát. Hatalmas a sötétség. De hogyan is mondja az Ézsajási prófécia, sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. De ha az Isten dicsősége feltámad és megláttatik az embereken, akkor ebben a legsötétebb korban a legnagyobb és a legtündöklőbb lesz a világosság is. Jézus Krisztus eljövetele csak ezért késik, mert még nincsen meg azoknak az embereknek az egysége és sokasága, akikre Isten a Szentlélek áldását kiáraszthatja, és akik által nagyon gyorsan begyűjtheti a Föld igaz embereit. Ennek a kornak a küszöbén élve, a második eljövetel küszöbén élvén úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lesz még egy előadással a 10 vázlat proféciából mindazt kigyűjtenünk, ami különösképpen most, 1996-ban nekünk szól. Ez lesz a sorozatunk befejező alkalma 2 hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet, az esti 7 órai előadás után megbeszélés is van, nem mint az 5 órai előadás.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.